gül. Azt mondanánk, hát akkor a mikrobák is gyengülnek, de ez nem így van, ők erősödnek. Az olló tehát nyílik, és ennek mai napság lehetünk tanúi, amikor a madár influenza, amivel külön szeretnék majd foglalkozni az előadás során, illetve a kerge marhakórral is, amit már ugye korábban felfedeztek, és ugye a híres prionokra egy pár szót szánnék, de az lenne a cél, hogy addig futnáttam ki az előadást, hogy a madár influenza kapcsán mik a tanulságok. Mert nem az a tanulság önmagában, hogy világjárvány fenyeget, és most szembe kell néznünk, hogy lassan gyűjthetünk a koporsó szögekre. Nem. Épp ennek az ellenkezője, pontosabban inkább a készülés. De az egész előadásnak ez lesz a végkicsengése. Mindenki a madárinfluenzáról beszél, de ki beszél az élelmiszeriparról? Ki beszél az állattenyésztésről? Ki beszél a húsminőségről, a húsiparról? Egy felvágottról? Senki. Mindenki a madárinfluenzáról beszél. Mert ez most a fókuszban van. És megmondom őszintén, én ezen egy picit elcsodálkoztam, és magam is hozzáláttam egy újabb kiadvány szerkesztéséhez, mert nagyon nem szeretem én sem, amikor leblokkolunk egy témánál, minthogyha megvakulnánk, kiszúrná a szemünket az a téma, és nem látjuk, hogy az miből adódik. A madárinfluenza önmagában egy jelenség, aminek vannak okai, nagyon komoly okai vannak. Nem a madárinfluenzával kell önmagában foglalkozni, hanem azokkal az okokkal, amik eddig elvezettek. Mert a madárinfluenzát le fogják győzni. És mi lesz jövőre? És mi van, hogyha visszatér a pest is? Mert ez is reális. Sőt, már visszatért Amerikában. Csak nem mennek róla beszélni, már 129-en komolyan megbetegedtek a fekete halálban. Tehát visszatér a középkori pest is. De miért? Nos, ezek az okok és ezek a témák, amik ma sorra kerülnek. Kedves hallgatók, ha ugye beszéltem most a pestis járványról, ugye önök is tudják, hogy a pestis, a híres középkori fekete halál miért alakult ki. Vajon kik vagy mik terjesztették a fekete halált? A rákcsálókon élősködő bolhák. Tehát ők terjesztették el a fekete halált, a pestist, és azért terjedt el, mert az emberek nem voltak ennek tudatában, a higiéniai állapot nem volt jó, az erdei rákcsálók közel merészkedtek az emberi lakhelyekhez, és a patkányokon élősködő bolhák terjesztették rá emberre, majd emberről emberre is átterjedt bizonyos mutációk után. Tehát az első a pest is, a veszettség. Gondolom ezzel sem mondok újat, a híres ugye, Pasteur korában, a 19. század derekán közepén, akkor fejlesztették ki a veszettség elleni oldóanyagokat, de addig ez fenyegető veszély volt. Szintén állatbetegség a pest is, és a veszettség volt a két legnagyobb. De hadd kérdezzem meg, hogy az AIDS-et kik terjesztik? Kik terjesztették el? Hogy alakult ki az a bizonyos HIV vírus? Ha belelapoznak önök is egy szakkönyvben, azt fogják találni, hogy majmok. Tehát valamilyen oknál fogva bizonyos erdőkben, majmokban kitenyészett egy új vírus. És miután az ember közel került az állatokhoz, ez is egy fő ok, tehát nem tisztes távolság vagyunk az állatvilágtól, hanem közel vagyunk hozzájuk, azt hiszük, hogy nekünk minden szabad. Az állatokban kitenyésző új vírus az embert is megfertőzte, és az AIDS így terjedt, gondolom, többen önök közül látták ezeket a filmeket, amik Afrikáról szólnak. Az emberek tudnak az AIDS-ről, hogy Afrikában legtöbb ember ebben hal meg. Nem is tesznek ellene semmit, együtt élnek, a gyermekek AIDS-esen születnek. Túl sok minden nem történik. Miközben a világ másik felén, ugye meg szinte a tengerbe szórják a búzát és a kávét, hogy a tőzsde egyensúly fennmaradjon. A világ egyik felén AIDS-esen születnek a kisgyermekek, a világ másik felén pedig a javak olyan bősége van, amivel nem is tudnak mit csinálni. És ekközben Amerika génmódosított kukoricát kezd gyártani, hogy segítsen Kínán, és vagy mondjuk rizst, ugye ez a bétakarotinban gazdag rizs. Tehát ezek ilyen mondva csinált dolgok, simán meg lehetne oldani a világunkban ezt a kérdést, pusztán csak megfelelő védekezést kéne alkalmazni, és bőven van rá pénz, hadd jelezzem, bőven van a földünkön pénz, csak nem jó helyen. De nem is szeretnék ebbe belemenni még, hiszen a témám nem ez, de ha jelzem, a kandida állatbetegség ma embereken terjed. A kandida különböző újabb mutáns fajai az emberi szervezetbe bejutottak. A kandidiázis, amiről magam is publikáltam allergiás kandida kalauzban, az egy állatbetegség, és állatorvosok is írnak erről jócskán. A paraziták az emberi szervezetben sajnos sok esetben előfordulnak különböző paraziták és férgek, borzasztó erről beszélni is, ezek is állatokról kerültek az emberre. És hát a híres influenza.
Az influenza minden évben hogyan indul el? És ezt önöknek kötelező tudni, akik itt vannak, akár álmunkból felébresztve. Tehát az, hogy most madárinfluenza van, ez igazából akkora nagy újdonságot nem kell, hogy jelentsen, mert minden évben az influenza így indult, mint most. A probléma az, hogy most nem állt meg. Most ennél nagyobb volumenű lett a problémakör. Az influenza az mindig legelőször szárnyasokban, mégpedig vízi szárnyasokban indul el, mégpedig mindig Kínából, minden évben. Tehát ez most is így, vagy Ázsiából. Tehát ez minden évben így történt, Ázsiából indul el, sertésekre terjed át, majd sertésekről emberre, és amennyiben emberben, és erről fogok majd beszélni, kitenyészik a mutáns, akkor jön létre a nagy világjárvány, ami tulajdonképpen ezekben a napokban fenyeget is a világunkat, tehát egyfajta Damoklész kardja van most 2005 novemberében a fejünk felett. Mindenek előtt szeretnék szólni arról, hogy az állatállomány miért beteges. Első pont, mesterséges szaporítás. Ezt jó, hogyha hazaviszik, hogy az állatokat, de ezáltal nem is mondok újat, az állatokat ma nem úgy szaporítják, hogy megvárják, míg vemhes lesz az állat. Ugye arra várhat nagy tenyésztő. Mire az állat természetes módon kezd szaporodni, hát az nem igazán nagy üzlet. Az ember maga szól bele, tehát laboratóriumokban állít elő különböző komponenseket, ugye a hím állatoknak leveszi a hímivalsejtjeit, majd ezeket fagyasztja, és amikor az ember jónak látja, magyarul az üzleti világ jónak látja, akkor ő önmaga az ember, úgymond injekciós tűvel megtermékenyíti a nőstény állatot, és az végzi a dolgát a szervezetében, majd amikor megszületik, vagy ellik az állat, megszül, akkor ugye kezdődik a laktációs fázis, és egy tenyésztő telepen van egy csoport állat, amelyik éppen vemhes, van egy csoport állat, amelyik éppen tejel, tehát laktációs fázisban van, és van egy csoport, amelyik éppen pihen. Ez a három csoport van egy általános telepen, ugye a pihenés az nem egy extra dolog, tehát azt általában leszokták szűkíteni, és a vemhesség, illetve a tejelési fázis az a két fő fázis. Szeretném megkérdezni, hogy ha az ember arra a bátor tevékenységre szánja magát, hogy ő dönti el, hogy egy állat mikor szaporodjon, az mihez vezet? Hadd kérdezzem meg, hogyha egy asszony úgy dönt, hogy ő mondjuk egy gyermeket szeretne, vagy kettőt. Az ő szervezet ennyit bír. De tegyük fel valamilyen hatásra, ő mondjuk 4 vagy 5 gyermeket vállal. Akkor az az ember, ugye az emberi világban is, az asszony fizikailag tönkre megy. Lehet, hogy nem mindenki képes ennyi gyermeket világra hozni. Vannak asszonyok, akik erős, teljesek, csontozatban, fogazatban, minden szempontból. Vannak, amelyek nem, vannak, akik nem. Az állatvilágban is hasonló a helyzet, nincs ugyanolyan genetikai állomány, akkor sem, hogyha nemesítik, vagy hát genetikailag választják a fajokat. A mesterséges szaporítással az állatok mind fizikailag, mind genetikailag kiégnek. Ennek a tanulói lehetünk, ha megtetszenek nézni, legelőször melyik állatot égettek ki a tudomány, illetve a tenyésztés, ugye a sertést. A sertés legelőször ugye hatalmas tenyésztési területek voltak, a sertések szervezete kiégett, amúgy sem alkalmas emberi táplálkozásra a sertéshús, de az, hogy az ember tenyésztette, és olyan étellel vagy takarmányal etette, amivel etette, ez nem volt szerencsés. A sertések a legbetegesebb állatok óriási fertőzési gócok forrása. Utána mi történt? A sertések miután, hát rá is jöttünk, hogy koleszterin van a zsírban, teljesen megdöbbentünk a sertészsírban, és ugye át kellett térni marhahúsra. Az ember elkezdte szaporítani a szarvasmarhát. Mi történt? Hirtelen jött egy BSE, egy kerge marhakor. Teljesen megdöbbentünk, hogy létezik ez. Mert miután mindenki leszokott a marhahúsról is, azután nem maradt más, mint a halászat, tehát a halak, és a baromfiak fogyasztása. Kedves hallgatók, e kettő, amit említettem utóbb, tehát a halak és a baromfia. Ezek vannak most fókuszpontban, mind a halak húsminősége, mind pedig a szárnyasok húsminősége az elmúlt években olyannyira romlott, hogy gyakorlatilag emberi fogyasztásra megmerem kockáztatni, alkalmatlanná vált. Én elhiszem, hogy vannak emberek, akik úgy érzik, hogy nekik szükséges húst fogyasztaniuk. És én nem is fogok senkit sem presszionálni, hogy holnaptól térni át a vegetáriánus vagy a vegán étrendre. Azt azonban szeretném mindenképpen jelezni. Akárki akármit gondol a húsról, ismerje meg, hogy ez a hús miből áll, mi van benne és hogy készül.
Az Élelmiszeripari Egyetemen, ahol végeztem, ott amikor a húsipari technológiákat vettük, és a húsipari szakember, professzorok előadást tartottak, mosolyogva, nevetve, elhumorizálva a különböző vágóhídi hulladékok kérdését, az állattartás kérdését, sokszor legyintettek, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Megdöbbentőek voltak ezek a szemináriumok. Az évfolyam az ilyen alkalmak után alig tért magához, hát igazából egy jó testnevelés óra segített volna rajtunk, és ketté is oszlott az évfolyam. Az évfolyam egy része azt mondta, mától kezdve semmit nem szabad enni. Az évfolyam másik része azt mondta, hogy nem eszek akkor húst, vagy nem eszek felvágottat, csak natúrhús, stb. Tehát volt, aki használta a fejét, és azt mondta, hogy akkor, ha van megoldás, akkor én kiiktatom azt, ami rossz, és a jóval fogok élni. És volt, aki legyintett, főként a kollégistájban, nem szeretném őket megbélyegezni, de ők azt mondták, hogy semmit se lehet, semmit, akkor ne együnk, semmit, kész. Szóval volt egy ilyen vetkönnyen elv, amivel én magam sem értek egyet. Tehát még egyszer, mesterségesen szaporítják az állatokat, óriási hiba, óriási probléma. Kizsikereli az állatállományt, döntően ez a felelős az állati szervezet romlásáért. Második, nehézfémek. Igen, komoly a nehézfém szennyezettség, ugye ólom, ón, higany, kadmium. Annak idején, mikor a hajók alsó része még nem volt olyan anyagból, mint ma, beoldódott a higany sok öböl vizébe. És annyira legyengítette a halakat, szinte meg is, hát nem is megfertőzte, de ugye ilyen különböző nehézfémmel szennyezett halakat tudtak halászni a halászok, óriási allergiák, rákbetegségek voltak. Azt hiszem, hogy Japánban történtek mindezek. Tehát a nehézfémekre ekkor figyeltek fel. Ma már tudjuk, hogy a dohányfüsttől kezdve tulajdonképpen nagyon sok vegyületig, tehát ugye a kipufogó füst és egyebek, most már az olmozatlan benzint használják, de régen az olmozott benzin nagyon megterhelte a környezetet, hihetetlenül felhalmozódott a nehézfém a növényekben, és mondhatnánk, hogy hát akkor növény sem szabad enni. De ugye tudni kell, hogy 1 kg állati hús megtermeléséhez 20 kg növényi fehérjét kell megenni az állatnak. Ez nem 20 kg növényt jelent, 20 kg növényi fehérjét. A növények 1%-a fehérje, legfeljebb. Tehát ki lehet számolni, hogy 1 kg hús tenyésztéséhez, növeléséhez, hozamához hány kilogramm növényt kell enni, aminek 1%-a fehérje, és 20 kg fehérjét kell legyen az állat. Óriási mennyiségű nehéz fém jut be az állati szervezetbe. Az állatok főként kétféle takarmányt esznek. Egy szálas takarmány, a létező legnagyobb felületű ételfélesség vagy takarmányfélesség az a szálas takarmány. Gondoljuk meg, hogy a fűszálak. Ugye, tehát a szálas takarmánynak a szálain a teljes felületen nehézfém sok halmozódnak fel. A másik, hogy genetikailag módosított peniszgombákkal, vagy hát kórokozó képességüktől megfosztott baktériumokkal állítatnak elő különböző enzimeket, fehérjéket, és így készülnek a fehérjetápok. A fehérjetápok ugye két módon készülhetnek, az egyik, hogy a dökkutakat kiürítik, amely borzasztó kellemetlen dolog, de mondjuk nem kell fizetni a húsipari cégnek a dökkutak kitisztításához, mert a fehérjefeldolgozók ettől megkímélik őket, és kitűnő kutya és macskatápok lesznek ezekből a melléktermékekből, ugye amennyiben az állat vírusos megbetegedés miatt hullott el, értelemszerűen jelenteni kell, tehát akkor ez nem érvényes, de hogyha nem tudja az okát, hogy az állat miért hullott el, de biztos benne, hogy nem, tehát az állatorvos szerint ennek nincs a hátterében sem influenza, sem semmi komoly dolog, akkor bekerül ezekbe a dökutakba, és hogyha az állat, tegyük fel, rákbetegség miatt hullott el. Nem tudom, mennyire mondok ezzel újat, hogy a rákbetegséget is sok esetben vírusok terjesztik. Sok esetben vírusok terjesztik. Egy pár szót erről fogok szólni, de egyelőre csak ennyit, hogy ha egy rákbeteg állat húsát valaki megeszi, akkor nincs kizárva, hogy a rákbetegségnek valamilyen információja átjut az emberi szervezetbe. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, valószínűleg különböző vírusgének, genomrészletek által. És az emberben előbb-utóbb egy erőteljes stressz hatásra, tehát valamilyen aktivátor tényező hatására, nem kell Csernobilnek fölrobbanni, hogy aktiválódjon az az alvó tumorgén, elég, hogyha egy komoly krónikus stressz hatás van az életben, vagy hirtelen stressz hatás,
Ilyen esetekben ezek az alvó tumorgének, ezek könnyen aktiválódhatna, amikor valakiben hirtelen valamilyen rákbetegség alakul ki, pedig ő nem tud arról, hogy annyira rosszul élne, akkor a háttérben sokszor az állati termékeknek ilyenfajta szennyezettsége is állhat. Tartási körülmények, stressz. Természetesen a stressz az állatokra is hat. Rendkívüli módon rontja a húsminőséget, hogyha akár a szárnyasok, akár a szarvasmarhák, bármilyen állat kis helyen van, nem csak nekünk rossz, hogy be vagyunk zárva egy helyre évekig, nekik is rossz. A húsminőséget befolyásolja. A stressz mellett a rossz higiéniai háttér. Rossz higiéniai háttér, hát aki már látott esetleg televízióban olyan telepet, ahol tyúkokat, csirkéket tartottak, megrázó és megdöbbentő. A legkomolyabb fertőzési góc az ugye a csirke ürülék. Most is ugye azok az emberek kaptak madárinfluenzát, pedig madárinfluenza elvileg nem fertőz emberre közvetlenül, tehát maga a vírus, csak a mutáns, ami az emberi szervezetben alakul ki. Mégis megfertőzöttek olyan emberek, akik söpörgették, meg összeszedték a szárnyasok ürülékét, és az összekeveredett a porral, és ezt belélegezték. Tehát amikor egy nénike, vagy egy bácsika, vagy bárki szépen ott otthon a baromfürdőben söprögeti össze, vagy szedi össze a tyúktrágyát, és azt majd felhasználja erre, meg arra, meg amarra, szerves trágyának, ne feledje, hogy a tüdejébe olyan mennyiségű csíra juthat be, amennyiben nagy a por mennyiség a levegőben. Nem is képzeli az ember, hogy egy-egy ilyen, hát látszólag ártalmatlan takarítás során milyen komoly veszély van az emberi szervezetben. Az ember sokszor ezzel nincs tisztában. Tehát még egyszer, mesterséges szaporítás, környezetszennyezés, nehézfém, sok takarmányozás, tartási körülmények, mindezek a romló genetikai információt eredményeznek, ezek tények, de ehhez még hozzájön, hogyha az állati hús, tegyük fel, még nem lenne alávetve ezeknek a tényezőknek, az élelmiszeripar, a húsipar tesz róla, hogy a hús minőség gyengébb legyen, hogy az ipari technológia, ami tulajdonképpen az utolsó lánc ebben a borzasztó folyamatban, az ipari technológia az, ami berakja a húst a kutterbe, ugye ezekben a vágógépekbe, abból kijön a hús, berakja a csontot a vágógépekbe, kijön a csont zselé, ugye egy ismert húsipari technológia, az egyik legnagyobb üzleti vállalkozás, amikor a vágóhídi hulladékokból a csontot összeszedik. Ami igazából túl sok minden nem használható, és egy olyan hihetetlenül erős késekkel rendelkező csontkutterba teszik a csontokat, amely PP darálja a csontot, a kis szilánkokat egy csontszilánk szűrővel kiveszik belőle, átnyomják ezen a csontszűrőn, a csontszitán, és egy úgy mondanám natur csontpép lesz belőle. Ez fillérekért beszerezhető a vágóhidakon, és ha megnéznénk, hogy ez a csontpép, ez nem más, mint zselatin, ez csontzselatin. Enyv, régen egynek hívták, most már élelmiszeriparban is használják, jó ragasztóanyag egyébként, és ez valóban a húsiparban is ezt a célt szolgálja, összeragasztja a terméket, hihetetlen mennyiségű vizet vesz fel a csontenyv. Csak az a probléma, hogy ezt megetetik velünk. Olyan mennyiségű vizet vesz fel, hogy a gyártó inkább be fogja szerezni ezt a berendezést, fel fogja ezt használni. Most ezek a gyártási technológiák, amik elég furcsák is, hát etikailag megkérdőjelezhető. Mindezek miatt, amit idáig felsoroltam, gyengül az állati szervezet. Az emberi szervezet, hogy miért gyengül, azzal most nem foglalkoznék. 30-40 részes kazettasorozat van arról, hogy miért gyengülünk. Egy külön témány, most inkább az állatokkal szeretnék foglalkozni. Egy biztos, az emberi immunitás végletesen legyengült. Nem foglalkozom vele tényleg, de hadd jelezzem, nagyon nehéz az embernek megbetegednie. Annyira erősek voltunk régen. Az emberi immunrendszer 8-10 lépcsős. Ahhoz, hogy megbetegedjünk, ahhoz mind a 10-et le kell győznie egy vírusnak, egy baktériumnak. Egy egészséges emberi szervezet nem szabadna, hogy évente többször is beteg legyen. Ez egy degeneratív állapot. Mi megszoktuk, ugye, hogy évente mindenki kétszer-háromszor nyomja az ágyat, nem megy be a munkahelyre, hiányzik az iskolából. Ez nem természetes. Ha már valaki egy évig nem volt beteg, akkor mint egy hatalmas dolgot mondja, hogy hát én ebben az évben nem voltam beteg. Az emberi szervezetben ez egy természetes dolog. Nagyon-nagyon erősnek kell lenni egy mikrobának, hogy legyőzzön minket. Vagy nagyon gyengének kell lenni az emberi szervezetnek, hogy legyőzzenek minket. Az emberi szervezet is ezt az életmódkutatók is, hát több szakember is állítja, az emberi szervezet olyannyira legyengült környezetszennyezés miatt,
genetikailag, az egészségtelen életvitel miatt, hogy tulajdonképpen játszik könnyedséggel a vírusok, baktériumok meg tudnak telepedni a szervezetben. Miért drámai az, és itt tenném fel ezt a fontos kérdést, szerintem fontos kérdést, hogy miért drámai az, hogy az állatok legyengültek? Hadd kérdezzem meg, hogy ha egy állat legyengült, akkor egy baktérium mire fogja használni, vagy egy vírus azt az állatot? Ha egy állat úgy legyengült, hogy nem hal meg, de él, nagyon kellemes, 36-37 fokos testhőmérséklete van, melegvérű, de gyenge. Ez miért baj? Mert a baktérium és vírus gazdának fogja használni. Vannak erről egyébként science fiction filmek, hadd ne soroljam. Igenis, a melegvérű állatok ma gazdaszervezetek. Eszközként használja a vírus és a baktérium, neki borzasztóan jó, mert melegvérű és nem védekezik ellene. A madárinfluenza miért problémás? Mert nem betegszik meg tőle a vadkacsák jelentős része, csak üríti az élővizekbe. A vadkacsa immunis a saját influenzájára. Sok esetben, amikor már a kórokozó elönti az ő szervezetét, ő is meghal, és megbetegszik, és legyengül. De nagyon sok vadkacsa és a vele rokonságban lévő szárnyasok hordozzák a madárinfluenza vírust. A vírus tehát annyira okos, hogy ne ölje meg azt, akiben szaporodik. Tehát nem buta, hogy megölje. Szaporodik benne, gazdaszervezetnek használja. Tehát, kedves hallgatók, ez a dráma, hogy földünkön az ember tartja az állatokat, egyre nagyobb mennyiségben, mert ez a jövő, ugye, hogy húsipar legyen, meg nem tudom, B12 itt, ami meg egyebek, de ezek az állatok, ezek annyira gyengék, hogy másra igazából nem jók, csak hogy tárolják önmagukban a mutánsokat. Tehát amikor látunk állattelepeket a legelőn, jó esetben legelőn, rossz esetben máshol, akkor az ő szervezetükben, ha belelátnánk elektromikroszkóppal vagy mikroszkóppal, azt látnánk, hogy tenyészete van bennük a különböző mutánsoknak. Idő kérdése, melyik mikor aktiválódik, és melyik mikor lesz veszélyes az emberi szervezetre. Ezért problémás ma az állattartás. Ezért problémás. És amikor az emberi szervezet legyengül, az ember is hordozhatja ezeket. Bár az ember megbetegszik sok mindentől. Ugye tudjuk, hogy a szalmonellát, azt például a kacsák, érdekes itt is a kacsák, tünetmentesen ürítik. Ezért régen, és mai napig is mondják nekünk, hogy kacsatojás, szalmonellás. És a tyúktojás nem szalmonellás? Kérdés. Hát, dehogy nem. Belépő kérdés. Élelmiszeripari Egyetem, általános mikrobiológia. ZH. Ugye minden egyetemen vannak ilyen belépő kérdések, és akkor, ha valaki belépő kérdésnek megfelel, ami nem könnyű, akkor lehet leülni és megírni a teszteket. Nos, a kacsatojás szalmonellás, de mivel vízi élőhelye van, a víz a szalmonellát bejuttatja a tojáshéjon belül. Tojást megmosni tilos, olyan esetben, amikor még nem fogyasztjuk el azonnal. Tojást megvenni, megmosni, betenni a hűtőbe, ilyet senki ne csináljon. A víz átnyomja a szalmonellát a tojáshéjon. Belül lesz a szalmonella. És hogyha azt majonéznek csináljuk meg, akkor jobb, ha gyűjtünk az orvosi kezelésre. Nem szabad. Felhasználás előtt, aki a mai előadás után fog tojást fogyasztani, az mossa meg felhasználás előtt a tojást, de ne hűtőbetétel előtt. Tehát a tyúktojás azért nem mondjuk, hogy szalmonellás, mert nem vízi az élőhelye a tyúknak, hanem száraz. De hogyha ő is víz mellett lenne, akkor arra is azt mondanánk, hogy szalmonella veszély. Ugyanis minden szárnyas tojása szalmonellás. Hadd jelezzem, hogy régen a tyúkok belső szervezetében nem nagyon volt szalmonella. Csak a kacsákéban. Ma a tyúkok is együtt élnek, minden egyes baromfi, bárhol tenyészen, bármelyik egészséges ökológiai környezetben, tele van szalmonellával. És bárhogy is mondjuk, hogy ez biotojás, meg nem tudom micsoda, az tele van, hemzse rajta a szalmonella. És hogyha én azt ráteszem otthon a falapra, mert éppen van egy jó műsor a rádió vagy a tévében, és azt ott hagyom a konyhakredencen, aztán utána visszamegyek és feldolgozom, és azon a helyen, ahova a tojást tettem, nem mosom le és hidegtálat készítek, kontamináció történik. Befertőzöm az egész családot. Egy évig ürítik a szalmonellát. Egy évig. Akkor is, ha nincs egész végig, mert kikezeli a

tisztséget jól, tehát szabad nyerzöldséget enni, de aki nem tisztítja meg, vagy olyan talajból származik, ahol mondjuk a tyúkok voltak, tehát fekáliás szennyeződéssel teli talajból származik a zöldség, és ha valami oknál fogva a tisztítás során nem mosunk kezet, stb. Befertőzzük a salátát. Tehát aki mondjuk salátákat fogyaszt, ott is van szalmonella veszély, de tény, hogy a tojásokon ez sokkal veszélyesebb. Talán hallottuk már ezt a nevet, hogy Helicobacter pylori, gyomorfekét okozó baktérium. A Helicobacter pylori nem más, mint a Campylobacter csapatnak a tagja. A Campylobacter pedig a baromfiak bélrendszerében tenyésző baktériumcsoport. A Campylobacter fertőzés, ezeket úgy hívják, hogy zoonózis, ez az állatorvosi szakmában így hívják, hogy a zoonózis nem más, mint állatbetegség emberre veszélyes formában. Campylobacter baromfiakban tenyészik, élelmiszerfertőzést okoz. Milyen érdekes, hogy amióta a Campylobacter fertőzés elterjedt, azóta a Helicobacter is aradt. És a szakma azt mondja, hogy ennek nem tudjuk az okát, hogy a Helicobacter miért okoz gyomorfekét. Helicobacter valószínűleg régen is volt, most egy mutáns forma tűnt föl, minden jel szerint új DNS állománnyal, befúrja magát a gyomorfalba, és ott okoz valamilyen gyulladást, fekét, vérzéseket. De nem gondolom, hogy önmagában a Helicobacter a hibás, hanem azok a termékek, amelyekben ilyen megtalálható, ugyanis a Helicobacter a normál flóra részét képezheti, élelmiszerre bejut a szervezetbe, főként állati termékekkel. Igenis lehet állítani, amit a szakma egyébként kizár egyelőre, hogy a Helicobacter pylori által okozott gyomorfekének bármi köze van a húshoz, a tejhez és a tojáshoz. Pedig van. A baromfi fogyasztással, az állati termék fogyasztással párhuzamosan a Helicobacter által gerjesztett gyomorfeké is egy gyakoribb. Csak kérdés, ki meri először kimondani ezt az összefüggést? Hát aki kimeri mondani, ezt persze állásával játszik Magyarországon is. Az Escherichia coli, híres coli baktérium fekáliás szennyeződésre utal, szennyezettek a húsok, általában vagy hát bizonyos százalékban ezzel is, és hát a híres streptokokkuszok, és itt nem sorolom végig a mikrobiológia összes mafiózóját, a streptokokkuszok, a bacillus cereus és egyebek, ezek mind-mind jelen lehetnek az állati termékek és időnként növényi termékek felületén, mint flóra. Az állati termékekkel a baktériumok, a vírusok, vagy ezek valamilyen formája az emberi szervezetbe bejut, és bizonyos számfelület fertőzővé válik. Szeretném jelezni a hallgatóknak, hogy sok olyan baktérium és gomba van, amikkel az emberiség akár évezredek óta együtt él. Mikrobiológia, fakultáció, előadás. Professzorunk azt mondta, nem tudjuk, kedves kollégák, az okát, de ami tegnap ártalmatlan baktérium volt, ma fertőz. Nem tudjuk az okát. Tehát ezt hallgattam ezelőtt 5 évvel. Igenis igaz, a mikroflóra természetben megvadult. Tehát ezt, tehát be kell csuknunk a szemünket, hogyha nem akarjuk ezt látni, hogy ne lássuk. A mikrobiológia megvadult. A szakmában küzdenek, hogy ne keltsenek pánikot, de higgyék el, majdnem azt mondom, hogy van okunk rá. Vagy lenne okunk rá, ha nem tudnánk, hogy a háttérben mik és milyen erkölcsi viszonyok vannak. Igenis lenne okunk pánikra, mert a mikrobiológia rohamos sebességgel vadul meg. És ha a tudomány mindig csak azt mondja, hogy nincs ok pánikra, most is. Már annyira szinte az ember már szinte elkapja az embert a haszti hidegesség, hogy megnyugtatnak minket. Tehát már lassan világégés van, de még mindig 50-es púzus számmal megmondja a professzor a tévében, hogy nincs probléma. Igazából ez mindig volt. Tehát most már világjárvány van, mindenhol földrengés van, árvíz van, nem is tudom, már cunami van, már minden vízben úszik. És ott vannak a médiában a szakemberek, hogy egy pici kis ingatozás itt ott már kiegyenlítődik. Szóval azt gondolom, hogy amikor az ember annyira megvakul, hogy nem látja, hogy mi történik körülötte, nem arról beszélünk, mi volt ezelőtt 1000 évvel, tehát nem történészek vagyunk, arról beszélünk, mi történt ma, és nem vagyunk képesek a jelenkort sem kiértékelni. Aki kimeri mondani azt, amit én ki fogok mondani, az szélsőségesnek számít. És fog is számítani, mert itt nem szabad kimondani. Egyébként szerintem a tudomány mindig is ennek az áldozata. Amikor valami probléma jelenben, nem meri senki kimondani. 50 év múlva Nobel-díjat adnak érte. Szóval ez felháborító, nem? Hogy valaki már meghalt, és az unokája megkapja a nagypapa érdemeiért a Nobel-díjat. Szóval egyszerűen nem, én sem vagyok képes

És azt megérteni, hogy miért nem lehet szembenézni egy kandida albiganszal ma? Miért csak 30 évvel fogják oktatni az egyetemen, hogy 2000-ben kandida fertőzések voltak a 2000-es években? Miért nem lehet ezt kimondani, amikor már mindenki erről beszél, és látni lehet, és ott van a székletben a fehér telep? Hát egyszerűen nem, mert nincs ilyen veszély, azt mondják a szakemberek, az csak véletlen egy beesés, ilyenek nincsenek. Szóval egy picit arra törekszem én is, hogy ha lehet, előzzem meg a mai tananyagot. Ugye tudják, hogy amit ma az egyetemisták hallgatnak az egyetemeken, az ezelőtt 30 éves tananyag. Tehát amiből én végeztem konzervipari, hűtőipari egyetemen, azok a jegyzetek 70-ben íródtak. És a professzorok persze elmondják, hogy kérem szépen a jegyzet, 30. oldalt azt ne olvassák el, az már elavult. Ahelyett én mondok mást. Tehát elmondják a szakemberek az előadáson, a szemináriumon, hogy ahelyett mit kell most már hinni. Csak miért nem lehet új jegyzetet írni? Miért nem lehet megmondani a valóságot? Mert akkor pánik lesz. Egyesek félreértelmezik. Kedves hallgatók, a bakteriális fertőzések és ételmérgezéseknek az esélye sokszorosára nőtt, komoly összefüggést mutat az állatbetegségekkel, az állati termékekkel, mind a szalmonella, mind a kampilobakter, mind a kóli, mind a streptokokusz és egyéb baktériumfajok. Állatokban tenyésznek ki sok esetben. Az állatoknak az állati termékek meglehetősen romlékonyak. Jó tudni, 4 és feles pH, ugye a savas, 0-tól, 1-től 7-ig savas, 7-től 14-ig a pH érték lugosnak számít. 4 és feles pH érték az a határ, ami alatt a spórás, mérgezést okozó vagy fertőzést okozó baktériumok nem tudnak, kórokozók nem szaporodnak. Gyümölcslevekben nem kell számítani mérgezésre, soha. Megerjed a gyümölcslé is. De gyümölcslében soha nem tud szaporodni egy kórokozó. Ezért jó a gyümölcslégyártás, túl sok gond nincs, csak az erjedés, a gombásodás, egyebek. De ilyen probléma nincs. De tegyük fel egy zöldséglében, tehát sárgarépa lé, céklalé, ha nem tesznek hozzá savanyítót, ha nem csavarok bele egy citromot, kint hagyom, és kórokozó van a levegőben, valaki rátüsszent, akkor azt valaki megiszta 5 perc múlva, akkor az engem beperel. Mit adtam én neki? Tehát ez nem játék, ezt ismerni kell. Vannak bizonyos pH értékek, ami alatt kórokozó nem szaporodik. És vannak olyan értékek, mint a hús, és ez a lényeg, ezért mondtam, mert most nehogy senki nem legyen sárgarépa és céklalevet fogyasztani jó naptól, mert a tej, a hústermékek, az állati termékek, és persze a zöldségkonzervek, és a hüvelyesből készült főzelékek, azok nem érik el a 4 és feles pH-t, mert annál lugosabb tartományba esnek, vagy kevésbé savasabb tartományba esnek. Hát miért használja mindenki a citromsavat? Egy technológusnak van egy rémálma, az a kórokozó, klosztridiumok, egyebek. A technológus első ötlete, vásároljunk citromsavat, még pedig olcsón. Mert az E336 citromsav megsavanyítja a terméket, bármilyen termék is, az meg kell savanyítani első pont. Mert 4 és feles pH alatt abban kórokozó nincsen. Vagy süssük meg a terméket, főzzük meg, és akkor is, ha van benne, elpusztul. A klosztridium kivételével a 120 fokot is kibírja, ezért a konzerveket erre szokták méretezni. Kedves hallgatók, hadd szóljak néhány szót a vírusokról. És ezek új fejlemények, emlékezem, amikor egy virológia professzor járt az intézményben, ahol én is végeztem, megdöbbentő képeket mutatott a vírusok felépítéséről. Hát nem tudom, én régebben, amikor ilyen gyermekkoromban fantáziáltam a különböző űrhajókról, ugye a szimmetrikus és egyéb tetraéderes alakokról, most a vírusok hihetetlenül zseniális alakokat tudnak fölvenni, és ezeket folyamatosan változtatják. Olyan mérvű szimmetriát mutatnak, és olyan alakzatok vannak, tehát én láttam képeket, hogy tehát konkrét egyenesben lefényképeztek elektromikroszkóppal és egy kis grafikával feljavították. Hát, mint a legkorszerűbb űrhajós technikák. Olyan alakzatokat tudnak a vírusok és baktériumok felmutatni, és amikor hő éri őket, egy vírus, ha hő ér, vagy egy bizonyos baktériumot, mit csinál? Hőálló köpenyt vesz fel a pillanat töredéke alatt. És ez a köpeny az hihetetlen sok magas hőfokot kibír. Vagy hogyha fagypont alá kerül a termék, akkor vizet van ki magából. Igenis, olyan mérvű alkalmazkodással rendelkeznek, a jéghátán is megélnek.
Hát, hogyha itt nálunk ugye lehűl a hőmérséklet, mert nem tudom, én most 5-10 fok van, akkor nekünk ugye nagykovádba kell járnunk, hát mi nem vagyunk valami alkalmazkodó képesek, tehát mi mindig pótoljuk ezt valahogy. A vírusok, baktériumok, a mikrobáknak nincs szükségük, hogy mondjam, ennyi mindenre, hanem ők maguk biológiailag ezt megoldják, egy fantasztikus rendszerről van szó. De ami drámai mindebben. 1938-ban egy munkacsoport egy állatkutató központban szklerózis multiplexes bárányokat kutatott. A szklerózis multiplexnek tudjuk-e az okát? Nem. Tudjuk-e, hogy mi ez a folyamat? Tehát egy nagyon súlyos idegbetegség, egy izomgyengülés. De hogy a szklerózis multiplexet mi okozza? Ezt az autoimmun folyamatot. Ezt nem tudja senki. Egyes szakirodalmak játszanak az életükkel, azt mondják, pontosabban az íróik, ugyanis az 1938 és 1942-ben 4 évig folytatott szklerózis multiplexes bárányokkal elvégzett kísérlet után az összes kutató kiterjedt szklerózis multiplexben halt meg. Az akta titkos, ezt közzétették, tehát így számíztat jelleggel hozzá tudtunk férni mi is. Véletlen. Az egyik kutatónak a családtagja, felesége is ebben halt meg. Semmi összefüggés a bárányoknál tapasztalt szklerózis multiplexel. Ugye erre megség kimondani, hogy ez fertőző betegség, vagy valami hasonló, mert hát semmi köze. Ez egy autoimmun folyamat. Valaki szklerózis multiplexes, akkor az nem fog fertőzni, meg nem okoz másnál is. Mégis érdekes. És igenis lehetne állítani, hogy valami furcsaság itt is van a háttérben. Nem lehet, hogy valami okozza a szklerózis multiplexet, ami átmegy egy másik emberbe is. Valamilyen DNS rész, ami mondjuk a vérrel átjuthat, vagy a testnedvekkel, vagy a nyállal. Ugyanis ezek a szakemberek, ezek nem figyeltek erre. Nem hordtak védőfelszerelést, mert nem hittek abba, hogy ez átmehet. Érintkeztek az állatokkal, közvetlen közelről 4 évig. Szinte mindebben haltak meg. Érdekes összefüggés. Olive Davis, ez a másik nagy példa. Csirkék nyirokrákjával foglalkozott, hogy a nyirokrákot mi okozza? Nem tudják. Csirkék nyirokrákjával foglalkozott egy Olive Davis, ez marekbetegségnek nevezik. A kutató a kutatás során nyirokszerveiben tumor alakult ki. A tumor, amikor engedélyt adtak a boncolásra halála után, a tumorsejtek azonosak voltak a csirke tumorsejtjeivel, ugye nem minden tumor azonos sejtű, de itt sikerült igazolni, hogy a két betegség nagyon is összefüggés volt egymással, tehát a csirke nyirokrákot kapta meg Olive Davis. Pedig a nyirokrák nem fertőző betegség. De ha vírus terjeszti, és a csirkében a vírus genom benne volt, átadta a kutatónak. És hogyha az a vírus nem fertőz meg a kutatót, de elég volt a kutatási idő ahhoz, hogy a szervezetében mutáns képződjön, humán patogén mutáns, emberre kórokozó. Ugyanúgy, ahogy az előző esetben 4 év alatt a szklerózis multiplex hátterében lévő nem tudjuk, hogy micsoda, 4 éve volt, hogy kialakítson az emberben is valami problémát, ugyanazt a betegséget. Valami furcsaság itt is van. Az is érdekes, hogy a leukémia az amerikai farmerek családja körében a leggyakoribb. Mégpedig azoknak a farmereknek a családja körében, akik állattartással és tejtermeléssel foglalkoznak. Magyarországon 3 év körül van a gyerekek átlag életkora, akik leukémiások. Elég sok a leukémiás gyerek Magyarországon. Miért? Nem bátorkodom arra, hogy ezt megmagyarázom teljes egészében, mert ez is majdnem gyereknekség ezt kimondani, de tény, a tejjel vírusgének átmennek. Vírusrészek, baktériumrészek átmennek. A leukémia hátterében lehetnek ilyenek. Magyarországon a leukémiát szűrik állatoknál is, megnyugodhatunk. Első pont. Második pont, mégsem nyugodhatunk meg, mert mi van akkor, hogyha az állat a tejadás pillanatában nem leukémiás, de hordozza a leukémia gént. És hogyha hordozza a leukémia gént az állat, a tejjel a leukémia gén átmegy az emberi gyomorba. Nem baj, mondja a szakember, mert a gyomor és a bérrendszer a DNS-t nukleinsavakra bontja. A kérdésünk az, mi van, ha nem? Ugyanis nem. A bérflóra bizonyos egész DNS-eket fókusz alá vesz és átveszi az idegen gén szakaszokat. Kedves hallgatók, a gyermekek bérflórája kereső bérflóra, úgy nevezném. A gyermek bérflórája olyan, hogy szívja magába az információt. A felnőtt bérflóra már nem ennyire.
Amikor egy gyermekben kialakul a bélstátusz, a bélflóra keresi az új génszakaszokat, mert azt hiszi, hogy abból valamit fejlődhet. Ezért egy 3 éves gyermeknek éppen kialakuló bélflórája a legmagasabb szintű, úgynevezett horizontális génátvitel rendelkezik. A leggyorsabban veszi át az idegen gént a tejből is. A sejtmagokból is, tehát mindenből, tehát ugye a tejben lévő különböző sejtek magjából. Igenis állítható, hogy lehetséges, hogy egy állat még nem beteg, mert akkor le kéne vágni. De hordozza a gént. És az állatok mennyi gént hordoznak, amit átadnak a hússal és a tejjel? És Pusztai Árpád, a híres Skóciából hazatelepült magyar professzor bizonyította, hogy a DNS-t nem bontja le az emberi szervezet, nem bontja minden DNS-t, hanem átkerül az emberi bélflórába. És jól tudjuk, az emberi bélflóra az emberi szervezet kommunikációjának első csatornája. Az emberi bélflóra károsodik, DNS, megzavarodik a bélrendszeri immunitás, a bélrendszeri kommunikáció, és valami olyan dolog indul el, amit nem is sejtünk, és talán jobb is időnként, ha nem sejtjük. A bélflóránkban nem lehet genetikai változást elindítani, mert az nagy baj. Ezért amikor az ember genetikailag módosít, nem tudja, mit csinál. Saját magát teszi tönkre. Mert a saját bélrendszerében is élnek olyan baktériumok, amik érzékelik az idegen DNS-eket, és átveszik. Ezek tények. Az emberi szervezet nagyon intelligens, csak amikor az ember beleszól ebbe a rendszerbe, akkor félelmetessé válhat. Szeretném elérni, a leukémia hátterében lehet, hogy vírusok vannak. Dánia a legnagyobb tejfogyasztó. 2-szeres állatleukémiával rendelkezik. Dániában a gyermekek leukémiája is igen magas. Van összefüggés, talán lehet mondani. A gyerekek immunrendszere még nem kifejlett, ugyanakkor testtömegükhöz képest óriási mennyiségű tejet, tejterméket fogyasztanak. Szeretném aláhúzni, nem önmagában a tej a hibás, hanem az ember. Tehát ne úgy menjenek haza, hogy most már semmit sem ehetek, semmit sem ihatok. Én most nem a tejről beszélek önmagában. A tejet nem azért nem ihatjuk, mert önmagában mondjuk 1000 évvel ezelőtt ne ihatták volna az emberek. Hozzáteszem, nem embernek készül a tej. De nem halt bele 1000 évvel ezelőtt senki a tejfogyasztásba. Talán ma sem, reméljük. De ma óriási a kockázat. Ugye tudják, hogy az élelmiszernél van előny per hátrány hányados, minden élelmiszernél. Ma nem azt kell nézni, hogy melyik élelmiszer egyértelműen hasznos, egyértelműen káros. Megnézem az előny per hátrány hányadosát. A tejnek az előnye, ha van benne némi fehérje, kazein, kicsapódik a gyomorfalon, a gyomor rátermeli a savat, mondják, hogy a tejben értékes fehérje van. Már tudjuk, hogy nem az. A tejben értékes kálcium van. Sok minden. Nem tud felszívódni. Pontosan azért, mert kicsapódnak ezek a tényezők, mert a tejben nincsenek meg a nyomelemek, amik beviszik a kálciumot. A tej zsírtartalmában lenne az zsírolható vitamin. Mennyi a tej zsírtartalma? Hát most már lassan 0%, vagy másfél. Nincs benne vitamin. Tehát amit a tejről mondanak, hogy előny, az nulla, az nincs, szinte semmi. De mondja el a tej hátrányait. Tehát ne úgy tessenek nézni, hogy most csak rosszat mondok, hanem ezt a hányados számolom ki. És ha több a hátránya, mint az előnye, akkor ugyan miért ne helyettesítsem olyannal, aminek több az előnye, mint a hátránya. Mint egy szezámmag. Amiben nincsenek állati, nincsen ugye az híres szarvasharha típusú hormon, egyebek, hanem abban egy előnyös komponensek vannak. Kedves hallgatók, a merrák állatbetegség. A merrák állatbetegség. Mielőtt az embereknél a merrák terjedt volna, állatoknál mutatták ki, sertéseknél. Csak szarvasmarhánál máshogy hívják. Először csak tőgyulladásnak nevezik, vagy másnak. De hadd kérdezzem meg, hogyha egy szarvasmarhánál rákos az a szerv, amiből a tej jön, már pedig ez nincs kizárva. Csak a szakember nem tapogatja állandóan. De lehet, hogy a daganat van, és abból jön a tej. Ugye, tehát egy anyuka nem adhat tejet, ha mondjuk merrákos. Tehát ilyen nem tudunk elképzelni. Ez egy nonsens. Nem tudjuk, hogy mennyi tej származik ilyen szervezetből. Félelmetes ez is. Tehát mindezeket azért mondom, mert a melegvérű állatok ezeket kitenyésztik magukban. Ezekkel probléma van. És ha az állat rákbeteg, a tejjel a ráknak valamilyen információja átjut. Még nem tudjuk, hogy mi. A vírusgenom részek, ahogy korábban is mondtam. Mindezekből az a tanulság, hogy igenis, ha megtetszenek nézni, ma milyen betegségek vannak? Rák, főként a mellrák, vastagbélrák, ami a bélflóra változás van összefüggésben.
influenza és járványok, kandidiázis, ha megtetszenek nézni, itt majdnem minden állatbetegség körülöttünk. Állatbetegség. Az, hogy a gyermekeink a homokozóba bélférget szednek össze, az megint macskáktól van. Tehát mindenünk, ami körülöttünk van, állatokból származik, mert kitenyésztik nekünk a mutánsokat. Nem ahhoz kell ennek vezetnie, hogy soha többet nem nézek rá állatra, és nem tartok semmit, tehát nem ez a cél. Csak egy komoly elővigyázatosságra van mindenképpen szükség. Kedves hallgatók, az állati takarmányokról hadd szóljak néhány szót. Magyarországon, hogy az elhullott állatokat, ahogy korábban mondtam, dökutakba helyezik. A vágási melléktermékeket, a csontot és a vért visszadolgozzák. Ugye ez a híres állati kanibalizmus, amiről ugye a Biblia is azt mondja, hogy ez egy félelmetes dolog, az állatok növényevők. Tehát, hogy az ember növényevő állatokat fogyasztan, ha fogyaszt valamilyen állatot. De sem dögevő állatot, mint a sertés, a sertés az dögevő állat. Sem egyebeket, amiket ugye mondjuk az Ószövetség azt mondta róla, hogy tisztátalan, de a tisztátalan szóta ne jegyünk meg, az emberi fogyasztásra alkalmatlan, nem embernek van, ezt jelenti. Csontot, vért, vágási hulladékot, vágási melléktermékeket visszadolgoznak. Gondolom nem kell sokat mondanom bajorországi példát, aki a rádiót hallgatja, azt tudja. Itt van körülöttünk. Ugye a takarmányba szánt húst humán célra tették vele, véletlenül, idézőjelben. Azt szoktam mondani, mire a média foglalkozik egy ilyen ügyjel, akkor már évek óta benn van a forgalomban. Tehát mire kitudódik, nehogy azt mondjuk, hogy a média az rögtön mindent elsőre tud. A médiában ezt már tudták, csak nem mondhatják el, mert ugye megfenyegetik az újságírót. Most már annyira széles körben terjed ez a helyzet, hogy közé lehetett tenni. Magyarországban, és nem magyar példát használ, tessenek megnézni. Mert akkor az az ember nem mehet hozzá az újságíróba már, hanem mondok, nem tudom, bérelnie kell a helyet. De az, hogy Bajorország, amiről ugye nem az a hírgyárja, hogy egészségtelen dolgokat csinálnak. Tehát egy picit ez a jelleg van, hogy rajtunk kívülálló országban származó példát, de ha Bajorországban ez van, mi lehet nálunk? Hát hadd ne hasonlítsuk össze a bajor szemléletet a magyar szemlélettel. Mi lehet nálunk? Kedves hallgatók, aki húst fogyaszt, az azt javaslom, hogy a felvágottaktól, a bélbe töltött töltelékes áruktól hát forduljon el. Szoktam mondani, hogy ilyenkor a szemmel verés tipikus esetét lehet alkalmazni. Tehát ha rá is nézünk az ilyen termékekre, akkor inkább, tehát aki húst fogyaszt, az naturhúst fogyasszon. És abból is azokat, amik még fogyaszthatóak. Persze tudom, a kérdés az, hogy melyik fogyasztható, és a mai témám során éppen a még fogyaszthatóakról fogom önöket lebeszélni. Tehát az a probléma, hogy az állatok egyre kevésbé használhatóak. Az elhullás mértékét jelezném. Magyarországon a sertések 15-30%-a elhullik. Tehát majdnem átlagosan negyed részük elhullik a sertéseknek. Nem is gondoltok, ugye? Jó kis sertés állományaink vannak. Minden negyedik sertés Magyarországon elhullik. Hova lesz ez a sok sertés? Hát a szalámiba. Hát ott esetleg, hogy a takarmányba. Hova lesznek ezek az állatok? Mert kizárt, hogy minden negyedik sertés, tessenek kiszámolni, mennyi veszteség lenne ez. Hogy ez bekerüljön, és a szokványos ANTS által elrendelt mechanizmusokon átfusson, lehetetlen. Marhák 4-5%-a elhullik Magyarországon, tehát beteges az állomány. Juhok 10%-a beteges, és elhullik. A csontokból zselatint, különböző gyógyszereket, csontlisztet gyártanak, visszakerül a takarmányba, vagy emberi fogyasztásra kerül, ugye a híres gyógyszer alapanyag a zselatin. A vérplazma formájában fehérjének, adalékanyagnak a vaspótlásra használják. Mai napig gondolkodik a tudomány, hogy tudna az állati vért emberi fogyasztásra alkalmazni. Ugye ehhez steril vágásra lenne szükség. Nagyon drága. Tehát nem azért nem alkalmazzák a vért, ami felvágottjainkban olyan előszeretettel, mert az attól félnek, hogy az mit okoz, hanem mert nem oldható meg gazdaságilag egy steril vágás a vágóhidakon. Tehát ez egy borzasztó dolog. Egyébként a vérplazmát azt időnként felhasználják, de mondom, Magyarországon inkább az ennél jóval olcsóbb szója fehérjével operálnak, ami egyrészt rossz, másrésztről jó. Egyrészt azért jó, mert olcsóbb, és ezért inkább azt használják. A probléma az, hogy genetikailag módosítottat használ a húsipar. Az a húsipar, amelyik közben lejáratja a szójafeldolgozókat. Hogy a szója génmanipulált, az a húsipar használja fel a génmódosított szóját. Baromfiaknál
A tojások 30%-a selejtojás, tehát magyar példákat mondok és magyar statisztikát. Tojáshéjak esetében, a tojáshéjat visszadolgozzák. Mi a probléma ebben? A visszadolgozott tojáshéj szalmonellás. De nem teheti meg a szakember, hogy ne dolgozza vissza a tojáshéjat, mert kálciumpótlás a csirkének. Saját tojásának a héját adja vissza, ami szalmonellás. Tehát vissza fertőzött állatot, vagy nagyon komoly vegyszerekkel fertőtleníti a tojáshéjat. Ez esetben nagyon komoly fertőtlenítőszer maradvány lesz a termékben. Tehát két lehetőség közül választhat a házi baromfi szárnyas is, vagy vegyanyagot eszik, vagy szalmonellát. Tehát túl sok lehetőség nincs. Az életképtelen csibék 25%-ban fordulnak elő, minden negyedik tojásban Magyarországon életképtelen csibe születik, erről is keveset szólnak. Ez mire utal? Hogy rossz a tojás genetikai státusza. Életképtelen csibe olyan tojásból születik, amivel baj van. Azt a tojást én megeszem, tegyük fel. Tegyük fel, eszek egy tojást, amiben nem történt megtermékenyítés. De hogyha történt volna, akkor életképtelen csibe született volna belőle. És ezt én megeszem. Akkor megint az a kérdés, ez mit okoz nekem? A szakma szerint ezzel nem kell foglalkozni. Tojás genetikai státuszával ki foglalkozik ma? Az emberi szervezet annyira intelligens, hogy még ezt is érzékeli. Tehát ezek mind fertőzési veszélyt jelentenek. Mindezt miért mondtam el, kedves hallgatók? Az elhullott állatok, az életképtelen csibék, a nyesedékek, a húsliszt, a halliszt, a vérliszt. Tessenek ezt összeadni. Ez állati takarmány. És egy állat ezen él. Képtelenség. Képtelenség, hogy egészséges maradjon. Ha csak józan logikával gondolkodunk. Nem lehetséges. Csak idő kérdése, hogy mikor betegszik meg ez az állat. Többek között ezért is kell ezzel vigyázni. Ha megengedik, akkor szólnék akkor a madárinfluenzáról és a kergemarha korról is. A kergemarha korról csak emlékeztető jelleggel önök is tudják, hogy mintegy 250 éve volt juhoknál, súrlókor. A korlátot ledöntötte, kergemarha kor lett a súrlókorból. Ugye a juhok és a szarvasmarhák között genetikai különbség van, mégpedig 6 helyen. A bárányok és a szarvasmarhák DNS állománya 6 fő helyen különbözik. Nagyon nehéz ezt áthidalni. Ezért juhokról általában fertőzés ritkán terjed korábban szarvasmarhákra. A prion, ugye ez nem fertőzés tulajdonképpen, vagy nem olyan típusú, a prion ez egy fehérje rész, és a prion le tudta győzni ezt a 6 helyet, áthidalta, és így szarvasmarhára fertőző gócokat alakított ki. Ugye a fertőzés úgy indult, hogy 1986-ban technológiát váltott az ipar, és így ugye a bárányok húsát más, vagy a zsírját más hőfokon olvasztották. A prion nem pusztult el, és visszadolgozták az elhullott állatokat, és a szarvasmarhák fertőződtek meg vele. Először Nagy-Britániában, aztán Franciaországban, Portugáliában, Svájcban, Németországban. Ugye pánik tört ki, és a brit húsexport tulajdonképpen összeomlott, azóta is szedegeti össze magát. Ami érdekes, hogy a brit vegetáriánus társasághoz többen fordultak. De ha hiszik, ha nem, az emberek jó része nem lett vegetáriánus, hanem mit csinált? Hát olvastam, mert ezt fejben nem is bírom felsorolni. Krokodil, struc, kenguru, fácán, bölény, páva és vaddisznóhús kezdtek fogyasztani. Ez egyébként szó szerint így van. Akkor is, hogyha ez méregdrága volt, tehát ez egy jó üzleti lehetőség volt az ilyen exotikus, vagy nem tudom milyen húst forgalmazó vendéglőknek, de mi ebből a tanulság, hogy az emberek még akkor is, hogyha hallják, hogy pánik van, hogyha hallják, hogy nagy baj van, akkor sem gyökeresen változnak meg, mert húst ettek utána is, hanem más típusú húst ettek. És én megmondom őszintén, ezt hiányolom sok esetben, amikor valaki lát egy problémát, és tünetileg kezeli önmagában, és nem gyökeréből. Mert hogyha ma van kergemarhakor, akkor ki garantálja, hogy mondjuk a struc, meg a bölény, meg a vaddisznó az egészséges lesz. De az ember nem akar gondolkodni, csak valami jót enni. Ez a lényeg. Egyen egy jót az ember. Mert abban biztos nincs ilyen kergemarhakoros tétel, és azt kezdték enni az emberek. Nem mondom, azért néhányan vegetáriánusok is lettek, akik úgy érezték, hogy jól érzik magukat. Szóval, történelmi esemény volt a kergemarhakor, mert áttörte egy anyag a faji korlátokat. Kedves hallgatók, ezt jó, hogy hazaviszik, hogy ma olyan korban élünk, amikor a vírusok, baktériumok és a prionok elsajátították azt a metodikát, hogy kell áttörni a faji korlátokat.
horizontális génátvétel, így nevezik. Fajok között viszem át a DNS-t. Ez nagy dolog. Szarvasmarha és ember között 21 helyen van DNS különbség. Creutzfeldt-Jakobs-kór. Amikor a Creutzfeldt-Jakobs-kóros emberek feltűntek a kergemarha járvány idején, professzorok azt mondták a tévébe, megint mondom, nyugodt púzusszámmal, pánikra semmi ok, a Creutzfeldt-Jakobs-kórnak és a kergemarha-kórnak nincs egymással összefüggése, teljesen véletlen az összefüggés. Az, hogy hentesek, fiatalkor betegedtek meg a problémától, tehát ők szenvedtek, az semmi nem jelent. Ugye a Creutzfeldt-Jakobs-kór az idősek betegsége, és olyan ritka, hogy ez gyakoribbá vált, és húsipari dolgozók körében, ez megint véletlen összefüggés. És ma már, ha valaki fölnyit egy irodalmat, egy korszerű irodalmat, akkor ott olvashatja, hogy sajnos a kergemarha-kór okozója, ez a bizonyos prion, át tudta hidalni a szarvasmarha és az ember közötti 21 DNS lépcsőt. Nem tudjuk hogyan, meg tudta tenni. És igaz, hogy gyenge immunitású emberekbe, vagy olyanokkal, akik gyakran érintkeztek a húsokkal, ma is ezt mondják, nem madárinfluenza, csak azt fertőzi, aki egész nap söpröget a baromfi udvaron. De lényeg, hogy át tudja ugorni, itt a maga az elva fontos. Képes rá, és ha csak egy emberben átugorja, csak egyben, nem kell, hogy bennem, egy kínaiban, akkor végig söpör a földön a járvány. A szakma azt mondja, van egy ilyen cikk, az a címe, hogy amikor a malacok tűzszentenek, van egy ilyen cikk a szakmában, és tehát ahhoz, hogy földünkön egy járvány kitörjön, ahhoz elég, hogy egy sertéspestises malac rátűzszentsen a gazdira, a gondozójára. Mert akkor benne is lesz olyan vírus, vagy olyan baktérium, és hogyha az úgy mutálódik, kialakul a pestis újra. Nem biztos, hogy ugyanaz a pestis, mint a középkorban. De ugyanaz a vírus egy másik válfaja, úgy, mint az influenza. Nagyon variábilisak, ezek nagyon könnyen változnak. Meg ezek, de igenis, van ezekre esély, és egyre inkább van ezekre esély. A kergemarha-korról még annyit, hogy ugye akik megbetegedtek Creutzfeldt-Jakobs-korban 27 évesek voltak, szemben a 63 éves átlagos beteg életkorral, és csak hússal érintkező körébe terjedt. Ami érdekes, hogy az állatok tejével is azt mondták, hogy nem terjed, később vélelmezik, sőt mai napig is, hogy valószínűleg terjedhet, és az az állat, amelyik vemhes volt abban az időszakban, amikor ez történt, ő maga lehet, hogy hordozott valamit, de nem betegedett meg, a borjú már igen. Tehát még a genetikai átadódás lehetősége is megvan. 15 év a lappangási idő, tehát 1996-ig, azt hiszem, nem bocsánat, 86. 86-ban, aki evett mondjuk marhahúst, az lehet, hogy 2001-ben megbetegedett. Még. Ugye most már eltelt azóta 18-20 év, tehát azt mondják, hogy most már mi vérve vagyunk. Ha nem alakult ki bennünk ilyen korkép, akkor nagy baj tulajdonképpen nem lehet. Egy biztos 4,5 millió állatot le kellett ölni. Ez azt jelenti, hogy mintegy, tehát heti 15 ezer állatot tudnak égetni az égető művek mondjuk Nagy-Britániában, de ez több évig történt az állatok égetése is. Nos, eltelt egy pár év a kergemarha-kor óta. Az emberek, hadd kérdezzem meg, levonták a tanulságot? Tehát levonták a tanulságot? Volt egy kergemarha-kor, vannak az állatpestisek, sertéspestis, csirkepestis, ezekről hallottunk. Száj és körönfájás, TBC, stb. Semmi. A húsipar marketing munkája, és sok-sok minden azt támasztja alá, hogy még mindig kell, még mindig sok benne a vas, még mindig sok benne a B12, erős fehérjék vannak benne. Tehát gyermekeink Párizs is fehér zsömlével nőnek fel. Nem gondolom, hogy ez tartható. És amikor a gyermek immunhiányos, akkor szétáldak ez a szülő. Hát én mindent megadtam neki. Hát mit adhatnék még neki? Hát 10 órait kap, hát eszik, hát uzsonnázik, de mit? Körözöttes kenyeret? De miből van az a körözött? Vagy szalámi zsemlét? Téli szalámit megveszem 5 dekát, mert az ugye drága, de mi van a téli szalámiban? Azért, mert rá van írva, hogy herc, meg pikk. Nem biztos, hogy jó dolog, hogy rá van írva. Kedves hallgatók, nekünk az ipar jól eladta magát. És mivel üzleti titok védi őt, soha az életben nem mondják, ami van benne. Vagyis én, akinek a bérrendszerem átveszi a DNS-t az ő élelmiszeréből, nincs jogom tudni, hogy mit eszek.
Hát nem tudom, hogy ez a jog, ez igazságos jog-e. Az élelmiszeripari mérnökök védik az élelmiszeripart. És még a fogyasztóvédelem sem mindig a fogyasztót védi, mert az ipar kezében a pénz és a GDP és minden. Hadd jelezzem, amikor egy országban azok az emberek, akik a vezető cégek élén állnak, azok reggel 8-tól estig a parlamentben ülnek, tehát összefonódik magyarul a politika és az üzlet, még magyarabbul. Az hozza a törvényt a húsiparról, aki húsipari céget vezet. Hát hogy lehet itt igazságot várni? Meghozza a törvényt, és a kiskaput pontosan ismeri. És ő ki is használja. Mert meghozza a törvényt, mert legálisan, kvázi legálisan dolgozik. De a kiskapukat jól ismeri. Kedves hallgatók, ilyen világban élünk, és mi csak a médiából hallunk híreket. Ugye a média is már egy fintort csinál a dolgokkal, tehát ez egy érdekes jelenség, egyenes információt ember legyen a talpán, aki ma hall. Használjuk a fejünket, én hiszek abban, hogy a tendenciákat látva nem kell még tévét se bekapcsolni. Csak időnként. Tehát néhány hírből önök meg kell tudják állapítani józan paraszti észre, hogy mi történik körülöttünk. Nem hiszem, hogy annyira buták lennénk, hogy nem tudnánk ezt csinálni. Megmondom őszintén, én magam sem mindent, amit itt elmondok, nem a konzervipari kézikönyvből veszem. Mert az megint 70-ben íródott. Hanem az ember használja a fejét. És persze konzultálok jelenkorban élő és gondolkodó emberekkel és orvosokkal, és állatorvosokkal. Kedves hallgatók, a madárinfluenza definíció szerint a házi baromfi fajok, illetve vadon élő, illetve egzotikus kedvtelésből tartott madárfajok gyakran tünetmentesen, máskor magas lázzal, elesettséggel, légúti és idegrendszeri tünetekkel járó hasmenéses betegsége. Tehát a madárinfluenza magyarul időnként tünetmentes, időnként tünettel jár. Nagyon sok víziszárnyas ezt tünetmentesen hordozza. Tehát azok a baromfi udvarok, ahol van kacsa vagy liba, sokkal veszélyeztetettebbek, mint ahol nem vízi szárnyasok vannak mondjuk a baromfi udvarban. A galamb, az állatkerti és díszmadarak, a házi baromfiak, a vadmadarak veszélyeztetettek, a pulyka, a kacsa, a gyöngytyúk, a fácán, a fűri és a csirkék. Hadd jelezzem, a madaraknál is általában az úgynevezett A-típusú influenza vírusok terjednek. Ugye most ilyenekkel találkozunk, hogy H1N1 meg H5N2 meg ilyen számokkal. Ugye ez a H meg az N, ezek szerológiai típusok, ugye a szakma besorolja ezeket. Nem mindegy, hogy a H és az N betű után milyen szám áll. Az dönti el, hogy éppen milyen mutánssal van dolgunk. Tehát a nagy spanyol náthát például a H1N1 törzs okozta. Az ázsiait, ugye 1918-19 spanyol nátha, 20 millió ember halt meg. Madárinfluenza volt. Csak nincs okmánikra, mert akkor volt ugye a háború, tehát a háborúban nem volt jó higiéniai viszony, tehát szinte teljesen természetes volt, hogy terjed a vírus, nem voltak vakcinák, stb., tehát ma már máskort élünk. 1957-ben második influenza hullám Ázsiában, H2N2 vírus. 10 évig tömegek haltak meg benne. És szűk 10 évre, tehát 1968-ban 10 évre rá Hongkong, H3N2. Tehát 3 különböző mutáns vírus okozott 3 világjárványt. Ma ugye ez a bizonyos H5N1 fajta van, amit 1999-ben mutattak ki Hongkongban. H5N1. Tehát még egyszer, korábban spanyol náthát H1N1, ázsiai, szintén 100 000 halálát okozó H2N2 és H3N2 a hongkongi 68-asat. Most teljesen megnyugodhatunk, H5N1 van. Kedves hallgatók, így van, tehát ez a lényeg. Olyan komoly variációs lehetőségek vannak, ha ez a H5N1 vírus egyszer is megkísérli, hogy a H3N1, vagy a H3 elején, tehát olyan vírussal konfrontál, hogy aminek az eleje H3, mindegy, hogy N hány. H3, mert ez a döntő, az első a H.
hemagluténnek nevezik az a H betű. Hogyha ezzel konfrontálódik és a DNS, pontosan RNS részt átveszi a vírus, létrejön egy H3N1, vagy egy H3N2. És újra kitör a hongkongi, vagy esetleg egy H2N2-t vesz át, teljesen rá van bízva, akkor az ázsiai. De hogyha éppen kedve szottyan a H1-et átvenni, spanyolnát, ha lehet választani. Tehát ez idő kérdése. Nos, szeretnék mindenkit megnyugtatni. A madárinfluenza emberre nem veszélyes, azért ne söprögessünk hetekig egy-egy baromfiúdvaron, azt szoktuk javasolni. Természetesen a madárinfluenza elleni vakcinát annak szokták beadni és javasolni, akik ilyen helyeken dolgoznak. Magyarországon egy nagyon, mondhatnám, hogy egy ilyen kabaréba illő esemény történt, tudni, hogy a földművelési miniszter beoltatta magát madárinfluenza ellen. Ha esetleg valaki belolvas az interneten az erről szóló állatorvosi cikkekbe, szerintem egy ilyen kabaré csütörtökön érezheti magát. Tehát hogy kell magamat nevetségessé tenni címmel? Tehát amennyiben a miniszter gyöngytyúknak, illetve vadkacsának képzeli magát, ám legyen, hogyha az immunrendszerét terhel ilyen dolgokkal, de ugye tájékoztatják az orvosok, a kedves miniszter urat is, hogy őt nem a vadkacsára veszélyes madárinfluenza fogja megfertőzni, hanem annak egy mutánsa, és ha hiszi, hanem a miniszter úr, hogyha egy fertőzés létrejön, újra be kell magát oltatnia. Tehát magyarul teljesen felesleges volt. Persze a miniszterek ugye azért csinálják, hogy megnyugtassák a közvéleményt. De hát ezzel, amikor a közvélemény csak ideig óráig is került megnyugtatni, ha csak nem a vadkacsák megnyugodtak, hogy már az emberek is használják az ilyenfajta vakcinákat. Egyébként Ázsiában, Kínában kéne használni olyan emberek körében, akik kapcsolatban vannak a madarakkal, de Magyarországon egy panellakásban lakó, vagy egy átlagos háztartásban élő embernek ilyenfajta műveleteket nem kell végrehajtania. Azonban, és most mondom kell lényeget, hogyha egyetlen emberben van humán influenza vírus, tehát magyarul influenzás vagyok, a szokványos influenza vírust elkaptam. Ráadásul madárinfluenza is van a szervezetemben. Ilyen ember bizonyára van a földünkön most, ezekben a percekben is. A két vírus egymással kommunikál. Idő kérdése, mikor sikerül kompromisszumra jutniuk, és olyan RNS részeket cserélni egymás között, ami humán patogén, emberi kórokozó, világjárványt okozó vírust eredményez. Hogy ez mikor történik, az állatorvosok szerint ez idő kérdése. Ha nem most, valamikor meg fog történni. Mert madárinfluenza mindig volt és mindig lesz, és emberi influenza is mindig volt és mindig lesz mától kezdve és az elmúlt évektől. Tehát csak idő kérdése a kettő, mikor találkozik egymással, és mikor lesz világjárvány ebből. Kell-e Magyarországon félni, vagy félteni valakit ettől? Ahhoz, hogy a vakcinát le tudják gyártani, minimum 7-8 hétre van szükség, tehát 2 hónapra. A legderülátóbb becslések szerint. Tehát magyarul, ma, ha létrejön egy humán patogén, járványt okozó vírus, abból vakcina akárhol, akár nálunk, akár máshol, mondjuk januárban várható. 2 hónap. Úgyhogy a kérdés az, hogy rendelkezik-e az új vírus azzal a virulenciás készséggel, hogy körbejárja a világot 2 hónapon belül. Ha igen, akkor az baj. Ha nem, vagy rendelkezik a vírus ilyen, mert hogy rendelkezni bizonyára, de sikerül lezárni a határokat úgy, hogy nem terjed el. Tehát ne üljön repülőre az illető, stb. Akkor a világjárvány elkerülhető. Jelenleg 3 millió ember halálát jelzik az orvosok. De nem nálunk, hanem a harmadik világban. Sokan fognak meghalni. Vagy ma, vagy a mai világban, vagy egy picit később, amikor ez a humán patogén vírus létrejön. Korábban 17 milliót mondtak, aztán most már csak 3 milliót mondanak, lesz haláleset, ez majdnem biztos. Egy szerencsénk van, Magyarországon vannak koponyák, és a vakcina minden jel szerint éppen ebben a kis országban fog megszületni. Tehát magyarul közel vagyunk a tűzhöz, és az oltáshoz mi leszünk a legközelebb. Ez egy szerencsés helyzet. Tehát végre a magyar szürkeállománynak van valami eredménye is, hogy végre ugye most, hogy nagy baj van, most kezdik megfizetni a tudást, az információt, az ismeretet Magyarországon is, és az egész világ ilyen szempontból ránk figyel. Tehát mondom, ha pánikra van némi ok, akkor emiatt, hogy addig, amíg, tehát amitől kezdve létrejött a kórokozó, addig, míg a vakcinát legyártják, és be nem oltják a mi szervezetünkbe, addig ebbe
Ha megfertőződünk, meghalhatunk. Tehát ilyen szempontból reális veszély van. Tehát ezért mondjuk ebben az időszakban nem szívesen utazik az ember sehova, ahol mondjuk ilyen állatokat találnak, mert esetleg akkor probléma lehet belőle. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy emberileg nem látok esélyt arra, hogy bárki is megállítaná ezt a folyamatot. Tehát én mondjuk, én a Bibliát szoktam olvasni ilyen szempontból, és azt gondolom, hogy ha felettünk lévő hatalom nem nyújtja ki a kezét, és nem véd meg minket, akkor emberileg mi vakcinákat és bármit tehetünk, a vírus körbejárja a világot. Egy repülőre szállás elég, egyetlen egy, vagy kettő. Itt van Magyarországon, ha egyetlen egy ember áthozza Magyarországra, akkor ez egy 7 emberrel itt mindenkit elpusztíthat. Vagy a gyengébb immunitásúakat. Tehát kárt tesz minden családban, gyermekekben. Tehát ez nem játék. Ez komoly dolog. Ezért szoktam mindenkit mostanában egy kicsit immunerősítésre sarkalni, egy kis echinácia kasvirágcsepp. Nem mondom madárinfluenza ellen ez a megoldás, hogy echinácia cseppet együnk, vagy asszunk, de azt gondolom, hogy ha korábban ettünk hetente egy tábla csokit, akkor most ne együnk. Ha korábban bizonyos dolgokat megengedtünk magunknak, most ne engedjünk meg. Tehát most egészen komolyan mondom, hogy a következő heteket, tudom, hogy karácsony meg szilveszter jön, és ilyenkor az immunrendszerünk kap egy kis distresszt. Szóval azt gondolom, hogy most, ha valaki komolyan veszi, tehát nem muszáj komolyan venni, valaki komolyan veszi azt, amiről most szó van, akkor most átlagon felül vigyázzon, hogy mit teszik. Vigyázzon, hogy hova megy. Mert itt elég egy-két kis hiba is. Ez a Demoklész kardja, ez a fejünk felett van, és itt megfontolásra mindenképpen szükség van. Tehát ezt mindenképpen gondoljuk át, hogy ez a H5N1 altípus mivé alakul át, hát ezt csak a jövőben lehet megmondani. De hogyha valaki mondjuk nem találkozik ilyen vírusokkal, és nem fertőződik meg, mint hogy a magyarok között üzenyára nem is lesz ilyen eset, azért otthon a macskákkal és kutyákkal is vigyázzon. Ne feledjük, hogy ha a macska bolhás, és hátra nyúl a macska, vagy hátra kap a fejével, és elrágja a bolhát. Mi történik az aramacskával? Elrágott egy bolhát, ugye? Lecselükről is. Férgek vannak a bolhában, Magyarországon minden bolha galantféreggel fertőzött. A macska elrágja a bolhát, a férget, a féregpetét lenyeli, és a belében 18 cm hosszú orsó, vagy galantféreg fog nőni. Ha galantféreg, az mondjuk másfél-két méteres. Emberek székletében is van ilyen, csak nem tudják, vagy nem látják, ha nem is másfél méteres, de férgek nagyon sok emberben vannak, és főként olyan helyeken, lakótelepen macskát, kutyát tart valaki, a végből nyílásból ürül, mert a kutya leül a szőnyegre, stb. Szinte biztos, és hogy ott egy gyermek ott letérdel a földre, vagy a kezével oda nyúl, aztán a szába veszi, a gyermek bélférges lesz. És Magyarországon minden második kutya és minden harmadik macska bélféreggel fertőzött. Mi a megoldás? Hát a féregírtás, ezeket csak azért mondom, mert ez is egy állati és emberi kapcsolatból adódó probléma, hogy ezek a külső és belső különböző férges fertőzések, tehát a bolhák és a kullancsok, ne feledjük, a pestist a bolhák terjesztették. Tehát a bolháktól mai napig is félni kell. A kullancsok, ugye most a kullancsok terjesztik a különböző agyhárgyi gyulladást és a Lyme kort, úgyhogy azért figyeljünk erre is, olvassunk erről is, tehát olsó férgek, galantférgek, ezek mind azért veszélyeztetnek minket. Amióta Európai Uniós homokozók vannak, azóta ezzel olyan nagy probléma talán nincsen. A házi állatokat félretelníteni kell, kézmosás, kutya és macska simogatás után, az ürülék összetakarítása, rendszeres bolhátlanítás. Na, ezt csak ilyen zárszóként mondtam el, nem vagyok állatorvos, de azt gondolom az alapműveltséghez ma már ez is hozzátartozik. Tehát igaz, hogy tombol a madárinfluenza, de azt gondolom, hogy a pánikra most még talán akkora ok nincsen, akkor, hogyha a humán patogén létrejön, akkor talán lesz. A kezemben tartok egy stencilt. Ha valaki jár az interneten, akkor a www.madarinfluenza.bpallatorvos.hu. Tehát itt az anyag. Ez a hivatalos állam által elfogadott anyag a madárinfluenzáról. A kezemben persze van egy oldag másik paksaméta is, ez a média anyag a madárinfluenzáról. A kettő azért nem ugyanaz. Ugye ez egy pánikkeltő anyag, ez egy nyugodt hangvételű anyag. A valóság szerintem a kettő között van. Az anyag, ez a madárinfluenzás állatorvos anyag, ez túlságosan nyugodt anyag, és tárgyilagos. A média anyag túlságosan felpörgetett. A valóság az, hogy tudni kell, hogy van okunk, vagy lenne okunk aggodalomra,
És kedves hallgatók, ha valakit az érdekel, hogy mondjuk a Biblia mit mond a jövőről, illetve a jelenkorról, erről megtalálhatóak itt kazetták, és hoztam, hogy Reisinger Jánosnak is van a Jelenések könyvéről és a bibliai proféciákról könyve, tehát tanulni lehetünk, hogy például a Biblia is megmondta, hogy korunkban az ökológiai válság, az erkölcsi válság, a természeti katasztrófák, a földrengések és árvizek kezdetüket fogják venni, de Jézus azt mondta, ez még nem itt a vég. Hogy folytatta Jézus? Hanem ez a vég kezdete. Tehát ez is kérdés, hogy ezek mit jelentenek, ezek a kifejezések, mivel én most nem erről tartok előadást, ezért akit érdekel, az tájékozott ez ügyben is, maga nézhet utána, akár kazettákról, akár könyvekről. Az elmúlt alkalom a Biblia az egészséges életmódról címmel tartott előadásom hanganyaga szintén kapható egy pár példányban, korlátozott példányszámban, tehát ugye itt a Bibliáról és az egészségről beszéltem a kettő kapcsolatáról. A mai témára tekintettel, ugye most sokat beszéltem a génekről, a génháború, tehát a genetikailag módosított élelmiszerek kockázatai, de nem csak ez van a könyvben, hanem jócskán van egyéb genetikai információ, mármint tehát olvasnivaló benne. Ez most jóval olcsóbban kapható, tehát 800 forintba kerül, ez majdnem fél ár az 1500 forintos üzleti árhoz képest. Hoztam egészséges élelmiszereket, gondolom megbocsátják, hogy nem vákumcsomagolt pulyka mellett hoztam most, és nem csirkecombot, hanem például ajánlom figyelmükbe a zakuszkát, ami, tehát ugye természetesen félretéve a viccet, növényi alapú, tehát vegán termékeket hozunk forgalomba, illetve kapunk mi is, és terjesztünk. Nem azért, mert hogy most mindenki mától kezdve zakuszkát zakuszkával legyen, bár nagyon finom, egyetlen hátrányában nagyon hamar elfogy zakuszka. Tehát rendkívül eteti magát. Megmondom őszintén, én áttértem ezekre az ételekre, ezek adalékanyag nélkül készülnek modern tartósítási technológiákkal. Meg kell mondjam őszintén, hogy a jövő afelé mutat, hogy meg kell keresnünk magunknak, hogy mit tehetünk. Nem bízhatunk meg ma már senkiben, hogy megmondják, hogy mit tegyünk. Utána kell néznünk, nekünk, akik nem vagyunk ilyen végzettségűek, mind meg kell tanulnunk megélni a jég hátán. Egyszerűen nekünk kell döntenünk ismét, mert a kezünkből a kormányzatot nagyon sokan szeretnék kivenni. A jövő azoké az embereké, akik azt mondják, hogy szeretnék én dönteni. A döntéshez mi kell? Információ és tiszta értelem. A tiszta értelmet az egészséges életmód adja, az információt pedig azok, akik az információt adják. Mi ebben szeretnénk segíteni, és hát non-profit szervezet vagyunk, tehát mi ebből nem részesedünk ezek a dolgokból. Ezeket alapítványi, tehát olcsóbb áron adjuk a termékeket, úgyhogy non-profit jelleggel dolgozunk. Ha van kedvük, válogathatnak itt szezámaktól kezdve a növényi pástitomokon át, mondjuk a nem génmódosított szójába készülő tofuig, amit kitűnően ki lehet rántani, ha valaki mondjuk mától kezdve mondjuk nem részesíti előnybe a rántott húst, az a rántott tofut fogyaszthat sütőben kisütve. Nagyon kellemes, mint hogyha halat, vagy nem tudom én, egy rántott sajtot fogyasztana különböző fűszerezéssel. Van szója izolátumból készülő szója virsli, négyedjünk meg az izolátumtól, ez fitoösztrogénben gazdag fehérjedús termék. Könyveim közül az allergia és kandida kalauz, ami a mai témához illik, de hát ugye a hiánypótló elszámokról őszintén is kapható, és több szakácskönyv, azt javaslom, próbálgassanak otthon főzni, aki még, de gondolom sokan már otthon próbálgatják a reformos recepteket, mert ne készen vegyünk felvágottakat, otthon készítsünk pástétomot, vagy valamilyen növényi kolbászféleket, tehát lencse, hurkát lehet például készíteni, nagyon kitűnő fűszerezéssel ezek megoldhatók. Nem szaporítom tovább a szót. Van-e kérdés elhangzottakhoz? Mert az időm eléggé eljárt, elnézést, lassan más órához közeledek, ezért most néhány percben, ha megengedik, és van egy 3-4 perc türelmük, akkor a kérdéseket megválaszolnánk.

0: Tisztelt gyülekezet, mivel gyermekek is vannak körünkben, pár szót hadd szóljak először a gyermekekhez, amit szépen hallgassatok végig, jó? Tegyétek le a lábatokat. És tudjátok, hogy Arany Jánosról beszéltem nektek múltkor, most is Arany János életéből mondok el egy kis történetet, de nem megyünk el ezért Nagy Szalontára vagy Nagy Körösre, hanem a Margit-szigetre fogunk elmenni. Megkérdezem tőletek, gyerekek, ki járt a Margit-szigeten? Tegye fel a kezét. Köztetek, ki járt a Margit-szigeten? Egy valaki. Nem jártatok a Margit-szigeten még soha? Hát akkor János bácsi azt ajánlja nektek, hogy ha tavasszal megszervezitek, én szívesen elmegyek veletek a Margit-szigetre, és elmondok néhány érdekes történetet, mint a mai is, hogy Arany János nagyon szeretett a Margit-szigetre járni. Azelőtt ugyan külföldre járt, hogy betegségét kezeltesse, de amikor már idősödő ember lett, tudjátok, ő a Lánchíd mellett lakott, és onnan a Margit-híd nincs olyan messze, elsétált, átment a Margit-szigetre, és ott írta élete utolsó éveiben, egy egész kis versciklust is írt, és különösen híres az a vers, hogy a tölgyek alatt, mert a Margit-szigeten sok tölgyfa van. Ti ismeritek a tölgyfát, gyerekek? Bár most már ezt félve kérdezem meg, hogy tudjátok, hogy milyen a tölgyfa? Voltatok már tölgyfa alatt? Fölismernétek a tölgyfát? Na nem baj, mert a történetem is erről szól, hogy Arany János leült ott egy fa alá, és fölírta azt, hogy a tölgyek alatt, mert ez volt a versnek a címe. De tudjátok, a Margit-szigetnek az addigi ura József főherceg volt. Ugye ez egy Habsburg birtok volt, azért is kérdeztem, hogy jártatok-e a Margit-szigeten, mert 200 évvel ezelőtt oda kisgyerek nem tudta betenni a lábát. Ez nem volt magyar tulajdon. Csak József nádor kezdeményezte, hogy legyen, aztán József főherceg nyitotta meg a pesti gyerekek előtt alig egy másfél évszázada a Margit-szigetet. Arany János leült és fölírta a papírlapja, hogy a tölgyek alatt. És József nádor, nem József nádor, hanem József főherceg oda settenkedett, látta, hogy Arany János verset ír, és belenézett a papírjába. És akkor halkan megérintette a vállát, azt mondta, kedves Arany, ez hársfa. Ez hársfa. Ha a tölgyek alatt akar verset írni, ott van szembe, oda tessék átmenni. Mit gondoltok, mit csinált erre Arany János? Bosszankodott, hogy ő 60 évesen se tud különbséget tenni a hárs meg a tölgy alatt. Azért mondom, hogy azért nem késő, ilyenkor télen meg különben is nehéz különbséget tenni, amikor nincsenek lombok a fán. Arany János engedelmes volt, összezette a cókmokját, szépen átköltözött, és a tölgyek alatt kezdte írni a Tölgyek alatt című versét. Hát ezt szerettem volna nektek elmondani, de ha majd nagyobbak lesztek, azért ne csak a Margit-szigetre menjetek ki, hanem olvassátok el a Tölgyek alattot is. Éppen azért is, mert Arany János sok támadást kapott ezért a verséért, és írt még egy Tölgyek alattot, csak az már idézőjelben van téve. Tehát két Tölgyek alatt című verse van, a Tölgyek alatt, meg a Tölgyek alatt című verse, de Arany János nem szégyelte azt, hogy ő rögtön nem tudott különbséget tenni a hárs meg a tölgy között, pedig azt is szeretném nektek elmondani, hogy Arany János nagyon szerette a fákat, neki volt almás kertje is, és almát is termesztett. Tehát az almát persze könnyű fölismerni, könnyebb fölismerni, mint a hársat a tölgytől. Hát én ezzel a kis történettel kívánom nektek azt, hogy jussatok el a Margit-szigetre, és föntartom az ajánlatomat, hogy tavasszal vagy nyár elején itt a gyülekezet, ha összefog, és a fiatalok szeretnének elmenni egy kicsit a Margit-szigetre, tehát nem mondjuk nem a Kanári-szigetekre, tehát a Margit-szigetre, akkor szívesen vagyok utitárs ebben. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, évvégén, amikor a Bibliát olvassuk, és több időnk is van a Biblia olvasására, talán mint az év többi időszakában, nagyon szeretem a Biblia legősibb könyveit olvasni. A Biblia legősibb története, részletesen elmondott története Jób könyve. Jób könyve több mint 4000 éves történetet mond el. És Mózes is, aki elmondja ezt a drámai történetet, ő is több mint 3500 évvel ezelőtt jegyezte fel. Jobb könyve 6. fejezetéből szeretnék felolvasni egy igeszakaszt, és a mai Biblia tanulmányunk tárgyává ezt tenni. Jobb könyve 6. fejezetében szeretném felolvasni a 21. verset. Majd az egész szövegkörnyezetet is később felidézném, de egyelőre most ezt a rövid verset olvasom fel, Jobb könyve 6. fejezet 21. versét. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort, és féltek. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort, és féltek. Ahogy látjuk, ez a Biblia vers Jób könyve legelején fordul elő. Akkor még a három barát közül csak az egyik szólalt meg, Elifáz, a legidősebb. De Jób már érzi, hogy a barátok rossz irányba mennek. Nagyon rossz irányba mennek. Mond is egy hasonlatot az igénk előtt, a 15. verstől indul ez a nagyon részletesen kifejtett hasonlat. Atyám fiai hűtlenül elhagytak, mint a patak, amint túláradnak medrükön a patakok, amelyek szennyesek a jégtől, amelyekben olvadt hó hömpölyög, mikor átmelegülnek, elapadnak, a hőség miatt fenékig száradnak. Letérnek útjukról a vándorok, felmennek a sivatagba utánuk és elvesznek. Nézegetnek utánuk témavándorai, Sébának utasai bennük reménykednek. Megszégyenlik, hogy bíztak, közel mennek és elpirulnak. Így lettetek ti most semmivé, látjátok a nyomort és féltek. Ugye a patakok, amikor megáradnak, délután, tavasszal, de aztán jön a nyár, kiszárítja a medrüket, és várnánk a patakvizet, de nem kapjuk sehol sem. Mondja, hogy mennek ott Témánból, Sébából, Észak-Arábiából, Dél-Arábiából, nem tudnak se maguknak, se az állataiknak vizet adni, és ezt a képet fölhasználva mondja Jób, hogy így lettetek ti most semmivé. Látjátok a nyomort, és féltek. Amikor olvastam, most újra olvastam, ki tudja már hányadszor Jób könyvét, sok minden megrendített ebben a könyvben, és ez a vers is megrendített. Először is a versnek az első része, hogy amit egyébként más bibliafordítások kicsit másképp fordítanak, az eredeti Károlyi Bibliánkban is kicsit másképp van, de én azt gondolom, hogy magának a képnek nagyon megfelelő ez a javított fordítás. Ugye 1908 óta van új Károlyi fordításunk, javított Károlyi fordítás. Így lettetek ti most semmivé, most semmivé. Nem azt mondja, hogy semmivé lettetek egyáltalán, de most semmivé lettetek. Mint egy patak is, ami ott volt, létezett, vizet adott, de most kiszáradt, hát akkor nincs, akkor semmi. Sokszor az ember az élete során kiapad, kiszárad, nem tudja elvégezni azt a feladatát, amit az Isten rábízott. Hát ezek a barátok is, hogy eljöttek Jobhoz. És ugye 7 napig csendben voltak, nagyon megrendülve látták azt a sok nyomorúságot, ami a barátjukra zúdult. De a 7 nap alatt miről gondolkoztak? A szép dolog, hogy nem szóltak egy szót sem, mert rosszat legalább nem csináltak. De miről gondolkoztak? És amikor elerett a nyelvük, akkor kiderült, hogy miről gondolkoztak. Látták a nyomort, és félni kezdtek. És így tulajdonképpen nem tudtak mit adni a barátjuknak. Nyomort látni és félni, mit tudsz adni akkor a barátodnak? Miért mit kellett volna tenni? Nézzük meg a következő verset, a 22-et. Hát mondjam-e, adjatok nékem valamit, és a ti jószágotokból ajándékozzatok meg engem? Nem ez lett volna a természetes? Hát Jobbnak mekkora vagyona volt? Így kezdődik a Jobb könyv, hogy volt valami 70 000 juha, 3 000 tevéje, 500 szamara, 500 ökre, hát óriási állományok. Ezeket vagy elhajtották, vagy megégtek, hát az egész vagyona odaveszett. Most jön 3 barát. Hát mi lett volna a helyes dolog? Hát ha van egy elemi szerencsétlenség a mi világunkban is, mennyi ilyen van, akár a világ egyik részén, akár a mi országunk egyik szegletén. Az emberek, ha nem is barátok, hát összefognak és valamennyit összeadnak, nem? Ezt mondja Jobb, hogy kértem tőletek valamit? Miért kérhetett volna? Mondhatta volna, hogy ti barátaim nagyon gazdagok vagytok, hát nem tudnátok egy, mondjuk egy 100 szamárral kisegíteni, egy 1000 juval, az sem még a teljes állomány, de hát valami. Hoztak ezek a barátok valamit? Akartak adni valamit? Jobb azt mondja, hogy kértem tőletek valamit? Nem kértem tőletek. Hát ha már nem hoztak semmit, azért ezzel joggal elmarasztalható valaki, nem? Hát nem segít a másik, a barátja is nem segít. Hát legalább együttérzés, hogy mondja itt a 14. versben, a szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Még részvétet sem hoztak. Túlzottnak érezzük azt, hogy semminek nevezi őket? Túlzottnak érezzük, hogy semminek nevezi őket? Hogy így kezdődik ez az igénk, hogy így lettetek ti most semmivé? Ne haragudjatok, hogy így kérdezem, hogy ezt a mai világban mi szalonképes kifejezésnek tartanánk, ha valaki azt mondaná a barátjára, hogy hát te most semmivé lettél számomra. Nemrég olvastam, egyik testvérünk írt egy tanulmányt Pál apostol Galata leveléről. Tudjátok, a Galata levélben is azt mondja Pál apostol, hát balgatag Galácia beliek, ezt milyen szépen tudjuk idézni, és leírja a testvér, tehát szó szerint ez annyit jelent, hogy esztelenek. De szalonképes lenne azt mondani, hogy hát kedves gyülekezet, hát nagyon esztelenek lettetek. Hát azt gondolom, hogy engem neveznének a legdurvább, legérdesebb, legkeresetlenebb valakiének, pedig hát ez a Bibliában van. A Bibliából ezt nem hagyta ki senki sem. Pál apostol ezt leírta, hogy esztelenek lettetek, Galácia beliek. Munkált az Isten bennetek valamit, aztán most jött néhány tanító, és elhagytátok azt, amit munkált. Tehát esztelenek lettetek. Ez benne van a Bibliában. Aztán János apostolt szoktuk nevezni a szeretet apostolának. Hát János apostol hogyan is mondja a második levelében, hogy aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett. És emlékeztek, mivel folytatja? Aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs istene. Hát döbbenetes. Micsoda? Nincs istene? Gyülekezetben van. És nincs istene. De ezt írja a Biblia, ezt sem törölték ki a Bibliából. Kedves gyülekezet, Jobb ezeket a súlyos, elmarasztaló szavakat betegségében is. Van ereje ilyen elmarasztaló szavakat mondani, akkor mondja, amikor még csak az első barát szólalt meg, Elifász. Még Bildát nem szólalt meg. Még hogy mit fog kapni Cófártól, azt még csak ezután fogja hallani. De már az első barátnál érzi Jobb, hogy ezek a barátok rossz úton mennek. És ha valaki rossz úton megy, Jobb az út elején megmondani, hogy ez egy olyan út, mint ami csörgedezett a patak, de aztán úgy kiszáradt, hogy semmivé lett. Na de mit mond ő, hogy miért lettetek semmivé? Azt mondja, hogy látjátok a nyomort és féltek. Kedves gyülekezet, érdekes kifejezés ez. Látjátok a nyomort és féltek. Miért viselkedtek így a barátok? Barátok, amikor megérkeztek és látták ezt a sok csapást. Ugye, ha emberileg végig gondolunk valamit, és ők sajnos nem Istenbe kapaszkodtak a gondolkozásukban, hanem emberileg kezdték végig gondolni, hogyha valakivel rettentő dolgok történtek, nagyon végletes és rettentő dolgok történnek, az emberek agya mire áll rá? Hogy velem ez nem történhetik meg. Hát velem ez nem történhetik meg. És ővel így csak azért történt meg, mert biztos valamivel kiváltotta. És elkezdtek a barátok ezen gondolkozni, hogy hát biztos ennek a Jobbnak azért van valami baj a fején, valamivel kiváltott. És azért olyan drámai ez a Jobb könyve, mert aztán ebbe szépen bele is hergelik magukat, a végén ki is mondják, mint ahogy az emberi világban általában két dologra gyanakodnak az emberek, vagy a pénzügyi visszaélésre. Olyanokat vágnak Jobbhoz, ami soha nem történt meg az életében, de kikövetkeztethető lenne, hogy biztos kiszipolyozta a szegényt, biztos nem adta a munkabért meg a sok munkásának, biztos ő úgy szerezte ezt a gazdagságot, hogy tisztességtelenül, csak hát ezt mi nem láttuk. Tehát most látjuk, mert az Isten büntetése utolért. Vagy ha nem ez, hát akkor biztos megcsaltad a feleségedet, van valami háttér dolog itt a te életedben, mert az minden ember életét, hogyha jól megnézzük, akkor mindig van valami folt, vagy legalábbis valami árnyék, és ebbe úgy jól belehergelik magukat, és ez alatt a hét nap alatt már ezen gondolkoznak, hogy hát velünk ez nem történhetett meg. Hát nem velünk történt meg, ő vele történt meg. Hát ha nem Isten szerint gondolkozik az ember, ma is így gondolkoznak az emberek. Látják a nyomort, és amikor az emberek látják a nyomort, azt mondják, hogy hát igen, ez vele történt meg. Örüljnek, hogy nem vele történt meg. Meg veled ilyen nem történhet meg. Hát biztos közel ment bizonyos dolgokhoz, rossz dolgokhoz, ezért történt meg. Nagyon megrendítő tapasztalatai az életünknek, amikor például azt látjuk, csak egy kis példát hadd mondjak, hogy egy időben, mikor még egyetemista voltam, sokat foglalkoztunk helynemedines emberekkel, akik ekkorák. És egy gép lélegezteti őket, és vastüdőben vannak, és nem érik meg a 35 évet. És amikor ezt megtudták társaink, azt mondták, hogy hát ti miért jártok oda? Ti minek jártok oda? Hát örüljetek, hogy ti nem vagytok helynemedinesek. Hát minek kell nektek oda járni? Akkor egyik rokonom megtudta, azt mondta, hogy te mindig ilyen bolond voltál, mert kerested az életben ezeket a kárvallott beteg embereket, hát nem az egészséges emberek között van a helyünk. Hiába mondtam neki, hogy hát ők is emberek, önhibájukon kívül születtek így, hát ők annyi figyelemre nem szolgálnak rá, hogy elmenjünk és egy hónapban egyszer meglátogassuk őket. Amikor az ember látja a nyomort, akkor fél. Akkor látja a nyomort, az ember fél. Kényelmesen hátradőlnek az emberek a karosszékben, nézik a filmeket, nem tudom én miket, ahol hát sok nyomorúság zúdul az emberekre, és a végén megállapíthatják, hogy milyen jó helyzetben vagyunk. Mi fűtött szobában ezt végignéztük. A mi életünk nem ilyen. Szóval Svájcban voltam, ilyen karácsony ideje volt, és mutattak afrikai gyerekeket. Ekkora duzzanatok voltak, mindenféle olyan, tehát nem is hitted el, hogy emberek egyáltalán, és Terry Premier Plánban mutatták, és akkor kiírták, hogy most lehet adakozni. Hát nagyon gyorsan összejött, nem tudom, százezrek, milliók jöttek össze. Látták az emberek a nyomort, és féltek. Mert a nyomorúság, hogyha ránézünk, valóban félelmetes. Sokszor mondjuk azt, hogy ha én lennék ott, én már nem viselném el, nem bírnám ki. Hogy bírják ki az emberek? Hogy tud egy ember kéz nélkül, láb nélkül? Hogy tud az ember nagy dudorokkal, vastüdőben? Hogy tud azzal a tudattal, hogy megvannak számolva az élete napjánk számai? De ezt Jobb szemrehányólag mondja. És én ebből arra következtetek, kedves gyülekezet, hogy nekünk nem látni kell a nyomort. Mi nekünk a nyomorba benne kell élni. Kevés látni a nyomort. Jézus mit mondott arról, hogy ezen a világon mi lesz az őt követők élete? János 16:33. Ezen a világon nyomorúságotok lesz. Nem azt mondta, hogy sok nyomort fogtok látni. Az, hogy nyomorúságotok lesz, de ne féljetek, mert én legyőztem a világot. Az első dolog, amit meg kell tanulnunk ebből az igéből, hogy a nyomort nem csupán látni kell. A nyomort nem csupán nézni kell. Mit mond Jakab apostol a levele első fejezet 27. versében? Hogy az Isten előtt mi az igazi Isten tisztelet? Mikor tekint úgy ránk Isten, hogy mi Isten tisztelők vagyunk? Ha meglátjuk, tugatjuk az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban. A nyomorba nekünk bele kell lépnünk. A nyomort nem nézni kell. A nyomorból a ránk eső részt vállalni kell. Mert a világon nyomorúságunk lesz. És mi az egyik legcsodálatosabb ige, ami azokat bátorítja, akik az Isten népe sorai közé kerülnek? Én emlékszem, hogy amikor a keresztségemre készültem, nyilván sok ige ragadott meg engem. De az egyik legmegragadóbb ige a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a Mózesre vonatkozó ige volt. Ő inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Mert egy kereszténynek nyomorúsága van a világban, és a világtól, de egy keresztény még egy nyomorúságot kap erre. Együtt kell nyomorogni az Isten népével. Nem diadalmenetbe zászlót vinni, nem győzelmi kiáltásokkal visszhangozva, hanem együtt kell nyomorogni az Isten népével. És nekem ez abban az időben, amikor készültem a Jézus Krisztussal való szövetség kötésre, akkor ez nagyon sok erőt adott. És ugyan itt, ahol ahol a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében ezt a verset felidézzük, egy lappal előtte a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, ezt már jóval később fedeztem fel, de ez is nagyon nagy biztatást adott az életben, hogy Pál apostol a következőt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 32. versétől. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki. Erre azért szólít fel bennünket a Szentírás, hogy emlékezzünk vissza a régi napokra, amikor sok szenvedés teljes küzdelmet álltunk ki, mert majd jön a 35. vers, ami egészen megrendítő lesz. Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melyeknek nagy jutalma van. Megállok ennél a 35. versnél, mert amikor olvasgattam régebben ezt az ige szakaszt, úgy nem tudtam napirendre térni, hogy azok, akik sok szenvedés teljes küzdelmet kiállottak, akik a vagyonuk elrablását örömmel fogadták, hát ez szinte a mesébe sincs ilyen. Ezt valóban csak a hit tudja produkálni. Ha valaki igazán hívő ember azt mondja, hogy hát én a mennybe készülök, az én országom a mennyekben van, honnét a megtartó Jézus Krisztust is várom. Én azzal, hogy itt engem a földön mi károsodás ér, hogy engem lenéznek, vagy elveszik a vagyonomat, örömmel fogadtátok. És ezek képesek eldobni, ezeket kell a 35. versén felszólítani, hogy ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melyeknek nagy jutalma van. Kedves gyülekezet, miért van ez, hogy az ember a legszebb tapasztalatokat, a legtökéletesebb példákat is számon kívül tudja helyezni, és ami megtörtént vele, és igaz tapasztalat Istennel, azt egyszerre, csak nem tudni mikor, milyen varázslat hatására, csak úgy eldobja. Azt mondja, ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelyeknek nagy jutalma van. És aztán tovább folytatja, mert érezzük, hogy tovább is kell folytatni, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és ami eljövendő, eljő és nem késik, az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. Látjátok a nyomort és féltek. Kedves gyülekezet, ne lássuk a nyomort. Éljünk benne. Nyomorogjunk együtt az Isten népével. Az emberek életéből, ami ránk vonatkozik, ne térjünk ki előle. Ha embereken segíteni kell, és ez a segítség, ez nem is annyira anyagi vagy tárgyi segítség, hanem együtt nyomorgás. Legyél együtt azzal az emberrel, akinek szüksége van arra, hogy Isten erejét érezze a te életedben is. Látjátok, a nyomort és féltek. Nem tudom, hogy ki hogyan élte át az életében a félelmet. Erről sokat lehetne beszélni. Én 17 éves koromban találkoztam először a félelemmel. Akkor, amikor gimnazista voltam, és mindenki készülődött már, hogy mi lesz belőle, milyen pályát fog választani. És egy világnézet órán éppen rám árult a feladat a sok diák közül, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Éppen rám osztotta ezt a tanár. És én pedig a 2-3 nap múlva elérkező újabb órán épp az ellenkezőt mondtam, amivel aztán a meghurcolások sorozata járt együtt, ki akartak dobni a gimnáziumból, de én akkor úgy gondoltam, hogy ha egy ilyen kis dologban én nem féltem, az életben sem fogok majd félni. Az egyetemen ugyanez megtörtént, 3. éves koromban ott is ki akartak dobni az egyetemről, mert szintén megvallottam a hitemet. És úgy, én úgy gondoltam azután is, hogy annyi tapasztalatom volt Istenről, hiszen elvégeztem a gimnáziumot, annak ellenére, hogy a saját iskolám nem javasolt, fölvettek az egyetemre. Annak ellenére, hogy ki akartak dobni az egyetemről, elvégeztem és az akadémiára kerültem. Hát adhatott volna Isten fényesebb jeleket arról, hogy ő azzal együtt van, aki bátor kiáll az igazság mellett. De hadd mondjam el, hogy amikor a keresztségre készültem, akkor megdöbbenve láttam magam, hogy én félek. Addig én úgy gondoltam, hogy én nem félek. Hát, ha az államhatalom ezt meg azt mondja, nem félek. És keresztségre készülve, ugye 2 gyermekünk volt már, albérletben laktunk, és elkezdtem gondolkozni, hogy hát Magyarország kis ország, ez gyorsan kiderül valakire, hogy hova tartozik. Nem lenne még jobb barátkozói viszonyba lenni ezzel a közösséggel, mint hogy ide tartozni. Hát kockáztattam az állásomat, kockáztattam azt, hogy megvető pillantásokkal fognak kísérni emberek, munkatársak, és akkor észrevettem magam, hogy én félek. És ez nagyon gyötrelmes időszak volt. Ez egy nagyon viszonyogtató időszak volt, amikor az ember azt látja, hogy fél, holott neki már tapasztalatai voltak Istennel, nem is akármilyenek. Amikor ide jártunk ebbe a gyülekezetbe, és hallgattuk az ige hirdetéseket, és ugye érdekes, hogy az ige hirdetések mindig azoknak szólnak, akik valamit keresnek, vagy akik valamilyen problémán úrrá lenni akarnak. Ha nincs problémád, egy ige hirdetése fog hozzászólni. Ha nem küzdesz valamiért, mindig elmész innen üresen. De hogyha valamiért küzdesz, és akkor csak egy ige hirdetésben hallottam ezt az igét, hogy aki szégyel engem, e parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. Aki megvall engem a parázna és hűtlen nemzetség előtt, én is megvallom a mennyei atyám előtt. Az ígéről azt mondja Pál apostol, hogy az éles, az ható, az ízek velőkig bejut, az egész lényem legmélyére bevilágított ez az ige, hogy te most szégyelled az Istent? Te most Jézus Krisztust megtagadnád azért, mert úgy gondolod, hogy neki erre nincs ereje, hogy téged megoltalmazzon? De csak azért mondtam ezeket a kis múltbeli történéseket, hogy a félelemmel kapcsolatban ne gondolkozzunk úgy, hogy én úgyse félek. Lehet, hogy a tudat alatt ott van valami, a lelkünk egy bizonyos titkos kamrájában, ott van lappangva, elbújva egy kis félelem. S hány embert kellett azóta is így meghallgatnom. Vidéken egyszer mondta nekem valaki, hát én látom, hogy ez igazság, ez látom, hogy ez a valóság, de azt mondja, nem merek lépni. Szerinted ez félelem? Mondom, biztos már sokat küzdesz ezzel, sok idő óta küzdesz ezzel. Ugye most kezdtél csak rájönni, most vallod be magadnak, hiszen minden ember bátornak és erősnek érzi magát, sőt hősnek.
1: Akkor Egervári Oszkár testvér itt elmondta az egyik ige hirdetésében, hogy testvérek, mindannyian félünk. Az emberi természete mindannyiunknak fél. Akkor ki a bátor ember, aki legyőzte a félelmet? Senki nem úgy jön a világra, ahogy mi gondoljuk, hogy hát én vagyok a bátor ember, én vagyok a hős ember. Nem, az a bátor ember, aki legyőzte a félelmet. És erre azt mondja Jób, hogy azért lettetek ti semmivé, mert látjátok a nyomort és féltek. Jobban tennétek, ezt nem így mondja, ezt most már én fűzöm hozzá, hogyha ti is vállalnátok egy kis nyomorúságot. Hoznátok néhány szamarat, ökröt, tevét, juhot. Lemondanátok a magatokéről, esetleg nem lesztek olyan gazdagok. Próbáltuk ezt már az életben, hogy adtunk valakinek, de azzal, hogy mi magunknak nagyon megcsappant valami, amiből adtunk, mert nem a fölöslegünkből adtunk, hanem abból adtunk, ami a szükségletünk. Akkor majd igaz tapasztalatot fogunk szerezni Istenről. Mindenkit arra bátorítok, hogy ne lássa a nyomorúságot, lépjen bele. Ne páholyból nézze ezt a világot, mint sokszor jogosan mondják ránk, hogy mi csak úgy szeretünk beszélni a világról, de amikor arra kerül a sor, hogy te most elfogadod azt, hogy mondjuk 20 000 forinttal kevesebbet fogsz kapni havonta, akkor már elmegyek egy másik munkahelyre. Fogadd el. Nyomorogjál ott. Miért a többi nem nyomorog? Méghozzá olyanok, akik nem keresztények? De hogy az erősítő bibliaversek sorát még szaporítsam, Ézsaiás könyve 55. fejezet 14. versethez lapozzunk, ami azt gondolom, hogy nagyon sok hívő embernek olyan útmutatás, egy olyan bátorítás, amit az ilyen nehézségek között a legnagyobb ajándéknak tarthat. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. versében, tehát nem 54. fejezet 14. versében a következőt olvassuk. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Figyeljetek, azt mondja itt a Szentírás, hogy nem kell látni a nyomort, még gondolni se kell rá. Nem kell gondolni a nyomorra. A nyomor, ha jön, vállalni kell. Ne előre gondolkozzunk róla. Én amikor 30 évvel ezelőtt ide kezdtem járni, az akkori nagy öregek, már elnézést, hogy így mondom, a nagy idős, 60-70 éves hívő testvérek sokat hangoztatták azt, hogy a proféciák alapján milyen nyomorúság tör majd az Isten népére. És én hallgattam ezeket a szavakat, és láttam, hogy ezek Bibliából alátámasztott proféciákból származnak, de mégis vagy hiteltelennek éreztem. Nekünk nem kell gondolni arra, hogy a jövőben milyen nyomorúság jön. És nem kell nézni a nyomorúságot. Testvérek, ma kell beleállni a nyomorúságba. Ha te belül vállalod a nyomorúságot, akkor nem közelek hozzád. Hogy lehet ez? Ha kívül vagy a nyomorúságon, akkor nyomasztó teherrel a lelkedre nehezedik. Ha belül vagy, akkor nem közelek hozzád. Mondok egy írói példát, ismeritek mindannyian Tolstojt, vagy legalábbis az életét vázlatosan. Tolstoj leírja visszaemlékezéseiben, hogy amikor ő még nagy gróf volt, és nagy vagyon tulajdonosa, és mindent megengedhetett magának, elviselhetetlen volt számára a nyomorúság látványa. Elviselhetetlen volt. Körülbelül olyannyira elviselhetetlen, mint később Gandhinak, meg másoknak. De aztán ő is megértette, hogy nem kívülről kell nézni a nyomorúságot. Először is letette azokat a dolgokat, amik a személyes nyomorúságához hozzájárultak. Tolstoj letette a dohányt, a cigarettát. Letette az alkoholt. Abba hagyta a nőcsábász életmódját. Vegetariánus lett. Elköltözött falura, és egyszerű muzsik emberekhez járt. Két bölcs paraszt ember volt, akit mindig fölkeresett, és az egész életművét két, tehát írni-olvasni nem tudó embernek köszönheti. Hallgatott rájuk. Miért? Mert ők benne éltek a nyomorúságban. Nekik az életük hiteles volt, ők ezt az életet élték, és ebben a nyomorgó életben tartotta ki az igaza jó mellett. És erre bíztat bennünket Ézsaiás próféta könyve is, hogy ne is gondoljunk vele, ne is lássuk kívülről, de amikor jön valami az életben, akkor ne legyünk lusták vállalni azt, hogy én a nyomorúságot a bűnnél jobban szeretem. Tudjátok, honnan idézem ezt? Jobb könyve későbbi részében, amikor Elihu megszólal, ugye az a fiatal ember, akinek alig van tapasztalata, tehát alulról nézi az emberi életet még, ő azt mondja, hogy vigyázz, ne pártolj el a bűnhöz, mert a bűnt a nyomorúságnál jobban szereted. Én most megfordítottam ezt a mondatot. Az emberek a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretik. Az emberek szeretnek gondolkozni a nyomorúságról, szeretik látni a nyomorúságot, szeretik sajnáltatni magukat, hogy milyen világban is élnek, hogy ennyi nyomorúság van. De az emberek többsége, ha választani kell a nyomorúság és a bűn között, a bűnt választja. Mi miért ne féljünk a nyomorúságban? Miért mondja nekünk az ige, hogy ne féljünk a nyomorúságban? Mert ha bár benne vagyunk, de nem közelít hozzánk. Ez is egy élet. Benne vagyunk, és nem közelít hozzánk. Az ige csak azért mondhatja, kedves gyülekezet, és erre mindig fölhívom mindenkinek a figyelmét, mert sokszor ezt a hitünk legalapvetőbb tanítását számon kívül helyezzük, hogy nekünk olyan megváltónk van, aki a nyomorúságot vállalta, akár úgy is, hogy az életét elveszítse. Ő a nyomorúságot a bűnnél jobban szerette, ezért helyesbítettem a mondatot. Válasz, két választási lehetőséged van. Vagy a nyomorúságot szereted jobban a bűnnél, ez Krisztus által teheted. Vagy pedig kivágod magadat valamilyen bűnnel, csak hogy ne is kelljen gondolnod a nyomorúsággal, ne is kelljen nézned a nyomorúságot, mert számodra a nyomorúság elviselhetetlen. Egy olyan korban, amelyben mi élünk, amelyről egy magyar gondolkodó Fülep Lajos megírta 100 évvel ezelőtt, hogy a mikorunkban a legnagyobb nyomorúság az lesz, hogy az emberek kényelem szeretők lesznek. És a kényelmükért nehezen áldoznak fel bármit is. Az emberek egy valamiről biztos nem akarnak hallani, hogy ők nyomorogjanak, ők egy magasabb életszintről, színvonalról lejjebb jussanak. Ezért is öröklődik a hazugság, hogy az embereket mindig jobb jövővel biztatják, és ezt mindig el is hiszik az emberek. Mert nem akarnak még bele gondolni sem erre, ebbe, hogy az igazi istentisztelet az, hogy meglátogatni az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartatni magunkat a világtól. Kedves gyülekezet, a nyomorúság himnuszával hadd fejezzem be az ige hirdetést. Tudjátok, hol van a nyomorúság himnusza? Szeretett himnuszát mindenki tudja, hogy 1 Korintus 13. Nyomorúság himnusza 2 Korintus 6. Legalább olyan szép himnusz. Legalább olyan szép himnusz. Nyomorúság himnusza így hangzik, 2. Korintusi levél 6. fejezet 4. versétől: ajánljuk magunkat mindenben, mint Istennek szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben. Ez is hozzátartozik a nyomorúsághoz, mert a tettetéses szeretet az mindenkiben megvan genetikailag és természetünk szerint. Mindenki tetteti a szeretetet. A nyomorúság majd eltünteti a tettetett szeretetet. Tettetés nélküli szeretet lesz. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint meghaltak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Csodálatos, mélységes himnusz ez. Ez csak azt tudta leírni, aki önmagáról máshol azt írta, hogy én ismerős vagyok a jó lakással is, meg ismerős vagyok az éhezéssel is. Ismerős vagyok a bővölködéssel is, és ismerős vagyok azzal is, hogy nincs mit ennem. Vagy azt mondják rám, hogy nem szeretem őket, pedig a saját gyülekezetem tagjai, melyeket én hoztam létre. És azt mondják, hogy nem szeretem őket. Így mondja Pál apostol a II. Korintus levélben. Tudja az Isten. Nem kívánok a szeretetemnek védelmére kelni. Tudja az Isten, hogy én kit hogy szeretek, és majd az Isten megítéli azt, hogy tettetéses szeretettel szeretek, ami persze mindig nagyon szépen néz ki a világ előtt, vagy pedig tettetés nélküli szeretetben. De csak azt tudta leírni az a Pál apostol, aki benne élt a nyomorúságban. Aki bár joga volt arra, hogy elfogadja a tizedet, nem fogadta el a tizedet. A leggazdagabb gyülekezetektől nem fogadta. Neki állt, fogta a sátorkészítő mesterségét, nem önmagát, még 2-3 más tanítványát, követőit is fent tudta tartani, mert vállalta a nyomorúságot. És mit gondoltok, hogy nyomorúság volt neki az élet? Az élet nagy paradoxona, hogy aki gondol a nyomorúsággal, meg látja a nyomorúságot, annak gyötrelem lesz az élet. Aki meg belereszkedik a nyomorúságba, vállalja ebből a nyomorúságból a ráeső részt. Arra Pál így mondja a Galata levél 6. fejezetében, egymás terhét hordozzátok. Vegyétek át a nyomorúságokból annyit, amennyit Isten rátok helyez. A világéból is annyit, amennyi rátok helyez. Ha az Isten úgy tűnik mások előtt, hogy túl sokat helyez rátok, az se túl sok. Mert benne élni a nyomorúságban ez annyit jelent, hogy nem is közelít hozzád. Kedves gyülekezet, én az új esztendőre is ennek a tapasztalatát kívánom mindenkitől. Ne óckodjunk attól, amitől eddig óckodtunk. Persze más dolog, hogyha a nyomorúságokat magunk zúdítjuk magunkra. Ez egy másik kategória. Én most erről nem beszéltem, én csak arról beszéltem, ami igehelyünk lehetővé tett, hogy ne csak gondoljunk, sőt ne is gondoljunk, ne csak lássuk, sőt ne is lássuk, hanem azzal a valakivel éljünk, aki a nyomorúságot a bűnnél annyival jobban szerette, hogy egyetlen egy bűnt nem engedett magának. Inkább nyomorúság a népétől, inkább nyomorúság a tanítványaitól, inkább elhagyatottság az Istentől, és ez a mi megváltónk, a megvert, a megcsúfolt, és ezáltal mégis győztes Jézus Krisztus. Ha ő él bennünk, akkor a nyomorúságról ilyen tapasztalatot fogunk szerezni. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
2: Isten tiszteletünket befejezzük, és befejezésül énekeljük el a 200-os számú ének első és második versét.

0: aki teheti, hajtsa meg a kérdét, és együtt a szívet.
1: Köszönjük, kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, a Te életet adó, vigasztaló szavaidat. Köszönjük, Jézusunk, hogy a Te búcsú beszédeidben ezt a mondatot is kiejtetted a szádon, hogy ezen a világon nekünk nyomorúságunk lesz. És köszönjük, hogy Te nem ki akarsz ebből vonni bennünket, hogy csak nézzük, hogy halljunk róla, hogy lássuk, hanem Te azt szeretnéd, hogyha mi a Te utaidon járva vállalnánk a Te sorsodat, a Te nyomorúságodat. Rád tekint a mi hitünk, Krisztusunk, hogy Te gazdag lévén szegény élettél értünk, és a sokféle nyomorgattatás között teljesen szegényen, de úgy megküzdötted ezt a földi küzdelmet, hogy mi gazdagokká lehetünk, hogy mi hozzánk, ha vállaljuk a Te utadat, nem közelít a nyomorúság. Ha mi igazság által erősek maradunk, akkor Te felmagasztalod azt, aki megalázza magát. Köszönjük ezt az életsorsot, és köszönjük azt, hogy ami előttünk áll a jövő évben és az elkövetkezendő időszakokban, Te ott is kimondod ezt, és nem félsz kimondani igédben ezt a félelmetes szót, hogy elérkezik majd a nyomorúság ideje, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön, és majd a fügefa nem fog virágozni, és az aklokból kivész az állat. De Te azt mondod prófétád által, hogy mi a legnagyobb nyomorúságban is a Te dicsőségedet fogjuk zengeni, hiszen így mutatkozik meg leginkább a Te nagyságod.

0: szívből. Amen.
1: Befejezzük Isten tiszteletünket, és befejezésül énekeljük el a megkezdett ének 3. és 4. versét. 200-as számú ének 3. és 4. versét énekeljük.

0: Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Először, ahogy megszoktuk már, a gyermekekhez, a fiatalokhoz szólunk. Egy biblia szöveget szeretnék ma megtanítatni veletek, gyerekek, és megtanítatni az egész gyülekezettel. Lapozzunk a Bibliánkban Jelenések könyve 14. fejezetéhez. Jelenések könyve 14. fejezetéhez nekünk, advent hívőknek, a leglényegesebb biblia szövegek egyike ez. Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versét fogjuk ma közösen megtanulni. Így olvassuk tehát Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versét. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Olvassuk még egyszer. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Kérlek benneteket, most nézzetek rám, és senki ne nézzen a puskába. Mondjuk együtt a szentírási igét. Itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Gyerekek, még egyszer, most csak titeket néznek. Tehát, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. Mit jelent szerintetek az, hogy békességes tűrés? Mit jelent az, hogy eltűrni valamit? Elviselni, elhordozni. És békességgel elviselni, elhordozni, az mit lehet? Mi lehet? Mit jelenthet ez a kifejezés, hogy békességes tűrés? Tudunk-e más rokonértelmű szavakat találni ehelyett, vagy emellé? Ismeritek-e azt a kijelentést a Bibliában, hogy álhatatosság? Ismeritek ezt a kifejezést? Álhatatosság. Mi van még ilyen szó, ami az álhatatosság mellett állhat, mint rokonértelmű szó? Kitartás, mondja Reményi Attila bácsi, kitartás. Azt mondja itt a Bibliánk, hogy itt van a szenteknek az álhatatossága, kitartása, békességes tűrése. Nagyon mosolyognak itt bal felől tőlem, nem mondom, hogy kik, mert a délelőtt folyamán a fiatalokkal, a középiskolás, majdnem egyetemre járó fiataljainkkal erről beszélgettünk a délelőtt folyamán. Ugyanis két hónappal vagy másfél hónappal ezelőtt egy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk arról, hogy kinek mennyire erőssége az álhatatosság, a kitartás. És azt az érdekes dolgot találtuk ott ezen a megbeszélésen, hogy bizonyos neműeknek nagyon könnyen megy a kitartás, és bizonyos neműeknek kevésbé könnyen megy a kitartás. Szerintetek milyen nembeli arányban mutatkozott a kitartás és a kevésbé kitartás? Most az idősebbeket kérdezem, tessék. Teri találat. A lányok voltak a kitartóbbak, és a fiúk voltak, hát finoman fogalmazzunk, a kevésbé kitartók. És arról beszélgettünk, és képzeljétek el, mi történt. Ugye én is ott voltam ezen a 2x4 fős megbeszélésen, és hát el kellett mondanom magamról, hogy bizony, a kitartás szempontjából én sem voltam egy acélos legény. És nekem, hát látjátok, elég vastag ember vagyok, az egyik kitartási problémám éppen az étkezésnek a kérdése, és azt a határozatot tettük itt a másfél hónappal ezelőtti megbeszélésen a lányokkal, fiúkkal, hogy én innentől kezdve este 6 után nem fogok enni semmit. Pedig hát gondoljátok meg, este 5-ig dolgozom, és ugye a napnak a fénypontja volt eddig, mikor az ember hazaér a munkából, és a feleségem szépen megteríti az asztalt, és ott együtt jó ízűen falatozunk, és valóban ez egy olyan szép dolog volt. De hát azt kell mondani, hogy sajnos ez a szervezetemnek nem tett jót, és a lábaim, a szívem, az egész testem tiltakozott a túlsúly ellen. A lényeg, hogy most másfél hónappal ezelőtt tettem egy nagyon komoly vállalást, hogy este 6 után nem eszem semmit. És hála a gyerekeknek, meg a Jóisten segítségének, ezt az elhatározást most már másfél hónap óta szigorú következetességgel tartom ennek, tanúja az egész családom, úgyhogy nyugodtan merem mondani, nem füllentek, hanem ez tényleg így van. És a Jóisten erőt adott ezzel kapcsolatban. De tudjátok, hogy azon túl, hogy az isteni erő megvolt, mi volt még, ami óriási erőt adott? Mit gondoltok, mi volt? Az ígéret, hogy majd egyszer csak újra lekerülnöm a fiatalok közé, és majd meg fogják kérdezni, és ez ma meg is történt, hogy na Pali bácsi, mi történt ez alatt a másfél hónap alatt? És már vártam is örömmel, hogy azt mondhassam a srácoknak, a lányoknak és a fiúknak, hogy gyerekek, a Jóisten erőt adott és sikerült. És úgy látszik, hogy valamilyen gát átszakadt nálam, mert hát a böjtölésben sem voltam annyira sziklaszilárd, mint most. Van egy testvérünk, akivel, illetve több testvérünk, akikkel elhatároztuk, hogy hétfői naponként böjtölünk együtt a gyülekezet kérdéseiért, a fiataljainkért, a gyermekeinkért, az énekkarért, és olyan emberekért, akiknek nehézségeik vannak, és egymásért is imádkoztunk annak érdekében, hogy a Jóisten adjon nekünk erőt és kitartást ennek a böjtnek a véghezvitelében. És hát tudjátok, nálam a böjt úgy néz ki, mivel nem eszem este 6 után, hogy vasárnap este eszem utoljára, és mivel már hétfőn este ugye napnyugtától napnyugtáig tanácsolták itt a testvéreink a böjtölést, hát így a következő étkezési időpont az kedd reggel van, vasárnap estétől kezdve. Közte meg csak folyadék, de azt kell mondjuk a testvérünkkel, ő tegnap este megerősítette ezt, hogy minél inkább megy az ember és kitartással megy a Jóistennel előre, annál könnyebb és könnyebb. Márpedig azt kell mondjuk ebből a bibliai versből, ami úgy hangzik, hogy mondjuk ismét, itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, mondjuk együtt, mert nem hallak benneteket, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét, mi a legfontosabb jellemtulajdonsága az utolsó idők hívőinek? Az álhatatosság, a kitartás. És testvéreim, olyan körülmények között kell majd az Isten népére kitartania, az Isten törvénye és Jézus hite mellett, akkor ez, amikor ez sem divat, sem könnyen megtartható dolog nem lesz. Most a kicsiny dolgokban kell elkezdenünk az álhatatosságot és a kitartást, és a Jóisten nekünk erőt adott, és nagyon köszönöm ennek a kis csapatnak, hogy nekem ehhez erőt adott. A másik ige, ami ehhez nagyon érdekesen kapcsolódik, Pál apostol mondja egy helyen, hogy kinek a terhét hordozzuk? Hogy egymás terhét hordozzuk. És most úgy éreztem, hogy ez a kis fiatal gárda, ez a kis fiatal csapat az én terhemet is hordozta, és kérek benneteket, hogy ti is imádkozzatok értem, hogy ebben az álhatatosságban, ebben a kitartásban szigorúan ki tudjak tartani, mert a legfontosabb dolog az, hogy itt van a szentek álhatatossága, itt van a szentek kitartása, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Kérlek benneteket, kezdjétek el valahogy kicsiben gyakorolni az álhatatosságot. Remélem, hogy nem sokunknak probléma ez. Hányan tennék föl szerintetek a kezüket, hogy probléma a kitartás? Szerintem nagyon. Látok most néhány kezet azért. Én azt gondolom, nagyon sokunknak nagyon sokszor probléma ez, de a Jóisten bennünket meg akar tartani. Azt mondja az Úr Jézus is, emlékeztek, hogy ki fog üdvözülni? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Testvéreim, nagyon köszönöm, hogy részt vettetek, és gyerekek, nektek is, hogy részt vettetek. Tehát a legfontosabb hívő jellemtulajdonság a kitartás, az álhatatosság. Itt van a szentek álhatatossága. Kívánom ezt nektek is, és mindnyájunknak. Kedves gyülekezet, akkor vegyük elő most a mai igénket, és lapozzunk együtt Mózes első könyvéhez. Nagyon sokszor nyúlok ezekhez a gyönyörű történetekhez a szolgálatokban. Remélem, hogy nem bánjátok, mert káprázatos szép történetek ezek. Lapozzunk tehát Mózes első könyve 17. fejezetéhez. Nagyon érdekes ez a fejezet, és bevallom, szerintem nem sokszor szoktunk igehirdetést alapigeként egy ilyen fejezettel kezdeni. Olvassuk el tehát Mózes első könyve 17. fejezetét. Így olvasom az igét. Mikor Ábrám 99 esztendős volt, Megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta néki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Szerintetek nyomdahiba van itt? Hogy hívják ezt az embert, akit ismerünk? Ábrahám, ugye? Most már. Akkor nem nyomdahiba?
1: Nem.
0: Nagyon jó. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és felette igen megsokasítlak téged. És arcára borult Ábrám, az Isten pedig szólt őnéki mondván, ami engem illet, ímhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyává leszel. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között, annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te néked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom te néked, és a te magodnak te utánad a te bujdosásodnak földjét, Kánaánnak egész földjét örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Annak felette mondta Isten Ábrahámnak, te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint. Ez pedig az én szövetségem, amelyet meg kell tartanatok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánod való magod között minden férfi körülmetéltessék nálatok. És metéljétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele. 8 napos korában körülmetéltessék nálatok minden férfi gyermek nemzedékeiteknél. Akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, aki nem a te magodból való. Körülmetéltetvén, körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett, és örökké való szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken. A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfi testének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, mert felbontotta az én szövetségemet. És mondta Isten Ábrahámnak, Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve. És megáldom őt, és fiat is adok őtőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké. Nemzetek királyai származzanak őtőle. Ekkor arcára borult Ábrahám és nevetett, és gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén szülheti. És mondta Ábrahám az Istennek, vaj, ha Izmael élne előtted. Az Isten pedig mondta, kétség nélkül a te feleséged, Sára szülnéked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ővele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána. Izmael felől is meghallgattalak. Ímé megáldom őt, és megszaporítom őt, és megsokasítom őt felette nagyon. 12 fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt. Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára ez időkorban a következő esztendőben. És elvégezte vele való beszédét, és felment az Isten Ábrahámtól. Vette azért Ábrahám Izmaelt az ő fiát, és háza minden szülöttjét, és mind a pénzen vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közül, és körülmetélte férfi testüknek bőrét, ugyanazon a napon, amikor szólott vele az Isten. Ábrahám pedig 99 esztendős volt, mikor körülmetélte az ő férfi testének bőrét. Izmael pedig, az ő fia, 13 esztendős volt, mikor körülmetélték az ő férfi testének bőrét. Ugyanazon a napon metéltetett körül Ábrahám és Izmael az ő fia. És házának minden férfi tagja, háza szülöttei, és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körülmetéltettek. Kicsit hosszú volt talán a szöveg, amit elolvastunk, de gyönyörű szép dolgok, gyönyörű szép tanulságok vannak ebben az igében. Hát először is egy egészen elképesztő és döbbenetes mondattal kezdi a mindenható Isten az igét, amikor így szól Ábrahámhoz, hogy én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Hát nem tudom, kedves gyülekezet, eléggé kemény egy mondat, hogyha az ember utána gondol, hogy az embertől a Jóisten azt várja, hogy járjunk ő előtte, és legyünk tökéletesek. De ahogy láttátok az imént, nekem rendkívül nagy erőt adott az, hogy van egy kis csapat, egy kis társaság, aki előtt járhatok, és szemlélik, hogy milyen eredménnyel haladok a kitartásnak az ösvényén. Mondjátok, mennyire vesszük körül, komolyan, hogy bennünket az Isten körülvesz, és ő előtte járunk, és minden dolgunkat figyeli, minden dolgunkat szemügyre veszi, mennyire járunk ő előtte. A napunk minden pillanatában, minden rezdülésében előttünk van, hogy Istenem, most a te szemed előtt vagyok, és te minden dolgomat látod. Nagyon érdekes gondolat ez. De benne van ebben a mondatban egy nagyon komoly vigasztalás is. Mit jelent az a mondat, hogy én a mindenható Isten vagyok? Mit akar Ábrahámnak mondani az Istennel? Az Istennek, Isten ezzel a kijelentésével. Pontosan. Hallottátok Zsókán én itt? Hogy mivel én a mindenható Isten vagyok, te egy olyan ember vagy, aki magadat tökéletlennek látod, és ha magunkra nézünk, akkor ez így is van, hogy magunkat tökéletlennek látjuk. Rengeteg nehézséggel, nyomorúsággal, jellembeli problémával. De a Jóisten azt mondja, hogy Ábrahám, én nem azt várom el tőled, hogy te önmagadban, a magad erejéből küszködve, gyötrődve állítsd elő magadból, hogy tökéletes légy, hanem járj én előttem, járj velem, legyek mindig a te jobb kezed felől, és az én erőmmel és az én hatalmammal, mivel én a mindenható Isten vagyok, ha te mellettem jársz, előttem jársz, akkor az én erőm fog erőt adni neked ahhoz, hogy tökéletes legyél. Hatalmas dolog ez. És gondoljátok meg, hogy Ábrahám milyen hatalmas dolgot tudott megcselekedni, mivel az Isten előtt járt. Hogyan vélekedtek Ábrahámról a körülötte való emberek? Mit tapasztaltak Ábrahámról? Milyen Istennel való kapcsolata van ennek az embernek? Emlékezzetek például arra az esetre, amikor Ábrahám meg akarja venni temetkezési helyül ott a Makpelá barlangját. Mit mondanak neki a föld területnek a tulajdonosai, hogy kicsoda vagy te mi közöttünk? Emlékeztek-e rá, hogy mit mondanak ott ezek az emberek? Nem? Testvéreim, nagyon fontos, nézzétek majd meg az igében, Ábrahám azt mondja, hogy én szeretném ezt a barlangot megkérni tőletek temetkezési helyől, de én azt szeretném, hogy ezt megvehessem tőletek. És erre a férfiak, akik egyébként pogány emberek voltak, és nem ismerték olyan szinten az Istent, a következőt mondják, Uram, Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk. Nem emlékeztek erre? Istentől való fejedelem vagy te mi közöttünk. Gondoljátok meg, hogy milyen élete lehetett ennek az Ábrahámnak. Ugye nem úgy éltek ezek az emberek egymás között, hogy mindig látták volna egymás dolgait. Tudjátok, Ábrahámnak sem volt egy fix helye, majd mindjárt erre is kitérünk Kánaán földjén, hanem mi volt az isteni utasítás Ábrahámra nézve, hogy mit tegyen, mit cselekedjen? Az volt a feladata, hogy nem volt szabad házat, maradandó lakást építsen az országban, hanem az isteni utasítás arról szólt, hogy járja be az egész országot, mert az az ország, amelyet bejár, az az övé. Neki adja az Isten örök birtokul. Tehát nem arról van szó, hogy ezek az emberek Ábrahámot minden cselekedetében látták, de Ábrahámon valami olyan lélek nyugodott meg. Olyan volt a magaviselete, a méltóság teljessége, az Istenben való bizalma, vagy a hite. Hol nyilatkozott meg ezek előtt az emberek előtt például Ábrahámnak a hite? Tudtok-e ilyen esetet mondani, amikor megbizonyosodhattak, hogy Ábrahám Istentől való fejedelem közöttük? Volt egy eset, amikor egy háborúnak a következtében Lótot és a családját és Sodomát, Gomorát és a többi városokat elrabolták. Emlékeztek rá? És Ábrahám hány emberrel ment egy hatalmas hadsereg után? Hány embere volt a házában nevelkedett? 318 a házában nevelkedett fegyverforgató legényével, és mivel az Istentől kért segítséget, leverte őket, és visszahozta a népet, és amikor visszahozta, és kínálták neki a hadizsákmányt, akkor azt mondta, hogy én felemeltem a kezemet a mindenhatóhoz, hogy semmit nem veszek, még egy sátor szöget sem veszek el ebből a gazdagságból. Tehát gondoljátok meg, Ábrahámon valami olyan áldás nyugodott meg, és olyan békesség, ami ezt eredményezhette, hogy ő Istentől való fejedelem volt ezek között. Mondjátok nekünk, milyennek kellene lennünk a körülöttünk lévő emberek között. Nem ugyanez az áldás nyugodhat meg rajtunk, hogy Istentől való fejedelem, vagy ha Istentől való barát, Istentől való munkatárs, és Istentől való egyéb kapcsolatú ember kellene legyünk az emberek között. Aztán, milyen nem csak fejedelemnek ismerték meg Ábrahámot, hanem milyen titulust adott maga az Úristen Ábrahámra egy bizonyos másik esetben. Milyen más hitbeli megtiszteltetés érte úgymond Ábrahámot az Isten részéről? Új Izsák. De most konkrétan egy hitbeli megtiszteltetés. Volt egy eset, amikor Ábrahámnak a gyönyörű feleségét Abimélek elvitte. Megjelent az Úr Abiméleknek álomban, és azt mondja neki, hogy hogy mertél hozzányúlni ennek az embernek a feleségéhez? Hogyan veheted el magadhoz? És mit mondott az Úr Ábrahámról? Hogy mert, micsoda ő? Mert ő proféta, és majd imádkozik értetek, és az Úr meggyógyít benneteket, mert azt olvassuk a fejezetben, hogy az Úr erősen bezárolta Abiméleknek és a családjának a méhét, és nem estek teherbe az asszonyaik. Gondoljátok meg, így élt Ábrahám azok között az emberek között, Istentől való fejedelemként, prófétaként, egy olyan emberként, aki az Istent képviselte. Tehát azt mondhatjuk, hogy Ábrahám az Isten előtt való járásban ilyen szintre jutott. Mondjátok, hogy esne az embernek, hogyha ilyet tudnának mondani rólunk az emberek, hogy Istentől való vagy te közöttünk? Vagy csak úgy van, hogy tudják rólunk, hogy mi valami csodabokarak vagyunk, vagy ilyen furcsa emberek, akik imádkozunk, meg gyülekezetbe járunk. Az embereknek, testvéreim, arra van szükségük, hogy legyen közöttük egy Istentől való ember. Fejedelem, barát, társ, munkatárs és egyéb. Nézzük a másikat. Azt mondja az Úr, hogy és megkötöm az én szövetségemet én közötted és te közötted, és ez a szövetség, azt mondja az Úr, a magam részéről az, hogy népek sokaságává teszlek téged. Népek sokaságává teszlek téged. Ábrahaméknál mi volt a szövetségkötésnek a jele? Itt hányszor olvastuk ezt a kifejezést, ugye a körülmetélkedés. Tudjuk nagyon jól, hogy ez mit jelent, hogy körülmetélkedett Ábrahám, az ő fia Izmael, és minden a házában levő férfi ember. És manapság az Úr milyen külső jegyet ad az ő gyermekeinek szövetségkötés gyanánt? Hogy hívják ezt a jelképes cselekedetet, amit csinálom? Ez a keresztség, az alámerítéses keresztség. Tehát a Jóisten velünk is megköti ezt a szövetségi jelet. És nézzük ezt a másik nagyon érdekes dolgot. Azt mondja Ábrahámnak az Úr, hogy ő népek sokaságának az atyává teszi őt. És ahogy olvastuk itt, akkor még csak Izmael volt az egyetlen szemgyermek, és Sárától ígérte azt a gyermeket, és ez volt az, aki az ígéret gyermeként népek sokaságának az atyát, a népek sokaságának az atyává teszi őt. Azonban én szeretnék nektek mást is mondani, testvéreim. Egy nagyon érdekes, néhány nagyon érdekes igét szeretném, hogyha felolvasnánk együtt, hogy az igében arról beszél a Szentírás, hogy ti mindnyájan Ábrahámnak a gyerekei vagytok. Én is, és ti is. Nézzük meg ezeket az igéket. Először is János evangélium a 8. fejezetéhez lapozzunk. János evangélium a 8. fejezetének a 33. versétől olvassuk, amikor Jézus Krisztus a zsidókkal, az írástudókkal beszélget.

Így olvasom tehát a 38. verstől János evangéliuma 8. fejezetéből. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. Ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoknál láttatok. Mit felelnek erre a zsidók? Feleltek és mondták néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondta nékik Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondták azért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. És mondta azért nékik Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Mit olvasunk ebben a Szentírási igében? Azt olvassuk ebben a Szentírási igében, hogy ugyan lehet fizikailag származni Ábrahámtól, de ez nem jelent semmit abból a szempontból, hogy valaki ténylegesen kinek a gyermeke. És most nézzük meg a másik igét, a Róma 9. fejezetéből. Itt még érdekesebb az ige, amit mond Pál apostol. Meg kell mondjam őszintén, hogy ez az ige még sose ütött szöget a fejembe. Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, a 9. fejezetből, a 6-tól 8-ig terjedő verseket olvassuk. Figyeljétek meg, milyen érdekes ez. Nem lehet pedig, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Látjátok ezt a nagyon érdekes mondatot? Azt mondja, nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Ez mit jelent? Nem a testi születéstől függ. Gondoljátok meg, hogy az imént említettük azt, hogy mi volt az Ábrahámmal kötött szövetségjele az izraelitáknál? A körülmetélkedés. Mi az Istennel való szövetségkötésnek a jele a mi esetünkben? A keresztség. Mind a kettő egy fizikai cselekedet, egy fizikai jel az emberen. Ha ezt párhuzamba állítjuk ezt a két dolgot egymással, ha azt mondjuk, hogy nem mindenki izraelita, aki Izrael ágyékából származik, akkor ha ezt matematikailag egymás mellé tesszük, a másikat, az egyenletbe, a körülmetélkedés helyett a keresztséget tesszük, akkor mit találunk ennek az igének a végén, mint egyenleti végeredményt, hogy nem mindenki keresztény, aki megkeresztelkedett. Nagyon kemény szavak ezek, meg kell mondjam őszintén, hogy megdöbbentett. Mit mond az Úr Jézus a János evangéliuma beli igében? Azt mondta, hogy ti milyen atyától valók vagytok? Aztán megmondja az Úr Jézus, hogy milyen atyától valók vagytok. Mit mond nekik? Az ördög atyától valók vagytok, mert az ő dolgait cselekszitek. Pedig ők azt mondták, hogy Ábrahám a mi atyánk. És azt mondja az ige erre nézve, hogy mi is azt mondjuk, mi hívők vagyunk, mi keresztények vagyunk. Mindenki keresztény, aki megkeresztelkedett? Nem. Hanem csak, aki mit cselekszik? Aki akinek a dolgát cselekszi? Aki az Ábrahám dolgát cselekszi. Mit mond ez? Az Úr Jézus ezt mondja, nem? Azt mondja, hogy Ábrahám gyermekei volnátok, hogyha Ábrahám dolgát cselekednétek. Mit cselekedett Ábrahám? Vizsgáljuk meg Ábrahámnak a dolgát. Lapozzunk vissza Mózes első könyvének a 17. fejezetéhez. És itt ugyanezeket a gondolatokat találjuk, amikor azt olvassuk, hogy a mindenható Isten ezt mondja Ábrahámnak, hogy őrizzétek meg az én szövetségemet. Azt mondja az Úr az Ábrahám magvának, hogy örök birtokul nekik adja Kánaán egész földjét. Igazat mondotta az Isten. Most Izrael birtoka a Kánaán? Szeretnék. Attila nagyon szépen megfogalmazta. Szeretnék, hogy az övék legyen. Szüleim most voltak ott. Milyen területek vitatottak például?
A legfontosabb terület melyik, amelyik vitatott? Maga Jeruzsálem például. Maga a város is vitatott kérdés. Mindmáig a templom hegyen az Isten házának a helyén mi áll? Az arany mecset áll. Tessék? Ez egy gyönyörű szép kupola mecset, az arany mecset áll ott fönt. Szüleim most nemrégiben jártak, ott áll az én szobám falán is egy gyönyörű kép. Az arany mecset áll ott. Kié akkor az a terület? Izmálé. Tökéletes? Izmálé. Igazat mondott-e akkor az Isten, vagy nem? Azt ígérte az Isten, hogy nekik adja örök birtokul. Így volt? Meg tudjátok-e találni itt a szövegben, hogy miért nem az mégsem most a birtok? Nem tartották meg a szövetséget, mert így olvasom, nézzétek meg, nagyon szomorú, hogy a mi Bibliánkban ugye ilyen közbevetett szövegek vannak, hogy nem egy szöveg az egész. Nézzétek meg, 8. vers. És adom tenékedés a te magadnak, te utánad a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Mit mond ez a kifejezés? Abban az esetben, ha engem az Istenüknek tekintenek, és engem úgy szolgálnak, ahogy az én szövetségemben lefektetem, abban az esetben a szövetség örök áll, és az övék lesz a föld. És a következő 9. versben megint mit olvasható? Annak felette mondta Isten Ábrahámnak, te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad, az ő nemzedékei szerint. Rémlik-e nektek valami a megőrzés szóval kapcsolatban, a megőrzés és az advent nép összefüggésében? Álhatatosság, nagyon szép, nem tudom, de mintha Zsuzsának a hangját hallottam volna. Tehát az álhatatosság, miben álhatatosak? Mert a 14. fejezet 12. versét megtanultuk, gyerekek, hogy van ez a vers? Itt van a szentek békességes tűrése, és miben álhatatosak? Megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét. És ha visszalapoznánk Jelenések könyve 12. fejezetének az utolsó verseire, amikor Sátán háborút indít az Isten gyermekei ellen, kik ellen indítja az ördög a háborúját? Akik, pontosan idézzük az utolsó verseket, nem. Ez most volt. Isten parancsolatainak a megőrzőivel, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? A prófétaság lelke. Mi volt Ábrahám? Proféta. Mi az advent nép? Ezek szerint? Proféta. Úgy kellene járjunk az emberek között, mint Ábrahámnak, Istentől való fejedelemként és prófétaként. Világos volt-e a körülötte az Ábrahám körül élő népek számára, hogy Ábrahám Isten embere? Nem is volt kérdés. Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Kérdés volt, hogy Ábrahám próféta? Maga az Isten közölte egy királlyal. Egyértelmű volt. Kedves testvéreim, nagyon komoly dolgok vannak itt, amelyeket nekünk át kell gondolnunk Ábrahám életére nézve, mert nekünk az Isten parancsolatai megőrzőiként kell élnünk ebben a világban. Miért mondja azt a Biblia, hogy az Isten parancsolatainak a megőrzői? Mi jellemzi a világunkat az Isten parancsolataival kapcsolatban? Ha belegondoltok, mi zajlik, ha végigvennénk az összes 10 parancsolati igét, ami van. Tudtok-e például a másodikkal kapcsolatban mi a helyzet? Mi a második parancsolat? Ne csinálj magadnak faragott képet. A kereszténységben mekkora sötétség van ebben a témában? Iszonyatos. Egyszerűen kitörölték. Bizonyos közösségben kitörölték. A harmadik parancsolat hogy hangzik, testvéreim? Hiába felneved, mi zajlik? Az emberek meggondolattól még sajnos mi is, sokszor hívő emberek is, jaj Istenem, ezünk és hasonlók. A 4. parancsolat. Melyik nép az, amelyik őrzi? Testvéreim, nekünk kell megmutatnunk a szombat igazi lelkületét,
igazi rendeltetését. Igaz-e, hogy mi vagyunk azok, akik megőrizik az Isten parancsolatait? Mi az ötödik parancsolat? Tiszteld atyádat és anyádat. Mondjátok, mi a helyzet? Katasztrófa. Katasztrófa. Nincs tisztelet a szülők iránt. Ugye én, tudjátok, ügyfélszolgálaton dolgozom, sokszor én kell lepirítsam a fiatal ügyfelet, aki ott áll az édesanyja mellett, és úgy beszél az anyjával, mint a lába kapcájával. És megkérem az urat, hogy uram, mutasson, kérem, legyen szíves, több tiszteletet az édesanyja iránt. Felteszem nektek a kérdést. Ábrahámról mit tudott az Isten, hogyan őrizte meg az ötödik parancsolatot? Honnan tudjuk, hogy Ábrahám a parancsolat ismerete nélkül is megtartotta ezt a parancsolatot? Mert ahhoz, hogy Ábrahám megtarthassa ezt a parancsolatot, illetve hogy a gyermekei megtarthassák a parancsolatot, milyennek kellett lennie Ábrahámnak? Milyennek kell lennie egy szülőnek ahhoz, hogy ez a parancsolat megtartható legyen? Mit mond a Bibliánk, hogy mit csinálja apjáddal és anyáddal? Tiszteld! Milyen az, amikor valaki tiszteletre méltó? Ábrahám vajon tiszteletre méltó volt-e? Azt olvassuk az igében, 19. fejezet, mikor az Úr el akarja mondani Ábrahámnak, hogy mi a terve Sodomával és Gomorával, hogy mert én tudom, hogy Ábrahám megparancsolja az ő házanépének és az ő fiainak utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tévén. Sajnos azt kell mondjam, hogy magamra nézve is voltak, vagy vannak az életemben olyan pillanatok, vagy olyan eljárások, amikor nem vagyok ebből a szempontból tiszteletre méltó, hogy olyan példával járnék elő a gyermekeim előtt, mint ahogy ez kellene ahhoz, hogy Ábrahámnak az útján járjak. És sorolhatnánk végig, testvéreim, igaz-e, hogy az advent nép kell legyen az Isten parancsolatának a megőrzője? Nem az a nép, aki majd a fejére olvassa a világnak, hanem az életével bizonyítja, hogy az Isten törvényének a megőrzése, a betöltése, nem megtartása. Érzitek ugye a két dolog közötti különbséget. Mi az, hogy megtartani? Az egy külső, szolgai jellegű megtartás. És mi a betöltés? Az, hogy az ember az Isten törvényének az egész lelkületével, az egész gondolkodásmódjával átalakulva az élete részeként éli meg az Isten parancsolatát. És úgy elgondolkodtam rajta, ugye az időnk nem teszi lehetővé, hogy nagyon hosszan beszélgessünk erről a fejezetről, de azért szeretnék egy nagyon egyszerű és érdekes dolgot a figyelmetekbe ajánlani. Melyik jelen tulajdonságról beszéltünk itt veletek legelőször? Melyik volt ez? Az álhatatosságról. És azon gondolkodtam, hogy Ábrahámot hogyan jellemezte az álhatatosság. Hogyan? Próbáljunk egy picit elgondolkodni ezen. Ebben a fejezetben milyen jellemtulajdonságát ismerhetjük meg Ábrahámnak, azon kívül, hogy hitt az Istennek, hogy bízott az Istenben. Amikor az Úr elrendelte, hogy metélkedjenek körül, mennyit várakozott a szervezéssel Ábrahám? Hogy olvastuk az igében? Azt olvastuk az igében, hogy amely napon az Isten beszélt vele, azon a napon ő azt végre is hajtotta. Látunk még az életében ilyet? Amikor Izsákot megáldozza, kap egy rettenetes utasítást az Úrtól, hogy az egyetlen egyetet, akit szeretsz, vedd el, vidd el Móriának a hegyére és egy helyen, amelyet mutatok néked. Mit olvasunk Ábrahámról? Az Isten beszédéhez képest mikor indult el a parancsolatot végrehajtani? Úgy, ahogy Zsokanini meg Dénes mondja, hogy kora hajnalban, vagy ahogy az igében olvasjuk, jó reggel. Jó reggel. Mondjátok, mikor valami kellemetlen dolog van, amit meg kell csináljunk, az ember mit csinál? Halogatja. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy úgy húzzuk, jaj még ne. Ábrahám pedig határozottan elindult és csinálta. És azon gondolkodtam, hogy milyen rokonvonás lehet Ábrahámban az álhatatosság és az Istennek való azonnali engedelmesség kérdésében. És néhány dolgot találtam, ami Ábrahám vonatkozásában nagyon szépen mutatja az ő álhatatosságát. Milyen három pillért tudunk
amely az ember hitéletének az alap három oszlopa. Tudjuk-e? A hitbeli élet gyakorlata szempontjából három alapvető pillérünk van. Imádság, ige tanulmányozás, és a harmadik? Nagyon jó, igen. És a harmadik az ezek alapján nyugvó engedelmesség. Cselekedett, engedelmesség. Mondjátok meg, Ábrahám ima életére nézve mit tudunk? Hogyan imádkoztak, hogyan szolgáltak az Istennek a régi pátriárkák? Mi volt mindig az, amit csináltak, bárhová mentek? Oltárt építettek, az volt az első. Szerintem úgy volt, hogy még a sátrakat föl se állították. De legelőször azt olvassuk, hogy mit olvasunk, megérkeztek valahová, és hogy olvassuk az igében? Mit csináltak az Úrnak a nevével? Segítségül hívták az Úrnak nevét. Ez volt az első. Aztán, mit olvasunk még Ábrahámnak az ima életéről? Mi az, amikor az ember imádkozik? Amikor imádkozunk, az kivel beszélgetünk? Ugye az Istennel beszélgetünk. Tudunk-e valami olyat Ábrahámról, amikor ő az Istennel beszélget? Nem is egyszer. De én most konkrétan egy imádságára gondolok, amikor egy nagyon komoly beszélgetést folytatott. Nem is önmagáról, hanem alkudozott Ábrahám az Istennel. Azt mondja az Úr, hogy eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok, hiszen Sodomának és Gomorának a kiáltása égig hatott. És Ábrahám ismerte nyilván a városoknak a közhíres, vagy közhírhett magatartását, és úgy gondolom, hogy ismerte azt az egészet, és hát apósom már évtizedekkel ezelőtt mindig ez volt a szövege, emlékszel, hogy mi volt az apunak az egyik fő mondása? Hogy hát ez a világ megérett a pusztulásra. Ez volt mindig a mondása, ugye? Ő egy 1911-ben született ember, és hát átélt két világháborút, de azt mondja, ami most van, ez már mindennél rettenetesebb. És hát Ábrahám is, gondoljátok, amikor látunk gonoszságot, aljasságot, vagy amikor emberek diktátorként, ugye most itt van ez az afrikai őrületes helyzet, ami van, emberek akarata, szándéka ellen embereket mészárolnak, stb. Az ember úgy gondolja, hogy hát az Isten miért nem ítél? És erre jön egy isteni ítélet, és azt mondja, hogy Sodoma és Gomorra sorsa elrendeztetett előttem. És Ábrahám erre, ahogy Attila mondja, elkezd alkudozni az Istennel. Uram, ha esetleg találsz 50 igazat, akkor ne tégy olyat, hogy elpusztítod az igazzal együtt, vagy ez igazat a gonoszszal együtt. És Ábrahám tudta, hogy körülbelül hány igaz lehet abban a városban? Hát nem nagyon tudhatta, de sejtett, hogy valaki van a városban, aki az ő szívének nagyon kedves volt. Lót, az unoka öccse ott volt, hát ha más nem, akkor ez a Lót, ez biztos igaz ember. És lealkudozza az Úrral egészen 50-ig. Bocsánat, 50-ről 10-ig. Találta az Úrot 10 igazat. Találtott hányat? Mennyire volt igaz ez a Lót? Tessék? Hát, e felül még nem tudjuk, nem tudom, erre nem olvastam még bizonyságtételi kitételt, hogy Lót üdvözül, ezt nem tudom. Ezt majd a jó Isten eldönti. Van konkrét, na, hál' Istennek legalább valami biztató, mert igazából gondoljátok meg, milyen volt ez a Lót? Mi volt ezzel a Lóttal a probléma? Ugye elolvastam most nemrégiben ezt, hogy szerintetek Lót tudhatta, hogy milyen ez a Sodoma Gomora? És hogy olvassuk a Bibliában? Mit csinált ez a Lót? Igen, oké, ezt a területet választott, ennél még érdekesebbet mond. Hogyan? Gyötört az igazdákért, de nem, még a beköltözésére gondolok. Mit mond Lótnak a beköltözéséről? Az már bent volt. Testvéreim, olyan apró dolgok ezek. Hogy költözött Lót Sodomába? Fogta, vette a sátorfáját rögtön Ábrahámtól, és beköltözött a városba. Így volt? Mondja akkor, hogy volt? Hogy olvassuk pontosan az igében? Tessék, figyeltek, sátorozott Sodomáig. Értitek ezt? Mit csinált Lót?
mindig egy kicsit közelebb ment. Mit csinálunk? Hozzászoktatta magát annak a városnak a levegőjéhez, a légköréhez, és a végén már bent volt. Testvéreim, mondjátok, nem ez a kísértés ma is? Egy filmben hallottam ezt a példát, már mondtam is szerintem itt, hogy ha egy békát beleteszünk egy forró vízbe, akkor kiugrik. De ha beletesszük és melegítjük, nem észleli és megfő. Ugyanezt csinált a lót is, hogy ahelyett, hogy kiugrott volna, ha beköltözik oda egyből, rögtön elmenekül abból a borzalmas légkörből. De szépen hozzászoktatta magát és beköltözött. És mondjátok, a példaadása Ábrahámival összevetve milyen volt? Mikor szólt a vejeinek, és most döbbentem meg, tudjátok, hol voltak a vejei? Hol voltak a vejei, akiknek szólt, hogy menjenek ki? Hol? Oké, a városban. Akik keresték az ajtót, képzeljétek. Azt mondja, hogy kiment Lót, és szólt a vejeinek, hogy menjenek ki a városból. Én ezt sose döbbentem meg rajta. Kint voltak azok között, akik keresték az ajtót. És amikor az Úr kegyelméből ezt olvassuk, hogy megragadta a két angyal Lótnak, meg a feleségének, meg a két lányának a kezét, akkor tudjátok, miért vitte ki az Úr őket a városból? Nem Lót kedvéért, hanem azt mondja, hogy megemlékezett az Úr Ábrahámról, és miatta kivitte Lótot. Testvéreim, mondjátok, nekünk megmondja-e az Úr, hogy milyen sorsot szán ennek a világnak? Tudjuk? Tudjátok? Miért? Az Úr azt mondta, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük, mi lenne a feladata az advent népnek, egy prófétai népnek? Könyörögni az emberekért, és ha már az ember könyörög értük, akkor fáradozni értük, ugye? Az egész életünkkel ezt kellene képviseljük, amit Ábrahám képviselt, hogy fáradozni ezekért az emberekért. És hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Ábrahám imádságban, könyörgésében, az egész életében az emberekért való fáradozás volt. Mondhatjuk tehát, hogy Ábrahám ima élete teljesen rendben van, ugye? Ezt mondhatjuk. Ábrahám engedelmességéről már szóltunk. Szóltunk? Szóltunk, láttuk, hogy azonnal körülmetélkedett, azonnal ment, és így tovább. És akkor felteszem nektek a kérdést, mi a harmadik pillér, amit Gábor felsoroltál? Ugye az

Mire volt szükség ahhoz, hogy ezek az emberek megismerjék azt, ami akkor történt? Érdeklődésre, és még egy nagyon fontosra, hogyan került el hozzájuk a történet, vagy az információ arról, hogy mi történt régen? Időt szakítottak rá, és amikor időt szakítottak, mit csináltak? Elmondták egymásnak, hogy mit tett velük az Isten. Testvéreim, Ábrahám nem attól volt olyan hatalmas a családja körében, mert elmondta, hogy mi történt a többiekkel, hanem elmondta, hogy mi történt velem. Mit tett az Isten velem? És az ősök elmondták a gyermekeiknek a saját Istennel szerzett tapasztalataikat, és ez volt az, ami azt eredményezte Ábrahám családjánál, hogy a gyermekeik megálltak a hitben. Testvéreim, volt 25 évvel vagy 30 évvel ezelőtt egy szombatiskolánk, amelyben volt egy heti szombatiskolának egy fantasztikus címe, ami mindmáig, mint az aranybetűk égnek a szívemben. Ez volt a kérdés, a cím, hogy mi a te evangéliumod? Értitek ezt a címet? Mi a te evangéliumod? Mit tett veled az Isten? Ennél hatalmasabb dolog le lehet írva az igében, de hogyha ez nem fűszereződik meg azzal, hogy igen, ez nem csak az igében leírt 2000 éves történetek, vagy 3000 éves történetek formájában él és létezik, hanem én tapasztaltam. Ha én most el tudom nektek mondani azt, hogy mit tapasztaltam, hogy az Isten erőt adott, hogy kitartsak, hogy erőt adott a bődben, hogy megadta, hogy a kérésünket az Isten meghallgatta, hogy a gyermekünknek célt adott, kitartást adott, és így tovább. Mondjuk el egymásnak, testvéreim, hogy mi az, amit az Isten velünk tett. Mert így válik vérré és életté az Isten beszéde. Amikor az Isten gyermekeivel, Ábrahámmal meg a többiekkel valami történt, mit csináltak? Állítottak egy emlékoszlopot. Nem azért állították pusztán, hogy most olyan kedvük volt, hanem az volt a célja az emlékoszlop állításnak, hogy szüntelen emlékeztesse őket. Mi is próbáljuk meg megtenni valahogy, ahogy a régi pátriárkák, a régi emberek tették, hogy állítsunk emlékoszlopokat, hogy megmaradjanak a tapasztalatok, és ezekről tudjunk beszélni a gyermekeinknek és az unokáinknak. Kedves gyülekezet! A mai igehirdetésből, hogyha semmi más nem viszünk el, csak Ábrahám engedelmességét, Ábrahám ima életét, Ábrahám álhatatosságát, akkor már megérte. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy közösen tudjunk előre menni a cél felé, hogy tudjuk egymást támogatni, figyelmeztetni, ha kell, akkor tapasztalatokkal bátorítani és lelkesíteni, vagy tapasztalatainkat elmondani a gyermekeinknek. Ettől válik életé és véré. Segítsen meg bennünket az Isten, hogy valóban itt legyen a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Amen.

Mindenható Isten, mennyei Atyánk, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Köszönjük neked, hogy ezeket a hatalmas történeteket megosztottad velünk. De köszönjük azt is, hogy a mi életünkben is tapasztalhatjuk, hogy nem a régmúlt Istene vagy, hanem a jelen való valóságé. Köszönjük, hogy segítségedet tapasztaltuk, hogy erőnk felett való dolgokban segítettél. Fogadd ezért hálánkat. Kérünk, add meg a te népednek Ábrahám lelkületét, az engedelmességben, az álhatatosságban. Segíts meg, hogy Istentől való fejedelmek, Istentől való barátok, társak, munkatársak és családtagok legyünk. Istenünk, segíts meg bennünket, hogy a te fiaidként jelenjünk meg az emberek között. Nyugodjék meg a te jó lelked minnyájunkon. Segíts meg bennünket abban, hogy az ige élő valóságként, élő felkiáltó jelekként megvalósuljon az életünkben. Add meg, Istenünk, hogy a szeretet megnyilvánulásait az emberek észrevegyék, hogy ez ne legyen szokványos, hanem az emberek felfigyeljenek arra, hogy mi a te embereid vagyunk. Segíts meg ebben mindnyájunkat, mind a gyermekeket, mind a fiatalokat, a felnőtteket, az időseket. Mindnyájunknak add meg ezt. Kérünk, segíts meg, hogy magatartásunkkal sietetni tudjuk országod eljövetelét. Köszönjük, hogy ebben meghallgatsz bennünket, és a jó dolgot, amit elterveztél velünk, véghez viszed bennünk. Köszönjük fiad nevében.

0: Örülök, hogy láthatlak titeket.
1: I enjoyed the morning with you very much.
0: Nagyon jó volt veletek lenni délelőtt.
1: I always enjoy the communion service, but this was a very special one.
0: Mindig nagyon élvezettel, nagy örömmel tölt el az úrvacsora istentisztelet, de ez egy speciális alkalom volt.
1: I enjoyed the pastor's sermon.
0: Élveztem a lelkész prédikációját.
1: I enjoyed the foot washing service.
0: Örömöm volt a lábmosás szolgálatában is.
1: And I enjoyed the communion, the little bread and the glass of grape juice. I enjoyed it very much.
0: És örömöm volt a kis kenyérdarab és a pohár szőlőlé elfogyasztásában is.
1: There's a text I'd like to share with you.
0: Egy ige szakasz szeretnék megosztani veletek.
1: Psalm chapter 34 and verse 8.
0: 32-es Zsoltár és 8. vers.
1: Psalm 34 verse 8. Do you have it there? Mm-hmm. Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him.
0: 34 verse 8. 34 és 8.
1: 34 verse 8.
0: Okay. Az Úr angyala tábort járt az őt félők között, és kiszabadítja őket.
1: Is that the same verse? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Psalm 34, verse 8.
0: Yes, in Hungarian it's one after that.
1: Okay.
0: Verse 9.
1: It's verse 9. There we go.
0: Igen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: I remembered that text as I ate the little piece of bread and as I drank the wine, the grape juice.
0: Ez a szöveg jutott eszembe, amikor ettem a kis darab kenyeret és ittem a szőlőlevet.
1: What do they represent?
0: Mit jelenítenek ezek? Mit képviselnek? Mit szimbolizálnak?
1: The flesh and the blood of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus húsát, testét és vérét.
1: In a very literal way, we tasted and we saw that the Lord is good.
0: Szó szerint érzékeltük, éreztük az ízét, és tapasztaltuk, hogy az Úr jó.
1: Beautiful truth we discovered there.
0: Csodálatos igazságot tapasztalunk meg itt.
1: And I'd like to just share a few thoughts with you along those lines.
0: Néhány igazságot szeretnék megosztani veletek ebben a vonatkozásban.
1: Turn with me to Genesis.
0: Mózes első könyve.
1: Let's go to the beginning. And look at chapter 2, verse 15.
0: Tehát második fejezet és 15-ös vers.
1: Genesis chapter 2 in verse 15 and 16 and 17. Mm-hmm. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it.
0: És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
1: And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may eat freely, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat of it, for in the day you eat of it you shall surely die.
0: És parancsolja az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon ejendél arról, bizony meghalsz.
1: There was another tree in the midst of the garden. What was its name?
0: Volt egy másik fa is a kertben. Mi volt a neve?
1: The tree of life.
0: Az élet fája.
1: God intended them to taste and see that the fruit of the tree of life was very good.
0: Istennek az volt a szándéka, hogy megérezzék, meg tapasztalják, hogy az élet fájának gyümölcse jó.
1: That was his original plan for us.
0: Az volt az eredeti terve számunkra.
1: And we were always to taste and see that the fruit of the tree of life is very good.
0: Mindenkor az volt számunkra számba, hogy érezzük és tapasztaljuk, hogy az élet fájának gyümölcse számunkra jó.
1: But there was another tree in the garden that was very significant. It was called the tree of knowledge of good and evil.
0: De volt a kertben egy másik fa is, a jó és a rossz tudásának fája.
1: You see, there had already been a fall. It happened in heaven.
0: Már volt egy bűneset, ez a mennyben történt korábban.
1: The fall of Lucifer.
0: Ez Sátán bukása.
1: And there had been a war in heaven, and Lucifer and his angels had been cast out.
0: És egy háború zajlott le a mennyben, és Sátánt és angyalait kivetették a mennyből.
1: And they came to planet Earth. And they were allowed to tempt our first parents.
0: És a Föld bolygóra jöttek, és meg volt nekik engedve, hogy az ősszüleinket megkísértsék.
1: You see, Lucifer had made accusations against God before the whole universe.
0: Sátán Istent vádolt az egész világegyetem előtt.
1: And he suggested that creatures didn't really have the power of choice.
0: És azt állította, hogy a teremtményeknek nincsen meg valójában a választási szabadságuk.
1: So to prove that we did have the power of choice, God allowed the tree of knowledge of good and evil to be planted in the garden.
0: És Isten azért, hogy bebizonyítsa, hogy nekünk valóban megvan a választási szabadságunk, megengedte, hogy az Éden kertjében ezt a fát, a jó és a rossz tudásának fáját ott legyen.
1: And the fruit from that tree was his fruit, God's fruit. They were not to eat of it or touch it. They were not to eat of it.
0: És ennek a fának a gyümölcse, ez Isten gyümölcse volt, de nem volt szabad enniük belőle.
1: And as long as they obeyed this command, they could continue to eat of the tree of life.
0: És mindaddig, amíg ennek a parancsolatnak eleget tettek, ehettek az élet fájának gyümölcséből.
1: And I just remembered something very important.
0: És csak valami nagyon fontos dolog jutott eszembe.
1: I always begin my studies asking for the presence of the Holy Spirit to guide us.
0: Minden egyes alkalommal a Biblia kutatásomat, Biblia olvasásomat a Szentlélek vezetésének kérésével kezdem meg.
1: And I failed to do that.
0: És ezt most nem tettem meg, ezt elfelejtettem.
1: God forgive me.
0: Isten bocsásson meg nekem.
1: Please know, my friends, that spiritual things are only spiritually discerned.
0: Értsétek meg, barátaim, hogy a lelki dolgokat csak lelkileg érthetjük meg.
1: I need God's help as I share with you the truth.
0: Szükségem van Isten segítségére, hogy veletek megosztom az igazságot.
1: You need God's help as you study with me the truth.
0: És nektek is szükségetek van Isten segítségére, hogy velem együtt tanulmányozzátok az igazságot.
1: He wants to come in, he wants to give us his spirit.
0: Ő be akar jönni, és nekünk akarja adni a lelkét.
1: He wants to quicken and energize our mental and spiritual faculties.
0: Meg akarja gyorsítani, energizálni akarja a mi lelki és szellemi képességeinket.
1: He wants to supernaturally enable us to understand the truth.
0: Természet fölötti erővel akar minket ellátni, hogy megérthessük az igazságot.
1: He's knocking at the door of our heart.
0: A szívünk ajtaján kopogtat.
1: He wants in.
0: Be akar jönni.
1: But what is he waiting for?
0: És mire vár?
1: Our personal invitation.
0: A személyes meghívásunkra.
1: Please, I beg of you to invite him to come into your heart just now.
0: Kérlek benneteket, hogy hívjátok meg, hogy legyen a szívetekben.
1: Let's kneel for a few moments of silent prayer time.
0: Térdepeljünk le egy pár perces imára.
1: My Father in heaven, I come before you in the name of Jesus Christ, the Lord my righteousness.
0: Mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád az igazság urának nevében.
1: I'm so thankful that he is our mediator. He is the one that represents us to you.
0: Hálás vagyok, hogy ő a közvetítőnk, hogy ő képvisel minket előtted.
1: I am not worthy of standing in your presence, but worthy is the Lamb that was slain.
0: Nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek és megálljak, de méltó erre a bárány, aki megöletett.
1: I thank you that you choose to see us as we are in Christ, not as we are in ourselves, but as we are in him.
0: Köszönöm neked, hogy nem úgy nézel ránk, mint ahogy vagyunk, hanem úgy, ahogy Krisztus megöletett.
1: And I come to ask for the presence of your Holy Spirit.
0: És azért jöttem, hogy a te szent lelked jelenlétét kérjem.
1: You know how badly I need your Spirit to guide and direct my thoughts and words.
0: Te tudod, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a te szent lelked irányítsa a gondolataimat.
1: I want to share what you want me to share.
0: És szeretném megosztani, amit te szeretnél megosztani az emberekkel.
1: And my brothers and sisters need your Spirit to guide and direct them as they study with me.
0: A testvéreim is ugyanúgy igénylik a te vezetésedet, ahogy velem együtt tanulmányozzák az igét.
1: This is why each one of us opens the door of our heart and we invite the Holy Spirit to come in just now.
0: Ezért van az, hogy mindnyájon, akik itt vagyunk, kinyitjuk a szívünk ajtaját és meghívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk.
1: Please work a miracle and supernaturally enable us to understand the truth.
0: Kérlek, művelj csodát, és természet fölötti erővel érd el, hogy megértsük az igazságot.
1: Not only to understand it, but to truly love it.
0: De ne csak, hogy megértsük, hanem, hogy valóban igazán szeressük.
1: And not only to love it, but to choose to apply it to our lives.
0: És nem csak, hogy szeressük, hanem hogy azt válasszuk, hogy az életünkben alkalmazzuk ezt az igazságot, hogy megéljük az igazságot.
1: We want to be set free by the truth.
0: Azt akarjuk, hogy az igazság szabaddá tegyen minket.
1: To do that we must understand it, we must love it, and we must choose to apply it to our lives.
0: Hogy ez megtörténhessen, szeretnünk kell, ezt kell választanunk, és ezt kell életünkben alkalmazni.
1: We want to be transformed into the likeness of him who is the truth.
0: Azt akarjuk, hogy átváltozzunk annak mintájára, aki maga az igazság.
1: We want to truly taste and see that the Lord is good.
0: Valóban meg akarjuk tapasztalni, meg akarjuk érezni, hogy az Úr jó.
1: We've enjoyed the communion service this morning, but we need to see how it personally applies to our lives.
0: Örömet okozott nekünk az úrvacsora istentisztelet, de meg akarjuk tapasztalni, hogy ez hogy működik az életünkben.
1: We need to experience the liberating power that's in the truth.
0: Meg akarjuk tapasztalni azt a felszabadító erőt, ami az igazságban van.
1: Guide and direct us and help us to better understand this.
0: Vezess, hogy jobban megérthessük ezt.
1: This is my prayer. Please grant it, for I ask it in Jesus' name.
0: Ez az én imám, kérlek, Jézus nevében add meg, amit kérek.
1: Amen.
0: Amen.
1: Because of Lucifer's accusations in heaven.
0: Sátán vádai miatt, mennybeli vádai miatt.
1: God had to prove that creatures did have the power of choice.
0: Istennek be kellett bizonyítania, hogy a teremtményeknek megvolt a lehetőségük, szabad döntési képességük.
1: That's why the tree of knowledge of good and evil was also in the garden.
0: Ezért volt a jó és rossz tudásának fája szintén a kertben.
1: And God said that they could continue to eat of the tree of life as long as they obeyed him and did not eat of the tree of knowledge of good and evil.
0: És Isten azt mondta, hogy mindaddig ehetnek az élet fájának gyümölcséből, ameddig engedelmeskednek neki, és nem esznek a jó és rossz tudásának fájának gyümölcséből.
1: The fruit of the tree of life represented Christ himself.
0: Az élet fájának gyümölcse Jézust magát jelképesen megjelentette, az élet forrását.
1: God put life-giving power in the fruit itself.
0: Isten életadó erőt tett bele magába a gyümölcsbe.
1: It's for this reason that when Adam and Eve were sent out of the garden, what did God have to do?
0: Ezért történt az, amit Istennek meg kellett tennie. Kérdés, mi volt ez, amikor Évát és Ádámot kiűzték a kertből?
1: He had to guard the way to the tree of life.
0: Ezért kellett megvédenie az utat a fához, az élet fájához.
1: What did Satan want to do?
0: Sátán mit akart elérni?
1: He wanted to get them to sin and then regain access to the tree of life so they would become eternal sinners.
0: Azt akarta Sátán, hogy bűnt kövessenek el, és aztán egyenek az életfájának gyümölcséből, és így örök élő bűnösök lettek volna.
1: Can you think of anything worse than an eternal sinner?
0: El tudtok képzelni bármi rosszabbat, mint egy örökké élő bűnöst?
1: Not even death to cut short a miserable life.
0: Még a halál sem tudja rövidebbé tenni a szörnyű, szánalmas életét.
1: That's what Satan wanted to do.
0: Ezt akarta Sátán elérni.
1: But God had to take measures to keep them from eating of the tree of life.
0: De Istennek intézkednie kellett, hogy visszatartsa őket attól, hogy az életfájának gyümölcséből legyenek.
1: For this reason we know that God actually put his life-giving power in the fruit itself.
0: Innen tudjuk azt, hogy az életfájának gyümölcsébe benne volt az életadó erő, amit Isten belehelyezett.
1: They were clearly warned regarding eating of the tree of knowledge of good and evil. Adam and Eve.
0: Ádámot és Évát tisztán érthetően figyelmeztette az élet, a jó és a rossz tudásának fájának gyümölcsével kapcsolatosan Isten.
1: They were given every reason to choose to obey God.
0: Minden okuk megvolt arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek.
1: But in spite of this,
0: de ennek ellenére,
1: the woman still chose to be deceived and to eat of the fruit.
0: A nő mégiscsak engedett a kísértésnek és evett a gyümölcsből.
1: She then became an agent through which Satan caused the fall of Adam, the head of the race.
0: És ennek következtében Sátán eszközévé vált, és így tudta Sátán elérni Ádámot és az ő bukását.
1: And please know that the human race did not fall until Adam fell.
0: És értsétek meg, hogy mindaddig, amíg Ádám el nem bukott, az emberi nem sem bukott el.
1: Scripture says by one man's disobedience the many were made sinners. Romans 5:19.
0: Azt mondja az ige a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 19. versében, hogy egy ember által jött be a halál. Jött be a bűn, és a bűn által a halál mindenkire elhatott.

0: That's interesting, isn't it? You recall that we are told that if Adam had not sinned, God could have replaced the woman.
1: Hogyha Ádám nem követett volna el bűnt, akkor az Isten kicserélhette volna a nőt.
0: And the race would not have fallen.
1: És az emberi nem bukott volna el.
0: That's interesting to think about, isn't it?
1: Ez egy érdekes dolog, gondolkoznunk el rajta.
0: It was one man's disobedience that caused the race to fall.
1: Tehát egy ember által jött be a bűn, azaz a férfi által.
0: But after they sinned, what did God do?
1: És miután bűnt követtek el, bűnbe estek, mit tett Isten?
0: Look at Genesis chapter 3, verse 22.
1: Mózes első könyve, harmadik fejezet, második vers. Nézzük ezt.
0: Then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. And now lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever.
1: 3:22. Okay. 3:22. És mondta az Úristen, ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy kinyújtsa a kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék s örökkéljen, kiküldi őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
0: 23. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. So he drove out the man, and he placed a cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life.
1: És kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felül a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.
0: You see, it became very important to keep them from regaining access to the tree of life.
1: Nagyon fontos volt, hogy nehogy vissza tudjanak jutni az élet fájához.
0: So what did he do?
1: Mit tett ezért Isten?
0: He set two cherubim with flaming swords to guard the way to the tree of life.
1: Két kerubot helyezett az útban, tüzes pallosokkal, hogy őrizzék az utat.
0: That flaming sword, what does that represent?
1: Mit jelképeznek a tüzes pallosok?
0: The word of God.
1: Isten igéjét.
0: Scripture is symbolized by the sword.
1: A Bibliát a kard jelképezi.
0: That's recorded there in the spiritual armor that we are to put on. It's the word of God that is the sword of the spirit.
1: Ezt ott találhatjuk, ahol a lelki fegyverzetről van szó, és itt a kard maga az Isten szava, az ige.
0: And these cherubim were to guard the way to the tree of life. That word guard is very interesting.
1: Ezek a kerubok arra voltak ott, hogy az utat, az életfájhoz vezető utat őrizzék, és az őrizzék szó nagyon fontos.
0: Guard means either to prevent access or to preserve access.
1: Két dolgot tud jelenteni az őrzés, vagy a hozzájutástól való visszatartás jelenti, vagy megőrizni a hozzájutás útját.
0: The sword of the Spirit, the word of God, is either to prevent access to the tree of life or to preserve access to the tree of life. Either one.
1: Tehát vagy a hozzájutást akadályozza meg a lángpallos, vagy az odajutás útját tartja nyitva.
0: You see, when God sent Adam and Eve out, he had a second tree of life in mind. A second tree of life.
1: Amikor Isten kiküldte, kiűzte Évát és Ádámot, egy második életfája volt a fejében.
0: What was that tree?
1: Mi volt ez a fa?
0: Where was it planted?
1: Hol volt ez elültetve?
0: It's the cross of Christ.
1: Ez Jézus keresztfája.
0: And it's planted just outside of Jerusalem.
1: És ez Jeruzsálemen kívül van ültetve, felállítva.
0: And what is it that either prevents access or preserves access to the fruit of that tree?
1: És mi az, ami vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a, ennek a fának a gyümölcséhez, vagy megőrzi a hozzájutás útját.
0: Who is the fruit that is hanging on that tree? Who is it?
1: Ki az a gyümölcs, aki ezen a fán függ?
0: It's Jesus Christ. What is it that prevents access or preserves access to tasting and seeing that the Lord is good?
1: Mi az, ami megint csak megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást ehhez a gyümölcshöz, és hogy megérezzük, hogy az Isten jó?
0: It's the word of God.
1: Az Isten szava.
0: What makes the difference as to whether it prevents access or preserves access? What makes the difference?
1: Mi okozza a különbséget, hogy vagy megőrzi ezt az utat, vagy megakadályozza a hozzájutást?
0: It's the spirit with which we ourselves approach the word.
1: Ez az a lelkület, ahogy mi megközelítjük, mi kézbe vesszük az Isten igéjét.
0: Who are some of the best students of scripture that have ever lived on the face of the earth? Who were they?
1: Kik voltak a valaha legjobb bibliakutatók, értelmezők, akik éltek a földön?
0: The scribes and Pharisees.
1: Az írástudók és a farizeusok.
0: Did scripture prevent access to the word made flesh, or did it preserve access to the word made flesh?
1: Számukra megőrizte az utat az ige, vagy megakadályozta a gyümölcshöz való hozzájutást?
0: It prevented access.
1: Megakadályozta a hozzájutást.
0: Why?
1: Miért?
0: Because they came dependent upon their own ability to study the word of God.
1: Mert ők úgy közelítették meg az igét, hogy a saját képességeikben bíztak, és úgy akarták Isten igéjét tanulmányozni.
0: You see, my friends, the only way we can be blessed by studying the word of God is through the power of the Holy Spirit.
1: Barátaim, az egyetlen egy út, ami áldásos biblia tanulmányozást hozhat, az a Szentlélek segítségét kérve számunkra nyitva.
0: Spiritual things, again, are only spiritually discerned.
1: Lelki dolgokat ismétlem csak lelkileg tudjuk megérteni.
0: We have to have the Holy Spirit to help us understand the truth of God's word.
1: Birtokába kell legyünk a Szentléleknek ahhoz, hogy megérthessük Isten igéjét.
0: And it is through studying the word in the Bible that we understand the word made flesh.
1: És ez a Biblia tanulmányozáson, az ige tanulmányozáson keresztül működhet, hogy mi megérthessük azt az igét, ami testé lett.
0: We taste and see that the Lord is good.
1: Látjuk és érezzük, érzékeljük, hogy az Úr jó.
0: As we eat the word with the help of the Holy Spirit.
1: Ahogy elfogyasszuk, ahogy megesszük az igét a Szentlélek segítségével.
0: We just prayed together for the presence of the Holy Spirit in our hearts.
1: Éppen most imádkoztunk a Szentlélek jelenlétéért a szívünkben.
0: What does Jesus say to the Laodicean church? What does he say?
1: Mit mond Jézus a laodiceai gyülekezetnek?
0: Behold, I stand at the door and knock.
1: Az ajtó előtt állok és kopogtatok.
0: He wants to come in, but what does he want to do with us?
1: Be akar jönni, de mit akar velünk tenni?
0: He wants to sup with us. He wants to eat with us. Eat what?
1: Velünk akar vacsorázni. Mit akar velünk együtt enni?
0: Eat the word of God.
1: Isten igéjét akarja velünk együtt fogyasztani.
0: He wants to have a spiritual meal with us.
1: Egy lelki vacsorát akar velünk együtt.
0: But without the presence of the Holy Spirit, can we enjoy the word? Is it something that we really enjoy naturally?
1: A Szentlélek jelenléte nélkül tudjuk élvezni az igét? Ez olyan valami, amit mi tudunk a Szentlélek nélkül élvezni?
0: The natural man has no desire for the word of God.
1: A természetes embernek nincsen semmilyen vágya az Isten beszéde iránt.
0: For the right reasons. He has no desire for the word of God for the right reasons.
1: Megfelelő okok miatt.
0: Did the Jews have a desire to study the word of God?
1: Volt-e a zsidóknak vágyuk arra, hogy Isten beszédét tanulmányozzák?
0: Yes, they did.
1: Nekik megvolt.
0: But was it for the right reasons?
1: I'm sorry. Szóval jó okokért, a célokért, igen. Nem magyarázat, hanem cél. Meg volt jó célokért tanulmányozták?
0: No, they studied the word of God because they thought that it made them superior and they wanted to prove their superiority by studying the word of God.
1: Ők úgy gondolták, hogy az Isten igének tanulmányozása felsőbbrendűké teszi őket, és ezért tanulmányozták.
0: But my friends, the only thing that can really help us study the word of God is to recognize that we are utterly hopeless and helpless in and of ourselves.
1: Az egyetlen igazi okunk az ige tanulmányozására az lehet, hogy magunkban teljesen, teljes mértékben reménytelenek vagyunk, elesettek.
0: But recognizing our utter hopelessness and helplessness, we are then led to taste and see that the Lord is good.
1: De azt felismerve, hogy mi reménytelenül elesettek vagyunk, fogjuk észlelni és érezni, és megízlelni, hogy a Lord, hogy az Úr jó.
0: That we don't have any value in and of ourselves. Our value has been lost through sin.
1: Bennünk nincsen semmilyen érték. Az értékeinket a bűnök miatt elvesztettük.
0: But now we have been given Christ, and we can have value by faith in Him.
1: De Jézus nekünk adatot, és értékünk lehet a benne levő hit által.
0: And as we taste and see that He is good, we once again are restored to infinite worth in Christ.
1: És ahogy látjuk és érezzük és ízleljük, hogy ő jó, végtelen jóság állapotában vagyunk benne helyreállítva.
0: Scripture does two things for us. It helps us recognize our utter worthlessness in ourselves, but our perfect worthiness in Christ.
1: Az ige két dolgot tanít nekünk, vagy két dolgot mutat meg nekünk. Egyrészt a teljes értéktelenségünket magunkban, és a Jézusban levő végtelen értékességünket.
0: That's the way that the word preserves the way to the tree of life. As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Tehát ilyen értelemben értelmezzük azt, hogy megőrzi az élet pályához való utat az ige, ahogy megértjük what was the end?
0: As we come dependent upon the Holy Spirit to understand who it reveals to us.
1: Ahogy megértjük a Szentlélek segítségével, hogy az ige kit mutat be nekünk.
0: Look at John chapter 6.
1: János 6. fejezet.
0: This is a beautiful passage. Jesus is talking about His word.
1: Ez egy gyönyörű fejezet, Jézus az ő beszédéről beszél.
0: And the fact that we must eat it to have eternal life.
1: És hogy ezt el kell fogyasztanunk azért, hogy örök életünk lehessen.
0: Look at verse 35.
1: 35-ös verset.
0: And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who comes to me shall never thirst. He who believes in me shall never thirst.
1: Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.
0: You see, Jesus is obviously talking here about a spiritual blessing, not a tangible, practical blessing, but a spiritual blessing that He is offering to everyone.
1: Jézus itt nyilvánvalóan egy lelki áldásról, nem pedig valami kézzel fogható dologról beszél, és ezt a lelki áldást mindenkinek ajánlja, felajánlja.
0: Many of the Jews were following Christ because they believed that he was a Messiah that they were looking for.
1: Nagyon sok zsidó azért követte Jézust, mert úgy gondolták, hogy Jézus az a messiás, akire ők várnak, ahogy ők várják.
0: One who would deliver them from Roman tyranny.
1: Aki meg fogja őket szabadítani Róma uralmából.
0: But here Jesus is saying, if you eat my flesh and drink my blood, it will be a blessing to you.
1: Jézus itt azonban azt mondja, hogy ha eszitek a testemet és isszátok a véremet, az egy áldás lesz nektek.
0: And they know that they can't be blessed the way they want to be blessed if they're eating his flesh and drinking his blood. They know he's offering a spiritual blessing.
1: És ők tudják, hogy úgy nem lesznek megáldva, hogy elvárják azáltal, hogyha Jézus testét és testét eszik és vérét isszák, hiszen Jézus egy lelki áldást ajánl nekik.
0: Jesus goes on to keep saying the same thing, but he says it even stronger. Verse 48, I am the bread of life.
1: 48-as versben Jézus folytatva ugyanezt, csak sokkal erősebben fejezi ki, én vagyok az életnek kenyere.
0: Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead.
1: A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak.
0: You see, the manna in the wilderness represented the same thing. It represented the life of Christ.
1: A manna a pusztaságban ugyanazt Jézus életét jelképezte.
0: But it wasn't really Christ. It only represented Christ.
1: De ez valójában nem volt Krisztus maga, csak jelképesen.
0: And those who ate it are dead.
1: És akik ezt fogyasztották, azok meghaltak.
0: But now Christ really comes and he's offering them the true bread, the true drink.
1: De most Jézus valójában eljött, és a valóságos kenyeret és a valóságos italt ajánlja nekik.
0: And we can now taste and see that he is very good, but we must do it spiritually.
1: Most megérezhetjük, megtapasztalhatjuk, hogy ő nagyon jó, de ezt lelkileg kell megtennünk.
0: Verse 50. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die.
1: Az 50-es vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
0: I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world.
1: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.
0: The scribes and Pharisees, the Jews who were listening, did they understand what he was really saying? Did they understand it?
1: Az írástudók és a farizeusok, ezek a zsidók valóban megértették, hogy miről beszél?
0: No, they didn't. Look at the next verse.
1: Nem értették meg.
0: The Jews therefore quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?"
1: Tusságodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nekünk a testét, hogy azt együk?
0: They were not listening with spiritual discernment.
1: Nem lelki értelemben figyeltek.
0: The word of God, the word that came out of Christ's mouth, prevented access to the tree of life.
1: Jézus szájából kijövő szavak, az ige, megakadályozta a hozzáférést.
0: The sword guarded the way, it blocked the way to the tree of life for them, didn't it?
1: A pallosok megakadályozták számukra az életfájához való hozzájutást.
0: But for those who listened with spiritual discernment, it preserved the way to the tree of life.
1: De azok, akik lelki értelemben figyeltek és értelmezték, azoknak pedig megőrizte a hozzájutás útját.
0: They were enabled to taste and see that the Lord is good.
1: Ők képesek voltak arra, hogy megtapasztalják és érzékeljék, hogy az Úr jó.
0: Verse 53. Jesus said to them, "Most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
1: 53-as vers. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.
0: My friends, we desperately need to taste and see that the Lord is good. We have no life in us if we don't do that.
1: Nincs bennünk élet, nincs bennünk élet, hogyha nem érzékeljük és nem érezzük.
0: Verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed.
1: Az 54-es, 55-ös versek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.
0: And for those who are listening with spiritual discernment, they understand that he is talking about a spiritual blessing, not just a physical blessing.
1: És azok, akik lelkileg nyitottan, lelkileg figyelve értelmezik,

0: azok a szavak, amelyeket ő kimond.
1: But these can only be understood by the power of the Holy Spirit.
0: De ezeket csak a Szentlélek erejével tudjuk megérteni.
1: And he who receives this bread of life, this drink of life under the power of the Holy Spirit will be greatly blessed.
0: És aki az életnek ezt a kenyerét és italát a Szentlélek hatalmával, erejével veszi magához, nagyon nagy áldásban részesül.
1: That's what we did this morning.
0: Ez az, amit ma délelőtt megtettünk.
1: But we did it symbolically. We ate the bread and we drank the grape juice.
0: Ezt jelképesen tettük meg, hogy megettük a kenyeret és megittük a szőlőlevet.
1: We tasted and we saw that physically the Lord is good.
0: Mi megtettük és éreztük a szánkban, hogy az Úr jó.
1: But if we partook of that with the power of the Holy Spirit, we are now motivated to study his word and taste and see that he is good.
0: De ha a Szentlélek befolyása alatt tettük meg ezt, akkor most indítatást érzünk arra, hogy az igét tanulmányozzuk és lássuk, hogy az Úr jó.
1: That was just a symbol this morning.
0: Ez csak egy jelkép volt délelőtt.
1: But it helps us recognize that we really need to take his word into our hearts and minds.
0: De segít megértenünk azt, hogy az ő igéjét a szívünkbe és az értelmünkbe kell beültetnünk.
1: When we ate that bread and drank that blood, what did we actually do with it?
0: Amikor megettük ezt a kenyeret és megittük azt a vért, mit tettünk tulajdonképpen vele?
1: We took it into our bodies.
0: Bevettük a test.
1: We are now turning it into blood. It is actually making us who we are. We are what we eat physically.
0: Azzá válunk, amit eszünk. Ez az étel, ez átalakul belénk, vérré.
1: But understand that we are also what we eat spiritually.
0: De értsétek meg, hogy ugyanazt, amit lelkileg fogyasztunk el.
1: And we were reminded this morning that what we really need to do is to come to God's word and feed on his word.
0: És ma délelőtt emlékeztetve voltunk, hogy Isten igéjéhez kell visszatérnünk és ebből kell táplálkoznunk.
1: That's what's really good. It's discovering who we can once again become by faith in Christ.
0: Ez az, ami valóban jó, és ez alapján tudjuk felfedezni azt, hogy mivé válhatunk Jézusban.
1: I praise God for the communion service. It's so beautiful.
0: Áldom Istent az úrvacsorai Isten tiszteletért. Nagyon csodálatos és nagyon jó.
1: It's beautiful because it shows us very tangibly how we can taste and see that the Lord is good.
0: Azért csodálatos, mert kézzelfoghatóan meg tudja nekünk mutatni, hogy mennyire jó az Úr, mennyire.
1: It shows us that we need to spend time, we need to make time getting better acquainted with Christ in the book.
0: És megmutatja nekünk, hogy időt kell töltenünk Jézussal, aki ebben a könyvből ismerhető meg.
1: What does the Bible say?
0: Mit mond a Biblia?
1: You shall know the truth, and the truth shall make you free.
0: Ismernetek kell az igét, és az igen, az igazság pedig szabaddá tesz.
1: But to really know the truth, you've got to chew it, you've got to digest it, you've got to make it your own. It's got to change you.
0: De ahhoz, hogy valóban ismerjük az igét, az igazságot, ahhoz azt meg kell rágni, alaposan fel kell dolgozni, és magunkévá kell tenni.
1: I hope you realize, my friends, from this morning's service that we really need to spend time studying God's word and making it our own.
0: Nagyon remélem, barátaim, hogy megértitek, hogy időt kell szánni az ige, a Biblia tanulmányozására magunkban.
1: It needs to change us.
0: Szükséges, hogy megváltoztasson minket.
1: It needs to make us like the word made flesh.
0: Olyanná kell tegyen minket, mint ahogy az ige testé lett.

0: There's something else that I want to share with you as well.
1: És van még valami, amit szeretnék megosztani veletek.
0: In washing my brother's feet.
1: Amikor a testvérem lábát mostam.
0: I asked him if there was something special he wanted me to pray for him.
1: Megkérdeztem, hogy van-e bármi különleges dolog, amit szeretne, hogy imádkozzam érte.
0: He told me that he wanted to more personally experience the truth of the foot washing ceremony.
1: Azt mondta, hogy szeretné igazán személyesen átérezni az lábmosási szertartás igazságát.
0: He wanted it to change him and to make him more like him who is the truth.
1: Azt mondta, hogy szeretné, hogyha ez megváltoztatná őt is, és olyanná tenné, mint amilyen az igazság.
0: I was thrilled to hear that because that's exactly what I wanted.
1: Nagyon örültem neki, mert ez volt pontosan az, amit szerettem volna hallani.
0: It's very interesting the description of Christ washing the disciples' feet.
1: Érdekes, ahogy le van írva az, hogy Jézus hogy mosta meg a tanítványok lábait.
0: John chapter 13.
1: János 13. fejezete.
0: And verse 3.
1: Hármas vers.
0: We often overlook this. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments and took a towel and girded himself.
1: Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkele a vacsorától, levetti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát.
0: Jesus was choosing to be a servant. He was about to wash all of the disciples' dirty feet.
1: Jézus azt választotta, hogy szolga lesz, és éppen hozzákezdett, hogy a tanítványok piszkos lábát megmossa.
0: Please know that he was about to wash Judas' feet, the one who was going to betray him.
1: Figyeljétek meg azt is, hogy Júdás az közeli áruljának lábát is megmosni készült.
0: And he was about to wash Peter's feet, the one who was going to deny him.
1: És Péter lábát is készült megmosni, aki nem sokkal később elárulta.
0: But who is it that's washing the disciples' feet? Who is it?
1: De ki az, aki a tanítványok lábát mossa?
0: It's the Son of God.
1: Ez Isten fia.
0: But understand something. He knows that he is the Son of God.
1: Értsétek meg, hogy ő tudja, hogy ő az Isten fia.
0: And knowing that, he can now choose to be a servant to everyone.
1: Ennek tudatában azt tudja választani, hogy mindenkinek a szolgálójává válik.
0: Verse 3. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel and girded himself. Knowing this, he became a servant.
1: Tehát tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Tudva mindezt, mégis a szolgálatot választotta.
0: You see, my friends, if we think that we are inferior, then being a servant is not really a blessing to us. If we think that we are inferior.
1: Ha úgy gondoljuk, hogy alávalók, alsóbrendűek vagyunk, szolgai szolgálat nem áldás számunkra.
0: Jesus knew that he was God, and knowing that, he chose to be a servant.
1: Jézus tudta, hogy ő Isten, és ennek a tudatában választotta azt, hogy szolgaként tevékenykedik.
0: That's a beautiful condescension because we know that we are counted equal with God.
1: Ez egy csodálatos leereszkedés. Tudjuk, hogy Istennel egyenlőnek vagyunk tekintve.
0: But knowing that, we take off our garments and we robe ourselves with a towel and we wash feet.
1: Így mégis levesszük a ruháinkat, feltesszük a kendőt és megmossuk a másik lábát.
0: When we accept Christ as our personal savior, what does that make us?
1: Ha elfogadjuk Jézus személyes megváltónak, mit tesz ez velünk, mivé tesz ez minket?
0: That makes us one in and with Christ.
1: Egyé tesz minket Krisztussal, Krisztusban.
0: And knowing that we are one in and with Christ, we can then choose to be servants to everyone.
1: És amikor tudjuk, hogy egyé váltunk Krisztussal, akkor azt választhatjuk, hogy mindenkit szolgálni fogunk.
0: We aren't servants because we think we're inferior. We are servants because we know by grace we are counted to be equal with God.
1: És nem azért szolgálunk, mert alsóbbrendűek vagyunk, hanem éppen azért szolgálunk, mert tudjuk, hogy Jézusban Istennel egyenlővé váltunk.
0: That's beautiful condescension.
1: Ez egy csodálatos leereszkedés.
0: And what does Jesus say of that kind of condescension?
1: És mit mond is Jézus erről a leereszkedésről?
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Aki mindenkinél nagyobb, az mindenkinek a szolgája.
0: Who is the greatest of all of us? Who is it?
1: Ki a legnagyobb közöttünk, közülünk?
0: It's Jesus Christ.
1: Jézus Krisztus.
0: And what do we see him doing?
1: És mit látunk, mit tesz ő?
0: We see him kneeling and washing feet.
1: Térdepelni látjuk őt és lábat mosni.
0: And what does Jesus say to us?
1: És mit mond Jézus nekünk?
0: Look at verse 16.
1: 16-os vers.
0: Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him.
1: Bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte.
0: Verse 17. If you know these things, happy are you if you do them.
1: Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
0: There is real happiness in being a servant, my friend.
1: Valós boldogság van abban, hogyha szolgaként tevékenykedünk.
0: But that happiness comes from knowing that we are counted equal with Christ himself.
1: De ez a boldogság abból jön, hogy tudjuk, hogy Jézussal egyenrangúnak vagyunk tekintve.
0: You're not a servant because you're inferior. You're a servant because you're counted by grace to be equal with Christ himself.
1: Nem azért vagy szolga, mert alávaló lennél, alacsonyrendű, hanem azért, mert kegyelem által Jézussal egyenlőnek vagy tekintve.
0: There's real joy in that kind of service.
1: Valós öröm, boldogság van az ilyenfajta szolgálatban.
0: I praise God for this day's service, my friends. I've learned so much from it.
1: Áldom Istent ennek a napnak az Isten tiszteletéért. Nagyon sokat tanultam belőle.
0: And I thank you for letting me share some of those thoughts with you.
1: És köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ezeket a gondolatokat megosszam veletek.
0: Let's pray together.
1: Imádkozzunk együtt.

0: Father in heaven, we come before you in Jesus' name.
1: Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus nevében.
0: We are so thankful for the communion service.
1: Hálásak vagyunk az úrvacsorai Isten tiszteletért.
0: And for the foot washing service.
1: És a lábmosási szolgálatért.
0: We thank you that we can taste and see that the Lord is good.
1: Köszönjük, hogy láthatjuk és megérezhetjük, hogy az Úr jó.
0: And we thank you that he has made us like himself by faith.
1: És köszönjük, hogy magához hasonlóvá tett minket hitáltal.
0: As we believe that he is dying for us and accept him as our savior, we are elevated in the sphere of moral worth with God himself.
1: Ahogy hitáltal elfogadjuk és látjuk, hogy felemelkedünk erkölcsileg értékessé válunk.
0: And knowing this, we can now choose to be servants, not because we have to, but because Christ did, and he wants us to have that joy.
1: És mindezt tudva azt választhatjuk, hogy szolgálatban töltjük, szolgákká válunk, nem azért, mert alacsonyabb rendűek lennénk, hanem mert ezt adja nekünk Jézus.
0: Thank you for the joy of being a servant.
1: Köszönjük annak a boldogságát, hogy szolgaként tevékenykedhetünk.
0: He who is greatest of all is servant of all.
1: Ő, aki mindenkinél nagyobb, mindenkinek a szolgája.
0: Help us to serve each other because we truly love our Lord.
1: Segíts nekünk, hogy egymást szolgálhassuk, mert valóban szeretjük az Urunkat.
0: And loving him, we love those whom he loves as well.
1: És őt szeretve, szeretjük azokat, akiket ő szeret.
0: And he loves us supremely.
1: És ő mindeneknél jobban szeret minket.
0: Help us to realize that loving each other and serving each other is the greatest way to enjoy life.
1: Segíts nekünk megérteni, hogy szeretni és szolgálni egymást az élet legnagyobb öröme.
0: Satan has lied to us and he tries to get us to think that being selfish is the way to happiness.
1: Sátán hazudott nekünk, és azt állította, hogy az önzés útja vezet a boldogsághoz.
0: But help us to realize that that is all a lie.
1: De segíts nekünk észrevenni, hogy ez csak hazugság.
0: Help us to taste and see that the Lord is good.
1: Segíts nekünk látni és érezni, hogy az Úr jó.
0: Help us to take his word and to digest it and assimilate it, and may it become a part of us, may it change us.
1: Segíts nekünk az ő igéjét megértenünk, megrágnunk, magunkévá tennünk, és azzá válnunk.
0: And may we come to experience the true joy of service in and with Christ.
1: És hogy megérezhessük a Jézusban és Jézussal folytatott szolgálat igazi örömét.
0: Thank you for hearing our prayer.
1: Köszönjük, hogy meghallgatod az imánkat.
0: And thank you that you have granted our request.
1: Köszönjük, hogy megadtad a mi kérésünket.
0: For we ask believing in Jesus name.
1: Mert Jézus nevébe kértük ezt hittel.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.

Jó reggelt kívánunk! Amire a legnagyobb szükségünk van az, amit a Biblia olyan világosan tár elénk, hogy hogyan is szerezhetjük meg a békességünket. Az elmúlt reggelen is arról szóltunk, hogy az Isten gondviselése, az Isten igazsága és rendíthetetlen jósága, amiben az ember bízhat és amire az ember építheti az életét, ez adhat igazi belső békességet. Ez adhat olyan békességet, amit a külső nehéz körülmények sem tehetnek tönkre. És Jézus a búcsú beszédeiben még egyszer megfogalmazza a békesség kívánalmát és azt a békességet, amit nekünk adni akar. Ezt mondja a 16. fejezet János evangéliuma 33. versében. Miután a búcsú beszédeit lezárta, így búcsúzott el a hallgatóitól, a Getsemáné kertben, azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus miután elmondta az ígéreteit, elmondta a tanácsait, hogy ő nem hagyja a tanítványait egyedül, nem hagyja őket magukra, elküldi a Szent Lelket, hogy majd velük legyen, ne legyenek egyedül, és elmondta azt is, hogy majd elmegy és helyet készít nékik, és ismét eljön, hogy magához vegye őket. Elmondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, amire az embernek leginkább szüksége van, hogy egy biztos úton járja az életét, hogy igazságban éljen, és az élet valódi életét élje. Aztán elmondta, hogy ő a szőlőtő, és maradjunk rajta, mint a szőlővesszők, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Aztán elmondta, hogy ő mindig velünk lesz, mert az igazság lelke vigasztaló lélek. Utána végén azt mondta, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességtek legyen én bennem. A világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Jézus azt mondta, a beszédeiben, ha bízunk, ha a beszédeit naponta elővesszük és foglalkozunk vele, ahogy ezt mondta egy másik helyen, hogy az én igém igazság. Ha az igazság beszéde naponta válik számunkra léleké és életté, mint ahogy másik helyen mondta Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten szájából származik. Ezáltal lehet békességünk Jézusban, Istenben. Ha az ő beszédeit naponta magunk elé vesszük, igen, ha azzal az Istennel ismerkedünk meg, aki az ő beszédén keresztül velünk akar lenni, akkor békességünk lesz benne. Jézus azt ígérte, hogy az ő ígéreteit valóra váltja az életünkben, ha vágyakozunk erre. Ezt mondja az Isten önmagáról, hogy nem ember az Isten, aki hazudjék, nem embernek fia, hogy megváltozzék, ígére ő valamit, amit be nem teljesítene, mond-e valamit, amit meg ne cselekedne. Ha elhisszük, hogy Isten nem hagyott bennünket árvákul, ha hisszük, hogy az Istennek minden emberrel terve van, és minden embert önmagához akar hasonlatossá tenni, ha hisszük azt, hogy Isten fejünk hajszálait is számon tartja, és néki gondja van reánk, akkor megbékélhetünk ebben a gondviselésben. Bár hozzátesz Jézus itt is, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Mi emberek sok-sok próbával, nehézséggel kell, hogy szembesüljünk. De volt már valaki, aki e próbákon, nyomorúságokon átjutott. Sokszor érezzük, hogy nehéz egy-egy nehézséget megoldani, nehéz a problémákat letenni, nehéz azt feldolgozni. Jézus azt mondta, de bízzatok, én már egyszer legyőztem ezeket a problémákat.

Zakariásról magáról hadd szóljak egy néhány szót, és akkor egy kicsit a Júda történelmével kapcsolatban is. Fogalmam nincs, hogy itt mi minden hangzott el már az idők folyamán, és ha ismétlésbe bocsátkozom, szíveskedjenek megbocsájtani nekem. Az északi ország, ugye Izrael két országrészből állt, az északi 10,5 törzs, és a déli 1,5 törzs. Az északi országrészt 722-ben az asszírok semmisítették meg. A királyság, tehát az izraeli királyság kettéválása óta, tehát Salamon halálának az idejétől, illetve Robám uralkodásától kezdve, Izrael, tehát az északi királyság trónján egyre erkölcstelenebb, egyre szörnyűbb életet élő emberek uralkodtak, döbbenetes magatartásokkal, amit hát szinte alig tud az ember olvasni, meg rázza az ember lelkét, hogy nem tudom, egy Manassé király például Ézsaiás prófétát szétfűrészeltette, le mindent tönkretett, ami az országban elgondolható, vagy Akhábról hallott, amit a bevezetésben hangzott az Éliás oratórium. Gondolom, hogy az ajban nem lehetett annyira felismerni, hogy ugye szintén arról szól, hogy Akháb idején Illést elküldi a mindenható Isten az ország figyelmeztetésére, a király figyelmeztetésére, és arra kéri, hogy forduljon vissza a bálványimádástól, illetve akkor már ítéletet hirdet meg. A király dacol, a király azt mondja, hogy te az Izrael megháborítója vagy, szó nincs róla, hogy a legkisebb mértékig magába szállna, de az Isten nem tud más tenni. Időszámításunk előtt 722-ben megsemmisíti az északi országrészt, az asszírok fogságba viszik őket, deportálják Izraelből, és oda telepítenek helyette más népeket, akik közül az egyik népcsoport az úgynevezett samaritánusok, akikkel ma a mi előadásunkban találkozunk, majd nagyon sokat foglalkozik Zakariás próféta könyvének ez a 8 látomás, illetve ebből egy néhány a samaritánusok problémájával, akik később szintén mindent megpróbáltak megtenni, hogy a déli ország részben a helyreállítást megakadályozzák. Miért kellett helyreállítani? Mert 605-ben Nabukodonozor, az újbabiloni világbirodalom megteremtője leigázta, illetve elfoglalta, hát szóval azért ezt csak úgy idézőjelbe teszem, hogy elfoglalta, megkezdte Júda ostromát. Különben Nabukodonozornak az egy abszolút könnyed dolog lett volna Júdát megsemmisíteni. Ézsaiás azt mondja, hogy olyan volt Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Az összes népek meghódoltak, illetve ha nem hódoltak meg, akkor leigázta őket Nabukodonozor, még egyszer hadd mondjam, az új babiloni világbirodalom megteremtője, és ott állt Júda egyes egyedül, és nyilvánvaló, és különben Nabukodonozor egész életéből és az egész portréjából kitűnik, hogy egy jóindulatú, felvilágosult uralkodó volt, és ő nem akarta az általa is szentnek gondolt vagy feltételezett jeruzsálemi templomot megsemmisíteni, és azért az első ostrom idején csak Júdának az elitjét, a szellemi és hát gazdasági elitjét vitte fogságba. Amikor a királyt megeskedtette, az általa kinevezett királyt megeskedtette, hogy hűséges lesz hozzá, és nem lép szövetségre az egyiptomiakkal, alig, hogy a király eltávozott, Nabukodonozor király eltávozott, a király szövetségre lépett az egyiptomiakkal, és hadat üzent szinte Babilonnak. Ekkor Nabukodonozor másodszor jött ostromra, és végül harmadszor 586-ban, ez volt a harmadik ostrom, amikor a hűtlen, hitszegő, fogadalmát megszegő királynak a szemét kiszúratta, őt fogságba vitte, gyermekeit a szemelátár előtte megölte, a templomot leromboltatta, a helyét felsózatta, és ahogy a Biblia fogalmaz, oda lett Júda dicsősége, oda lett Izrael, szóval az izraeliták dicsősége. Ez egy megrázó, szörnyű kép. Jeremiás próféta, akiről gondolom, hogy már tetszetek hallani, biztosra veszem, hogy hangzott már itt előadás Jeremiásról. Jeremiás próféta könyörögve kérte a zsidó népet, illetve hát Júda népét, és főleg a királyt, hogy adja meg magát.
Erről nem mehetek természetesen bele, mert úgyis azt mondtam, hogy nem elég az idő, akkor most túl sokat erről a bevezetéssel nem foglalkozhatom. 27. fejezetet tessenek majd otthon elolvasni, valamint a 29. fejezet néhány versét, az elején 5-től 8-ig terjedő verseket. Itt Jeremiás így kérleli a királyt és a népet, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király igájának a jármába, elkészít ilyen dramatizált módon, bemutatja, hogy mi történik, egy jármot készít el, jön egy, és felveszi a nyakába, és elmegy a király elé, és azt mondja, hogy így fog leigázni benneteket, Nabukodonozor, ha nem adjátok meg magatokat, adjátok meg magatokat, és engedelmeskedjetek a babiloni királynak, és menjetek fogságba, mondja a népnek, és fáradozzanak annak a városnak a jólétén, amelybe ti fogságba vitettek, ne álljatok ellen. Erre jön egy hamis próféta, leveszi Jeremiás próféta nyakából a jármat, a fajármat, összetöri, és erre Isten parancsot ad Jeremiásnak, hogy most készíts egy vasjármat, és vedd fel azt, és azzal menj el a király elé, és a főemberé elé, hogy igen, összetörtétek a fajármat, majd kaptok helyette vasjármat. Tehát megtett a próféta mindent, ami megtehető. A szennyvíz csatornába dobták le őt, egy Ebed Melek nevezetű, nem izraelita ember húzta ki onnan, könyörgött a királynak, hogy ne, hát az Isten emberét, ne tetőzd a te bűnödet ezzel. Tehát mindent megtett Jeremiás, de szava pusztába kiáltó szó volt, és még egyszer hadd mondjam, hogy a babilonok leigázták Júdát, és Jeremiás megjövendőlt, hogy 70 év fog eltelni Jeruzsálemnek az omladékai fölött. Ha Dániel próféta könyvével tetszetek foglalkozni, és hold biztos vagyok, hogy én János tematikáját, hogy általában ismerem, hogy erről feltétlenül esett már szó, akkor ugye ott is Dániel próféta is azt írja, hogy utána nézett a jeremiási leírásoknak, és ott megállapított, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett, és ott a Dániel próféta könyve 9. fejezetében egy hatalmas könyörgéssel találkozunk. Tényleg így mondhatjuk, hogy egy nagy könyörgéssel találkozunk. Akkor is Dániel azt gondolta a 8. fejezetben leírt látomás alapján, hogy Isten meghosszabbítja majd a 70 éves fogságot, akkor könyörgött az Istennek. Hát ebben már aztán végképp nem menjünk bele, csak a tény az, hogy ez egy teljesen köztudott dolog volt a zsidó szellemi, az értelmiség körében, de a hívő, egyszerű hívő emberek körében is, hogy 70 éves lesz a babiloni fogság. És tényleg, amikor ez az idő elérkezett, akkor Círus seregei jelentek meg Babilon alatt, ugye a Médó-Perzsa seregeknek a parancsnokaként, Círus jelent meg, és hát egy bravúros módon bevette Babilont, különös különben, hogy Dániel próféta könyve 40. fejezet erről, 45. fejezet erről már megemlékezik, Dánielt mondtam? Ézsaiás próféta könyve erről megemlékezik, és tessenek megengedni egy kis zárójelbe tett megjegyzést, hogy éppen azért kezdte ki a Biblia kritika Ézsaiás könyvét, hogy ilyen nincs, hogy egy próféta megírja előre, hogy kinek kell születnie. 150 évvel előtte Ézsaiás megírta, hogy jön majd egy Círus nevezetű ember, akinek az Isten a kezét megfogja és meghódoltatja előtte a népeket, és a zárakat letöri. És a Biblia kritika azt mondta, na ilyen nincs, ezt nem lehet elfogadni, ez későbbi betoldás. És még ezt is hadd tegyem hozzá, Bibliában mélyen hívő ember vagyok, hogy nagy gyönyörrel hadd tegyem hozzá, hogy kimondhatatlan örömet jelentett számomra 1947-ben, amikor a kumráni leleteket megtalálták, és megállapították, hogy már a Septuagintának a 3. században történt fordítása előtről is származhatnak a kumráni leletek, tehát a holtengeri tekercsek, és abban olyan éppen Ézsaiás próféta könyvét találtak, teljes egész Ézsaiás próféta könyvét, amiről azt írja az egyik német archeológus, hogy a Holtengeri Barlangok Rejtélyei című könyvében, és hirtelen nem ugrik be a szerző neve, azt írja róla, hogy amikor összehasonlították a maszoréta iratokkal, maszorétáknak nevezték azokat a Biblia másoló tudósokat, akik a Szentírást másolták, és nagy gonddal ellenőrizték, és még egy kis hozzátoldás, és ha valahol rájöttek, hogy valami nem egyezik, akkor szépen megsemmisítették, elégették ezeket az iratokat. Megvolt, hogy hány, szóval teljesen adott volt, hogy hány betűből kell állni egy könyvnek, hány szava van egy könyvnek, és ezeket mindig összehasonlították, és amikor megtalálták a holtengeri barlangokban, ugye megtalált az a két
gyerek, ez a két kecskéjét kereső, elkalandozott gyerek, aki eltöltötte a játékkal a délutánt, és ment a kecskéjét talán, és annél sokkal nagyobb értéket talált, ugye a kumráni leleteket, akkor ugye előhívták a már láthatatlan írásokat különböző vegyi utakon, és azt írja, Stollnak hívják ez a szerzője az előbb említett könyvnek, tehát a Holtengeri barlangok rejtélyé című könyv szerzője Stoll azt írja, hogy a legmerészebb várakozásokat is túlhaladta Ézsaiás próféta könyvének a hitelessége, mert egyetlen helyen megír, hogy hol az egyik fejezetből, ugye emlékszem, a 39. fejezet utolsó két szava és a 40. fejezet első három szava hiányzott. Azt írja, hogy mivel a máshol is ember volt, és nyilván nem látta jól a másolandó szöveget, ezért helyet hagyott, hogy majd később bepótolja, és mivel ő is ember volt, elfelejtette, és ez nyitva maradt. Néhány évvel ezelőtt az izraeli nagykövetség kiadott, az ilyen, ugye a követségek által kiadott ismertetőkben, egy olyan izraeli ismertetőt, ahol elől a címlapon egyetemi hallgatók a vitrin mögött lévő Ézsaiás tekercset tanulmányozzák és hasonlítják össze a modern szöveggel, és teljesen azonosnak találják. De szóval ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tehát az ige előre megmondta, hogy ez és ez történik, hogy 70 évig lesz a babiloni fogság, hogy a 70 év végén véget vet az Isten ennek, hogy Círus Médó-Perzsa uralkodó lesz az, aki majd Babilont leigázza, zseniálisan tette ezt, ugye bevehetetlen volt a Babilon Bábel városa, olyan területet kerítettek be bevehetetlen erődítményként, amely területen a bentlakók mindannyian életük végéig nyugodtan élhettek volna, szóval az élelmiszert meg tudták maguknak szerezni, bevehetetlennek tűnt. Ugye Círus elterelte az Eufrátesz vizét, ebben nem mennék be, mert akkor még tovább tart a bevezetés, csak a lényeg ez, hogy ugye a Márduk Isten születésnapján, amikor nagy ünnepségek voltak a városban, akkor beterelték ilyen előre elkészített hát csatornákba az Eufrátesz vizét, a víz ugye kiszáradt, és a várfalak alatt mentek be a katonák. Ugye mindenki részeg volt a városban, könnyed dolga volt, hogy egy éjszaka bevegye Babilont, és ekkor ezután szabadultak meg a zsidók a fogságból. Círus ugyanis maga, aki az első a lelkismerti szabadság őse és megteremtője volt, ne felejtsük el, időszámításunk előtt az 5. században, 6. században, szabadságot adott minden, az egész birodalomban élő, ugye leigázta az egész babiloni birodalmat, Médó, majd később Perzsa birodalommá vált, szabadságot adott minden népnek, és mivel megmutatták Círusnak Ézsaiás próféta könyvét, úgy érezte, hogy igen, neki az a feladata, hogy ezt az isteni rendelkezést ő végrehajtsa. Még tessenek megengedni itt egy kis megjegyzést, egy rövid kis megjegyzést, de szerintem fontos megjegyzést. Isten angyala küzdött azért Círusszal, hogy megadja az Isten által előre megjövendőlt rendeletet. Én sokszor töprengtem azon, amikor a Bibliát olvasom, sokszor találkozunk, ma is utalok majd a Jelenések könyve 7. fejezetére, ahol a Biblia arról ír, hogy Isten kiadja a parancsot az ő angyalainak, hogy tartsák a szeleket, azaz a világra zúduló megpróbáltatásokat, háborúkat, tartsák a szeleket, amíg elpecsételtetnek, ugye itt így fogalmaz a Szentírás, elpecsételtetnek az Isten szolgái az ő homlokukon, és olyan sokszor töprengtem ezen, vajon ez hogy történhet? A szabad akarattal rendelkező ember, és az Isten, aki az emberi szabad akaratot teremtette és tiszteletben tartja, hogy tudja elérni egy embernél? Egy olyan embernél, akire ki tudja, milyen erők hatnak, a legkülönbözőbb politikai, katonai erők hatnak. Azt hiszem, senki nem gondolja, hogy a királyok önálló emberek. Hogy tudja az Isten elérni azt, hogy ezek az emberek végül mégis engedélyt adjanak, például ebben a konkrét esetben arra, hogy térjenek a zsidók haza, óriási anyagi segítséget biztosította számukra, rendeletet adott, hogy építsék fel a templomot, és ott kezdődjék el az Isten tisztelet. Talán még annyit hadd említsek meg itt ennek a kapcsán, hogy ugye 539. október 13-án foglalt ez, abszolút pontosan tudjuk ezt a dátumot, még egyszer hadd mondjam, 539. október 13-án foglalt el Círus Babilont. Ebben a pillanatban adtak, szóval rögtön a következő napokban adta ki a parancsot arra, hogy újjá kell építeni a templomot,
és valamennyire a várost is. Azonban nagyon érdekes, hogy az ekkor hazatérő kis maroknyi zsidó, mint egy 50 ezer körüli embert ért haza, ezt megtaláljuk Esdrás Nehemiás könyvében. Ez a nagyon kis számú zsidó ember neki állt a templom, a korábban hatalmas salamoni templom restaurálásához, természetesen egy sokkal kisebb templomot igyekeztek elkészíteni, azonban is itt kezdődik a samaritánusokkal való probléma. A samaritánusok rögtön résen voltak, megtudták, hogy a zsidók mit terveznek, abban a pillanatban akarták leállítani. Amikor ők elmentek és számon kérték a vezetőket, hogy hogyan meritek építeni a templomotokat, ti lázadni akartok a fennálló Médó-Perzsa uralommal szemben, akkor ők nagyon, igazán nagyon, ma úgy mondhatnánk, hogy keresztényi, bár kicsit félek ezt mondani, mert keresztényibe annyi minden fér bele, szóval egy Isten szerinti választ adtak a kérdezőknek. Azután erre a samaritánusok írtak egy levelet az akkor már, hát az első uralkodó után, uralkodó hát, királynak, Aszmerdisznek 522-ben, hogy állítsa le a város építését, mert azok királyok ellen lázadó, azok minden rendet felforgató emberek voltak. Aszmerdisz, aki különben trombitorló volt, rögtön vissza is vonta, utána nézetett, és vissza is vonta az engedélyt. És itt kezdődik a könyv, Zakariás proféta könyvének a 8 látomása. Ugyanis ebben az időben, ugye még egyszer hadd mondjam, ez időszámításunk előtt 522-ben járunk, egy regiment proféta tevékenykedett Izraelben. A Zakariásnak, mindenek előtt Abdiás volt a kortársa, akivel együtt tevékenykedett, de jó néhány más fiatal proféta is, és Abdiás kezdte el őket bátorítani, amikor még a tilalom fennállt, hogy építsétek meg Jeruzsálemet. Isten veletek lesz, építsétek a templomot. Ilyeneket ír Abdiás könyvét, ha eltetszenek olvasni, akkor ilyeneket tetszenek találni benne, hogy leírja Abdiás a népnek, hogy ti mennyezetes házban, emeletes házakban laktok. Az Isten háza pedig romokban hever. Hát hogy tudjátok ezt elszenvedni, elhordozni? És a nagyon fiatal Zakariás proféta, majd látni fogjuk az egyik helyen, hogy egyenesen fiúcskának mondja a Szentírás még őt, az egyik látomás szerint, bár itt a fordításban egy kis tévedés van, fiatal emberről szól a Szentírás leírása, de egy egészen fiatal ember volt, aki szintén odállt Abdiás mellé, és bátorított, hogy merjetek, legyetek bátrak, Isten veletek van, és ha az Isten velünk, akkor ugye kicsoda ellenünk, ahogy ezt az újszövetségi Szentírás leírja. És mielőtt megkapták volna 520-ban Dáriusnak, Darius Hystaspesnek az engedélyét, ők elkezdték a templomépítést. Nagy buzgalommal, rendkívül odaadással, igazán mélyen Istenbe vetett hittel. És itt is tessenek megengedni egy zárójelbe tett megjegyzést. Nem árt a hívő embereknek, ha nehéz életkörülmények vannak. Én végigéltem, hogy az egész előző rendszert. 49-ben kezdtem el az igehirdetés szolgálatát. Hát rengeteg nehézséget éltem át, amiről nem kívánok szólni, csak nagyon sok nehézséget, nagyon sok, nagyon nagy nehézséget. De az ember hitének és az alázatának mindig jót tesz. Igen, könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy egy kicsit az alázatunkat feladjuk vagy leadjuk. Mindig jót tesz az embereknek, ha megszorítottan élik az életüket, és érzik, hogy rászorulunk arra a kegyelemre, amelyet Isten csak a benne bízoknak, az alázatosoknak ad. Mert a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nos, amikor elkezdték a templom építését, nem sokkal utána, mint hogy az előbb említettem már, Darius Hystaspes lépett a trónra 520-ban, és akkor megint a szamaritánusok odafordultak az uralkodóhoz, hogy nézzen csak utána, hogy ugye megint megírták, amit hát támadó levelükben jónak láttak, és akkor viszont a zsidók is írtak egy levelet, és azt mondták, hogy igen, nézzen utána a király, hogy Círus ekkor és ekkor rendeletet adott ki, hogy a templomot megépíthetik, a király gondosan utána nézetett, és amikor a választ megkapta a beosztottjaitól, hogy igen, ilyen és ilyen irattárban megtalálták, hogy Círus engedélyt adott, sőt, anyagi javakat adott, akkor ő újból megismételte ezt. Írt egy levelet, az Esdrás
könyvében tesznek meg, Esdrás vagy Nehemiás könyvében tesznek megtalálni, írt egy levelet a környező helytartóknak, hogy igen, támogassák a királynak járó adókból, támogassák a templomépítést, tartsák magukat távol, és semmit ne tegyenek, adjanak, szóval ne vessenek ki adót az ottani népekre, sőt azután ki is nevezte Esdrást helytartónak, és elküldte Izraelbe, és ekkor már a templomot a király engedélyével építhették tovább. Isten azonban ebben az intervallumban, tehát amíg visszavonták a rendeletet, és amíg megkapták a rendeletet, ebben az időközben küldte a következő látomásokat az ő szolgája, Zakariás próféta által. És itt tetszenek látni ezt a 8 látomást. Mindegyiket elolvasnám, és mindegyikről néhány szót szólnék, illetve egyikről másikról egy kicsit többet, amennyit az időkeretünk megenged. Ezt olvasom tehát az első fejezet 7. versétől. Tehát első fejezet 7. versétől. A 11.

férfi, hol így, hol úgy nevezi, hol úrnak nevezi, majd látjuk a következő szakaszokban. És van egy angyal, aki pedig a beszélő, aki a látomásban Zakariás prófétát kísérő valaki. És mit lát? Látja azt, hogy megkérdezi, hogy miért vannak itt négy különböző színű, hát lényegében három különböző színű ló, de négy ló, és kik ezek, és mit akarnak, mi a rendeltetésük, ugye nyilván egy jelképes beszédről van szó. És azt mondja el a mindenható Isten ennek a, ugye az angyalnak, illetve az angyalon keresztül mondja a mirtuszfák alatt álló férfi, hogy az egész föld vesztegel és nyugodt. Miről van itt szó ebben a látomásban? A sok bevezetést azért tartottam, egy kicsit hosszabb bevezetést azért tartottam, hogy lássuk, hogy a samaritánusok voltak azok, akik mindent megtettek, hogy akadályozzák Izraelt, illetve Júdát a templomépítésben, az Isten szolgálatban, az Isten félelemben. Mindent megtettek volna ezután is. És most Isten üzen a prófétán keresztül, legyetek nyugodtak. Az egész föld vesztegel, békességben él, ez csak egy helyi probléma, nem úgy van, hogy az egész világ forrong, és félni kell, hogy mi történik majd ezután. Az egész föld vesztegel és nyugodt. És Isten végre fogja hajtani a maga csodálatos terveit. És aztán jön egy nagyon szép szakasz, amit még egyszer hadd olvassak. Mondja, hogy bejártuk a földet, és az egész föld vesztegel és nyugodt. Az Úrnak angyala pedig felelt, seregek ura, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen. Tehát a kísérő angyal odafordul a mirtuszfák alatt álló valakihez, és azt Úrnak szólítja meg, és azt mondja, meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, amelyekre haragszol immár 70 esztendő óta. És Zakariásnak adott csodálatos, bátorító üzenet azután így hangzik. És nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal felelt az Úr az angyalnak, aki beszélt velem, és mondta nékem az angyal, aki beszélt velem, kiálts, és ezt mondjad. Ezt mondja a seregeknek, ura, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel, de nagy haraggal haragszom én a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de gonoszra törtek. Ezt mondja az Úr, könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez, benne építetik meg az én házam, szól a seregeknek, ura, és mérő zsinór nyújtatik ki Jeruzsálem felett. Szeretem Jeruzsálemet és Siont. Sion ugye a templomhegyet nevezik Sionnak. Átvitt értelemben az új szövetségben, amikor, de már az ószövetségben is, amikor Sionról beszél a Szentírás átvitt értelemben, akkor rajta mindig az Isten népét érti. És milyen lehetett ezt hallani ennek a meggyötört, fáradt, hazatért, de ezernyi nyomorúságban szenvedő népnek, akikkel kapcsolatban, ha eltetszenek Esdrás és Nehemiás könyvét olvasni, akkor szívfacsaró leírásokat találnak, hogy a visszatértek, olyan nyomorúságba jutottak, olyan anyagi nyomorba jutottak, hogy a gyermekeiket adták el rabszolgáknak. Milyen lehetett ennek a népnek, amelyiknek a tagjainak a nagy része úgy gondolta, hazajöttünk, ugye Médó-Perzsiából, Babilonból, de minek? Tán azok tették jobban, akik hitetlenül ott maradtak, az ottani anyagi jólét miatt. Akkor hallják a próféta üzenetét, hogy Isten azt üzeni, szeretem Jeruzsálemet és Siont nagy szeretettel. És aztán mi az, hogy mondja, hogy de nagy haraggal haragszom azokra, akikre korábban kevésbé haragudtam, mondja itt a Jóisten. De mi a problémám velük? Így mondja, ők gonoszra törnek. Ők gonoszra törnek. Kikről szólhat ez a kijelentés? Haragszom azokra, akik gonoszra törnek, akik mindig keresztezni akarják a zsidók fáradozását, erőfeszítéseit, és egyre inkább kimutatják a gyűlöletüket. Na, volt olyan időszak, amikor azt mondták, elmentek és nagy álnok úr, azt mondták a zsidó vezetőknek, hogy engedjétek meg, hogy mi is veletek együtt építsük a templomot. És akkor tény, hogy meglehetősen keményen utasította el, ugye az építést vezető elöljáró, ugye az Orobábel és hát a barátai, a samaritánusokat, nem, egyedül kell megépítenünk. Nem kívánunk egy felekezeti feszültséget létrehozni, hogy Isten nem adott erre nekünk engedélyt. Ők mindent megtettek, hogy megakadályozzák. Még egyszer hadd mondjam, milyen lehetett ezt az Isten üzenetet meghallgatni. Úgy gondolom, hogy nem csupán maga a történet érdekel bennünket,

0: hanem az Isten hozzáállása az ő gyermekei életéhez. Itt majd több ízben szeretnék erre utalni. Nagyon sok ember küszködik azzal a belső vívódással, hogy vajon méltó vagyok-e én arra, hogy Isten igéjét hallgassam, méltó vagyok-e arra, hogy az Isten engem gyermekének fogadjon el, hogy imádsággal járuljak elé. És akkor mindig előjönnek a nyomorúságaink, mert tele vagyunk emberi gyengeséggel, nyomorúsággal, bűnre való hajlammal, ami sokszor tényleges bűnné is változik. És az Isten azt mondja, hogy szeretem Jeruzsálemet és Siont, semmi szeretetre méltó nem volt bennük. Csak az, hogy megalázták magukat, és abban a pokoli helyzetben voltak. És Isten azt mondja, szeretem Jeruzsálemet és Siont, örökké való szeretettel, nagy szeretettel. És még a 17. verset olvasnám még egyszer. Bővelkedni fognak még városaim a jóban, mert megvigasztalja még az Úr Siont, és magáévá fogadja Jeruzsálemet. Na, ez az első látomásnak a legfőbb mondani valója, amennyit jónak és szükségesnek tartottam most így elmondani. A második látomás az ugye az első fejezet 18. versétől a fejezet végéig tart. Egy érdekes leírással találkozunk, majd felemeltem szemeimet, és íme négy szarvat láttam. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek? És mondta nékem, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát és Izraelt és Jeruzsálemet. Azután mutatott nékem az Úr négy mesterembert, és mondta, mit jöttek ezek cselekedni? Ő pedig szót mondván, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelheti fel a fejét, de eljöttek ezek hogy elrettentsék őket, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda ellen, hogy szétszórják azt. A második látomásban mit látnak? Ugye itt egyre komplikáltabb és furcsább képekkel találkozunk. Lát négy szarvat. Sajnálom, hogy mindig kell mondanom, hogy nem tudom, hogy erről esett-e szó, de ezt is majdnem biztosra veszem, hogy ilyen szó, ugye kellett, hogy szó essék arról, hogy mit jelentenek a szarvak. Hatalmat jelentenek. A negatív szarvak, ugye az ellenséges, az Istennel ellenséges szarvakat, a pozitív értelemben vett szarvak, ugye az Isten oldalán állókat. És itt azt mondja a Szentírás, hogy lát négy szarvat, és elmagyarázza, hogy kik ezek, mik ezek a szarvak, hogy mit tettek, mi volt az eddigi tevékenységük, és azt mondja el, hogy ezek a szarvak azok, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt és Jeruzsálemet. És más könyvekből megtudjuk, például Ézsaiás proféta könyve is már írdott egy másik összefüggésben, szóval megtudjuk a Szentírás könyveiből, hogy a büntetést végrehajtással megbízó hatalmak legtöbbnyire túlteljesítették az Isten által rájuk bízott feladatot. Isten meg akarta fegyelmezni az ő népét, és ezek gonosz szándékkal szinte megsemmisítették azt a népet. Ugye itt is azt mondja, hogy szétszórták teljességgel. Most ugye lát négy mesterembert. Négy mesterembert, akik megjelentek, és kérdezi ugye a prófét, hogy mit akarnak, kik ezek és mit akarnak. Ugye nos, ezek azok a mesteremberek, akiket a mindenható Isten elküldött. Elküldött pedig azért, hogy őket, hogy letörje az ő hatalmukat, és az ő népét megszabadítsa. Ismét néhány szót csak tanulságként. Sokszor kerülhet egy-egy ember egyénileg is nagyon nehéz helyzetbe, és kilátástalan helyzetbe. Ahogy én itt végignézek a jelenlévőkön, úgy el tudom képzelni, már korukat tekintve, bocsássanak megérte, majd mindannyiuknál gondolom idősebb vagyok, de szóval tudom, hogy egy hosszú élet alatt az ember annyi olyan helyzetbe jut, amikor majd belefullad a bánatba és a megoldhatatlan élethelyzetbe, vagy gyermekeivel, vagy egzisztenciájával, vagy családi, vagy társadalmi, vagy ki tudja, hogy milyen körülmények között, ezt nem lehet végigsorolni. Hányszor vagyunk úgy, hogy úgy érezzük, hogy senki nincs, akihez mi fordulhatnánk. Imádkozunk az Istenhez, és mintha az ég ércből lenne, az imádságaink nem jutnak el hozzá. Mondja is például egy helyen a Szentírás, miért gyötörjük lelkünket, és te nem látod, és nem tudod. És itt megszólal az Isten, és azt mondja, de igen, tudok róla. Szükség volt, előre megmondtam, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékai felett. Szükség volt a nagyon lezülött izraelitáknak, júdabelieknek. Szükségük volt az isteni fenyítékre, különben teljességgel kivetköztek volna az emberi mi voltukból, annak a határán jártak már. De akik titeket büntetésükben messze túlhaladóan büntettek meg, akik gonoszok, kegyetlenek, istentelenek voltak, most azoknak a büntetése is elérkezett. A második látomással kapcsolatban ennyit szerettem volna elmondani. Második fejezetből olvasnám a következő verseket a mérző zsinóros férfiről, ahogy itt a, tetszenek látni a harmadik látomás. Felemelém ismét szemémet, és imi láttam egy férfiút a kezében mérőkötelet, és mondtam, hová mégy te? És mondta nékem, megmérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a hossza. És imi az angyal, aki beszélt velem, kijött, és más angyal is kijött eléje. És mondta annak, fuss, és szólj a gyermekhez. Na itt van az, amire utaltam, tehát menj, és szólj annak a fiatalembernek. Mondván, kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lakó emberek és barmok sokaságja miatt. Én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr. Jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magadat, aki Babilon lányánál lakozol, mert így szól a seregeknek, Ura. Dicsőség után küldött engem a pogányokhoz, akik fosztogatnak titeket, mert aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Mert íme én felemelem kezeimet ellenük, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött el engem. Miről szól ez a harmadik látomás? Azt mondja el, hogy lát egy férfit, úgy látszik, hogy annyira képies, annyira plasztikus volt ez a látomás, hogy rákérdez, hogy látja, hogy vagy férfit lát, akinek a kezében egy mérőeszköz van, és megkérdez, hová mégy te? És mondta, megyek megmérni Jeruzsálemet. Megyek megmérni Jeruzsálemet. Mit mér rajta? Hát Jeruzsálem romokban hebert. Egy gyönyörű, hatalmas város volt, földdel egyenlővé tették a babilonok, és nem épült meg. De az Istennek az ígérete, a jövőben mutató reménység adása, amikor is így mondja, ennek kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet, és a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. Tehát most elmegyek megmérni, hogy most ebben a pillanatban mekkora ez a kis városka, vagy ez a kis falu, ahonnan kijártak az emberek dolgozni, és éjszakára bejöttek a samaritánusoktól való félelem miatt, és ott őrséget tartottak maguk körül, hát pokoli helyzet volt, ahogy a Biblia ezt más helyeken leírja. Tehát egy pici kis városka volt, hát 50 ezer ember. 50 ezer ember. Valamelyik kerületünknek a tizede. És azt mondja az angyal Zakariásnak, és ugye üzeni a népnek, megméri az Úr Jeruzsálemet, hogy lássa, mennyi a szél és mennyi a hossza, de kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne lévő emberek és barmok sokasága miatt. És még hatalmasabb ígéret az 5. vers, én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magam ő benne. Tűzfal leszek körülötte. Tessenek mondani, mit jelent egy tűzfal? Azt hiszem, mindannyian értjük, hogy miről beszél itt a próféta. Én tűzfal leszek körülötte. Én védeni fogom az én népemet. Szeretem Siont és Jeruzsálemet örök szeretettel. És most ezt erősíti meg újból. Azután jön egy nagyon érdekes felhívás, hogy a következő verstől, hogy jaj, jaj, fussatok ki az északi földről, így szól az Úr, mert az ég négy szele felé szórtalak szét titeket, szól az Úr, jaj, jaj, Sion, szabadítsd ki magad, aki Babilon lányánál lakozol. De az előbb utaltam rá, hogy Isten arra kérlelte őket a babiloni fogság előtt, Jeremiás próféta által, hogy menjetek Babilonba. Hajtsátok a fejeteket a babiloni király jármába, mondta mindenható Isten. És most mondja ennek az ellenkezőjét. Tessenek megengedni, hogy itt egy pillanatra megálljak. János tartott ezeket, nem tudom én, legszebb jellemképek, vagy jellemvonások. Kért egyszer, hogy jöjjek el, nem volt időm, meg nem ennek az embere vagyok, vannak fiatalabbak, akik csinálják. De azért töprengtem rajta, és egyszer elgondolkoztam azon, egyszer kéne valami ilyesmiről beszélni, hogy legszebb jellemvonások, isteni jellemvonás, a következetlenség. Hallottam, hogy isteni jellemvonás a következetesség, és igen, elismerem, nagyon is. De vannak ilyen esetek, van egy jó néhányat, tudnék itt rögtön elmondani, nem ebbe az előadás sorozatba illik. Csak azért említem meg, mert egyszer Isten azt mondja, hogy menjetek, adjátok meg magatokat, hajtsátok a fejeteket a babiloni király igájának a jármába. Most pedig azt mondja, hogy jaj, fussatok ki belőle. Nem következetlenségről van szó, természetesen, hanem csak a változó körülményekről. Hogy Isten nem mereven, nem így gondolkozik, hogy ezt egyszer elrendeltem, aztán törik, szakad, recseg, ropog, ez nem érdekel, hanem Isten a változó körülmények között az embert mindig a maga szükségleteinek megfelelően irányítja, vagy legalábbis törekszik irányítani. Isten látta, nem jöttek ki Babilonból, mint ember megértem. 70 év alatt, hát az ősök elhaltak, az utódok, modern fiatal emberekké váltak, olyan üzleti összekötetéseik voltak, megtalálták azokat a téglára vésett üzleti levelezéseket, amelyek között a zsidók üzleti levelezése is ott volt. Hát szóval akkor is már két talppal jöttek erre a világra, és rendkívül ügyesen élték az életüket, meggazdagodtak, birtokokat szereztek, nem szívesen hagyták el Babilont. Illetve ebben az időben már Médó-Perzsiát, ott maradtak Perzsiában, ott élték az életüket. Tessék megengedni egy kérdést feltegyek, emlékeznek egy olyan esetre, amikor viszont Perzsiában egy borzalmas megpróbáltatás következett rájuk? Kinek ismerős Eszter könyve? Gondolom, hogy sokaknak. Miről is szól Eszter könyve? Az első általunk ismert pogromnak az előkészítéséről. Az elsőről. Amikor minden zsidót ki akartak írtani. És tényleg csak az isteni kegyelem és Eszter királynőnek, az Isten és Márdókeusnak, ugye a nagybátyának, az Istentől kapott csodálatos bölcsessége mentette meg a zsidók életét. De az Isten látta, hogy lelkiismereti vallásszabadságukban korlátozva lesznek itt később. És most kérleli őket, hogy fussatok ki onnan. És ennek azért kívántam ennyi hangsúlyt adni, mert a Szentírás beszél az emberi történelem alkonyán is arról, Jelenések könyve 14. fejezetében, ott az úgynevezett hármas angyali üzenetben, a második üzenet így hangzik, leomlott Babilon, mert az ő paráznasága harágborával megittasította a földnek népeit, és aztán hangzik a következő kijelentés, a harmadik, fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Tehát van idő, amikor az Isten az ő gyermekeit valamire felhívja, és akkor nyilván az Isten ezt jelképesen mondja el, de akinek van füle a hallásra, azt mondja a Szentírás, az hallja, és ne csak hallja, hanem engedelmeskedjék. Tessenek megengedni, hogy bár a feladat elég nagy, de azért mégis itt hadd szóljak néhány szót arról, hogy az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, imádkozzatok, hogy a ti futástok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Szóval tudta Jézus, hogy majd Jeruzsálemből menekülniük kell. Mondta is, hogy majd mikor látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekbe, a háztetőn lévő ne szálljon alá, hogy a házából valamit kivigyen. Jaj a terhes és a szoptatós asszonyoknak. És ugye 70-ben következett be Jeruzsálem pusztulása, ugye Titus seregei pusztították el, erről is bizonyára hallottak, hogy a parancsnok akarata ellenére a várost és a szent helyet, Dániel 9.26, a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, mondja a Szentírás, és a fejedelem mindent megtett, hogy megőrizzék Jeruzsálemet, de a katonák felbőszülve, mikor Titus pihenőre ment, akkor felgyújtották a templomot. Azt írja Flavius Josephus a zsidók történetében, hogy Jeruzsálemben egyetlen keresztény nem veszítette el az életét. Miért? Miért? Az Isten itt kérleli a zsidókat, hogy fussatok ki Babilonból, ott pedig Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy a ti futástok ne ekkor és ne akkor legyen, és ha majd látjátok Jeruzsálemet hadseregtől körülvéve, akkor semmivel ne törődjetek tovább, az életetek forog kockán, meneküljetek. Van ilyen kijelentés az utolsó időkre nézve is, ahogy idéztem az előtt, tessenek majd otthon utána nézni, Jelenések könyve 14. fejezetében a 6-tól terjedő versek, mondjuk a 12-ig bezárólag, ott találjuk meg ennek a leírását, valamint a 18. fejezetben is, a 2.-3. versekben. Szóval Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy régi ásatag látomásról beszélünk, hanem valami olyasmiről is, ami majd bekövetkezik még az Isten mai élő gyermekeinek az életében is. Többi verseket elhagymám is a harmadik fejezetnél, a negyedik látomást olvasnám el, és tessenek nyugodtak lenni, én befejezem akkor, amikor a János szokta befejezni, sőt, ha lehet előbb, és ha kell, akkor a végén majd csak summázva mondanám el, szóval ne tessenek nyugtalankodni tanárként, és azt tartom, hogy amikor a csöng az óra, akkor annál a csöngésnél fejezze be az ember a mondatot, egy következő mondatot sem mondjon el, ne vegyük egymás idejét el egymástól, csak azért mondom, hogy ne tessenek nyugtalankodni. Itt ezt olvasom. Azután megmutatta nékem Józsát, a főpapot, aki az Úr angyal előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, ahogy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Az első öt vers volt. Aztán csak ennyit is vennénk át, mert nem enged többet az időnk. Nos, ez egy csodálatosan szép szakasz, és erről egy kicsit többet szeretnék szólni. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy megmutatta nékem Józsuát, a főpapot, ez a Józsua a fogságból visszatért első menekült, illetve fogoly csapatnak a főpapja volt. Hatangsúlyozom, az elsők között hazatért, hitben hazatért, a jobb módot otthagyva, választotta az Isten népével, ahogy Mózesről mondja a zsidókhoz írt levél, az Isten népével való együttnyomorgást. És mégis, amikor az Isten megvizsgálja, akkor nagyon igaz itt is a luteri mondás, aki azt mondta, hogy az Isten megvizsgál, akkor a legkiválóbb cselekedeteink is tündöklő vétkek az Isten szemében. Ezt nem árt ezt a mondást sem megjegyeznünk, amikor úgy veregetjük a saját vállunkat, hogy mi azért milyen rendes emberek vagyunk, ne felejtsük el, hogy a főpapot, a zsidó főpapot is így látja Isten, hogy szennyes ruhába áll, szennyes ruhába öltözve áll ott, az Úr angyal előtt. Mi az, hogy az Úr angyal előtt áll? Ugye Krisztus előtt áll, bűneiért bocsánatot kérve, kegyelmet esdekelve a mindenható Istentől. És valaki mellette áll, hogy vádolja őt. Kedves jelenlévők, ez megérne egy misét, hogy erről egy kicsit többet szóljunk. Valaki ott áll, hogy vádolja őt. Amikor egy embernek lelkiismereti gyötrelmei vannak, a lelkiismeret az az Isten ajándéka. Rousseau azt mondta, hogy a lelkiismeret gonosz dolog, az ördög találmánya. Most ebben nem akarok belemenni, hogy miért ezt mondta, és hogy van. Csak annyi, hogy igen, a lelkiismeret egy nagyon nagy ajándék. De amikor már gyötörjük magunkat, amikor már az Isten jóságát, irgalmát kétségbe vonva depressziósá válunk az önmarcangolástól, akkor erre semmi szükség nincs többé. Akkor igen, az ördög találmánya már. Józsua ott áll, az Úr előtt szennyes ruhákba öltözve, és sátán mellett, hogy vádolja őt. A vádolás akár a saját lelkiismeretünkben önvádként jelentkezik, akár más vádol bennünket, mindig ördögi. Soha ne vádoljunk senkit. Kedves jelenlévők, itt hadd hangsúlyozzak ilyesmit. Csak a foltjaink nagyságában és színében van különbség. De mindannyian szennyes ruhákban állunk az Isten előtt. Nincs tiszta ember az Isten szemében. És akkor Krisztus megszólal, és ez egy csodálatos reménységet nyújt azért, hogy amikor sátán vádol, akkor Krisztus is ott van. És Krisztus megszólal, és azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszög éj ez. Nem vádaskodik. Jézus nem mond súlyos szavakat. Nem vádolja sátánt. Miért hangsúlyozom ezt? Mert milyen könnyen, mikor valami vád ér bennünket, akkor vissza, még keményebben. Nem, ő ezt nem teszi. Csak azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, sátán, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, és hozzátesz még valamit, avagy nem tűzből kikapott üszög éhez? Mit akar ezzel az ige mondani? Nem tűzből kikapott üszög éhez? Mondja Krisztus sátánnak. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, te vitted bele az embereket a bűnbe. Hát minden bűnre ő csábít. Emberölő volt kezdettől fogva, ugye mondja az Úr Jézus János Evangélium 8. fejezete 44. versében. Emberölő volt már az ős, ugye az első emberpárt is, ő vitte bele a bűnbe. Beleviszi a bűnbe, csak utána vádolja, hogy ez már elégett, ez már megégett, ez már üszkös. Hát az Úr Jézus azt mondja, hogy majdnem így, hogy nem szégyeled magad. Hát a bűnbe viszed bele az én teremtményeimet, akikért majd én az, ugye akkor még ez Krisztus előtt volt, akikért majd én az életemet áldozom föl. Beleviszed őket a bűnbe, és utána arcátlanul vádolod? Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr. Isten magáévá fogadja Jeruzsálemet, Isten megbocsájt, Isten kegyelmében részesíti természetesen a bűnbánó, de az Istenhez forduló embert. Olvasom tovább, József pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt az angyal előtt. Tehát tovább csendben nem védekezett, elismerte, igen, bűnös vagyok, itt csak az isteni kegyelem segít. És szólt és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt. Az Úrnak angyala pedig ott állt. Azt olvassuk itt, József szennyes ruhákba volt öltözve, nem védekezik. Csendben áll, és várja az isteni kegyelmet. Csak csendben esedezik az Istenhez bűnbocsánatért. És akkor Krisztus kimondja, vegyétek le róla a szennyes ruhát. És odafordul Józsuához, lásd, elvettem tőled a te álmokságodat. Kedves jelenlévők, hadd kérdezzem meg, hiszem, hogy mindannyian küszködtünk már elkövetett hibákkal, vétkekkel, bűnökkel, ki mekkorákat, ki mennyiszer, de nem hiszem, hogy van itt közöttünk olyan, aki nem ismeri ezt a szörnyű lelkiismereti gyötrelmet. És milyen az, mikor Krisztus jön és leveszi rólunk a mi bűneinknek terhét. 32. Zsoltár azt mondja, boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott, vétke elfedeztetett, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincs. És akkor így folytatja, még elhallgattam, tudnék a bűneimet, még nem vallottam be az Istennek, még elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, még éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallottam néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamiságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Kedves jelenlévők, újból hadd hirdessem ezt a csodálatos evangélium kijelentést itt az igében. Itt is ezt mondja Krisztus. A 32. Zsoltárral tökéletes szinkronban levettem rólad a te álmokságodat. Megbocsájtotta Isten a te bűnödet, és akkor adja a parancsot, hogy adjatok rá tiszta ruhát. És itt hadd jegyezzem meg, hogy tiszta ruhát, tehát Istentől adott kegyelmet, csak a bűnbánat és a bűntől való megtisztítás után ajándékozhat az embernek. Szóval nincs olyan, hogy nem bánom meg a bűnömet, ez majd csak lesz, ami lesz. És bocsássanak, hogy itt egy pillanatra megállok. Mivel elég sokat foglalkozom családokkal, lelki gondozás ilyen vonatkozásban is. Hát tudom, hogy nagyon sokszor ez így van, hogy akkor családban valami feszültség támad, akkor sokszor így vannak, emberek összesértegetik egymást, aztán elmennek lefeküdni, aztán reggel nézik, hogy Pityu haragszik, nem haragszik, nem. Na jó, akkor nincs semmi. Na jó, akkor Pityukám, hogy aludtál, ma mit csinálsz? De egy világért ki nem mondanám, ne haragudj, megbántottalak, sajnálom, bocsáss meg nekem. Ugye ezt nagyon nehéz kimondani. Itt ez a Szentírási ige arról beszél, hogy le kell venni rólunk a szennyes ruhát, a szennyes ruhához pedig ott kell, levételéhez pedig ott kell állni az angyal előtt, némán csendben bűnbánattal, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg az én bűneimet, és akkor Isten leveszi, akkor Isten elveszi. Hű az Isten, aki megbocsájtja mi bűneinket. Fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha valaki vétkezik, van szólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János első levele, első fejezet, 9. versében tesznek ezt az igét találni. Csodálatos kegyelem ez. És most felöltözteti az angyal, felöltöztetteti, ugye Krisztus, adjatok rá tiszta ruhát, kitűnik a végén, hogy ez papi öltözet, mert tiszta süveget, ugye a főpapi süveget, és itt van megint egy hatalmas ígéret. Isten, amikor megbocsájt az embernek, akkor nem csak megbocsájt, hanem úgy tekint rá, 103. Zsoltárban tesznek ezt találni, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze vetél a mi vétkeinket. És akkor nem így van, hogy fiam, most ott érdelsz a sarokban. Már bocsánat, még az én gyerekkoromra gondolok, én csinált, nekem kellett ilyesmit csinálni, nem egyszer. Jobb firma voltam. És szóval ez nem így van, hogy most ott törtérsz, de ezt negyed órát, vagy fél órát, és majd bocsánatot kérsz, és akkor mehetsz. Amikor az Isten a bűnbocsánatot megadja, abban a pillanatban visszahelyezi az embert a maga szolgálatába is. Tessnek csak végig gondolni Dávidot. Nem mondhatom el, időnk nem engedi meg. De Dávid életét milyen bűnbe esett. Isten megengedte, hogy király maradjon. Péter apostol. Átkozódva esküdözött. És ő háromszor mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat a feltámadása után. Beiktatta vissza a tanítványok előtt. Megbánta, szembefordult vele, kiment keservesen sírva. Krisztus megkérdezte, szeretsz engem? Jobban szeretsz ezeknél? Szóval emlékeztette rá, visszaidézte neki, de teljesen levette. És nem sorolom tovább, a tékozló fiú példázatában is ezzel találkozunk. Az Isten ezt teszi meg az emberrel. Ez volt a negyedik látomás. És akkor így olvasom a következőt. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és fel, negyedik fejezetben olvasom. Igen, ötödik látomás az aranygyertyatartó, és a két olajfa. Majd visszatért az angyal, aki beszélt velem, és felköltött engem, mint mikor valaki álmából költetik fel, és mondta nekem, mit látsz te? És mondtam, látok én egy merő aranygyertyatartót, tetején az olajtartó, rajta pedig annak 7 szövétneke. És 7 cső a szövétnekhez, amelyek a tetején vannak. És mellette 2 olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán. És feleltem, és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mondván, mik ezek, uram? És felelt az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, hát nem tudod én, mik ezek? És mondtam, nem, uram. És felelt, és szólt nékem, és mondta, az úrnak beszéde ez Zorobábelhez mondván, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja a seregeknek, ura. Ki vagy te nagyhegy, lopájjál leszel Zorobábel előtt, s felveszi a csúcskövet, és ilyen kiáltást támad, áldás, áldás reá. Ezt is talán csak eddig. Miről beszél itt a Szentírás? Lát egy gyertyatartót. Ugye találkozunk a gyertyatartóval az Ószövetségi Szent Sátor külső részében, ugye a hétágú aranygyertyatartóval. Jelképes dolog volt. Találkozunk a Jelenések könyvében, az első fejezetben, Jézus Krisztus ott jár a gyertyatartók között. Találkozunk a második fejezetben, amikor Jézus úgy mutatkozik be, mint aki jobb kezében tartja a csillagokat, és jár az arany gyertyatartók között. Tehát a Szentírásban a gyertyatartó nagy jelentőségű. Krisztus azt mondta, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város, és a gyertyát sem azért gyújtják, hogy véka, azaz kosár alá tegyék, hanem hogy kitegyék a gyertyatartóba és világítson. Ki vagy mi tehát a gyertyatartó? Az Isten gyermekeit, a világító, a Krisztus kegyelme által világ világosságává váló embereket összefogó valami. Nem akarom ezt mondani, hogy egyház, vagy szervezet, vagy gyülekezet, vagy valami. Szóval valami. És ott élnek abban az Isten gyermekei. És itt ebben a konkrét esetben azt írja, hogy mellette a 7 ágú gyertyatartó mellett, amelynek a tetején van még, ugye ez nincs a zsidó templomban, ilyen nem volt, hogy a gyertyatartó tetején van egy olajtartó, és abba ömlik bele a mellette álló 2 olajfából az olajszüntelen. És amikor megkérdezik, mi ez, uram? Mi ez? És azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, ezt mondja az Úr. Tudom, ezt elolvastam, ez benne volt a felolvasott szakaszban. Tehát itt miről beszél a Szentírás? Hogy Isten az ő gyermekeit, ha úgy tetszik, akkor az egyházon én nem egy szervezetet értek, tehát az Isten az ő gyermekeit és az ő egyházát táplálni akarja a menny olajával, a Szentlélek olajával. Emberek életét áldássá tenni a környezetük számára. itt majd a, nagyon szépen kérem, hogy akik csak tehetik, vegyék meg ezt a könyvet, nagyon-nagyon szép leírást tetszenek ebben találni. De hadd mondjak annyit, hogy igen, itt ez jelenti a Szentírást is. Nem erővel, nem hatalommal az én lelkem által. Tehát az ige hirdetés az nem emberi ügyeskedés, teológiai eszmefuttatás, hanem az ige hirdetés az a Szentlélek által küldött üzenet az Isten egyházának, az Isten gyermekeinek, a küszködő embernek. És ez akkor jelent áldást valakinek, az tényleg az Isten lelke ihleti. És nem az előadó akarja megmutatni, hogy én ki vagyok, mi vagyok, mi mindent tudok, és ezt hogy tudom ugye prezentálni a hallgatók előtt, hanem azt mondja az Isten igéje, nem erővel, nem hatalommal, az én lelkemmel. Mindannyian érezzük, én sokszor hallgatok én is igét, de sokszor van úgy, hogy érzem, tényleg érzem, hogy ahogy Adi mondja, hogy hallom, hogy a szívemben lépked, és Ádám hol vagyára felelnek hangos szívverések. Hányszor érzi az ember, hogy most itt van az Isten közöttünk, nem lehet látni, de halljuk az ő szavát, megérinti a szívünket, ami elhangzik. Ilyen áldott dolog. Isten ezt üzeni az ő gyermekeinek itt ebben az esetben, hogy ti az ige hirdetésére, az Isten üzenetének a közvetítésére elkötelezett emberek vagytok, de ezt mennyei befolyás alatt, az Isten áldásával, az Isten segítségével tegyétek. Még talán erről egy néhány szót, hogy ki vagy te nagy hegy, lapáljál leszel Zorobábel előtt. Ez megint visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy ott van a nagy hegy. A szerencsétlen küszködő zsidó nép számára, ott voltak a samaritánusok, állandó törként az oldalukban. És az Isten megint üzen, ki vagy te nagy hegy? Hát az Isten előtt mivé leszel? Az Isten előtt semmivé leszel. Már itt nem sokan vannak olyanok, akik emlékeznek még a Hitler-Jugendekre, emlékeznek a hitleri időkre, jól emlékszem még. Vannak sokan, akik emlékeznek, hogy de ha ellenünk bárki is támadni, mert saját földjén fogjuk összezúzni. Az amerikai követség lakosztálya mellett lakunk, és de sokszor hallottam, amikor ők ünnepeltek, akkor mentek, ugye ott a munkásőröknek, nem tudom én kik. És emberek azt gondolták, hogy milyen a hatalom most és mindörökké. És egyszer csak Isten csak ennyit tett, mint a római császárok, eddig és nem tovább. Az ember nem tudta, hogy csak omlik minden össze. Mi vagy te, magas hegy? Lapájjá leszel. Az Isten tesz királyokat és dönt királyokat. Bár nem övé minden hatalom, de nem ő irányítja ezt az egész emberi történelmet, ugye világ fejedelme Sátán. De amikor Isten valamit tenni akar, akkor nincs az a hatalom, amelyik annak ellen állhatna. Akkor Isten azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Az ember megrendült szívvel, én végignéztem Ceausescu kivégzését, megrendült szívvel. Pedig hát nagyon nem keresztényi érzések voltak a lelkemben iránta, minden azokért, a dolgokért, amelyeket tett. Ez milyen szörnyű látni, mikor mint egy kutyát lövik le. Szóval mi vagy te, nagy hegy, te beképzelt hatalom, lapájjá leszel. Az Isten, amikor szól, akkor vége minden emberi erőfeszítésnek, és akkor az ő hatalma teljesül. A következő, a repülő hatodik látomás, a repülő könyvtekercs, ezekről már csak egy néhány szót szólok. A repülő könyvtekercsnél azt olvassuk, hogy azután ismét felemeltem szemeimet az ötödik fejezet, és láttam, és íme egy könyv repült, és mondta nékem, mit látsz te? És én mondtam, látok egy repülőkönyvet, 20 singa hossza, és 10 a szélessége, és mondta nékem, ez az átok, amely kihat az egész föld színére, mert mindaz, aki lop ehhez képest, fog innen kiirtatni, és mindaz, aki hamisan esküszik, ehhez képest fog innen kiirtatni. Kibocsátom azért ezt szól a seregeknek, Uram, és bemegy a lopónak házába, és annak házába, aki hamisan esküszik, és az én nevemre, és ott marad annak házában, és megemészti azt annak fáit és köveit. Már csak nagyon röviden minden azonosítási törekvés nélkül már szinte repülőkönyv. Jelenések könyve 14. fejezet 6. versében már az előbb utaltam, mert kezdődik, hogy repülő angyalok az ég közepén. Ugye ez az egyik leghatalmasabb jelkép, amikor Isten azt fejezi ki, hogy olyan befolyású ige hirdetés történik, olyan hatalommal szórja, Isten olyan fontos üzenetet küld, hogy mintha csak repülne egy könyv, ugye egy könyvtekercset kell elgondolnunk, nem ilyen könyvük volt a zsidóknak, ami 5 méter széles és 10 méter hosszú, ugye nyilván ezek jelképes beszédek, amelyek csak arra utal, hogy hatalmas, monumentális mondani valója van, és azt mondja el az embereknek, hogy ehhez a könyvhöz képest, aki hazudik, aki csal, aki vétkezik, az Isten megkeresi. Mi tehát akkor ez a repülőkönyv? Nyilván az Isten üzenete, amihez kell mérni az életünket, aminek az alapján az Isten majd megítél bennünket. Azután a következő az asszony a mérő serpenyőben következő leírást olvasnám el. Majd kijött az angyal, aki beszélt velem, és mondta nékem, emel csak fel szemeidet, és lásd meg, micsoda az, ami kijön. És mondta, micsoda az? Ő pedig mondta, az, ami kijön, mérő edény. És mondta, ilyen formájuk az egész földön. És íme egy kerek ómdarab repült, és ül rajta egy asszony mérő edény közepében. És mondta, ez az istentelenség, és veti azt a mérő edény közepébe, a darab ónt pedig veti annak szájára. És felemelém szememet, és láttam, hogy íme két asszony jött elő, és szél volt a szárnyékban, és a szárnyék olyanok, mint az eszterágnak szárnya, és felemelték a mérőedényt a föld és az ég közé. És mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, hová viszik ezek a mérőedényt? És mondta nékem, hogy házat építsenek annak a Sineár földjén, és oda erősítsék, és ott hagyják azt a maga helyén. Fordított sorrendben gondoljuk csak végig egy pillanatra, hadd kérdezem, hogy mi az, hogy Sineár hegye, illetve Sineár földje. Ugye a Babilon területe, szóval a Médo-Perzsa birodalomnak is az a babiloni területe, tehát Bábel, és a Szentírásban Babilon mindig az Isten ellen forduló egyházi szervezet, vagy egyházi szövetségnek a kifejezése. És itt tehát mit mond a Szentírás? Hogy Isten megtisztította most már az gyülekezetét az erkölcsi bűnöktől, most már megtisztítja majd a hitehagyásnak a bűnétől is, amelyre Babilon jellemző. Hát erről csak ennyit hadd mondjak, és majd ha tetszenek olvasni a Jenesek könyvében, akkor majd ott látják, hogy a mi korunkra nézve is van az Istennek ezzel kapcsolatban ilyen jellegű üzenete. És végül a 4 szekér, ről szóló látomás a 6. fejezetben, majd megfordultam és felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme 4 szekér jött ki 2 hegy közül, és azok a hegyek érc hegyek. Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak, a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek. És megszólaltam és mondtam az angyalnak, aki beszélt velem, mik ezek, uram? Az angyal felelt és mondta nékem, ezek az égnek 4 szele, jönnek az egész föld ura mellett való szolgálatukból, amelyben a fekete lovak vannak, észak földére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a déli földre mennek. Az erősek is mennek, és kívánják elérni a földet, és mondta, menjetek, járjátok el a földet, és eljárták a földet. Majd hívott engem, és beszélt velem, és mondta, lásd, észak földére menők lecsendesítették lelkemet, északnak földjén. Mivel kezdődött a látomás sorozat? 4 lóval, 4 szóló lóval, szóval 4 egyedülálló lóval, és annak a lovasával. Mivel zárul? 4 lovas fogattal. A színekről nem tudunk semmit mondani, miért ilyen színűek, amilyenek. Annyi, amennyit el tudunk mondani róla, hogy itt az érchegyek közül jönnek elő. Hegyek, de érchegyek közül. Ugye ez még inkább hangsúlyozza, hogy jelképes beszédről van szó, és aztán is értjük, hogy jelképes a beszéd, mert megkérdezi, hogy ezek a lovak, micsoda ez, mi ez a látomás, amit én most látok? És azt mondja, igen, az Isten elküldte ezeket, és elvégzik az ő dolgát északon, délen. Vagyis az Isten igéjét azt fejezi ki, hogy Istennek gondja van az emberi történelemre. Hogy az Istennek gondja akkor az akkori időben az akkori körülményekre, és a mi időnkben a mi körülményeinkre. Kedves jelenlévők, én hadd mondjam, hogy politizálni nem politizálok, de szorongni szorongok nagyon sokat bizonyos politikai körülmények miatt, hol ilyen, hol olyan körülmények miatt. Ez nem kéne, de másnak sem. hanem sokkal inkább imádkozni helyette. Még egyszer hadd idézem Dániel próféta könyvét, a 2. fejezet 20. versét, Isten tesz királyokat és dönt királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek, és az aggodalmunkkal úgyse tudunk semmit elérni. De Istenre bízni a sorsunkat, hazánk sorsát és egész emberiség sorsát, bölcs és keresztényhez méltó magatartás. Segítsen ebben az Isten mindannyiunknak, és köszönöm a szíves figyelmet. És akkor most pedig felkérem, szeretettel felkérem Nyári László, előadó művész barátunkat. Mindig más nevet adok neki.
1: Illyés Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hős tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát, a kardot, mit adott? Melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek. Ti kérdite? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazával, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezredegyszer az ész helyett, a fegyvers, a láng, hogy válja öröküdv a lelket. Rántak milliószám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép, a bálvány, ott a család, könyv, városok és falvak. Hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falús aranycifrázt a templom, véntornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjai bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán, átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyes lenn. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dög halál. Dabinyé dühe, Kolinyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a kettétörött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta, ilyen volt, mint díjú szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraarc, nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn, feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádás szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkel. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmerülő, hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot előre, és ők vállalták-e harcot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, Már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot. A tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. Ez évi rövidebb előadás sorozatunk, amely 6 részből áll. A Szeretett himnusz a valóság vagy önáltatás címen hirdettük meg ennek az előadás sorozatnak az 5. alkalmán, és újra szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a Szeretett himnuszában eljutottunk az első korintusi levél 13. fejezet 8. verséig. Tulajdonképpen ennél a versnél állunk már jó néhány hete. Ugye a Szeretett himnusza 3 részre oszlik, az első 3 versben van szó arról, hogy vigyázzunk, mert a szeretetet nagyon nagy mértékben és fondorlatosan hamisítják a világon, és az igazi szeretet nélkül tulajdonképpen minden más az életben értelmét veszíti, tehát egy nagyon hangsúlyos és megrendítő kezdete van ennek a himnusznak. Aztán utána Pál apostol rátért arra, hogy az igazi szeretet az a nagy türelemben, a makro tűmében és a jóságban található meg, ez a két jelző, amit olvashattunk, és azt fejtegette, hogy nem csak a világ hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a mi magunk természete is a természetünkből következő hamis szeretet formákat hajlamos követni, de az igazi szeretet, hogyha megszületik az ember lelkében, akkor átütő erővel tud győzni a hamis szeretet formák fölött, és aztán a himnusz második részében ezt részletezi, hogy mi minden győz le az igazi szeretet, az Istentől jövő szeretet, amit az emberi szeretet soha nem győz le. Az emberi szeretet az irigykedést alapjában nem tudja legyőzni, a haragot sem, többet sem. Amit a 13. fejezet 4. versétől egészen a 7. verséig olvasunk, mire képes az isteni szeretet, és mire nem képes az emberi szeretet. És eljutottunk az elmúlt alkalommal a 8. vers első részéhez, az egész szeretet himnuszának talán legmegdöbbentőbb kijelentéséhez, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye arról beszéltünk, hogy mi az emberi világban azt látjuk, hogy akár az anyai szeretet, szülői szeretet, akár a házastársi szerelmen, választáson alapuló szeretet is sokszor megfogyatkozik, sőt el is fogy. És hogy ilyet kimondani, hogy a szeretet soha el nem fogy, hát ez milyen szeretetre alkalmazható? És tulajdonképpen itt látjuk a nagy különbséget az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, hogy az emberi szeretet, ha van is, meg hogyha erősnek látszik is, ha nem találkozik kedvező fogadtatással, az csökken. Lehet így mutatni, és én is egy nyári táboron így értettem meg, hogy az előadó így mutatta, hogy nézzük meg, ez az emberi szeretet. Ha az emberi szeretetre nem válaszolnak az emberek, vagy nem szeretettel válaszolnak, akkor a mi szeretetünk is fogy. Tehát, hogyha az egyik lemegy, a másik is lemegy. Az isteni szeretet ezzel szemben egészen más, hogyha az isteni szeretetre nem válaszol valaki, vagy elfordulni látszik az isteni szeretettől, az Isten annál inkább megsokszorozza a szeretetét. Tehát ez egészen ellentétes irányú mozgás. Erre mondja azt a Biblia, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, és ezt a szeretetet mi nem valami tételes kinyilatkoztatásban, vagy egy filozófiai áttekintésben kaptuk, hanem az isteni szeretet megnyilvánulását Jézus életében kísérhetjük nyomon. Ezért most az 5. előadáson érkeztünk el ehhez a témához, hogy hogyan is töltötte be a szeretet himnuszát Jézus Krisztus. A szeretet betöltése Jézus életében. Ugye a szeretet himnuszában egy szó nem esik, ugye szó szerint Jézusról nem esik szó a szeretet himnuszában, mégis azt kell, hogy elmondjuk, hogy az a szeretet, amiről itt Pál apostol beszél, ez a krisztusi szeretetnek a lényege. Nem esik Jézusról szó, de amit elmond Pál apostol, az mind Jézus szeretetére vonatkozik. Jézus szeretetét láthatjuk viszont ebben a szeretet formában, ami soha el nem fogy. Ezért nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy milyen Jézusi szeretet.

Ről mindent nem jegyeztek fel a számunkra, mondja ez a János 21-25, mert akkor a világ se tudná befogadni azokat a könyveket, amelyeket írni kellene. Tehát számunkra Jézus élete egy bizonyos szempontból rövidítve van előttünk, de ebben a rövidített Jézus életrajzból is alapvető és jellegzetes tanulságokat tudunk levonni. Maga János apostol is ezt tette, amikor például az evangéliumát azzal a rövid kijelentéssel kezdte az első fejezet 14. versében, hogy mi láttuk őt, mint az Isten dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt mondja el János apostol Krisztusról, hogy a tanítványok látták, hogy Jézus életében maradéktalanul megnyilatkozott az, hogy az élete igazságos volt, és ezáltal volt szeretetteljes, vagyis kegyelmes. Tehát a szeretetnek a két alappillérét jegyzi meg itt az evangélium elején. Ugye erről sokszor beszéltünk már eddig, hogy igazságosság nélkül tulajdonképpen nincsen szeretet. De amit most szeretnék felolvasni teljes terjedelmében, az a ugyancsak János írat, az első levelét, az első fejezet, első öt verse szerint János apostol a következőképpen kezdi. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Kedves hallgatók, úgy lehet érezni a lelkesült szavakat, hogy kezdi a levelét János apostol, hogy ők látták, ők hallották, ők kezeikkel illették, ők tanúbizonyságok, 3,5 évig együtt éltek Jézus Krisztussal, és az Isten megjelent itt ezen a földön, és az Isten emberi természetben megmutatta, hogy mit is jelent az élet. Tudja, az igazság meg a szeretet mellé még egy fogalom jön be, hogy tulajdonképpen mit is jelent az élet, az a teljes élet, amikor valaki igazságos gondolkodással úgy szeret, ahogy az emberhez méltó, ezt látták ők Jézus életében, és amikor újra és újra ismét, hogy ezt látták, ezt tapasztalták, ez nem egy elmélet, vagy nem egy teória, hanem ez gyakorlat, és a szemük előtt zajlódott el Jézus élete, akkor utána, a lelkesült szavak után az 5. versben azt mondja, hogy az az üzenet, amit hirdetünk néktek, hogy örömetek teljes legyen, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ezt így is lehetne mondani a mi tárgyunk szempontjából, hogy ezt mondja János apostol, hogy az Isten úgy nyilatkozott meg itt ezen a földön, hogy ő valóban bemutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ő az élet minden egyes részletében, minden egyes apró zegében, zugában megmutatta, hogy mit jelent igazán szeretni. Ebben semmi homály, semmi sötétség nem volt. Az Isten világosság, nincs benne semmi sötétség. Amit láttak Jézustól, az tökéletes volt. Emberi formában, emberi alakban, hiszen látták a küzdő Jézust is, a szenvedő Jézust, a győzelmekért viaskodó Jézust. Emberi formában jelent meg, de a végeredmény isteni volt. És ez a hatalmas evangélium, hogy mi ezt az emberként megjelenő, emberi természetben megjelenő Krisztust követhetjük, és a mi életünkben is szűnhet a homály és a sötétség, legyőzhetjük a szeretetlenséget, és az életben átütő erejű változás következhet be, hogy megtanuljuk a szeretet nyelvét. Ugye a szeretet nyelvének a grammatikája, a nyelvtana, még egyszer mondom, az igazságosság. A Biblia is nagyon sokszor használja Jézusról, hogy még az ellensége is így ismerték el, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy. Ugye, tehát az igazságosság az alapja, az igazságos magatartás, ami lényegileg a szeretetet jelenti. A Biblia azonban azért használ két kifejezést, mert az emberi világban minduntalan ketté hasad ez a két dolog, az igazságosság és a szeretet. De Jézussal kapcsolatban mindig egybeköti, és úgy használja, hogy Jézusban ez a két dolog egyesült. Jézus mindenki iránt igazságos volt, és ezért mondható el, hogy szeretetteljes volt. Hogy ezt megtanulni, hogy mi volt ez a Krisztusi igazságosság és szeretet, ezt szemlélni,
és ezt elsajátítani, ebben van az ember egyedüli reménysége, hogy ember.

0: váljék, hogy igazán éljük az életet, hogy rendeltetésszerűen éljük az életet. Tehát úgy gondolom, hogy János apostolnak ezek után a lelkesült, de ugyanakkor megfontolt szavai után azt a kérdést kell fölvetnünk, hogy hát hogyan tudnánk összefoglalni, hogy Jézus életében mit jelentett ez, hogy ő szeretett? Ez mit jelentett az ő életében, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal? Mit jelentett az ő életében, hogy ő világosság volt, és nem volt benne semmi sötétség? És ez a mi életünkben megvalósulhat-e? Úgy gondolom, hogy ha olvassuk Jézus életét, és tanulmányozzuk, hogy mit is nyilatkoztatott ki a Szentírás, mondom, hogy csak egy tört része van Jézus életének benne a Szentírásban, tehát az egész világ se fogadhatná be a könyveket, akkor 4-5 alappillére mindenféleképpen rá kell, hogy érezzünk. Hogy olvassuk Jézus életét, és ahogy ismerkedünk az ő gondolkodásával, magatartásával, gyógyításaival, tanításaival, és ez a 4 evangélium, és hát persze a Biblia egészen, mint profécia és mint kiértékelés, olyan mélységesen bepillantást enged először is Jézus gondolkodásmódjába. Az első dolog, amit szeretnék Jézussal kapcsolatban kiemelni, hogy ő neki a gondolkodásmódjában volt egy biztos alapja a szeretetnek. Mondhatnám, hogy ebből sok minden következik, ha nem minden. És ez az, hogy Jézusban nem volt előítélet. Jézusnak a gondolkodás módjából, hogy bepillantunk, azt látjuk, hogy Jézusban nem volt előítélet. Előítélet, nagyon súlyos kifejezés ez, nem tudok részletesebben beszélni a tárgykörről, de úgy felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy hát az ember csodálatosan van megalkotva, az ember megismer, összehasonlít, következtetéseket von le, tehát az ember életnek egy lényeges része, hogy ítéleteket formáljunk. De ítéletet formálni, ez nem ugyanaz, mint elítélni a másikat. És elítélni a másikat, ennél még sokkal súlyosabb, hogy előítélettel lenni a másikkal szemben. Mégis nagyon sokszor megengedjük magunknak, és azért engedjük meg magunknak, gondolom, mert benne van a természetünkben, az emberi természetben, az önző természetünkben, különböző dolgok kapcsolnak be, és mielőtt megismernénk, összehasonlítanánk, ítéletet vonnánk le, ott van már, ott ágaskodik bennünk az előítélet. Ezt olyan biztosnak is tartjuk, sokszor hivatkozunk megérzéseinkre, meg intuícióra, sok nevet kap ez, hogy előítélet. Mondom, nem tudok ebbe teljes részletességgel belemenni, az előadás után lehet kérdéseket feltenni, de hadd jegyezzem meg, hogy ha valakiben nincs előítélet, vagy legalábbis komoly küzdelmet folytat, hogy ne legyen benne előítélet, az a legjobb útját járja a szeretetnek. Jézus vigyázott arra, hogy ő benne ne legyen előítélet. Hát csak egy rövid példát hadd mondjak. Ha mi most nem Budapesten élnénk, hanem egy kisvárosban, ahol általában ismeri mindenki a másikat. És ott tudnánk valakiről, akinek 5 férje volt, és akivel most él, az sem a férje. Azt gondolom, hogy csak a legkiválóbb ott élő hívő embereknek a tudatában nem lenne előítélet egy ilyen valakivel szemben. Akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy miről beszélek, a samáriai asszony történetéről. Jézus tudta a samáriai asszonyról, hiszen ő maga mondta el neki, hogy milyen az élete, de a beszélgetésnek a közepén, talán a vége felé járva szólt erről Jézus, hogy milyen rossz az élete, de a beszélgetés elején ez semmi nem mutatja, hogy Jézus valami előítélettel közeledett volna ehhez az asszonyhoz, mert azt látjuk a beszélgetés elején, hogy Jézus úgy szólítja meg ezt az asszonyt, ugye kér tőle, beszél vele, Isten ajándékáról szól neki, beavatja a legmélyebb dolgokba, és amikor az asszony vágyakozást érez arra, hogy ő is ilyen életet szeretne élni, amiről Jézus beszél, akkor mondja, hogy hát menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide, és akkor mondja az asszony, nincs férjem. És Jézus ő helyette mondja ki az igazságot, a valóságot, hogy ezt jól mondtad, hogy nincs férjed, mert akikkel együtt élte az az 5 ember, azok sem voltak férjed, és a mostani sem férjed, ezt igazán mondtad. Tehát meg sem várja azt, hogy az asszony tegyen bűnvallomást, ő könnyíti meg számára a lehetőséget, ő mondja ki az élete terhét, problémáját, tehát lehet látni, hogy Jézus ismer valakit, nagyon mélyen ismer, az élete sötét, bizonytalan, kudarcos oldalainál fogva ismeri, de elítélés, vagy az előítélet szinte a nyomát nem látjuk, mert Jézus mindig úgy viszonyult emberekhez, és ez lesz majd a Jézusi szeretetnek a jellegzetesség, amit még hadd ne mondjak most ki, hogy mi volt ennek a szeretetnek a döntő, az átütő jellegzetessége, ahogy más ember soha nem tette, és ezért volt az asszonynak olyan nagy csodálkozás, hogy így vele még nem beszéltek, így vele még senki nem talált szót. Kedves hallgatók, ugyanakkor, amikor azt mondom, hogy Jézusban nem volt előítélet, ugyanakkor szeretném ehhez rögtön hozzátenni azt, hogy ez nem annyit jelentett, hogy Jézus valami olyan szeretetet mutatott volna be, ami egy ilyen engedékeny vagy olvatag szeretet lett volna. Mi sajnos ilyen végletekben mozgunk. Vagy egy kicsi előítélet, ami megnehezíti az emberekhez való szeretetteljes viszonyunkat, vagy pedig félreteszünk mindent, ítéletet, gondolkodást, megfontolást is, és egy olyan nagy kebelű engedékenység és megolvadás, hogy mi most szeretünk egy embert úgy, ahogy mások talán nem szeretnek, mert hát ők nagyon felrólják neki a dolgokat. A szeretet himnuszában fordul elő ez a kifejezés, hogy a szeretet az nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. De ez egy nagyon keskeny út, hogy ne örüljünk a hamissággal, és együtt örüljünk az igazságnak. Ez egy nagyon keskeny út. Ez egyrészt kizárja az előítéleteket, másrészt viszont kizárja az olyan engedékeny, olyan minden mindegy, és mindent ráhagyok a másik emberre magatartást. János evangélium a második fejezetében olvasható az a kijelentés az első jeruzsálemi templom tisztításnál. Ugye tudnunk kell, hogy Jézus kétszer tisztította meg a templomot, egyszer a szolgálat elején, másszor a végén. Amit az elején tett, azt János második fejezete közli, hogy akkor is a pénzváltók asztalait felfordította és kötélből ostort fonva kiűzte őket a templomból, de itt van egy érdekes megjegyzés. János evangélista, aki leírja ezt a jelenetet, visszahivatkozik egy ószövetségi jövendőlésre, és azt mondja, hogy ezzel teljesedett be az ószövetségnek egy nevezetes kijelentése, tudnélik ez, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Gyönyörű kifejezés, magyarban is gyönyörű a fordítás, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Amikor valaki látja azt, hogy megcsúfolják az igazságot, vagy emberek bizalmával visszaélnek, vagy jóhiszeműségével visszaélnek, és hát így élnek, és a vallás nevében embereket elbolondítanak, és megfertőznek, akkor Jézus soha nem volt engedékeny, az ő szeretetéből következett az, hogy ezt tegye, ezt az első templom tisztítást, tehát a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézusban igen, nem volt előítélet, de nem volt engedékenység sem. Tehát ez volt a Jézusi szeretetnek az első jellegzetessége, és ebből tulajdonképpen János 4 és 2 felírtam a táblára, következett egy második dolog is. És ez a második dolog, mert hiszen azt látjuk, hogy a lelki életben ugyanolyan rend van, mint a természet vagy a fizikai világ életében, ebből az első dologból törvényszerűen következett egy második dolog is. És ez az, hogy akiben nincs előítélet, vagy aki küzd az előítéleteivel szemben, az az ember mindinkább mélyebb és mélyebb együttérzéssel tud tekinteni más emberek sorsára és életére. Ezt érezték meg Jézusban, amikor olyan nagy tömegek vonzódtak utána, megérezték azt a valakit, aki annyira együttérez velük, hogy szinte jobban látja az életük használható részeit, mint saját maguk. Ugye ezért tódult annyi sok ember Jézus után, ezért szinte úgy mondanám, hogy szinte, hogy akik nem is annyira gondolkozó emberek voltak, vagy igényesen élő emberek voltak, de ezt meg lehetett érezni, hogy Jézus mindenkin segíteni akar, és azt a részt keresi minden emberben, amire építhető valami. Tehát Jézusban egy egészen különleges, mély együttérzés volt, és ezt fejezte ki Máté evangélium a 11. fejezetének a végén, amikor azt mondta, hogy hát valamit őtőle meg kell tanulni, és ez az, hogy szelíd és alázatos szívű. Ugye erre vonatkozott egyedül Jézusnak ilyen kijelentés, hogy tanuljátok meg én tőlem, ez volt az ő jellemének a legközéppontibb része, És tulajdonképpen itt az emberi jellemnek a felépülését fogjuk majd követni, mert Jézus is ugyanúgy volt gyermek, ugyanúgy volt fiatal, ugyanúgy kellett felnövekednie, és neki is meg kellett küzdeni azért, hogy ő benne az az isteni jellem maradéktalanul felépüljön, és az emberi természetet mindig le tudja győzni. De ebből megint csak következik valami, tehát abból, hogy egy emberben nincsen előítélet, és egy ember valódi együttérzésre képes, ebből tulajdonképpen itt már valahogy hadd jelezzem, hogy egy döntő áttörés következik ebből a két egyszerű dologból. Az ember lelki világában, vagy jellem építkezésében egy bizonyos erőfölösleg képződik azzal, hogyha az embereket nem úgy nézzük, hogy nekünk milyen hasznot hajtanak, vagy mi hogyan ítéljük meg az embereket, hanem olyan úgy nézzük, hogy az elmúlt előadást befejeztük ugye azzal a ruha hasonlattal, hogy öltözzétek föl a Krisztust, tehát azzal, hogy mit tudunk adni az embereknek, nem elvárni, hogy majd mi mit kapunk az emberektől, hanem mit tudunk adni az embereknek, és itt jön a krisztusi szeretetnek a harmadik jellegzetessége, hogy Krisztusnál mindig azt látjuk, hogy ő kezdeményező volt a szeretetben, kezdeményező volt az emberi kapcsolatokban, kezében tartotta az élet fonalát és az emberi kapcsolatoknak a rendszerét. Tehát valóban különleges szeretet volt Jézusé, mert ez a szeretet kezdeményező szeretet volt. Maga ő, Jézus a hegyi beszédben, Máté Evangélium a 5. fejezet 23. versétől úgy beszélt erről a szeretetről, hogy ha bárkivel valamilyen vitánk van, vagy nézeteltérésünk, vagy valakinek panasza van velünk szemben, lehet, hogy alaptalan panasza, ne azt várjuk meg, hogy a másik ember kezdeményezze a megbékélést, még akkor sem, hogyha mondjuk nekünk van igazunk, és nem neki, hanem Jézus ezekben a versekben azt mondta, hogy inkább hagyjuk ott az ajándékunkat Isten előtt, és menjünk el, és kezdeményezzük a megbékélést a felebarátunkkal. És tulajdonképpen ennek a kezdeményező szeretetnek Jézus nem csak a szavait mondta el, nem csak a tanításait, hanem van erről egy nagyszerű cselekmény is, János Evangélium a 13. fejezetében, és nem is csak cselekmény, hanem úgy hiszem, hogy egy parancs, egy törvény is, hogy hogyan kell kezdeményezni a szeretetet, ez tulajdonképpen az utolsó vacsora, azon belül is a lábmosásnak a jelenete, amikor Jézus ereszkedett térdre és mosta meg a tanítványok lábait. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben ott val kudarcot a mi emberi szeretetünk, hogy előítéleteinket esetleg még le tudnánk győzni, vagy alapjába véve nem sötét szemmel nézzünk emberekre, még az együttérzés is ott van bennünk, vagy kezd kialakulni bennünk, de sokszor az emberek megállnak itt, és nem elég bátrak ahhoz, hogy kezdeményezzenek valamit, mert úgy gondolják, hogy a másik nem fog erre válaszolni, vagy kudarcot fognak vallani. Nagyon sok ember azt mondja, hogy ő alapjában a visszahúzódó alkatú, hát hogyha őt kedvesen fogadják, elmegy, ha őt szeretik, akkor viszont szeret, de hogy ő kezdeményezzen valamit, az szinte tolakodásnak érezni. Ugye egy magyar költő, hadd szólaljon meg itt, és a költőink közül az egyik legnagyobb, aki nagyon visszahúzódó természetű volt, és aztán a költészetében látjuk annak a nyomát, hogy ő nagyon, nagyon súlyos dolgot látott ebben a visszahúzódásában, és ezt meg is írta, az egyik legnagyobb verse fog elhangozni, a visszatekintés. Mert az egész életére visszatekint, és ebben jelöli meg a bajok forrását, hogy hát ő mindig ezt a könnyebb utat választotta, hogy nem gyűlölt senkit talán, nem volt mogorva senkire, de visszahúzódott, nem tudta igazán az embereket úgy a szívébe fogadni, hogy kezdeményezze a szeretetet. Ugye a híres anekdota, hogy megkérdezték ezt a költőt, amikor vidéken végezte munkáját, és a múlt század 40-es éveiben ugye eljárt egy vidéki, földműves és nemes emberekből álló társaságba, hogy hát hogy tudta kibírni azt a sok, hogy mondjam, pöffeszkedő, büszke, falusi nagyurat, a beszédjüket, az egész magatartásukat, és Arany János akkor azt mondta, hogy amikor ilyennel találkoztam, akkor hallgattam. Azt akkor visszakérdeztek rá, azt mondták, de amikor már nagyon rossz volt, amikor már nagyon elviselhetetlenek voltak az emberek, akkor mit csináltál? Akkor kétszer inkább hallgattam. nem szólt, nem nyilvánított véleményt, nem vállalta az életben azt, amit úgy gondolom minden embernek, de főleg egy igazi Krisztus követő embernek vállalnia kell, hogy az életben küzdjön bizonyos igazságoknak az érvényesüléséért. Ne csak úgy legyünk szelidek, hogy elviseljük türelemmel az otrombaságokat, a gonoszságokat, hanem a szelídséget megőrizve szálljunk síkra. Ennek a versnek, a visszatekintésnek az emlékidéző része valóban megrendítő, amikor ilyeneket hallunk, hogy az ifjúság kertjébe vaskorláton néztem át, amikor azt látjuk, hogy az életben sok mindent elszalasztott, amit meg lehetett és kellett volna tenni, az emlékidéző rész után azonban jön a befejező strófa, amelyben a költő mindegy öntudatlanul is, de mit szólít meg, mit idéz meg, hogy bárcsak eljönne az a szeretet. Igen, itt kimondja Arany János ezt a szót, ő a szemérmes költ, aki ezt, hogy szeretet és szerelem, most mind a kettőt kimondja. Mind a kettőt határozottan kimondja, hogy bárcsak eljönne ez az életében, ami más irányba rendezni az életét, még talán a végelőtt, még azelőtt, hogy így rögzülne meg az emberi jellem. Az emberi jellemnek egy nagyon nagy kifutási lehetősége, amit Jézus bemutatott, hogy a szeretetünk nem csak egy rosszat elviselő, türelemmel, szelídséggel a nehézségeket elhordozó szeretet lehet, hanem a szeretetnek a lényege, amikor kidomborodik a szeretet, azért az alapvetően a kezdeményezésben áll.
1: Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól rosszul leküzdeni? Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szérmai. Keresém a boldogságot. Egy nem ismert idegent jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Az az ábrán elenyészett. Az a légvár füstkomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy igaz. Szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérjel! Nincs az messze. Síromi. Spátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik.

0: Persze a kezdeményezésben mindig kockázat van, és Arany bizonyára ezt nem akarta vállalni, de ezért lett számára, hogy is mondta, a boldogság, mint nem ismert idegen. Jézus világossá tette azt, hogy ha az ember boldog akar lenni, akkor még ezen túl is kell lépnie. Nem elég legyőzni az előítéletet, nem elég, hogy az együttérzés mennél több ember irányába valósuljon meg, és nem elég a kezdeményező szeretet sem, hanem szükség van még erre a negyedik lépcsőfokra is, ami Jézus életében megnyilvánult, és ez az önfeláldozó szeretet. Az, amikor, hogy Jézus mondta János evangélium a 12. fejezetében, ha a mag a földbe hull, és el nem hal, akkor csak maga marad. Ha viszont a mag a földbe hull és elhal, azáltal, hogy elhal, vet újabb lendületet annak, hogy új növény fejlődjék ki belőle, Jézusnak az egész élete nem volt más, mint a szenvedések viselése egy tiszta, igaz lénynek, egy isteni természettel, isteni gondolkodással rendelkező lénynek elviselni gonoszságot, otrombaságot, aljasságot, butaságot. Nem akarom sokszorozni és sorolni, hogy mi van az emberi világban. Mi is átérezzük ezt, hogyha mondjuk emberekhez méltatlan társaságba csöppenünk bele, vagy akár az élet egy váratlan helyzetében, egy utcán, vagy egy helyen olyan társaságba csöppenünk bele, amit borzalmas elviselni, csak pár pillanatra is. Növeljük meg ezt a pár pillanatot, vagy pár percet, és gondoljuk el, hogy mit jelentett Jézusnak, aki ezt persze többször kifejezése is juttatta, például azért mondott ilyeneket, hogy gonosz és hálátlan nemzetség, meddig kell még elszenvednem titeket? De Jézus vállalta a szenvedést. Vállalta a szenvedésben a legnagyobbat is, az önfeláldozó szenvedést. És megmutatta azt, hogy a szenvedést is a szeretet nemesítése, a szeretet kitisztulása irányába lehet vinni. Jézus a legnagyobb szeretetben, legnagyobb cselekedeteit tulajdonképpen akkor tette meg, amikor szenvedett. Ugye ez a Bibliát ismerő emberek számára közhely, de azért hadd ismételjem el, hogy akkor, amikor Jézus ott van a keresztfán, és azt a bizonyos 7 szavát mondja, 7 utolsó szavát, ugye az első 3 szóban látjuk, mint egy az egész élete szenvedésének, önfeláldozásának a hű tükörképét, hogy még akkor is másokkal gondol, még akkor is mindent megpróbál, hogy másokat segítsen, imádkozik azokért, akik nem tudják, mit cselekszenek, ez az első szava. Aztán gondoskodik édesanyjáról, Máriáról, János apostolról, és aztán a jobblatorral folytat beszélgetést. Tehát Jézus, amikor már fizikailag, lelkileg teljesen a halál karmaiban volt, akkor mutatkozott meg a legfényesebben és a legtisztábban, hogy az igazi szeretet az tulajdonképpen az önfeláldozásban, az élet odaáldozásában nyilvánul meg. Valahogy ebben a 4 pontban láthatjuk azt, hogy a Jézusi szeretet rendkívüli volt. De azért írtam ide egy kérdőjelet a táblának erre a részére, hogy most fölvessük a kérdést, hogy Jézusnak ez hogyan sikerült, ez hogyan tudta megtenni. Mert hiszen nagyon sokszor mi ezeket a pontokat belátjuk, és ez talán vita tárgyát nem képezi, vagy túlságosan nagy akadályok nincsenek előttünk. Részben azért nem, mert mi is szenvedünk, hogyha bennünket előítélettel kezelnek, mi is szenvedünk, hogyha az emberekben nincs együttérzés, mi is megkívánnánk egy kis kezdeményezést az erősebb fél részéről, amikor mi vagyunk a gyengék és vagyunk nehezebb helyzetben, és hát mi is hálásan tekintünk, ha valaki az idejéből, az erejéből, pénzéből, vagy bármi másból tulajdonképpen áldozatot hoz, és segít minket az életben. Ezt mindannyian elismerjük elvileg, csak amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kellene így élni, akkor mered ránk ez a kérdőjel, hogy hát hogyan is lehetséges ez. Mindez elméletileg nagyon szép és jó, de a gyakorlatban hát nem éppen itt vallunk kudarcokat. Kedves hallgatók, hogy mennyire figyelmesen kell olvasni a Bibliát és a négy evangéliumot, mert mondom, ez négy evangélium, nem több és nem kevesebb. Máté és Márk lényegileg párhuzamosan halad, Lukács kinagyít egy északi országrészbeli szolgálatot, János pedig a déli országrészben végzett tevékenységéből néhány hozzátoldással él. Hát ez összesen pár lap a Bibliában, nagyon oda kell figyelni, hogy Jézus életének a titkát, meg az ő győzelmének, meg az ő szeretetének a titkát, azt valahogyan a kezünkbe tudjuk hordozni. Mert azt mondhatnánk, hogy Jézus természetéből se következett ez a négy pont. Jézusnak is emberi természete volt, és az emberi természet énközpontú. Jézus emberi természet, amit örökölt az édesanyjától, az sem volt jobb, mint a mi természetünk. Az is egy gyenge emberi természet volt. Jézus, hogy ilyen életet élt, ez egy bizonyos győzelem által valósította meg, az emberi természeten való győzelem által. Az emberi természet nem szereti azt, hogyha nem őneki van igaza. Az emberi természet nem akar együttérző lenni, az emberi természet magával akar foglalkozni, nem akar mások iránt kezdeményező szeretettel élni, emberi természetnek esze ágában nincsen feláldozni semmit sem. Jézus azáltal, hogy ilyen lett, tulajdonképpen egy győzelmet aratott az emberi természet fölött, és ennek a győzelemnek a titkát rendkívül rövid bibliaversek tudósítanak erről. Például, hogyha valaki elkezdi olvasni Lukács evangélium a 11. fejezet első versét, és úgy nem gondolkozik el, hogy miről is van itt szó, csak megy tovább, ez egy vers, egy rövid vers a Bibliában, elszalasztja, hogy megfigyelje Jézus győzelmének a titkát. Tudnilik, számomra is nagyon kedves ez a jelenet, mert egyszer, amikor kezdtem rájönni, hogy mi minden van ebben, tanítványok egyszer figyelmen kívül hagyták Jézust, elveszítették. Nem találták. Ilyen is van a Bibliában. Miért nem találták? Mert Jézusnak meghatározott időben szokásához tartozott az elvonulás. Például Márk evangéliuma első fejezet 35. verse azt mondja, hogy Jézus sokszor kora reggel elment egy puszta helyre, tehát egy üres helyre. És egy ilyen esetben a tanítványok, ez napközben történhetett, egyszerűen nem találták Jézust, a keresésére indultak, és mikor megtalálták Jézust, akkor először meglátták, hogy imádkozik. És ez annyira megdöbbentette őket, mert hallották Jézus hangos imáját, hogy nem mertek a közelébe menni, megvárták, hogy befejezze az imádságát. Amikor Jézus befejezte az imádságát, akkor közelébe mentek, és csak az elkapott imádság foszlányok, vagy az imádság vége, mert többet nem hallhattak alapján is, a tanítványok azt mondták, hogy Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította az ő tanítványait. Miért fontos ez az igehely? Mert ez akkor történik, amikor a tanítványok már több mint 2 éve járnak Jézussal. Ők látják Jézus életében ezeket a rendkívüli mozzanatokat. Látják azt, hogy Jézusban nincs előítélet, de nincs engedékenység, van együttérzés, de nincs olvadékonyság, van kezdeményezés, de soha nincs tolakodás, van önfeláldozás, de soha nincs kényszerítés. Látják azt, hogy Jézus minden rossz végletet elkerülve egy olyan emberi életet él, amire már ők előre azt mondhatják, mint később Pilátus, hogy íme az ember, hogy ez lenne az emberi élet. Ez világosság és nincs sötétség, és most kezdik látni, hogy ezt Jézus úgy tudja megvalósítani, hogy ő állandóan az Atyához fordul és kér erre segítséget. Hogy Jézus ezt nem a saját erejéből teszi. Elnézést kérek a megfogalmazásért, de Jézus nem egy lelki csodagyerek, aki úgy jött a világra, hogy ne tudjon vétkezni. Jézus tudhatott volna vétkezni, ha az emberi természeten teljes győzelmet nem arat. Azért is kísértette a sátán többször is fellépésekor, legfőképpen a pusztában, mert jól tudta, hogyha Jézusnál egy résnyi hely kínálkozik, már le tudja győzni. Jézus azonban annyira kérte Istent, a mennyei atyát, és minden nap többször is annyira szokása volt, hogy elvonuljon. Mert Jézus érezte azt, hogy az emberi életben csak úgy lehet legyőzni az emberi természetet, vagy ami ezzel egyenértékű, csak akkor lehet mindig szeretetet nyújtani, ha az Istentől megszerzett szeretetet adjuk tovább. Tehát ezt még egyszer mondanám. Az emberi életben csak akkor nem fogy el a szeretet, hogy mondja a szeretet himnusz, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ha nem azt adjuk, amit mi sokszor szoktunk mondani, hogy hát én szeretem, vagy én így tudom szeretni, vagy hát én nekem a szeretetem idáig terjed. Hát igen, az emberi szeretet az mindig egy bizonyos határig terjed. Utána megszűnik. És utána meg is magyarázzuk, hogy miért szűnt meg, mert a másik azt mondta, vagy úgy tett, vagy stb. Stb. De Jézus ezt pontosan tudta, hogyha ő nem mindig Istennel van olyan mély kapcsolatban, hogy Isten őt megerősítheti, hogy Isten hitáltal őt igazságban megerősítheti, és ő mindig igazságos, és ami ezzel egyenértékű, akkor mindig szeretetteljes. Ha Jézus nem ezt az életet éli, akkor tulajdonképpen ő nem lehet majd megváltó, nem tudja megmutatni azt az életet, amelyben minden világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Amikor Jézust látjuk így reggel vagy napközben, János 6. fejezetében éppen éjszaka mondja, hogy éjszaka vonult el imádkozni a nagy galileai válság után, akkor eszünkbe juthat Jézusra egy gyönyörű szép jövendőlés. A Bibliának egyik legszebb proféciája Jézusról, nem tudok most elmélyedni benne, de mindenkinek ajánlom, hogy otthon ezt sokat olvassuk, és úgy próbáljuk, hogy mondjam, ízlelgetni ezt a jövendőlést. Ézsaiás könyve 50. fejezetében a 4. verstől olvasható, amely így szól, hogy ha majd eljön a messiás, akkor a legfontosabb feladata az lesz, hogy minden reggel fölserkentse a fülét, és hallgasson, miként a tanítványok. Jézusnak tanítványnak kell lenni, Jézusnak meg kell mutatni, hogy mit jelent Isten szerint élni. Minden reggel fel kell serkenteni a fülét, fel kell serkenteni magát, hogy hallgassa az Istent, hogy kapcsolatban legyen az Istennel, mert az emberi világban bemutatni, hogy mi az, hogy tökéletes szeretet, soha el nem fogyó szeretet, az csak az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Ez nem elméleti kérdés. Ez nem teória, ez nem filozófia. Ez Istennel való kapcsolat kérdése. Az Isten az, aki mindenkit gyermekének tart, és mindenkit meg akar menteni, és az Isten az, aki jókra és gonoszokra felhozza a napját, ő benne valóban nincs előítélet. Az Isten az, aki mindenkivel együtt érez, a vámszedővel is, és a parázna nővel is. Az Isten az, aki mindig kezdeményezi a Szentlélek által az ember megkeresését, és az Isten az, aki világossá tette, hogy önmagát és az ő vele egynek levő fiát is képes odaadni az emberért. Tehát ha ő Istent akarja bemutatni, Jézus Krisztus, akkor Istennel olyan szoros kapcsolatban kell lennie, hogy valóban egy résnyi helynek kínálkozzék arra, hogy itt az isteni szeretetbe, mint egy beszövődjék az emberi szeretet. Az emberi szeretet az mindig elfogy. Attól ne várjuk azt, hogy soha el nem fogy. Az olyan nincsen. Jézus, amikor gyermek volt még, olvashatjuk Lukács evangélium a 2. fejezete 49. versében, már akkor tudatosította ezt az életprogramot. Ugye mindannyian ismerjük a híres szavakat, amikor a szülei korholták, hogy miért maradt Jeruzsálemben. Hát miért tűrt el, hogy ekkora bánattal keressünk téged, ilyen nagy szomorúsággal keressünk téged. Akkor Jézus azt mondja, hát nem tudjátok, hogy nekem abban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Jézus a gyermekkorától fogva, az ifjúkorától fogva tudta jól azt, amit később ki is fejezett, legfőképpen János evangéliuma 5. fejezet 19. versében, 17. fejezet 6-tól 8. versei között, hogy ő semmit sem cselekedhet magától. Értsük ezt, semmi tisztát, semmi tökéleteset, semmi olyan szeretetet nem adhat ő sem magából. Hiába jött ő isteni természettel, isteni gondolkodással, neki is az életben küzdelemre van szüksége ahhoz, hogy legyőzve az emberi szereteted és az emberi természeted, de maradéktalanul, tudja azt adni, amit az Isten kíván adni. Tehát milyen az a soha el nem fogyó szeretet, az csak isteni szeretet lehet. Hogy tehetünk szert az isteni szeretetre? Ugyanazzal a küzdelemmel, amit Jézus megmutatott, és nem csak a beszédeiben, nem csak a tanításaiban, hanem Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. verse azért fontos a Bibliában, mert a gyógyításairól is ezt mondja. Ugye ezt a verset érdemes megjegyezni, mert ha valaki a Lukács 5.17-et tudja fejből, soha a mai kuruzslók, vagy természetgyógyászok, vagy Krisztus nevében gyógyítók, vagy bárminek nevezzük is azokat az embereket, akik ma ebből élnek meg, és nagyon sok embert el tudnak bolondítani, a magatartásukat leleplezze, mert Jézusról az van megírva, hogy az Úr hatalma volt ővele, hogy gyógyítson, tehát nem volt benne különleges bioenergia. Nem volt Jézusban nem tudom én milyen IQ számú, nem tudom milyen értelem, nem volt Jézusban kisugárzó, nem tudom én micsoda. Jézus amit tudott tenni, amit tökéleteset tudott tenni az életben, az Úr hatalma volt ővele, hogy gyógyítson. Ami előtt Jézus gyógyított volna, ezért fohászkodott fel nagyon sokszor a hallgatóság, az ott lévők szeme láttára és füle hallatára, például Jairus lánya feltámasztásakor, például Lázár feltámasztásakor, hogy az emberek lássák, hogy ezt nem a saját erejéből teszi. Lukács evangélium a 18. fejezetének az utolsó verse azért értékes, mert az följegyzi számunkra, hogy az akkori emberek ezt meg is értették. És nem Jézust éltették, nem Jézust vették körül a bámulatukkal, a csodálatukkal, hanem így szól ez a Lukács 18. fejezet végi följegyzés, hogy dicsőséget adtak az Istennek. Tehát látták azt, hogy ezt az Isten műveli Krisztusban, és Krisztus megkapja Istentől a Szentlélek által azt, amit kér, mert ő tökéletesen törekedett arra, hogy egy legyen az Atyával, hogy valóban azt adja, amit az Atya adni akar. Kedves hallgatók, itt hadd tegyek még egy megjegyzést, hogy nagyon sok embertől szoktam hallani azt, hogy hát Jézus csak 3,5 évig tanított. Hát ez kevés idő. Mi nekünk 10-20-30 évekig kell megállnunk munkában, küzdelemben. Lehet-e számunkra Jézus, hát és fiatalként végezték ki Jézust, hát 33,5 éves volt, hát lehet-e Jézus mondjuk igazán példakép egy 60-70-80 éves embernek, akinek ereje fogytán, esetleg tervei félbemaradván, legszebb céljai megcsúfoltatván, micsoda terheket hordoz mondjuk egy idős ember. Én nagyon sokat köszönhetek Jézus személyisége felismerésében ennek a könyvnek, amelynek ez a címe, hogy felettébb tiszta a te beszéded. Ez az év minden napjára hoz egy Biblia verset, és a megjegyzések általában Krisztus középpontúak, sőt, hát mindegyikben közvetlenül Krisztusról is van szó, és ennek a könyvnek a szeptember 1-jei megjegyzéséből szeretnék néhány gondolatot felolvasni. Nem az életben és a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit gyakran megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben. Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Isten látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt, még a legközelebbi barátaink sem. Látja a családi életünkben vagy a lelkünk mélyén támad kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívével neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud győzelmeinkről. Isten mindenről tud. Egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyertünk az ő kegyelméből. Kedves hallgatók, tehát nem az volt a fontos Jézus életében, hogy ő életben maradjon 50 vagy 60 évig, ez különben lehetetlen is lett volna, mert inkább az a nagy dolog, hogy Jézus egyáltalán 3,5 évig nem veszítette el az életét. aki ezen a világon valami tisztát, nemeset akar tenni, és ezt 3,5 évig teheti, az valóban olyan csoda, amit az Isten biztosít a számára. Jézust már a fellépésekor a saját városában, Názáretben le akarták lökni a hegyről. Máskor is el akarták fogni, meg akarták ölni. Jézus nem maradhatott életben 50-60-70 éves koráig. Jézusnak 3,5 év állt rendelkezésére, de nem is ez a fontos, hanem nem az életben eltöltött idő, nem a teljesítmény nagysága, hanem a hűség és a szeretet, amivel a munkánkat végezzük, ez teszi értékessé az embert. És Jézus a 3,5 év alatt is ezt meg tudta mutatni, hogy ebben lehet őt követni. És ha valakinek több életideje adatott ennél, legtöbbünknek természetesen több, akkor mindig föltekinthet Jézusra bármely életszakaszában, mert az Isten látja azt, hogy mi mindennel küzdünk, és mi mindennel vagyunk körülvéve. Hát mielőtt tovább mennék, és a vetítés előtt egy végső befejezéssel még valamire felhívnám a figyelmet, hadd hivatkozzam egy olyan költőnkre, aki nem régen halt meg, nem nagy idős korában. Parancs Jánosról van szó, akit néhány héttel ezelőtt temettek el, és aki nagyon fogékony volt ezekre a bibliai gondolatokra. Az egyik kötetét még ajánlotta nekem, 85. február 22-én írta bele a Sivatagi Följegyzések című kötetébe az ajánlást, amiből az első verset hallgassuk meg, az Előszó című verset, amiből teljesen nyilvánvaló, hogy minden ember nagyon jól tudja ezeket a dolgokat, de hogy mi a mi életünkben mégsem tudunk olyan átütő erejű szeretetet képviselni vagy megmutatni, az abból a hiányból fakad, hogy ezt nem vesszük komolyan Jézus életéből, amit a tanítványok komolyan vettek. A tanítványok, amikor rádöbbentek, hogy Jézus életének van titka, hogy így tud élni, hogy ilyen szeretetet tud adni, ezt a titkát az Istennel való kapcsolatában látták. Abban látták meg, hogy Jézus folyamatosan, állandóan keresi az Isten közelségét, Uram, taníts minket imádkozni, miként Keresztelő János is tanította az ő tanítványait. A vers, ami megszólal, látnivalóan egy mai ember küzdelme és tépelődés, aki nagyon sok mindent tud, sőt mondhatnám mindent tud, a megvalósítás nincs meg. De a megvalósításhoz valóban személyes odafordulás, személyes kapcsolat felvétele szükségeltetik azzal a valakivel, aki tud adni soha el nem fogyó szeretetet.
1: Parancs János, Előszó. Porrá és hamuvá lesz minden egykoron. Azaz, hogy nem tudom mivé, de nélkülem, nélkülünk. Sokáig csak ennek az elcsépelt, megcáfolhatatlan igazságnak a bűvöletében éltem. Eszmélkedésem óta, kamaszkorom óta, évtizedeken át. Megátalkodottan és megbabonázottan. Aztán egy kétségbe esett pillanatomban kitaláltam a magam mentségére az elveszett túlvilági vigasz pótlására a költészetet. Mintha bármire is volna mentség vagy vigasz. Mintha lehetne. A szó csak szó. Engedelmes, gyakorló eszköze szorongó álmainknak, a valóság titkait fürkésző, lobogó indulatainknak. Orrá és hamuvá lesz minden egykoron. Nem mondhatok ennél biztatóbbat. Ezzel a rögeszmével indultam el, ezzel a finoman árnyalt fölismeréssel. És tulajdonképpen még ma is csak ezt ismételgettem, értelmezem és magyarázom. Mégis időközben valahogy a visszájára fordult ez a keserű, barbár jóslat, illetve a tanulsága. Árnyékában a dolgok mostanában különös metamorfózison esnek át. Leroskadásuk előtt egyszerre csak vibrálni kezdenek. A mulatságosan mumfordi emberek törékenysége, szépsége hirtelen fölragyog. Mintha varázspálca érinteni őket, delejes fényben áznak. Aztán persze széthullanak, alámerülnek az éjbe. Szerte foszladak, mint a látomások. Mintha nem is léteztek volna, oly közönösen, hibátlanul hömpölyög az idő tovább. És a költészet sem őrzi meg őket. Előbb-utóbb szétporlad a nyelv is. Hiába küzdök értük én, földön bonszolódó árnyék.

Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjeként Máté evangéliuma 28. fejezetéből a 19. verset. Máté evangéliuma 28. fejezetéből idézem a 19. verset. Jól ismert ige, egyetlen szót kívánok majd csak kiemelni belőle. 28. fejezet, 19. verse és a 20. verse így hangzik. Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A hangsúlyból valószínűleg rájöttünk, hogy melyik az az egy kis szó, amit szeretnék kiemelni, ez a kis szó.

Csak, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Most Salamonról tanulunk, a Prédikátor könyvéről, a szombatiskolai tanulmányunkban, és én szeretném, ha ezen a délelőtti ige hirdetésen ebből a szempontból figyelnénk meg egy kicsit mélyebben Salamon életét, hogy milyen jelentősége van ennek, hogy az ember mindazt megtartsa, amit az Isten parancsolt. Mi emberek sokszor úgy hajlamosak lennénk felülbírálni az Isten dolgait, és úgy felszabadítani magunkat, egyes parancsolatokat nem olyan fontosnak tartani, vagy azt gondolni, hogy most az én esetemben nem érvényes, vagy hát én most ettől nyugodtan függetleníthetem magamat. De az a bölcsesség, ha eljutunk oda, hogy mindaz, amit az Isten mondott, és mindaz, amit az Isten parancsolatként mondott az ember számára, ahhoz nincs mit hozzátenni, és abból nincs mit elvenni. És akkor a legbölcsebb az ember, ha nem jár be nagy kanyarokat, nem próbálja ki a saját kárán, hogy tényleg igaz az, amit az Isten mondta, tényleg parancsol, tényleg olyan fontos megtartani, hanem az a legjobb, ha az ember az első perctől fogva, egyszerű hittel és egy értelmes alázattal azt mondja, mindazt, amit az Úr parancsolt. Az egyszerűen ez a bölcsesség kezdete, hogy az ember ezt komolyan vegye, és semmit se tartson kevésbé fontosnak, semmivel se bánjon lazán, mert ebben van a mi biztonságunk. Még fiatal koromban hallottam egy ige hirdetést, és még mindig a fülembe maradt belőle egy bevezetés. Azt mondta az illető, hogy ige hirdető, hogy senki se becsülje le a bűn hatalmát, mert lám a bűn legyőzte a legártatlanabb embert, Ádámot, a legerősebbet, Sámsont, és a legbölcsebbet, Salamont. És azt hiszem, mindjárt érzékeljük, mikor ezeket a Biblia tanulmányokat vesszük, hogy annyi titok van még mindig Salamon. Akár mennyit nézzük jobbról, balról, előről, hátulról, még mindig annyi titkot találunk Salamon életében, mert szinte felfoghatatlan, hogy egy ember, akinek ilyen magasrendű Isten ismerete volt, és akinek maga az Isten ajándékozott ilyen hallatlan bölcsességet, hogy tudott olyan messze eltávolodni az Istentől, és csak olyan keserves úton az élete legvégén visszatalálni hozzá. Talán azt a kérdést kellene föltennünk, hogy hol kezdődött Salamon életében az Istentől való eltérés. Ha most ezt én így föltenném a kérdést így mindenkinek, gondolom frissen eszünkbe is van, ahogyan a tanulmányban láttuk, és kezdenénk sorolni, hogy feleséget vett Egyiptomból, és aztán így tovább. De azt mondanám, hogy ez csak az első nyilvánvaló eltérés volt az Isten parancsolatától. És régen olvastam egy mondatot, most nem kerestem meg, hogy pontosan hol van, de nem is ez a lényeg. Ellen White írja valahol, hogy mielőtt egy valóban Isten félő, Isten ismerő ember letérni az igaz útról, és ez nyilvánvalóan látható lenne, azt hosszú rejtett folyamat előzi meg. Nagyon érdekes megjegyzés, mert ugye, ha valaki nagyon meggyőződött az Isten és az Isten igazsága fel, azt azért mondjuk még Sátánnak se olyan könnyű letéríteni arról az útról. Tehát ezért nagyon találó ez a mondat, hogy hosszú rejtett folyamat előzi meg azt, míg egy Istent ismerő és egy Isten tisztelő ember láthatóan kezd letérni a helyes útról. És most mi próbáljuk Salamon életében megkeresni ezt a rejtett folyamatot, és hogy tulajdonképpen hol tagadhatjuk meg azt, hogy ő valahol elindult egy rossz úton. Itt szeretnék egy mondatot idézni, ez a bizonyos, a tengér igazság, két könyvként szoktuk emlegetni. Itt a kiadatlan kéziratokban, Ellen White kiadatlan kézirataiban lévő megjegyzések vannak az egyes bibliai részekhez, és itt is szeretnék egy mondatot innét idézni, ezt írja itt. Salamon hitehagyásának kezdetét a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Hadd olvassam el még egyszer ezt az érdekes mondatot. Salamon hitehagyásának kezdetét, figyeljük meg a hitehagyás kezdetét, amikor már nyilvánvalóan látszik valami, a helyes elvektől való számos, látszólag jelentéktelen eltéréshez vezethetjük vissza. Ezért mondtam azt a bevezetésben, hogy mi hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy hát ezért ez olyan nem olyan nagyon lényeges, ez kis dolog. Rangsorolni az Isten parancsolatot, hogy egyesek nagy jelentőségűek, hát azt azért figyelembe veszünk, de hát vannak olyan kisebb jelentőségűek, szóval ott egy kis lazaságot megengedhetünk magunknak. És melyek voltak ezek a jelentéktelennek látszó eltérések? A Biblia alapján valahol ezeknek nyomára bukkanhatunk-e?
Lapozzuk fel a Bibliánkat, és megtaláljuk az első ilyen pontot, mégpedig Sámuel, illetve bocsánat, Krónika második könyve, második fejezetének a 7. versében. Tehát Krónika második könyve, második fejezetének a 7. versét idézem. Ugye Salamon élete a lehető legpozitívabban, a lehető legtöbb előnnyel indult. Ugye minden szempontból, különösen megragadó a Bibliában, amikor azt olvassuk, hogy szerette Salamon az Urat. Tehát nem azt mondja, hogy ismerte az Urat, vagy tisztelte az Urat, szerette az Urat. Ugye? Ez egy egészen belsőséges kapcsolatú után. Aztán azt is mondja, hogy szerette az Úr Salamont. Ugye azt a nevet adta neki Nátán által Jedidja, az azt jelenti, hogy az Úr kedveltje. Ugye ilyen hasonló kijelentéseket Dániel kapott. Tehát annyira tiszta és szép és igaz volt az élete. És ilyen háttéren mégis hol jelentek meg ezek a pici kis hajszál repedések? Mert ugye az az érdekes Salamon életében, hogy a bukása óriási, a mély, nagyon mély, ahova jutott, de nem látunk egy olyan nagyon nagy látványos bukvence. Olyan egészen nagyot, mondjuk, mint az apja Dávid életében. Ugye itt ilyet nem látunk. És ennélkül is, tehát láthatjuk azt, hogy annélkül, hogy valaki ilyen nagyon látványos és nagyon durva törvényszegést követne el, annélkül is el lehet jutni olyan mélyre és olyan távolra, mint ahogyan ez Salamonnal történt. És nézzük meg, hogy milyen kis hajszál repedéseken indult a dolog. Tehát Krónika második könyvéből olvasom a 3. fejezetből a 3. verset. A következőt találjuk itt. Így olvasom. Tehát Krónika a második könyve 3. fejezetében. Bocsánat, azt hiszem, véletlenül elnéztem, Királyok könyve lesz, elnézést kérek, javítsuk. Királyok első könyve 3. fejezetében. Így olvasom. Tehát Királyok első könyve 3. fejezetében a 3. vers így hangzik. Szerette pedig Salamon az Urat, tehát Királyok, bocsánat, megvárom, Királyok első könyve 3. fejezet 3. verse tehát. Szerette pedig Salamon az Urat, járván Dávidnak az ő atyának parancsolataiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Azt mondja, hogy szerette az Urat, és járt az ő parancsolataiban, és figyeljük meg ezt az egy kis szót, kivéve. Egy dologban nem járt az Úr parancsolataiban, azt mondja, hogy a magas helyeken áldozott és ott tömjénezett. Mit jelent ez? Az Izrael körülvevő pogányságban mindenütt a bálványaikat magaslatokon tisztelték, magaslatokon voltak ilyen ligetek és ilyen bálvány kultuszi helyek, és ez önkéntelenül is átragadt Izraelre, és ugye tudjuk, hogy ekkor még templom nem volt, mert volt a pusztai sátor templom, ami Mózes idején épült, ez azonban ugye 500 év telt el azóta, és ez nem volt fölállítva úgy Isten tiszteleti helyként. Ugye nyilván romlott is állaga minden. Dávid ebből a figyládát azt vitette be még az ő életében Jeruzsálembe. Tehát nem volt, hogy így mondjam, egy ilyen istentiszteleti összejövetel, mint a pusztai sátor. És a legfőbb feladata ez volt Salamonnak, és így is indult, hogy megépíteni a pusztai sátor mintájára az állandó templomot Jeruzsálemben. De amíg ez a templom nem épült meg, addig úgy, ahogy Izrael átvette a szokást a környező pogányoktól, hogy bemutatta különböző helyeken a áldozatot Istennek magaslatokon, mint a pogányok. És Salamon is követte ezt a gyakorlatot. Azt mondhatnánk, ez nem annyira tudatos törvényszegés volt, mint inkább gondatlanság. Mert Isten nagyon szigorúan megmondta az Ószövetség idején, hogy csak egyetlen helyen gyakorolják az Isten tiszteletet és az áldozat bemutatást, vajon miért hozta ezt a Jóisten ezt a rendelkezést, tehát a bűnrendező áldozatot, hála áldozatot lehetett, de bűnrendező áldozatot papi közbeni járással azt egyetlen helyen, és ezt a Jóisten azért rendelte, hogy a Krisztust jelképező szertartások ne torzuljanak. Azért egy papi család vitte a papságot, és egy helyen lehetett bemutatni, hogy ez a nagyon értékes tanítás, amit ezek a szertartások hordoztak, nehogy pogány hatásokra eltorzuljon, fertőződjék, átalakuljon. Tehát Salamonnak, hogyha itt
annyira vigyázz, hogy semmiben el nem térni az Úr szavától, ahogyan szólt a király törvény is, hogy legyen a királynál az Úr beszéde, az Isten törvénye, és azt olvassa éjjel és nappal, akkor Salamon erre rájöhetett volna, hogy addig is valami ideiglenes dolgot felállítani, míg a templom felépül, és Izraelt leszoktatni a magaslatokon való Isten tiszteletől, ami nagyon közel viszi őket a pogányságról. Így olvasom ellenvágy sorait, hogy mit ír. Azt írja, nem lett volna szabad példájával arra bátorítani a népet, hogy a magaslatokra járjanak áldozatot bemutatni. A népből bizonyos fokig eltávolította azt az iszonyodást, amellyel a bálványimádás borzalmas cselekedeteit kellett volna tekinteniük. Azt a gondolatot sugallta, hogy az Úr nem bánja, hogy népe miként tart Isten tiszteletet. Tehát ezek voltak a kártételei, a veszedelmei ennek. Ha most valaki ezután elolvassa a negyedik verset, akkor esetleg még azt gondolom, hogy a Bibliában valami ellentmondás van, mert ott meg azt olvassuk mindjárt a következő versben, és mikor Gibeonba ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, és Salamon azon az oltáron áldozott égő áldozatul 1000 állatot, és akkor utána olvassuk, hogy ott szólította meg az Úr, és ott mondta neki, hogy kérj, amit akarsz. De ha mi jól megfigyeljük a szöveget, azt mondja, ott volt a nagy magaslat, és azon az oltáron. Tudnélik, Gibeonban volt az egykori sátor, és ott volt fölállítva a maga az oltár, az égő áldozati oltár az ott volt felállítva, amit még Isten jelenléte szentelt meg a pusztában. Tehát Isten nem más magaslaton jelent meg, és nem más magaslaton szólt Salamonhoz, hanem csak akkor, amikor a helyes helyen az egykori mózesi oltárnál áldozott, ott volt az, amikor az Úr megszólította őt, és felelt az ő imádságára. Tehát ez volt egy kis, így mondhatnánk, hanyagság. Tehát láthatjuk, még egy hanyagság is kártétellel jár. Az ige kifejezetten azt mondja, hogy járt az Úr parancsolataiban kivéve. És én ebből azt szeretném, hogyha mindnyájan megjegyeznénk, hogyha most mondjuk saját magunkról, saját magunknak egy mérleget készítenénk, akkor mondjuk magunkról mit állapítanénk meg. Megtartom az Úr parancsolatait általában kivéve. Mindenki maga magában állapítsa meg, hogy mi az nála, ami kivéve, amit tud, amiben a lelkiismerete meggyőződött, de valamit kivéve elhagyunk. Mert ezek a gondatlanságok, ezek is nagyon veszélyesek, és utat nyitanak. A további kártételnek is magunkon kívül másokra nézve is károsak. Aztán nézzünk egy másik hibát, ami még mindig a nyilvánvaló durva törvényszegések előtt történt, és ami még mindig ilyen rejtett hiba, de ahol Salamon már nem annyira gondosan ügyelt, hogy állandóan figyel az Isten törvényére, hogy abból semmi többen ne térjen el. Szeretném, ha olvasnánk Krónika második könyve második fejezetéből a hetedik verset. Tehát Krónika második könyvét keressük meg. És abban a második fejezetből olvasom először a hetedik verset, és azután a 13-at és a 14-et. Mikor elolvasom, akkor majd meg fogom kérdezni, hogy mi rossz van ebben. Rájövünk-e vagy sem? Mert úgy tűnik, hogy itt nagyon jót tett Salamon. Tehát olvasom Krónika második könyve második fejezetéből a hetedik verset. Tehát ugye Dávid, illetve Salamon készül a templom építéshez, és küld Tírusz királyához, Hírámhoz, és ezt üzeni neki. Hetedik vers szerint. Most azért küldj hozzám tudós mesterembert, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, rézből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból, aki tudjon metszéseket metszeni az én mesterembereivel együtt, akik Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám Dávid szerzett. És azután olvassuk a 13. és 14. verset. Itt már válaszol levélben Hírám, Tírusz királya Salamonnak, és ezt írja többek között. Én még küldöttem azért bölcs, tudós és értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé volt. A Dán nemzetségének leányai közül való asszonyfiát, és az ő atya Tírusz városából való, aki tud készíteni mindezt, ami az előbbiekben szó volt. Nos, megkérdezem, találunk valami hibát ebben? Dávid nagyszerűre akarta készíteni a salamoni templomot, illetve az Úr templomát, és azt akarta, hogy minden tökéletes legyen, és elküldött az északi pogány királyhoz, Tírushoz, hogy küld nekem tudós mesterembereket a templom építéséhez.
Tulajdonképpen csak akkor fedezzük föl a hibát, ha megfigyeljük, hogy az első templom építésénél hogy zajlott a dolog. Mózes második könyve 31. fejezetéhez lapozzunk, Mózes második könyve 31. fejezetéhez. Ugye emlékszünk rá, hogy a templomhoz önkéntes adományokat kellett gyűjteni, mert fontos volt, hogy akik a templomot építik, azoknak a szíve indíték a milyen. És valóban itt is gyűjtéssel indult a templom építés, ugye már Dávid elkezdte ezt, és a halála előtt is még egy újabb gyűjtéssel megsokszorozta mindazt, amit előkészítettek a templom építéshez. De az Úr nem csak azt rendelte el, hogy önkéntes adományokat gyűjtsenek, és ezekből épüljön a templom tiszta szívből Isten tiszteletére, hanem még mást is olvashatunk itt. Így olvasom a 31. fejezetben, tehát Mózes második könyve a 31. fejezet első verstől. És szólt az Úr Mózesnek mondván, ímé név szerint meghívtam Bésálielt, a Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, részből kell csinálni, és foglalóköveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked megparancsoltam. Észreveszünk valamit? Az Isten megadta a mintát, hogy hogy kell építeni a templomot, de ő név szerint elhívott ehhez embereket, akikre azt mondta, betöltöttem Isten lelkével. Egyrészt a templom iránti buzgósággal és szeretettel, és az Isten ügye iránti buzgósággal és szeretettel, másrészt a megfelelő képességekkel, hogy fel tudják építeni. Itt Salamon megint gondatlan volt. Nem olvasta a törvénykönyvét, hogy most Istentől kéne tanácsot kérni, és Isten félelemben épüljön ez a templom, a szellem, a lelkiség, az építkezés alatt minden olyan legyen, ami ennek lennie kell, hiszen ez egy óriási vállalkozás volt, az egész Izraelre kihatott. Ugye itt olvashatjuk, hogy 80 ezres meg 10 ezres számban dolgoztak a teherhordók, a munkások. Tehát, hogy itt milyen szellem és légkör uralkodik a templom építésnél, ez meghatározó volt. Salamon pedig egyszerűen küldött egy pogány királyhoz, és nem gondolt arra, hogy milyen a lelkülete, milyen lesz a stílusa, milyen lesz a magatartása annak az embernek, aki itt a munkáknak a vezetője lesz, hanem csak azt az egyet, a tehetség, a képessége meglegyen a dologhoz, de a lelki hozzáállásra nem ügyelt. És ennek a következménye lett az, hogy a templom építésnél sok minden bejött itt, ugye itt ezt olvassuk, hogy izraelita anyja volt ennek a valakinek, érdekes, hogy Dán nemzetségéből való, apja pedig tíruszi pogányember, nem volt egy izraelita az illető, és nem az izrael hitének a következetes követője. Érdekes megjegyzést fűz Ellen White ahhoz, hogy az anyja Dán nemzetségéből való volt, mert itt is láthatjuk, akit Isten a templom építésnél elhívott, az az egyik a Dán nemzetségéből való volt, és azt írja, azt a megjegyzést fűzi ehhez, hogy ezek a tehetségek évszázadokon át apáról fiúra megmaradtak és öröklődtek. De már itt nem volt az az Isten félelem és az Isten tisztelet, és hogy elindult az önfeláldozás szelleme és az Isten iránti tisztelet helyett a versengés, az anyagi jólétszerzés, és egy nagy üzleti vállalkozássá lett a templomépítés. Egy érdekes megjegyzést olvastam, most valaki írt egy cikket, és írja, hogy Arany János az üzletet, azt még úgy írta, hogy hosszú üvel, üzlet. Mert az üzlet az üzlet, mikor valaki nagyon űzi az anyagi javakat és az érvényesülést, és hogy így mondjam, a templom építésből is üzlet lett, nem pedig az Istennek a szent munkája. És ezek a romboló befolyások céllyel áradtak. És erről eszünkbe juthat az is, hogy mekkora felelősség a lelki ház, az Isten temploma építése. Mennyire meg kell ott nézni, hogy kik azok, akik azon dolgoznak, hogy nem így van, hogy legyen jó szakember ebbe vagy abba, és az elég, hanem hogy vajon az Isten félelme a tapasztalata, vagy legyen képessége a prédikáláshoz, vagy ehhez hasonlóhoz. Szinte megrendül az ember, hogy mennyire nagy a felelősség, hogy kik azok, akik a lelki házat, az Isten házát is építik. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta földi életében, az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát nem azt mondta, hogy keressetek arra való embereket, hanem azt mondta, az aratás urát kérjétek, hogy ő küldjön munkásokat az ő aratásába.
Tehát itt is Salamonnak az lett volna a dolga, hogy az Istentől kér tanácsot, és az Istent kéri, hogy ő vezesse, és ő hozza elé, és ő vezesse rá, hogy kik legyenek azok az emberek, akik ezt már magát az építkezés munkáját is Istenhez illő szellemben és módon fogják levezetni. És ha tovább nézzük Salamon életét, akkor megint láthatunk egy ilyen hibát, hogy a templom szentelésnél még látjuk, hogy hihetetlenül tiszta fogalmai vannak, szóval, illetve hát így mondanám, magasrendű tiszta fogalmai vannak Salamonnak, Istenről, meg Izraelnek a küldetéséről. A Királyok első könyve 8. fejezetében van ez a templom szentelési ima, és csak egy-két egész rövid kis részletet szeretnék belőle felidézni. Tehát Királyok első könyve 8. fejezetéből. Itt a templom szentelési imában megfigyelhetjük, hogy milyen magasrendű az Isten fogalma Salamonnak. Ugye itt arról szól, hogy az egek egei be nem fogadhatják Istent, és semmi, még kevésbé a ház, amelyet ő épített, tehát olyan magasrendű Isten képet állít Isten elé, hogy itt ugyan itt lesz az Isten kegyelmes jelenléte és a bűnrendezés hely, de nehogy pogány módra gondolkozzanak, hogy az Isten itt fog lakni ebben a szentében, mert őket az egek egei sem fogadhatják be. Aztán az különös, hogy Izrael misszióját hogy látja. Ugye, amikor nézzük itt a 41. verstől, amikor ezt írja, tehát 8. fejezet 41. verstől, sőt, még az idegen is, aki nem a te néped az Izrael közül való, ha eljön messze földről a te nevedért, mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet és kinyújtott karodat, és eljön és imádkozik a házban, te hallgasd meg a mennyekből a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amit könyörög. Tehát mennyire távol volt Salamontól az a későbbi nemzeti sovinizmus, nemzeti és vallási sovinizmus, ami sajnos kialakult Izraelben már Jézus korára. Ő látta, hogy ez a pogányoké is, ez a szentély, és ez a kívánatos, hogy ide idegenek is jöjjenek, akik hallják az Úr nevét. És aztán milyen különös a végén, nézzük csak itt, a 60. verstől, hogy megismerje a földön minden nép, hogy csak az Úr az Isten, és ő kívüle nincsen más. 61. vers. És a ti szívetek legyen tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok az ő rendeléseiben, és őrizzétek meg az ő parancsolatait, miképpen a mai napon van. Azt mondtuk, hogy tényleg a Szentlélek befolyása alatt volt Salamon ennél a templom szentelésnél, és milyen tisztán látta, hogy ez a cél, hogy a földön minden nép megismerje, hogy csak az Úr az Isten, és kívüle nincs más. És hogy legyen az Izrael szíve tökéletes az Úrhoz, és járjon az Isten rendeléseiben, és őrizze meg az ő parancsolatait, hogy ezt a missziót betölthesse. És ha ezek után most arra gondolunk, hogy Salamon idején milyen csodálatosan megcsillent azt, hogy jöttek minden nép közül, hogy hallgassák a bölcsességét. Ugye kiemelkedő volt a Sába királynője látogatása, aki kimondottan Istent keresve, illetve a nehéz kérdéseire választ keresve jött, akkor azt mondjuk, hát Izrael nagyszerűen betöltötte ezt a küldetést. De ha jobban belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy Salamonnak nem ennyi lett volna a dolga, hogy akik megjönnek maguktól Jeruzsálembe, azok hallják az Isten igéjét, és tőle hallják. Hanem olyan anyagi ereje is volt ekkor Izraelnek, olyan nagyszerű lehetőségek voltak, azt mondhatjuk, Salamonnak missziós mozgalmat kellett volna szervezni. És Salamonnak nem expedíciókat kellett volna szervezni, hogy neki hozzanak pávákat, meg majmokat, meg aranyat, meg nem tudom mi távoli földrészekről, és nem kereskedelmi kapcsolatokra kellett volna felhasználni a különböző népekkel való kapcsolatot, hanem neki minden figyelmének és minden bölcsességét és erőfeszítését arra kellett volna irányítani, hogy kiáradjon Izraelből az Isten ismeret, nem csak akik maguktól jönnek, ugye nyilván az előkelők, a gazdagok, akik a tudós emberek, hogy összemérjék bölcsességüket Salamonéval, hanem hogy kiáradjon az igaz Isten ismeret Izraelből, és hogy a népet is képezze, és a nép közül erre alkalmas embereket, hogy misszionárusokként menjenek, mint az igaz Istennek a tanúságtevői. És Salamon azt elmulasztotta. Noha látta, hogy ez az Izrael küldetése, hogy megismerje a földön nép, minden nép, hogy csak az Úr az Isten is kívüle nincsen más.
A Prédikátor könyve második fejezetének a 11. versében mondja, hogy ő semmitől se fogta vissza az ő szívét, amit ő megkívánt. Ugye micsoda eltévedés, és az egész Izrael a maga anyagi jólétét erre használta fel, hogy semmitől se fogja vissza a szívét és magát, amit lehetősége van megszerezni, és amivel a vágyait, a kívánságait kielégíteni. És egy drasztikus bukás nélkül is, először csak kis apró hanyagságokkal, csak azzal, hogy nem olvasta már éjjel-nappal az Isten törvényét, és nem azon volt, hogy az Isten törvényéhez mindenben igazodni, és ahol egy rés van, ahol egy hiányosság van, azt visszaigazítani, reformáció abban is, amiben eltértünk, hanem csak elkezdett a maga bölcsessége útján tevékenykedni, és a szorgalma az Isten törvénye olvasásában és lelkiismeretes követésében alább hagyott. Ennyi elég volt ahhoz, hogy végül olyan nagyon-nagyon messze térjen el. És megvan az a tanulsága is Salamon történetének, hogy sokszor óvjuk az ifjúságot, hogy az ifjúságot mennyi kísértés fenyegeti. De ugye tudjuk, hogy mit olvasunk a Bibliában, hogy mikor pedig megvénhedett Salamon, az ő feleségei elhajtották az ő szívét, és az ő szíve már nem volt tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez. Ugye az a tanítás is benne van Salamon történetében, hogy egy jó indulás nem szabja meg a jó véget, és nem csak a fiatalságot fenyegetik kísértések, hanem az ember idős korában is letérhet az Isten útjáról, és nagyon messzire eltávolodhat. Nem véletlen, hogy Dávid olyan hittel könyörgött az Isten, ez a 71. Zsoltárt érdemes elolvasni, amikor így könyörgött az Istenhez, hogy Uram, vénységemig és megőszülésemig se hagyja engem, hogy hirdessem a te karodat és a te dicsőségedet ennek a nemzetségnek. Hogy ő már előre kérte az Istentől, hogy végig, mindvégig tartsa meg őt az ő útján, mert tudta, hogy amíg az ember él, addig még mindig fenyegeti veszedelem és az Isten útjáról való letérés. És hová jutott végül Salamon? Salamon végül eljutott oda, és ezért ezen a háttéren, amit most úgy fölvázoltunk, itt láthatjuk igazán, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy Prédikátor könyve milyen igékkel fejeződik be. Ezt mondja, a sok könyv tanulásának nincsen vége, és fáradtságára van a testek. De a dolognak summája mindezeket halván ezt, az Istent féljed, de folytatja, és az ő parancsolatait megtartsad. Úgy látszik, Salamon erre jött rá, hogy az Isten minden parancsolatát megtartani. Hogy az ember ne így okoskodjon, hogy hát ezt vehetem lazábban, megtartom az Isten parancsolatait kivéve. Meg itt azért úgy gondolom, hogy most felülbírálhatom, itt úgy gondolom, hogy az én esetemben másképp alkalmazhatom, vagy itt valahogy másképp megengedhető. Hanem ha az ember nem akar letérni a maga kárára és mások kárára az igazság ösvényéről, akkor az Isten parancsolatait vegye komolyan. Én nagyon szeretek egy pár mondatot. Ellen White apostolok története című könyvében hadd idézzem ezt, nagyon rövid néhány summás mondat. Azt mondja, Isten kinyilatkoztatta akaratát, dőresség tehát, ha az ember kételkedik abban, ami az Isten szájából ered. Miután az örök bölcsesség szava elhangzott, emberi kételynek és bizonytalanságnak nincs helye. Mindaz, amit Isten kíván tőlünk, hogy bátran hagyjuk jóvá világosan kifejezett akaratát, az engedelmesség mind az ész, mind a lelkiismeret legfőbb követelménye. Ugye ezt szeretném kívánni, az örök bölcsesség szava elhangzott, dőreség kételkedni, dőreség felülbírálni, dőreség vitatkozni a saját kárunkra. Az ember legfőbb dolga, hogy jóvá hagyja az Isten kijelentett szavát, és egyetlen egyre legyen gondja az engedelmességre, és akkor fog mind jobban megvilágosodni számára, hogy az Istennek igaza van, akkor fog jobban előre haladni, hogy megértse az Isten minden útját és minden gondolatát. Tehát az az ige is eszembe jut, ami példabeszédek könyve 8. fejezetének a 20. versében van, közelmúltban azt hiszem egyszer egy igehirdetés alapigéje volt. Így hangzik, az igazság útján járok az igazság ösvényének közepén. Tehát figyeljük csak meg ezt, nem csak annyit mondja, hogy az igazság útján járok, hanem azt mondja, az igazság ösvényének a közepén. Még a széléig sem megyek le, se jobb felől, se bal felől, hanem az igazság ösvényének a közepén járok. Ez a biztonság egyetlen ösvénye. Mert Salamon élete annak a döbbenetes bizonysága, hogy egy nagy látványos bukfenc, egy nagy látványos
törvényszegés nélkül is nagyon messzire el lehet távolodni Istentől. Ha az Isten az ember egy kicsit is magabiztossá lesz, és a maga emberi bölcsességében felülbírálja az Isten parancsolatait, és úgy gondolja, hogy ő felszabadíthatja magát azok alól, és ő eltérhet azoktól. Az a biztonságos egyedül, ha az igazságosvényének kifejezetten a közepén járunk, még a széléig sem merészkedünk, se jobbról, se balról, akkor mindig növekedni fog az Isten megértésünk, az Isten ismeretünk, a lelki, szellemi és erkölcsi fejlődésünk, és biztonságban járhatjuk végig az életünket, a fiatalkorunktól az időskorunkig. És bármennyire körülöttünk jár az a nagy ellenség, hogy így mondjam, nem tud fogást találni rajtunk, és nem tud letéríteni az Isten ösvényéről, és nem tudja megakadályozni azt, hogy az életünk kiteljesedjék, és betöltsük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket Isten számunkra előre elkészített. Szívemből kívánom, hogy ezeket a tanulságokat őrizzük meg Salamon életéből, és járjunk mindig az igazság ösvényének közepén, és tartsuk meg mindazt, amit Isten parancsolt nékünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük Salamon életének a tanítását. Úrunk, bizonyára javunkra van, hogy most olyan sok oldalról megvilágítva kerül a szemünk elé ez a megrázó és végül mégis vigasztaló élettörténet. Drága jó Úrunk, kérünk segíts, hogy olyan mérhetetlen veszteségek ne történjenek a mi életünkben, mint az ő életében. Ha belegondolunk, hogy mi lett volna, hogy ha azon a magaslaton tényleg missziós mozgalmat szervez, és hogyha mindent a legjobbra használnak, és ahogy a helyet megtört Izrael egész történelme és missziója, akkor megröndülve gondolunk arra, hogy kis hajszálrepedések, kis gondatlanságok, kis eltérések a te igétől végül mennyi kár tehetnek bennünk és másokban. Kérünk, jó Úrunk, add, hogy soha se akarjunk bölcselkedni a te igét felett, soha se akarjunk vitatkozni a te parancsolataiddal, soha se akarjunk valamilyen módon föléjük helyezkedni, hiszen te vagy a bölcsesség és a jóság, és tudjuk, hogy nem lehet jobbat akarni nekünk, mint amit a te parancsolataidban megfogalmaztál, és nincs azoknál tökéletesebb igazság. És amit te egyetemes és örökérvényű igazságként fogalmaztál meg, az az, és mindannyiunkra érvényes. Segítsünk, hogy eljussunk oda, hogy életünkbe soha nem akarunk perbe szállni veled, és soha nem akarunk bölcsebbek lenni nálad, és soha sem akarunk lenni magabiztosak, hogy a te világosságot helyett csak a magunk csiholta szikrák fényébe járjunk. Urunk, add, hogy mindnyájan vágyakozzunk arra, hogy teljesen betöltsük az általad számunkra előre elkészített jó cselekedeteket. Add, hogy mindnyájan vágyakozzunk arra, hogy a mi környezetünkre csak jó befolyást árasztunk, csak egy parányi lelki kártétel tőlünk ne származzék, hanem csak a te ismereted, csak a te szereteted, csak a te igazságod. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és add, hogy mindannyiunkban erős vágy dolgozzon, amit a te szent lelked erősítés munkál naponként, hogy mi mindenkor az igazság ösvényének a közepén akarunk járni. Urunk, maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel, kérünk mindannyiunkkal, és az egész napot tedd áldássá számunkra. Amen.

Józsefnek az élettörténete szorosan összekapcsolódik majd az egyiptomi birodalomnak a történetével, úgyhogy ennek a kettőnek a viszonyáról is szó lesz majd a mai estén. Jákob az ő csalása után el kellett, hogy hagyja a szülői házat, Izsákot és az ő édesanyját, és hosszú éveket, évtizedeket töltött egy idegen országban, Mezopotámiában, az ő tágabb családi környezetében. Megházasodott, gyerekei lettek, és aztán egy isteni parancsnak engedelmeskedve elindult, hogy hazatérjen Kánaán földjére, és visszatérjen az ígéret földjére, arra a földre, amit az ígéret szerint, még Ábrahámnak adott ígéret szerint, Ábrahám leszármazottai fognak örökölni. Jákobnak mindig az élete középpontjában volt az az áldás, amit Ábrahámtól örökölt, bár magát ugye az első szülöttséget is ezt az áldást csalással szerezte meg. És amikor visszafele haladt, hazafele ugye Mezopotámiából északról, akkor megállt a Jabbok folyónál, mert hírét vette, hogy az ő testvére jön vele szemben nagy hadsereggel, és itt egy iszonyatos lelki és fizikai küzdelem után, a Jabbok réve után kibékül az ő testvérével, Ézsauval, és aztán Genezis könyveiben azt olvashatjuk, hogy Jákob áttelepszik, tehát visszatelepszik Kánaán földjére, és Sikem környékén telepedik le az ő családjával. A Biblia úgy írja, hogy Sikem környékén házat épített magának és a barmainak, ugye rengeteg jószággal érkezett Mezopotámiából, és itt Sikem környékén verték fel a sátorukat, és folytatták azt a félnomád életmódot, amit már az őseik is. Nem sokáig maradtak azonban Jákob és gyermekei Sikem környékén, talán csak emlékeztető mondanám, ugye, hogy Jákobnak 4 felesége volt, ugye egy testvérpár és a testvérpárnak a 2 szolgáló leánya, és 11 gyermeke. És nem sokáig maradtak Sikem környékén, ugyanis súlyra eredtek az itt lakó népekkel,

földjére, akkor a legutolsó állomásként a Biblia megemlíti, hogy hazatér Hebronba, ahol még találkozik az ő idős apjával, Izsákkal. Ezért el lehet képzelni ezt a találkozást, maga a Biblia nem tér ki erre részletesen, hogy milyen lehetett vajon viszont látni egymást apának és fiúnak, hogy annak az apának, akit megcsalt a fia, és annak a fiúnak, aki hosszú-hosszú küzdelmek után, hosszú-hosszú küzdelmes évtizedek után érkezett haza az övéi közé. Amikor tehették, és amikor olyan éghajlati viszonyok voltak, akkor többé-kevésbé letelepült életformát folytattak, valamilyen hajlékot építettek maguknak, és innen terelték ki az állatokat legelőkre, és általában a férfiak, a férfi emberek a legelőn is tartózkodtak az állatokkal együtt, és ugye maga a család, általában a családnak a női tagja, illetve a gyermekek voltak, akik inkább otthon maradtak. És hát ezt olvashatjuk ki valahol a Bibliában Jákobról és az ő családjáról is. Ugye van a 4 felesége, van a 11 gyermeke, hogy a gyermekek, mint az orgona sípok, és a fiúk, ugye 11 fiú gyermek van, van egy lánygyermek is, a 11-en felül, és a fiúk azok kint vannak a legelőkön, és ott pásztorkodnak, ott élik a nomádoknak, a félnomádoknak a mindennapi életét. És a 11 gyermek közül, ugye Jákob is elköveti azt a hibát, amit a szüleinél már az előző alkalommal említettük, hogy Jákob is kivételt tesz, vagy különbséget tesz a gyermekei között. Egy gyakorló szülőként bizonyára sokan vannak között, önök között ilyenek, bizonyára, hogy problémát jelenthet az, hogy ugye a gyerekek között van-e különbség, hiszen minden gyerek más, még hogyha ugyanazoktól a szülőktől származnak is. Hát még egy olyan családban, ahol végül is 4 feleségtől születnek ezek a gyermekek. És a Biblia megemlíti, hogy Jákobnak a legkisebbik, a 11. fia volt a kedvenc gyermeke, akit az ő kedvenc felesége Ráhel szült, hosszú évtizedekig vártak Józsefre, erre a gyermekre. Egyébként a józsefi név is jelentéssel bír, mint általában ugye a zsidó nevek, a héber nevek, akit Isten meggazdagít, meggyarapít, ezt jelenti Józsefnek a neve. Ugye már a szülei a névadáskor is szinte így előre szerették volna biztosítani az isteni áldásokat a gyermek számára. És talán azért is szerette Jákob kifejezetten Józsefet, mert a Biblia így emlékezik meg róla, hogy ő viszonylag idős korában született már. Egy idős korban született, nagyon sokáig a legkisebb gyermek volt József, és a kedvenc feleségétől. És ezért volt, hogy Jákob, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét József iránt, egy különleges ruhadarabot készített neki. Ugye talán emlékeznek erre a kis fotóra, ez már előkerült így az előadások folyamán. Ez egy egyiptomi sír ábrázolás a 12. dinasztia középbirodalom idejéből. És ez az ábrázolás azt mutatja, hogy sémi eredetű emberek kérnek bebocsátást Egyiptom földjére. Ez egy nomosz kormányzónak, tehát egy kerületi kormányzónak a sírboltjából maradt fönt ez az ábrázolás, hogy ehhez a nomosz kormányzóhoz, ehhez a kerület kormányzóhoz jönnek az idegenek, a sémik, és kérnek egy bebocsátó engedélyt az egyiptomi birodalomba. Hoznak magukkal mindenféle élelmet, szerszámokat, de ami most számunkra a lényeg, az az öltözet, a viselet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jákob Józsefnek egy cifra ruhát készített, és egyébként az eredeti héber szövegből nem csak az derül ki, hogy ez egy cifra ruha volt, hanem az is kiderül, hogy egy hosszú ujjas ruha volt. Na most, ha itt megnézik így a képi ábrázolásokat, ugye alapvetően szinte mindenkinek rövid ujjas ruhája van, hiszen a munkásoknak, illetve azoknak, akik a hétköznapi életben sok-sok tevékenységet folytattak, ugye muszáj volt, hogy egy kicsit szabadon maradjon a karja. És azt is meg lehet figyelni az ábrázolásokon, hogy minél előkelőbb volt valaki, annál nagyobb ruha felület járt annak az illetőnek. Tehát ha valaki viszonylag szegényebb volt, akkor általában csak egy ilyen alsó ruha járt neki. Viszont ha valaki gazdagabb, előkelőbb volt, akkor egy teljes hossz ruházat volt az ő ruhatárában. Úgy általában nem sok ruhája volt egy-egy ókori embernek. Nagyon nehezen állították elő, és ugye ezek általában lenbánszomból vagy gyapjúból készültek, maga az előállítás is meglehetősen körülményes volt, főleg akkor, hogyha valaki cifraruhát vagy színes ruhát készítetett magának. Ugye ez többszöri festéssel meg, szóval elég nehéz volt az akkori viszonyok között ezt előállítani, viszont ugye az előkelőbbeknél láthatjuk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a cifraszűr vagy ez a cifraruha. És az, hogy József egy ilyen cifraruhát kapott, ami a testvéréjéktől elütött,
illetve hogy ez a ruha hosszú ujjas volt, ami kifejezte, hogy Józsefet nem igazán vonták be a mindennapi, a hétköznapi munkákba.

ez ugye egyenetlenséget szült a gyermekek között. És ez már egy nagyon jó gyakorlati tanács is, ahol megállhatunk már rögtön így az előadásunkban, hogy valamilyen erkölcsi vagy lelki tanúságot is levonjunk egy-egy alkalommal, hogy ugye arra tanít bennünket ez a kis egyszerű történet is, sőt már ugye az előző szülőknek a története is, hogy nem jó a gyermekek között, főleg nem ilyen látványosan különbséget tenni, mert az a gyermekek között mindenképpen vitát, irigységet szül. József esetében fokozta ezt még egy dolog, mégpedig az, hogy Józsefnek különleges álmai voltak. Kettőször is álmodott különlegeset, az egyik alkalommal azt álmodta, hogy kévéket látott, minden családtagjának volt egy-egy kévéje, és az ő kévéje előtt minden családtagjának a kévéje meghajolt. Aztán látott egy másik álmot is, látta a napot, a holdat és a csillagokat, és azt látta, hogy 11 csillag és a nap és a hold meghajolt ő előtte, illetve az őt szimbolizáló csillag előtt. És hát ezt is ugye ő fiatal gyermek lévén elmesélte a testvéreinek, hogy ő mit látott, meg az apjának is. És hát a Bibliából az derül ki, hogy ez is egyenletlenséget szült a gyermekek között. Ugye a fiúk egyre többször mondogatták egymás között, hogy hát ez a József ez valamiért kivételezett helyzetben van, és irigykedtek rá, így jegyzi föl a genezisbeli történet. Míg az édesapja, Jákob pedig ezt írja róla a Biblia, hogy megjegyezte ezt a történetet, ezt a két álmot, és elraktározta úgy a szívében, mint ami talán Józsefnek a jövendő sorsára vonatkozhat. És aztán történt egy alkalommal, és hát hogy itt folytatódik József élete, mindössze 17 éves volt, tehát még fiatal ember, amikor az édesapja kiküldte a mezőre, és azt mondta, hogy menje, keressen meg az ő testvéreit, akik valahol itt legeltettek itt a kánáni pusztákon, keresse meg a testvéreit, és vigyen nekik valamiféle üzenetet, és aztán majd jöjjön haza tőlük, és mondja el azt a bizonyos hírt. És hát József el is indul a testvéreihez, és nem tudom, kinek mennyire lesz ismerős ez a történet, hogy ugye a testvérek már messziről látják, hogy közeledik József, az apa kedvence, és 11-en összetanakodnak, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy eltávolítsuk Józsefet így az atyai szeretetnek ebből a nagyon belső köréből. Egyébként is az a hír járt a Józsefről, hogy ő ugye mindig, mint aki hazajár a családhoz, a házhoz, az édesapjához, meg az édesanyjához, amíg élt, mert elég korán meghalt, aztán Ráhel. De hogy ez a fiú mindig visz haza mindenféle híreket a mezőről. És hát ugye így jegyzi fel a Biblia, hogy rossz híreket hozott haza az ő testvéreiről. Hát ugye József megint csak a maga fiatal és tiszta jellemével, ami végül is a Bibliából kibontakozik őróla, nyilvánvalóan elmondta azt, ami negatívumokat látott a testvéreinél, és ez is felkeltette a testvérei bosszú vágyát, illetve haragját. És amikor közeledik a fiú, megbeszéli a 11 testvér, hogy hát itt az ideje, hogy akkor Józsefet most megölik. És aztán egyikük, a legidősebb, Júda az, aki azt mondja a testvéreinek, hogy hát valami mást kéne kitalálni, nem kéne megölni. És még egy testvér van, aki felszólal József érdekében, ez pedig Ruben. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert a történet folyamán majd később még elő fognak kerülni. És hát mind Júda, mind Ruben a maga módja nem mondja ki a 11 előtt, hogy hát gyerekek, azért ezt nem így kéne tenni, nem szabad a testvérünkre annyira haragudnunk, hanem valahogy próbáljuk meg ezt elrendezni egymás között. Ezt egyikük sem mondja ki, de mind Ruben, mind Júda valamit próbálnak kitalálni az öcsük megmentése érdekében. És miközben ott tanakodnak, hogy mi legyen, egyszer csak feltűnik egy teve karaván. Elég sok pátriárkális történetben kerül elő a teve, mint állat, mint olyan állat, ami a pátriárkák tulajdonában volt. És a 20. századig a történettudomány úgy gondolta, és úgy bizonyította, vagy azt tartotta, hogy a tevét nem háziasították még a pátriárkális korban a közel-keleti vidékeken. Tehát teve volt, mint állat, nyilvánvalóan létezett, de nem használták a pátriárkális korban ezen a vidéken. És ezért nagyon sok olyan története a Bibliának, ami a pátriárkák története volt, és a tevével összekapcsolódott, mind-mind egy olyan szelete lett a Genezis könyvének, amire azt mondták, hogy később íródott, később toldották bele, hiszen kor tévesztő, nem lehet még ebben az időszakban teve. Na most a 20. századi régészet bizonyította, hogy bizony a pátriárkális kor rétegeiből is jönnek elő tevecsontok, vagyis ebben az időszakban már egy háziasított, egy domestifikált állat volt a teve. A Biblia följegyzi, hogy izmaelita, vagy egy más ilyen azt mondja, hogy midianita kereskedők jelentek meg. Ugye ezek voltak azok a karavánok, amik keresztül mentek gyakorlatilag Kánaán földjén, és mentek Egyiptomba. Valahonnan jöttek a messzi, akár Mezopotámiából, akár valahol a sivatagból, akár délről, és többé-kevésbé áthaladtak Kánaán földjén.
Kánaának ezért is volt rendkívül jó a geopolitikai adottsága, mert olyan helyen feküdt, hogy három világrészt kötött össze, ugye Afrikát, Európát és Ázsiát. És minden fontosabb kereskedelmi út, karavánút keresztül vezetett Kánaán földjén. Bibliából az derül ki, hogy ezek az árusok egészen bizonyosan Egyiptomba mentek, már csak azért is, nem csak azért, mert ugye József majd oda fog kerülni, hanem azért is, mert olyan árut vittek magukkal, ami kifejezetten Egyiptomnak volt a kereskedelmi terméke, ugyanis a balzsamozáshoz szükséges fűszereket vitték magukkal. Ugye az egyiptomiak a halottaikat bebalzsamozták, és ehhez különleges fűszerekre volt szükség. Máig sem tudják pontosan egyébként, hogy hogyan is mumifikálták az egyiptomi múmiákat. Vannak elképzelések, és vannak így másolatok, vagy próbáljuk reprodukálni, de magát az eredeti receptet nem igazán sikerült még összeállítani. Nos, ez a kereskedő csapat jelenik meg a színen, és a testvérek közül végül is Júda az, aki azt mondja a többieknek, hogy hát gyerekek, legalább a vére ne tapadjon ránk, már hogy a testvérünk vére ne tapadjon ránk, hát adjuk előt ezeknek a kereskedőknek. Csak lábjegyzetben jegyezném meg egyébként, hogy ugye mondtam, hogy egy helyen azt írja a Biblia ezekről a kereskedőkről, hogy midianiták voltak, egy másik helyen pedig azt írja, hogy izmaeliták voltak. Itt sokakban felmerülhet, hogy na most akkor hol van itt az igazság, vagy most akkor ellentmondás van, vagy most izmaeliták voltak, vagy midianiták voltak. Egy nagyon egyszerű dolog vezet bennünket a tisztázáshoz. Az izmaelita szó a korabeli Közel-Keleten egy gyűjtő fogalom volt. Nem annyira egy népet jelölt, illetve jelölt egy népet is, de a népnek a neve átment egyfajta foglalkozás megjelölésre, és ez pedig a kereskedelem volt. A midianita az pedig egy népnév volt. Tehát minden bizonnyal, hogy mind a két adat megfelelő. Ugye ez egyik esetben arra utal a bibliai szerző, hogy izmaeliták, tehát kereskedő népek voltak, akik jöttek a karavánnal. Egy másik helyen pedig konkrétan meghatározó, hogy mégpedig Midian földjéről valók voltak ezek a kereskedők. Egyébként nagyon olcsón adják el a testvérüket. 20 ezüst pénzért szabadulnak meg Józseftől, mint felesleges családtagtól. Akkoriban egy felnőtt férfi ember, és hát ugye József azért már 17 évesen felnőttnek számított, egy felnőtt embernek a rabszolga kereskedelemben felhajtott ára olyan 30 ezüstpénz között mozgott. Tehát nem adták túl drágán az öccsüket, szerettek volna megszabadulni tőle. És ugye itt jön a testvéreknek egy közös bűne, ami összeköti a 11 testvért nagyon-nagyon sokáig. Ugyanis miután Józsefet elviszi ez a karaván, ők megegyeznek abban, hogy hát valahogy el kell számolni Józseffel otthon. Ugye leszették róla azt a bizonyos cifra köntöst, ami annyit szúrhatta a szemüket, bevérezik egy állat vérével, és hazaviszik Jákobnak, az édesapjuknak azzal, hogy hát Józsefet széttépte egy vadállat, csak megtalálták a cifra köntösét, nem ez a te fiadnak a cifra köntöse? És hát ugye Jákob ráismer nyilván a fia cifra köntösére, sírva fakad, és azért egy picit úgy mindig lelkileg is próbálom átélni én magam is, meg szeretném, ha önök is így végig gondolnák, hogy egy-egy bibliai szereplő a Biblia szerint miken ment keresztül, hogy ezért gondoljanak bele szegény Jákobnak az életébe, hogy ott van mögötte sok-sok küzdelmes évtized, egy elcserélt feleség, egy négyre szaporodott házasság, 12 gyerek, ugye megszületett már közben a legkisebb is Rákeltől, akit Benyáminnak hívnak, de ő még csak csecsemő, ő Józsefnek az egyetlen édestestvére. De Ráhel belehal a szülésbe. Elveszíti Ráhelt is, a kedvenc feleségét, és amikor ott van egy karonülő pici babával Benyáminnal, akkor jön a hír, hogy gyakorlatilag József is meghalt. Eltűnt. Ja, Jákob rettenetesen sír, és igazán majd a történetnek a későbbi szakaszában derül ki, hogy hosszú évtizedek alatt sem felejti el a gyermekét, Józsefet, aki a legkedvesebb gyermeke volt. Most tehát láthatjuk, hogy megérkezik József Egyiptomnak a földjére, és itt kell egy kicsit bekapcsolódnunk az egyiptomi birodalom történetébe, hogy hol is tart Egyiptomnak a történelme ebben az időben, és vajon mennyire lehet összeegyeztetni a bibliai adatokat, a József történetéhez kapcsolódó bibliai adatokat a történelem, illetve a régészet eredményeivel. Ugye Egyiptom a Nílus mentén létrejött nagy birodalom, aminek a története nagyon-nagyon ősi, több ezer évre nyúlik vissza. Mi, amikor bekapcsolódunk, akkor Egyiptom már több fázisát, több virágkorát élte át. Gyakorlatilag az úgynevezett középbirodalomnak a hanyatló korszakába jutunk, ami a Krisztus előtti 18. század, tehát ugye az 1700-as évek Krisztus előtt. Alapvetően két nagy részre oszlik az egyiptomi birodalom, ez időnként egyesül, ez a két terület időnként szétválik. Az egyik az Felső Egyiptom, ami a
nevével ellentétve ne lepődjenek meg, hogy itt lent, tehát délen mutogatom a térképen. És van egy alsó Egyiptom, ami pedig hát ugye a ellenség megtévesztése véget itt található a delta környékén. De nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért van fordítva. Ugye a folyás irány határozta meg nyilvánvalóan abban az időben az égtájakat, illetve hát az, hogy mit tekintünk fent lévőnek, és mit tekintünk lent lévőnek. Tehát Felső Egyiptom volt az egyik része az egyiptomi birodalomnak, amelynek a központja ebben az időben Théba volt, és nagyon sokáig Thébabeli királyok irányították a középbirodalmat. Az alsó egyiptomi területek, aminek ugye a központja volt a Nílus delta, pedig hát ebben az időszakban egy nagyon erős támadásnak voltak kitéve, mégpedig ez a támadás ez valahonnan északkeleti irányból érkezett a delta vidékre. Kik is voltak a támadók, és mi is történt ekkor az egyiptomi birodalomban? Egy időszámításunk előtt 3. századi egyiptomi történész Maneton jegyzi fel azt, hogy kik is voltak a támadók, és mi is történt az egyiptomi birodalomban. Ő eléggé drámaian fogalmaz, hogy egyszerűen hirtelen a pusztából villámcsapásszerűen egy idegen nép jött, lerohanták Egyiptomot, elfoglalták Egyiptomnak az északi területeit, és Maneton csak egyszerűen pásztor királyoknak vagy puszta fejedelmeinek nevezi őket. Innen is ered az elnevezésük, hogy hükszoszok, vagy hikszoszok, ugye szoktuk így is, meg úgy is ejteni az olvasatát. Ezek a hikszoszok, vagy hükszoszok voltak, akik letelepedtek tehát, főleg a delta vidéken. Nos, ezek az egyiptomi katonák sikertelenül vették fel a harcot a valahonnan észak-keletről a birodalomra zúduló pásztornépekkel szemben, akik nagyon erősek voltak, és olyannyira erőssé váltak, hogy gyakorlatilag bekebelezték az egész akkori egyiptomi birodalmat. Az uralmuk meglehetősen labilis volt. A mai történészek azt mondják, hogy Manetonnak ez a bizonyos leírása, hogy villámcsapásszerűen jöttek a hükszoszok valahonnan, innen észak-keletről, és lerohanták a birodalmat, és szinte egy csapásra elfoglalták egész Egyiptomot, ez így nem igaz. Sem történelmileg, sem régészetileg nem ezt igazolják az előkerült források, hanem azt tudjuk megállapítani, hogy inkább egy folyamatos terjeszkedés volt jellemző ezekre a hükszoszokra. Letelepedtek északon, egészen itt a Nílus delta vidékén, létrehoztak egy várost, ami azért nincs rajta a térképen, mert a mai napig sem tudták pontosan azonosítani. Ez a város központ volt Avaris. Avaris, vagy Coánnak is emlegeti a Biblia. És ebben a delta parti városban, a Nílus delta parti városban kiépítették az ő királyi székhelyüket, és fokozatosan elkezdtek terjeszkedni. És az uralmuk olyan irányban terjedt ki csak Felső Egyiptomra, hogy egyfajta vazallus királyságban éltek a thébai királyok. Ugye Théba volt korábban a királyi hercegi sarjaknak a székhelye, és Théba volt a központja a korábbi középbirodalom időben egy jó darabig az egyiptomi birodalomnak. Innentől kezdve a thébaiak egy vazallus függésbe kerültek. Pásztor királyok, ugye ezt mondja, ezt jegyzi fel Maneton az idegenekről, a hükszoszokról. Itt egy időszámításunk előtti 2000 körülről származó ábrázolást láthatunk, megint csak egy sírboltból került ez elő. A Egyiptom akkori kancellárjának a sír kamrájában megint csak ilyen pici fából faragott és festett figurák kerülnek elő. Nem tudom, hogy felismerik-e, hogy miről szól a jelenet. Nem csak ilyen véletlenszerűen vannak egymás mellett ezek a figurák. Ugye a nyájnak a megszámlálása történik. A háttérben, ezen a pulpituson ül egy kicsit emelt széken a tulajdonosa ennek az egész nyájnak, aki előtt időről időre el kellett számolni a pásztoroknak a nyájjal, amit a gondozásukra bízott, és amikkel ők elvándoroltak egy darabig, ellátták őket. És ugye itt áll előtte az a pásztoroknak a feje, akinek évről évre el kellett számolni, le kellett adni a jelentést az állatállományról. Nos, egyiptomi földrajzi adottságok egyébként csak a Nílus deltában teszik igazán lehetővé az állattartást, és ezért is volt, hogy ezek a hükszoszok, ezek az idegen eredetű pásztornépek, főleg a delta vidéken telepedtek le. Annyit tudunk róluk, hogy népesség, etnikum szempontjából minden bizonnyal sémi eredetűek voltak. Tehát elütöttek az Egyiptomban élő népektől, sémi eredetűek voltak. Rokonságban, illetve rokon sémi törzsei Ábrahaméknak és Ábrahám leszármazottainak. Ez is egy fontos mozzanat lesz, azért emeltem ki már az elején. Ugye Egyiptomnak fáraója volt ebben az időben is, és gyakorlatilag a hükszoszok is fáraókként neveztették meg magukat.
A manetoni dinasztiákban a 15.-16. dinasztia volt a Hükszoszok uralma. Talán tudják, hogy ugye az egyiptomi birodalomnak a fáraói dinasztiákba, családonként dinasztiákba szoktuk sorolni, és sokszor ez is meghatározza, vagy ez segít a korhatározásban, hogy most melyik fáraót hova tehetjük. Tehát a 15.-16. dinasztia táján járunk. Egyiptomban egy olyan birodalmi forma alakult ki, ahol a király egy személyben volt az államnak a vezetője és a vallásnak a vezetője, és ugyanakkor isteni hatalommal is rendelkezett. Ugye voltak papok, és voltak főpapok, de alapvetően a fáraó, tehát az egyiptomi király volt a vallásnak a legfőbb letéteményese, és általában Hórusz formájában, Sólyom formájában jelent meg. Ugye Hórusz egy isten volt, egy egyiptomi istenség volt, ő volt az Ozirisznek, a főistennek a fia, és általában a főistennek, Ozirisznak a fiaként testesült meg egy-egy fáraó is. Tehát nagyon sokszor, amikor egy sólyom ábrázolást látunk egyiptomi feliratokon vagy emlékeken, akkor az magát a fáraót is jelképezi egyben. Szóval mondtam, hogy ezek a Hükszosz fáraók elkezdték fokozatosan kiterjeszteni az uralmukat dél felé, és a déli tartományok mint egy vazallus államként kerültek az alsó Egyiptommal kapcsolatba. És ezt a kis képet csak azért vetítem ki, mert van egy nagyon kis aranyos mozzanat, amit itt történészek följegyeznek, hogy Avarisból, tehát a Hükszosz királyság központjából nagyon sok levelet küldözgettek a tébai vazallus alárendelt fejedelmeknek, és az egyik ilyen levél például arról szólt, és végülis ez az ábrázolás is ehhez kapcsolódik, és ezek mind ilyen provokatív levelek voltak Théba felé, hogy a tébai királyok jobban ügyeljenek a vízilovaikra, akik a medencében csobognak, mert akkora hancúrozással vannak, és olyan visítozással, hogy azt még Avarisban is lehet hallani. Biztos érzékelik, hogy elég provokatív volt ez a kijelentés, hiszen egy kicsit visszaemlékeznek a térképre. Ugye a térképünk itt futott, itt volt valahol északon Avarisz, Théba pedig itt van valahol lent. Tehát nyilvánvalóan ez egy provokatív kijelentés volt. Nagyon sokszor keresték meg a Hükszosz fáraók ilyen lekezelő és ilyen direkt utasításokkal a tébai udvart. És aztán ezért is volt az, hogy az ő uralmuk nem is tartott sokáig, hogy időszámításunk előtt olyan 1750-es évektől egy kb. 200 évig terjedt a Hükszosz fáraóknak az uralma, ez egy viszonylag rövid periódus, és aztán majd felszámolódik, és az új birodalom korszakába lépünk át az egyiptomi történelemben. József tehát egy ilyen országba, egy ilyen birodalomba érkezett meg, szintén sémi eredetű darabszolgaként. A Biblia szerint József egy főembernek a házához került, akiről érdekes módon a Biblia kihangsúlyozza, hogy egyiptomi származású volt, mint egy direktbe utal rá, hogy nem Hükszosz volt, tehát nem egy idegen eredetű vezető, hanem egy egyiptomi maradvány, akit nem távolítottak el a pozíciójából. Ő volt a testőröknek a kapitánya, Potifár. Ez egy rekonstrukciós rajz arról, hogy hogyan is nézhetett ki egy előkelő ember háza Egyiptomban. Láthatjuk, hogy ők is nagyon adtak a higiéniára, a lakáskultúrára. Van egy belső medence a belső udvarban, itt látható a férj és a feleség egymás mellett. A feleség kezében egy lótuszvirág, amit innen szakított a tó, vagy a medence vizéről nyíló lótuszokból. És ugyanez a lótusz motívum jelenik meg az oszlopfőknél is. Ugye a lótusz megint csak egy ilyen közkedvelt szimbólum és jelkép az egyiptomiaknál, ami megint csak a meghaló és újraéledő természetnek a jelképe. Nem tudom, hogy tudják-e, de a lótusz egy olyan virág, ami minden nap kinyílik. És ezért volt nagy becsben tartva egy vallási szimbólum szempontjából is. József tehát bekerül Potifárnak a házába, és Potifár házában rabszolgaként él, de József egy olyan ember, és végülis az egész bibliai történet erre tér ki vissza ismétlődően, hogy József egy olyan ember, aki minden élethelyzetben megtalálja és feltalálja magát. Rabszolgaként Potifár házában is becsületesen dolgozik, kedvessé válik Isten szemei előtt, ahogy mondja a Biblia, és ahogy dolgozik Potifár házában, Potifár egyre nagyobb felelősséget és egyre nagyobb feladatokat bíz rá, végül már a háznak a sáfára lesz, a háznak a gondnoka lesz. De József története sajnos még itt sem vesz egy egyenes fordulatot, ugye a sors még tartogat neki számos kanyart. Következő képünkre, hogyha megyünk, lehet valószínűleg megint ismerős mozzanat lesz. Ugye föltűnik a színen egy újabb szereplő, Potifárnak a felesége. Egy freskó, illetve falfestmény ábrázolást láthatunk megint csak egy sírkamrából, előkelő egyiptomi hölgyek és az öltöztető nőjük egy szolgalány.
Ugye az egyiptomi hölgyek nagyon híresek voltak arról, hogy nagyon értettek a szépítkezéshez. Rengeteg olyan régészeti leletünk van, ami hát ezt mutatja, mindenféle kis tégelyek, különböző ilyen szemfestékporokkal, olyan ajakrúzsal. Tehát ők is nagyon értettek már ahhoz, hogy hogyan kell mesterségesen szépé varázsolni az arcukat. És Potifárné ugye egy alkalommal szemet vett Józsefre, és mindenáron szeretné elcsábítani. És József, aki hát teljesen meglepődik ezen az ajánlaton, kimond egy tételmondatot, amit megint csak nagyon érdemes azt gondolom megjegyeznünk, vagy megemlítenünk. Ugye elképed szabályosan Potifárné ajánlatán, és azt mondja, hogy hát hogyan cselekedhetnék ilyen gonoszságot, és hogy hogyan tehetnék ilyet az Isten ellen. Ugye két dolog is megjelenik az ő válaszában, vagy tiltakozásában. Egyrészt megjelenik az, hogy hát hogyan tehetnék ilyet az én gazdám ellen, aki végül is rám bízta a háztartását, az ő féltett kincseit, és nyilván rám bízta a feleségét is. Másrészt pedig ott van József gondolatában mindvégig az, hogy hogyan tehetnék ilyet Isten ellen. Józsefnél ezt azért érdemes többször is megfigyelni, mert az ő életét végig kísérik a nagy magasságok és a nagy mélységek. Ugye kezdetben otthon volt a családjánál, elkerült rabszolgasorba Egyiptomba, egyre lefelébb halad az élete, de Potifár házában egy picit talán jobb körülmények közé kerül, de amikor visszautasítja Potifárné közeledését, ugye az asszony megrágalmazza Józsefet, hogy hát ugye megharagszik, ugye sértett női büszkeség, bevádolja Józsefet a férjénél, hogy hát igenis József el akarta erőszakosan őt csábítani, és Józsefet ezért börtönbe zárják. Ugye Józsefnek az életeit megint egy óriási mélyrepülést vesz, és azért úgy elgondolkozhatunk rajta, hogy József, aki végül is valahol birtokában volt az Ábrahám ígéretnek, mint Jákob gyermeke, és aki az egész élete azt mutatja, hogy milyen Isten hívő ember volt, vajon milyen lehetett neki ezeket a sorozatos, egyre nagyobb mélységeket átélni. A Biblia azt mondja, hogy József ekkor sem rendült meg a börtönben sem. Következő képünkre, ha megyünk, akkor itt egy hivatalnok, egy egyiptomi hivatalnoknak a szobrát láthatjuk, hogy hogyan is képzelhetjük el. Ugye bekerül József a börtönbe, és az derül ki, hogy ott is kedvessé válik a rabtartó szemei előtt. Ez egy ismétlődő fordul a József életében. Ő mindig becsületesen az adott helyen, éppen ahová helyezte a sors, ő megpróbálja megtalálni, hogy mi a feladata. És annyira kedvessé válik a rabtartó előtt, hogy átveszi Józsefet az előkelő raboknak a börtönébe, és az előkelő rabok körüli szolgálatra rendeli. És két hivatalnokkal is összetalálkozik József így a szolgálata során. Az egyike a fősütőmester, a másik a főpohárnok. Nem tudom, tudják-e, de Egyiptomban rengetegféle hivatalnok és rengetegféle titulus volt, gyártották a hivatalnokokat, mérhetetlenül nagy volt a bürokrácia. És többek között a fősütőmester és a főpohárnok is, ugye a fáraónak az asztal körüli szolgálatára voltak rendelve, mind a kettő vétett valamit, és mind a kettő ugye börtönbe került. Józsefnek a jellemére egy kicsi adalék, hogy miközben ő teszi a szolgálatát a rabok között, egy nap feltűnik neki, hogy valahogy ez a két fogoly most másképp viselkedik, mint máskor. És oda megy hozzájuk, és megszólítja őket, hogy ma valahogy olyan szomorú az arcotok. Történt veletek valami? Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy majd melyik rabtartó figyeli ma, vagy figyelte bármikor is ennyire a fogjait, hogy esetleg ez feltűnik neki, hogy az arcotok ma mintha egy kicsit szomorúbb, vagy letörtebbek lennétek, mint korábban voltatok. És a két tisztartó elmeséli, hogy hát nekik is volt egy-egy álmuk. Ugye ez visszatér egyébként a józsefi történetben, hogy álmokat lát valaki. Ugye Egyiptomban egyébként is rendkívül gyakori volt, hogy álomfejtéssel próbálkoztak. Rengeteg ilyen álomfejtő jóskönyv is maradt fent. De mondjuk ezek az álmok mindig egy kicsit eltérnek, sőt nem is kicsit, mindig eltérnek ezektől az egyiptomi álmoktól. A két ember elmeséli, hogy miket is álmodott, és József megfejti nekik a választ. Az egyiknek megjósolja, hogy hamarosan szabadulni fog, a másiknak megjósolja, hogy hamarosan a fejét fogják venni. És amelyik kiszabadul, a főpohárnok, József oda megy hozzá, és egyetlen egyet kér tőle, azt kéri tőle, ha te kikerülsz, ahogy én most megjósoltam neked, ez neked most hihetetlen, hiszen itt vagy a börtönben, és egy egyiptomi börtönben bensínlődni, hát nem egy nagy perspektíva volt, általában nem igazán kerültek onnan ki emberek, főleg nem élve. És mondja ennek a főpohárnoknak, hogy emlékezzél meg én rólam, hogyha kikerülsz. És kikerül a főpohárnok, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetet, mi történik. Ilyen emberek vagyunk, könnyen felejtünk, főleg azt, ami rossz az életünkben. A főpohárnok visszakerül az egyiptomi fáraó mellé a szolgálatba, és esze ágába sincs megemlékezni Józsefről, arról az egyszerű héber ifjúról, aki körülötte a szolgálatot teljesítette,
holott beteljesedett az álomfejtés, ő kiszabadult, és beteljesedett a másik álomfejtés is, ugyanis a társát kivégezték. Mennyi idő telik el? Nem tudom, hogy felfigyeltek-e már a Bibliában erre a kis mozzanatra. Ugye József a börtönben van, és ne felejtsük el, hogy valahol birtokában van azoknak az álmoknak, amik őt gyerekkorában, ifjúkorában fűtötték. Hogy majd meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, meghajolnak előtte a kévék. Vajon milyen lehetett ezeknek az álmoknak a birtokában bensídlődni egy egyiptomi börtönben, azzal a tudattal, hogy az apám bizonyára azt hiszi, hogy meghaltam, a testvéreim eladtak, senkim nincsen a világon, és itt vagyok egyedül a börtönben, és még itt is elfelejtkeztek rólam, pedig jót tettem. És József ennek ellenére végzi a szolgálatát, a hitében nem csügged, 2 év telik el. 2 év. Nem egy nap, nem 2 nap, 2 év. És József nem adja fel, hanem várja azt, hogy ezeket az álmokat ő megálmodta, ezeknek egyszer valamilyen formában vissza kell köszönni az életében. Eltelik 2 év, és egyszer csak hivatják Józsefet. A birodalomban is történt valami nagy csoda, vagy egy nagy furcsaság, álmot látott a fáraó. Ez önmagában egy szokványos dolog volt, hogy álomlátás történik Egyiptomban, itt viszont nagyon szokatlanná vált a helyzet, ugyanis senki nem tudta megfejteni az álmot. Egyiptom a Nílus országa. A Nílus adja és a Nílus adta számára a termékeny talajt. Ez volt, amikor a Nílus áradt, akkor az áradása után a visszavonuló területen lehetett földet művelni. A Nílusból lehetett úgy vizet meríteni, az egyiptomiak rendkívül jól értettek hozzá, hogy öntöző csatornákat építettek ki, vagy emelő rendszerekkel vitték, szállították a vizet egyik helyről a másikra. A Nílus adta Egyiptom számára az életet, az életnek a lehetőségét, és a legfőbb termény, amit ebben az időben használtak, meg forgalmaztak, sőt, ugye még a későbbi, még az egyiptomi birodalom ide, vagy a római birodalom idején is, az a gabona volt. És aztán mondja a fáraó, hogy látja a Nílust, és a Nílusból lát kijönni először 7 kövér, szép, nagy tehenet, aztán lát kijönni 7 sovány, nagyon-nagyon lerobbant tehenet, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövér teheneket. És jön az összes bölcs, ugye összefutnak az egyiptomi jósok, bölcsök, az ismétlődő jelenet lesz majd Mózes korában, meg aztán majd Dávid korában, illetve Dániel korában, nem történik semmi. Nem tudják megfejteni a jóslatot. És egyszer csak a főpohárnok előkeveredik a szolgálattevők közül, megindul a lelkiismerete, és eszébe jut és mondja a királynak, és itt azért látszik, hogy azért benne is volt egyfajta becsület, egyfajta bűnbánat. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja neki, hogy hát volt egy ember, akiről én elfelejtkeztem, amikor börtönben voltam, ez az ember meg tudta fejteni az én álmaimat, és hivassuk hát, ha most is tudna tenni valamit. És József az egyiptomi fáraó elé kerül, és hát itt kapcsolódnék vissza a történetnek ahhoz a mozzanatához, hogy Hükszosz korban vagyunk. A fáraó maga nem egyiptomi, hanem sémi eredetű, rokon nép azzal a néppel, amiből József is származik. Ezért nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen az, ami ezután történik, ugyanis miután József megfejti az álmot, és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen és nagyon bátran tesz megint csak bizonyságot az egyiptomi fáraó előtt, azt mondja neki, hogy van Isten, aki ezt az álmot adta, és ő meg is tudja ezt az álmot fejteni. Arról van szó, hogy lesz 7 gazdag esztendő, és aztán lesz 7 szűk esztendő. És ha a fáraó a 7 gazdag esztendő alatt nem gondoskodik arról, hogy legyenek raktárak, és legyen a felesleg összehalmozva, akkor bizony a 7 szűk esztendő alatt nagy-nagy veszély néz az országra. És amikor a fáraó mindezt végighallgatja, és ugye József nagyon gyakorlatias ember, rögtön gyakorlati tanácsot is ad, hogy ő azt ajánlja a fáraónak, hogy nevezzen ki egy embert, aki összefogja majd a gabona összeírást, és majd összegyűjtögeti a gabonát, és raktárakba elhalmozza, elraktározza. És itt jön az a bizonyos fordulat, amit említettem, hogy más történelmi periódusában Egyiptomnak nem képzelhető el egyáltalán, ami ezután történik. Ugyanis a fáraó egy hirtelen gesztussal átfordítja a rabszolga és hát börtönben élő Józsefnek az életét, ugyanis azt mondja neki, hogy ha már egyszer megfejtetted az álmot, és ha már egyszer ennyire nagyon gyakorlatias és jó tanácsot adtál nekem, akkor legyél te az az ember. És innentől kezdve te vagy az egyiptomi birodalom második embere. Most ez az a pont, ami más történelmi korban nem képzelhető el, hiszen egy egyiptomi ember, egy idegen eredetű sémi pásztorfiút, egy rabszolgát nem fog a birodalom második emberévé tenni, még akkor sem, hogyha álmot fejt meg. Viszont a Hükszoszokról tudjuk, hogy előszeretettel mellőzték az egyiptomi származású hivatalnokokat, hiszen nem bíztak meg bennük, és előszeretettel vették körül magukat sémi eredetű, idegen eredetű népekkel. Azt is tudjuk a birodalomnak ebben a periódusában,
hogy nagyon sok sémi eredetű ember volt, aki beköltözött a birodalomba. Nagyon sokan letelepedtek ebben az időben, ezt is támogatták a hükszosz fáraók. Olyan korban íródhatott mindenképpen a józsefi történet, a bibliai leírásnak a hitelességét szeretném ezzel egy kicsit igazolni. Egy olyan valaki írhatta le a történetet, aki nagyon jól ismerte az egyiptomi szokásokat ebben az időben. Ugyanis ahogy hivatalba iktatják Józsefet, az teljesen megfelel a korabeli hivatalnokká, hát képzésben vagy hivatalnokká iktatásban, ugyanis szép ruhákat kap József, kap egy pecsétgyűrűt, és kap egy új nevet is, ami egy egyiptomi név lesz, és ami hát magyarul annyit tesz, hogy az élőknek a táplálója. Az élők táplálója, ezzel is utal arra a fáraó, hogy mi lesz innentől kezdve Józsefnek a feladata, és József így került át az egyiptomi birodalomnak gyakorlatilag a vezető pozíciójába. Mi történik ezután? Ezután a jóslat szerint megkezdődik a hét gazdag esztendő. A Nílus árad, termékeny talaj marad utána, és rengeteg gabona lesz az országban. Egy korabeli ábrázolás megint csak sírkamrából, ugye onnan maradt fönn a legtöbb régészeti emlék, ami Egyiptomhoz köthető, a sírfreskókból, a sírfal festményekből. És itt láthatjuk még ugye az első mozzanatokat, amikor a gabonát kezdik összeírni, és a gabonát kezdik föltérképezni, hogy mennyi mennyiségű gabona van egy adott területen. És aztán pedig már a betakarított gabonát is a hivatalnokok ugye gondosan, számszerűen feljegyzik. Mondtam, hogy nagyon bürokratikus volt a hivatali időszak ebben az időben Egyiptomban. Ugye az egyiptomi írás rendkívül bonyolult volt, ugye a hieroglif írás, a képírás. A későbbi időkben már a hieroglifának egyfajta egyszerűsödése figyelhető meg a birodalmon belül. Kialakul egy egyszerűbb írás, amit hieratikusnak hívnak, de maga az írás rendkívül bonyolult marad még így is. Nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy valaki írnokként beletanuljon ebbe a mesterségbe. Ugye megvolt a hét gazdag esztendő az egyiptomi birodalomban, és aztán a józsefi jóslat szerint lassan közeledünk a hét esztendő lejártához. Maradtak fönt gabonatárolók, persze jóval későbbi periódusból, és hát ugye nem Egyiptom földjéről, hanem Kánaán földjéről, de minden esetre ismert szokás volt Egyiptomban is, és más területeken is, ahol nagyon kiszámíthatatlan volt az időjárás, hogy a gabonát, a felesleget hosszú távon próbálták elraktározni. Nagyon sok kérdőjelet vett föl, hogy József vajon építette gabonatárolókat, mint ahogy azt a Biblia írja, hogy bizonyos gabonatároló városokba vitette el ezeket a gabonákat, és hogy pontosan hol lehetnek ezek, vagy mik lehetnek ezek, ezt nem tudjuk, és nem sikerült még a régészetnek pontosan bizonyítania. Az biztos, hogy Egyiptomban léteztek ilyen városok, főleg későbbi periódusból ismerünk ilyeneket, ahol ami kifejezetten raktárvárosok voltak. Például második Ramszesz fog majd építeni raktárvárosokat, Ramszeszt és Pitomot. Ugye ezek a gabonatárolók itt halmozták föl, tehát a felesleget, és József is ezt teszi a 7 év alatt, ugye ő az egész ura gyakorlatilag a gabona összeírásnak és a gabona felhasználásnak, és amennyi gabonát csak tud, annyit felhalmoz a raktárakban. Elkövetkezik azonban a 7 szűk esztendő. A Nílus vidéken nem volt ritka az, hogy szűk esztendők jártak. Fennmaradt egy hagyomány, vagy fennmaradt egy történet a 7 szűk esztendőről, nem ebből a korszakból, nem az egyiptomi birodalomnak ebből a korszakából, hanem egy korábbi periódusból. Egy késői irat ír arról, hogy bizony előfordult, hogy 7 évig a Nílus nem áradt meg, és ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy iszonyú éhínség dúlt az országban, és hogy csak valamelyik nagy istennek a közbeavatkozása mentette meg az országot a teljes pusztulástól. Na most elkövetkezik a 7 szűk esztendő, és itt egy olyan kis ábrázolást láthatunk, ez már egy kicsit későbbi időperiódus, az 1500-as, 1400-as évekből, egy tébai sír feliratnak, egy sír kamrának a freskója, ahol sémi eredetű emberek közelítik meg a fáraót, és viszik nekik az ajándékaikat, ugye a mester termékeiket, és ezzel mutatják az ő hódolatukat, a tiszteletüket a fáraó felé. Most valahol így képzelhetjük el azt a jelenetet is, amikor József ugye már előkelő emberként a 7 szűk esztendő alatt élelmiszert adott azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Ugye bejött a józsefi gondoskodásnak és a józsefi gondviselésnek valahol a gyümölcse,
ugyanis egyre többen járultak az egyiptomi fáraó, és hát így főleg ugye József felé, hogy könyörögjenek azért, hogy valami élelmet adjon nekik, és nyilván hoztak cserébe valami árut, aztán utána leírja a Biblia, hogy aztán eladták már a saját földjeiket, sőt már saját magukat is, csak hogy valami élelemhez jussanak. És így kapcsolódik ismét össze a története az egyiptomi birodalomnak és Kánaán földjének, ugyanis Kánaán földjéről elindítja Jákob az ő 11 fiából, ugye most már csak 10-et, a legkisebbiket Benyámint nem engedi, azt mondja, hogy az sehova nem mehet, de elengedi a másik 10-et, és azt mondja, hogy menjenek el az egyiptomi birodalomba, és hozzanak gabonát, hozzanak élelmet, mert Kánaánban is már óriási az éhség. És a fiúk el is jutnak, és megint talán ismerős lehet a történet, hogy ugye kivel találkoznak össze? Józseffel. Nem ismerik föl, hiszen sok-sok év eltelt, sok-sok évtized eltelt. Nem ismerik fel, főleg nem, ugye József teljesen előkelő öltözetben van, egyiptomi viseletben, egyiptomi lett a felesége, már vannak gyermekei, egy megállapodott egyiptomi tisztviselőnek tűnhetett, és ráadásul József, aki fölismeri a testvéreit, hát el is rejti magát a testvérei elől, mert szeretné kipuhatolni, hogy vajon változtak-e a testvérei ez alatt a sok-sok év alatt. Vajon van-e lelkiismeret furdalásuk? Ne felejtsük el, 10 testvér közös titka, amit rejtegetnek az apjuk elől, és egy közös lelkiismereti teher, amit hurcolnak magukkal már évtizedek óta, és József kíváncsi rá, hogy vajon mennyit változtak a testvérei? Vajon van-e még lelkiismeret furdalásuk amiatt, hogy ő így eltűnt a családból? És József, aki egyébként azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy ebben a magas pozícióban is, ugye talán emlékeznek, hogy elkezdtem rajzolni a józsefi élettörténetet, hogy ő elindul valahonnan egy egyszerű pásztorfiúként, elkerül rabszolgának, tehát egy picit javul az élete, aztán Potifárné miatt börtönbe kerül, tehát egyik napról a másikra fölkerül egy magas állami tisztségviselőbe. Nem tudom, hogy önöknek mi a tapasztalata a gyakorlati életben. Én azt látom a saját életemben, ha valaki nagyon lecsúszik hirtelen, vagy ha nagyon meggazdagszik hirtelen, nagyon kevés ember az, aki ezt jellemtorzulás nélkül kibírja. Aki nem úszik el a nagy gazdagságtól, és aki nem roppan össze a nagy szegénységtől. Nos, Józsefről az derül ki, hogy sem a nagy mélység, sem a nagy magasság nem mozdította ki a jelleméből, ő ugyanaz maradt, aki volt, ugyanaz a tisztán, becsületesen gondolkodó férfi. És szembesül a testvéreivel, és megint csak a történetet leíró nagyon jól ismeri az egyiptomi szokásokat, ugyanis ő, mint egyiptomi tisztviselő, egy tolmáccsal kezd érintkezni a jövevényekkel, és rögtön egy kicsit támadóan lép fel a testvéreivel szemben, ugye próbálja őket egy kicsit aggodalomba hozni, meg egy feszült helyzetet teremteni. Ugyanis azt mondja a testvéreinek, hogy ti nem gabonáért jöttetek, hanem ti kémek vagytok. Na most ugye ez minden korszakban, minden birodalomban és minden rendszer alatt ez volt a lehető legrosszabb kategória, amit az ember kiharcolhatott magának, ugye a hazaárulás és a kémkedés. Ugye rögtön a 10 fiúba is úgy meghűlhetett a vér, hogy hát kémek, és elkezdenek kézzel lábbal magyarázkodni, hogy dehogy vagyunk kémek, van még egy nagy családunk, akit otthon hagytunk, ott van az apánk, ott van egy kis testvérünk, és mindent elmondanak, még azt is, amit ugye ilyenkor az ember elkezd mentegetőzni és magyarázkodni. És József végül is erre kíváncsi, hogy egyáltalán tényleg mi van az apjával, mi van a családjával. És ugye egy meglehetősen furcsa helyzetbe hozza a testvéreit, ugyanis azt mondja nekik, hogy na jó, most szabadon foglak benneteket. Ha igaz ez az egész történet, amit ti elmondtatok, akkor van még egy kis testvéretek otthon. Akkor én azt mondom nektek, hogy most adok nektek gabonát, vigyétek haza, de aztán hozzátok vissza a legkisebb testvéreteket. Hát ugye, olyan 10 fiúban megállt hirtelen megint csak a levegő, mert ugye nagyon jól tudták azt, hogy az apjuk kedvence Benyámin. József halála óta gyakorlatilag csak Benyámin volt az, akihez igazán nagyon-nagyon tudott kötődni, és ha még Benyámin is eltűnik, vagy elveszik, hát az apjukkal nem is tudják, hogy mi lesz. És a fiúk elkezdenek maguk között beszélgetni, és ami érdekes, hogy mi az, amit fölhoznak maguk között, érdemes elolvasni majd Genezis könyvében ezt a fejezetet, mi az első, ami rögtön eszükbe jut? Ruben szólal meg, ugye az a Ruben, aki korábban menteni szerette volna ugye Józsefet, és ő nem akarta se azt, hogy eladják, se azt, hogy megöljék. Ugye Rubenből kifakadt, hogy látjátok, Józsefnek a vére itt jön vissza. Ugye Józsefet mi eladtuk, Józsefet mi megöltük, és a sors, az Isten valahogy visszafordítja ránk az életet, és valahol itt fog megbosszulódni az egész tett, amit elkövetünk. Nem kellett volna tenni azt a kegyetlenséget. És ugye József hallja ezt az egészet, és úgy megindul, de azért rejti, palástolja az érzelmeit. Elmennek a testvérek, ugye hazatérnek a szülői házba, és hazajön a 10 fiú, és már menet közben, útközben felfedeznek megint egy újabb furcsaságot, ugye egyre furcsább számukra ez az egyiptomi előkelőség.
Ugyanis a gabona zsákok között megtalálják azt a pénzt is, amit ők vittek, hogy majd kifizetik a gabona árát. Na most ezzel még inkább megütődnek, nem tudnak már mit kitalálni, hogy miért csinálja ezt velük ez az ember. És amikor hazaérnek, mindent elmesélnek Jákobnak. Jákob rögtön mondja, hogy Benyámin nem. Szóval lehet visszamenni, meg majd újabb gabonáért elindulni, de Benyámin egy lépés sem tesz a háztól. És itt láthatjuk, hogy mennyit változtak a testvérek. Ugye Benyámin már tényleg egy féltett tártya, egy dédelgetett kedvence az apjuknak, de a testvérekben ez most már nem irítséget vált ki, hanem a testvérek elkezdenek fogadkozni, hogy lesz, ami lesz, mi Benyámint visszahozzuk. Júda olyaddig megy, hogy azt mondja az apjának, hogy ha Benyáminnak valami baja lesz, akkor a saját fiaimat és a saját életemet is föláldozhatod. De Benyámint mindenképpen visszahozom. És másik testvérek is azt mondják, hogy Benyámin nélkül nem térünk vissza. És ugye Jákob egy idő után ugye fölérik azt a gabonát, amit hazahoztak. Egy idő után Jákobnak megint el kell küldeni a testvéreket gabonáért, de most már muszáj, hogy elengedje ugye Benyámint is. Elindulnak, és ugye Jákob a maga kis óvatos, kis ügyeskedő módján azért lelkére köt valamit a fiúknak. Az első azt mondja nekik, hogy mindenképpen adjátok vissza a pénzt. Az legyen az első. Ahogy beléptek az ajtón, a fáraónak adjátok vissza azt a pénzt, amit ő valamiért visszaadott, vagy a fáraó emberének. És ugye Benyámint mindenképpen hozzátok vissza, és ha lehet, még mindenféle ajándékokat is vigyetek magatokkal. Megtörténik a második találkozás is. Ugye József maga elé engedi a testvéreket, és ugye megérkezik Benyámin is a legkisebb, és József egy nagy lakomát szerez a testvéreinek. Ugye a testvéreket már is megint egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába, ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy asztalhoz, leülnek az idegenek is egy asztalhoz, és ugye megint csak egy tolmács az, aki közvetít közöttük, és érdekes dolog történik, a testvérek észreveszik, hogy pont rangidőként, tehát rangidős sorban vannak leültetve az asztalhoz. Ezen teljesen meglepődnek, mert az a valaki, aki leültette őket, valahogy tudja az életkorukat, és tudja azt, hogy ki hogyan született egymás után. Aztán még egy furcsaság. Benyáminnak ötször annyi étel jut, mint a többieknek. És ez nem arra utal ez az ötször, hogy Benyámin most hogy egye túl magát, hanem az ötös szám az egyiptomiaknál a teljességnek a száma volt, és egyfajta megtisztelt szám volt az ötös szám. Vagyis aki ezt az ötszörös ételadagot kapta, az egy nagyon megtisztelt személy volt. És elképzelhetjük Józsefet, hogy ugye figyeli a testvéreinek a reakcióját, hogy na, ugye cifraköntös nincs, de ötszörös adag van, vajon a testvérek mit csinálnak? Ugye az látszik, hogy a testvérek nem, ezt úgy nem reagálják le. Ezután ugye József tovább fokozza a helyzetet, elengedi gabonával hazafelé a testvéreit, azonban tesz egy nagy cselt, egy értékes kelyhet bele csempész Benyámin zsákjába. Ugye már mennek egy darabig haza a testvére, gondolom megkönnyebbült szívvel, hogy jaj, végre valahára kiszabadultunk ennek a furcsa embernek a házából, de alig mennek el egy darabig, távolodnak Avárisztól a királyi székhelytől, utoléri őket a fáraóknak a katonái, és ugye elkezdik bogozgatni a zsákokat, hogy valaki ellopta a kelyhet. És a testvérek szabadkoznak, hogy dehogy lopta, hát ugyan miért lopta volna, és hát akinél megtaláljátok, az a bűnös, hát az persze természetesen. És ugye előkerül a Benyámin zsákjából a kehely, és nagyon érdekes megint a testvéreknek a reagálása. Mindegyik abban a pillanatban azt mondja, hogy na nem megyünk sehova, mert ugye mondják a katonák, hogy hát akkor Benyámin gyerünk szépen vissza a királyi házba. A testvérek meg mondják, hogy nem, szóval Benyámin egyedül sehova nem, megyünk mindannyian, vagy vigyetek engem. Végül is mindez összes testvér visszamennek. Visszamennek ugye a fáraó ember, ugye József felé, és József most nagyon kíváncsi ebben az esetben, hogy na most a testvérei mit tesznek. Benyámin egy nagyon szeretett fiú. Maga József is különbséget tett az összes gyermek közül. Most kíváncsi József, hogy vajon kiállnak-e a testvérei Benyámin mellett, vagy nem. És egy nagyon megható jelenet következik, ugyanis a testvérek elkezdenek rimánkodni Benyáminért. És végül is már odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy ők itt maradnak, vagy bármelyikük itt marad, örökös rabszolgaságba, csak hogy Benyámin hagy mehessen haza. És aztán egyszer csak úgy Júdából kifakad, és azt mondja, elmeséli a fáraó főember előtt, hogy kiönti a szívét, és azt mondja, tudod, a mi apánk egy idős ember, aki elveszítette már az egyik fiát.
És itt valahol kifolyik belőle az is, hogy igen, az is egy ő általuk elkövetett, egy igazán általuk elkövetett büntet volt, és ha most a Benyámin is meghalna, akkor a mi apánknak a szíve megszakadna. Ez az a pont, amit már nem bír tovább József sem, így látja most már, hogy a testvérei egészen-egészen mások lettek az évtizedek alatt, és valahol nagyon bánják, amit annak idén elkövetett ő velük, és ugye megismerteti magát, kiküldi az embereit, ugye nyilván nem akar a szolgái előtt elérzékenyedni, aztán magához öleli a testvéreit. Az a József, akit halottnak hittek, az lett az a József, aki előtt ők egyébként ugye meghajoltak, tehát valahol az az álom, amit József valamikor álmodott, az beteljesedett. És ugye rögtön bennük van az, hogy vajon József mit fog tenni ebben az esetben. József nem kezdi már innentől kezdve a testvéreit elszámoltatni, hogy most hogy is volt ez, miért adtatok el, mennyi pénzért adtatok el, mit mondtatok az apámnak. József ezt már nem teszi, magához ölelje a testvéreit, és amikor azok elkezdenek rimánkodni az életükért, hogy nehogy megölje őket József, hogy valami történjen velük, akkor József egyet mond, és ez is egy nagyon klasszikus bibliai mondat, ami visszatér, visszacseng a Biblia többi történetén keresztül, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de azt az Isten jóra akarta fordítani. A Bibliának ez egy olyan tételmondata, ami sokszor-sokszor visszatér, ami szerint, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor bármi is történik vele, akár a börtönben van, akár a király második embere vagy első embere, minden az Isten akarata szerint van vele. A római levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És József valahol ezt az igazságot mondta ki a testvéreinek, hogy miért haragudnék. Ennek meg kellett történnie valahol. Az Isten ezt látta előre, hogy ez így lesz. És pont azért vezetett el engem ide, hogy nektek segítsek, és az otthon maradottakon segítsek. Mert ugye József innentől kezdve azt mondja a testvéreinek, hogy ne maradjatok Kánán földjén, mert majd most fog igazán még csak fokozódni a szűk esztendő, még nem telt le a 7 szűk esztendőknek az éve. Költözzetek át ide mellém az egyiptomi birodalomba, és innentől kezdve jó lesz dolgotok, egy termékeny földre foglak vezetni benneteket. És maga a fáraó is engedélyt ad erre, és megint csak visszacsatolnék, hogy csak a Hükszosz korban képzelhető el ilyesmi, hogy egy óriási nagy sémi áttelepedés Egyiptomnak a legtermékenyebb vidékére, ugye a delta vidékre történik meg ez az áttelepülés. A delta vidéken rengeteg ásatást folytattak már, és eddig nem nagyon került elő bizonyítéka annak, hogy sémi eredetű népek éltek volna a pátriárkális korban a delta vidéken. Nos, itt van egy olyan ábrázolás Telled Debaában, ahol szembesülhettek a régészek azzal, hogy valóban sémi közösség, egy sémi kis templomot, egy szentélyt is találtak, és találtak házakat, egy települést, ahol minden bizonnyal a kerámiák alapján és az eszköztárgyak alapján sémi eredetű bevándorló népek éltek a Hükszosz fáraók idején. Ezzel most nem azt akarom mondani, remélem senki nem érti félre, hogy most itt laktak innentől kezdve Jákob meg a családja, de a régészet annyit ki tud mutatni minden esetre, hogy sémi eredetű népek, akikről tudjuk, hogy a Hükszosz korban nagy mennyiségben vándoroltak be Gósen földjére, a delta vidékre, hiszen ott tudtak legeltetni, nomádpásztorkodni, és ott volt igazán termékeny a föld, valóban nagy számban fordultak elő, tehát megvannak a nyomaik Gósen földjén. És hát ugye a józsefi élettörténet, vagy hát Jákobnak az élettörténete is ugye azzal zárul, hogy Jákob fölkerekedik az egész családjával, és ugye ez is milyen hír lehetett Jákob számára, hogy hazamennek a fiúk, és mondják Jákobnak, hogy József is él a te fiad, és hogy költözzünk át, ő lett Egyiptomnak a legelső embere. Ugye Jákob kimondhatatlanul boldog, és keblére ölelheti ugye még mind az egyik fiát, ugye mind Józsefet, a Rákeltől született fiát, mind pedig Benyámin. És egy nagyon-nagyon hányattatott és nagyon-nagyon küzdelmes ember öltők után egy viszonylag néhány nyugodtabb évtized következik az ő életében, amit Egyiptom földjén tölt el. És amikor az ő halálos ágyán fekszik, megáldja a 12 fiát, és a 12 fia egyébként ugye mind a 12 lesz, akik majd ugye annak idején beköltöznek ide Kánán földjéről, és akiktől a 12 zsidó törzs is származik. Ugye így kapcsolódik már össze a zsidó történetek, vagy a zsidóknak, mint népnek a története a pátriárkák korával. Hogy ez a 12 fiú lesz aztán az, akitől leszármazik az Izraelnek a 12 törzse, és Izraelnek maga az egész népe. És nagyon szép Jákobnak az áldása, hogy végigmegy ezen a 12 gyermeken, és valahol egy kicsit profécia szerűen mindegyikről megjósolja, hogy mi fog vele történni, milyen hányatatásai lesznek. Megjósolja ugye azt is, hogy Júdától fog származni majd a fejedelmi pálca, ugye onnan fog majd származni a messiás.
És aztán Jákob, amikor meghal, József nagy pompával eltemetteti, bebalzsamoztatja egyébként, egyiptomi szokás szerint temetteti el, bebalzsamoztatja a testét, és Jákobnak van egy kívánsága. Ugye Jákob volt az a pátriárka, akinek a, valahol az egész életének a középpontjában állt az elsőszülöttség és az áldás kérdése, és az ígéret földje, amit ugye még Ábrahámnak adott Isten ígéretként. És amikor lehunja a szemét, akkor egyet köt az ő fia lelkére, és ugyanúgy megesketi, mint annak idén Ábrahám az ő szolgáját, amikor Izsáknak feleséget hozott, hogy így a tomporára, vagy a hasára fekteti a fiai kezét, hogy őt hazaviszik Kánaán földjére, és ott fogják eltemetni, ahol a szülei vannak. Ugye ott volt Hebron, és Hebron mellett Makpela, amit még annak idén Ábrahám vásárolt Sárának, az ő meghalt feleségének, ahová aztán a fiai eltemették őt is, ahová aztán Izsák is el lett temetve, meg Rebeka is, és ahová Jákob is a hagyomány szerint el lett temetve. És aztán József, aki amikor hát meghal végül is az édesapja, valahol ő veszi át a családfői szerepet, bár tulajdonképpen majdnem a legkisebb gyermek, de rangjánál és hát az átélt dolgoknál fogva mégis ő számít igazán az ígéret örökösének. József az, aki hát a családfőként megint a testvéreivel elbeszélget, és a testvérek még mindig nagyon rettegnek Józseftől, és fölhozzák neki megint ezt a kényes kérdést, hogy de ugye József már biztos, hogy nem fogsz ellenünk támadni, és biztos, hogy semmi nyoma nincs a te szívedben a haragnak. És József megint csak megismétli azt, hogy nem. Szóval ez az Isten akarata szerint történt, ami történt. Ne féljetek attól, hogy bármikor is bosszút állnék rajtatok. Az én szívemben nincsen harag, ennek így kellett lennie. És hát ezért József története valahol az igazi megbocsátásnak a története, mert József úgy tudott rendezni egy hosszú évtizedek óta fennállt konfliktust a testvéreivel, hogy valahol a gyökere sem maradt annak a rossz érzésnek sem a testvéreivel szemben. Ez az a bocsánat, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka a mai emberi világunkban, mert mi emberek általában úgy szoktunk megbocsátani, valahol így szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye, de nem felejtem el azt, hogy ez meg ez, és ha legközelebb történik valami, akkor az ember már egész listát tud előhúzni, amit pedig már korábban elméletben megbocsátott, hogy azért volt egy ilyen akció is, meg egy ilyen különbözésünk is, egy ilyen konfliktusunk is. A Biblia arra tanít, hogy igazán Isten által lehetséges egy igazi megbocsátás, ha az ember valahogy így tud hozzáállni az életéhez, ahogy József is hozzáállt, hogy akár fönt vagyok, akár lent vagyok, emberek akárhogy támadnak, nélkülöznek, vagy fölemelnek, vagy dicsőítenek, egy biztos, hogy nekem van egy Istenem, és az én életem azon az úton kell, hogy végighaladjon, és valahol nem emberi tényezőktől függ az én életem. És aztán József is ugye, elég hosszú kort megélve elhalálozott, az ő testét is bebalzsamozták, és aztán az ő hát kérése is az volt a leszármazottai felé, hogyha majd egyszer, valaha, valamikor, arra a bizonyos földre, arra az ígéret földjére, amit még valaha Ábrahám kapott, visszatérnek, akkor mind az ő testét, mind a Jákob testét vigyék el. És mit akartok ezzel kifejezni, mind Jákob is, mind József is? Azt, hogy ők hittek az Ábrahám ígéretben. Hittek abban, hogy bár látszólag semmi teljesedése nincsen annak, hogy ők valaha erre a földre vissza fognak térni, amit az Isten ígéretként adott meg nekik, a jövőben, a jövőre vonatkozó ígéretként, de mégis azt mondták, és ezt a hitet adták át az utódaiknak is, hogy egyszer vissza fogunk térni arra a földre, és ha visszatértek, akkor vigyetek bennünket is, a mi holttestünket is vigyétek magatokkal, mert mi bízunk az Istennek abban az ígéretében, hogy nekünk az lesz majd az igazi hazánk. És tulajdonképpen eddig tart a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob és József története. Ugye van egy ígéret, ami öröklődik apáról fiúra, és ez az ígéret a pátriárkák korának gyakorlatilag 200 éve alatt nem teljesedik be, sőt több száz év alatt nem teljesedik be. A következő alkalommal már átlépnénk egy másik korszakba, mégpedig abba a korszakba, hogy hogyan is éltek aztán később ezek a sémi leszármazottak itt a Gósen földjén, mi lett velük, és mi kényszerítette őket arra, vagy mi volt az oka annak, hogy ők aztán innen egyszer eltávoztak, de már megnövekedett népként, hiszen Gósen földje erre volt egy jó lehetőség a számukra, hogy nagy néppé váljanak, és aztán nagy népként hogyan váltak örököseivé annak az ígéretnek, amit sok-sok száz évvel korábban még Ábrahámtól örököltek.

Szeretettel köszöntünk mindenkit. A következő előadásunk már a Júdai királyságnak a további sorsáról szól a mai estén. Addig jutottunk el a zsidó kettészakadt királyság korának történetében, hogy az északi országrész Izrael 722-ben Krisztus előtt megszűnt önálló államalakulat lenni, az asszírok, a felemelkedő asszír birodalom részévé vált Izrael, és Samária néven egy új közigazgatási egységként szervezték újjá az asszírok. És hát arról beszéltünk az előző alkalommal, hogy a déli országrész Júdának a sorsa elszakad Izraelétől. Júda még megmarad önálló királyságképpen, az utolsó fellegváraként, egy pici államalakulatként az asszír birodalommal és az asszír birodalom alakulattal szemben. Ézsaiás próféta, aki ennek az időnek a nagy próféta alakja, így fogalmazza ezt meg, hogy olyanná lett Júda, mint egy kaiba az uborka földön. Egy szem pici állam alakulatként maradt fent Júda, de a Biblia azt is leírja, hogy Júdának, tehát a déli zsidó királyságnak is a napjai már megvoltak ekkor számlálva. A Biblia szemszögéből ítélve és a Biblia történelem szemszögéből nézve, Júda királysága bár körülbelül egy 100 évvel túlélte az északi országrészt, azonban Júda királysága is már a végzet és a hanyatlás fele indult meg, gyakorlatilag onnantól kezdődően, hogy az északi országrész elpusztult. Egy-két reformkirály volt még, ugye ilyen volt Ezékiás, akiről az elmúlt alkalommal beszélgettünk, akik még egy picit próbálták visszaállítani a régi zsidó királyságnak a dicsőségét, és Isten számos prófétát is támasztott ebben az időben a déli országrészben, hogy a zsidó népet, mint amblok, mint népet visszafordítsa és visszatérítse a régi ösvényekhez, ahogy mondja egy helyen a prófétai könyv, visszatérítse az eredeti izraeli hithez. Azonban ezek a törekvések mind a reformkirályok, mind a próféták esetében nem jártak hosszú távon eredménnyel, és így Júda is elindult azon a lefelé vezető úton, azon a lejtőn, ami Izrael sorsa is volt a korábbiakban, és annak leszünk a tanúi mind a mai előadáson, mind pedig a következőn, hogy hogyan is teljesedtek be a proféciák Júdán, hogyan is pusztult el Júda királysága. Júda történetének a veszedelmét már nem az asszírok okozzák, hanem egy újonnan felemelkedő, megint csak egy nagyon kérész, tehát egy nagyon rövid életű birodalom, ez pedig az új babiloni birodalom. Tényleg csak egy néhány évtizednyi, néhány száz évnyi története van ennek az új babiloni birodalomnak. Azonban pontosan abban az időszakban, amikor bekapcsolódunk most az eseményekbe, időszámításunk előtt a 6. század környékén, 7. század elején kezdett ez az új babiloni birodalom kialakulni, illetve megerősödni. A nevét onnan kapta, hogy a központi városát, úgyis mondhatnánk, hogy a fővárosát Babilonnak hívták. Babilon az Eufrátesz folyó mentén található, tulajdonképpen már egészen a Krisztus előtti 3.-4. évezredtől kezdve lakott település volt, sémi eredetű törzsek lakták. Időszámításunk előtt a 2. évezredben kezdett nagyvárossá lenni Babilon, ekkor egy új népesség költözött be a településre, megint csak sémi eredetű törzsről van szó, Amurrukról, a Biblia amoritáknak nevezi őket. Ők voltak, akik először Babilont nagyvárossá építették, és birodalom központtá tették. Ők építették meg Marduk istennek, aki a Bibliából jól ismert Bálnak, Kánáni Bálnak, termékenység és viharistennek a mezopotámiai neve, Marduk istennek a torony templomát, cikkurátját, hát ami eredetileg úgy kell elképzelnünk, hogy az alapfalai, az oldalfalai azok 100 méter hosszúak, szélesek voltak, és körülbelül 100 méter magasan húzódott, emelkedett eredetileg ez a toronytemplom, ez a cikkurát. Tehát egy hatalmas, monumentális építmény volt. Nem nagyon maradt fent a modern időkre, egyrészt azért, mert a talajvíz nagyon magas ezen a környéken, és pontosan ezt az egész területet és ennek az egész területnek a rétegét, ami ugye időszámításunk előtti 2. évezredbeli réteg, elmosta a talajvíz. Másrészt pedig az egymást követő népek, nemzetek, háborúk elpusztították ezt a toronytemplomot, de minden esetre a régészek tehát így tudták rekonstruálni, hogy eredetileg mintegy 100 méter magas, hatalmas, gigantikus építmény volt. Időszámításunk előtt a 2. évezred elején, az 1800-as években ennek a babiloni városnak egy nagyon híres királya, egy bölcs uralkodója lett, Hammurappi, aki igazán először a történelembe beírta Babilon városának a nevét.
Ő hozta létre az úgynevezett Ó-Babiloni birodalmat, amely az akkori térségnek, megint csak egy néhány száz évig, az egész mezopotámiai térségnek az uralkodó városává vált. És ő volt az a Hammurapi, akinek a nevéhez fűződik az első ókori keleti joggyűjtemény, ami írott formában is fennmaradt ránk, a Hammurapi féle törvényoszlop. Körülbelül 2,25 méter magas fekete dioritból készült oszlop, amire Hammurapi az uralkodó az ókori közel-kelet jog gyakorlatát véste rá. 34 szakaszban az elő és a hátlapon sorakoznak ezek a jogszabályok, ezek a cikkelyek. Körülbelül 250 tétel sorolja föl az ókori közel-kelet házassági szokását, családjogát, kereskedelemmel, örökséggel kapcsolatos jogi helyzeteket. És az előlapnak a tetején láthatjuk a napistent, aki átadja ezeket a törvényeket az uralkodónak, Hammurapinak, aki az ég kegyeltjeként és az ég kegyelméből uralkodó királyként veszi át ezeket a jogokat, jogszokásokat, és adja a népének útmutatásul. Hammurapi birodalma azonban igen hamar összeomlott. Egy Kis-Ázsiában élő népcsoport, a hettiták pusztították el 1530-ban időszámításunk előtt, és innentől kezdődően körülbelül egy 1000 éven át azt mondhatjuk el Babilon városáról, hogy egy pici jelentéktelen városka volt, ami elsősorban asszír uralom alatt állt ennek az időszaknak a nagy részében. Itt láthatjuk, hogy az asszír birodalom hogyan kezdett terjeszkedni. Gyakorlatilag a harmadik lépcsőfokban foglalták el Babilonnak a városát, és mindvégig eléggé ellenségesen viselkedtek Babilonnal szemben. A város többször megpróbált függetlenedni az asszír uralomtól, kétszer-háromszor volt nagyobb méretű függetlenedési lázadása a városnak. Időszámításunk előtt 689-ben azonban Szinaheriba, aki az egyik legnagyobb és legkegyetlenebb asszír király volt, bosszú hadjáratot indított Babilon városa ellen, és gyakorlatilag a földet tette egyenlővé. Nagyon sokáig ez a város szinte lakatlan volt, jó néhány évtizeden keresztül. Szinaheriba halála után azonban jöttek kegyesebb uralkodók, és egy Assur ah-Iddinna nevezett, ugye egy kicsit furcsák ezek az ókori közel-keleti nevek, nevű asszír király volt, aki nagyon bölcs, egy nagyon műveltség kedvelő és művészet kedvelő uralkodóként újjáépítette Babilon városát. Egy fekete kis kőlapba dombormű vagy féldomborműként örökíti meg az ábrázoló azt, hogy hogyan épült újjá Babilonnak a városa. Ezek az asszír uralkodók, akik kedveztek Babilonnak, és így Babilon hamarosan a 7. században visszanyerte teljes jogi státuszát az ókori közel-keleti nagyvárosok között, ezek az asszír uralkodók nem sejtették, hogy a tulajdon vermüket vagy sírjukat ássák meg, ugyanis ez a felnövekvő babiloni városállam, ez a kis királyság, hamarosan Asszíria hátában egy ellenséges szövetséget szőtt, és így történhetett meg, hogy ugye részben Babilon, részben pedig az iráni felföldön élő méd törzsek, akik közvetlenül az asszír birodalomnak a keleti szomszédai voltak, a médek szövetkeztek Babilonnal, és módszeresen összefogva és szövetségbe tömörülve elkezdték felszámolni az asszír királyok nagyvárosait és magát az egész asszír birodalmat. Időszámításunk előtt 614-ben Assur városát, ugye az egyik központi asszír várost, az első fővárost tették gyakorlatilag a földdel egyenlővé. Időszámításunk előtt 612-ben pedig egy másik várost, Ninivét pusztították el. Hiába voltak városnak vastag falai, és hiába volt víz is biztosítva a városon belül, ugye egy folyó által, nem tudták megtartani a várost a méd-babiloni szövetséggel szemben. És tulajdonképpen ez volt az a pillanat, a 7. századnak a vége, amikor egy hatalmi űr alakult ki, ugye az asszír birodalom összeomlott, azok a nemzetek, azok az országok, birodalmak, királyságok és városok, amik Asszíria uralma alatt álltak, kiszabadultak az asszír fogság alól, és Mezopotámia területén ezt a megüresedett hatalmi űrt töltötte ki ez a születőben lévő Babilon központtal kialakuló új babiloni királyság. Ez az időszak az asszír birodalomnak a hanyatlása és megszűnése igen kedvező hatással volt Júdára.
Jeruzsálemnek ekkor egy reform királya volt ezekben az évtizedekben, körülbelül időszámításunk előtt a 640-es évektől 608-ig uralkodott egy Jósiás nevezetű király, akit a Biblia szemszögéből nagyon pozitívnak láthatunk. Ugye a Biblia elsősorban abból a szemszögből értékelte mindig is a zsidó királyokat, hogy a hithez, az izraeliták, a zsidók eredeti hitéhez hogyan viszonyultak, és hogy Isten törvényeit mennyire követték. Jósiás a Biblia szerint nagyon is istenfélő király volt, egészen kicsi korától kezdődően foglalkozott a törvényekkel és az Isten tiszteletével, és ezért volt az, hogy uralkodásának az egyik fő mozzanata volt, hogy a salamoni templomot elkezdte újjáépíteni, tatarozni, rekonstruálni, és azokat a szertartásokat, amik a jeruzsálemi templomhoz kötöttek, az áldozati rendszer, az évi ünnepkör, felújította a templomon belül, és az egész zsidó népet próbálta ismét rászoktatni arra, hogy a templomi szertartásokon és ünnepségeken részt vegyenek. A Biblia följegyzi királyok könyvében, hogy ekkor akadt a munkások kezébe a törvénynek, a tórának a tekercsei, amik egészen eddig úgy tűnik, hogy elvesztek, tehát nem voltak forgalomba a zsidó királyok korában. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy zsidó királyokról van szó, és van egy salamoni templom, és ott gyakorolják évente a szertartásokat, ünnepeket, több-kevesebb lelkesedéssel és kitartással, de mindezt úgy teszik, és úgy hisznek a zsidó hitben, hogy nincsen semmi irat a kezükben. Elveszett a törvénykönyve. A Biblia feljegyzi, hogy amikor Jósiás királynak előhozzák az építő mesterei a törvény könyvét, és fölolvassák előtte a törvényeket, akkor Jósiás megszaggatja a ruháját, ami ugye a mélységes megrendülésének a jelképe, és az ókori keleten mindig is a mélységes megrendülést fejezte ki, és azt mondja az embereknek, hogy hát eddig mi nem tartottuk meg igazából az Isten törvényeit, és elkezdi kihirdetni a törvénynek, a tórának a törvényeit az egyszerű nép körében, és egy hatalmas vallási reformot hajt végre az országban. Erről a korszakról egyébként, tehát a Júda napjainak a végéről, ugye Jósiás királyságáról, és a még a hátralevő néhány júdabeli királyról, Királyok második könyve 23.-25. fejezetében olvashatunk, és ugye van mindig egy párhuzamos segítség is a déli királyok történeténél, Krónikák könyve, ahol a második Krónika könyv 36. fejezete szól erről az időszakról. Nagyon megrendítően meséli el, hogy Jósiás milyen erőfeszítéseket tett, hogy a népet megtérésre indítsa. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is előkerült a Jósiási reformnak. Arad városában, ami egy Dél-Júdeában fekvő fellegvára volt mindig is a zsidó királyságnak, a régészek egy izraelita régész segítségével a 60-as években föltártak egy nagyon régi izraelita szentét. Itt láthatjuk a városnak az alaprajzát, látszik, hogy erődített városról van szó, és szabályos alaprajz, ugye négyzetes elrendezésű fellegvár, megerősített igazán nagyon vastag falak, pluszban megerősített külső fal, a vízvezetéket itt is, a vizet gondosan bevezették a városon belülre, volt egy hatalmas fellegvár is, de most ami a számunkra érdekes, nem is annyira ennek az erődnek a védművei vagy falvastagsága, hanem az észak-nyugati részen álló templom együttes, ami egészen eddig az ásatások történetében a legnagyobb izraelita szentély. Még Salamon korában építették, a régészek ezt állapították meg róla, és végig a királyok története folyamán többé-kevésbé használatban volt, mint zsidó szentély. Azonban nagyon érdekes, hogy pontosan Jósiás idején, időszámításunk előtt a 7. században a templomot átalakították, és egy olyan vastag fallal választották ketté a szentélynek a belső terét, ami lehetetlenné tette, ellehetetlenítette a templomi szolgálatot. Magyarul azra lehet következtetni, és Johanán Aharóni, aki ennek az aradi telnek a feltárója volt, arra következtetett, hogy Aradban szemtanúi lehetünk annak, hogy Jósiás király hogyan hajtotta végre a vallás reformját, mégpedig ugye azt, hogy csak a jeruzsálemi szentélyben lehetett áldozatot bemutatni. Az izraelita vallás nagyon központosított. Ugye többször is figyelmeztette Isten a zsidó királyokat, hogy vidéken ne legyenek kisebb szentélyek, templomok, ahol áldozati rendszert meg ünnepeket tartanak a zsidók, mert nagyon szétforgácsolja egyrészt a zsidó nemzetet, kettő pedig mindenki már a saját ízlésére formálja sokszor ezeket a szertartásokat.
és ezért Isten kötelezővé tette a proféták által, az ő üzenete által, hogy csak Jeruzsálemben lehessen gyakorolni a zsidó áldozati rendszert és a zsidó ünnepeket, és az összes vidéki szentét a reform királyok, illetve a nagy vallási reformok idején mindig betiltották. És Aradnál pontosan ezt találták meg a régészek, elég jó állapotban maradtak meg ezek a hatalmas kövekből, kváderkövekből, faragott kövekből összerakott falak. Ez tehát azt tanúsította Arad esetében, hogy tényleg a jósiási reformot úgy néz ki, hogy nagyon is következetes pontossággal végrehajtották, még egy olyan távoli város esetében is, mint amilyen Arad volt, ami elég messze esett Jeruzsálemtől és a királynak a székhelyétől. Egyébként azt is tudjuk, hogy Jósiás nem csak reformkirály volt, nem csak a vallás tekintetében volt reformkirály, de egy nagyon erőskezű király lehetett, ugyanis ókori keleti forrásokból tudunk visszakövetkeztetni, ezt a Biblia igazán nem is jegyzi föl, hogy az ő idején, ahogy ugye az asszírok kivonultak az izraeli ország részből, ugye az északi zsidó királyság területéről, Jósiás ki tudta terjeszteni a fennhatóságát még Samáriára, tehát a régi Izrael országának területére is. Vagyis valamilyen szinten kísérletet tett arra Jósiás, hogy újra egyesítse a zsidó királyságot, imáron egy kézben a déli királyságnak a kezén. Jósiásnak az uralma azonban nem tartott igazán sokáig, ugye egy 21 néhány évig uralkodott Júda trónján, és egy nagyon-nagyon tragikus véget ért Jósiás. Bár mindvégig istenfélő király volt, azonban elkövetett az élete végén egy óriási baklövést, ami az életébe, a tulajdon életébe került, és jó ideig meghatározta aztán Júdának a további sorsát is. Ellentétbe keveredett ugyanis a király Egyiptommal, az egyiptomi birodalommal. Az egyiptomi birodalom megijedvén az új babiloni birodalomtól, ami ugye kezdett felnövekedni, és kezdte az asszírokat is agyonnyomni ebben az időszakban, ekkor történt, hogy már egyre jobban támadták az asszír nagyvárosokat, Asszúrt és Ninivét. Ezért Egyiptom és az egyiptomi király elhatározta, hogy megpróbál segítséget küldeni az asszíroknak. Második Nékó volt ekkor Egyiptom trónján, megint csak, nem csak a Biblia mondja már ezeket az adatokat, hanem nagyon szépen dokumentált ez már a közel-keleti forrásokból is. Második Nékó volt az a fáraó, aki felment a tengerparti, a tengermenti úton, hogy eljusson egészen ugye Asszíria területeig, hogy az új babiloni csapatok alól, annak a nyomása alól felszabadítsa az asszír nagyvárosokat. Azonban Jósiás király, aki hát ugye Egyiptommal szembe helyezkedett, megállította, vagy meg akarta állítani Nékó fáraónak a seregeit, és Megiddóban, az egyik legnagyobb zsidó erődben, vagy erődítmény körül összevonta a csapatait, ugye eltorlaszolta azt az utat, ami vezetett volna tovább északra, és útját állt a Nékó seregeinek. A Biblia szerint Nékó kifejezetten egy üzenettel kereste meg ekkor a királyt, Jósiást, és mondta neki, hogy hát miközön veled, Jósiás, én nem veled akarok harcolni, én csak keresztül megyek az országodon, nem bántom a lakosaidat, akivel nekem dolgom van, az az asszírok királya. Azonban Jósiás nem akarja továbbra sem átengedni ezeket a csapatokat, és megharcol velük, megküzd velük, azonban Megiddónál elesik, meghal Jósiás király, halálos sebet kap. És hát innentől kezdve Júdának a történelme és a napjai valóban nagyon meg vannak számlálva. Innentől kezdve már nincs egyetlen olyan király sem a júdai trónon, akit úgy igazán ki lehetne emelni, mint pozitív hős, vagy mint pozitív királyt, hanem innentől kezdve egyre negatívabban, ha lehet így mondani, egyre feketébb képet rajzol a Biblia azokról a királyokról, akik ezután követik a trónon. A király egyébként Nékó fáraónak a segítségével kerül ezután már Júda trónjára. Ugye Nékó, aki Megiddónál egy hatalmas győzelmet arad a júdabeli seregek fölött, elérkezettnek látja az időt arra, hogy bebiztosítsa magát keletről. Ugye erősen tart az új felnövekvő birodalmaktól, eddig Asszíriától tartott, most kezd tartani az új babiloni birodalomtól, és ezért a biztonságnak okáért próbálja elszigetelni magát a keleti nagy birodalmaktól, és Júda királysága területén egy báb királyt, vagy hát inkább úgy mondanám, egy szövetséges királyt szeretne tudni, és ezért az ő segítségével kerül hatalomra a következő király, aki hát ebből adódóan természetszerűleg Egyiptom barát politikát folytat. Megiddót is ugye többször is föltárták a régészek, egy nagyon szabályos, szinte kerek alakú terje dombocskája van,
a mai napig is lehet ásni Megiddóban, ezt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, akinek ilyen álmai vágyai vannak, Megiddót folyamatosan gyakorlatilag az évszázad elejétől fogva, illetve hát ugye most már múlt század, 1900-as évek elejétől fogva folyamatosan ásták régészek. Ugye itt meghal szegény Jósiás, és innentől kezdve tényleg Júdának a napjai meg vannak számlálva, annál is inkább, mert ekkor már az asszír birodalom gyakorlatilag megszűnik létezni, és amint mondtam is, ezt a bizonyos hatalmi vákumot, ezt a hatalmi űrt, amit az asszír birodalom összeomlása teremtett, ez az új babiloni birodalom, vagy káldeus birodalom kezdi megteremteni. Azért nevezik káldeus birodalomnak, mert egy sémi eredetű káldok törzséből származó dinasztia uralja ekkor Babilon városának és Babilon királyságának a trónját, és ezek közül az új babiloni vagy káld uralkodók közül az egyik és az első legjelentősebb második Nabukodonozor volt. Nagyon sokféle átirata, olvasata van a nevének, hogyha valaki ilyen asszirológiával foglalkozó, vagy Mezopotámia térségével foglalkozó könyveket olvas, Nabukudurri Uszur néven fogja megtalálni az ő nevét. Ugye a Biblia nevezi őt Nabukodonozornak, és így is ment talán át a köztudatba a neve. Viszonylag fiatalon került az új babiloni birodalom trónjára, és egy gyakorlatilag még képlékeny birodalmat örökölt, még nem nagyon egzisztált, még nem nagyon létezett ez a birodalom. Krisztus előtt 604-től, 605-től, nem tudjuk pontosan az évet, lett Babilonnak a királya, az uralkodója, és egészen 562-ig, tehát viszonylag hosszú időn keresztül stabilan uralta a Babilon trónját. Babilon városát átépítette, a 6. század korabeli metropoliszává varázsolt, a világvárosává varázsolt a Babilont. Nagyon szabályosra építette át és építette ki ezt a királyi várost. 9 kapuja volt a falakon, ugye vastag falakkal vette körül a várost, és 9 kaput helyezett el a város különböző pontján. Mind a 9 kaput egy-egy istenről nevezett el. A városnak a középső tengelyén keresztül folyt az Eufrátesz folyó. Ma egyébként az Eufrátesz medre már távolabb van, tehát már kilépett, elhagyta Babilonnak a teljét. 1899-től egy német expedíció tárta föl Babilont. Koldövénynek, Robert Koldövénynek hívták azt az ásatót. Egyébként építész volt nem régész, aki kezdte az ásatásokat. Folyamatosan 1917-ig folytak az ásatások, és a legtöbb feltárt leletet Berlinbe szállították át. Tehát ha valaki esetleg Berlinben járt, a Berlini Múzeumban, akkor ott találkozhatott a Babilonból származó leletekkel, csoportokkal. A fővárosnak az alap elrendezése is megváltozott. Nabukodonozor fő sugárutakat és keresztutakat építetett ki a városon belül, és tágas teret hagyott, és az utcák, illetve a nagy főutak, sugárutak mentén, amiket kiköveztetett, hatalmas építményeket emeltetett. A várost 2 fal vette körül, magát Babilonnak a városát, azonban Nabukodonozor a biztonság kedvéért még egy 3. falrendszert is kiépített a város védelmére. Az egyik közvetlenül a város mellett húzódott, és az Eufrátesznek a kisebb mellékfolyóit kötötte össze, ezzel természetes határok közé szorította vissza a városnak a területét. Ugye a város védve volt egyrészt az Eufrátesz mellékfolyója, egyrészt egy piros vonallal van jelölve ez a fal segítségével, és itt megint az Eufrátesz védte. És Babilontól 60 kilométerre északra megint csak egy falat emeltetett, egy falat húzott. Itt is régi vízjárásokat, csatorna rendszereket kötött össze, ezt méd falnak is nevezték a babiloni krónikák, a babiloni krónikás írók. Ugyanis az új babiloni király, Nabukodonozor kezdett tartani korábbi szövetségeseitől, a médektől, és biztos, ami biztos alapon, hogy megerősítse velük szemben a hatalmát és megvédje a városát, ezért még egy 3. falrendszerrel is, mint egy védművel, egy előre tolt védművel is megerősítette az ő városát. Az északi oldalon is 3 kapuja volt a városnak, és ezek közül a középső, az úgynevezett Isztár kapu a leghíresebb. Isztár a kánáni hitvilágnak az Astarótja, ugye ugyanaz a hitvilág húzódik meg Kánán földjén, mint itt Mezopotámia területén is. Marduk Bál, ugye őről már volt szó, ugye egész Babilon városa Marduknak volt szentelve, és Bálnak a felesége pedig Astarót, aki itt a mezopotámiai babiloni hitvilágban már Astartéknek, Isztárként jelenik meg. A névnek a jelentése egyébként csillag.
Az Isztár kapu hatalmas, monumentális két kaputornya vezette be a felvonulási úton az embereket a városon belülre. A két torony párkányzattal díszített a tetején, és az egész kékmázas csempékből áll, illetve a csempékre ráraktak díszként relíffeket, aranyszínű sárkányokat és bikákat felváltva. Ólommázasok ezek a téglák, ólommázzal vonták be őket, színes ólommázzal, és láthatjuk ezeket a kicsit mitológikus, ugye vallásból merített alakokat, állatfigurákat, amikkel díszítve volt ennek a felvonulási útnak a bevezető kapuja, az Isztár kapu, és maga az egész felvonulási út is, amely innentől kezdve egészen a város szívéig vezetett be. A felvonulási út arra azzal a céllal szolgált, hogyha valami nagy dicső tettet hajtott végre a király, vagy ha valami templomi ünnepség sorozat volt, akkor a városnak ezen a díszkapuján keresztül vonultak be az emberek, és az ünnepeltek a városon belőle. Megint csak láthatjuk tényleg, hogy monumentális méretekben emelkedett ez a felvonulási út és ez a kapu, és a felvonulási út mentén húzódó építmények is feltehetően megint csak mázas téglákkal voltak borítva. Egy gyönyörű szép, egy nagyszerű, impozáns látvány lehetett. Babilon városa valóban az egyik leggyönyörűbb város volt ebben az időben. Maga a név egyébként az, hogy Babilon, ezt jelenti, hogy Istenek kapuja. Így nevezték el maguk az itt élők a várost. A héberben azonban egy egész más jelentése van Babilonnak. A Bálál héber igével van összefüggésben, aminek a jelentése annyit tesz, hogy összezavarni. Egyszerre két dolgot is kifejez a Biblia szerint Babilonnak a neve. Kifejezi a pogány népeknek azt a hitét, hogy ez az Istenek kapuja, és hogy itt az Istenek lakoznak, de kifejezi másik oldalról az Isten szemszögét, aki azt mondja Bábelre, illetve magára Babilonra, hogy ez egy nagy összezavart dolog, az egy nagy összezavarodás. Babilon neve a Bibliában fogalommá jelképé vált, végig húzódik, mint az Isten ellen szövetkező népeknek a jelképe, a szimbóluma. Nabukodonozor nagy építetője volt a városnak, és az ő nevéhez kapcsolódik a világ egyik csodája is. Nem tudom, hogy a világ hét csodáját mennyire ismerjük, ugye nagyon sok minden tartozik a világ hét csodája közé. Ez, amit Nabukodonozor nevéhez fűznek, ez a függőkert, amit Méd felesége számára készítetett. Ugye látjuk, hogy Nabukodonozor nem csak jó katona volt, meg nem csak építető, hanem nagyon jó diplomata is. A feleségét sem pusztán azért választotta, mert csinos volt, vagy tényleg szerelemből vette volna el, hanem elsősorban dinasztikus politikai érdek irányította, hiszen a médek, akik korábban szövetségesei voltak, de félő volt, hogy esetleg ellenségesekké válnak, ezért próbálta nem csak egy fallal elválasztani őket Babilontól, hanem próbálta megnyerni őket egy feleség által. És aztán Nabukodonozornak a humánumát és emberségét mutatja. A Biblia szerint egyébként egy meglehetősen humánus király volt, ami nagyon ritka az ókori közel-kelet ilyen asszír kegyetlenkedéseihez szokott világának. Megkedvelhette a feleségét, és a felesége számára, hogy ő ne érezze magát annyira idegenül ebben a városban, a méd hegyekre emlékeztető függőkertet hozott létre. Hatalmas oszlopos aljzaton állt ez a függőkert, ami az Isztár kapu közelében, tehát a felvonulási út közelében került elő. Földet hoztak rá teraszos formában, és erre a földre beleültettek mindenféle egzotikus növényt, aminek egy részét a mesés távoli médiából hozták, hogy a feleség tényleg otthon érezze magát ebben a nagyon szörnyűséges városi zűrzavarban, városi világban is. Ez tehát a világ hét csodájává is vált Nabukodonozornak ez az építménye. A király azonban, ahogy mondtam, nem csak az építkezéseiről híres, és nem csak arról, hogy ő a Biblia szerint, de ahogy majd a történetekben haladunk előre, a babiloni leírások szerint is egy nagyon-nagyon lojális és humánus király volt, de azt is feljegyzik róla a babiloni krónikák, hogy rendkívül jó hadvezér és kiváló katona is volt. Egy Babilon területéről előkerült oroszlán, mint a királynak, a babiloni királynak a jelképe, egy hatalmas, monumentális szobor töredék, ami egy emberen tapos, ugye mutatván Babilonnak a hatalmát, Babilonnak a dicsőségét. És maga Nabukodonozor is azzal kezdte az uralkodását, hogy megpróbálta az ő birodalmát és az ő városát stabilizálni.
Itt láthatjuk Babilont az ókori Közel-Kelet tengerében, egy picike pont, és ezt a pici várost próbálta nagyvárossá, majd aztán nagy birodalommá növelni Nabukodonozor. Annyi előnye, vagy annyi lehetősége már volt, hogy az édesapja már megkezdte a mezopotámiai, a Tigris-Eufrátesz közének a meghódítását. Az asszír birodalom összeomlása után viszonylag gyorsan sikerült a mezopotámiai területeket egységesíteni, hiszen az itt élő népek már hosszú évszázadok, évezredek óta hozzá voltak szokva ahhoz, hogy egy egységes birodalomban élnek, hol ennek, hol annak a dinasztiának az összefogása alatt, de minden esetre egységes népként élnek. Azonban volt egy hatalmas ellenfele az újbabiloni birodalomnak, ugye itt látjuk, hogy kezd rózsaszínnel jelölve, kezd növekedni az újbabiloni birodalom. A kezdetben az alap tőkéje az új babiloni birodalomnak ezzel a kék rovátkával jelzett terület volt, de gyakorlatilag maga szűkebb értelemben vett Tigris-Eufrátesz köze. A legnagyobb ellenség, akikkel nagyon szeretett volna Nabukodonozor minél gyorsabban düllőre jutni, azonban már nem is annyira a mezopotámiai térség lakói voltak, hanem az egyiptomi birodalom. Ugye korábban is az egyiptomiak voltak, akik beleszóltak az asszíroknak a nagyhatalmi politikájába, akik mindig ellensúlyozni tudták a keleti hatalmaknak a támadásait. És ezért volt, hogy Nabukodonozor, amikor még fejedelem volt, de már gyakorlatilag közeledett a trónra lépéséhez, időszámításunk előtt 606-ban, 605-ben elindult keletre, hogy összetalálkozzon az egyiptomi seregekkel, akik gyakorlatilag a fennhatóságuk alatt tudhatták nem csak Kánánnak a területét ebben az időben, hanem a föníciai, szíriai területek is az ő hatáskörükbe tartoztak. Mondjuk ezt ne úgy értsük, hogy ez azt jelentette, hogy ott az egyiptomi a katonákkal állomásoztak volna, vagy ilyesmi, hanem pusztán annyit jelentett, hogy a Szíriában levő városok és mondjuk a Júdában székelő király az mind Egyiptom barát politikát folytatott. Időszámításunk előtt 605-606 környékén Kárkemisbe vonultak fel egymással szemben az egyiptomi és az új babiloni seregek, és egy hatalmas, minden eddigit felülmúló ókori közel-keleti csatában egymás ellen harcoltak. És ennek a csatának a történészek szerint nem volt igazán győztese. Nagyon érdekes, hogy annyira hatalmas, monumentális, több százezer embert felvonultató volt ez a csata, hogy még a mai napig is régészek rengeteg nyílhegyet, ebből az időből származó nyílhegyet találnak Karkemis közelében, amik mind arra utalnak, hogy valami iszonyú nagyméretű világháború, a korabeli két nagy világhatalomnak a háborúja zajlott Karkemisnél. És bár nem volt igazán győztes, de mégis úgy tűnik, hogy Nabukodonozornak lehetett fölénye, ugyanis visszaszorította az egyiptomi csapatokat a birodalom határai mögé, és innentől kezdve a szíriai, föníciai és a júdabeli térség már nem igazán tudhatta maga mögött Egyiptomnak a védelmét. Hogy Nabukodonozor be is biztosítsa magát, és még esze ágába se legyen semmelyik kis városkának, vagy szíriai fejedelemségnek, vagy júdabeli királynak ellene fordulni, a biztonság kedvéért megostromolt egyes szíriai városokat, és hát itt kapcsolódunk megint vissza Júda végnapjaiba és a Biblia történeteibe. A Biblia feljegyzése szerint időszámításunk előtt 605-ben megostromolta magát Jeruzsálemet is. Ez az ostrom nem volt igazán falrengető a szószoros értelmében, ugye nem sértette egyáltalán azokat a falakat, amiket még Ezékiás emeltetett a királyság korának középtáján, hanem pusztán egyrészt a templomra korlátozódott, amiből nagyon sok kincset elragadott Nabukodonozor a király. Ezzel fejezték ki az ókori közel-keleti királyok azt, hogy meghódították, meghódoltatták azt a települést, azt a várost. Hogyha annak a városnak a kincseit, az Istenének a kincseit és az Istenének a szimbólumait magukkal vitték. És azt is tudjuk a Biblia feljegyzései szerint, hogy nem elégedtek meg pusztán anyagi javak elvitorlásával, hanem zsidó előkelőket, főleg a királyi családból származó előkelőket vittek magukkal fogságba. És hát ezek között a foglyok között volt a Dániel is, aki a későbbi Dániel prófétája, nagy prófétája lett a zsidóságnak. Ennek az ostromnak azonban még nem voltak igazán hosszú távú következményei, csak annyit szeretett volna Nabukodonozor jelezni, ugye ez is mutatja, hogy egyébként egy humánus uralkodó volt, nem vérengzett, nem tett semmit, csak figyelmeztetés volt a júdabeli királynak,
aki ekkor Jeruzsálem trónján ült Joákimnak, hogy jó lesz nem Egyiptom barát politikát folytatni. Joákim alapvetően Egyiptom barát volt, és Egyiptomhoz lojális emberként egyiptomiak segítségével került Júda trónjára, Jeruzsálem trónjára. És Nabukodonozor csak azt akarta kifejezni ezzel a hadjárattal, hogy jó lesz most már nem Egyiptomban bizakodni, mert az már egy meggyengült szövetséges, hanem ismerjék el őt, az újonnan feltörekvő királyt, Nabukodonozort és az új babiloni birodalmat szövetségesként. Innentől kezdve Jeruzsálemnek adót, hadisarcot kellett fizetnie az új babiloni birodalom számára. Joákimről, erről a zsidó királyról azt tudjuk, hogy szinte minden tekintetben ellentéte volt az édesapjának, a nagy reform királynak, Jósiásnak. Míg Jósiás támogatta ugye az izraelita vallást, az eredeti Jahve kultuszt, addig a fiáról tudjuk azt, hogy nem igazán követte az igaz Isten hitet, sőt kifejezetten ellenlábasa volt az akkor Júdában működő prófétáknak. Többek között az egyik legnagyobb prófétának, ugye három prófétája is van ennek a korszaknak Júdában, majd az ő nevük még előkerül, Dániel, Ezékiel és Jeremiás. És tudjuk Joákimról, hogy Jeremiás prófétát annyira nem szívlelte, hogy egyszer még az iratait is, amiket ő szent iratként Isten parancsára leírt jövendőléseket, elkoboztatta a prófétától és elég látványos módon elégettette. És hát megint csak nem az apja politikáját folytatta abban sem, hogy mindvégig megmaradt Egyiptom barátnak élete végéig, és ez azonban előidézte Júdának a további tragédiáját, és így gyakorlatilag már elérkezünk egészen odáig, hogy Jeruzsálem az utolsó éveit éli meg. Nabukodonozor tehát egy kisebb fogoly csapattal visszatért Babilon városába, megint csak Babilonról láthatunk egy áttekintő képet, egy rekonstrukciós rajzot. Itt pontosan a szentélykörzet az, amit láthatunk. A szentélykörzet központi részén pedig ott állt ez a bizonyos cikkurát, amit még az Óbabiloni birodalomban, ugye kb. 1000 évvel, 1000 pár száz évvel korábban Hammurapi építetett, de ezt újból megerősítette, újból fölépítette maga Nabukodonozor is, mert Marduk, a főisten, továbbra is Babilon isteneként volt számon tartva. Megint csak egy építészeti, technikai remekmű az ókori Közel-Keletről. Nabukodonozor kőhidat építetett az Eufrateszre, ami abban az időben ritkaság számba, mert nem igazán voltak ilyen, főleg nem ilyen széles sugárútszerű kőhidak, amik bevezettek a városba az Eufratesz folyón keresztül. Nabukodonozor tehát 605-től kezdődően mondhatta el azt magáról, hogy Júda is, mint királyság az ő hatalma alá tartozik, hiszen a király innentől kezdve hadisarcot fizetett, és túszként a királyi családból többen, sokan ott rekedtek a babiloni király udvarában. A zsidó történelem innen időszámításunk előtt 605-től számítja az úgynevezett babiloni fogság kezdetét. A zsidó történelemnek a legmélyebb pontjánál tartunk, a zsidók itt veszítik el az önálló királyságukat, és innentől kezdve lesznek számüzetésben és idegenként, idegen földön, és majd csak a Biblia jövendőlései szerint, és aztán a történelemben látjuk, hogy valóban így is volt, csak 70 évvel később térhettek vissza, és kezdhették meg valamilyen szinten a romokon újraépíteni az ő országukat. Nabukodonozor tovább próbálta erősíteni az uralmát. Már nem csak a mezopotámiai térség volt, ami felett közvetlenül uralkodott, hanem annak révén, hogy Szíriában és ugye Júda területén is kisebb ostromokat hajtott végre, az övé lett a szíriai terület, Fönícia, ugye a Libanonként van itt jelölve, és a kánáni területek, tehát gyakorlatilag a volt asszír birodalomnak a területét igen-igen gyorsan, gyakorlatilag egy évtized alatt bekebelezte. Azonban még ezzel sem elégedett meg, hanem elkezdett a sivatag arabos, az arab sivatagos területeken is területeket hódítani, és próbált még északabbra is menni a földközi tenger partvidékén, és a gazdag kereskedő városokat is megpróbálta sorra bevenni, meghódítani. Az egyik legnagyobb fegyverténye volt Tírusz városának az elfoglalása. Tírusz egy igen-igen kemény, büszke kereskedő város volt. A Bibliában megint csak jelképé válik, méghozzá nem is akármilyen jelképé, magának a sátának, az ős ellenségnek a jelképévé, a felfúvalkodottságát, a büszkeségét tekintve. Pont Ezékielnél olvashatunk, Ezékiel próféta könyvében róla.
És Tírusz egy olyan megerődített város volt, hogy gyakorlatilag szinte bevehetetlennek tűnt. Maga Nabukodonozor sem tudta a teljes várost meghódítani, csak azt a részét, ami rajta volt a földrészen. A városnak volt egy olyan része, ami egy félszigeten, a tengerben volt, ezt a részét nem tudta maga Nabukodonozor sem meghódítani. A többi részt is, a városnak a többi részét is csak 13 évnyi kemény ostrom után tudta bevenni. Azonban még mindig megmaradt a fő ellenség Egyiptom Nabukodonozor számára. Nem tudjuk pontosan megint, hogy mikor, a Kárkemisi csata után talán egy 5-6 évvel, 600 körül egy újabb csata zajlódott le az új babiloni birodalom és Egyiptom között, és ez a csata megint csak döntetlen kimenetelű volt, de minden esetre mind a két felet arra késztette, hogy innentől kezdve ne nagyon foglalkozzon a másikkal. Egyiptom is megmaradt a határterületén belül, és nem próbált terjeszkedni, nem próbált beleszólni a kánánita városoknak, Szíriának és Föníciának az életébe, míg az új babiloni birodalom sem lépte át innentől kezdve Nabukodonozor életében Egyiptom határait. Azonban pontosan ezek az események vezettek oda, hogy a júdabeli királyságot és Jeruzsálemet egy újabb támadás éri Nabukodonozor uralkodása idején, időszámításunk előtt 597-ben. Ugyanis a kánánita júdabeli királyok továbbra is nem igazán jól mérik fel a közel-keleti politikai helyzetet, és mivel ugye azt látják, hogy 600 körül egy döntetlen csata van Egyiptom és Új-Babilon birodalma között, ezért elkezdenek megint Egyiptomban reménykedni, és Joákim, aki egyébként is kifejezetten Egyiptom barát király, ugye ő az, aki ekkor uralkodik Jeruzsálem trónján, egyszerűen elhatározza, hogy nem fizet adót innentől kezdve Nabukodonozornak. Beszünteti a hadisarc fizetését, ez ugye egy lázadással ér fel az ókori Közel-Keleten, és Nabukodonozor ezért azonnal rögtön megindítja a megtorló hadjáratot Jeruzsálem ellen. Időszámításunk előtt 597-ben az új babiloni krónikák pontosan megörökítik még a hónapot és a napot is. Március 16-án éri el azt Nabukodonozornak, az új babiloni birodalomnak a serege, hogy hosszasan, ahogy végig száguldanak gyakorlatilag az egész júdabeli királyság területén, aztán majd körülveszik, ostromgyűrűbe zárják Jeruzsálemet. Ezen a napon, március 17-én sikerül elfoglalniuk Jeruzsálem városát. Itt már bizony a városfalak is erősen megrongálódnak. A Biblia egy tenger özönnel azonosítja az ekkori új babiloni támadást. Több mint 100 000 embert hurcolnak el ekkor a babiloniak fogságba. Nem csak a királyi családot, magát a királyt is viszik fogságba, és a királynak az édesanyját, a közvetlen szolga személyzetét, hanem a legtöbb mesterembert, fegyverkovácsokat, kovácsokat is magukkal cipelnek a babiloni birodalomba. Ugye miért teszik ezt? Ugye azért, hogy még fegyvert se tudjanak készíteni innentől kezdve a zsidók, és a maga a Biblia így értékeli ezt a támadást, hogy nem maradt senki más Júdában, már hogy az egész országban, csak a legszegényebbek. Az összes kézműves mesterembert, gazdagembert, előkelő nemesi családból származókat, királyi családot, mind-mind Nabukodonozor magával ragadja a babiloni birodalomba. Megint csak Nabukodonozornak a Biblia által is felmutatott emberségességét mutatja, hogy amikor sikerül elfoglalni a végre Jeruzsálemet, akkor nem kezd nagy vérengzésbe, mint ahogy mondjuk azt korábban az asszírok tették volna, sőt magát az ifjú királyt, ugyanis az ostrom közben Joákim, az a megrögzötten Egyiptom barát és megrögzötten Isten törvénye ellen lázadó király meghal az ostrom ideje alatt. Fia veszi át az uralmat, aki akkor még nagyon-nagyon fiatal, nagyon tapasztalatlan, Joákinnak hívják, ugye csak egy betű a különbség a két király neve között. Elég nehézkes ez az időszak, aki mondjuk úgy szeretné részletesen végig tanulmányozni a királyok könyveit. Nagyon tudom ajánlani, hogy csak ceruzával és papírral a kezében tegye, mert egyébként belekavarodik. Tehát ez az ifjú király Joákin megint csak nem kap halálos büntetést, holott ugye lázadónak számít az ókori közel-keleti jogrend szerint, hanem egy nagyon érdekes dolgot jegyez fel a Biblia, ami nagyon sokáig hihetetlennek tűnt. Miszerint Nabukodonozor elcipeli magával ugye a fiatal királyt is, a többi mesteremberrel, előkelővel együtt Babilonba, de nem öleti meg, hanem a király élteti őket, egy külön háztartást, egy külön szolgaszemélyzetet ad az ellenséges legyőzött királynak.
és gyakorlatilag Nabukodonozor teljes életében királyi ellátásban részesül, mint egy száműzött, mint egy uralmától megfosztott király. Nagyon érdekes régészeti bizonysága is lett ennek a bibliai kis mozzanatnak. Amikor Robert Caldwell föltárta Babilonnak a városát, akkor az északnyugati részében a városnak egy hatalmas labirintusszerű épületegyüttest tárt föl. Itt láthatjuk, nagyon éppen jól megmaradtak ezek a labirintusszerű építmények, amikről nagyon sokáig fogalma sem volt, hogy tulajdonképpen mik lehetnek. Olyan nagy méretben képzeljük el ezt az építményegyüttest, hogy 45 ezer négyzetkilométer területet ölel fel. 45 ezer négyzetkilométer, tehát valami horribilis nagy terület. Maga a Babilon városa is egyébként hatalmas méretű volt, csak a belső város falnak a hossza, amit föltártak régészek, 18 kilométer, tehát tényleg egy metropolisz volt a 6. században. És miközben itt ásott Caldwell, előkerültek ékírásos kis táblácskák, és előkerültek ugye mázas téglával borított helységek is, és igazából már csak az utókor tudta úgy összerakni ezekből a leletekből, hogy akkor ez eredetileg mi is lehetett ez a hatalmas komplexum. Minden bizonnyal Nabukodonozornak a palota együttese volt, részben a trónterem és a fogadószoba, valószínűleg a trónteremnek a falát díszítették ezek az isztárkapuhoz hasonló mázas téglákból, csempékkel borított falu termek. És hát nem csak palota trónterem volt, nem csak fogadószoba volt, hanem minden bizonnyal ilyen adminisztrációs irodák is húzódtak itt az épület együttesen belül, és ezért is lehetett, hogy ezek az ékírásos táblácskák is itt raktározódtak ezekben az alépítményekben, ezekben az adminisztrációs alépítményekben. Itt láthatunk egy ilyen ékírásos kis táblácskát, és nagyon érdekesen igazolódott át az a bibliai hihetetlennek tűnő mozzanat, hogy Nabukodonozor ennyire humánus lett volna egy lázadó királlyal, a fiatal Joákinnal szemben. Ugyanis ezek a babiloni krónikák végig kísérik, nyomon követik Nabukodonozornak a uralkodása, a történetét. Évszámra pontosan, napra pontosan datálják uralkodásának eseményeit. És szerencsésen előkerült az az ékírásos táblácska is, ami megőrzi és följegyzi azt, hogy Joákin király valóban bent élt Nabukodonozor ellátása alatt egy külön kis lakosztályban, és pontosan ezen az egyik kis ékírásos táblácskán egy ilyen adminisztrációs feljegyzés volt olvasható, hogy Joákinnak, a legyőzött zsidó királynak mennyi gabona és mennyi szezámolaj jár a havonta szokásos ellátmányból. Egy olyan kis adminisztratív elszámolás volt, hogy nyilvánvalóan, vagy valószínűleg a raktárnak a gondnoka készítette ezt a feljegyzést, hogy el tudjon számolni, egy kicsit olyan, mint a számla a mai időkben, hogy el tudjon számolni azzal, hogy ennyi olajat és ennyi gabonát adott ki Joákinnak és az ő háztartásának. Na most ez az lelet nagyon szerencsésen egybevág a Biblia leírásával, ugye nagyon ritka, hogy ennyire pontosan datálható egy-egy bibliai apró kis megjegyzés, de ez tehát nagyon ékesen tanúsítja azt, hogy az ifjú királyt, Joákint Nabukodonozor mennyire kegyelmesen fogadta, és megbocsátotta neki ezt a lázadását. Ennek a korszaknak három prófétája is van, ahogy mondtam. Júdának a végnapjainál járunk. Gyakorlatilag az egész nép a legszegényebbek kivételével már nem Júda határterületein, földrajzi egységén belül él, hanem a nép nagy része már át van telepítve több száz ezer kilométerrel odébb Babilon területére. Az Isten a Biblia szerint a gondviselését úgy intézte, hogy ebben az időben egyszerre három próféta is működött, akit nagy prófétaként tart számon a Biblia. Nem azért, mert hogy ők nagyobbak, kiemelkedőbbek lettek volna a többinél, hanem mert rengeteg kinyilatkoztatást kaptak az Istentől, és ez a három próféta három különböző helyen gondozta, ápolgatta a zsidó népet. Ezékiel a babiloni foglyok között teljesítette a szolgálatát. Ő 597-ben került Nabukodonozor II. Jeruzsálemkor a babiloni

mintegy 30 évesen kezdte meg a prófétai szolgálatát már kint a babiloni foglyok között, időszámításunk előtt 592-ben, és körülbelül egy olyan 21 néhány évig teljesített prófétai szolgálatot a fogságba került népkörében. A feladata az volt, hogy felkészítse és elfogadtassa a néppel azt, hogy Jeruzsálem végső ostroma közel van, és Jeruzsálem a földdel lesz egyenlővé téve, és Júdából és az egész zsidó királyságból semmi nem marad. És az is a feladata volt, hogy ugyanakkor azt is hirdesse a népkörében, hogy azért Isten meg fogja majd látogatni az ő népét, már egy súlyos, tényleg súlyos 70 éves megpróbáltatás után, és azokat, akik megtérnek és visszatérnek ő hozzá, azokat vissza fogja majd vezetni újból az ő hazájukba. Ugye Isten nem öncélúan engedte meg Júdának és Jeruzsálemnek ezt a szenvedését. A Biblia szerint Istennek az volt ezzel a célja, hogy a népet visszatérítse Istenhez, már akit még egyáltalán lehet, és ezzel a nehéz próbával is elgondolkoztassa őket arról, hogy ki is az Isten igazából, és hogy miért is következtek rájuk ezek a sanyarú napok, ezek a nehéz napok. Nár el Kabúrnak hívják azt a települést, amit régészek feltártak, és többen azonosítanak a Kébár csatorna partján álló zsidó kolóniával, Kébár Kabúr. Ja, a héberben is, és a legtöbb sémi nyelvben csak másolhangzók vannak. A magánhangzókat későbbi olvasatként írták hozzá, és ezért is lehet sokszor másolhangzó szintjén ugyanannak a betűcsoportnak több átirata, illetve több olvasata, ugye Kébár vagy Kabúr. Régészek azt feltételezik, hogy valószínűleg ez lehetett az a terület, ahol az a bizonyos ezékieli zsidó kolónia élt, a kitelepített, áttelepített zsidó kolónia élt. Föltárták itt a régészek ezt a Nár el Kabúr nevű települést, és találtak is egy olyan városrészt, ami pontosan erre az időszakra, a 70 éves fogság korára esik. Krisztus előtt a 7. és az 5. században zsidó települést tudtak kimutatni itt a babiloni népek között. Ugye elég jellegzetes a két népnek a kultúrája, tehát könnyű régészetileg a leletanyag alapján etnikumot meghatározni, és ezért lehet kimondani, hogy itt a babiloni birodalmon belül a 7.-5. században Nár el Kabúrban, vagyis a Kébár csatorna partján egy zsidó kolónia működött, ami minden bizonnyal Ezékielhez tartozott, Ezékiel is ezen a területen élt. Ezékielnek nagyon tragikus volt az élete. A feleségét elveszítette, ahogy a babiloni fogságba kerültek. 9 évvel a babiloni fogságba kerülés után halt meg nagyon fiatalon és váratlanul a felesége, és maga Ezékiel is vértanú halált halt. A zsidó hagyományok kétféleképpen is megörökítik a halálát, de mindenképpen azzal azonosítják, hogy a saját honfitársai nem fogadták el az ő szolgálatát itt a fogságban sem. Az egyik verzió szerint ló után kötötték, és úgy ölték meg, a másik verzió szerint pedig egy ember, egy másik zsidó előkelő ölte meg a tulajdon kezével Ezékiát. A másik nagy prófétája ennek a korszaknak, a három közül, tehát Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül a legfiatalabb, Dániel próféta volt. Ő még egészen-egészen fiatal emberként került ki a babiloni fogságba, aki az első Nabukodonozori ostrom időszámításunk előtt 605 idején került a babiloni fővárosba, és mivel egy előkelő királyi családból származott, ezért közvetlenül Babilonba, Nabukodonozor udvarába került. A Biblia szerint tehát ő volt a legfiatalabb ebben az időben, azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte ő kapta a leghosszabb és legnehezebb szolgálatot hármuk, Jeremiás, Ezékiel és Dániel közül, ugyanis Dániel 73 éven keresztül teljesítette prófétai szolgálatát itt a babiloni udvarban. Nabukodonozor, aki tényleg megint csak hangsúlyoznám, hogy egy bölcs és humánus ember volt, inkább a béke politikát szerette volna megvalósítani a birodalmon belül, és azért szokásába vette, hogy különböző népeknek az előkelő értelmes fiataljait kiválogatta egy iskolába, egy káldeus iskolába iratta őket, és hát bízott abban, hogy ez az átképzés, ez az agymosás, mint most ugye pozitív értelmű volt ez az agymosás, elegendő lesz ahhoz, hogyha ezek a nemzetiségek visszatérnek előkelő emberként a saját fajtásaik közé, akkor képviselni fogják a nabukodonozori birodalmi politikát. Dánielről is tudjuk, hogy egy ilyen kádeus iskolába került, és kiemelkedett a többiek között az ő bölcsességével és az ő értelmével. Amikor pedig már felnőtt fiatal emberré lett, akkor Nabukodonozor udvarában is, aztán majd az őt követő királyok udvarában mindvégig magas állami pozíciókat töltött be, nagyon közel állt mindig.

a királyhoz és a király tanácsadó testületéhez. A Biblia szerint tehát több mint 70 éven keresztül végezte Dániel az ő prófétai szolgálatát. Minden bizonnyal sokat tanulhatott Jeremiástól, akinek nagyon sokszor olvasgathatta a proféciáit. Maga a Biblia is megörökíti egy helyen, hogy Dániel előveszi Jeremiásnak az iratait, és olvassa őket a babiloni fogság idején. És ugye a harmadik nagy prófétája a korszaknak Jeremiás, róla majd a következő előadásban fogunk igazán beszélni. Ő pedig otthon maradt a maradék zsidósággal, aki még egyáltalán életben volt, és ő átéri az utolsó ostromot is időszámításunk előtt 586-ban. Tehát három próféta, három különböző területen, de ugyanazzal a céllal teljesíti a szolgálatát. Júda végnapjaiban Isten különösen kegyelmes a zsidó néppel, és próbálja őket erősítgetni, bátorítani. Mind a három prófétának közös a célja, az, hogy kialakuljon egy hívő maradék, akiket Isten aztán megint fel tud használni a zsidóságon belül, arra, hogy az ő hitét megtartsák, és az ő hitét továbbítsák a nemzetek között. Dániel személyéről tényleg nem sok lehetőségünk van most így beszélni, ugyanis mind Ezékiel, mind Dániel nagyon nagy prófétai könyvet hagyott maga után. Ezékiel könyve egy kicsit misztikusnak tűnik, rengeteg látomás, rengeteg olyan profécia van benne, ami talán nehezen értelmezhető. Számos ponton jelenések könyvékben rokon annyira apokaliptikus jellegűek a könyvei. De ennek ellenére, hogy ilyen misztikusnak tűnik, Ezékiel nagyon pontosan dokumentált, évszámra, évre, pontosan, szinte történészi pontossággal dokumentált. Dániel pedig egy olyan könyv a Biblián belül, ami számos ponton kapcsolódik az Új Szövetséghez, és gyakorlatilag az egész emberi történelemhez. A Biblia szerint Dániel egy olyan próféta volt, akinek az Isten kinyilatkoztatta az egész emberi történelmet. Egy olyan prófétai könyv, amiben olyan jövendőlések húzódnak meg, amik a napjainkig tartanak, amik az egész emberi történelmet a kezdetektől a végig átfogják. Négy ilyen nagy úgynevezett vázlat profécia is található Dániel könyvében. A Biblián belül vázlat proféciának hívjuk azokat a proféciákat, amik a kezdetektől végig tekintik az emberi történelmet egész a végig. Nyilván nem aprólékos pontossága, hiszen ez lehetetlen lenne, hanem egy bizonyos szempontból kiragadva rajzolják le az emberi történelmet. Dánielnél négy ilyen is van, Dániel könyve második fejezetében, a hetedik fejezetben, a nyolcadik, kilencedik fejezetben és a 10-től a 12-dik tartó fejezetben. És ami még Dánielnél nagyon érdekes, hogy Dániel az egyetlen olyan ószövetségi próféta, akinek Isten kijelentette az eljövendő messiás, az eljövendő megváltó földre érkezésének pontos idejét. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismerjük, ezt a proféciát a Biblián belül. Egy ember ezt így fogalmazta meg, egy biblia magyarázó, hogy annyira pontosan kijelentette az Isten a földre jövetelét az eljövendő megváltónak, hogy a zsidók az ujjaikon tudták volna kiszámolni a messiás földre érkezésének idejét. Dániel könyve 9. fejezetének 24-től 27-ig tartó versei írják le azt, hogy az eljövendő megváltónak mikor kell fellépnie messiásként, és mikor fogják őt megölni, és hogy pontosan az ő saját népe fogja megölni, és aztán megjövendőli előre azt is, hogy Jeruzsálem majd hogyan fog az eljövendő megváltót követő korszakokban elpusztulni, és hogy hogyan fog ez a háború egészen az idők végezetéig tartani a Szent Földön, Jeruzsálem földjén és Júda területén. A Bibliának ezek tehát olyan kijelentései Dániel könyvében, amik részben beteljesedtek, részben pedig a beteljesülésük még a Biblia szerint előttünk van, de pontosan amik már beteljesedtek, és amit után tudunk ellenőrizni a történelemben, azok hitelesítik, vagy azok tehetik érdekessé számunkra azokat a jövendeléseket, amik még folyamatban vannak, illetve amiknek még előtte állunk. Dániel könyve 9. fejezetének erről a bizonyos szakaszáról egy katolikus lelkipásztor, egy katolikus teológus tanár írt először, és ő volt, aki 1902-ben megfejtette Dániel könyvének ezt a proféciáját, és kiszámította, hogy a messiásnak, akiről Dániel könyve jövendől, Krisztus után 27-ben kellett föllépnie, és Krisztus után 31-ben kellett keresztre feszítenie. És hát ma már történelmileg is tudjuk, hogy ez a bizonyos történelmi Krisztus, aki ezen a földön élt, minden bizonnyal ekkor lépett fel, legalábbis ha a Bibliával is összevetjük, és ekkor halt meg az Új Szövetség, és a történelmi források szerint is. Nem szoktam előadást közben ajánlani, de a végén már nem szeretnék, és teljesen ide kapcsolódik.
Van egy elég ritkaság számba menő fénymásolat nálam, pontosan erről a proféciáról és ennek a proféciának a megfejtéséről. Hubel Lipót kalocsai teológiai tanár készítette 1902-ben. Ez az egyik szentírás tudományi szemináriumnak a fénymásolt kis példánya. Ha valakit ez érdekel, tényleg rendkívül érdekes és nagyon meggyőző az, ahogyan megfejti ezt a Dánielé proféciát, és hát azok számára is érdekes lehet, akik mondjuk nem hisznek a Bibliának a csoda voltában, vagy isteni voltában, vagy szava hihetőségében. Azért érdekes, mert mégiscsak eléggé logikusan nyomon követhető az, hogy Dániel könyvében a Krisztus előtti időkből maradt fent egészen biztosan egy olyan jövendőlés, ami napra, évre pontosan megjeleníti, vagy elmondja az eljövendő messiásnak a földre érkezését. Ugye három profétája volt tehát ebben az időben a Júdabeli királyságnak, és a három proféta időrendjét követi a Bibliánk is, Ezékiel, Dániel és Jeremiás. Ezékiel és Dánielnek a szolgálatát most ennyiben kellett összegezzük, és a következő előadásunkra már tulajdonképpen Júdának a legutolsó napjai fognak maradni. Azt vizsgálnánk meg, hogy hogyan is következett be Jeruzsálem utolsó ostroma, hogyan teljesedtek be azok a bibliai proféciák, amik előre megjövendölték, hogy bizony semmi nem fog maradni szinte Jeruzsálemből, és mindenki át lesz szinte telepítve a babiloni udvarba. Miért is kellett Nabukodonozornak, aki alapvetően humánus király volt, ezt a totális támadást elindítania Jeruzsálem ellen? Ezeket vizsgálnánk a következő alkalommal, és egy kicsit megint abba is beletekintenénk, hogy a Biblia mit mond erről a korszakról, mit mond Jeremiás prófétáról, miben összegzi az ő szolgálatát, és hát megelőlegzem azt is, hogy Jeremiás lesz az egyetlen olyan prófétai személy, akinek az életéről és működéséről van régészeti bizonyítékunk. Ezékielről és Dánielről nincsen, tehát nincs egy olyan bizonyítékunk, hogy valahol feliratként előkerült volna egyikük vagy másikuk neve. Ezt fel lehet fogni egy bibliai leírásnak, bár mondjuk azok a könyvek, amiket maguk mögött hagytak, azok rendkívül súlyosak és rendkívül értékesek. Jeremiásról azonban van olyan régészeti leletünk, ami eléggé egyértelművé teszi, azt kell, hogy mondjuk, hogy történeti személy avatja számunkra azt a Jeremiást, aki elsiratta Jeruzsálemet az utolsó fogság idején. Most ugye hozzárnánk le a történetet tehát, hogy Nabukodonozor kétszer megostromolta már Júda fővárosát, Jeruzsálemet, több százezer embert elhurcolt magával Babilonba, a királyi városba, köztük Ezékielt és Dániát, akik részben a babiloni udvarban, részben a foglyok között teljesítenek szolgálatot, és Júdában már csak a legszegényebb népréteg maradt, és egy Nabukodonozor által trónra ültetett Sedékiás nevű báb király, aki úgy ugrált, ahogy Nabukodonozor mozgatta. Azonban a következő és legutolsó előadáson azt néznénk meg, hogy Sedékiás hogyan lázadt fel ezzel ellen a báb király szerep ellen, és ezzel hogyan alapozta meg Jeruzsálemnek a teljes pusztulását. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Most az előadásnak, tehát ez a címe, hogy az utóbbi 2-3 esztendőben beteljesült proféciák, ugye mondhatná valaki, hogy merész cím, hogyha évszámhoz merészeljük kötni a proféciák beteljesedését. Ezért a mai előadást azzal kell kezdenem, hogy milyen idői proféciák vannak a Szentírásban, amelyek az emberi történelmet keresztül pásztázzák, és főleg azokra a proféciákra leszünk kíváncsiak, amelyek a végső időkre vonatkoznak. Milyen idői kijelentéseket találhatunk a Szentírásban? Itt van a táblán a fejem fölött ezeknek az idői kijelentéseknek a sorozata, méghozzá színekkel is megkülönböztetve és elválasztva. És szeretném most befejező, összefoglaló jelleggel fölhívni a figyelmüket arra, hogy Isten, amikor jövendőléseket adott az emberi történelemre nézve, akkor nagyon sokszor pontos idői kijelentéseket is tett. Ezek az idői kijelentések természetesen bele vannak rejtve a nagy folyamatokba és a profétikus előrejelzésekbe, tehát ezek azoknak tárulnak fel, akik megértik a velük kapcsolatos kijelentéseket is. A Bibliának a leghosszabb idői kijelentése az úgynevezett 2300 évről szóló profécia, Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem írtam ide igeverseket, de az előadás során mondanám, hogy melyik hol található. Tehát a 2300 éves jövendőlés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ugye ez a Bibliának egy olyan hosszú időtávot átfogó kijelentése, hogy szinte úgy bele remegünk, hogy csak nem 2,5 évezredre adott Isten kijelentést. Méghozzá azért biztos ennek a kijelentésnek az értelmezése, és mindannyiunk előtt azért világosodhat meg, mert egybe van kötve egy másik kijelentéssel, az úgynevezett 490 évről szóló jövendőléssel, amely Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó versekben található. Dániel prófétának Isten adott egy óriási nagy időtávot tartalmazó kijelentést, amit a próféta nem értett. Úgy gondolta, hogy a zsidó népre vonatkozik, és úgy gondolta, hogy Isten a zsidó népnek a babiloni fogságát hosszabbítja meg ezzel, hiszen a proféciát Dániel akkor kapta, amikor a 70 éves fogság már lejáró férben volt. Több mint 10 évig kutatta ennek a jövendőlésnek az értelmét Dániel. Mindannyiunk számára példa lehet. Ugye, hogy 70 éves kijelentés, úgy gondolta Dániel, hogy Isten meghosszabbítja a zsidóknak a babiloni fogságát, de ilyen hosszúra. És Dániel nem tudott napirendre térnie kijelentés fölött. És ezért, amikor már elmúlt a 10 év, és még mindig nem találta, hogy hova, mire értelmezze ezt a kijelentést, akkor Dániel újra utána nézett a bibliai iratokban, és Jeremiás könyvében kétségkívül megtalálta, hogy csak 70 éves lesz a fogság. Megint példa mindannyiunk számára, hogyha valamit nem értünk a Bibliában, mindig a Bibliában nézzünk utána. És hogyha valamit akkor sem értünk, ha a Bibliában utána néztünk, Dániel könyve 9. fejezet 2. versétől kezdődik a Bibliának egyik legszebb imádsága, amelyben Dániel kéri az egek Istenét, hogy nyilatkoztassa ki előtte ezt a proféciát. Ekkor kapja Dániel a 490 évről szóló jövendőlést, vagyis az Úristen megnyugtatta a prófétát, hogy ebből a hatalmas időtávlatú kijelentésből az ő népére, a zsidó népre csak ennyi vonatkozik. És ezzel a 490 éves jövendőléssel kapcsolatban, amit nem is bontottam föl, hiszen három döntő eseményt jövendőlt meg eközben az Isten, csak a legfontosabb eseményt rajzoltam fel a táblára, Jézus Krisztus fellépése, kereszthalála és az apostoli missziónak a Palesztinából való kiindulása, ezek szerepelnek a kijelentés a 490 éves kijelentés végén. Ez egy szabott időpontból indul ki, hiszen megmondta Isten a prófétának, hogy ezeket a proféciákat a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell indítani.
Tehát attól a történelmi időponttól, amikor a perzsa királyok rendeletet adnak ki, hogy a fogságból hazatért zsidó nép újjáépítheti Jeruzsálemet, de figyeljük meg, hogy nem a templomot csupán, mert arra nézve két rendeletet is kiadtak az 530-as és az 520-as években, hanem a Jeruzsálem újraépítetése felől való rendelettől indul el ez a profécia is, és következtetésképpen ez is. Ennek pedig csak egyetlen egy rendelet felel meg Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodónak a 457-ben, időszámításunk előtt 457-ben kiadott rendelete. Ez a 490 éves profécia szó szerint beteljesedett. Amikor keresztelő János és később Jézus fellépett, és azt mondták, hogy betelt az idő, elközelített a mennyek országa, akkor erre a proféciára hivatkoztak. Betelt az idő. Amikor Jézus fellépett, 3,5 évig tanított, meghozta az áldozatát, és utána az apostolok a keresztény missziót elkezdték, akkor betelt az idő, és elkezdődött egy új időszak az emberiség történelmében. Isten tehát egy olyan proféciához kötötte ezt a hosszú lejáratú 2300 éves jövendőlést, ami a történelemben beteljesedett, szó szerint hajszál pontosan, és ezért érthették meg ezt a proféciát akkor, amikor a Biblia mindenki kezébe eljutott, de ezt ugye láttuk a Jelenések könyve sorozatunk kapcsán, hogy ez csak a 18.-19. század fordulóján következett be, amikor emberek kézbe vehették nemzeti nyelven, mindenki számára lefordítva a Szentírást, és a 2300 éves jövendőlés megértése a múlt század 30-as, 40-es éveiben következett be, vagyis akkor, amikor ez a profécia valóságban beteljesedett, hiszen látjuk, hogyha ez a 490 év innen indul ki, és hajszálpontosan beteljesedett Jézus első eljövetelekor, a 2300 év is ugyanabból az időpontból indul ki, és 457-ből, hogyha kivonunk 2300-at, akkor kijön 1843-44 a profécia beteljesedésének dátumaként. Ez a Bibliának a leghosszabb proféciája egyben kijelöli az emberiség végső időszakának, tehát végidejének a kezdő időpontját. Az emberiség történelmének a végéhez mindig egy kérdőjelet szoktunk tenni, azért, mert ennek a napját és óráját senki nem ismeri. De a végső korszaknak a kezdetét, íme itt van már egy profécia, amiből tudhatjuk, hogy a végső korszak kezdete az a múlt század első fele. És ezt a kijelentést, amikor újra láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, azt láttuk, hogy Jézus Krisztus esküvéssel megerősítette ezt a jövendőlést. Ugye Jézus Krisztust láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, mint megváltót, mint győztesen a földre érkező messiást, aki az egyik lábát a földre, a másik lábát a tengerre helyezte, egy kinyílt könyv volt a jobb kezében, és megesküdött erre a könyvre, hogy több idő nem lesz már. Az emberi történelem a végső idejébe érkezett. Ugye azonosítottuk azon az előadáson, hogy mi volt ez a nyitott könyvecske Jézusnak a kezében. A Bibliában egyetlen egy könyv van, ami bepecsételt és zárt könyv, amit szó szerint így mond a Biblia Dániel könyve 8. fejezetében, hogy ez az időszakról való hatalmas látomás, ez igazság, de pecsételt be Dániel ezt a látomást, mert sok napra való. Csak a végső időkben fogják megérteni ezt a látomást, csak akkor nyílik ki a bibliai proféciák, idői kijelentéseknek ez az üzenete, tartalma. És Jézus Krisztus megmutatja nekünk Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy már megnyílt a könyv, már megértik Dániel könyvének az idői kijelentéseit, és amikor megnyílik ez a könyv, és megértik ennek a proféciának a tartalmát, azután több idő már nincsen. Több profétikus idő, több nagy szakasz az emberiség történetében nincsen, a múlt század elejétől az emberiség tehát a végső időszakába érkezett. De kedves hallgatók, nem elég egy idői profécia. És általában semmi nem elég a Bibliából, ami egy vagy kettő. A Bibliában nem ez az egy idői profécia jelöli, még nem is mondtam persze, hogy tartalmilag ez mire vonatkozik, csak egyszerűen az évszámokra nézve tettem utalásokat, de így is soha nem elég, hogy a Bibliában egy idői proféciát nézzünk meg, hanem meg kell nézni az összes többit.
Így például Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk először az 1260 évről szóló jövendőléssel, úgy mint egy év, két év, fél év, tehát három és fél év, ilyen kombinációban adja meg, tehát a három és félszer 360 kombinációjában, ami ugyancsak 1260. Ugyanezzel találkozunk Dániel könyve 12. fejezetében, és ugyanezzel találkozunk Jelenések könyve 12. fejezetében. Ugye ezt már az ezévi sorozatunkban elemeztük. Tehát ez az egy év, két év, fél év, vagyis három és félszer 360, összesen 1260 év, ez háromszor fordul elő a Bibliában, és ehhez társul még egy másik kijelentés, a 42 hónap, a 42x30 számkombináció, amely szintén 42x30, 1260, ami előfordul Jelenések könyve 11. fejezetében, és Jelenések könyvének a 13. fejezetében. És maga ez az 1260 napról szóló kijelentés előfordul Jelenések könyve 11. és 12. fejezetében. Tehát összesen ez az idői kijelentés háromféle idői megjelenéssel 7-szer fordul elő a Bibliában. Tehát ide írnám, hogyha ez az egy profécia, amit eddig áttekintettünk, kijelölte az emberi történelem végső korszakának a kezdetét, ez a másik profécia, ez a másodiktól nyolcadikig szóló profécia, tehát összesen 7 profécia van arról, hogy 1260 évig tart egy hatalomnak, egy az egész középkort meghatározó jellegű hatalomnak a teljhatalma. Ezt a Biblia 7-szer adja meg, tehát most már van nekünk 8 idői proféciánk. Ez az 1260 nap, ahogy a sorozatunkban ezt azonosítottuk, időszámításunk szerint 538-tól 1798-ig a középkori egyházi hatalom teljhatalmának az időszakát adja meg, amikor hatalmat kapott, és amikor elvették tőle a hatalmat. De még ez sem elég, hanem hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy ha megtaláltunk egy profécia együttest, itt a sárgával jelzett 2300 év és 490 év, a kékkel jelzett 1260 év, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek között a proféciák között összefüggés, szó szerinti kijelentett összefüggés is van. Így például Dániel könyve 12. fejezetében, amely egy 1290 éves jövendőlést említ, amelynek a lejárta éppen akkor van, mint az 1260 évnek, a kezdete viszont 30 évvel korábban van. Ez tehát a Bibliának a 9. idői kijelentése a végső korszak kezdetére, aminek a lezárulása szintén 1798. De Dániel könyve 12. fejezete egy boldog mondás kíséretében, ez egy roppant horderejű kijelentés, a Dániel 12. fejezet 12. versében található, azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Vagyis év, ugye a bibliai proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Tehát van még egy 1335 éves kijelentésünk is, ez a kijelentés, ez már a Bibliának a 10. idői kijelentése a végső időszak kezdetére, amely elindul az 1290 év kezdetétől, de túlmegy az 1290-en, 1335, tehát éppen 45 évvel, tehát éppen 1843-ban ér véget. Tehát a Biblia összeköti a végső időszaknak ezt a kezdetét és ezt a kezdetét. Ráutal arra, hogy akkor kezdődik a végső időszak, amikor egy középkori hatalomnak, egy egyházi hatalomnak lejár a teljhatalma, és megnyílik a szabad kutatás és a szabad hit és vallásgyakorlás előtt az út. Tehát az 1260, 1290 és 1335 éves proféciákat összefűzi a Szentírás, és azt mondja, hogy boldog az az ember, aki várja és megéri ezt az időszakot. Milyen érdekes kijelentés, és milyen jó magunkat ezzel vigasztalni, hogy bár a Biblia tud arról, hogy ezzel az időszakkal a történelem felgyorsul, és a világ soha nem látott nyomorúságok időszakába fog érkezni,
De mégis azt mondja az Isten szeretőknek és az Isten akaratát kutatóknak, hogy boldogok azok, akik várják és megérik ezt az időszakot. Tehát iszonyatos a történelem, iszonyatos a modernkori történelem, főleg az utóbbi 200 évben, hogy felgyorsul, ahogy kegyetlenebb lesz, és egyre inkább elviselhetetlen lesz az élet ezen a földön, ezt nyugodtan kimondhatjuk a proféciák szerint, de mégis azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri ennek az időszaknak a kezdetét, illetve a végső időt. De kedves hallgatók, van itt még egy további profécia együttes is, és ez a barna színnel jelzett, és ez már a 11. a sorban. Tehát, hogyha minden proféciát külön számolok, akkor ez már a 11., amelyet láttunk Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében, ahol a Szentírás egy másik középkori hatalomnak adta meg a tejhatalmának az idejét, és ez volt az arab, iszlám, illetve a török-oszmán birodalomnak, tehát a török-oszmán birodalomnak és hátterében az iszlámnak a világhatalma, amely 1299-től először egy 150 éves proféciával 1449-ig ér, és onnan egy 390 év plusz 15 napos proféciával 1840-ben jár le, amikor ténylegesen a török nagyhatalom összeomlott, és Törökország, amely addig Európa történetében alapvető szerepet játszott, állandóan fenyegette az európai nemzeteket, egyik pillanatról a másikra, hogyan is nevezték, Kelet beteg emberévé vált. Ez tehát, ez a 150 plusz 391 éves jövendőlés megadja a végső időszaknak egy másik időpontját, egy másik kezdetét, és figyeljük meg, hogy micsoda logika van ezekben a kijelentésekben. Egy ellenséges pogány világbirodalom életidejét adja meg a Szentírás itt, megadja a középkori Európa eltorzult egyházi hatalmának az életidejét, és megadja a mennyei ítéletnek a kezdetét, hiszen így hangzik a Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis napig, vagyis évig, és kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szent hely, elkezdi Jézus az ítéletet a mennyben, de ezen közben a földön is kiderül az az igazság, hogy hogyan lehet Krisztushoz méltó és Krisztussal kapcsolatot teremtő igazi életet élni. Hát remélem, hogy talán nem annyira bonyolult, mint ahogy mondjuk ábra nélkül talán első hallásra tetszhet ez, és főleg azoknak, akik csak az elmúlt előadásokon kapcsolódtak be sorozatunkba. Én ezzel az összeállítással, ezzel a kis sémával azt szerettem volna önöknek érzékeltetni, hogy a Biblia világosan megmondja nekünk, hogy az emberiség történelme a 18. század vége, 19. század elejétől fogva a végső korszakába lépett. Most ezek után tegyük fel a kérdést, hogy miért a végső korszakába? Miért állítja ezt ilyen határozottan a Szentírás, hogy a nagy francia forradalom, a múlt század elejé hatalmas változások, egyházi hatalom, a hűbéri rend végleges elsüllyedése, ugye ami a középkori feudalizmus teljes bukása a nagy francia forradalommal, egy európai nagyhatalomnak a teljes letűnte, és a mennyei ítélet kezdete, miért képeznek ezek egy olyan határkövet, ami után már Jézus megesküvéssel megerősíti, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs. Miért érkezik bele a világ ekkor a végső időszakába? Kedves hallgatók, erről a Jelenések könyve sorozatunkban több előadáson is beszéltünk. Volt olyan előadás, ami szinte csak erről szólt. Ez volt például a Jelenések könyve 11. fejezetéről szóló előadás. Itt hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy fel tudjuk venni az előadásokat, és ha valakit bármely téma érdekel, 25 előadásra duzzadt ugye ez a 2 éves Jelenések könyve sorozat, de ha valaki bármely fejezetnek szeretne utána nézni, vagy az egész Jelenések könyvét szeretné maga előtt látni, akkor megveheti, megrendelheti kazettánként is, de az egész sorozatot is itt azoktól a kedves munkatársainktól, akik ezt felveszik. Na de válaszoljunk most összefoglaló jelleggel arra, hogy miért ez a végső történelmi időszak? Kedves hallgatók, ahogy ezek a proféciák is sejtetik, azért ez a végső történelmi időszak,
mert egy hatalmas nagy korszak lezárul ezeknek a jövendőléseknek a beteljesedésével, és ez a hatalmas nagy korszak a középkor. Mi jellemző a Biblia szerint a középkorra? A Biblia hogyan állítja elénk a középkort? A Biblia azt mondja nekünk a középkorról, hogy a kereszténységnek egy óriási eltorzulásának ideje volt a középkor. Ennek az eltorzulásnak az alapjait a 4.-6. század között vetették meg, erről olvashattunk a levél szakaszban, Jelenések könyve első 3 fejezetében, a pergámumi és a tiatírai levélben. Ennek az eltorzulásnak az volt az oka, hogy a keresztény vallás intézményesített rendszere szövetséget kötött az államhatalommal, és hatalmat kívánt a kereszténység, politikai és világi hatalmat kívánt a kereszténység. És aki ezen a földön hatalmat, befolyást akar gyakorolni a tömegekre, hatalmat kíván, csak idő kérdés, hogy eltorzul, ez mindegy, hogy Rómának hívják annak a központját, vagy Genfnek hívják, vagy bármi más városnak hívhatják, és egyháznak hívhatják, ez idő kérdés, hogy eltorzul. Ennek a középkori eltorzulásnak az életideje, hogy úgy mondjam, a masszív eltorzulás életideje 1260 év. Persze most egy előadáson könnyű itt évszázadokat, évezredeket említeni. De egy kicsit megállok, és tessenek belegondolni egy kicsit abba, hogy az emberiség történelmében ilyen hosszú egységes időszak nem volt. 13 évszázad. Erre a 13 évszázadra az volt jellemző, hogy a keresztény egyház és az európai politikai hatalmak annyira szorosan összefonódtak, annyira zárt egységet képeztek, hogy ezt már abban a korban, a középkorban is a trón és az oltár frigyének, vagy házasságának nevezték. Amit az egyház mondott, az mindenki számára kötelező volt, mert hogyha valaki nem akarta elfogadni, ott volt a világi hatalom, amely, ha kellett, kényszerrel és erőszakkal fogadtatta el. És amit a politikai hatalom mondott, azt az egyház szentesítette, úgyhogy az emberiség történelmének valóban egy borzalmas időszaka volt a középkor. Kár, hogy ezt az elmúlt évtizedekben világosra akarják mosdatni, ez valóban sötét középkor volt. És ezután, a középkor után, amiután a hazugságnak, a hamisságnak minden válfaja felvonult, az emberiség történelmében és Európa történelmében a vallás és a keresztény vallás megutált vallás lett. Ezt nagyon világosan meg kell értenünk Jelenések könyvéből, főleg a 11. fejezetből, amely arra is rámutatott, hogy mely államban utálták meg legjobban a kereszténységet. Abban az államban utálták meg a legjobban, Európában, amely államhatalom a legszorosabbra fűzte a kapcsolatait az egyházi hatalommal, abban az államban, amely a népvándorlás kori Európában a leghatatosabb politikai tényező volt, ezért is választotta ki az egyházi hatalom a trón és oltár szövetségéhez, vagyis Franciaországban. Franciaországban született meg, ahol 1000 évig volt uralmon ez a trón és oltár szövetsége. A 800-ban koronázzák császára, ugye, Nagy Károlyt, és 800 és 1798 között csak nem 1000 év van. 1000 évig a legborzalmasabb módon lejáratták a kereszténységet szerte Európában. Ugye az erőszak a hatalom vallása lett. A más vallásokat beolvasztó pogány vallások gyűjtőtégeje lett, és főleg Franciaországban, ahol nem véletlenül először a szellem lázadt fel ellene, tehát a racionalizmus és a felvilágosodás, utána pedig a politikai hadszíntéren is a kitörő francia forradalom híres jelszava az volt, hogy csukjátok be a templomokat, tapossátok el a papokat, a gyalázatosokat, és mindaz, ami a vallással, a kereszténységgel kapcsolatos, beleértve a Bibliát is, ugye, amelyet szamár farkára kötve hurcoltak végig Párizs utcáin, mindez kárhoztatandó, és mindez seperjük ki az emberi kultúra és civilizáció történetéből, mert a vallás, a babona, az egyház hozta a legnagyobb bajt az emberiségre. Tehát ebben az időszakban azért érkezünk bele a végső időszaknak a kezdetébe, mert egy hosszú időszak lejár,
és egy hosszú időszak kitermeli az ellenreakcióját. Az eltorzult vallás kitermeli az ellenreakcióját, az ateizmust. Az emberiség történelmében tömeges méretekben a 18. században jelentkezik az ateizmus. És ez az ateizmus szárba is fog szökkenni. Ez nem csak a felvilágosodással egyenlő. Az ateizmus a 19. században létrehoz egy politikai kultúrát, amely először a szentszimonizmusban, utána a korai szocialista törekvésekben, később a kommunisztikus törekvésekben politikai formát is ölt. Ennek lesz a jelszava, ennek az ateista kultúrának lesz a jelszava, hogy Isten nem létezik, az embernek magának kell kezébe venni a történelem irányítását, a természettudományok és a társadalomtudományok segítségével. Egy döntő fordulat játszódik le az emberiség történelmében, a nyílt Isten tagadás és az, hogy az ember a saját maga ura és történelmének a kovácsolója, nincs szüksége vallásra, se kereszténységre, se Bibliára, az ember megáll a maga lábán is, maga is hozhat törvényeket, és mondom, ez az eszme, ez politikai kultúrává is lesz, és ez a politikai kultúra a világnak jó néhány részét meghódítja, és körülbelül az élet ideje csak nem 2 évszázad. Most, amikor a befejező előadásunknak ez a címe, hogy a bibliai proféciák beteljesülése az elmúlt 2-3 évben, itt szeretném megragadni az első konkrét beteljesedést, amiről a Biblia beszél. Az első konkrét beteljesedés az, ami előttünk most játszódott le alig 1,5 évvel ezelőtt, hogy ennek az ateista kultúrának a vezető állama összeomlott. Tehát azzal, amikor 1991. decemberében a Szovjetunió feloszlott, és ennek az ateista kultúrának a vezető, a világon vezető állama, amelyhez a többi kis államok úgy csatlakoztak, mint az anyához a gyermekei, ez összeomlott, ezzel a Bibliának egy hatalmas kijelentése teljesedett be, amely előre megjövendölte azt, hogy ennek az ateista kultúrának csak egy bizonyos szabott ideig lesz hatása és tere az emberiség történelmében. A Bibliában olvastuk ezt Jelenések könyve 11. fejezetében, hogy ez az ateista kultúra azzal lép fel, azt mondja a kereszténységre, azt mondja a Bibliára, ott 2 tanúbizonság jelképében volt előttünk a Biblia, hogy a Biblia és a kereszténység gyötörte a föld lakosait. A Biblia egy fél mondattal szemléltet, hogy az egész ateista kultúránk mi a jelszava, hogy a vallás és a kereszténység és a Biblia gyötörte a föld lakosait. Felesleges terheket tett az emberekre. Az embereket elámította a misztikummal, a túlvilággal, meg a többivel. És kifejezésre juttatja itt az a látomás, hogy az ateizmusnak ez lesz a jelszava, hogy gyötörte, a vallásra nincs szükség, mert gyötörte a föld lakosait. De aztán láttuk a 11. fejezetben, hogy amikor már csak nem úgy látszott, hogy ezt a 2 tanúbizonyságot, az Ó és Új Szövetséget megöli ez az ateista kultúra, hirtelen életlelke adatot beléjük, fölemelkedtek, és a levegőben felmennek az égbe, és látják a föld népe, és elámulnak ezen. Ez a profécia pontosan jelzi azt, hogy az ateizmusnak vége lesz. És a Bibliában azért nincs a Szovjetunióra nézve kijelentés, mert a Biblia pontosan érzékelteti, hogy az ateizmus kiinduló pontja az Franciaországban keresendő, eszmeileg pedig az eltorzult vallás elleni reakcióban keresendő. A Biblia mindig a gyökerére tapint a dolgoknak. Tehát a Bibliában azért nincs a Szovjetunióra, vagy az ateista államokra, vagy bolsevizmusra, vagy bárhogy nevezzük kijelentés, mert ezek csak következmények voltak. Nagyon rövidlátó az az ember, aki nem látja, hogy az ateizmust mi váltotta ki, és az ateizmus miért életképtelen. Ez 2 dolog. Az ateizmust az eltorzult vallás váltotta ki, ezt világosan kell látni mindenkinek. Ha Európában nem torzítják el a kereszténységet, soha tömeges ateizmus nincsen. És a másik dolog, hogy az ateizmus miért életképtelen, mert az ember nem tudja kezébe venni, még egyes emberként sem az élete sorsának irányítását, hát még tömegenként. Tehát az ember képtelen arra, hogy törvényt adjon önmagának. Ami emberi törvények vannak, szokástörvények, jogi törvények, tessenek megfigyelni, hogy az ember mennyire képtelen szabályozni az életet, és mennyire nem tudja az élet alapvető törvényeit. Mert tulajdonképpen ez az ateista kultúra
amelyről szólva nem csak a bolsevizmust meg a kommunizmust kell említeni, hanem ugyanúgy említeni kell a kapitalizmust is, hiszen az is velejében ateizmus. Hiszen az is azon alapszik, hogy az ember dolgozzon, az ember maga legyen ura önmagának, az ember úgy érvényesül, ahogy tud. Tehát ne legyenek illúzióink, a Biblia azért sem ad a Szovjetunióra nézve utalást, mert a világkorszakunk egységes abban, hogy mindegy, hogy szocializmusnak nevezik, vagy kapitalizmusnak nevezik, mind a kettő az ateista kultúrára alapul. És azzal, hogy vége van az egyik világrendszernek, és a másik fut tovább, ezzel az ateista kultúrának nincs olyan szempontból vége, hogy kimúlt volna egyszer s mindenkorra, hanem az ateizmus, mint búvópatak, ott marad az emberi szívekben, ott marad az emberi elhatározásokban. A politikai rendszerként ledőlhetett a nagy bálvány, de az embert középpontba helyező ateista kultúra megmaradt. Tehát, kedves hallgatók, azzal, hogy egy nagy világhatalom összeomlott, a Bibliának nem csak a Jelenések könyve 11. fejezetében látható proféciája teljesedett be, hanem a 12. és főleg a 13. fejezetében található proféciája is, amelyben János apostol azt látta, hogy a földi történelem végén egy világhatalom lesz. És ha beszéltünk arról, hogy összeomlott az ateizmusnak a legfőbb politikai gépezete a Szovjetunió, és ez az elmúlt másfél évnek az egyik eredménye, tehát erről még 7 évvel ezelőtt, amikor ugyanez a sorozat folyt itt a Jogi Egyetemen, nem beszélhettünk, nem is láttuk 7 évvel ezelőtt, hogy mi következik, ugye? Azért valljuk be magunknak, hogy nagyon felgyorsultak az események az elmúlt 2-3 évben, de hogy 7 évvel ezelőtti önmagunkat, hogyha fel tudjuk idézni, én azt hiszem, hogy a legmerészebb ember nem gondolt volna arra, hogy 4-5 éven belül ez a monstruózus keleti hatalom összeomlik. De talán arra sem gondoltunk, ami a második nagy beteljesedett profécia, amit így mond a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete, hogy a történelem során Európából a súlypont áttolódik Amerikára, amikor egy földet felfedeznek, és a föld segítségül lett az asszonynak, de a 13. fejezetben János apostol már azt látta, hogy ebből a földből egy földből feljövő fenevad emelkedik ki, amely úgy szól, mint a sárkány, de olyan, mint a bárány. Tehát tulajdonképpen a végső idők teljhatalmát, egyedüli hatalmát jelzi itt a Szentírás, és ez a föld azonosítása révén, és itt beszéltünk 2 fejezetet elemezve 3 előadásban összesen, arról, hogy ez a hatalom az Amerikai Egyesült Államok. A Szentírás Dániel könyvétől fogva érzékelteti a nagy világbirodalmak sorrendjét, elkezdve az időszámításunk előtti 7. századtól a babiloni világbirodalommal, utána a médó-perzsa világbirodalommal, utána Görögországgal, amellyel a súlypont áthelyeződik Ázsiából Európába, aztán Görögország után jön Róma, az ókori, a császári Róma, már végleg Európában stabilizálja a történelemnek a fősodrát, de aztán az ókori Róma bukása után jön az egyházi Róma, a középkori Róma, és kialakulnak az európai nemzetállamok, tehát Európa lesz már a történelemnek a központja, de a Biblia arra is fényt vet, hogy az európai történelem is nyugatra tolódik akkor, amikor Európában a legelemibb szabadságjogokat megtagadják az emberektől, az európai államokból a hívő emberek színe java kivándorol Amerikába, és ott egy olyan államot fog létrehozni, amely rövid néhány évtizeden belül le fogja körözni az európai államok fejlettségi fokát, és a Jelenések könyve 12. 13. fejezetében előttünk van az Amerikai Egyesült Államok kifejlődése, de eltorzulása is, és az is, hogy a földi történelem végén 2 hatalom marad a földön. A 2 hatalom közül az egyik a politikai hatalom, a legerősebb politikai hatalom, és ez az Amerikai Egyesült Államok. Vagyis a második nagy profécia, amit a szemünk láttára teljesedett be, és ezt, habár a Bibliának ezeket az összefüggéseit az Amerikai Egyesült Államok elnökei vagy vezetői alig ha ismerik. De mégis, amikor a Szovjetunió összeroppant, és ugye a szétoszlás végbe ment,
akkor mi volt az akkori elnöknek, a Bush elnöknek az első nyilatkozata, hogy bibliai léptékű változások következtek be a világban, mert egyetlen egy világhatalom maradt a történelem színpadán, és ez az Amerikai Egyesült Államok. De kedves hallgatók, ott a Jelenések könyve 13. fejezete elébünk állít még egy jövendőlést, és ez már a harmadik, ami most itt a szemünk látára teljesedett be, hogy a Földnek a vezető politikai erejét, a legerősebb államhatalmat mindig keresi az az egyház, amely világuralomra tör. Tehát mi volt a középkornak a kezdete is? Hogy amikor Róma látta azt, hogy Európa térképén, ahogy a népvándorláskori népek letelepedtek, Európa térképén a legerősebb hatalomnak a frank királyság mutatkozott, nem véletlenül köttetett szövetség Róma és a frank királyság között, mert az az egyház, amely a legnagyobb tömegeket akarja meghódítani, és amely világhatalomra tör, az természetes, hogy itt a földi történelemben a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi. Ez így volt az egész középkoron át, amikor először a frank királyság szövetségét nyerte Róma, az volt a legerősebb hatalom. Amikor a francia történelem elgyengült, visszanyatlott, akkor a német-római császárság időszaka következett a középkor derekán. Amikor a középkori nemzetállamok lehanyatlottak, és egyáltalán Európa meggyengült, és Amerika vette át a vezetést, és ugye ez protestáns volt ez az Amerika, akkor valóban egy kis interregnum következik be, és Róma nem találja a szövetségest, hiszen európai hatalmak között nincs is. De a történelem végéről azt olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy ez a tengerből feljövő fenevad, amely mindig Rómát jelképezi, és ez a földből feljövő fenevad szövetségre jut, méghozzá úgy, hogy a földből feljövő fenevad készíti el a tengerből feljövő fenevad hasonmását, és terjeszti el az egész világra. Ez mindig szabály, szóval ez, mondom, hogy mindegy, hogy most Róma, Genf, vagy Washington, vagy bármit egyházat, államot mondhatunk, az az egyház, amelynek bevallott célja az, hogy az egész föld felett úr akar lenni, az mindig a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi, hogy azzal karöltve a céljait meg tudja valósítani. Kedves hallgatók, ez, hogy hogyan lép szövetségre a protestáns Amerikával a katolikus Róma, a történelemnek egyik legkülönösebb fejezete. Ez is a szemünk előtt teljesedik be. Mert sokan ezt nem gondolták volna sem 100 éve, sem 50 éve, de még talán 20 éve sem, ami 1984-ben, tehát idestova 9 éve megtörtént már, amikor a világ hatalmi helyzetében az akkori álláspont az volt, hogy akkor már 6 éve volt egy lengyel pápa Róma trónján, egy nagyon energikus amerikai elnök 4 éve választatott meg, ez régen volt, és 1984-ben milyen érdekes dolog, hogy régen elnök elérkezettnek látta az időt, hogy Amerika történelmében olyat tegyen, amit senki nem gondolt volna, hiszen 1867-ben az amerikai szenátus kimondta, hogy Amerika csak azokkal az államokkal vesz fel diplomáciai kapcsolatot, amelyek politikai államalakulatok, egyházakkal nem vesz fel diplomáciai kapcsolatot. Ugye kimondták a múlt század közepén az akkor még a liberalizmusért és szabadságért küzdő amerikai politikai vezetők, hogyha az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatot venne fel egy egyházi hatalommal, ez hátrányos megkülönböztetése juttatná Amerikának azokat a polgárait, amelyek nem tartoznak ahhoz az egyházhoz. Ezért 1951-ben, amikor Truman elnök először akar diplomáciai kapcsolatot felvenni a Vatikánnal, nem sikerült neki, mert a szenátus leszavazta. Milyen megdöbbent, hogy 1980 olyan

hogy felveszi a diplomáciai kapcsolatot a kereszténység legnagyobb hatalmával, Rómával, és kifejlődik Amerikában egy olyan mozgalom, amelyet talán sokan olvastak, hiszen a magyar lapok is szinte a kezdet-kezdetétől cikkeztek erről a mozgalomról, az erkölcsi többség mozgalma a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amely mind a mai napig létezik, több millió tagja van, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy újra egyesíteni kell az államnak és az egyháznak az erőit, mert Amerika szétforgácsolódik, a demoralizálás olyan hatalmas, hogy Amerika nem tud egységben maradni. És maga Reagan elnök kezdeményezte azt, hogy újra vezessék be a kötelező imádságot, a kötelező vallás oktatást az iskolákba. Tehát, hogy az állam és az egyháznak ez a külön választása, amit kimondtak a nemzeti alkotmányok, kimondotta az emberi és polgári jogok francia nyilatkozata, kimondotta az 1776-os amerikai függetlenségi nyilatkozat, hogy ez túlhaladott dolog, ezt nem lehet fenntartani. Nos hát ez is a szemünk látára teljesedik, tehát nem csak az, hogy Amerika a világ első állama, hanem az is teljesedik, hogy az Amerikai Egyesült Államok feladni látszik legalapvetőbb vívmányait, amelyek a vallásszabadságot biztosították, és ezért mutatja be a Szentírás jelenések 13. fejezetében úgy, mint egy földből feljövő fenevad, amely a tengerből feljövő fenevad hatására él és cselekszik. De kedves hallgatók, itt kell rámutatnom most egy negyedik teljesedésre, ami szintén a szemünk előtt teljesedik, hogy a Bibliában az is benne van, hogy a végső történelmi időszakban az európai államok is visszanyerik nagy befolyásukat. És ez az, amit valóban megint csak az elmúlt 2-3 évben láthatunk, hogy az európai államok is, főleg a kelet-európai államok, amelyek felszabadultak, amelyek lerázták ugye a keleti totalitárius rendszereknek a nyűgét, ezek a kelet-európai államok felgyorsítanak bizonyos világfolyamatokat. Ezt már szinte mindenki érzi, hogy nem csak európai folyamatok gyorsulnak fel, tehát például egységes Európáról beszélnek már több éve, hanem világfolyamatok is felgyorsulnak, ami az előbb jelzett amerikai folyamatokkal párhuzamos, a vallásnak és az egyházaknak a politikai életbe való beemelésének mind nagyobb kívánása. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretném olvasni az európai államoknak a végső időkre vonatkozó jövendőlését, ami megint csak itt az elmúlt 2-3 évben teljesedik be a szemünk láttára. Azt mondja a jelenések könyve 17. fejezetében a 12. verstől. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Kedves hallgatók, itt hadd emlékeztessem önöket, félbeszakítom egy kicsit a felolvasást, hogy mi ez a 10 király. Ez a 10 király először Dániel könyve 2. fejezetében fordul elő, amikor Nabukodonozor látja azt a hatalmas szoborkolosszust. Feje aranyból, vállai, karja ezüstből, oldala, hasa részből, bronzból, lábszárai vasból, és a 10 lábúja vas és cseréb elegyéből van ennek a szoborkolosszusnak. Ez is milyen szemléletes, hogy a történelem egyre gyengül, és a végső időszakban már olyan a történelem, annyira gyenge a régi aranyhoz, ezüsthöz, bronzhoz képest, mint amilyen gyenge az agyagnak és a vasnak a vegyüléke. És amikor látta ezt Nabukodonozor király, és a megfejtést megadta neki Dániel próféta, akkor teljesen nyilvánvaló lehet előttünk, hogy az ókori Róma bukása után az ókori Rómából kinövő nemzetállamok, ez a 10 lábúj, ugye a római hatalom helyén kialakuló európai államok jelképe. Tehát már a Dániel könyve 2. fejezetétől ez a 10 lábúj, amit látunk, egy globális szám, ugye mert sokkal több állam volt akkor is Európa térképen, meg ma is több van, közel 30. Tehát ez egy globális számban megadja, hogy az európai államok döntő szerephez fognak jutni a Római Birodalom bukása után. Most a Dániel 2. fejezetének a megismétlődése a Dániel 7. fejezetében található. A Dániel 7. fejezetében Dániel próféta lát álmot, a fenevadból kijön 10 szarv, és ez a 10 szarv ugyanaz, mint a 10 lábúj, teljesen párhuzamos.

a látomás, és ott is mondja a Szentírás szövege, hogy az a 10 szarv, amit láttál, 10 király, tehát 10 hatalom, 10 ország. Ugyanaz, mint a 10 lábú, ez a 10 szarv, megint csak az európai államoknak a jelkép, ugye a fenevad Róma jelképe, és a fenevad fejéből, hogy kijön ez a 10 szarv, és aztán persze ott van még egy másik látomás is, hogy egy kis szarv növekszik, növekszik, növekszik, 3 szarvat kiszakít, és fölébük növekszik mind a megmaradt 7 szarvnak. Nagyon szemléletesen mutatja Róma továbbélését, tehát az ókori Róma után a középkori Róma, ahogy az egyházi Róma fölébe kerekedik a világi hatalmaknak, az európai nemzetállamoknak. Tehát Dániel könyve 2. és 7. fejezetéből teljesen nyilvánvaló már, hogy mit jelképez a 10 lábú és a 10 szarv, ez 10 király, mindig az európai államoknak a jelképe. Tehát itt a Jelenések könyve 17. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal, itt történelmi időszakról szól a látomás. És most tessenek figyelni, ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy Rómának nem csak egyedül az Egyesült Államok lesz segítsége, hanem az európai államok is. Az európai államok is az erejüket és a hatalmukat a fenevadnak adják. Teljes erejükkel azon fáradoznak, hogy ezt a hatalmat, ezt az egyházi hatalmat megerősítsék. Tulajdonképpen ma látjuk döbbenetes módon ennek a beteljesedését, az európai államoknak az egyértelműleg a keresztény demokrácia irányában való eltolódását. Minden európai államban és főleg Kelet-Európában a keresztény jelző az mindennapos szóhasználatot nyert. Keresztény, keresztény, keresztény. Ugye keresztényé kell tenni az országokat, vissza kell hozni a keresztény erkölcsöt. És ennek a biztosítéka a háttérben természetesen az a hatalom, amelynek a legnagyobb történelmi tapasztalatai vannak arról, hogy a vallást és a politikát hogy lehet a legszorosabban összefűzni. És hogy világos legyen előttünk ennek a hatalmi egyesülésnek a jellege, a 14. vers még hozzáteszi, hogy ezek, mármint a fenevad és a 10 király, ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és szentek is. Kedves hallgatók, érdekes egy profécia ez. Mert ez kimondja azt, hogy csak a bárány eljövetelével szűnik meg ez az összeurópai hatalom. Európa egységesülése hatalmas léptekkel fog előre haladni. Az európai államok egységesülni fognak. De ugye érzékelteti a profécia itt is azt mondja, hogy egy óráig lesz majd hatalom az európai államok és a fenevad között. Egy óráig, tehát nagyon rövid ideig. Hogyan érzékeltette ezt már Dániel könyvének a 2. fejezete? Hogy a vas és a cserép nem tud elegyedni hosszú ideig, csak rövid ideig. A vasra rátapad az agyag, de azt egy kicsit megszikkad, lepattogzódik róla. Nem fognak elegyedni hosszú ideig. De ez a folyamat hatalmas léptekkel fog előrehadni, és egy bizonyos óráig szövetségre jut, lesz egységes Európa, és ennek az egységes világnak a döbbenetes körvonalai ugye úgy állhatnak előttünk, hogy amikor a világon egység van, a fenevad, a földből feljő fenevad és a 10 király egysége, akkor valami egészen sötét és borzalmas időszak köszönt be a világra. Mert amikor ezen a világon egység van, nagy hatalmak, politikai erők, egyházak és államok között egység van, akkor csak egy fél mondattal ennyit tudunk erről mondani. Ez ugyanaz, ami már a történelemben megvolt 1260 évig. Ez ugyanaz, ami a középkor volt. Ugyanaz az elnyomás, ugyanaz az erőszak, ugyanaz a végső időkben persze különböző ravasságokkal elegyített, de embereket elnyomó gépezet, amitől már az emberiség épp eleget szenvedett 13 évszázadig. De hogy itt a karmesteri pálcát a háttérben micsoda hatalmas erő tartja a kezében, azt jelzi, hogy az emberek elfelejtkeznek, hogy 13 évszázadig mitől szenvedett az emberiség. Az emberek elfelejtkeznek arról, hogy
hogy mi volt akkor, amikor, ha valaki mást gondolt, főleg ha mást mondott, vagy másképpen élt, akkor ezért választhatott a különböző kínzási nemek és a halálnemek között. Miért felejtette el ezt az emberiség? Az ateizmus közjátéka miatt. Az ateizmus után az emberek vágyva vágynak a vallásra, és egyáltalán minden olyan dologra, amire az ateizmus nekik nem tudott választ adni. A misztikumokra, a csodákra, az úgynevezett beazonosíthatatlan jelenségekre, hogy már tudományos nevet is adtak ezeknek a dolgoknak. Az emberek kapva kapnak mindenféle rejtett, okkult, misztikus dolog után, és az emberek azért felejtik azt, hogy az államnak és az egyháznak a szövetsége micsoda sötét időszakokat eredményezett, mert az embereknek a tapasztalatában az elmúlt évtizedek vannak, hogy szokták mondani, elmúlt 3-4 évtized, amikor az ateizmus ki akart írtani minden felsőrendű erő iránti vágyat és gondolatot, és az emberek úgy gondolják, hogy most jött el a nagy időszak, most jött el a békesség és biztonság időszaka, ahogy mondja Pál apostol az első tesszalonikai levél 5. fejezetében. Vagyis egy hatalmasan megcsalatott emberiség képe rajzolódott elénk Jelenések könyvéből. Ha Jelenések könyvéből ki kellene választani a legdrámaibb kijelentéseket, én azt hiszem, hogy a 13. fejezet egy-egy kijelentését választanánk ki. Mit is olvastunk itt? Az egész föld csodálva követi a fenevadat. És azt mondják, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát az egész föld, azt mondja, az egész föld csodálva követi a fenevadat. Vagy a Jelenések könyve 17. fejezete, amelyben látott János apostol a nagy vizeken ülni, ugye látta a fenevadat ülni, és rajta a parázna asszonyt, ugye a hamis egyházi hatalmat és az egyházak szövetségét, amelynek a kezében kívül nagyon szép serleg, de belül undoksággal és utálatosságokkal teli serleg volt, és ennek a borával lerészegítette a föld lakosait. Ez, hogy a föld lakosait, a nagy tömegeket elámítanak, hogy azok csodálva követnek hatalmakat, eszméket, hogy a föld lakosai lerészegednek. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből származó profécia, amit a Jelenések könyve mellé talán a legszorosabban tehetünk, amikor azt mondta Isten a próféta által, a földi történelem végén olyan lesz a föld, mint egy részeg, és meglódul, mint egy kaiba, és elvágódik, és nem kél fel soha többé. Milyen megdöbbentő kijelentések. A föld olyan lesz, mint a részeg, mint a vihartól hányt vetett kaiba, és elvágódik, és nem kél fel soha többé. Kedves hallgatók, az előadást a vetítés előtt föltétlenül ezzel az utolsó kérdéssel kell befejeznünk, mi itt a reménység? Van-e itt reménység? Egy ilyen sötét történelmi tabló hátterén, amikor a Jelenések könyvében lovasokat láttunk előviharzani, trombiták szólaltak meg, csapások jöttek, aztán a végül a 7 csapást láttuk a 15.-16. fejezetben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy olyan borzasztó ez. Érdemes erről beszélni? Hát majd, hogyha odaérünk, majd meglátjuk különben is, de hogy előre nem valami huhogás ez, vagy állandó veszélyérzet, vagy túllicitálása a bajoknak és a veszedelmeknek. Hát valami reményt kell adni az embereknek, valami távlatot kell adni. Kedves hallgatók, remélem, hogy a sorozatunk során észrevették, mert hiszen ezekkel is külön fejezeteket töltöttünk el, hogy magában Jelenések könyvében milyen csodálatosan bontakozik ki a reménység. Jelenések könyve nem azt a reménységet nyújtja nekünk, hogy a Föld túléli ezeket a katasztrofális eseményeket. Jelenések könyve nem azt mondja, hogy bízzunk, ha nem ebben az erőben, hát abban az erőben, majd jön most egy ilyen kormány, most majd egy ilyen hatalom, esetleg most egy ilyen uralkodó, vagy egy ilyen ember, aki hát átlátja ezeket a dolgokat. A Biblia azt mondja a 46. Zsoltárban, hogy a végső időre az lesz a jellemző, hogy nemzetek mozognak, országok inognak. A végső időben senki nem tudja kézben tartani, se a maga országát,
se a maga egyházát, felekezetét, beindulnak a végső nagy folyamatok. És ezek a végső nagy folyamatok olyan, mint a szabadesés, vagy a nehézkedése, viszik előre a világot, ezeket föltartóztatni nem lehet. Hogyan kezdődött Jelenések könyve? Mi volt az első fejezet első három versében? Ez Jézus Krisztus apokalipszise, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük. Amit Jelenések könyve leír, ezeknek meg kell lenni. Nem azért, mert az Isten szabja rá a világra. Nem azért, mert az Isten erőlteti, hogy így legyenek a dolgok. Itt is érvényes az, amit az apostolok cselekedetei 4. fejezetében olvashatunk. Azt mondták az apostolok, föltámadtak a föld királyai és a fejedelmei, hogy véghez vigyék azt, ők vigyék véghez azt, saját elszánásukból, amikről a te terved és a te tanácsod előre rendelkezett. Mindenkinek megvan a szabadsága, államhatalmaknak is, egyházi hatalmaknak is, politikai vezetőknek is, egyházi vezetőknek is. Hogy most ők úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és ők viszik előre a világot egy vágyott aranykor felé, ez az ő felfogásuk, ennek jegyében cselekszenek. A Biblia rámutat, hogy ez egy hamis felfogás. A Biblia rámutat, hogy ez egy Istentől elrugaszkodott és egy velejében ateista felfogás. Úgy, hogy a második Zsoltár mondja, hogy az emberek, a nagy tömegek és a vezetők azt akarják kifejezni, hogy lerázzuk az Isten bilincseit magunkról. Majd mi alakítjuk a történelmet. Itt mindenki szabadon cselekszik. Valóban a szabadság tökéletes törvénye fog megítélni mindenkit, hogy a Jakab levele első fejezete mondja. De Isten előre megmutatta a súlyos sötétség mellett a nagy reményforrást is. Isten a Jelenések könyvében megmutatta, hogy miknek kell meglenni, és nem csak a sötétséget láttuk ennek a könyvnek az átvétele során. Nem tudom, hogy visszatetszenek-e emlékezni, hogy micsoda csodálatos világosságokat láttunk. Például ott van a Jelenések könyvének a 3. fejezetében a Filadelfiai levél. A Filadelfiai levélben az a csodálatos kijelentés, hogy a végső időkben is lesz igazi közösség, az Isten kezében egy igazi kereszténység. Ugye a Filadelfia annyit jelent, hogy testvéri szeretet, amely közösségben a testvéri szeretet lesz az uralkodó. Jelenések könyve 10. fejezetében láttuk, hogy hogyan fogja Isten elindítani a végső időknek a keresztény mozgalmát és egyházát, amely az egész világot fel fogja rázni. Egy nagy csalódás által indul ez a mozgalom. A 10. fejezetben láttuk ennek a beteljesedését. Aztán ott láttuk Jelenések könyve 7. fejezetét, az elpecsételtekről, akik az Isten oltalmát élvezik, akik a végső időkben mentesülnek a részegítő italtól, de nem azért, mert Isten így rendelkezik, hogy Isten eleve balra meg jobbra állított embereket, hanem azért, mert ők keresik az Istent, mert ők szeretik az Istent, és mert az Isten proféciáiban és a Bibliában olyan hatalmas fogódzók vannak, hogy a világ összes elámító ereje nem tudja ezeket elhallgattatni. És lesz egy elpecsételt sokasság, aki várja Jézus Krisztust. Sőt, azt láttuk a 7. fejezet után a 14. fejezetben, hogy egy hatalmas nagy evangélium hirdetés körvonalai bontakoznak ki a világon minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek az igazi evangéliumot a tudomására hozzák, és beteljesedik a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében adott Jézusi profécia, hogy a vég az csak akkor jön el, amikor az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek. Tehát, kedves hallgatók, ezek olyan hatalmas jelek, és olyan hatalmas kijelentések, mi tehát akkor a remény egy ma gondolkozó, igazságra vágyó, Krisztust megismerni akaró ember számára mi a legfőbb remény? Nem az a legfőbb remény, hogy a világ túléli a katasztrófát, mert a világ történelme a 7 csapással és a történelem lezárulásával ér véget. A nagy remény az, hogy az ember méltóvá teheti magát Krisztus fogadására. Eljött a bárány mennyegzőjének vacsorája, olvastuk a 19. fejezetben pár héttel ezelőtt, és az ő felesége elkészítette magát, mert adatott néki fehér mennyegzős ruha.
eljött a bárány menyegzőinek vacsorára, jön a bárány, jön Jézus Krisztus. És a nagy remény az, hogy ebben a sötét történelemben, ebben a végsőkig megtépázott, legyengült, meggyalázott emberi történelemben, amikor mi emberek, akik ennek a történelemnek a polgárai vagyunk, fizikailag is érezzük a gyengességet, idegileg is érezzük, lelkileg, szellemileg is érezzük, hogy hogy mennek szét az eresztékek a történelemben. Személyes megváltozásra, személyes megtérésre van lehetőség, és a személyes mély megtérések által majd Jézus Krisztus kiszólítja az aklokból az ő hívőit, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Személyes megváltozás és a végső idők igazi kereszténységének a kiformálódása, a Biblia szerint ez a reménység van az ember előtt. Olyan reménységet hirdetni ma, ahogy főleg protestáns egyházak hirdetik, hogy Noéval együtt túléljük a vízözönt. Ugye ezt ökumenikus találkozók és protestáns világgyűlések mondták ki, hogy ahogy Noé túlélte az özönvizet, hát a mai világ is egy olyan borzalmas válságban van, de hirdessük a világnak, hogy túl lehet élni az özönvizet. Ilyen ígéret a Bibliában nincsen. A Bibliában az van, hogy ahogy egyszer a világ elpusztult vízözön által, mondja Péter második levele, a harmadik fejezete, úgy fog tűzözön által elpusztulni, de akkor az egek és a föld tartóoszlopai recsegve, ropogva felbomlanak és elégnek. Ilyen reménységet prédikálni, hogy majd a világ megjobbul, majd megváltozik a tömegeknek az állapota, lelkülete, és a világ majd beleérkezik a béke és a biztonság időszakába. Ilyet lehet mondani, csak ez nem az Isten szájából származó prófétai szó. Ez a hamis prófétai szó. Ez a hamis prófétai szó úgy látszik, hogy ideig óráig beteljesedik. Ahogy a cserép és az agyag ideig óráig egyesül. Ahogy a lerészegedés közben is tudja mutatni a józanságát pár pillanatig egy ember. Ahogy azt mondják majd békesség és biztonság. De annál gyorsabban jön el a romlása, ahogy olvastuk Jelenések könyve 18. fejezetében, annál nagyobb lesz a katasztrófa. A Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy amikor a történelem befejeződik, valóban az emberiség ketté vált állapotban van. Erkölcsileg ketté osztott állapotban van. Azt olvastuk a Jelenések könyve 6. fejezetében, azaz egy emberiség egyik része menekülni akar a vég elől. Sziklák hasadékaiba bújik. Azt mondják, hogy jön a bárány, és közel van az ő haragja, kiállhat meg. Az emberiség egyik része sír, hogy mondta Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, ahogy olvastuk Jelenések könyve 1. fejezet 8. versében, hogy mellét verve vádolja magát ő miatt a föld minden nemzetsége. De Ézsaiás könyve 25. fejezetében már az Ószövetségben ott van az a csodálatos reménység, hogy az emberiség másik fele, amelyről Jézus ugyanazt mondta Máté 21. fejezete szerint, hogy az is sír. De az nem a visszavonhatatlan, keserű sírástól sír, hanem az öröm sírásától sír. És Ézsaiás 25. fejezete azt mondja, íme a mi Istenünk, akit vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Ez az egyedüli reménység a világ számára, az ember, egyes emberek, közösségek számára is, hogy Jézus csak hamar jön, ennyire gyorsan fog jönni, hogy látjuk a táblán az idői proféciák teljesedése után, nincs több idői profécia, annyira rövid a Biblia szemében, ez az elmúlt 150 év. Már csak az idők jelei vannak. Az idők jeleiben a tengerből feljövő fenevad hatalmának a megerősödése, a földből feljövő fenevad, mint egyeduralkodó politikai tényező, a 10 király egyesülése Európában, a föld helyzetének a természetileg, társadalmilag egyre rohamosabb rosszra fordulása, az idők jelei vannak, amelyekről Jézus azt mondta a Máté evangélium a 16. fejezetében, milyen érdekesen mondta Jézus, azt mondja, hogy képmutatók. Az idők jeleiről, a természet jeleiről tudtok ítélni? És az Isten jeleiről, az Isten proféciáiból nem tudtok ítélni? Ugye most éppen tavasz van, és Jézus is ezt a hasonlatot mondta. Ha látjátok, hogy zsendül a fügefa ága, tudjátok, hogy közel a nyár. Ha látjátok, hogy kezd megjelenni a bimbó, a virág, a termés,
már kiszámítható, hogy 1-2-3 hónap és beérik a gyümölcs. Hogy a természetben van egy bizonyos folyamat. A bibliai proféciák is folyamatokat állítottak elénk. Nagyon hiszem azt, hogy akik végigkövették ezt a 2 éves sorozatot, azok látják, hogy a Biblia nem rémizgetni akar bennünket. Meg nem azt akarja a Szentírás, hogy rámutat erre, rámutat arra, rámutat amarra, mint ahol, ahogy bizonyos felekezetekben ezt hirdetik, hogy most ekkor ez, akkor az, akkor amaz. Nem. A Biblia szinte háttérben tartja az idői kijelentéseket, csak akkor mondja ki őket, amikor már megértettük a nagy folyamatokat. De a nagy folyamatok ugyanolyan törvényszerűséggel haladnak előre, mint a természet világában a tavaszból megyünk a nyárba, a rügyfakadástól a gyümölcstermésig. Hát ugyanígy lesz a földi történelem is a proféciák szerint, és ebben a helyzetben egy igazán hívő keresztény ember számára mind nagyobb jelentőséget nyer ez a 2 könyv. Dániel könyve és Jelenések könyve. Ez a 2 nagy profétikus könyv, amely a történelem menetrendjét ennyire világosan elébünk tárja, és amelyre rárakódik a Bibliának a többi 64 könyve, amelyben csak pillanatkép proféciák vannak. Ezekben a könyvekben vázlat proféciák vannak. Tehát ezek vázlatszerűen folyamatokat is bemutatnak. Ehhez hasonló még a Máté 24. fejezetében Jézus nagy apokaliptikus beszéde, a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében Pál apostolnak a vázlat proféciája, de ez a 10 vázlat profécia csak ennyi van, ez mutatja meg előttünk a világ fő sodrát, de a Bibliában körülbelül 200-300 jövendülés rakódik rá Zsoltárok könyvéből, Zakariás könyvéből, Pál íratokból, szóval szinte minden bibliai könyvből a végső idők összefüggéseire. Mi most, amikor befejezzük ezt a 2 éves sorozatot, mivel Dániel könyvével a leghosszabb sorozatunk itt 5 előadásból volt, tehát nem valami részletesen foglalkoztunk mi Dániel könyvével, ismét fölhívjuk a figyelmüket, hiszen jövőre talán nem ilyen jellegű sorozatban gondolkozunk, a bibliai proféciák kutatásának a halaszthatatlan voltára. Ha egyetlen egy igét kellene befejezésül választani, én Jézusnak az Emmauszi tanítványoknak mondott mondatát választanám Lukács evangélium a 24. fejezetéből, amikor Jézus azt mondta, mivel a tanítványai sem kutatták a proféciákat, 2 jelzőt mondott rájuk, balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amelyet én felőlem a proféták szóltak. Kedves hallgatók, ez nem matematika, vagy nem a történelem tudásunk kiszélesítése csupán, az is. Mindez, amit itt megismerhetünk, nem kisebb dolog, mint a Jézusról szóló beszédnek a koronája és betetőződése. Ahogy Jézus elmarasztalta azokat, akik az első eljövetelekor nem figyelték meg a proféciákat, és nem értették, hogy miért jött el. Balgatagok és resszívűek. A tanítványainak is ezt kellett mondania. Ugyanúgy Jézus azt mondja, hát ti is balgatagok vagytok és resszívűek. A történelem egyetlen egy reménysége és egyetlen egy fénysugára, hogy találkozhattok én velem. És hogy én magammal viszlek benneteket a mennybe, és majd utána egy újjáteremtett földre, ahol már nem az erőszakosok vezetik ezt a földet. Nem a hatalom, nem a kényszer lesz itt az Úr, hanem ti a szelidek öröklitek ezt a földet, és gyönyörködtök rajta nagy békességben. Hát az utolsó előadáson foglaljuk össze ezeket a jövendőléseket onnan, ahol elindulnak, egy rövid áttekintéssel Dániel próféta könyvéből. Kérném szépen a vetítést. Tehát itt van a próféta, akire Isten a leghatalmasabb jövendőléseit bízta. Dániel prófétáról egy mozaik a 4. századból, a Kopt Szent Katalin kolostorból, görögül a felírás a feje körül, hogy Dániel. Fiatalként mutatja be a prófétát, ahogy az is volt, amikor körülbelül 17-18 éves korában az első fogoly csapatokkal elvitték Babilóniába időszámításunk előtt 605-ben. Következő képünkön Michelangelónak a híres római Sixtus kápolnában látható Dániel próféta freskójáról látjuk a prófétának a
kinagyított arcmását, ahogy éppen ír egy nagy könyv, ami ott van előtte, egy kicsit följebb kérném a képeket. Valóban a világtörténelem szó is Dániel próféta könyvéből származik. A világ történelmét, mint egységes folyamatot soha nem látták így Dániel jövendőlései előtt. Széttagolt nemzetek történelme az volt, de hogy valami egységes, nagy folyamatokat megragadni a történelemben, ez csak Dániel után lehetséges. Következő képünk mutatja azt, hogy Dániel milyen nehezen vette át ezeket a jövendőléseket. Rembrandt olajfestményén jobbra látjuk azokat a bizonyos fenevadakat, ott a sötétlő homályban, egészen jobbra a kép szélén, és bal oldalán látjuk az angyalt, hogy fölsegíti Dánielt, mert Dániel összeroskadott a jövendőlések súly alatt. Például egy ilyen jelenet, amit Rembrandt itt látható olajfestménye tükröz, a Dániel 10. fejezetében látható jelenet, alig bírta elviselni Dániel ezeket a hatalmas jövendőléseket, amikor álom és látomás formájában a legborzalmasabb képek peregtek le a szeme előtt. Rembrandt részkarcot készített az első nagy Dániel könyvében látható vázlatproféciáról. Ez a bizonyos szobor kolosszus, amely agyaglábakon áll, és ott jobbra látunk egy követ ráesni erre a szobor kolosszus lábára, és hiába van aranyból, ezüstből, meg részből, meg vasból ez a szobor kolosszus, mivel agyaglábakon áll, ugye mennyire megdöbbentő kijelentés ez az egész történelemről. És főleg a végső időszakról, hiszen a végidejét jelképezi az agyag és vas elegyével. Hát mivel agyag lábakon áll, ezért leüti az a kő, ami ott rázuhan az agyakolosszust, és vége lesz a földi történelemnek. Csodálatosan kifejezi ez a látomás, hogy a történelem egyre gyengül, a nemzeteket egyre nehezebb összetartani, és miért? Ez egyértelműleg az ateista civilizációnak a megdöbbentő hatása, szétzüllenek a nemzetek és a maga a történelem is, de ezen ez a hatalmi vallás sem segít, mert gyökerében ez is ateista, csak egy más alakváltozatban. Ez is a hatalomért folytatott ádászharc megtestesítője, és a vallás jelszavai ugyanúgy csak jelszavak, de a valóságos tartalmuk, a megtérés, a megváltozás, az Istenhez fordulás, az igazán Krisztus követés soha nem ennek a vallásosságnak a jelszava. A második Timóteus levél 3. fejezetében ezt így mondja Pál apostol, hogy a végső történelmi időkben sokakban meg lesz a kegyesség látszata, de nem lesz meg annak ereje. Tökéletes kifejezés. Külső vallásosság lesz, de belső erőt adó, hiten alapuló, Krisztust követő vallásosság nagy tömegekben sajnos nem lesz. Az első nagy hatalom Babilon, amelyet Dániel proféciájából láthatunk. Babilonnak, az új babiloni birodalomnak a fővárosát látjuk éppen Nabukodonozor uralkodásának idejében, amikor a zsidó népet fogságba vitte. Ennek a Babilonnak az emlékei láthatók Berlinben a Kelet-ázsiai és Pergamon múzeumban, mint például ezek az égetett mázas téglák, az Istár kaput is itt állították fel, miután elvitték a Közel-Keletről Németországba, és itt van a fogadalmi trónteremnek egyik részlete is, ahol látható Babilon jellegzetes állata, hogy a Biblia is jelképezi ezt a hatalmat, az oroszlán. Ilyen rekonstrukciós rajzok születtek a Marduk szentéről, ez a bejárat az előbb látott körmeneti út bejárata, és háttérben a Marduk szobor, ugye a Babilon bálványistene. Ilyen utcák voltak Babilonban, egy nagyon magasan civilizált város volt, és a feltárások is azt mutatták meg, hogy ilyen hatalmas nagy csatorna rendszer is volt, tehát víz, csatornahálózat,
Nagyon magas rendű civilizáció volt ez az Eufrates folyó partján, a Tigris és Eufrates folyó közén, de ez maradt belőle. Ilyen romokat ástak ki a németek Koldewey vezetésével 1899 és 19 között. Ez megfordult Babilon utcája, és ez a jellegzetes babiloni állat, a Biblia is ezzel az oroszlánnal jelképezi Babilont. Tehát ami az arany fej a második fejezetében Dániel könyvének, az a hetedik fejezetben az oroszlán, amelynek sas szárnyai kitépettek. Ez maradt Babilonból, ma végig lehet menni a föltárt városnak az utcáján, illetve rom halmaza között. És ez az új babiloni birodalom végnapja Dániel könyve 5. fejezete alapján. Ugye Belsacár királyt örökítette meg Rembrandt, aki látja a kezet, a menemenetekel ufárszín szavakat író kezet ott jobbra fenn, megmérettél, megmérettél, és hiával találtattál. Hát ez sem legendás epizód, ez szó szerint így történt, amikor Dárejosz és Kűrosz csapatai bevették Babilont. Isten minden hatalomnak ad időt a megváltozásra, a megjobbulásra, és amikor végképp nem változik meg, akkor Isten megengedi annak a birodalomnak, hatalomnak a romlását. Ez így van politikai hatalmaknál is a Biblia szerint, de egyházi hatalmaknál is. Csak a végleges elfajulás után jön egy újabb hatalom, mint itt a Médó-Perzsa hatalom, amely leigázza a Babilont, és jön a másik nagy állat, a képviselője Kűrosz, a következő képen látható agyak hengerén pedig itt van az ékírásos felirat, hogyan foglaltam el Babilont, amikor elterelte az Eufrates vizét, és a Belsacár által tivornyába kergetett várost bevettem. Ugye ezt az 1920-as években találták meg ezt a babiloni agyakhenger, és egyik pillanatról a másikra meg kellett, hogy szűnjenek az ellenvetések Dániel könyve történeti hitelességével kapcsolatban. Kűrosz sírja az iráni Passargadaiban. Nagy Sándor rekonstruáltatta, aki nagyon tisztelte a perzsa fejedelmet. Itt pedig a perszepoliszi palota romok, Perzsiát is elérte a végzet. Perzsia is túlment a határokon, és világhatalomra vágyott. Minden más nemzetet és a legerősebb Görögországot is be akarta kebelezni. Ez hozta meg a végét. És jön a harmadik nagy világhatalom, Görögország. Macedóniából indul ki. A következő képen látható nagy csata, amelynek a képét Pompeiben őrzik, egy megsérült mozaik. Nagy Dárejosz, hogy vezeti a perzsa hadakat, de nézzük meg a mozaiknak a másik részét. Ellenfele azonban Nagy Sándor, aki legyőzi a perzsákat, szinte eltünteti őket a föld színéről, és kezdetét veszi a hellenizmus világhatalma. De Nagy Sándor is elbukik, hiába vezet nagyobbnál nagyobb csatákat, amelyek egész Európát foglalkoztatták még évszázadokkal később is, például Albrecht Aldorfert, a reformáció híres festőjét, aki megörökítette Nagy Sándornak egyik csatáját. Hát így messziről nézve nem is látnánk, hogy hol van a vezér, de menjünk közelebb. És itt látjuk a kinagyításban a híres Bukefálosz lován, és oda is van írva a két pajzsra, Alexandros Magnus Nagy Sándor, aki győzelemről győzelemre vezette a haderejét, de 12-13 év után. Ez a hatalmas Nagy Sándor, akiről annyi szoborportré maradt fenn, pénzérme, ő is meghalt, túllépte a határait. Önmaga ellenébe fordult a világhatalma, és ekkor jön fel a történelem színpadára Róma. Jók azért ezek az egyszerű kis térképek, mert jelzik, hogy Ázsiából hogyan jön át előbb Kelet-Európára, Dél-Kelet-Európára, Észak-Afrikára, majd fokozatosan Nyugat-Európára a történelem súlypontja. Hogyan helyeződnek át az erőviszonyok? Hát Róma történelme hatalmas történelem. Ami a zsidó néppel is összefügg,
Titus, aki leromboltatja a jeruzsálemi templomot, az ő diadalívét látjuk Rómából, de az ókori Rómának a történetével fölösleges lenne most sokat foglalkoznunk. Itt van az a császár, Nagy Konstantin egy korabeli pénzérméről, aki az ókori Róma hatalmába beleoltja a kereszténységet a IV. Század elején. Ő Konstantinus, Nagy Konstantin, aki előbb vallásszabadságot biztosít a kereszténységnek, később beemeli az államhatalomba, de ami szörnyűséges, hogy ezt a keresztény vezetők elfogadják. Az első egyeteme zsinat Níceában. Ki elnököl rajta, látjuk ott háttérben a püspököket, az egyházi vezetőket ott jobb oldalt, hogy éppen felolvassák a zsinati határozatokat, és bal oldalt itt előtérben itt van a császár. Az államhatalomnak és az egyházi hatalomnak a klasszikus összefonódása, amikor az akkor még pogány Nagy Konstantin hagyja helyben az egyházi rendelkezéseket. Úgyhogy a bolsevizmus idején sem, hogy mondjam, akkor találták fel ezt az egyházpolitikát, ez 1500 évre tekinthetett előre, de csak hamar az egyház lett az erősebb tényező ebben a szövetségben. És Róma tovább élt. Előbb Lateránban élt tovább, a lateráni palotát látjuk, később az építkezései folytán egyre újabb és újabb katedrálisokat emelnek, mint például a Szent Pál székesegyház, ahol Luther is járt, és ahol a reformációnak az alapeszméjére rádöbbent. Nem vezeklés, nem érdem által változik meg az ember, hanem hit által. Ekkor ment haza Rómából Luther 1511-ben, és rá 6 évre vette kezdetét a reformáció. De aztán utána Lateránból és a Páli székesegyházból a Péteri székesegyházba terelődött át a központja, és a Vatikánba mind a mai napig. Róma hatalom a történelemben. És a római hatalmat az az erő, aki először megerősítette, Nagy Károly, korabeli lovasszobrát látjuk, a trón és az oltár szövetségének a kialakulása a 8.-9. Században. És a végső időkben is Róma keresi a legerősebb hatalmat. Ez a legerősebb hatalom ugyan protestáns gyökerekre tekinthet vissza, itt például George Washington, a mostani főváros névadója, ahogy a függetlenségi háború során átkel a jeges folyón, vagy ahogy Európa el akarta nyomni az amerikai függetlenségi háborút, Hessenben toboroznak a 18. század végén zsoldosokat Amerika leverésére, és borzalmas véráldozatokkal fizetett Amerika a szabadságáért. Például a bosztoni vérengzés korabeli festményét láthatjuk, de az Amerikai Egyesült Államok szabad ország lett, a polgárháború az Angliától, az európai államoktól való függetlenedés meghozta a sikerét, és itt látjuk az első pár sorát Jefferson alkotmányának. Az Amerikai Egyesült Államok deklarálta először a történelem során, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, és ezért, mivel külön választotta az emberek állami megítélését és az emberek hitét, és azt mondta, hogy az állami megítélés alapja csak a munka és a becsület és a tisztesség lehet, és aztán, hogy ki mit hisz, ez mindenkinek a szabadsága, így vetette meg alapját a világ első államának, amely viszont sajnos eltorzul a történelem során. Az egyik legrégebbi Dániel könyve illusztráció az oroszlánról, aztán a medvéről, a párducról, egy ilyen úvalakban jobb oldalt fönt, aztán már a fenevadat látjuk, a Liébana kódex Spanyolországból. Rembrandtnak is van részkarca erről, hogy a történelem végéig vadállatok formájában jelképezett erők vezetik a világot. Bal oldalról kezdődik a sorozat, az orosz, a medve, párduc is a fenevad, illetve jobb oldalról kezdődik a sorozat, bal oldalt látjuk a fenevadat, de nagyon érdekes ezen a Rembrandt részkarcon, hogy mégse ezek az ártó földi hatalmak uralják a részkarcnak a teljes keretét,
hanem középütt, fönt, mint valami emberfia jön valaki az Isten elébe. Elkezdődik az ítélet a mennyben. Addig tart ennek a hatalomnak, a fenevadnak a teljhatalma, ugye 1798 és 1843 a két összefüggés, amíg ki nem derül a szent hely igazsága, amíg a földön is ki nem derül az, hogy Jézus az ítéletét megkezdte, és egyedül Jézus által van hit, reménység és megváltozott élet. Ehhez a középkori egyházi hatalom megingására és elbukására volt szükség. Egy mai olasz illusztrátor ábrázolása a Dániel második és hetedik fejezetének együvé tartozásáról az állókép mutat a vadállatokra, tehát párhuzamos a két látomás, és aztán más illusztrációkban már Jelenések könyvét is ábrázolja, hogy ennek a fenevadnak a fő célja az igazi asszony, a tiszta asszony üldözése, tehát az igazi egyház üldözése a középkoron át, a Bibliának a háttérbe szorítását jobb oldalt, hogy ráncra veri a Bibliát, és az Isten törvényének a megváltoztatása. A tíz parancsolat két kőtábláján látjuk, hogy a második parancsolatot törli majd a tengerből feljövő fenevad a történelme során, a negyedik parancsolatot átértelmezi, a tizediket ketté vágja, és saját kénye kedve szerint jár el, és tulajdonképpen ezzel veti meg alapját az ateizmusnak. Az eltorzult vallás hívja létre az ateizmust. A leghosszabb proféciának a bemutatása egy angol ábrázoláson a 2300 évnek és a 2300 évnek látjuk az egyik részét, majd jobbra folytatjuk, de most figyeljük meg, hogy 457-ben adják ki a rendeletet, tehát a perzsa uralkodó Jeruzsálem újraépítetéséről. Ezután 49 évre van szükség, hogy megépítessenek Jeruzsálem utcái és városfalai. Ezután a zsidó nép egy viszonylag békés időszakot élvez. Jézus Krisztus eljön és fellép 26-27-ben, amikor keresztelő János bemutatja a népnek. Teljesedett ebből a proféciából, hogy Jézus mintegy 3,5 évig tanított, 31 tavaszán, húsvétján halt meg, és 34-ig még 3,5 évig az apostolok a zsidóknak hirdetik csak az evangéliumot, de amikor végleg elűzik őket, akkor indul útjára a pogány misszió, és most nézzük meg jobb oldalra, folytatjuk tovább, a 2300 évnek a teljesedése 1843-44-ben. Meglepő tehát és egyben megkönnyítő jellegű ez a 2300 éves jövendőlés, hiszen egy már beteljesedett és minden ízében ellenőrizhető 490 éves jövendőléshez van hozzá kapcsolva. És a befejező reménység, hogy a Földnek összes hatalma összeszövetkezhet. A sárkány, amely mindig az ördög jelképe, és a politikai, egyházi erők is, amelyek a kezében vannak, összeszövetkezhet, de a napba öltözött asszony, akit itt látunk ezen a képen, a tiszta ember és a tiszta kereszténység az Istennek olyan oltalmát élvezi, amellyel szemben semmiféle erő nem tud hatást kifejteni. Bármennyire is elsötétedik a föld történelme, úgy, ahogy Jézus mondta a tíz szűz példázatában, hogy éjfélkor hangzik majd fel a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény. Tehát Jézus a föld éjféli órájában tér vissza. A tiszta erkölcs, a tiszta hit világítani fog. Ehhez keres Isten képviselőket, és olyan embereket, akik valóban élni akarnak, és majd egy olyan világban, ahol a szeretet lesz az egyetlen egy törvény, és minden más ebből sarjad ki, ott is élni szeretnének mindazokkal együtt, akik a történelemben ezt a küzdelmet megvívták. Ez a Jelenések könyvének, és mivel a Jelenések könyve a Biblia utolsó irata, az egész Bibliának a nagy reménysugara minden mai ember számára. Ezzel befejeződött sorozatunk program szerinti utolsó előadása. A záró kiegészítő négy előadása azonban mindenkit szeretettel látunk ugyanezen a helyen. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Tessék, parancsol.
1: Kérdezni szeretném, hogy nagy üzenetről készített állati termékek tartoznak a marokkóknak
0: is, ugye? Igen. Hát a broiler, a minden nagyüzemi csirke vagy pulyka, ugye az broiler állat, tehát ez azt jelenti, hogy 6 hét alatt érje el a vágósúlyát. Ez a genetikailag módosított, úgy mondom, hogy nemesített, fajta nemesített állatok, amelyek gyakorlatilag bodybuilderek, tehát izomot építenek minden darab ételből, és nagyon szenvednek, ezek az állatok általános, tehát szívbetegek, ízületi betegek, hiszen olyan gyorsan fejlődik az izomzatuk, hogy ezt a szakma sem tudja egyébként megoldani, hogy a keringési rendszer mindig lemaradásban van vele szemben. Ezért nem kapnak vért az állatok. Tehát úgy fejlődik az izomzata, hogy a vér, tehát az érpálya nem tud olyan gyorsan jönni utána az izomsejtek fejlődése után, így az izmok tápanyag hiányban. Tehát lényegében egy gyenge vérkeringéssel élő állatok, ezek szinte folyamatosan oxigén hiánnyal küzdenek, ilyen félig

0: szokott kórósani, félállomban vannak, és nincs elég vér a szervezetükben, és nagyon sok, az 25% az elhullás. Most ezek az állatok, ezek genetikailag ilyenek, ebből óriási húst lehet termelni, de a szakma pontosan tudja, és ezt meg is írtam, akit érdekel, a Beteg táplálékaink című könyv, egy 600 oldalas húsipari krimi egyébként, csak 6 óra előtti olvasásra, tehát este már senki ne lapozzon bele, ha lehetséges. A broiler állatoknak az egészségi állapota az nem jó, és a hús minősége sem. Például elhíresült, hogy a csirkének a mellehúsa a legjobb, ugye? Mert hogy fehér hús. De mivel fehér hús, a legfehérebb ugye a mellehúsa, nem is kap vért. Gyakorlatilag a csirkének a mellében nincs szinte véráramlás. Na most, ahol nincs véráramlás, ott hogy tudunk elképzelni jó húsminőséget, ugye? Hogyha a vér szállítja a tápanyagot. Tehát a csirkéknél a comb a legmarkánsabb, legmagasabb tápértékű része az állatnak, hiszen azon jár. A comb azon dolgozik. A combban van a legtöbb értékes B-vitamin, B12 vas. A mellehúsa az ilyen szempontból egy értéktelen, viszont fehérje van benne, de semmi más. Tehát vas, B-vitaminok nem igazán. Hát ez a véleményem a nagyüzemi csirkékről és a pulykákról. Nyilván a nem broiler típusú állatoknál más a helyzet, egy piacon, egy háztájban, ott más a probléma, ezt is leírtam a könyvben. Sajnos Magyarország talaja elfertőződött, ez már a 2000 előtti állatorvosi szemlékben megjelent, vagyis Magyarországon ma már minden ízeltlávú és minden csiga úgynevezett élősködőket és parazitákat hordoz. Ez nem volt mindig így. Ez 1980-ban kezdődött, vagy előtte, ugye behurcoltunk egy csomó parazitát, férgeket ezekkel a húslisztekkel, ezek elcaporodtak, szalmonellák is, és elterjedtek, úgyhogy ma már minden csigában van. Vagyis a háztáiban nevelt csirke, ha fölcsíp egy csigát, már pedig előbb-utóbb ezt meg fogja tenni, vagy egy rovart, akkor befertőzi magát orsó és galantféreg petékkel. Ezek a peték, ezek lárvákká fejlődnek, kifejlődnek, vagy ugye ezek az állatok nem végső, hanem köztigazdák. Tehát nem lesz bennük hosszú, gusztustalan, úgymond féreg, a macskában lesz. Tehát ezek a tyúkok, illetve állatok, ezek ugye széklettel távozik, a macska fölveszi, és a macskákban, kutyák egy részében, macskák a végső gazdája szinte az összes orsó és galantféreg fajtának, a kóbor macskák fogják kitenyészteni, és a kóbor macskák viszont elterjesztik a környék összes baromfi udvarában. Ezáltal ez a szennyeződés elterjedt. Most ez a gond, hogy ezeket a petéket, ezeket egy háztájban föl lehet venni a kezünkre. Be lehet vinni a lakásba. És ezek asztmát, ezek máj problémákat, tüdő problémákat, ha újszülött van, vagy kisgyermek van, simán fölveszi, ott viszont karcinómákat, tumorokat okozhat. Úgyhogy ezért most már óvakodunk, óckodunk az ilyen típusú dolgoktól is, csak ez megint egy olyan dolog, hogy ezt megint nem szabad hosszú léderesztenem, mert ugye hát ezek a témák, ezek megint ütik a húsipart, de hogyha valakit érdekel, részletesen szívesen beszélek erről is. Igen. Hát zárul a kör, mert hogy túl sok jót arról sem tudok mondani. A folyami hal viszont még mindig jobb, mint a tengeri hal. Tehát a folyami hal viszont nem jó illatú szagú, ugye? Jellegzetes, mocsár jellegű a folyami hal, még mindig egészségesebb, hiába a cián, szennyezés, meg egyebek. Tehát nem távolról, hanem közelről, tehát magyar folyami halak, azt hiszem, hogy még tápanyagban gazdagabbak sokkal, mint a ki tudja milyen öbölből horgászott, úgynevezett tiszta helyről származó tengeri hal. Úgyhogy ha valaki halat fogyaszt, akkor azt hiszem, hogy még mindig a magyar folyami hal a legjobb. Csak azt ugye, azt igen, azt haza kell vinni, azt mondjuk ott föl kell dolgozni, és hát nem mindenki bírja a szagát. Az a baj a hallal, hogy a halhúsban felhalmozottak a biogén aminok. A biogén amin allergén anyag sütéskor, főzéskor pláne a füstölt halkonzerv. Tehát a füstölt hal az a legerősebben rákkeltő anyag. Az még egy füstölt sertéshúsnál is rákkeltő. A halat tilos füstölni, ezt egyetemen oktatják, mert a füstölés során a halhúsban rákkeltő gyökök alakulnak ki, de a nem füstölt, például paradicsomos halkonzerv, vagy ilyesmi, az egész más. Tehát az ilyen füstről, csprotni, meg ilyen konzervekről beszélnem le esetleg a hallgatókat, de a halászlével akkora bajom mondjuk nincs, vagy egy sütőben sütött, vagy infralámpa alatt sütött, tehát sült hal esetében értelemszerűen. Ugye a biblikus szemléletben ugye a pikkelyes úszószárnyakkal rendelkező halaknak van jelentősége, tehát egy angolna mondjuk nem, stb. A tintahal ugye mérgező anyagokat tartalmazhat, a polipa, a tengergyümölcsei hepatitiszt hordozhatnak, tehát ma már tudott dolog, hogy nem véletlenül szerepel ugye Mózes könyveiben, hogy melyik a tiszta és melyik a nem tiszta állat. A nem tiszta állatok hordoznak kockázatokat, és bizony megbetegedési kockázatokat jelentős egy tintahal fogyasztás. Hát sok ember ment el külföldre egy-két hétre, és jött haza egy rejtélyes valamivel a szervezetében, amiből később súlyos ártalmak lehetnek. Tehát még viccből sem, még kipróbálni sem engedik. Egyébként azt mondják a szakemberek, hogy ha valaki elmegy Görögországba, Olaszországba, és akkor na életemben először és utoljára kipróbálom, már nem azért utoljára, mert nem éli túl, hanem mert tényleg úgy van olyan az ember, hogy nem fog többet ilyet enni, mert egyszer megengedem magamnak egy tinta halat, egy valami jellegzetes tengergyüm, egy rákot, egy valami ilyesmit, akkor ott lehet fertőződni, vagy egy sushival, nyers halal, lehet fertőződni súlyos ágensekkel. Ráadásul a halak most már fölveszik a tengerből a vízi parazitákat, elég komolyan fölveszik, az öblökben főleg, és halak hordozzák. Tehát a halakkal se vagyunk kibékülve. Megmondom őszintén, én nagyon húsos családból származom, egész gyerekkoromtól kezdve, tehát ha valakit engem nem volt könnyű meggyőzni erről az egészről. Ezt csak azért mondom el, mert nyilván aki vegetáriánusként születik és neveltetést is ilyet kap. Ott mondhatná bárki, hogy hát kérem szépen, maga könnyen beszél, hát maga szülei is ilyenek voltak, maga soha nem evett húst, nem is kívánja, de tehát én két hús között egy harmadikat ettem, ez volt a szendvicsem. Tehát nem igazán mondhatom, hogy nem szeretem a húst, vagy nem kívánnám. Egyszerűen az ember lépésről lépésre eljut odáig, hogy túl sokat tudtam. Túl sokat tud, az nem egészséges dolog, azt mondják. Semmilyen szempontból. Hát ilyen szempontból azért egészséges, hogy én már nem... Volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy ezt nem tehetem már meg. Sok szempontból sem. És abba hagytam én is a húsfogyasztást, nem bántam meg. A növényekből nagyon finom dolgokat lehet csinálni. El kell tudni készíteni. Tehát egy szójaszószon grillezett cukkini, stb. Ezeknek jó ízük lehet. Nagyon jó dolgokat lehet vegetáros konyhában csinálni, ezt nyilván ti is tudjátok. Főzőkörön is előkerül. Van-e még bármi hozzáfűzni valami kérdést? Tessék parancsolni.
1: Nagyon tetszett az előadásnak. Hát édesapám hentes volt. Igen. És valamikor Koszponyinál tanult. Koszponyi, ez neves volt Miskolcon. Főhelyeken volt a húsboltja. És ég és föld a különbség ugye a mostani húsipar között, meg az akkori között. Úgyhogy például apám mondta, hogy olyan párizsit vagy vizslit szeretnék enni, amit kézzel, a prádot kézzel dolgoznak ki, ugyan, mint a krampácsoló vasutasok, ugye az inasokat, meg segédet is benne voltak, vagy a segéd vezényelte, és az egy fogalom volt, és tényleg ez a kutter, amit apám mondom, hogy mindent össze lehet várni, a csontot azt nem gondoltam.
0: Speciális csontkutterrel, igen.
1: Igen. Hogy azt is meg, hogy ez a hídlik, vagy ez megintem én apám, ez a literális út.
0: Igen.
1: Ugye fel lehet gyorsítani.
0: Igen.
1: Ezt
0: igen.
1: A hagyományos technológiai folyamatokat. És hát annyit szeretnék még hozzáfűzni, egy csodálatos könyv készült, Somogyi, Kert Magyarország című könyvet sikerült megvenne, és azt mondom, vissza kell térni az őshonos állatokra. Leírja, hogy minden abból volt, hogy behozták a magasabb tejhozamú alpesi marhát, ugye, ami ott jó,
0: igen,
1: vagy a tenger környéki, és ez fertőződött ez az állomány, és hát olyan csodálatos sertésekről ír, amit kerestek például a helyi szalontai vörös disznó, az nára is megélt, nem kellett neki különösebben, meg volt a makkos disznó, ugye bakonyban, vagy ahol volt, és ezek nem fertőződtek, ezek csodálatos állatok voltak. Azt gondolom, hogy most is megvan az imbanban, mint az összes élelmiszer, meg lehet venni, most vettem tyúkot is, de hagyományos tyúkot. És parafinális az a jó, ami itt volt több ezer éve. Köszönöm szépen a
0: területet. Én is köszönöm.
1: Már korábban felfigyeltem, és hát örülök, hogy meghallottam az előadását.
0: Én köszönöm a hozzászólást. A régi fajtákat, ridegtartású, ugye magyar szürke marha, jól mondom, tehát csak ezekből nem lehet megélni. Tehát ezt legfeljebb hobbi szinten Hortobágyon lehet itt-ott látni, de gyakorlatilag ezek nagyüzemileg ugye nem lehet, ezeket nem tudnak olyan mennyiséggel produkálni hozamot. Köszönöm szépen a hozzászólást. Tessék parancsolni.
2: Én azt szeretném elmondani, hogy én nagyon gyerekkoromtól nagyon komoly felfüggesztő vagyok, és még mindig jelentős igaz, hogy egy olyan kis tejgazdaságban van, kis asszonykáiknak, akikről veszem a piacon, mindig ugyanazt a tehetet, hogy 14 vagy 4 tehénység, orvos, de ettől függetlenül nem kérdeztem el, hogy milyen fajta tehenek vannak, de csak a hortenyek vonatkozik az, amit mondjuk, vagy...
0: Döntően... Nem. Holstein. Nem ismerem az összes nagyüzemi marha fajtát. A Holstein Fríz vérségű szarvasmarhák az a sztereotíp, azzal dolgoznak, az van kifejlesztve ugye a fejőgépekhez, ugye a marhákat úgy kell fajtanemesíteni, hogy a tőgy méretük és alakjuk a fejőgépekhez idomuljon. Tehát nem lehet több fajtát igazándiból választani, hanem egy fajtát kell nemesíteni. És gyakorlatilag nem könnyű a Holstein, elég jó bevált, nagy tejre néz. Nagyon nagy a tejhozama van. Tehát, hogyha nem Holstein, hanem másfajta, azért az jó, azért az nem biztos, hogy rossz. Én azt mondom, hogy ha valaki házi tejet vesz, azt is érdemes aludtejként, joghurtként, kefirként fogyasztani. A mennyiséget azért óvatosan azt javaslom, hogy picit csökkenteni, de teljesen vasan elijesztett formában egészségesebb, ionizálja a kálciumot, a natúrtej nehezebben emésztődik, idősebb korban már ugye a laktóz, laktázenzim, stb. Inkább teljesen vasan elijesztett formában, tehát inkább probiotikus, prebiotikus formában, nagyon-nagyon úgy viszont egy úgy nevezzük Mecsnyikov-féle hatás, tehát egy joghurt hatás jelenik meg, ami sokkal jobb, mint egy natúrtej adása, és ezért ajánlom. Tessék, kefir? Kefir teljesen jó. Nyilván gombáról van szó, a kefir gombáról, ezért időnként váltogatnám joghurttal, de a kefir is alkalmas, hogy az aludtej nehéz ma aludtejet készíteni, jó aludtejet, de be kell oltani egy kanál kefirrel a házi tejet, és akkor abból aludtej lesz előbb-utóbb.
2: És még szeretném kérdezni, a tojásról
0: nem is. Nem beszéltem a tojásról, nem akartam mindenről. Rossz. Igen. Nagyon sok az elhullott csiba a tojások esetében is. Nem tudom, mit mondhatnék róla. Valószínűleg a tojásokat is érinti a nagyüzemi tenyésztés, termelés, tojástermelés. Ezért a tojást nyilván közhely számít, hogy házi tojás inkább. Tehát nagyüzemi tojások azok nem annyira vállalhatók, de hozzá kell tennem, nagyüzemi tojások között is lehet jót venni. Egy omega, ugye mert egy omega 3, egy okos tojás, tehát egy omega 3-ban gazdag tojás, azt azért nagyüzembe lehet gyártatni, és az nem rossz. Tehát azért a nagyüzem nem mindig rossz dolog, csak akkor, hogyha nagyüzem visszaél a hatalmával és a nagyságával, és manipulálni kell. Nagyüzemben egy jó szabályozott technológiával lehet jó minőségű tojást is gyártani. A problémánk az a hely. Hiány. Hát, kevésbé. A tojás sárgájával, a tojás az elég jó indikátor, mert a sárgája sok mindent jelez. Ez a nagysága és a színe. A piros sárgája az nem feltétlenül, hanem karoténban gazdag lehet. Nyilván a kurkuma, illetve színanyagok etetése, belekeverése a takarmányba az manipulációs eszköz, vagy ne, mert az kiválasztódik a tojásban, de általában karoténra, a mély sárgájú tojás az karoténra utal főszabályként, azt merem mondani még mindig.
2: De a karotén az nem egészségtelen.
0: Az nem. Az egy A-vitamin előanyag a karotén. Ha valakit érdekelne, hoztam magammal barna köles lisztet. Talán is melyik a barna vagy vadköles. Ez Magyarországon igazából nem is termesztik. Ausztriából hozattuk, és darált formában frissen kevertük össze szezámmag liszttel, és ebből egy ízületi formulát hoztunk létre. Ez, ha valakit érdekel, naponta háromszor egy tejáskanálnyi barnaköles elképesztő a metakovasav tartalma. A metakovasav porcépítő glükózaminokkal, tehát kagylóhé és a többi együtt, glükózamin, ugye ez a béres porszerű, akit esetleg ismeri, a proenzi 3 készítmény, glükózaminokkal együtt fogyasztva a vadkölest, de önmagában is 6-12 hónapon belül elég jó porcépülési hatékonyság érhető el. Most ennek a híre nagyon terjed, ha valaki rákeres az interneten, de a mi honlapunkon is majd igyekszem, hogy fönt legyen ez a tudomány-és-életmód.hu. Fönt lesz erről anyag, tehát ez 650 forintba kerül 4 kg ízületi formula, és ezt belekeverjük mondjuk műzlibe, kávéba, tejbe, stb., és így fogyasztjuk el. Metakovasav. A sima kölesben is van kovasav, a vadköles ennek sokszorosa, ez adja ennek az értékét. Tehát ez nem egy gabonaféle, hanem ez egy, mondhatnám, egy tápanyag kiegészítő hatású élelmiszer. Hoztam CD-ket az immunrendszerről, a rákbetegségekről, az emésztésről, a depresszióról. Ezek általában 22-23 részes CD-k, tehát 40 órányi anyag van egy MP3 CD-n, 600 forintért tudom most adni. Mindent így szívesen adok most kedvezménnyel, mert ritkán járok itt. Akit érdekel, tehát akár MP3 hanganyag, akár a kinti maglisztek, pástajtomok, tejporok, akár a vadköles liszt. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek és aktívan figyeltek, láttam, végighallgatták, és nagyon köszönöm az aktív hozzászólásokat is. Igyekszem még eljutni, és úgy tudom, hogy jövök is a program kiírás szerint Miskolcra, és fogok még beszélni egyéb érdekes témákról is. Addig is figyeljenek egészségükre, és legyenek jó egészségben, óvatosan az ételekkel és az élelmiszeriparral. Viszontlátásra!

Nagyon sok szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, kedves vendégeinket, a fiatalokat is, az új arcoknak is nagyon örülünk, hogy láthatjuk őket. És a gyerekekhez most külön nem szólnék, hanem az Isten tisztelet keretében szeretném őket is megszólítani. Ez lapozzuk fel a Szentírást Márk evangéliuma második fejezeténél. Márk evangéliuma második fejezeténél lapozzuk fel a Szentírást, és innét olvasnám az első verstől kezdve az ige szakaszt. Napok múlva pedig ismét bement Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeténékik az igét. És jövének hozzá, és hozzának hozzá egy gutaütöttet, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a ma háznak a fedelét, ahol ő vala, és rést törvén leereszték a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt. Eddig olvasnám most ezt a történetet. És szeretnélek megkérni titeket, hogy segítsetek nekem. Mi is ennek a történetnek a mondani valója, a lényege a mai napon, a mi számunkra? Mit mond a gyülekezetnek ez a történet? Egy nagyon jól ismert történet. Ha megkérdeztem volna tőletek, csak az ige helyet mondtam volna el, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan kívülről elmondtátok volna mindazt, ami a Szentírásban meg van örökítve a gutaütöttről. Ezt már a gyerekek is jól ismerik, ezt a történetet. De gondolkodjunk rajta együtt és közösen, és a gyerekeket is kérném, hogy segítsenek benne. Először őket szólítanám meg azzal a kérdésemmel, hogy gyermekek, ha valaki a ti barátaitok közül megbetegedne nagyon súlyosan, és emberek, orvosok nem tudnának rajta segíteni, ti mit tennétek értük? És ugyanez a kérdésem a gyülekezet felé is, hogyha valaki a családból vagy ismerősi körünkből, akit nagyon szeretünk, súlyosan megbetegedne, emberileg nem volna remény a gyógyulására, vajon mit tennénk? Lenne-e lehetőségünk még arra, hogy valamit cselekedjünk, valamiben gondolkodjunk? Gyerekek, mit tennétek? Fiatalok, ott hallom, hogy valami születik, valami gondolat. Én úgy gondolom, hogy az utolsó szalmaszál mindig az ember életében az, amikor már emberileg nem tehet semmit, akkor fordul teljes szívével az Istenhez. Amikor már az emberi segítség nincs, amikor már belátták, hogy emberileg nincs remény a gyógyulásra, a gyógyításra, akkor mennének olyan mértékben és olyan teljes szívvel az Istenhez, amit előtte az ember talán nem tud valami oknál fogva megtenni. Ott volt ez a beteg, gutaütött, ez egy agyvérzést jelent, így tudnánk visszaadni a mai nyelven, egy olyan agyvérzéses beteg, aki le is bénult, maga tehetetlen volt, nem tudott járni, egy ágyon feküdt, valószínű, hogy pelenkázni kellett, és etetni kellett, és mindennek a betegségnek a nehézségét még az is elviselhetetlenné tette a számára, hogy ő volt az okozója a betegségének. Talán voltunk már hasonló helyzetben, ha nem is ennyire súlyos betegségben szenvedtünk, de tudtuk, hogy a mi életmódunk is hozzájárul egy-egy betegségünkhöz, vagy járult egy-egy betegséghez. És én úgy gondolom, hogy ez elég nagy súllyal nehezedni tud az ember lelkére. És ennek a bűn tudata volt az, ami a beteg embert szinte agyon terhelte, és vágyott volna nem elsősorban a gyógyulásra, hanem a bűntudat szabadulására. Ez is nagyon ritka, úgy gondolom, hogy amikor valaki megbetegszik,
Ha megkérdeznénk, vagy ha mi lennénk olyan nagyon súlyos, válságos állapotban, mire vágynánk? Mit szeretnénk? A gyógyulást, vagy elsősorban a bűneink bocsánatát elnyerni? Amikor valakikért imádkozunk, akik nagyon súlyos betegségben szenvednek, vagy betegségtől szenvednek, miért imádkozunk elsősorban? A gyógyulásukért, vagy a bűneik elvételéért? No, itt van ez a beteg, és hallotta, hogy van Jézus és van Isten, és az a Jézus, aki épp akkor, amikor ő beteg volt, a földön járt, és meggyógyított minden embert, aki csak hozzáment, ő lelkében is felcsillant a reménység arra, hogy lelkileg meggyógyuljon. De maga tehetetlen volt. Hogy tudott volna Jézushoz menni? Volt lehetőség és reménysége, hogy Jézussal találkozzon? Hát emberileg nem volt. Emberileg nem volt lehetősége. Ma hány ember van a kórházban, hasonlóan maga tehetetlen állapotban? Hány ember van az otthonában, maga tehetetlenül szenvedve, és vágyna valami segítségre, valami vigasztalásra, valami bátorításra, vágyna a legfontosabbra, a bűnei megbocsátására, erre a tudatra. De kitől kaphatja, ki adhatja ezt meg az ő számára, az ő számukra? Kitől kaphatjuk ezt mi meg? De egyetlen egy személy van, egyetlen egy valaki tudja ezt adni a beteg ember számára, az Isten, de hogyan jut az az ember, aki maga tehetetlen, aki súlyos beteg, hogyan jut az az ember Istenhez? Egyetlen egy megoldás volt ebben a történetben, hogy az ismerősei, a barátai segítettek rajta. Ha most egy barátja lett volna ennek a gutaütöttnek, el tudta volna vinni Jézushoz? Nem nagyon. Ha két barátja lett volna, nagyon nagy szenvedés árán talán, ha három barátja lett volna, akkor már nagyobb lenne az esély. De így négyen tökéletesen összefogva az ő beteg társukért, az ő barátukért el tudták vinni Jézushoz. Most mi ennek a történetnek a tanúsága? Minden kézre és minden szívre szükség van. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, senki nem mondhatja, amikor mi másokért fáradozunk, hogy én egyedül képes vagyok egy embert Istenhez vinni, mert tudjátok, nem vagyok képes rá. Nélkületek, lehetetlenség végigvinni egy embernek a megmentését. Egy ember nem tud, akármilyen a hite is, szüksége van a másik ember hitére, a másik ember kezére, a másik ember szívére. Hát nem szép ez? Nem csodálatos ez? Mindannyian hatalmas értéket képviseltek az evangélium szempontjából, az evangélium művében. És ahogyan odaérnek, és már megvan a négy ember, a beteget elvitték, ott vannak a háznál, és azt látják, hogy akadály, akadály és akadály, nem tudnak bejutni Jézus elé. Mi vajon, ha négy barát helyébe vagyunk, lettünk volna olyan bátrak, hogy másnak a tetőjét, a ház tetejét megbontva, leeresszük a beteget, ha már addig elmentünk. Mennyi gondolat lenne, ami visszatartana bennünket, kárt okozunk másnak a házában, a lakásában, megbontjuk a tetőt, ott azért bizonyára leperegtek bizonyos falrészek, vakolatok, az ott lévők, akik hallgatták Jézus, zavarták, megzavart ez az egész jelenet, amit műveltek. Nem tudom, mennyire volt ez zajos, amíg a tetőt annyira megbontották, és maga a látvány sem volt egy nagyon szívderítő, hiszen úgy olvashatjuk Ellen White könyvében, Jézus élete című könyvben azt írja, hogy ennek az embernek a teste már foszlásnak kezdett indulni. Ez egy haldokló beteg volt már, nem sok ideje volt hátra az életből. Nagyon vágyott arra, hogy a bűnei bocsánatát elnyerje Jézustól.
Sajnos ma is vannak sokan, akik haldoklanak, akik vágynak arra, hogy elnyerjék a bűneik bocsánatát. De vajon vannak-e emberek, van-e gyülekezet, van-e nép, akik elmennek és elviszik nekik a jó hír üzenetét, mielőtt a szemük lecsukódna? Ennek a történetnek az üzenete a gyülekezet részére elsődlegesen az, Isten arra vár, hogy az ő népe hite meglátszódjék. Elsősorban nem a beszédben való hitünk, hanem a cselekedetekben való hitre van szükség. A cselekedetekben való összefogásra van szükség, de ez a hit nem egy akármilyen hit, ahogyan látjuk a történetből. A hitünk, amikor akadályokba ütközik, tehát ezért mondom, nem akármilyen hit, amikor akadályokba ütközik a hitünk, akkor is képesek vagyunk megbirkózni az akadályokkal? Nem lemondani, nem háttérbe szorulni, és nem háttérbe szorítani? Milyen is ez a hit? Egy történetet, egy példát hadd mondjak el nektek. Történet szerint az angyal lent van a földön, ugye vannak angyalok lent a földön, azért ezt tudjuk, minden embernek van őrző angyala, és ott járkál az emberek között, és megszólítja őt, valahogy láthatóvá vált az angyal a pap számára, és megkérdezi az angyalt, hogy ha majd visszamész a mennybe, kérlek, kérdezd meg az Istent, hogy mikor szabadulhatok meg a negatív földi erőktől ezen a földön, a sok nehézségtől, a megpróbáltatástól. És az angyal bólint egyet, és tovább megy, találkozik a vargával, a varga is megkérdezi őt, hogyha majd visszamész a mennybe, ugye, megkérdezed az Istent, hogy mikor szabadulhatnék meg a földi nehéz erőktől. Telik múlik az idő, az angyal visszakerül a mennybe, és elmondja az Istennek mindazt, amit látott, amit hallott, amit tapasztalt, viszi a hírt az emberekről, és közben elmondja azt a két kérdést is, amit küldtek az Istennek, és az Isten pedig azt válaszolja neki, mondd meg a vargának, azt üzenem, ha majd bekövetkezik Jézus Krisztus második eljövetele, megígérem neki, velem lesz a mennybe az örökké valóságon át. És elhallgatott az Isten. Az angyal tovább kérdezősködik, de mi lesz a pappal, Uram? A pap is kérdezett valamit. És azt mondja az Isten, ha majd visszamész a földre, akkor majd meg fogod érteni, hogy mi is fog történni a pappal. De nem nyugszik ebbe bele az angyal, tovább érdeklődik, de miért, Uram? És elmondja az angyal számára, akkor visszatérsz, mondd el mind a két embernek, hogy mit láttál itt tőlem, én mit teszek. És épp egy elefántot fűzött át a tű fokán, a tűhegyén az Isten, és azt mondta az angyalnak majd, ha beszélsz az emberekkel, meg fogod érteni, amit mondtam. Visszatér az angyal a földre, és elsőként a papot keresi meg föl, és megkérdezi a pap tőle, üzent valamit az Isten nekem, válaszolt a kérdésemre? És azt mondja, hogy, ja Isten, és mit csinált az Isten a mennyben, mit csinál? És elmondja, hogy épp egy elefántot fűzött át a tű fokán, amikor beszélgettem vele, és erre a pap teljesen felkiált, de hát az lehetetlen. Megértette az angyal, hogy miért nem volt Istennek üzenete a paphoz. Tovább megy, és találkozik a vargával, és beszélgetnek, és ő is megkérdezi, hogy
Válaszolt az Isten, és mit csinált az Isten a mennyben? Mit csinál? És elmondja az angyal, hogy mit csinált az Isten, és így kiáltott föl a varga, ó, az én Istenem, aki mindenre képes. Ez a hit, amit az ember lehetetlennek tart emberileg, amit lehetetlen lenne, hogy az Isten megcselekedjen és megtegyen emberileg, azt is képes elhinni. Milyen a mi hitünk? Van-e ekkora, van-e ilyen hitünk, hogy az Isten mindenre képes egy bomladozó testnek életet és erőt adni? Van-e ilyen hitünk elmenni és megkeresni másokat? Van-e olyan hitünk, hogy elmondhatjuk nekik, amit Jézus mondott ennek a gutaütöttnek, hogy megbocsátattak a te bűneid? Tudunk-e így segíteni az embereknek? Tudunk-e így segíteni a gyülekezetben lévő embereknek, akik közénk jönnek? Mi az, amit tudunk képviselni? Egészséges étkezés, szombat ünneplése, adományok. Én úgy gondolom, hogy nem ez az elsődleges, és úgy gondolom, hogy elsősorban nem ezek azok az alapvető tanítások, amiket először el kell mondanunk, hanem az Isten szeretetét, és az Isten szeretet az ő megbocsátásában van benne. Sokféleképpen bemutathatjuk és elmondhatjuk az Isten szeretetét, de a legjobban így, a kereszt áldozatban tudjuk bemutatni és elmondani az élet reménységét és lehetőségét. És erre vár az Isten, kedves testvérém, kedves gyülekezet. Erre vár, hogy ezt vigyük a haldoklóknak, ezt vigyük a világ felé. Egy gondolatot szeretnék, vagyis három gondolatot szeretnék felolvasni az ima heti anyagunkból, amely így szól. A nagyvárosokért végzett munka ugyanolyan fontos a mi időnkben is. Ha úgy dolgoznánk a városokban élőkért, ahogy Isten szeretné, akkor az eredmény egy még sosem látott hatalmas mozgalom elindulása lenne. Hogy vágyik erre a szívünk? Hogy vágyik erre a lelkünk, hogy az Isten hatalmát megláthassuk ilyen mértékben? És mi a feltétele? Ha úgy dolgoznánk a városokban élőkért, ahogyan Isten szeretné. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, megértettük-e, tudjuk-e, hogy Isten hogyan szeretné, hogy te hogyan dolgozzál a városért, vagy azért a településért, ahol laksz, ahol élsz. Találkoztam több emberrel, akik, hát nagyon kevés volt már hátra sajnos a földi életükből, és tudjátok, mit sajnáltak a legjobban az életükben? Mi volt a legfájdalmasabb az életükben? Az, hogy azt érezték, hogy ők olyan keveset végeztek, vagy inkább úgy érezték, hogy szinte semmit nem végeztek. Én tudom, hogy végeztek, de nekik az szinte semmi volt. És zokogtak, és sírtak, és halálos ágyukon nem volt más fájdalmuk, mint az, hogy mit tehettem volna még másokért, hogy menthettem volna még meg más embereket. Leéltem valahány évet, évtizedet ezen a földön, és szinte semmit nem tettem. Tudjátok, milyen szívszorító. Tudjátok, milyen fájdalmas, tudjátok, milyen keserű, és tudja az ember, hogy már nem teheti jóvá a múltat. Nem hozhatja vissza az éveket, az évtizedeket, nem lesz fiatalabb. És lehet, hogy már évei sem lesznek, lehet, hogy hónapjai sem lesznek, de az el nem végzett munka, az úgy marad és úgy maradt. Ezt persze akkor is érezheti az ember, amikor elvégezte a munkáját. Elvégzett, vagy valamennyit elvégzett a munkából. Kedves testvérém, kedves gyülekezet, nem szabad megvárni azt az időszakot, amikor már semmit nem tehetünk a földi emberekért, mert lezárul a kegyelem ideje a mi számunkra, mert Isten elszólít bennünket. Szeretném volna egy pillanatot megmutatni nektek egy filmből, de aztán úgy láttuk jobbnak, hogyha mégsem vetítjük le azt az egyetlen egy percet, visszaadni nem tudom nektek úgy, ahogyan az a valóságban a filmben megjelent. Ismeritek, úgy gondolom, nagyon sokan
azt a pillanatot, amikor a zsidók megmentéséért fáradozva, hogy is hívták, bocsánat, Schindler listájából, igen, Schindler listája című filmből azt a pillanatot, amikor ott vannak körülött a megmentett zsidók, mindössze 1098 embert mentett meg, és átadnak neki egy gyűrűt, amit ők készítettek, ezzel a felirattal a gyűrűn ez volt rajta, aki egyetlen lelket megment, hogy folytatja? Az egész világot megmenti. Egyetlen lelket megment, az egész világot megmenti. Tudjátok, mivel cseng ez össze? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz, ha csak egyetlen egy ember hisz, akkor ez a világ, az az egyetlen egy ember akart és tudott hinni, belőle el a világ, ő tudta csak megmenteni. Aki egyetlen lelket megment, az egész világot menti meg, és akkor utána rájön, de hát még megmaradt az autóm. Megmaradt az autóm, és ha ezt odadom, akkor azért lehet, hogy még 10 embert, 10 életet menthettem volna meg. És talán még valami kis kitűzőt, ami aranyból volt, és rádöbben, de hát ez arany. Ezért 2, de lehet, hogy legalább 1 embert megmenthettem volna. És nem tettem, és zokog, és sír, és összeroskad. És nem tudják megvigasztalni. Hiába mondják, de hát itt vagyunk, és mi mindannyian hálásak vagyunk az életért, akiket megmentettél, ez az 1000 ember. Nem tehettél többet, próbálják nyugtatni, de érzés tudja a lelkében, hogy még legalább egyet megmenthettem volna, még 1 ember élhetne. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, erre a földi életre mentette meg őket. Ti sokkal többet adhattok az embereknek. Nem csak erre a földi életre menthetitek meg őket, és menthetjük meg őket, az örökké valóságra menthetjük meg. Mondjátok, van tűz, van ilyen szeretet a szívünkbe, hogy menjünk és tegyünk azokért, akik a kárhozat felé mennek, akik a haldokló ágyon vannak, akik tudatlanok az Isten felől. Elhangzott, Krisztina elmondta, hányféle módon próbáljuk az embereket megszólítani. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, hozzáteted a te részedet. Én azt mondtam, hogy majd a délutánban szeretném elmondani, de talán most mondom el nektek, minden egyes embert, ahol mi lakunk a házban, személyesen fogom végigjárni a 3 emeletet, és személyesen fogok becsöngetni, bekopogtatni, és fogom átadni a meghívót. Én a héten rengeteget fáradoztam és dolgoztam azért más helyeken, hogy személyesen jutassam el az embereknek a meghívókat, ami itt Miskolcon a gyülekezetben zajló evangelizációink vannak, és ami meghívóink vannak a városban, amiket csak végzünk. Megtesszük-e a mi részünket, és nem abba, hogy bedobjuk postaládákba, tudjuk, hogy ez már nem működik. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, ha nem jönnek az emberek, és mi mindent megtettünk, nem kell, hogy lelkismeret furdalásunk legyen. Nem kell, hogy önvád érjen bennünket, hogy engedjünk a belső önvádaknak. De amit megtehetünk, tegyük meg. Lehet, hogy a szomszéd holnap vagy egy hét múlva már nem él. A világban nap mint nap sokan halnak meg, és azt mondtam, hogy 3-at szeretnék felolvasni, eddig csak egyet tettem meg, a következő idézet ez ebből a tanulmányból. Ellen White tollából származik. Az emberek szíve mindenütt kiált valami után, ami nincs meg nekik. Nem a pénz a legnagyobb hiánya az embereknek, az is. De elsősorban nem az, kedves testvéreim, kedves gyülekezet. A szeretet, a békesség, amit az Isten adhat, amit az Istentől nyerhetünk csak el. Minden ember arra vágyik, hogy szeretve legyen. Ha a szeretet tankja fel van töltve, másodlagos dolog lesz az, hogy mit eszünk. Mert van békesség, van megelégedettség a szívünkben. Erre van a világnak szüksége. Minden ember kiált.
ki az, aki meghallja a világ, az ember kiáltását. Ágota is elmondhatna, amikor tartotta a szegénység világnapját, én sajnos nem tudtam eljutni itt Miskolcon, hány ember kiált. Mi az, amit adunk? Mi hányszor próbáltuk meg azt, amikor valaki pénzt kéregetett, azt tenni, amit Péter és János tett, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de van valami, amit adni tudnék neked, érdekel? Hányan hajoltunk le így ezekhez az emberekhez? Kipróbáltuk? Megtettük? Hogy amink van, azt viszont odaadjuk, azt viszont adjuk nekik. Ha nem érdekli őket, kedves testvérem, te megtetted azt, ami a te feladatod volt, ami a te részed volt. De ha érdekli őt, milyen hatalmas öröm, aki megment egy embert, az egész világot menti meg. A harmadik idézetünk pedig így hangzik, Jézus nem félt elmenni oda, ahol akár csak egy lelket is megmenthet. Ha úgy akarunk szolgálni, mint Jézus, ugyanazt kell tennünk. Jézus elment az emberekhez annak érdekében, hogy mint Isten végidei egyháza betöltsük prófétai hivatásunkat, el kell mennünk, hogy ott hirdessük az evangéliumot, ahol az emberek vannak. Tehát nem félt elmenni oda, ahol akár csak egyetlen egy lelket is megmenthet. Mi annak örülnénk, és azt szeretnénk, ha emberek ezreit menthetnénk meg. De ha csak egy lelket mentünk meg. Ez most volt, hogy csak egyetlen egy lelket tudott megmenteni, és nem tartotta kevésnek a világ megváltója. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mi mentettünk-e már meg embereket? Ki az, aki azt mondhatja, és elmondhatja, hogy igen, én egyet, vagy kettőt, vagy bárcsak mondhatnák még tovább is a számokat, megmentettem. Mentettél-e meg embereket az örök életre? Mert ha csak egyet sikerült, ahogy Jézus is tette, az egész világot megmentette azzal az egy emberrel, arra az egy emberben. Lassan befejezéséhez érkeznénk, mint nagyon szép az imaheti anyagunk, bátorítani és buzdítani akar bennünket, a szívünk szeretetét akarja felgerjeszteni a világban lévő emberekért, hogy ne hagyjuk őket elveszni, hanem összefogva egy ember egyedül nem tud megmenteni embereket, de összefogva másokkal. Minden kézre és szívre szükség van. Isten nem egy emberben gondolkodik, nem egy lelkészben gondolkodik, nem egy gyülekezetvezetőben gondolkodik, az egész gyülekezetben gondolkodik. Kedves gyülekezet, ti itt Miskolcon, az Isten mindannyiótokban gondolkodik. Milyen érzés ez nektek, hogy Isten személyesen, névre szólóan, az otthonaitokat ismerve, benned gondolkodik, és neked lehetőséget és bizalmat ad abban, hogy légy a munkatársa, és kedves fiatalok, titeket, ti bennetek is gondolkodik az Isten, és gyermekek, ti bennetek is, az Istennel és egymással karöltve, tervet fektetni le, ha van terv, ugye vannak kész tervek is, fogjunk össze, és tegyünk meg, amit csak a mi hatalmunkban áll, de ne felejtsétek el, a hit elé akadályok mindig jönni fognak. Ott lásd példázatunkban, az esetünkben, a tető, hogy vigyék Jézus elé az embert. Hitben és hitáltal mégis meg tudták oldani. Ez az igaz, cselekvő hitre van szükség, amikor nem torpanunk meg, és nem bizonytalanodunk el, és nem adjuk föl. Én olyan örömmel látom, amikor egy családtól már azt tapasztaltam, hogy több vendéget is hoz a gyülekezetben. Olyan öröm ez nekem látni, bár elég ritkán vagyok itt, és gondolom, hogy olyan öröm nektek is oda menni és foglalkozni a gyülekezetünkben eljövő vendégekkel, marasztalni őket, szeretettel körülvenni őket, hogy azt érezzék, hogy innét olyan nehéz elmenni, nem azért, mert oda kötöznek engem valamivel a székhez, hanem azért, mert a szeretetük köt engem ide ez a gyülekezethez. Olyan jó volt eljönni, és a
következő alkalom, amikor jön a szombat, érezni fogja, hogy valami olyan kimondhatatlan vágy van benne, hogy jöjjön. Én ezt tapasztaltam meg, amikor 20 évesen elmentem a gyülekezetbe, ahová én éppen jártam, hogy olyan szeretet volt ott, és engem úgy megragadott az Isten igéje, vonzott, és odaültetett a székbe, és én alig vártam, hogy a következő szombat legyen, hogy mehessek, és hallhassam. Ezt a légkört csak ti tudjátok adni. Csak ti vagytok egyedül képesek, hogy ezt éreztessétek azokkal, akik ide jönnek, akiket ide hoztok, vagy ide hoznak testvéreink. De ti erre képesek vagytok. Ez bennetek van, ezek ti vagytok, tudjátok adni. Merjetek szeretni. Merjetek boldogok lenni az Istenben és Krisztusban. Én már nem is tudom, hol voltunk, ahol valaki megjegyezte rólunk, a férjemmel és a gyermekünkkel voltunk, ti olyan boldogok vagytok, ti valahol mások vagytok, mint az emberek, akiket látunk. Nem tudom, mit látott, nem tudom, fogalmam nincs. Mi csak úgy éltük az életünket, ahogyan szoktuk élni, de a világ lát bennetek valamit. Látni fog bennetek valamit, azt a pluszt, azt a töbletet, ami nektek van, ami titeket boldoggá és megelégedetté tesz Krisztusban. Nektek hatalmas tartályotok van feltöltve az Isten igéjéből, az Isten mélységeiből. Az a tartály nem fog megüresedni, ha adtok belőle másoknak, és ők erre vágynak, hogy adjatok az ő számukra. Tehát befejező gondolatként még egy másik történettel szeretném zárni az Isten tiszteletet. Egy jelző őrről szól, akinek ki kellett mennie, amikor a vonat érkezett, és megállítani az autós forgalmat, hogy a gyors vonatok el tudjanak haladni akadálytalanul a sineken, mivel nem volt jó, vagy nem működött, vagy talán fel sem volt szerelve a sorompó. Akkor jött a vonat, a jelzőőr kiment időben, és nagy szemekkel figyelte, mi az, ami történik, és amikor látta, hogy a vonat közeledik, odaállt, hogy az autós forgalmat megállítsa, és kalimpált, és mozgatta a lámpáját, de hiába, azt látta, hogy az autó közeledik, és mintha nem akarna megállni, és nagyon megijedt, és már szinte kiabált, hogy állj, állj, és egyre erőteljesebben mozgatta a kezében lévő lámpát. El kellett ugrania, mert a vonat jött, vonatnak el kellett haladnia a sineken, és sajnos az autó nem látta a jelző őr jelzését, lámpáját. És egy hatalmas baleset következett, az autóban lévők sajnos mindannyian meghaltak, életüket veszítették. Kihívták a rendőröket, zajlott a helyszínelés, és a jelzőr folyamatosan csak azt mondta, de én mindent megtettem, nem értem, miért nem látta a fényt, miért nem lassított, és miért nem állt meg az autó sofőrje. És akkor a rendőrök mindent végignéztek, ellenőrizték a jelzőőr lámpáját is, kiderült, hogy igen, ő tényleg mozgatta a kezében, csak annak a fénye nem volt látható, nem volt fénye. Ezért rohant az autós a vonatba. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, mi vagyunk a jelzőőrök. Ebben a világban, ennek a világnak. Mi tudunk nekik világosságot és fényt árasztani az életükre, ha nekünk van fényünk. Ha nem csak azt hisszük, mint a jelzőőr hitt a lámpájáról, hogy az világít. De a valóságban nem világított, mert nem látták az emberek. Vajon mi rendelkezünk-e azzal a fénnyel, amivel világítani tudunk? Én úgy gondolom, hogy rendelkeztek és rendelkezünk, kedves testvéreim. Rendelkeznetek kell, nagyon egyszerű hozzájutni. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus magáról.
és abból a világosságból, abból a fényből tud adni a ti számotokra, és ad a ti számotokra, hogy világítani tudjunk ebben az elfeldült és elfordult és elsötétedett világ közepette. Kedves testvéreim, egy-egy fénycsóvák vagytok, egy magok vagytok mindannyian,

ívvel, azzal a szeretettel, azzal az üzenettel, amivel ti rendelkeztek, amit Isten nektek adott mindannyiótoknak. Kívánom, hogy segítsen Isten bennünket, hogy a világ és az emberiség megmentésében tudja felhasználni a mi életünket, a mi családunk, a mi gyermekeink életét, és az egész gyülekezet életét. Amen.

Kedves hallgatók, ünnep van. Az igazi ünnepből, ünneplésből nem hiányozhat az emlékezés. Karácsonykor Jézus születésére emlékezünk. Ez a születés talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a történelmünk legnagyobb eseménye volt. A Bibliában azt olvassuk, hogy mikor az Isten elérkezettnek látta az időt, hogy ezt megcselekedje, akkor elküldte az ő fiát, aki asszonytól született, hozzánk hasonló módon született, hogy hozzánk hasonló életet is éljen. Máshol azt mondja a Szentírás, hogy nagy a jóságnak az a titka, hogy Isten jött el és jelent meg közöttünk emberi testben. Valóban hatalmas esemény ez.

Ön elszakított mindannyiunkat Istentől, de ő ezután is vágyakozott utánunk, mert kezének alkotásait látta és szerette bennünk, és szerette volna újból létrehozni, felépíteni, meggyógyítani azt a szeretett kapcsolatot, ami elromlott közöttünk emberek és közötte. Éppen a bűneink miatt, mivel Istenként nem jöhetett közénk, ezért vállalta azt, hogy emberként jön el, hogy megkeressen és megtaláljon bennünket, ahol vagyunk, ahová jutottunk. Számunkra felfoghatatlan áldozat ez, hogy Jézus az isteni formáját letette, az isteni létét, és emberré lett, vállalta az emberi lét minden szenvedését. Ennyire fontosak vagyunk neki. Nagy a jóságnak ez a titka. Titokzatos, felfoghatatlan ez a szeretet, hogy kész volt Jézus ezt értünk vállalni bűnös, hálátlan emberekért. És jó erre a szeretetre emlékezni. Kedves hallgatók, vajon helyet kap-e ez is a mi gondolatainkban? Vagy a mi figyelmünk kizárólag a készülődés lázára, az ajándékozás, az együttlét, az ünnepi finomságok körül forog? Közeledve a karácsonyhoz eszembe jutott Jézusnak egy felhívása, és ebben a felhívásban az őrá való emlékezésre szólít fel bennünket. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mondta a megváltó. Milyen cselekedetre gondolt, és milyen emlékezésre? Jézus mielőtt vállalta a kereszthalál gyötrelmeit, a bűn büntetését értünk és helyettünk, valamit még vágyakozott a tanítványaival együtt átélni, tapasztalni. Szerette volna tanítványaival a megváltó az utolsó vacsorát elfogyasztani, szeretett volna még egyszer a közös étkezés ünnepélyes meghittségében velük együtt lenni. Jézus szerette volna tanítványait felkészíteni az ő halálára, annak megértésére. A kenyér, amit megtört, és a bor, amit kiöntött, szemléltette az ő értük, és értünk megtört testét és kifolyt vérét. Ekkor mondta azt Jézus az ő tanítványainak, hogy ezt gyakorolják a jövőben, hogy ezt az ő emlékezetére gyakorolják. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mondta a megváltó. Nagy áldozat volt Jézus földre születése, de mi volt vajon a célja ennek az eljövetelnek? Fontos, hogy erre is emlékezzünk. Jézus földre születésével azt a célt szerette volna betölteni, hogy közöttünk éljen, szolgáljon, hogy megismerje és hordozza az emberi élet minden gyengeségét, és aztán az ő életét áldozza fel helyettünk a Golgota keresztjén. Egy olyan életet, amely bűn és hiba nélkül való. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Méltó ez az áldozat, az ebben kifejezésre jutó szeretet a mi emlékezésünkre és gondolatainkra. Ebben az áldozatban szemléljük az Isten jóságát, az ő irántunk való megmentő jóindulatát. Ez a szeretet tud bennünket átformálni, megtisztítani, és ha mi ezt személyesen elfogadjuk, akkor más emberekké válhatunk. Jézus célja az, hogy szeretetével magához vonjon, magához kapcsoljon, és arra a szeretetre formáljon át, amellyel ő szeret bennünket. Arra a szeretetre, mely nem csak az ünnepen kész, hanem minden napon kész a szeretetben Jézust követni.

Hát kedves hallgatók, az idei első előadásunknak ez a címe az evangélium és a proféciák, vagyis a mai alkalommal megkezdjük Jelenések könyvének nagyon részletes tanulmányozását. Elmondanám a sorozat kezdetén, hogy ez a nagyon részletes Jelenések könyve tanulmányozás mit is rejt. Ezen a helyen körülbelül 4-5 évvel ezelőtt már volt egy sorozatunk Jelenések könyvéről, de az egyéves volt. Hogy tetszenek látni a meghívónkon, az idei sorozatunk 2 évre szabja a terjedelmét, és olyan módon épül fel, hogy nem csak a proféciákat, a jövendőléseket fogjuk átvenni, és a bibliai jelképeket, hanem megállunk Jelenések könyvének szinte minden egyes szavánál és mondatánál, és a Jelenések könyvében levő evangéliumi tartalmat is szeretnénk a felszínre hozni. Nagyon sokaknak éppen ez volt a kérésük, hogy egy olyan sorozat legyen az idei, illetve hát ezzel együtt már a jövő évi is, hogy a hétköznapi élettel kapcsolatos alapvető kérdések is szóba kerüljenek eközben. Milyen kérdésekről lesz szó? Tetszenek látni a meghívónkon, de ezt hadd erősítsem meg. Például ilyen alapvető kérdések, hogy mit tanít a Szentírás a küzdésről és a küzdelemről? Vagy következő nagy kérdés, hogy az emberi szenvedés értelme, elviselése, és egyáltalán a Biblia mérlegén a szenvedés kérdése. Vagy ilyen problémák, hogy mit jelent az igazi vigasztalás és együttérzés. Vagy más kérdések, amelyek szerepelnek a meghívónkon, de olyanok is, amelyek csak a jövő évtől kerülnek sorra. Mit jelent az igazi szeretet, öröm? De az egyéni kérdéseken túlmenően társadalmi kérdések is. Mit jelent a hatalom problémája? És miért torzul bármely egyház el szükségszerűen, hogyha a hatalomhoz nyúl? Az egyház kérdése egyáltalán, a kiválasztás, a valahova tartozás kérdése, egyáltalán mi az, hogy egyház, miért van rá szükség, és mit mond erről a Biblia, mennyire teszi Isten nyilvánvalóvá azt, hogy hol van igaz egyház, és hol kereshető az evangéliumnak igazi képviselete. Tehát szeretném elmondani önöknek, hogy nem megismétlem a 4-5 évvel ezelőtti sorozatot, hanem Jelenések könyvének egy nagyon részletes tanulmányozásába fogunk. Egyetlen egy könyv, 22 fejezet lesz 2 évig a tárgyunk, de úgy, hogy az egész Bibliát szeretnénk ebbe begyűjteni, ennek a könyvnek a prizmájába. És az első 2 előadás bevezető jellegű, a mai alkalommal még Jelenések könyvére nem is térek rá, a következő alkalommal 2 hét múlva Jelenések könyve első fejezete lesz a téma, ezzel a címmel, hogy mit jelent Jézus Krisztus személye az igazi keresztények számára. A mai alkalommal, mint tetszenek látni a táblán is, ez az előadás címe Evangélium és proféciák. Miért is kell erről beszélni Jelenések könyve előtt? És miért megkerülhetetlen a téma? És miért kellett ezt föltétlenül egy sorozat élére állítani? Azért, mert az emberek nagy tömegeiben az evangélium szó ugyan ismerősen cseng, és talán bizalomra gerjesztően is, majd azért a szóról magáról is szeretnék beszélni az előadás legkezdetibb részében, de a másik fogalom ez, hogy profécia. Ez egy alaposan lejáratott és gyanút keltő fogalom. Mi az, hogy profécia? Annyi proféciával, jóslással, jövendőléssel találkozunk, főleg Magyarországon az utóbbi 1-2 évben, itt minden kiömlött az asztalra a könyvekkel, a kiadványokkal, és hát az úgynevezett szabadabb élettel, a Nostradamus proféciáitól kezdve ma élő különböző jóslatokig, és ennek óriási irodalma van, ugyanakkor viszont az emberek szemében gyanút keltő dolog, hogy hát itt mindenki proféta. Hát itt mindenki pontosan tudja, hogy most hol állunk, és hogy mit hoz a jövő. És hogy ennyiféleképpen horoszkópból is lehet profétálni, lehet sejtelmekből, magánkinyilatkoztatásokból, másból is. Szóval ez a fogalom már, hogy profécia bizony egy kis magyarázatra szorul. Nem az én feladatom a Bibliát megvédeni, mert tulajdonképpen a bibliai proféciák megvédése, ez egyenlő azzal, hogy az egész Bibliát meg kell védeni, hiszen a Biblia azt mondja önmagáról, Péter apostol második levele első fejezetében, hogy profétai beszéd, profétai szó. Szerepel ez ugye a táblánkon is, majd az igehelyekre fogok hivatkozni állandóan, mint hogy eddig is tettük. Tehát a Biblia profétai beszéd, profétai szó, az egész Biblia.
Ne úgy gondoljuk el, hogy a Bibliának csak bizonyos részei proféciák, amelyeket csak a beavatottak ismernek, amelyek általában nem hangoznak el a hétköznapi életben, még egyházakban is alig. És akkor ezekből a proféciákból bizonyos felekezetek, vagy bizonyos emberek olyan nagy szelet kavarnak, mert hát állandóan ezt tűzik napirendre. Ezt nem így kell elképzelni, az egész Biblia prófétai beszéd. Na de ne vágjunk a dolgoknak az elébe, tartsunk sorrendet, és megpróbálom ebben a két pontban, amit jeleztem is a táblán, összefoglalni mindazt, amit a Biblia mond az evangéliumról és a proféciákról. Közben pedig kettejük kapcsolatára is érdekes fény fog derülni. Először is arról szeretnék szólni, ami az első szó, hogy mi is ez, hogy evangélium. Ez egy a magától értetődő görög kifejezés, amit használunk, a fordítását is sokan ismerik, hogy ez jó hírt jelent, vagy örömhírt jelent, de ezzel el is van intézve az egész, a legtöbb ember gondolataiban talán Krisztus személyével társul ez az evangélium, ez az örömhír, vagy általában az új szövetséggel, már kevesebb ember társítja ezt a fogalmat például az ószövetséggel. Ha megkérdeznénk embereket, hogy hát az ószövetség nem evangélium? Akkor nagyon gyakran ezt a választ kapnánk, hogy hát az evangélium, az a négy evangélium, az új szövetség, ahol Krisztus megjelenik, ahol a megváltást, az ő áldozatát bemutatja, tehát az ószövetség evangélium lenne, hát ez egy kicsit bizarr gondolat. Én azonban arra szeretnék itt ráutalni, hogy az egész ószövetség is evangélium, és az egész Biblia evangélium, tudnék jó lefordítani ezt a görög szót magyarra, tehát jó hír. Mit jelent ez, hogy jó hír? Ez annyit jelent, hogy Isten az ő üzenetét és az ő megváltási tervét egy hírre bízta. Isten nekünk hírt akar átadni, üzenetet akar átadni, emberi beszéd formájában, mert a világunkban az emberi beszédnek van a legerőteljesebb hatalma és megragadó képessége. Az emberi világban semmi sem olyan erős, mint a beszéd, még a cselekedetek sem. Az emberi világban az értelem, a gondolkodás, a beszéd és a cselekedetek, ezek összefüggő egészet alkotnak, de ezek között egy kivált kép, való láncszem a beszéd. Felírtam egy nagyon érdekes igehelyet, Példabeszédek könyve 16. fejezet 24. versét, amelyben ez áll a Szentírásban, hogy édesek a gyönyörűséges beszédek. Figyeljék meg, hogy nyugodtan így lehetne mondani, hogy édes, nagyon, nagyon kedvünkre való és nagyon jó dolog az evangélium, gyönyörűséges beszédnek nevezi, édesek a gyönyörűséges beszédek, és ezután így folytatja Salamon, hogy édesek a léleknek, és feltámasztói a tetemeknek. Tehát az emberi beszédben két dolog rejlik. A beszédben, az igazi beszédben két fontos dolog rejlik. Egyrészt a vigasztalás, másrészt a bátorítás és az életre keltés. Isten, amikor az embert, az emberiséget jó hírrel, evangéliummal közelítette meg, akkor Isten vigasztalni akar bennünket, hiszen a bűn világában élünk, és nap-nap után szembesülünk a bűn borzalmas dolgaival. Másrészt viszont Isten bátorítani akar bennünket, így mondja a Példabeszédek könyvében, hogy a tetemeinkből fel tud Isten támasztani bennünket. Így mondja ez Péter apostol az egyik levelében, hogy az Isten beszéde az hasonlít a romolhatatlan maghoz, amely újonnan tud szülni bennünket. Így mondja Péter apostol, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Tehát Isten azért bízta beszédekre az ő evangéliumát, mert a beszédnek megvan ez a hatalmas ereje, hogy egyszerre tud vigasztalni a keserűségben, a fájdalmakban, a szenvedésekben, egyszerre tud együttérzésről és hatékony segítségről biztosítani, de ugyanakkor az evangéliumban, a jó hírben ott van az erő a buzdításra, a bátorításra, a tetemek feltámasztására. Ha valaki erről igazán meg akar győződni, a 119. Zsoltárt ajánlom elolvasásra, amelyből csak egyetlen egy verset hadd idézzek, most a 82. verset. Ugye ez a Zsoltár a Biblia leghosszabb Zsoltára, és az isteni beszédnek, az Isten parancsolatainak, mondhatnám így is az evangéliumnak az erejéről szól. A 119. Zsoltár 82. verse ezt mondja.
A te beszédet kívánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván, mikor vigasztalsz meg engem? Egy gyönyörű kifejezés. Azt mondja a Zsoltáros, hogy a te beszédet kívánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim. Szeretném olvasni a te beszédeidet, Istenem. Szeretném hallani, szeretnék ezekkel feltöltekezni, mert ezek vigasztalnak meg. A bűn világában, ahol annyi nyomorúság vesz bennünket körül, az Isten beszéde, jó híre, örömhíre, evangéliuma az egyetlen dolog, ami fénysugarat bocsáthat az életünkre. Szóval az evangélium nélkül, a jó hír nélkül, az Isten vigasztaló, bátorító beszédei nélkül sötét reménytelenségben élnénk. És hogy oly sok ember él ezen a földön csüggetten, örömtelenül, szerencsétlenül, erre az okra vezethető vissza. De abban a pillanatban, ahogy kapcsolatba jut az Isten beszédeivel, az Isten beszédei a tetemeket meg tudják gyógyítani. Most a következő kérdésünk az, és ez az első pontunk már, hogy az Isten evangéliuma hol hangzik először fel a Bibliában? Így is föltetném a kérdést, hogy mennyiben evangélium az Ószövetség? A Bibliánknak a nagyobb részét az Ószövetség teszi ki, 39 könyv. Ez nem kevés. Mennyiségileg a döntő hányada a Szentírásnak, mert az Ószövetség csak 27, és sokkal rövidebb iratokból áll. Tehát hol hangzik fel először az evangélium a Bibliában, és mennyiben evangélium az Ószövetség? Felírtam egy sorban a táblára, hogy a Bibliánk legkezdetibb részétől Isten meghirdette az evangéliumot. Sőt, az első kijelentés, a Mózes első könyve 3. fejezet 15. verse, ez népszerű nevén ilyen elnevezésre hallgat, hogy az ős evangélium. Tehát akkor, amikor az ember elfordult Istentől, amikor az ember kipróbálta a rosszat, és az ember szívében lázadás ütötte fel a fejét Istennel szemben, és az ember a bűneset után teljesen hátat fordít az Istennek, akkor az Isten nem fordít hátat neki, hanem rögtön meghirdeti az evangéliumot. Tehát ismert nevén az ős evangélium. Hát akiknek megvan a jó hír, azok tudhatják, hogy az idei első és második szám ezzel foglalkozik. Korán sem meríti ki ennek a gazdagságát, az ős evangéliumnak a gazdagságát. Egy kétrészes tanulmány szól az ős evangéliumról és ennek a tartalmáról. Én csak itt megjegyzem most azt, hogy a Bibliánk legelején megszólal már az evangélium. Már az Ószövetség legkezdetibb könyvében, a Bibliánk 3. fejezetében. Aztán amikor Mózes 5. könyvénél már ezt olvassuk a 18. fejezet 18. versében, hogy Isten majd prófétát fog támasztani. Olyat, mint amilyen Mózes. Olyan valakit, aki emberként jön erre a földre, emberként is jön erre a földre. És azt mondja az Isten, őt hallgassátok. Olyan nyilvánvaló utalás ez Jézus Krisztusra. Jézusról szól a Mózes 5 könyvétől, a Tórától fogva az egész Szentírás, tulajdonképpen a Jézusról szóló üzenet az Ószövetség, tehát úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy az evangélium először a proféciákban jelenik meg. Az egész Biblia profétikus beszéd, de az Ószövetség különösképpen profétikus beszéd. Mert Jézus eljövetele előtt több ezer évvel a proféciák hirdették meg a megváltás üzenetét, és nem csak úgy, hogy egy bizonyos asszony magvára utalva, aki eljön és a kígyó fejére tapos, vagy nem csak, hogy őt hallgassátok, mert olyan lesz, mint én, ahogy Mózes mondta, hanem az Ószövetségben ott van a Mózes 3. könyve, az egész 3. könyv az áldozati rendszerrel foglalkozik, hogy Isten nem csak igéket és jövendőléseket adott Jézusról, hanem a proféciákat Isten cselekményekben is adta. Egy nagyon rendkívüli része ez a Szentírásnak, hogy Isten nem csak profétikus jövendőléseket adott, hanem profétikus szertartásokat adott. Mózes 3. könyve kulcsfontosságú ebből a szempontból, itt van az áldozati rendszer és az ünnepkör. Mind a kettőnek minden egyes mozzanat a Krisztusra mutat. Nem csak azt mondhatjuk el, hogy Krisztus áll a középpontjában, vagy hasonló ilyen nem egészen pontos kifejezés, az egész áldozati rendszer a bárány áldozattól, a papi szolgálattól, a szentély tárgyaitól, a kárpitonát, a szentek szentjéig, a főpapi szolgálatig, minden mozzanat Krisztusra mutat. Nem is tudok belemenni, mert ez egy külön előadást foglalna le magának,
Akit érdekel, nyilvánvalóan a kazetta katalógusunkban megtalálja ezekről a külön előadásokat, hogy Jézus Krisztusról a szertartások hogyan tettek bizonyságot, mintegy 1500 éven át teljes kifejlésükben. 1500 évig gyakorolhatta a zsidó nép azokat a szertartásokat, amiket Isten adott, és amelyeknek minden mozzanata Krisztusra utalt. No, de hogyha valakinek ez kevés, az elolvashatja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, és ott a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében van Pál apostolnak egy különös mondata, ami úgy megrendíti mindig az embert, amikor Mózesről szól, akiről azt mondja az apostol, hogy ő inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, és itt Mózes mellett felsorakoztathatnánk az összes ószövetségi prófétát, hogy ezred éveken át nyomorogtak együtt a zsidó néppel, részint a külső támadások miatt, de részint a népnek a belső iszonyatos állapota miatt, de mégis inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, mert nagyobb értéknek tartotta a Krisztus gyalázatát. Engem mindig megdöbbent ez, hogy Pál apostol ilyen határozott szavakkal kimondja Mózesről, és aztán az összes más prófétáról, hogy nekik fogalmuk volt a Krisztus gyalázatáról. Hát Krisztus nem jött el még, Mózes 1500 évvel élt Krisztus előtt. Honnan tudták ők a Krisztus gyalázatát? Honnan tudták az egész megváltás evangéliumát? Honnan tudták olyan biztosan, hogy a második sorunkban van itt Péter apostol első levelének első fejezetében a 10. és 11. vers, amelyben azt mondja a Péter apostol is, tehát nem csak Pál jelenti ki a zsidókhoz írt levélben, hanem Péter apostol is azt mondja, hogy a Krisztus titka felől nyomozódtak a próféták. Hogy mely és milyen időre jelentette ki azt nékik a Krisztusnak ő bennük lakozó lelke. Hát itt is álljunk meg, ez is egy megdöbbentő kifejezés. Pál azt mondja, hogy a Krisztus gyalázatát ismerték Krisztus előtt ezred évekkel. Péter meg azt mondja, hogy a Krisztusnak ő bennük lakozó lelke által szóltak a próféták. Ezt mondja még az első levele, 4. fejezet, 18. és 20. verse között, hogy például Noé, aki 2300 évvel élt Krisztus előtt. Noéban is a Krisztus lelke volt, amikor figyelmeztette az emberiséget, hogy eljön az özönvíz, hogyha nem térnek meg, ha nem változnak meg. Szóval, hogyha így végig tekintjük ezeket a bibliai igéket, akkor valóban igazat adhatunk Péter második levele első fejezetének, onnan előbb már idéztem az igét, amely azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai szó. Szóval igen biztos nálunk a prófétai szó, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát most már Péter apostol az egész Ószövetségre azt mondja, hogy ez a prófétai beszéd, ez a prófétai szó, ez az Isten embereinek ajkán az evangéliumot hirdette meg, vagyis mit tudunk levonni a röpke áttekintésünk nyomán? Hogy az Ószövetségben megszólal az evangélium teljes terjedelmével és mélységével a proféciákban. Tehát ne úgy gondoljuk el, hogy van evangélium és vannak proféciák, a címe csak azért az az előadásunknak, mert az emberek általában így gondolkoznak, hogy a Bibliának a szíve lelke az evangélium, aztán rajta kívül vannak még proféciák. Ez nem így van. A Bibliának a szíve lelke az evangélium, amely profétikus előrejelzésekben ölt testet, a proféciák hordozzák az evangéliumot, és addig, míg Jézus Krisztus el nem jön, addig ezek a proféciák tanúskodnak az ő eljöveteléről és az egész szolgálatáról. És itt még ennél az első pontnál még egy kérdés fel kell, hogy vessünk, hogy ilyen biztosak voltak ezek a proféciák, ezeket lehet ellenőrizni, és mi már itt ugye ezen a helyen körülbelül 8-9 éve tartunk bibliai előadásokat, tehát ezt már régen elmondtuk, hogy mennyire lehet ellenőrizni ezeket a proféciákat, ezek az ószövetségi proféciák Jézus első eljövetelére nézve hiánytalanul beteljesedtek. Körülbelül 2-300 profécia, ez nem kevés. Ezt lehet ellenőrizni. Tehát az Ószövetségben van körülbelül 2-300 kijelentés Jézus első eljövetelére nézve. Ezek hiánytalanul beteljesedtek immár 2000 éve, ezeket lehet ellenőrizni. Ezért hitelre méltó a Biblia, és ezért a könyvek könyve, és ezért nem lehet más vallások alkotásait a Biblia mellé helyezni semmiképp sem,
mert más vallások ilyet nem mondhatnak el magukról. Egyszerűen az a kérdés forog fenn, hogy más vallásokat nem lehet ellenőrizni. Szívesen lennék muzulmán, de nem tudom ellenőrizni, hogy Mohamed tényleg kitől kapta azokat a kijelentéseket, amelyeket csak ő kapott, és amit leírt, azért csak ő vállal felelősséget, más már nem. Viszont azt mondják a muzulmánok, hogy nekem azt mind el kell fogadnom ellenőrzés nélkül, akkor vagyok jó muzulmán. Mindenkit szeretnék kérlelni arra, hogy csak azt a vallást fogadja el, amit kívül belül lehet ellenőrizni. Vagy itt van a buddhizmus, vagy bármi keleti beavatás, vagy vallás, ott is azt mondják, hogy higgyek a mesternek. Higgyek annak, akihez iskolába járok. Amit ő mond, az úgy van, és kövessem az ő iskoláját. Nem lehet ellenőrizni. Utána kiderül 5-10 év után, hogy talán az az iskola nem egészen helyes, és tönkre megyek idegileg vagy lelkileg. A Bibliát lehet ellenőrizni, mert a Bibliában beteljesedett jövendőlésekben szólalt meg az evangélium. A Biblia olyan evangéliumot hirdet, amit keresztülkasul lehet ellenőrizni, ami ha csak egy hajszálnyira hamis lenne, rögtön lelepeződne. Mert Isten nem csinált ebből titkot, már a paradicsomban meghirdette az evangéliumot, és már az egész Ószövetség kitárja az evangéliumot, hogy mi is ez, hogy evangélium, a proféciák hallatlan pontos nyelvezetén. Na de most vessük fel ezt a következő kérdést, hogy Isten hogyan is tehette ezt meg? Hát ha Jézus Krisztus eljövetele ennyit váratott magára, évezredeket, ugye a bibliai időszámítás szerint körülbelül 4000 évet a teremtés után, akkor hogy lehetett ezt előre annyira pontosan meghirdetni? Ugye nem írtam tele a táblát 200 jövendüléssel. De tetszenek talán ismerni, micsoda aprólékos jövendülések vannak. Attól fogva, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni, hogy Názáretinek fogják nevezni ennek ellenére. Hogy milyen aprólékosan megvan jövendőlve még az is, hogy Jézus elmegy ide a Szíró-Fönícia tájékára, és itt hirdeti Naftali és Zebulon nemzetségének az evangéliumot, ez is benne van Ézsaiás könyvében. Vagy hogy lehet az, hogy benne van Zakariás könyvében az is, hogy Szamárháton fog bevonulni Jeruzsálembe? Benne van ugyanebben a könyvben, hogy sokra fogják becsülni, 30 ezüstért fogja valaki majd elárulni. A 22. Zsoltárban az is benne van, hogy átjukasztják a kezeit. Szóval a nagyívű ősevangéliumtól kezdve, ami hatalmas eszmei világosságot bocsát az evangéliumra, az apró részletekig a teljes evangélium benne van az Ószövetségben. Hát ezt Isten hogyan tudta előre jövendőlésekben a valóságot megjövendőlni? Hogyan lehetett 4000 évre előre megmondani mindazt, amiért Jézus küzdött az életében? Mert Jézus élete küzdelem volt. Jézus életében fönnállt a bukás veszélye. Jézus életében fönnállt a meghátrálásnak a veszélye. Lásd Gecsemánéket. Hogy lehetett ezt előre megjövendőlni? János evangélium a 10. fejezetének 17. és 18. verse ad erre választ, amelyben Jézus maga adja meg ennek a kulcsát. Mert Jézus azt mondja, hogy azért szeret engem az én atyám, mert nekem van hatalmam letenni a hatalmamat, van hatalmam felvenni, de én leteszem az isteni hatalmamat, eljöttem erre a földre, mert én ezt a parancsolatot kaptam az atyától. Isten azért hirdethette meg az egész evangéliumot profétikusan, apró részletekig menően, mert Isten teljesen bizonyos volt abban, hogy Jézus Krisztus annyira szereti a tőle elfordult embert, az Istentől elfordult teremtményeket, hogy ő bármilyen árat meghoz azért, csak hogy az ember megváltozzék és megjobbuljon. Az Isten, az Atya Krisztus szeretetében volt bizonyos, és ezen a szereteten függött az egész megváltási terv. Az egész Biblia prófétai beszéd és evangélium, és a proféciáknak és az evangéliumoknak és az egész Bibliának a középpontjában egyetlen egy személy, sőt mondhatnám egyetlen egy személynek a szeretete áll. Amire nekünk leginkább szükségünk van, az a szeretet megtanulása, a szeretet elsajátítása, amire visszavezethető minden egyes emberi probléma. Isten meghirdette az egész évezredekre menő megváltás tervét, mert teljesen biztos volt abban, hogy Jézus Krisztus leveti a maga isteni életét, leteszi a maga isteni hatalmát. Ő ha szenvedések és küzdelmek között is, de vállalja ezt az emberi sorsot, csak hogy megmutathassa a teremtményeinek, hogy mit jelent győzni a rossz felett, mit jelent megszabadulni, mit jelent megváltódni a rossz fogságából. És Isten erre a szeretetre nézve jövendőlte meg előre a megváltási tervet.
És ahogy Jézus mondja a János evangélium a 12. fejezet 32. versében, ugye, ami, ahol az áll, hogy ha Jézus Krisztust valaki megismeri, akár a proféciákban és a proféciákban szereplő evangéliumban, szóval a Biblia bármely lapján valami megérinti az embert, ha a Bibliának a legcsekélyebb része is valahogy az embert megragadja és megfogja, ezért ez egy hallatlan csoda, már Jézus személyével kerül kapcsolatba. Már Jézus szeretetével kerül kapcsolatba. Ez a Biblia hatásának páratlan titka, hogy valaki mondjuk még nem érti az evangéliumokat. Talán még nem is olvasta. Mondjuk beleolvas más bibliai könyvbe, és hogy megragadja valami. Akkor nem úgy kell néznünk a dolgot, hogy ő mondjuk Eszter könyvét ismeri, és hát most biztos, hogy még hol van az evangéliumtól, mert hát Eszter könyvében hol van az evangélium. Egyszer Szegeden kérdezték meg tőlem középiskolások, amikor az Eszter könyve végén azt mondta nekik, hogy gyerekek, hát az Eszter könyve is Krisztusról szól. Szóval, tessék megmondani, hol van Eszter könyvében szó Krisztusról. Tehát nekik, látjátok gyerekek, ez a Biblia csodája. Eszter könyve ki se ejti azt a szót, még azt a szót, hogy Isten. Ezért is támadták sokáig, mert Eszter könyvében ez a szó nem szerepel, hogy Isten. De mondom, ha most végig tekintettétek az elemzést, hát miről volt szó ebben a könyvben? A gondviselésről, akivel kapcsolatba lehet kerülni? Bőjtről és imáról, Eszter részéről, amivel kapcsolatba került Istennel? Az Isten szabadításáról, az Isten megváltásáról? Krisztusról van szó ebben is. A Biblia szerint Krisztus az emberiség gyámja és gondviselője, aki örökös társ, az élet kegyelmében, aki örökséget fog osztani az embernek. Krisztus a megváltó, a szabadító. Ha valaki megérti csak Eszter könyvét, vagy bármilyen kis részét a Bibliának, már Krisztussal és Krisztus szeretetével került kapcsolatba, és ezért mondhatta Jézus, hogy az Atya, illetve ebben a versben azt mondja, hogy ő mindeneket magához vonz. Tehát aki csak egy kicsit is kapcsolatba kerül a beszédekkel, a Biblia beszédeivel, azt már Krisztus vonzza magához, és a 6. fejezet 44. versében pedig Jézus arról beszélt, hogy senki sem jöhet ő hozzá, csak akkor, hogyha az Atya vonja őt. Tehát az Isten, az Atya azért adott egy ilyen hatalmas Bibliát, mert az embert minden oldalról megközelíti az Isten, csak hogy egy személyhez elvezethesse. Csak hogy a szeretet igazi, tiszta változatához, Jézus Krisztushoz elvezethesse. Kedves hallgatók, ennél a pontnál hadd hivatkozzam még egy különös könyvre, és ez Példabeszédek könyve. Itt van a kezemben egy kis füzet, amelynek a, nem azt mondom, hogy elolvasását mindenkinek ajánlom, ez a füzet Példabeszédek könyvét negyed évre osztja fel, és hétről hétre vezet bennünket Példabeszédek könyve gondolatvilágán belül. Miért ajánlom mindannyiuknak, hogy a Bibliát körülbelül így kezdjék el olvasni, hogy inkább csak először egy könyvet, oly sokszor mondtam, hogy Példabeszédek könyve az a könyv, amit ajánlok, csak akkor még nem mutathattam meg ezt a vezérfonalat. Azért, mert hogyha a Bibliából valaki elkezdi Példabeszédek könyvét tanulmányozni, ezt úgy nevezhetném, hogy a Bibliának a tüdeje Példabeszédek könyve. Az a tiszta ózon mennyiség az Példabeszédek könyvében kering, mert ebből egy mondat megváltoztathatja az ember életét. Ebből egy mondat kapcsolatba hozhat Krisztussal és az igazi szeretettel. Nincs ilyen rövid, és az ember számára, és a mai rohanó ember számára alkalmasabb könyv, mint Példabeszédek könyve, mert ha csak egy mondatot olvasok el belőle, abból már Krisztussal és a Krisztus szeretetével jutok kapcsolatba. Tehát az Isten erről is gondoskodott. Nem csak történetekben, nem csak az evangéliumokban, nem csak Pál apostol leveleiben, amelyekhez idő kell, és amelyekhez figyelem kell, és elmélyültség kell, mondjuk egy római levélhez. De aki azt mondja, hogy nincs ideje, aki azt mondja, hogy rohan, nem tudok a Bibliával foglalkozni, ajánlom, hogy egy héten olvasson el 10 verset Példabeszédek könyvéből, körülbelül annyi van egy heti anyagban. És hogyha ez naponként egy-két verset elolvas negyed év után, érezni fogja, hogy a lelki tüdeje az megtelik ózonnal, megtelik a Krisztus iránti szeretettel, tisztelettel, és megtelik az igazi szeretettel is észrevétlenül. Tehát az egész Biblia, lám-lám, itt is egy ószövetségi könyv. Az egész Biblia profécia, és a proféciákban hiánytalanul megszólal az evangélium azért, hogy Krisztushoz vezesse az embert, aki a tökéletes szeretet, aki mindeneket magához tud vonzani, és akihez az Atya mindenkit vonzani is akar. Kedves hallgatók, azzal kezdtem az áttekintésünket, hogy a Biblia tulajdonképpen az olyan tökéletes beszéd, ami vigasztal és erőt ad.
Hát hallgassuk meg ezt, hogy egy zeneszerző hogyan dolgozta fel, mert ha csak ennyit tudunk a Bibliáról, hogy a Biblia úgy vigasztal és erőt ad, akkor én azt hiszem, hogy ez már is nagyon aktuális könyv, és már is jó baráttá teszi az evangéliumot és a Bibliát a számunkra. És a zene, ami felhangzik, hadd olvassam fel, hogy milyen bibliai szöveget szólaltat meg. Ézsaiás könyve 40. fejezetével kezdi Hendel a messiását. Nagyon jól tudta Hendel a 18. században, hogy milyen biblia verssel kell közelíteni Krisztushoz. Olyan bibliai szakasszal, amely Krisztus egész személyiségére, a Krisztus szeretetére, az Isten szeretetére rögtön kaput nyit. Hogy Isten a vigasztalás és a bátorítás, Isten a gyengétség és a határozottság, Isten a részvét és a buzdítás Istene. Tudnék, ezzel kezdődik Hendel messiása, ezekkel a szavakkal németül fog felhangozni, noha az eredeti ugye angol nyelven íródott, de hát a Hendel származása okán talán mégiscsak hat hangozzék fel majd a zene németül, és ezt halljuk majd németül. Vigasztaljátok, vigasztaljátok, Ézsaiás könyve 40. fejezete.

megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű profécia. Vigasztalásról beszél, és arról, hogy tegyetek, fölemelkedjék, alászálljon, legyen az egyenetlen, egyenessé a bérce krónává. És amikor ahhoz ér, hogy majd megjelenik az Isten dicsősége, és minden test látni fogja azt, azután hozzáteszi, mert az Úr szája szólt. Ez olyan ezen a proféciá, mint a pecsét. Amit az Isten szólott, amit az Isten mondott, az úgy van, az úgy lesz, az beteljesedik, az hiánytalan. A proféciákban hiánytalan az evangélium, és ez a zene is egy kis bepillantást adhat nekünk abba, hogy pár évszázaddal ezelőtt milyen mélyen megértették ezt művészek. Milyen hatalmas dolog Krisztushoz a proféciákban megszólaló evangéliumon keresztül közelíteni. Akkor biztos, hogy majd megértjük Krisztust. Hát mielőtt tovább mennénk a gondolatmenetben, Hendel messiásának első és második tétele hangzik fel, Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetének szövegére.

0: Jól elkülönült ugye a két rész, tehát az első a vigasztalás, a másik pedig a bátorítás, a zenének a ritmusa is egészen más volt. Hát most térjünk rá a második és befejező pontunkra, hogyha azt kérdeztük, hogy hogyan van meg a proféciákban az evangélium, most akkor az új szövetséghez érve fordítsuk meg a kérdést. Amikor megszólal az evangélium Jézus életéről, amikor látjuk magunk előtt Jézusnak a szolgálatát, és aztán utána az apostoloknak a misszióját, hát hogyan van benne az evangéliumban a profécia? És az evangélium hogyan tartalmazza a proféciákat? Néhány alapvető dologra szeretnék hivatkozni. Először is arra, hogyha olvassuk az evangéliumot, tehát a négy evangéliumot, most ami szorosabban ugye erre a névre hallgat, hogy Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, ott egy nagyon feltűnő jellegzetesség, hogy mennek előre az evangélisták Jézus életének a bemutatásában, állandóan megállnak, és szinte mind a négy erre szokott hivatkozni, hogy beteljesüljön az, amit X és X próféta mondott. Sokakat ez zavar is, mondván, hogy hát most miért kell ezt mindig beidézni. Hát ezt azért kell mindig idézni, mert az evangélium tudatában van annak, hogy profétikus evangélium. Amit Jézus Krisztus tett, azt előre kijelentették a proféták. De amit Jézus Krisztus tett, az a mi számunkra is profécia. Jézus nekünk követnünk kell, és amit Jézus tett, azt azért tette, hogy mi nekünk tökéletes példát adjon a követésére. Tehát az evangéliumban is benne van a profécia. Nem véletlen az, hogy Jelenések könyve maga is ezzel kezdődik. A Jelenések könyve első három verse így hangzik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, tehát rejtett dolgok feltárását jelenti ez az apokalipszis. Önképp mondhatnánk azt is, hogy proféciája, mert a proféták mindig a többi ember számára rejtett dolgokat tárták fel. Ezért nevezték az Ószövetségben először a profétákat nézőnek vagy látónak is, aztán utána a profétának. Ugye például hát Sámuel könyvében olvashatjuk, hogy Sámuelnek is néző volt a neve. No de amit a proféták feltártak, az megvalósult. Amit az evangélisták leírnak és a tudomásunkra hoznak, az nem csak Jézus életének volt az igazsága, az a mi életünkbe is meg kell, hogy valósuljon. Az evangéliumban benne van a profécia. Azért van leírva az, ami le van írva a négy evangéliumban, mert az a mi számunkra egy olyan evangélium, ami profécia is, hogy a te életedben is megtestesülhet a Krisztus szeretete. Az ember életében is megszülethet a döntés az önzés helyett a szeretet életrendje mellett. A Bibliában minden ebből a szempontból van, hogy úgy mondjam, kiválogatva, mert a Bibliában csak az került bele, ami egy ilyen profétikus hivatásnak megfelel. Aztán a másik dolog, amire nagyon érzékenyek lehetünk, hogy Jézus olyan sokszor intette a tanítványait arra, hogy higgyenek a proféciáknak. Mondhatnám azt, hogy Jézus szinte a tanítványainak a hitét ettől tette függővé, hogy hisznek-e a proféciáknak, vagy nem hisznek. És ennek a legkülönösebb és egyben legszebb bibliai története Lukács evangélium a 24. fejezetében található, az úgynevezett Emmauszi tanítványoknak az esete. Hát ez a kis történet a Bibliának a mai tárgyunk szempontjából egy valóságos gyöngyszeme, és az előadásunkba végre most egy történet is belekerül. És ezt a történetet kérem, hogy majd csodálják meg az egészet elolvasva, én csak három verset fogok szó szerint idézni belőle szinte a történet végéről. De olyan megdöbbentő Jézus magatartása, hiszen azok a tanítványok, akikhez ő hozzászegődött az Emmauszi úton, nagyon csüggettek és levertek voltak. Vigasztalásra lett volna szükségük. Milyen érdekes, hogy Jézus nem vigasztalja őket. A tanítványok azt mondják Jézusnak, amikor hát nem ismerik fel és kérdezik, hogy hát csak te nem tudod, hogy mi történt ebben a városban 3 nappal ezelőtt, hogy a názáreti Jézust megölték, felfeszítették, és hát most mi itt állunk csüggetten és reményt veszve, csak te nem tudsz ezekről az eseményekről. És Jézus hagyja, hogy ezek a tanítványok még keserűbbé váljanak, és még inkább gondolkozzanak a dolgokon, és csak a végén Emmauszban leplezi le magát, hát vajon a szeretetteljes Jézus miért hagyta vigasztalanságban a tanítványokat? Mert Jézus megmutatta azt, hogy a tanítványságnak próbaköve, a követésének a próbaköve a proféciákon való gondolkozás. Jézus ezután ezt mondta a tanítványoknak, ti balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amelyet én felőlem a proféták szóltak. Kedves hallgatók, Jézus nem önmagára mutatott, hogy én vagyok, aki feltámadtam. Nem így intézte a kérdést. Hanem Jézus megint a proféciákra hivatkozott, és mindazokra a proféciákra, amelyek ő felőle a proféták szájából elhangoztak. Milyen érdekes Jézusnak minden szava a Bibliában. Balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére, amelyeket én felőlem a proféták szóltak, és így folytatódik a következő vers, és elkezdvén Mózestől megmagyarázta nékik valamennyi profétán át, hogy ezeknek így kellett beteljesedniük. Jézus, ahogy megmagyarázta nekik az egész Ószövetségben ott rejlő evangéliumot. Jézus, ahogy feltárta a tanítványok előtt, hogy hát erről Isten bőségesen adott híradást, mindazokban a jövendőlésekben, amelyek én felőlem írattak. És kedves hallgatók, azért nem lehet ezt úgy olvasni Jézusnak ezt a kijelentését, hogy ne szégyeljük el magunkat. Mert Jézus két jelzőt is mondott a tanítványokra. Balgatagok és resszívek. Bolondság és lustaság. A proféciákkal nem foglalkozni. Ez érvényes volt a zsidó népre, amely mind a mai napig azért nem fogadja el Jézus Krisztust, mert nem foglalkozik a saját Ószövetségében ott levő proféciákkal. A zsidó népnek nem az a felelőssége, hogy nem foglalkozik az Új Szövetséggel. Ha ő azt nem akarja evangéliumnak tekinteni, ám ne foglalkozzék vele. Na de az Ószövetséggel miért nem foglalkozik? A zsidó nép az Ószövetséggel nem foglalkozván nem hiszi el, hogy Jézus a megváltó. Hiszen az Ószövetségben 2-300, nem 1-2, 2-300 jövendőlés szólt Jézusról. Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse azt is elmondta, hogy Efrátának Betlehemében fog megszületni a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Micsoda kijelentés volt. Ez nem csak rámutatott Betlehemre, hanem azt is mondta Mikeás, hogy a származása öröktől fogva, tehát Isten, de születni fog, tehát ember, tehát hivatkozott a kettős természetére is. Amikor Jézust a zsidók meg akarták kövezni, hogy ő Istenné teszi magát, hát nem Pál apostolnak kellett hinni, vagy nem Máténak, vagy Lukácsnak, vagy Jánosnak, a saját maguk Ószövetségének. De mondanék ezzel még többet is. Keresztények is azért maradnak olyan távol Krisztustól, és azért olyan borzalmas szegénységi bizonyítvány a keresztény egyházakra nézve, hogy Krisztus lényét nem tudják felmutatni az embereknek. Hogy a krisztusi szeretet és igazság nem szólal meg általuk. Mert ők is balgatagok és resszívek a proféciák elhívésére. Mert Jézusban az fog hinni igazán, aki az egész Bibliában Krisztust kutatja és ismeri föl. Jézust az fogja igazán szeretni, nem az, aki állandóan a 4 evangéliumot olvassa, különben tessenek megpróbálni csak a 4 evangéliumot olvasni. A világ legnehezebb 4 könyve lesz a Biblia többi része nélkül. Én megpróbáltam ezt régen, mert ezt tanácsolták, hogy csak a 4 evangéliumot olvassuk, mert az az eszenciája a Bibliának. Hát annyi bajom lett a 4 evangéliummal, hogy ki se tudom mondani, mert egyik sort a másik után nem értettem meg. Hát az egész evangélium az Ószövetségre épülő evangélium. Proféciákra épülő evangélium. Azért olyan erőtelen a kereszténység is. Mert Jézusnak ez a feddése nem csak az Emmauszi tanítványokra vonatkozik, nem csak a zsidó népre vonatkozik ez sajnos a kereszténység történelmére is, és a mai kereszténységre is, amelyről, hogy a jelenések könyvében maga Jézus milyen elmarasztaló üzenetet mond a laodíceai levélben, azt majd meg fogjuk látni. Balgatagok és resszívűek mindazok elhívésére. Azért ez egy döbbenetes megállapítás. De ha megnézzük, hogy milyen igehelyek vannak ezután, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen Jézus egy olyan kifejezést idézett vissza, ami már az Ószövetségben is megvan. Tudnék, Ézsajás könyve 53. fejezet, ami Jézusról az egyik legszebb profécia a Bibliában. Az egész 53. fejezet egy messiási jövendőlés a szenvedő szolgáról. Hogyan kezdődik ez a jövendőlés mindjárt az első versben? Ezt mondja a proféta, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki az, aki hisz a Szentírásnak? Ki az, aki hisz a proféciáknak? Ki az, aki hitt a mi tanításunknak, és az Isten karja, vagyis az Isten ereje, jelképes kifejezés, kinek az életében jelentetett meg?
1: és azután tér rá Jézusról a jövendőlésére a próféta. Hát persze, hogyha nem hiszünk a Bibliának, ha a Bibliában válogat az ember, hogy most ez kell, az nem kell, ez így van, az nem úgy van, soha Krisztus nem fogja megismerni. Soha a krisztusi szeretet nem fog a szívébe költözni. Mert nincs egy biztos támpont az életben. Nincs egy biztos forrás az életben. Nincs egy olyan dolog az életben, amelyre Jézus maga így hivatkozott János evangélium a 4. fejezetében, hogy nincs egy örök életre buzgó víz az életében. Csörgedező patak, néha-néha vizet ontó forrás, ami aztán bedugul, ez a kereszténységünknek az élete. Ezért erőtelen a kereszténység. Nem buzog az a Krisztustól származó erő és tanítás, hogy Jézus mondta a sadduceusoknak, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az Isten hatalmát, sem az írásokat. Hát ha valaki nem ismeri a Szentírást, abban a Krisztus iránti szeretet csak pislákol. És ha hosszú ideig megmarad ebben az állapotban, hogy ő azt mondja, hogy ő keresztény és Krisztus szereti, de a Szentírásban nem mélyül el, és újabb mélységek nem tárulnak fel előtte, kihal belőle a Krisztus iránti vonzódás és szeretet. És ugyanezt mondja Jeremiás könyve 23. fejezet 18. verse is, ami ugyanezt a kérdést veti fel, de ki állott az Úr tanácsában, és ki figyelt az ő igéjére? Örök kérdés. Balgatagok és resszívűek. Ki hitt a mi tanításunknak? Ki állott az Úr tanácsában, és kicsoda figyelt az ő igére? Kedves hallgatók, azt hiszem mindannyian várják tőlem, hogy megmagyarázzam, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi emberek miért nem vagyunk kíváncsiak a Bibliára. Ha az egész Biblia evangélium, ha az egész Biblia minden egyes részében Krisztus személyével juthatunk kapcsolatba, az egyéni életünkben miért megy olyan nehezen a Bibliával való barátkozás és foglalkozás? Két döntő okot hadd jelöljek meg. Ami mindig így volt a történelemben, és ma is így van, a Bibliával való foglalkozás miért ilyen erőtelen, miért hanyagoljuk el az evangéliumnak igazi kutatását, a profétikus evangélium kutatását, ennek két döntő oka van. Az egyik ok magában az emberi természetben rejlik, mely balgatag és resszívű, ahogy Jézus mondja. Mi emberek sajnos itt a Földön annyira megtanultunk a rosszal kiegyezni, annyira megtanultunk a rosszal együtt élni, hogy az emberben van egy alapvető tompaság és fásultság, hogy nem hisz és nem is akar szabadulni teljesen a rosszból. És ez visszafogja a Bibliával való foglalkozásunkat. Ez visszafogja a Krisztus iránti odaadásunkat. Az emberi életben van egy különös elvarázsoltság, és van egy különös tompaság, testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Az ember hajlamos azt mondani, hogy minden mindegy. Babits Mihály mondja az egyik versében, hogy énekeltük a mindig minden mindegy éneket. Ezt el lehetne mondani sok ember, hogy énekli a mindig minden mindegy éneket. Mindegy, majd csak lesz valahogy, majd csak történik valami velem. Szóval az ember a saját sorsa, a saját boldogsága és megjobbulása nem foglalkoztatja igazán. A másik ok viszont egy társadalmi, egy politikai ok, hogy az egyes ember eltompítására és félrevezetésére ott van mindig, sajnos így kell, hogy mondjam, egy elnyomó gépezet, amelyet társadalomnak vagy államnak szokás nevezni. Az embereket manipulálják. A mindenkori hatalom az emberekkel kénye kedve szerint akar játszani. Tömegpszichózis, manipuláció, demagógia a 20. században mindennapos fogalmak. De hogy nehogy azt tessenek hinni, hogy csak a 20. században, Jézus idejében is így volt. Mert rögtön érthetővé akarom tenni ezt a két okot magával, Jézus életével. Miért nem fogadták el Jézust? Miért nem fogadták el Jézust egy nép, de még a környezete, a családja, sőt, még a saját tanítványa is? Miért voltak olyan restek, balgatagok, resszívűek, hogy Jézus küldetése ilyen nehézségekbe ütközött? Kedves hallgatók, hogyha elolvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus, amikor a földre jött, ugyanolyan politikai indulatoktól fűtött világba született bele, és kezdte el a szolgálatát, amit ma mindannyian mi ismerünk. A politikai indulatok visszataszító voltára csak annyi legyen elég, ezt se kell a mai embernek magyarázni, hogy Palesztina ugye gyarmat volt, a rómaiak fennhatóság alatt létezett már 90 éve, hát 90 éve már a rómaiak egyik provinciája volt, de hogyan szokott lenni a meghódolás, vagy az alávetettség időszakában, hogy egy nép kitermeli a maga vezető rétegét, ami szövetséget köt a megszálló hatalommal. Így volt ez Jézus korában. Az életnek a nehéz oldalait mindig a kis emberek szenvedik el, ahogy szoktuk mondani, vagyis mi szenvedjük el. Aki a hatalmon van, az lehet függetlenül a hatalmon, vagy lehet egy elnyomó gépezet alatt a hatalmon, az mindig jól jár. Mert aki a hatalmon van, az semmit nem sajnál azért, hogy a befolyását, a pénzét, a hatalmát biztosítsa, és így volt ez Jézus korában is. Micsoda sötét világ volt, ez ugyanolyan, mint a mai. Jézus korában a vezető arisztokrácia egyházi és politikai volt egyúttal, gyűlölte a rómaiakat, ugye a főtanács, de a rómaiaktól szerezték meg a tisztségüket pénzen. A maguk pénzét úgy gyarapították, például a jeruzsálemi templomról, hogy ismerjük az evangéliumokból, Jézusnak miért kellett megtisztítani, ugye kiadták a helyeket ugye az árusoknak, a pénzváltóknak, az is az ő zsebükre hajtotta ugye be az óriási tőkét, és korlátlanul basáskodtak az egész ország fölött. Az ország népe miből élt? Az ország népe élt halászatból, itt van egy földközi tenger, egy genezáreti tó, egy Jordán, élt némi nemű kereskedésből, élt viszonylag csekély földművelésből, mert nagyon kevés a legelő terület, élt állattartásból itt a fensíkokon, élt olyan szegényen, hogy Jézus, amikor erre a földre jött, akkor árpa kenyeret adott az embereknek, és halat. Ez volt a fejedelmi étrend, amikor ott Galileában Jézus megszaporította a kenyeret. Így éltek az emberek. A hatalom azonban mindent kihasznált arra, hogy a maga hatalmát biztosítsa bármi áron. A rómaiaknak mutattak ilyen képet, a népnek mutattak ilyen képet, a rómaiaknak mutattak jó képet, de a népnek megmagyarázták, hogy ők tulajdonképp gyűlölik a rómaiakat, és a népnek pedig bemagyarázták azt, hogy ők az ország igazi érdekeinek a képviselői, és tetejébe még a Bibliát is ők magyarázták, és elhitették az emberekkel, hogy mindaz a profécia, ami benne van a Bibliában, abból csak egy dolgot vegyenek észre. A dicsőséges megváltásra és megváltóra vonatkozó kijelentéseket, mert a szenvedő megváltóra szóló kijelentések azok nem lényegesek. A Bibliából kihasítottak egy részt, és ezzel el tudtak hitetni embereket, tehát a legsötétebb demagógiával és manipulációval, hogy majd az lesz a messiás, aki felszabadítja az országunkat a római uralom alól. Amikor Jézus eljött, és nem beszélt se politikáról, se a hatalomról, nem szólt se a rómaiak elleni gyűlöletről, se a főtanács iránti ragaszkodásáról, akkor rögtön a kezdet-kezdetén eljött, még meg se született. Már hagyták azt, hogy a napkeleti bölcsek elmenjenek Betlehembe, ők nem voltak kíváncsiak a zsidó királyára. Esetleg annyiban, hogy Heródes kiirtatta a Betlehem környéki kisdedeket. Micsoda sötét és aljas helyzet ez. Micsoda borzalmas manipuláció idejében kezdte meg Jézus a szolgálatát. Milyen hatalmas gátakat kellett Jézusnak áttörni, az egyéni tunyaságot, az egyéni beletörődést épp úgy, mint a társadalmi félrevezetettséget. Miért hivatkozott Jézus olyan sokat a proféciákra? Mert az emberben, ami világosságot teremt, az az Isten szava, a prófétai beszéd. Jól tudják azt az egyházi és politikai hatalmak, hogy a Bibliát miért nem adják az emberek kezébe, vagy miért nem hagyják, hogy a Bibliából az emberek közvetlenül merítsenek. Ami világosságot bocsát az egyén életre, de a történelem életére is, az a Biblia, mint prófétai beszéd. És Jézus Krisztusnak mi volt a határozott magatartása? Jézus nem küldte az embereket se a főtanácshoz, se a rabbik iskolájába, se bármilyen vallási zsinagógába. Jézus mindenkit a Szentíráshoz küldött. És amikor a tanítványoknál azt látta, hogy nem tudakozzák az írásokat, akkor kemény elmarasztalásba részesítette őket a saját érdekükben, balgatagok és resszívek. Kedves hallgatók, ebből levonhatjuk azt a tanulságot is, ha a Biblia kimondja azt, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, akkor Jézusnak ma is ez a válasza a mai fönnálló helyzetre. Jézus ma is megítéli, és a Biblia kijelentései megítélik a mi restségünket, hogy mi nem tudakozzuk az igazságot, és nem vágyakozunk egy jobb életre. Ezt a Biblia nagyon határozottan megítéli. Mert karnyújtásnyira van tőlünk a jobb élet, és az átformálódott, a szeretetben való élet. De azt is megítéli a Szentírás, amikor valaki úszik az árral, ahogy szokták mondani. Amikor valaki társadalmi folyamatok, demagóg, manipulatív szólamok taréján úszik, nem törődve azzal, hogy van az Istennek kinyilatkoztatása, amivel mindenre fényt bocsát. Szóval Jelenések könyve azért nagyon aktuális tanulmány most a számunkra, mert Jézus így kezdi ezt a könyvet. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni hamar. És aztán mondja, hogy és azt elküldvén az ő angyala által megjelentette Jánosnak, és ő továbbadja. De a János Jelenések első fejezet harmadik verse a fontos most a számunkra, amiben azt mondja a bevezetés. Boldog, aki olvassa, aki hallgatja, és aki megtartja e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Kedves hallgatók, ne gondoljuk azt, hogy amikor Jézus először eljött, és akkor nagy sötétség volt lelkileg. Akkor egy keresztelő Jánosnak kellett fellépni, hogy Jézus útját egyengesse. Hallottuk ugye a kiáltó szavát a pusztában. Ne gondoljuk azt, hogy a végső időkben, amikor Jézus második eljövetele közeledik, kisebb lesz a sötétség. Sőt, a Szentírás azt mondja, hogy amikor Jézus először eljött, és az emberek tökéletes sötétségben voltak. Elég volt egy próféta, hogy fellépjen, és a sötétség oszolni kezdett. De amikor Jézus másodszor jön majd a földre, hogy hatalommal és dicsőséggel átvegye az uralmat a föld felett, és az erőszakosak kezéből kivegye a föld irányítását, akkor Jézus Krisztus második eljövetele előtt egy egész prófétai népre lesz szükség. Nem egy prófétára, mint keresztelő János volt, egy egész prófétai népre és mozgalomra, amelynek a megszületését és fellépését többek között Jelenések könyve is profétikusan bejelenti. Ne gondoljuk azt, hogy amikor Jézus ezt mondta a mennybe menetelekor, hogy nékem adatot minden hatalom és dicsőség menjen és földön, akkor Jézus Krisztus nem fog eljönni másodszor, hogy ezen a földön, ahol az erős szakosak osztanak bért és hatalmat, hogy Jézus véglegesen le nem zárja az emberi történelmet. Igen, Jézus el fog jönni másodszor. A Bibliában, ha van 200-300 kijelentés Jézus első eljöveteléről, a Bibliában van 300-400 kijelentés a második eljöveteléről. Ézsaiás proféta azt mondta, hogy sötétség borítja akkor is majd a földet és éjszaka a népeket. A földi történelem végén olyan sötétség lesz, amit csak így lehet mondani, hogy éjszaka ül meg a népeken. Az emberek, az ember tömegek nem tudva élnek és követnek dolgokat. Sötétség lesz. De Isten ebben a sötétségben világosságot akar támasztani, és ennek a világosságnak az eszköze megint csak a prófétai beszéd lesz, megint csak a Biblia lesz. Felírtam itt a táblára néhány szerzőnek a nevét, és azt, hogy mikor éltek, mert nem szeretném az előadást befejezni anélkül, hogy az egész évi sorozatunkhoz a legtöbbet idézett szerzőket ne soroljam fel már az előadásunk kezdetén, és ez egy harmadik pontja, de egy nagyon rövid záradéka a mai előadásnak, hiszen a Jelenések könyvét, és amin alapszik Jelenések könyve, a Dániel könyvét, már a korai keresztény századoktól magyarázták, és a világosság már nagyon régen kezdett felragyogni, és a mai napokhoz érve óriási világosságot mondhat az magáénak, aki a Bibliát valóban mélyen meg akarja ismerni, és a proféciák értelmezéséhez segítségül is tud hívni másokat, de csak azokat, akik valóban a proféciák összefüggéseit megértették. Az első nagy profécia magyarázó, ami európai történelmünkben, egy görögül író, egyházi tanító Hippolitos volt. Őróla nem sokat tudunk, csak annyit, hogy a Décius féle keresztény üldözések alatt időszámításunk szerint 235-ben halt meg. Hippolitos irányította először a kereszténység figyelmét nagy hangsúllyal Dániel és Jelenések könyvére, amelyben a Biblia prófétai beszéde, a jövőre vonatkozó prófétai beszéde, hogy Jézus hogyan fog eljönni majd hatalommal, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, hogy ők ráirányították erre az emberek figyelmét. A középkorban Nikolaus Cusanus, aki a 15. században 1401-től 64-ig élt, az emberi történelemnek egyik legragyogóbb elméje volt Cusanus, ugye Kúza városából származott, és ugye Miklós, Kúzai Miklós, így lehetne magyarra lefordítani. Nikolaus Cusanus foglalkozott matematikával, fizikával, csillagászattal, Kopernikus és Galilei előtt a Föld helyzetével, hogy most a Föld forog, vagy pedig a Föld körül forog minden, ő már világosan bizonyságot tett a Biblia alapján, mert a Biblia soha nem tanít geocentrizmus, se heliocentrizmust, és ez a Nicolaus Cusanus profécia magyarázatokat is írt. Többek között ő vette figyelembe először, hogy Dániel könyvének 8. és 9. fejezete hogy kapcsolódik össze a Bibliának két hatalmas idői kijelentése, az 1260 évről és a 2300 évről szóló idői kijelentés. Ezt ő a 15. században figyelte meg először, abban a művében, amelynek ez a magyar címe Sejtelmek a végső napokról. Sejtelmek a végső napokról. Mert Nicolaus Cusanus, habár a középkori egyház püspöke volt, egyházi személy volt, persze úgy is, mint egyházi személy a zsinatok felsőbb rendűségét képviselte a pápai hatalom fölött, tehát azt követelte, hogy zsinatok és a Biblián alapuló rendelkezések minden földi hatalom fölé jöjjenek. Nicolaus Cusanus proféciákkal is foglalkozott, és többek között ő leplezte le a hamis konstantini adománylevelet is, amelyen az egész középkori egyház alapult, ugye az egész középkori államhatalmi berendezkedés alapult. Luther Mártonról annyit illik tudni, aki 1483-tól 1546-ig élt, hogy nem csak a reformációnak a legnagyobb hatása európai reformációnak, hiszen előtte már a valdensek, a husziták, a wiklifiták is reformációkat vezettek be, de a legismertebb, legnagyobb hatású reformációnak a megindítója volt, hanem azt is illik tudni Lutherről, hogy először a Bibliában nem vette azt észre, hogy az egész Biblia prófétai beszéd. Gyanakodott a proféciákra. Nem szerette Dániel és jelenések könyvét. De aztán utána, amikor a Bibliát komolyan forgatta, és mint fordító mélyen megismerkedett a Bibliával, akkor kijelentette, hogy igen, a Bibliának két oszlopa, Dániel és jelenések könyve, és jelenések könyvéhez külön kommentárt is írt. Ugye a híres Fenevadnak, a jelenések könyve Fenevadjának és Babilonjának, parázna asszonyának is az azonosítása, a döntő, átütő erejű azonosítása tőle származik. Aztán, hogy minden században éltek igazi mély profécia magyarázók. Magyar nyelven is megjelent Pascal Gondolatok című műve. Itt van Pascal összes műve, egy kötetben elfér. Ő is fizikus volt, matematikus volt, de a Bibliának szorgalmas kutatója. Ez a francia műveinek kiadása. Magyarul legismertebb a Gondolatok című műve, amelyben az evangéliumot és a proféciákat a legszorosabban összekapcsolta. Nagyon sokat fogunk majd idézni tőle sorozatunk keretében. Akinek megvan a Gondolatok című Pascal műnek a fordítása, nagyon ajánlom, hogy olvasgassa sorozatunkkal párhuzamosan. Pascal 1623-tól 62-ig élt, akkor, amikor azt a közösséget, amelyhez ő tartozott, ugye a janzenista közösséget, kemény egyházi üldözés érte. Ő kitartott a bibliai meggyőződése mellett. Isaac Newton, a következő személy, 1643-tól 1727-ig élt. Ugye mindannyian ismerjük a fizika tanulmányainkból, de azt már nem tudjuk, hogy, ami már kevéssé ismert, hogy Newton is profécia magyarázó volt. Érdekes, hogy az emberi történetnek a leglogikusabb legtisztábban látni akaró elméi, Cusanus is filozófus és matematikus volt, Pascal is a csoda gyerekként, ugye algebrával, matematikával, valószínűségszámítással az ő nevéhez fűződik, az elvének a föltalálással foglalkozott. Newton ugye a gravitáció elvének első nagyhatású megfogalmazója. Newton sokat foglalkozott Dániel és jelenések könyvével, és ő tette azt a megállapítást, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az egész Bibliát nem ismeri. Ez mélységesen igaz. Aztán a következő században élt William Cunningham 1776-tól 1848-ig, aki az európai történelemben a legtöbb pontos megfigyelést tette, és a legtöbb jelképet azonosította a proféciákban. Fogunk őrá is hivatkozni, tehát a múlt század elején élt, csak úgy, mint az amerikai William Miller, aki 1772-től 1849-ig élt. Ha nagy tudósokat említettünk a sorban, valószínűleg aki ismeri őt, talán Kiri a neve, hiszen egyszerű földműves ember volt. Farmer volt Észak-Amerikában, aki az 1830-as évektől fogva csoportokat szervezett a Biblia tanulmányozására, és Dániel könyvéből kiindulva felfedezte a bibliai evangélium és proféciák mély összekapcsolódását. Őről egy külön fejezet szól ebben a könyvben, tehát Ellen Gould White-nak a Korszakok nyomában című könyvében, egy amerikai reformátor címmel, és az utolsó szerző, aki már e századba is átvezet bennünket, ez az amerikai Ellen White, aki 1827-től 1915-ig élt, és aki a proféciákkal úgy foglalkozott, külön könyveket is írva erről, mint a kezembe levő Korszakok nyomában, hogy ez bárki ellenőrizheti. 1888-ban jelent meg ez a könyv, Dániel és jelenések könyveit magyarázva, azokat a könyveket, amelyek a mikorunkra is vonatkoztatják a jövendőléseiket, ebből lehet azonosítani, lehet ellenőrizni, hogy vajon 103 évvel ezelőtt jól látta-e azt, ami ma bekövetkezik. Mert hogy Dániel és jelenések könyve foglalkozik a mi történelmi időnkkel is, és milyen részletes bepillantást enged a történelmi folyamatokba, azt majd a következő előadásokon fogjuk meglátni. Ezt a névsort szeretném önöknek ajánlani, aki hozzá tud férni Luther művekhez, Pascalhoz, vagy a most idézett Ellen White-hoz, akit árulunk is, a műveit, azt ajánlom, hogy a sorozatunk keretén belül ezeket forgassa és olvassa. Most azonban befejezésül egy rövid vetítést szeretnék a témához mellékelni, hogy mindaz, amit elmondtam, az hogyan jelenik meg a képzőművészet történetében. Kérném szépen akkor a vetítést. Először szeretném az előadás elején említett ősevangéliumot illusztrálni, a Velencei Szent Márk Székesegyház mozaik sorozatáról. Ez egy ilyen körkörös teremtés mozaik. Az első emberpárnak a bűneset utáni három reakciója ezen a mozaik sorozaton van megörökítve. Nincs ilyen tudomásom szerint a képzőművészet történetében, hogy észrevette volna valaki, hogy az Istentől való elfordulás után mi az ember reakciója. Ugye az első reakció, hogy az ember elbújik Isten elől, tehát a félelem, a bűn következtében fellépő félelemérzet. Az ember érzi, hogy a rossz elválasztja Istentől, és ösztönösen idegenkedik és fél minden ember az Istentől. Ez minden emberre jellemző, aki erre a világra születik. Ez az első következménye a bűnnek, amikor felhangzik a kérdés, hogy Ádám, hol vagy? A második ábrázolásunkon azt látjuk, hogy Isten, akit hát a művész Krisztusként mutat be, ami valóban így is van, hiszen Krisztus az Ószövetségnek nyilvánvaló főszereplője is, nem csak utalásokban, proféciákban, hanem aki megjelenik nem inkarnációban, tehát nem emberi lételben, hanem epifániaként, tehát emberi formában megjelenik az embernek, Ábrahámnak, Mózesnek, Józsuénak, Dánielnek, stb. Az életében. A második reakcióra, hogy az ember maga öltöztette fel magát fügefa levél öltözékbe, ez az Isten válasza, hogy bőrruhákat ad az emberre, vagyis az emberi magabízást helyettesíti a hittel. A magunk megvédése a rosszal szemben, ez a fügefa levél öltözet felvétele. Ezzel szemben Krisztus bőrruhákat ad az első emberpára, ami az ősevangéliumban jelképezett, illetve bejelentett, a kígyó sarkába mar kijelentést ábrázolja ki részletesen, hogy az ember megváltásáért, az ember hitteljuttatásáért magának, ő neki, Krisztusnak meg kell halnia. A bőrruha a megöletett báránynak a jelképe. Mehetünk a következő képünkre, és itt látjuk a harmadik következményét a bűnesetnek. Ádám mutat Évára, látjuk, hogy nem a legszelidebb mozdulattal, vagyis Évát okolja a bűn elkövetésért. Megjelenik az emberi világban a felelősség áthárítás, a másik ember vádolása, és ebből is szabadulni kell az embernek. A bűn három félelmetes következménye már is ott van a paradicsomban, és ezután a következő kép mutatja meg, hogy elhangzik az ősevangélium. Ez egyébként az ősevangéliumról szóló tanulmány mellett is megjelent a Jó Hírben, de nem színesben, hanem fekete-fehérben. Itt látjuk, hogy az ősevangéliumot Isten adja, ő fogalmazza meg, hogy szól a kígyóhoz, illetve aki a kígyó mögött van, ott baloldalt látjuk a kígyót, tehát Sátánt is megszólítja az ősevangéliummal Isten, amivel azt teszi nyilvánvalóvá, hogy az ember, mi emberek olyan hatalmas ellenség fogságában vagyunk, akinek a kezéből, mi a saját erőnkből nem tudunk kiszabadulni. Az ember az önzésből nem tud saját maga megszabadulni. Itt van Ádám és Éva, az első emberpár. Isten azért mondja azt, hogy ellenségeskedést szerzek bennetek a rosszal szemben, és majd eljön valaki, aki a kígyó fejére tapos, de a kígyó a sarkába mar, mert Krisztus nélkül és a Krisztus megismerése, a Krisztusban való hit és szeretet nélkül az embert nem lehet megváltoztatni, semmilyen formában sem. Isten ugyanis nem kívülről akarja megváltoztatni az embert, hanem belülről, nem külső parancsszóra, hanem az ember értelmét és keresését felhasználva, és ez az ősevangélium az egész Bibliát már tömören előlegzi, az egész megváltási tervet és az egész Krisztus szolgálatát. Ha az Ószövetségből egy verset kellene idézni arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus az Ószövetség szerint, mindjárt a harmadik lapról idézhetnénk az ősevangéliumot, amiben Dióhéjban minden benne van Krisztus szolgálatáról, hogy ő asszony magva lesz, asszonytól fog születni, magára veszi az esendő emberi természetet, de legyőzi így is a bűnt, ez viszont az életébe kerül, a kígyó a sarkába mar. Az ősevangélium ritka feldolgozásai között, tehát a velencei San Marco, amitől most búcsút is veszünk, és megyünk a következő képünkre, Hildesheimbe, a katedrálisba belépve, a következő képen látunk egy kiállított miniatúrát, amelyen a paradicsomi bűnbeesés történetébe ágyazva egy különös ikonográfiai sajátosságra lehetünk figyelmesek. A kinagyítást kérném, ott még világosabban látjuk, hogy Ádám és Éva miután elfordult Istentől, Isten nem fordult el tőlük, megjelenik a megváltás és megjelenik a megváltó. Krisztus alakját látjuk ebben a mandula formájú kiöblösödésben a fának a koronájában. Megjelenik a megváltási tervnek a koronája és ékessége, a Jézusról szóló evangélium így hangzik el. Ez a mester a 12. században az ősevangéliumot így érzékeltette, tehát hogy az Ószövetség legkezdetibb részétől felhangzik már az evangélium, és olyan csodálatos tisztasággal, hogy ide már méltóképpen lehet egy Krisztus ábrázolást rajzolni, festeni, mert Krisztus szinte kiábrázolódik az egész Ószövetségben. Luther Márton későbbi kijelentése juthat az eszünkbe, aki azt mondta, ha kiveszed Jézust a Bibliából, így az Ószövetségből is, mondd, mi marad a Bibliából és az Ószövetségből. Ez tökéletesen igaz megállapítás. Mehetünk a következő ábrázolásainkra, és itt már Emmaus romjait látjuk, ahol az Emmauszi tanítványokkal való beszélgetés elhangzott. Nézzük meg a témának a feldolgozásait. Először Hans Memling, az Emmauszi tanítványok, akik megrendülve mennek a város felé, Jézus hozzájuk társul, és majd csak bent a városban leplezi le magát. Középkor végi alkotás, tehát egy képmezőn két eseményt is ábrázol. Krisztus, ahogy a kenyér megszegése közben nyilvánvalóvá teszi, hogy ő kicsoda. Addig viszont a tanítványoknak gondolkozniuk kell, és el kell szenvedniük Jézusnak ezt a bíráló megjegyzését, hogy balgatagok és resszívűek, miért nem tudakozzátok a proféciákat és az írásokat. Talán nézzük ennek a képnek a kinagyítását is, illetve egy másik felvételét, itt most már világosan látjuk a szinte két részre osztott kompozíciót, itt az utazás, ott pedig a vacsora. Következő képünkön Krisztus és az Emmauszi tanítványok, ami a középkor végétől a barokk korig egy hatalmas téma, a tanítványoknak a barokkos kicsavartsága és Krisztusnak az odahajlása, hát ez az, ami érzékelteti, hogy nem minden művész tudott ezzel a témával mit kezdeni. Csak a megrökönyödés és a csodálkozás fut végig ezen a két tanítványon, és hát Jézus arca és mozgása sem a legkifejezőbb, mert hiszen ő nemes hallgatásba burkolódzik, és hagyja, hogy a tanítványok maguk gondolkozzanak, és jussanak majd a végén döntésre a szavai alapján. A következő képünk azt érzékelteti, hogy az Emmauszi tanítványoknak a történetét általában a kenyérszegés felől dolgozták fel. Caravaggio-nak látjuk itt egy olajfestményét a 16. század végéről, vagy a másik kép, szintén őtőle való, amikor Krisztus a vacsora közben egy bizonyos mozdulata által ismerteti fel magát. Következő kinagyításunk azt érzékelteti, hogy sokszor ezek az ábrázolások nem a Biblia megvilágítására, hanem korabeli zsánerképek alapjául szolgáltak, így például a lakomának vagy a vagy az étkezésnek, korabeli szokásoknak a bemutatására Krisztus korában ilyen ételek aligha kerültek az asztalra. Mehetünk a következő ábrázolásunkra. Pontormó, az Emmauszi vacsora, 16. század vége. Itt is eléggé messze kerülünk a témától, és azért vetítem le ezt önöknek, hogy megmutassam, hogy az egyik legszebb jézusi történettel milyen keveset tudtak kezdeni, és sajnos sokszor csak korabeli megrendelőknek az igényeit elégítették ki a téma megfestésével. Pontormó, ugye egy manierista festő. A következő képen Veronese minden bibliai témának a megfestője, de egyben meggyengítője is. Itt is a később ismeretes szentképekről ismert Jézus kép, az a valószínűtlen tekintet és magatartás, ami Jézus kiemeli a hétköznapok valóságából, nagy mértékben segítette a máig ható Jézus kultusznak ezt az eltorzult változatát. Jézus csodáljuk és szeretjük, de csak távolról. Ezt nem én mondtam, hanem egy katolikus püspök, de nagyon igaza volt. A 20. század második felében élő keresztényekre mondta ezt, hogy igen, csodálni Jézus, de csak tisztes messzeségből. Ez sajnos a 16.-17. században vetették meg ennek az alapját. Veronese után a következő mester, aki már szorosabbra fogja a kompozíciót, kevesebb alakot ábrázol, ez Velázqueznek a 17.-18. század fordulójáról származó Emmauszi vacsora című festménye. Itt is azért a teátrális mozdulatok nem hiányoznak. Úgyhogy meg kell, hogy nézzük a következő képeket, amelyek már Rembrandt világába kalauzolnak bennünket. Rembrandt itt is nagyon egyszerűen és lecsupaszítva a hétköznapok valóságában ábrázolta Jézust. Ha először a képre nézünk, szinte az öt ember csoportjában alig tudjuk elkülöníteni. A fehér sárgás fény is inkább a jobboldali csoportot világítja meg. Jézusnak a nem annyira ez a mozdulata, a kenyérszegés, hanem Jézusnak az egész lénye, az a szomorúság, az a nem titkolt szomorúság, hogy balgatagok és resszívűek. És az a feddés és az a bátorítás, vigasztalás is, hogy elkezdvén Mózestől elmagyarázta nekik mindazt, amik ő felőle szóltak. Látjuk itt az embereken a csodálkozás, de a gondolkodás vonásai is felfedezhetők. Talán kérném a következő kinagyítást, egészen közel megyünk a képhez. Látjuk, hogy itt egy bensőséges családi körben Jézusnak nem annyira a kenyérszegése áll csak a központban, hanem Jézus szavai és ige hirdetése is. Jézusnak az evangéliumról és a proféciákról való bizonyságtétele is. Itt ez az ember is például, aki a jobb kezét az asztalra helyezi, hogy mennyire lehet látni rajta azt a mély elgondolkozást, hogy figyel Jézus szavaira, nem annyira a kenyérre, hanem mint az alakra, a személyre figyel, és itt a háttérben levő kis, ahogy úgy szinte hogy félrefordítja a fejét, és elgondolkozik azon, hogy miért is mond bennünket balgatagnak és resszívűnek. A következő képünk még közelebb visze ez a jobboldali csoportozathoz, hiszen Rembrandt nem véletlenül világítja meg őket ezzel a rá jellemző lelki fénnyel, hogy ez nem egy fizikai fényforrásból jövő fény, hanem az alakok belső megvilágosodását jelképező fény. Következő képen azt látjuk, hogy Rembrandt nem elégedett meg egyszer a téma megrajzolásával, megfestésével. Itt van egy másik változata is az Emmauszi vacsorának. Talán itt lemondott arról a holland mester, hogy túlságosan erős fénykontrasztokkal ábrázolja a jelenetet. Kevesebb alakot is fest, de látjuk jól, hogy ugyanúgy elgondolkoznak, és a Jézus szavain való tűnődés és gondolkodás hatja át az egész lényüket. Szinte mind a három alakét most egy közös körbe foglalván ezáltal Krisztus személyét. A következő képünkön látjuk, hogy Rembrandt még máskor is megfestette ezt a jelenetet. Három Emmauszi vacsorája létezik. Megint csak felháborító volt Amsterdam dúsgazdag polgárai számára, és hát a magukat vallásosnak nevező emberek számára, hogy Jézust ilyen egyszerűen, hogy úgy mondjam, ilyen gyenge lényként ábrázolva vitte vászonra Rembrandt. De ez a valóság, Jézus teljesen emberélet, Jézus teljesen testélet, ami Jézus kiemelte az emberi világból, az a győzelme, az erkölcsi győzelme, az Istenhez való törhetetlen ragaszkodása, ami előtt itt most látjuk, megint csak nem a maga a kenyér törés váltja ki a csodálatot, hanem Jézus szavainak a megbecsülése. A következő képünkön most már Rembrandtnak a Máté evangélistáját látjuk, amit a tavalyi első szám címoldaláról tetszenek meglátni, illetve a hátsó, Jóhír hátsó lapjáról. Rembrandt mélyen átérezte azt, hogy mit jelent az evangélium és a profécia, mit jelent a kinyilatkoztatás, amely törékeny, sokszor idős emberi szerzők tollából származik és jut el hozzánk, amögött ott van az Isten ihletés. A következő képünkön látjuk a modellt, hogy kiről mintázta azt az angyalt, Rembrandt a saját gyermekéről, a hőn szeretett ifjú fiáról, Titusról, akit egy bécsi múzeumban látható portrén külön is megörökített. Ezután még egyszer nézzük meg a Máté evangélista című kompozíciót, ami a párizsi Louvre-ban függ, és mehetünk az utolsó képünkre, ami Rembrandtnak egy igen érdekes olajfestménye. Sajnos csak így tudtam kifotóztatni, hogy egy könyvnek a közepéről, tehát mindkét oldalán található a reprodukció. Mit ábrázol Rembrandtnak ez az olajfestménye? Rembrandt azért is juthatott közel az evangéliumhoz és a proféciákhoz, mert a 17. századi Hollandiában egy kis vallási közösséghez vonzódott. Ezek voltak a mennoniták. Mennó van itt középen, a prédikátor, aki Rembrandt édesanyjának magyarázza a Bibliát. A feldolgozásban az a különleges, hogy bár nagyon aktív és nagyon agilis ez a prédikátor Mennó, látjuk, hogy valóban nem egy ilyen álszent jámbor valaki, hanem az életből a maga valóságát hozó személy, aki az élet hétköznapjaiban tudja becsülni az Isten szavának átalakító erejét, és aki ugyanúgy viselkedik a Biblia magyarázata közben, mint máskor, tehát akinek az életében nem hasad szét a vallás és az élet. Tehát ez nagyon, nagyon agilis és nagyon, nagyon cselekvő középpont itt a képen, de figyeljék meg, hogy az anya hova néz. Ezt örökítette meg Rembrandt, hogy bár az édesanyja idős volt, de annyira meghatotta ennek a Mennónak az ige magyarázata, hogy oldhatatlan vágyat érzett a Bibliának az olvasására, és hát van Rembrandtnak egy olajfestménye az Anna próféta asszonyról szóló, amit majd talán később de be fogok mutatni, ahol az édesanyját már úgy ábrázolja, mint aki csak a Biblia fölé hajol. Hát a mostani sorozatnak legyen ez a mottója, hogy Jelenések könyvét úgy akarjuk elemezni és elkezdeni, hogy Jelenések könyvében szeretnénk a profétikus vonalat is biztos kézzel kitapintani, de a Biblia fölé hajolva Jelenések könyvében is az evangéliumot akarjuk meglátni, ami Mózes első könyvétől, a Biblia első iratától kezdve az utolsó könyvéig jellemző a Szentírásra. Hát ez a bevezető előadás jegyében, tehát két hét múlva megkezdjük Jelenések könyve nagyon részletes szóról szóra való tanulmányozását, jelképeinek és jövendőléseinek az átvételét. A beszélgetésünket megtartjuk, köszönöm szépen a figyelmet!
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: I had some people ask me, whatever happened to the 1.4 million?
1: A reggeli prédikáció után néhány ember megkérdezte tőlem, hogy a 100 erről tudunk, de mi történt az 1,4 millió dollárral, amiről beszéltél?
0: Well, I have already told that story the last time I was here.
1: Amikor legutóbb itt voltam, akkor azt a történetet már elmeséltem nektek, nem akartam megismételni.
0: But there may be some people here that haven't heard it or that will just watch the series this the two sermons by themselves.
1: De lehet, hogy néhányan ülnek itt, akik nem voltak itt az elsőn, és hogy nem tudják az 1,4 millió történetét.
0: So for the record it would be good to say shortly what happened.
1: Úgyhogy csak a felvétel miatt elmondom nagyon röviden, hogy mi volt azzal.
0: I went down to Bolivia and they handed me the documents and everything was in order.
1: Mikor megérkeztem Bolíviába, elmentem, akkor megkaptam a dokumentációt, minden szép rendben volt.
0: And then they said, okay, we need the 1.4 million.
1: Mondták, rendben van, akkor most már csak ad ide nekünk az 1,4 millió dollárt.
0: I didn't have it, so I went to the bathroom to pray.
1: Nem volt nálam az a pénz, nyilván, úgyhogy megint elmentem a fürdőszobába imádkozni.
0: I don't think they ever figured out why I always kept going to the bathroom.
1: Nem tudom, hogy gondolták, hogy miért megyek a sűrűn vécére.
0: But I would kneel down and say, Lord, now what? What do I do? I don't have it.
1: Letérdeltem, és mondtam, Uram, akkor most mi legyen?
0: And the Lord said, impress me, just to tell them you don't have it.
1: Arra sarkaltam az Isten, hogy mondjam meg nekik őszintén, nincs még nálam ez a pénz.
0: This was very difficult.
1: Ez eléggé nehéz volt nekem megmondani.
0: Because as far as I was concerned, if I didn't have the money, they would cut off the deal after all that we'd been through already.
1: Mert úgy gondoltam, hogyha meglátják, hogy nincs nálam a pénz, akkor lemondják az egész szerződést egyértelműen.
0: But they didn't.
1: De nem így tettek.
0: Oh, don't worry about it, David, next month.
1: Ne aggódj emiatt, Dávid, majd következő hónapban megfizeted.
0: The next month, do you have the money, David?
1: Egy hónappal később megkérdezték, megvan most már a pénz.
0: Can I use your bathroom?
1: Mondtam, használtam megint a mellékhelyiséget.
0: I came back, no, don't have the money yet.
1: Visszajöttem, mondtam, nincs meg a pénz.
0: Don't worry about it, David, maybe next month.
1: Ne aggódj, Dávid, majd következő alkalommal.
0: 1 month, 2 months, 3 months, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 months.
1: Egy hónaptól egészen 17 hónapig ez így ment.
0: I was short.
1: Röviden fordítottam.
0: Finally they told me, David, we can't wait any longer.
1: Végül azt mondták 17 hónap után, hogy most már nem várhatunk tovább, David.
0: We have to have the money.
1: Nekünk szükségünk van, kell a pénz.
0: We like your network.
1: Kedveljük a hálózatot, amit fenntartasz.
0: We believe in what you're doing.
1: Hiszünk abban, amit csinálsz.
0: But business is business.
1: De az üzlet az üzlet.
0: And I agreed.
1: És én ezzel egyetértem.
0: So they gave me 30 days.
1: Úgyhogy adtak nekem még 30 napot.
0: And they said in 30 days, if you pay it, it's yours. If not, we'll sell it to somebody else.
1: És megmondták világosan, hogyha 30 napon belül meghozod a pénzt, akkor a tiéd ez a televíziós hálózat, ha nem, akkor eladjuk másnak.
0: And 2 weeks later, I was praying. I said, Lord, you have to do something.
1: Két héttel később még mindig imádkoztam, és mondtam az Úrnak, hogy Uram, tenned kell valamit.
0: And I listened to the Lord and he said just Psalms 46, be still and know that I am God.
1: Hallgattam a belső szívemre, hallgattam az Úrra, és a Zsoltárból idézett, hogy jó megadással várni.
0: I said, okay, I'll be still.
1: Akkor én megadással várok.
0: And then a week later,
1: és aztán egy héttel később, a harmadik hét végén.
0: Lord, we only have 1 week left. Please do something.
1: Uram, már csak egy hetünk maradt. Tegyél valamit, kérlek.
0: And God's response was, this is not your battle, but the Lord's. In this battle you will not fight.
1: Ez a harc nem a te harcod, mondta a válasz. Ez az Úrnak a harca. Ezt az Úr fogja megharcolni.
0: Second Chronicles 20.
1: Második Kronika 20.
0: And I said, yes, sir.
1: Igen, Uram, mondtam neki.
0: 1 week later.
1: Már csak egy hét maradt, egy héttel később.
0: Lord, we only have 1 day left.
1: Uram, már csak egy nap maradt, tudod.
0: Please do something.
1: Kérlek, tegyél valamit.
0: And it was like a slap to the face.
1: És az olyan volt, mintha megpofosztak volna.
0: The Lord said, stop asking me and start thanking me for what I'm about to do.
1: Azt hallottam, most már ne kérd tőlem, hanem kezdj el megköszönni dolgokat, kezdj el megköszönni, hogy megkaptad.
0: And so I said, naturally, Lord, what are you going to do?
1: Természetesen azt mondtam, Uram, mit fogsz akkor tenni?
0: And the Lord, the Holy Spirit asked me a question. Well, how much do you need?
1: És a Szentlélek egy kérdést intézett hozzám, mennyire van szükséged?
0: And I said, well, I have to pay interest on the 1.4 million, so I need 1.5 million.
1: Mivel kamatot is kell fizetnem az elmaradt fizetésre, az 1,4 most már felment 1,5 millió dollárra.
0: And the Holy Spirit said, is that all you need or do you need more than that?
1: Ez amire szükséged van, vagy többre is szükséged van, kérdezte a Szentlélek.
0: Well, actually, I need another 100,000 because I have a big antenna outside and I'm still owing $100,000 on that antenna.
1: Azon túl volt még szükségem még 100,000 dollárra, mert volt egy nagy antenna is kint, amit kölcsön vettem, és azt is ki kellett volna fizetni.
0: So the Holy Spirit and I reached an agreement.
1: Úgyhogy a Szentlélekkel egy megállapodásra jutottunk.
0: 1.6 million.
1: 1,6 millió dollár.
0: I was supposed to thank the Lord and he would start raising the money.
1: Nekem az volt a dolgom, hogy megköszönjem az Úrnak, az ő dolga az volt, hogy előteremtse a pénzt.
0: So I went out about my business extremely feeling extremely joyful in the Lord that day.
1: Szóval úgy mentem azon a nap, az bizonyos napon megkötni az üzletet, hogy nagyon örömteli volt a szívem.
0: I only had 24 hours left to pay, but I was just relaxed. I was just so grateful to God for what he was about to do.
1: 24 óra maradt, de mégis teljes lazasságban, elengedésben voltam, nyugalomban voltam, relaxáltam.
0: At about 10:30 I was at the airplane preparing the plane for a flight.
1: In the morning. 11:00 reggel készítettem a gépet.
0: And I received a phone call from an elderly 80-year-old doctor.
1: Kaptam egy telefonhívást egy idős nyugdíjazott doktortól, orvostól.
0: He was retired.
1: Nyugdíjba ment már.
0: And his wife, he told me, had just died of old age.
1: És mondta, hogy a felesége most már éppen meghalt öregségében.
0: And his wife had left him an inheritance.
1: És a felesége ráhagyott egy örökséget.
0: And the lawyers brought everything to his table and had him sign the papers, and now he had inherited his wife's business.
1: És jött hozzá az ügyvéd, a jogász, a közjegyző, és mondta neki, hogy itt kell adni a papírt, és itt van, ezt örökölte a feleségétől.
0: He said, I noticed my wife had a lot of investments.
1: Mondta az orvos, hogy én tudtam, hogy a feleségemnek sok befektetése van.
0: So he said, I started adding them all up.
1: Úgyhogy elkezdtem összeadni, hogy mik ezek a befektetések, és mennyit érnek.
0: Quite a few banks.
1: Elég sok bankszámla volt.
0: And when I finished adding everything up,
1: és amikor befejeztem az összeadást, akkor
0: the Lord said, call your friend David and ask him how much he needs.
1: Mondta nekem az úr, hogy hív föl Davidet, és kérdezd meg, hogy mire van szüksége.
0: So David, I'm calling you. How much do you need?
1: Szóval azért hívlak David, hogy megmondd, hogy mennyire van szükséged.
0: Well, I said, tomorrow I have to pay 1.5 million.
1: Mondtam neki, holnap 1,6 millió dollárt kell fizetnem.
0: And he said, praise the Lord, that's exactly how much money my wife left me.
1: Dicsőítsd az Urat, mert pont annyi pénz hagyott nekem a feleségem örökségül.
0: I'm going to give you all of it.
1: Mindet neked adom.
0: And he did.
1: És így is tett.
0: And the next day I paid my bill.
1: És másnap ki tudtam fizetni a tartozást.
0: That was the miracle God promised me.
1: Ez volt a csoda, amit Isten ígért nekem.
0: Except I went home.
1: Amikor aztán hazamentem.
0: I gathered my family.
1: Összegyűjtöttem a családtagokat.
0: Lord, thank you so, so much for the 1.5 million. You promised me 1.6.
1: Uram, annyira köszönöm neked a másfél millió dollárt, uram. Ja, de 1,6-ot ígértél.
0: And the Holy Spirit said, don't worry, David, the day is not finished yet.
1: Ne aggódj, David, a napnak még nincs vége.
0: 2 hours later, a dentist came to my house to hear the story of the miracle.
1: Két órával később jött valaki, aki hallotta ezt a csodát, ami történt.
0: And before he left,
1: és mielőtt még elment volna,
0: he gave an envelope with 100,000.
1: Adott egy csekket, egy borítékot, abban volt 100,000 dollár.
0: 1.6 million in 2 hours.
1: 1,6 millió dollár 2 óra alatt.
0: God kept his promise.
1: Isten megtartotta az ígéretét.
0: Now I don't want you to get the idea that every day somebody walks in and gives me a big check.
1: Nem akarom, hogy az a benyomás maradjon bennetek, hogy minden nap jön valaki és ad nekem egy csekket.
0: I've never received any more big checks like that.
1: Soha többé nem kaptam ilyen nagy összegű adományt.
0: But God did what he promised that day.
1: De Isten megtette, amit ígért nekem.
0: And I believe God is willing to do it for anybody.
1: És hiszem, hogy Isten kész arra, hogy mindenkiért megtegye.
0: If we will just trust him with those things that are little in our life, he will also take care of the big things as well.
1: Hogyha az a kicsi, amink van, azt az ő szolgálatára állítjuk, akkor nagyot is fog ránk bízni.
0: Before I signed a 1.5 million dollar contract, I had to learn to trust God with my food, the airplane needs, etc.
1: Mielőtt odáig jutottam volna az életemben, hogy 1,6 millió dolláros szerződést írjak alá, meg kell tanulnom korábban, hogy teljes mértékben az élelmiszer, a repülőgépek fenntartása ügyében Istenre vagyok hagyatva.
0: So now you know what happened with the 1.4 million.
1: Most már akkor tudjátok, hogy mi történt az 1,4 millió dollárral, amivel tartoztam.
0: God paid all of it.
1: Isten mindent megfizette helyettem.
0: Is that a wonderful story?
1: Ugye ez egy csodálatos történet.
0: God is so good.
1: Isten annyira jóságos.
0: And I ask you a question. Is that all the money God has?
1: Feltennék egy kérdést nektek. Összesen ennyi pénze van csak Istennek?
0: Nem. That's only the beginning.
1: Ez csak a kezdet.
0: God owns all the gold and all the silver.
1: Isten birtokolja az összes aranyat, az összes ezüstöt, minden az övé.
0: And so we are his representatives.
1: Mi az ő képviselői vagyunk.
0: When governments send out representatives, they call them ambassadors.
1: Amikor a kormányok kiküldenek képviselőket, akkor őket diplomatáknak hívják.
0: God also has his ambassadors.
1: Istennek is megvannak a diplomatái, a képviselői.
0: That's us.
1: Ezek vagyunk mi.
0: And before we begin with that, I'd like to ask you to stand up with me as we ask the Lord's presence in prayer.
1: És mielőtt belekezdenék ebbe a részbe, kérlek álljatok föl és együtt imádkozzunk.
0: Let us pray. Heavenly Father, we are about to begin a specific subject.
1: Mennyei atyánk, most fogunk egy különleges témába kezdeni.
0: How we are called to be your representatives, your ambassadors.
1: Azzal kapcsolatban, hogyan vagyunk mi elhívva, hogy képviselőid, diplomatáid legyünk.
0: And we ask you, Lord, that you will impress our minds how and when we are to do this.
1: És Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy tégy jó befolyást a mi gondolkodásunkra, hogy hogyan tehetjük ezt meg.
0: Thank you for calling us.
1: Köszönjük, hogy hívtál bennünket.
0: Thank you for choosing us.
1: Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket.
0: We thank you, Lord, for doing this in Jesus' name.
1: Köszönjük, hogy ezt teszed, Uram, Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: In John 15,
1: János 15-ben,
0: this what passage is very encouraging to me.
1: Ez nagyon bátorító számomra, János 15, 131. oldal az én Bibliámban.
0: Verse 16.
1: A 16. vers. János
0: Jesus
1: 15, 16.
0: Told his disciples.
1: Ezt mondta Jézus a tanítványainak.
0: Ye have not chosen me, but I have chosen you.
1: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.
0: And ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain.
1: És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon.
0: And whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you.
1: Hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.
0: Isn't that beautiful?
1: Ugye milyen gyönyörű ez a vers?
0: You did not choose God, God chose you.
1: Nem te választottad Istent, hanem ő választott bennünket.
0: So when you're feeling bad and you say, I've let the Lord down, I don't think I'm worthy anymore.
1: Amikor lent érzed magad összetörve, és azt gondolod, hogy nem érsz már semmi többet, semmit.
0: Or maybe something else you've asked God, he doesn't seem to answer you.
1: Vagy valami mást kérsz Istentől, és úgy tűnik, hogy ő nem válaszol a kérdésedre, kérésedre.
0: It's not because we are worthy, it's because God chose us.
1: Nem azért, mert mi érnénk valamit, hanem azért, mert Isten választott bennünket.
0: If your government would come here today and look at you and say, we have been watching you.
1: Hogyha a kormányzattól valaki jön és azt mondaná, figyelünk benneteket.
0: We have chosen you to be an ambassador for your country.
1: És ezért titeket választottunk ki, hogy legyetek a mi országunknak a képviselői, diplomatái.
0: How many of you would consider being an ambassador for your country?
1: Hányan gondolnátok azt, hogy szívesen lennétek ennek az országnak a képviselői?
0: Raise your hand if you would consider the possibility of representing your country if God asked you to do that.
1: Emeld fel a kezed, hogy elgondol, hogy egyetedesz azzal, hogy megfontolod azt, hogy Isten elhív téged, hogy képviselő legyél.
0: A few hands, there's a few hands, very good. It would be a great honor, wouldn't it?
1: Ez egy nagy megbecsülés lenne.
0: It would be an honor to speak for your country.
1: Ez egy nagy megtiszteltetés lenne, hogyha az akár az országunkat képviselhetnénk, az országunkért beszélhetnénk.
0: By the way, I want to check to see if you know your protocol.
1: Szeretném tudni, hogy esetleg ti ismertek-e a protokollt.
0: With what title do you address a president?
1: Hogyan van magyarul megszólítva az elnök?
0: I don't know in
1: Mr. Mr. President.
0: You can say Mr. President or you can say Your Excellency.
1: No, Mr. President.
0: No, but Your Excellency is a standard term. No, that's a standard. If you do it in English,
1: okay.
0: Your Excellency.
1: Nálunk ugyanezt nem használjuk ezt, hogy nagy tiszteletű, de az angol nyelvű országokban úgy mondják, hogy
0: If Excellency. If the Hungarian president goes to the United Nations and they address him in English, they can address him as Your Excellency.
1: Hogyha a magyar kormányfő elmegy Amerikába, akkor itt így szólítják meg, Excellency.
0: All presidents in the country are known, at least in English, by Your Excellency.
1: Tehát angolul mindenkinek megadják ezt a titulust, Excellenciás Uram.
0: Now, what would you address a judge?
1: Hogyan szólítanának meg egy bírót?
0: What would you do it in Hungarian?
1: Mr.
0: Judge?
1: Yeah, yeah.
0: You don't have your honor.
1: No, we don't have your honor. No.
0: Okay. No. Okay, this is hard to illustrate in Hungarian.
1: Szóval akkor, hát magyar nyelven nehéz ezt illusztrálni, de nyilván van a nagy tiszteletű elnök úr, meg van a, nem tudom, a nagybecsű bíró úr, vagy nem tudom, hogyan lehetne jól mondani.
0: It works in many languages, but it must not work in Hungarian.
1: Okay. Sok nyelven ez működik, hát magyarul ez nem működik, mert ott csak okay. Bíró úr, elnök úr.
0: In many languages you call a judge your honor.
1: Sok nyelven your honor, nagy tiszteletű okay. Bíró úr.
0: And senators and representatives are called honorable.
1: Szenátorokat, a kongresszusnak a tagjait pedig nagyra becsült képviselő így szólítják meg.
0: Now the question is, what do you call an ambassador?
1: De a kérdés az, hogy egy diplomatát, egy külképviselőt vezetőt.
0: What would you call an ambassador?
1: you can
0: Mr.
1: find
0: ambassador?
1: Out. Mr. Ambassador. Szóval magyarul őt is úgy hívnák, hogy nagykövet úr.
0: In English and many other languages, you call the ambassador the same as the president, Mr. Your Excellency.
1: Más nyelveken angol is ugyanúgy a nagykövetet is szintén, mint az elnököt olyan titulussal becsülik meg, nagy tiszteletű képviselő úr.
0: So when you address an ambassador, you treat him like if he were the president.
1: Szóval azt akarom mondani, hogy amikor valaki egy külképviselő vezetőjéhez fordul, nagykövethez, akkor ugyanolyan megtiszteltetéssel fordulnak felé, mint az ország elnökéhez.
0: So when an ambassador speaks for his or her government, you're actually speaking for the president.
1: Tehát amikor ő beszél az országa nevében, akkor voltaképpen a saját elnöke nevében beszél a nagykövet.
0: Ambassadors cannot dress the way they want.
1: A nagykövetek nem öltözhetnek úgy, ahogy akarnak.
0: They cannot dress sloppily.
1: Nem öltözhetnek trehányul.
0: Ambassadors don't have their pants down here.
1: Nem engedhetik le a nadrágjukat úgy, mint a fiatalok a csípőjükre.
0: If you're a lady ambassador,
1: hogyha egy hölgy nagykövet vagy,
0: you do not wear your dress here.
1: Nem lehet miniszoknyád.
0: And you don't wear your blouse there.
1: És hát a topot sem lehet a nyak és a mell között.
0: Not if you're an ambassador.
1: Nem akkor, hogyha nagykövet vagy.
0: Ambassadors dress like ambassadors.
1: A nagykövetek úgy öltöznek, mint a nagykövetek.
0: Because you are honoring and representing your country.
1: Mert ezzel is a saját országát becsüli meg, és a saját országát képviseli.
0: Ambassadors cannot say and speak any word they want.
1: A követek, nagykövetek nem mondhatnak bármilyen szavakat, nem beszélhetnek csak úgy, ahogy akarnak.
0: Ambassadors can only say the words that the president wants them to say.
1: Minden nagykövetnek úgy kell beszélnie, ahogyan az elnök akarja, hogy beszéljen, a saját elnöke.
0: Now, what responsibility does that put on us as God's ambassadors?
1: Mi van akkor viszont, milyen felelősségünk van nekünk, hogyha mi Isten követei, Isten nagykövetei vagyunk?
0: That's a big responsibility.
1: Ez egy nagyon nagy felelősség, nem?
0: You cannot dress the way you want.
1: Nem öltözhetsz úgy, ahogy akarsz.
0: You cannot act the way you want.
1: Nem viselkedhetsz úgy, ahogy akarsz.
0: You cannot say what you want.
1: Nem mondhatod azt, amit csak akarsz.
0: You can only do that which represents your king.
1: Csak olyat tehetsz, ami a királyodat mutatja be.
0: That's interesting, isn't it?
1: Ugye ez elég érdekes.
0: Oh, we say we live in a modern world. I can do whatever I want to. I'm free.
1: Az emberek azt mondják, hogy modern világban élünk, teszek, amit akarok, hát szabad vagyok.
0: Not if you're an ambassador.
1: Igen, de nem akkor, hogyha követ vagy, nagy követ.
0: And we are God's ambassadors.
1: És mi Isten követei vagyunk.
0: In Isaiah 43:10.
1: Ézsaiás 43:10.
0: God says, "You are my witnesses," saith the Lord.
1: Így szól Isten, az én Bibliámban a 695. oldal. Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr.
0: And my servant, who I have chosen.
1: És szolgám, akit elválasztottam.
0: That ye may know and believe me and understand that I am he.
1: Hogy megtudjátok és higgyetek nekem és megértsétek, hogy én vagyok az.
0: Before me there was no God.
1: Előttem Isten nem alkottatott.
0: Neither shall there be any after me.
1: És utánam sem lesz.
0: You are my witnesses.
1: Ti vagytok az én tanúim.
0: You are my ambassadors.
1: Ti vagytok az én követeim.
0: Now, does anybody know any ambassadors?
1: Valaki ismer itt közületek követet vagy nagykövetet személyesen?
0: Have you ever met an ambassador?
1: Aki találkozott valaha egy nagykövettel vagy követtel?
0: Couple know ambassadors. Okay, very good.
1: Nagyon jó.
0: There's an Adventist pastor in the Philippines who was named an ambassador.
1: A Fülöp-szigeteken van egy lelkész, egy adventista lelkész, akinek a neve az, hogy követ.
0: I stay at his house whenever I go to Manila.
1: Az ő házában tartózkodtam, amikor Manilában voltam.
0: He was a departmental in the union office.
1: Volt egy osztálya, és az uniónak is egy.
0: And he got a call one day, and they said, the president of the country is asking that you be the ambassador to New Zealand.
1: És felhívták őt, és mondta az ország elnöke, hogy szeretném, hogyha Új-Zélandnak lennél a nagykövete.
0: Mi?
1: Én? Kérdezte. Yes. Igen, igen.
0: What an honor.
1: Micsoda egy megtiszteltetés.
0: Let me talk to my president of the union.
1: Hogy beszéljek akkor az uniónak az elnökével.
0: The union president said, this would be a great honor for the church.
1: Azt mondta az elnök, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés még az egyháznak is.
0: If you feel God wants you to accept, we give you permission.
1: Hogyha úgy érzed, hogy Isten tetszésének megfelelő ez, akkor mi megadjuk az engedélyt.
0: So after praying about it, he accepted.
1: Imádkozott, és utána elfogadta
0: a megbízást. He was only an ambassador for about 3 days when there was a crisis.
1: 3 nap telt csak el, mióta nagykövet lett, és mindjárt jött egy nagy krízis, válság.
0: Mark Finley, Pastor Mark Finley went to the Philippines to do an evangelistic campaign.
1: Mark Finley ment a Fülöp-szigetekre, hogy egy evangelizációs sorozatot tartson.
0: And he brought all the sound equipment and all the projection equipment in a container.
1: Egy tárolóba tette az összes kihangosító felszerelését, az összes műszaki cuccokat.
0: And the customs grabbed it.
1: És a vámhatóság lefoglalta.
0: And they wouldn't let it in the country.
1: És nem engedték be az országba. A felszereléseket.
0: And the day was coming, they had to start preaching.
1: És jött a nap, hogy el kell kezdeniük a sorozatot.
0: So Mark Finley decided to go to the pastor. He was still in his office in the union.
1: Ezért aztán Mark Finley eldöntött, hogy elmegy ez a lelkészhez, még mindig otthon tartózkodott.
0: I need your help.
1: Segítségem van szükségem.
0: I need you to call the president and get my equipment released.
1: Kérlek, hogy hívd fel az elnöket, és intézkedjen, hogy megkaphassam a felszerelésemet.
0: But I've only been an ambassador for 3 days.
1: De csak 3 napja vagyok még, csak nagykövet, hogy hívhatnám már föl?
0: But don't you have a telephone number to the president?
1: De nincs egy telefonszámod, ami az elnöknél csörög?
0: Yes.
1: De van nekem.
0: But what would the president say if I started asking favors at the beginning? I haven't even served yet.
1: De hogy néz az ki, hogy én már az első 3 napban kérek szívességeket, mert nem is kezdtem el a szolgálatomat?
0: He said, but that's why you're an ambassador for.
1: No, de pont ezért vagy követ, hogy kéres.
0: To solve problems.
1: Hogy problémákat oldjál meg.
0: Well, he'd never been an ambassador before, so he decided, well, I'll do it for God.
1: Soha nem volt még követ, úgyhogy eldöntötte, Istenért azért megteszi, felhívja az elnököt.
0: So he called the president.
1: Felhívta.
0: And somebody else answered the phone.
1: És valaki felvette a telefont.
0: He said, the president can't talk to you right now. He's talking to another president. He's in a meeting.
1: Az elnök most nem tud önnel beszélni, mert egy másik elnökkel van találkozója.
0: If they would have told me that, I would have said, okay, I'll call back later.
1: Hogyha nekem mondták volna, azt mondom, hogy rendben van, akkor majd később visszahívom.
0: But not Ambassador Tejano.
1: De ez a nagykövet nem ilyen volt.
0: Ambassador Tejano said, but I need to talk to him.
1: De hát szükségem arra, hogy most beszéljek vele.
0: But you can't, he's in a meeting.
1: De hát értsd meg, hogy nem tudsz vele beszélni, most éppen megbeszélésem.
0: But I have something urgent.
1: De nekem valami nagyon sürgős dolog van.
0: Okay. Tell me what it is, I'll write it on a piece of paper and I'll take it to the president.
1: Okay, mondd meg, hogy miről van szó, leírom egy papírra, odaadom az elnök úrnak, és meglátjuk, mi lesz.
0: The Seventh-day Adventist Church has equipment that is stuck in customs. We need it released immediately.
1: A hetednapi adventista egyháznak a felszerelését lefoglalták a vámnál, és ezeket el kéne engedni, hogy megkapják.
0: Mr. President.
1: Elnök úr, mondta a
0: közvetítő. I'm sorry, Ambassador Tejano has an important message for you.
1: Tejano, nagykövetnek van egy fontos üzenete a számodra, elnök úr.
0: I'm busy right now. I'm talking to
1: another president. Egy másik elnökkel beszélek.
0: He said he can't wait.
1: De azt mondta a nagykövet, hogy nem tud várni.
0: Okay, give me the paper.
1: Add ide a papírt.
0: Excuse me, Mr. President.
1: Elnézést, elnök úr, van egy fontos üzenet.
0: Okay. Give it back to him.
1: Yeah. Okay, írta az elnök.
0: And immediately the equipment was ordered to be taken out.
1: És abban a pillanatban rendelkeztek, hogy lehessen használni a vámtól a
0: and the evangelistic series went on as normal.
1: És az evangelizációs sorozat normál módon teljesült.
0: Now, Ambassador Tejano took a risk.
1: Tejano, a nagykövet, kockázatot vállalt.
0: He said, I don't work for the government, I work for God.
1: Azt mondta, én nem az államnak dolgozok, csak, hanem Istennek elsősorban.
0: And I have to risk myself for God.
1: És Istenért kockázatot kell vállalnom.
0: And so I said, well, you have a high risk personality.
1: High?
0: High risk.
1: azt mondta, te neked egy kockázatvállaló személyiséged van.
0: What other things have you done that are high risk?
1: Mi minden más tettél még ilyen kockázatvállalásban?
0: Oh, he said, I have a good story for you.
1: Na, van egy jó történetem a számodra, mondta.
0: When I was a young pastor,
1: amikor fiatal lelkész voltam,
0: I was pastoring a church.
1: Egy gyülekezetet pásztoroltam.
0: If you remember years ago, there was the president Marcos and his wife Imelda.
1: Most emlékezem, néhány évvel ezelőtt a Fülöp-szigeten Marcos prezident és a felesége.
0: Do you recall the name?
1: Vissza tudjátok idézni a neveiket? Igen, Marcos.
0: It was a difficult period of, in the
1: government. Ez egy elég problematikus időszak volt abban a kormányban.
0: And he was pastoring a church in a part of town that was called Imelda District.
1: Imelda kerületnek hívták azt a részt, ahol ez a gyülekezet volt, tehát az elnök feleségének a nevét kapta ez a kerület.
0: And the Adventist kerület. Church had built a very nice temple, nice church there.
1: És az adventisták egy nagyon szép gyülekezeti helyet építettek maguk számára.
0: But evidently they didn't have all the paperwork done right, and the person in charge of construction of the government ordered it to be destroyed.
1: De nem minden engedély volt meg, nem mindenre kaptak engedélyt a hatóságtól, és ezért a hatóság úgy döntött, hogy a hiányosságok miatt le kell bontani az épületet.
0: So Pastor Tejano went to the department that is in control of the construction in the city.
1: Dehanno lelkészünk elment ez az osztályhoz, akik az építkezésért engedélyekért voltak felelősek.
0: And he appealed to the director, the engineer, saying, please spare our church.
1: És a mérnököknek a főnökéhez fordult, hogy legyen szíves, és valahogy mentse meg ezt a gyülekezeti házat, ne rombolják le.
0: The guy said, the engineer said, you did not get all the papers done, you built it illegally, so I'm going to have it destroyed, the bulldozers are coming tomorrow.
1: Szóval nem járt sikerrel, azt mondta a főmérnök, hogy mivel a papírmunkát nem végeztétek el, illegális volt az építkezés, úgyhogy holnap küldöm a bulldozereket, lerombolják az
0: But egészet. Sir, please don't destroy the church.
1: De uram, kérünk, ne rombold le.
0: Get out of my office.
1: Menj ki az office-ba.
0: I don't want to talk to you anymore.
1: Nem akarok veled tovább beszélni.
0: Tomorrow we begin the destruction.
1: Hagyd az irodát, és holnap le fogjuk rombolni a
0: gyülekezetet. So
1: elment.
0: Lord, what do I do?
1: Uram, mit tudnék most tenni, kérdezte.
0: They can't destroy the church. Something has to be done.
1: Nem lehet, hogy lerombolják a gyülekezeti épületet, valamit tenni kell.
0: I have an idea.
1: Van egy gondolatom.
0: I'm going to go talk to the president of the country.
1: Megyek és beszélek az ország elnökével.
0: Now you know how do you see the president when you don't have an appointment?
1: Tehát az el lehet képzelni, mennyire realisztikus cél lesz, hogy találkozni az elnökkel, amikor nincs egy megbeszélt találkozó.
0: It doesn't matter, I'm going.
1: Nem érdekel, megyek és találkozom vele.
0: Now the city of Manila is separated into different districts, and each district is walled off, so you can't get into it except through one gate.
1: Manilában a városrészek azok falakkal vannak elválasztva egymástól, tehát nem lehet csak úgy átmenni, hanem a falakon vannak kapuk, azon keresztül lehet egyikből a másikba.
0: And he went to the part that goes into the presidential palace.
1: Ment abba a részbe, ami az elnöki palotához vezet.
0: And he was riding a big hot rod motorcycle. Vroom, vroom.
1: És egy ilyen nagy, nem is tudom, hogy nevezzem, ilyen dübörgős motorral
0: ment. An Adventist pastor with his big motorcycle.
1: Lehet tudom képzelni egy adventista lelkészt, egy ilyen Harley Davidson.
0: When he rode up, they said, what do you want?
1: Amikor odaért a motorral, megkérdeztem, mit akarsz?
0: I'm a pastor of the Seventh-day Adventist Church.
1: Egy hetednapi adventista lelkész vagyok.
0: And what do you want?
1: Mit akarsz?
0: I'm here to see the president.
1: Azért jöttem, hogy találkozzak az elnökkel.
0: Oh, okay, we're going through.
1: Rendben van, menjél.
0: Lord, thank you. Thank you. First evidence of your leading.
1: Köszönöm, Uram, az első bizonyság arról, hogy tényleg te vezetsz.
0: So then he went to the next gate.
1: Ment a következő átjáróhoz.
0: That was the presidential palace.
1: Ott már látható volt az elnöki palota.
0: There was a line of 10 cars waiting to go in.
1: 10 őrön keresztül menni.
0: They were looking underneath the car, they were checking the documents, they were checking everything.
1: Nagyon súlyos ellenőrzés volt, megtükrözték a gépkocsikat, megnéztek mindent, hogy nehogy valami probléma legyen.
0: They were asking for their invitation.
1: Kérték a meghívólevelet, az elnök úr meghívóját, ami alapján be tud menni valaki.
0: Let me check your ID.
1: Megnézték a személyazonosságiratokat.
0: Let me check your ID.
1: Mindent megnéztek tüzetesen.
0: Okay, you can go in.
1: Volt, akit beengedtek ezek alapján.
0: Very strict security.
1: Nagyon-nagyon szigorú biztonsági intézkedések.
0: He said, I will never make it in.
1: Amikor ezt meglátta, azt mondta, soha nem fog ezen átjutni.
0: I don't have an invitation.
1: Még meghívó levelem sincs.
0: Anyway, this is God's work.
1: De azt mondta, nem érdekes, végül is ez Istennek a munkája, az Isten harca.
0: He kept praying, Lord, please let me into the palace.
1: Vroom, vroom. Uram, engedj be a palotába, vroom, vroom.
0: There was one car ahead of him.
1: Már csak egy autó állt előtte.
0: Lord, please, one more car.
1: Csak még egy autó, és hadd menjen be, mint hogy én.
0: Just as they finished that car,
1: amint befejezték annak az autónak a vizsgálását, átvizsgálását.
0: One guard said to the other guard, let me tell you a joke.
1: Azt mondta az egyik őr a másiknak, hadd mondja neked egy viccet.
0: And they made him wait there while he told the joke.
1: És őt beszélgettek.
0: And the guard...
1: És elkezdtek nevetni.
0: They were just laughing, they could hardly stop.
1: Alig tudták befejezni a nevetést.
0: And they just waved them out, just go on in, just go on in.
1: Mondták tovább, tovább, tovább, tovább, tovább.
0: They didn't check his documents, didn't check anything.
1: Meg sem néztek a dokumentumait, semmit, tovább.
0: Rum, rum, right into the palace.
1: És bedübörgött az elnöki palota kertjébe.
0: Now, where to go?
1: Na most akkor hova menjek, itt vagyok a...
0: He didn't know where the...
1: Nem tudta, mit csináljon.
0: President's office was.
1: Nem tudta, hol az elnöknek az irodája.
0: That big building, I'm gonna go over there.
1: Az a nagy épület, valószínűleg az lesz az.
0: There was a long line of people.
1: Sorban álltak, hosszan az emberek.
0: They have to go through the metal detector.
1: Át kellett menni a fémérzékelő kapukon.
0: They have to check your ID card and your invitation.
1: Megint megnézték ismételten a meghívólevelet, meg az azonossági iratokat.
0: Lord, I don't have an invitation.
1: Uram, nekem nincsen meghívólevelem.
0: But you brought me all the way here. I know you're going to do something.
1: De tudom, hogy idáig elhoztál, valamit tenni fogsz ezután is.
0: When he got to the metal detector,
1: amikor odaért a fémérzékelő kapuhoz,
0: he emptied his pockets,
1: kiürítette a zsebeit,
0: put everything there,
1: mindent oda tett a dobozba,
0: he walked to the detector,
1: keresztül ment a érzékelőn. És az emberek csak nézték.
0: They never said a word.
1: Egy szót nem szóltak hozzá.
0: He just walked through.
1: Csak egyszerűen keresztül ment.
0: Nobody asked him anything.
1: Senki nem kérdezett semmit tőle.
0: Oh, Lord Jesus, thank you so much.
1: Köszönöm Jézusom, hogy ezt megtetted. Köszönöm, köszönöm.
0: But look at all the doors, all the offices.
1: De nézd, hát hány ajtó van még, hány iroda.
0: Which one do I go to?
1: Most melyikbe kell nekem menni, az elnökhöz jussak.
0: He saw one that said toilet.
1: Látott egyet WC.
0: So he went into the toilet.
1: So oda ment, hasonlóan Davidhez.
0: He said, just like me.
1: Yes, yes.
0: And then he said, I'm just going to stay here and pray.
1: So bement a mellékhelyiség, azt mondta, itt maradok és imádkozok.
0: Somebody will have to come in and tell me what to do.
1: Valakinek be kell jönni és meg kell mondani, mit csináljak.
0: Half an hour he waited.
1: Fél órán keresztül várakozott a mellékhelyiségben.
0: Then another man came in.
1: Egy másik ember végre bejött.
0: Excuse me, sir, I have a question.
1: Ne arra, hogy van egy kérdésem.
0: I'm here for an appointment with the president, but I don't know which office is his.
1: Egy találkozó miatt vagyok itt az elnökkel, csak nem tudom, melyik az ő irodája.
0: Oh, young man, you're in the wrong building.
1: Ó, fiatalember, ez az rossz épület, nem itt van az elnök.
0: This is not the president's building.
1: Ez nem az elnöknek az épülete.
0: But his wife is in his building.
1: De a felesége az itt van.
0: It's the door right around the corner there.
1: Csak a sarkon az az ajtó, az a feleségé.
0: Thank you very much.
1: Köszönöm, uram, nagyon köszönöm.
0: I'll go see the wife, the president's wife.
1: Megyek és találkozom az elnök úr feleségével.
0: So he went and knocked on the door.
1: So oda ment az ajtóhoz, kopogtatott.
0: Come in.
1: Jöjjön be.
0: As he went in, the secretary said, yes, can I help you?
1: Amint belépett, a titkár kérdezte, segíthetek valamiben?
0: I'm here to see First Lady Imelda.
1: Azért jöttem, hogy az elnök úrnak a feleségével, a First Lady-vel, Melindával találkozzak.
0: The secretary just about was ready to say, where's your invitation?
1: A titkár éppen azt kellett kérdezni, hol van a meghívó levele?
0: But just then, the president's wife walked out into the office.
1: De abban a pillanatban az elnök felesége belépett az irodába.
0: Oh, Mrs. Imelda!
1: Oh, Mrs. Imelda.
0: I have to see you urgently.
1: Sürgősen találkoznom kell önnel.
0: She said, I'm very busy. But tell you what, come right now. I'll see you right now.
1: Nagyon elfoglalt vagyok, mondta az elnök felesége, de jöjjön velem.
0: And there he was talking to the president's wife.
1: És amíg ott mentek, addig ő tudott beszélni az elnök úr feleségével.
0: He never thought what he was going to say.
1: Nem tudta, hogy mit mondja, nem is gondolta előre ki, hogy mit mondja.
0: He didn't have a plan.
1: Nem volt semmilyen terve, hogy mit mondjon.
0: But the words came out of his mouth.
1: De szinte automatikusan jöttek a szavak.
0: Mrs. Imelda, we have an emergency.
1: Mrs. Imelda, nekünk egy sürgős dolgunk van.
0: The only Adventist church that has the name Imelda is about to be destroyed tomorrow.
1: Az egyetlen adventista gyülekezet, aminek neve Imelda, le akarják holnap rombolni.
0: What?
1: Micsoda?
0: You're going to destroy the church that has my name?
1: Le akarják rombolni az én nevemet és előtte a templomot.
0: Who's going to do that?
1: Ki akarja ezt megcsinálni?
0: The engineer in the department in the government.
1: A főmérnök, aki a kormánynak az osztályt vezeti.
0: I'll call that department right now.
1: Mindjárt felhívom azt az intézet.
0: Call them up.
1: Felhívta.
0: This is Mrs. Imelda, the president's wife.
1: Az elnök felesége beszél, Mrs. Imelda.
0: You tell that engineer he just better not destroy that church that has my name.
1: Mondják meg annak a főmérnöknek, hogy jobban teszi, hogyha nem rombolja le azt az épületet, ami az én nevemet viseli.
0: I want that permit issued right away.
1: Azt kell, hogy ez azonnal. És letette a telefont.
0: She said, thank you, young man, for coming to see me. Don't worry about it. The building will not be destroyed.
1: Azt mondta, köszönöm fiatalember, hogy eljött és elmondta ezt nekem, garantálom, hogy nem fogják lerombolni.
0: So he went right to the engineer's office.
1: So onnan ment szépen a főmérnöknek az
0: irodájában. Right to the engineer's office.
1: Maga biztosan húvom.
0: He went right up to the office.
1: Fölment az irodába.
0: Knocked on the door.
1: Kopogtatott.
0: Engineer said, come in.
1: A főmérnök mondta, jöjjön be.
0: Is that you again?
1: Ma megint maga az.
0: Why did you call the president's wife?
1: Miért hívta fel az elnök úr feleségét?
0: Why did you get me in trouble?
1: Miért akartad, hogy bajba kerüljek?
0: And the pastor, he said, you're an evil man.
1: Te egy gonosz ember vagy.
0: You're arrogant.
1: Arrogáns vagy.
0: And you're going to lose your job.
1: És el fogod veszíteni a munkádat.
0: I'll make sure that you don't work in this office anymore.
1: Meg fogom tenni, hogy nem lesz munkád soha többet.
0: No, please, don't let me lose my job.
1: Kérlek, nehogy véletlenül elveszítsem a munkámat. Segíts nekem, nehogy elveszítsem a munkámat.
0: Well, I want to see that permit right now, signed right now before I leave the office.
1: Ezt szeretném akkor, hogy azonnal jöjjön az engedélyt, hogy fönnmaradhatjon a
0: You either sign that permit right now, or I'm going right back to the first lady.
1: Vagy elöld ezt az engedélyt most, vagy pedig visszamegyek az elnökasszonyhoz.
0: Sign. There it is.
1: Aláírta, lepecsételt az engedélyt.
0: Behave yourself. I'm going to check on you, and if you're arrogant again, I'm going to get you fired.
1: Figyelni foglak, viselkedjél, mert hogyha nem, akkor vissza fogok jönni, és elbocsátanak, mondta a lelkész.
0: And he went back.
1: Visszament.
0: And he showed the permit to the church leaders.
1: És megmutatta az engedélyt a vezetőknek.
0: How did you get that signed?
1: Hogyan tudtad ezt elérni, hogy aláírták ezt a papírt?
0: The first lady.
1: Az elnökasszony.
0: How did you see the first lady?
1: Hogyan tudtál találkozni az elnök úr feleségével?
0: I don't know, I just went to her office.
1: Nem tudom, én csak elmentem az irodájába.
0: Only God can do things like that.
1: Csak Isten tud ilyen dolgokat tenni.
0: He took me to the palace.
1: Ő engem az elnök palotájáig elvitt.
0: He was already an ambassador.
1: Akkor már egy követ voltam.
0: We went to the president's office, we talked with the well actually in the Philippines right now you have a president and a first gentleman.
1: Szóval a Fülöp-szigeteken van egy elnök és van egy első miniszter vagy első úr. És amikor ő most már nagykövet volt, együtt mentünk el.
0: Because the president is a lady.
1: Mert az elnök egy hölgy.
0: And so we talked with the first gentleman.
1: So ezért aztán nem a hölgyel beszéltünk, hanem az első gentlemanről, az első úriemberrel.
0: He wanted me to meet the president, but she was out of the country.
1: Találkozni akartunk az elnökkel, de éppen az országán kívül tartózkodott.
0: But he told me something as we were driving in.
1: De ahogyan vezettünk, mondott nekem valamit.
0: When I first came as a pastor, they wouldn't let me go in.
1: Amikor először jöttem, they wouldn't.
0: No, you know, when pastors just cannot go into the anytime they want.
1: Amikor tehát először akart átmenni még korábban, akkor még csak egy egyszerű lelkész volt, akkor nem engedték, hogy behajtson.
0: But now as an ambassador, watch the difference.
1: De most, hogy én most már nagykövet vagyok, figyeld meg a különbséget.
0: So I was sitting in the car with him and we drove to the palace.
1: Mellette ültem az autóba, vezettünk éppen az elnöki palota irányába.
0: The guard said, excuse me, what do you want?
1: Az őr benézett, bocsánat, mit szeretne?
0: Now in the Philippines, whenever you want to address somebody formally, you would add the word po to the end.
1: Hogyha valakit formálisan, udvariasan szóltalak meg a Fülöp-szigeteken, akkor a végén kell tenni egy po.
0: Like they would say, Pastor David Gates, po!
1: Mint hogy azt mondják, hogy David Gates lelkész, po! Ez azt jelenti, hogy úr vagy, nem
0: tudom. The president of the union, po!
1: Az unió elnöke, po!
0: Ez Ambassador Tejano, po!
1: Tejano nagykövet, po!
0: So, the driver said, Ambassador Tejano, po!
1: Szóval azt mondta a vezető, hogy ez itt Tejano nagykövet, po!
0: And the guard went,
1: és az úr azonnal haptákba vágta magát.
0: Right into the palace.
1: És bevezettünk a palotába.
0: Now the privileges of an ambassador.
1: So hogyha valaki egy nagykövet, akkor vannak privilégiumai, előjogai.
0: And so when God asks you to be an ambassador,
1: so amikor Isten arra kér, hogy legyél te az ő követe,
0: anytime you want to, you can go right to the throne and talk to the king.
1: Bármikor te akarsz beszélni a királlyal, a trónhoz mehetsz szabadon.
0: Is that true?
1: Igaz ez?
0: Are you able to go to see the king anytime you want?
1: képes vagy, hogy bármikor, amikor csak aggódok, akkor a királyhoz menj.
0: What a wonderful privilege.
1: Ez egy nagyon nagy kiváltság.
0: This is not for anybody. This is only a privilege and ambassadors, sons and daughters.
1: Ez nem mindenkié, ez csak a követeknek a privilege, meg az ő gyermekei, fiai és leányai.
0: We have that privilege.
1: Nekünk megvan ez az előjogunk.
0: We are representatives.
1: Mivel mi képviselői vagyunk.
0: And God asks us to represent him when we talk to people.
1: És Isten azt kér bennünket, hogy képviseljük őt, amikor beszélünk emberekhez.
0: The way we spend our time, our money.
1: Képviseljük őt azzal, ahogyan az időnket töltjük, a pénzünket költjük.
0: What we watch on television.
1: Azzal, hogy mit nézünk, mit engedünk meg magunknak nézni a tévében.
0: What kind of music we listen to.
1: Milyenféle zenéket hallgatunk.
0: What magazines we read.
1: Milyenféle újságokat olvasunk.
0: Huh? You're the ambassador, you have to be careful what you put into your mind.
1: Képviselők vagytok, ezért nagyon óvatosnak kell lenni, hogy mit engedtek be a gondolkodásodokba.
0: And as we come to the end of time, it's very, very important that we keep the doors open to God's Holy Spirit.
1: És ahogyan az idők végéhez egyre közelítünk, nagyon fontos, hogy az ajtót nyitva tartsuk a Szentlélek számára.
0: When I started flying in Guyana, I only had a little small airplane.
1: Amikor Guyanába kezdtem repülni, csak egy kisebb méretű gépem volt.
0: Only two seats in the airplane.
1: Csak két üléses volt ez a gép.
0: It was a little mosquito.
1: Egy kis moszkító volt ez.
0: It looked like it. But it had two wings and an engine.
1: De két szárnya volt és egy motorja.
0: And I was able to pick up patients and bring them and take them to the hospital.
1: És ezzel a kis szúnyoggal képes voltam felvenni betegeket és elvinni őket a kórházba.
0: But there was one village I was not allowed to go to.
1: De volt egy falu, egy település, ahol nem volt engedélyem, hogy oda menjek.
0: It was the village of Philippi.
1: Ezek filipinoknak a faluja volt.
0: Like in the Bible, Philippi.
1: Ja, nem, sorry. Philip.
0: Philippi, Filippi.
1: Like
0: Philippians.
1: Philippians, jól mondtam.
0: And the reason they did not allow me to go there is because no Adventists allowed.
1: Mivel abba a faluba adventistát nem engedtek be. Ez volt a szabály.
0: When our indigenous choirs, like the choir that sang this morning,
1: amikor a kórus,
0: when the choirs would go to that village to sing, they would throw stones at them, so they would leave.
1: Tehát amikor a kórus oda ment, hogy énekeljen, akkor ők kövekkel dobálták meg a kórus.
0: We don't want the Adventists. Get out of here. Leave.
1: Nem akarjuk az adventistákat itt a faluban, menjenek el innen.
0: So when I started flying, they said, no Adventist airplane in our village.
1: Szóval mondták nekem, hogy amikor elkezdtem repülni, hogy tudjam, hogy abban a faluban adventista repülőt sem fogadnak.
0: But they kept hearing of all the medical flights.
1: De azért hallottam az orvosi repülőgépekről.
0: And one day I got that call.
1: És kaptam ezt a hívást egy nap.
0: There's a lady dying of malaria.
1: Volt egy asszony, aki maláriában haldoklott.
0: They want you please to go pick her up in the village of Philippi.
1: És kaptam hívást, hogy kérünk, hogy mindenféleképpen vedd föl őt, ezt a beteg asszonyt.
0: I said, Philippi?
1: Ott abban a Filippi sziget faluban.
0: Are you sure it's safe for me to go there?
1: Biztos vagy benne, hogy biztonságos nekem abban a faluban mennem?
0: No, it's at their request.
1: Nem, ez az ő kérésükre van.
0: So I flew there.
1: Szóval oda repültem.
0: The runway was full of tall grass.
1: A leszállópálya az teljes egészében be volt borítva a csúszós fűvel.
0: It wasn't really a runway, it was more like an ox cart trail.
1: Szóval az inkább nem egy leszállópálya volt, inkább egy ilyen ökörfutó.
0: But I had to land.
1: De le kellett szállnom.
0: I was hoping there wasn't any big ditches or any logs in the middle of the runway.
1: Reménykedtem benne, hogy nincs a leszállópályán semmi nagyobb gödör vagy valami fatörzs darab.
0: So I landed and it landed okay.
1: Szóval leszálltam és jól sikerült.
0: But as I was taxiing in, I saw a bunch of angry Indians like this.
1: De miközben szálltam lefelé, ereszkedtem, láttam egy csoport mérges benszülöttet.
0: They were all angry, about 10 or 20 of them along the side of the runway.
1: Kb. 20-an lehettek és elég morcos képet vágtak.
0: I was very uncomfortable.
1: Nem éreztem magam kényelmesen ebben a helyzetben.
0: But I figured I was safe because I was picking up one of their patients.
1: De azt gondoltam, hogy biztonságban vagyok, mert hiszen egy beteget fogok felvenni.
0: I stopped in front of the school building and they brought this lady out.
1: Megálltam az épület előtt, és kihozták az asszonyt.
0: I noticed she had five little children.
1: Észrevettem, hogy öt kisgyermeke volt.
0: They all kissed her mother goodbye.
1: Mindannyian adtak egy búcsú csókot az anyukájuknak.
0: They put the lady in the airplane.
1: Betették őt a gépbe.
0: She was very, very sick.
1: Nagyon beteg, nagyon rossz állapotban volt.
0: She had malaria and she could hardly lie down. She was...
1: Maláriás volt, és teljesen elgyengült állapotban.
0: Absolutely no energy.
1: Semmi energiája nem maradt.
0: I flew her to the hospital.
1: Elrepítettem őt a kórházba.
0: Two or three days later I stopped and I asked the doctor, how's the lady from Philippi doing?
1: Két-három nappal később újra elmentem, akkor azt megkérdeztem, hogy mi van a filipinói asszonya.
0: She died.
1: Meghalt.
0: It was too late.
1: Túl késő volt ez a repülés már.
0: My first patient from Philippi died.
1: Hát gondoljátok, az első betegem a filipinok közül meghalt.
0: Are you going to send the patient back to Philippi to bury her?
1: Vissza fogod a holttestet szállítani, hogy eltemethessék?
0: Oh no, no.
1: Nem gondolnám.
0: It would take two or three days in a boat to take the body back, and you know what happens in a sun to a dead body.
1: De gondoljátok, hogyha hajóval viszik vissza, akkor az két-három napos út, és mi fog történni a testtel ennyi idő alatt?
0: And then the Lord gave me an idea.
1: És az Úr adott nekem egy gondolatot.
0: Why don't you take the body back to Philippi?
1: Miért nem veszed fel a testet, és miért nem viszed vissza nekik?
0: That way the children can say goodbye to their mother.
1: Akkor így a gyermekei elbúcsúzhatnak tőle.
0: So I offered to take the body back.
1: Szóval végül is felajánlottam, hogy visszaviszem a holt testet.
0: No other air taxi company would spend the money on anybody.
1: Nem lenne még egy olyan légitársaság, amelyik pénzt költene erre.
0: But the Lord just put it in my heart. Just take the body back so the family can say goodbye.
1: De az Úr nem hagyott engem, és mondta, hogy vidd vissza ezt a holttestet, te magad.
0: So they put the body wrapped up in my airplane.
1: Szóval betették a holttestet.
0: They called ahead on the radio and they started putting together some kind of wooden casket.
1: Rádión felhívták a fogadó falut, a repteret, és kérték, hogy előre készítsék el a koporsót.
0: And I flew for 45 minutes.
1: És 45 percet repültem a kórháztól.
0: Believe it or not, when I landed, the grass was all cut.
1: Hiszitek vagy nem, mire megérkeztem, a fű le volt vágva.
0: No angry Indians.
1: Egyetlen egy indián sem állt ott, mérges arccal.
0: Everybody was.
1: Mindenki mosolyogva
0: smiling.
1: Várt.
0: I brought the body back.
1: Visszaadtam a testet.
0: They laid the body in the casket.
1: Betették a koporsóba.
0: And then they called all the little children.
1: És hívták a kisgyermekeket.
0: They opened up the face of the mother and each of the children kissed their mother goodbye.
1: Felnyitották ott az arcán az anyukának, és mindegyik megcsókolott az édesanyját.
0: It was very touching, very emotional.
1: Nagyon megérintett, nagyon emocionális pillanat volt.
0: When everybody had kissed the mother goodbye, they covered her face and they nailed the top shut.
1: Mikor minden gyermeke megcsókolta az édesanyját, utána visszatették a keszkenőt az arcára és bezárták a koporsót.
0: I thought I would leave right away.
1: Azt gondoltam, hogy most akkor elhagyom a falut.
0: The Holy Spirit said, just stick around.
1: De a Szent Lélek mondta, csak várakozz.
0: So I followed everybody to the funeral.
1: Követtem a temetkezési menetet.
0: The pastor of the church, of their local church, began the funeral service.
1: A lelkész, a helyi lelkész elkezdte a temetkezési szertartást.
0: It was a lady pastor.
1: Ez egy hölgy lelkész volt.
0: She stopped.
1: Megállt.
0: She turned to me and she said, Elder Gates, would you like to perform the funeral?
1: Odafordult hozzám, azt mondta, Gates testvér, szeretnél te is mondani néhány szót? Én?
0: Yes, please.
1: Igen, kérünk, mondjál néhány szót.
0: Thank you, I would be happy to.
1: Köszönöm, boldog lennék, hogyha mondhatnék néhány szót.
0: So I shared with them the hope of the resurrection.
1: Úgyhogy megosztottam velük a feltámadás reménységét.
0: The plan of salvation.
1: A megváltás tervét.
0: And Jesus' invitation that he knocks at the door and he wants all of us to he wants us to open up our heart to him.
1: És Jézus meghívását, hogy valamennyiünk szívének ajtaján kopogtat és szeretne beköltözni.
0: After the funeral service they put the casket down and they covered her up.
1: A temetkezési szertartás után földbe helyezték a maradványokat.
0: I was touched by the opportunity to share.
1: Nagyon megérintett ez a lehetőség egyáltalán.
0: But then the captain of the village came to me and said, can I talk to you?
1: Aztán előtt hozzám a falunak az előjárója, és mondta, hogy szeretnék néhány szót beszélni veled.
0: The village is very thankful for what you've done for this for us.
1: A falu nagyon-nagyon hálás neked, amit tettél értünk.
0: Nobody else has ever done that for us before.
1: Senki más nem tett ilyet még korábban nekünk.
0: Would you be able to come back on Wednesday? We want to meet with you as a village.
1: Visszajönni lennél kedves következő szerdán, mert a falu szeretne veled találkozni.
0: So I came back on Wednesday.
1: Szerdán visszamentem.
0: I sat up front with the captain of the village.
1: A falu előjáróval együtt álltam.
0: Some of the counselors.
1: A tanácsosok voltak ott velem.
0: And the whole entire village.
1: És a teljes falu összegyűlt.
0: And they made a proposal.
1: És egy ajánlatot mondtak.
0: Pastor Gates, would you be willing to put an Adventist church in our village if we gave you a very nice piece of property?
1: David Gates lelkész, felépítenél itt egy adventista templomot, hogyha adunk neked ehhez megfelelő anyagiakat?
0: The pastor of the church says she would loan you all the chairs from the church and would let you do an evangelistic series so that you can convert as many people as want to become Adventists.
1: A másik templom is annyi szigetet, amennyit csak akarsz, és tarthattok sorozatot, és annyi embert téríthettek meg, ahányat csak akartok.
0: Then after everybody has made their decision, then they will be Adventists, and then the rest of them will go to their normal church.
1: Úgyhogy amikor az egész falu hallja majd a prédikációt, akkor eldönthetik szabadon, hogy ki akar adventista lenni, és ki akar maradni a régi vallásánál.
0: Almost half of the village joined the Adventist church, and they worship in their little Adventist church in the village of Philippi today.
1: Majdnem a falu fele az adventista hit mellett tette le a voksot, és azóta is összejárnak.
0: All because of one loving act.
1: Csak azért, mert egyetlen egy szeretetteljes cselekedet megtanulni lehettek.
0: Just because I took a sick lady to the hospital and brought her back to be buried.
1: Csak azért, mert egy beteg asszonyt elvittem a kórházba, és visszahoztam a holttestét, hogy eltemethessék.
0: In Matthew 25, Jesus had three parables.
1: Máté 25-ben Jézusnak van három példázata.
0: The first parable is of the 10 virgins.
1: Az első példázata a 10 szűzről szól.
0: Now, I used to think this represented the whole church.
1: Azt gondoltam régebben, hogy a 10 szűz az egész gyülekezetre vonatkozik.
0: Says the kingdom of heaven is likened unto 10 virgins which took their lamps, went forth to meet the bridegroom.
1: Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé.
0: 5 of them were wise and 5 were foolish.
1: 5 pedig közülük eszes volt és 5 bolond.
0: And they that were foolish took their lamps with no oil in them.
1: A bolondok, akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat.
0: But the wise took oil in their vessels with their lamps.
1: De az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben.
0: While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
1: Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak.
0: How many of them slumbered and slept?
1: Hányan álmosodtak el és aludtak? Mindnyájan, all of them.
0: All of them. Those that were wise and those that were foolish.
1: Az, akik bölcsek voltak, és akik bolondok.
0: Excellent translation.
1: Yeah. As you all mentioned, this is good. It's going well.
0: That means that even those that were ready did not realize the urgency of the times.
1: Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik készen voltak, nem realizálták, nem ismerték föl, hogy milyen sürgős időkben élünk.
0: Because it says here in verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom is coming, let us go forth to meet him.
1: Mert ahogy a hatodik vers mondja, éjfélkor pedig kiáltásolt, imhol jó a vőlegény, jöjjetek elébe.
0: It caught everybody by surprise, they were all sleeping.
1: Mindenki meg volt lepve, mindegyik aludt.
0: The 10 virgins represent almost all the church.
1: A 10 szűz majdnem az egész gyülekezetet bemutatja.
0: Because you see, there's a small group of people that have to make the cry, the bridegroom is coming, let us go forth to meet him.
1: De láthatok, hogy nem lehetett az egész a gyülekezet, mert valakinek mondani kellett azt, hogy imhol jó a vőlegény, ők éppen voltak.
0: Not everybody sleeping.
1: Nem mindenki aludt.
0: God has some people that are not sleeping.
1: Istennek van néhány ember, akik nem alszanak.
0: And it's their job to be watching and warning people.
1: És az ő feladatuk az, hogy figyeljenek és figyelmeztessék az embereket.
0: And as the signs of the times crowd around us.
1: És ahogy az idők jelei körbevesznek bennünket egyre sűrűbben.
0: As the prophecies are fulfilling.
1: Ahogyan a proféciák, jövendőlések beteljesednek.
0: As the global crisis begins to explode across the world.
1: Ahogy a világméretű válság beborítja az egész földet.
0: It is the job of those that are not sleeping to make the cry, the bridegroom is coming, let us go forth to meet him.
1: Azok, akik nem alszanak, azoknak az a feladata, hogy kiáltsák, imhó,
0: there's only one problem.

0: crisis.
1: A válság előtt szert kell tenni az olajra.
0: That's right now.
1: Ez pedig most van, a válság előtti idő.
0: This is the time to get oil in your lamps.
1: Ez az az idő, a ma, amikor olajat kell szereznünk
0: if a lámpásainkba. If you're sleeping and you hope someday when things get hotter, you will then get oil in your lamps, it'll be too late.
1: Hogyha most álmos vagy alszol, és azt gondolod, hogy amikor az idők majd nehezednek, na akkor majd olajat gyűjtesz, késő lesz.
0: Is that point clear?
1: Ezt világosan mondtam el nektek?
0: Today is the day of salvation.
1: Ma van a napja az üdvösségnek.
0: Do not wait for tomorrow.
1: Ne várj a holnapig.
0: Today is the day to get oil in your lamps.
1: A mai nap az, amikor olajat kell szerezni a lámpásokba.
0: But you say, how can I get oil? What does that mean?
1: De mondhatod, hogyan tudnék én olajat szerezni? Mit jelent ez valójában?
0: Well, Jesus gave the second parable to explain.
1: Jézus ahhoz, hogy megmagyarázza, mi az olajszerzés, adta a második példabeszédet.
0: Verse 14.
1: A 14-es vers.
0: For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his servants and delivered unto them his goods.
1: Mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, előhívta az ő szolgáit, és amilyen volt, odaadta nekik.
0: To one he gave five, to one he gave two, and to one he gave one talent.
1: Valakinek adott ötöt, a másiknak kettőt, a harmadiknak egy talentumot.
0: And he went on a trip.
1: És elment a nagy útra.
0: They didn't know when he was going to come back.
1: Nem tudták, hogy mikor fog visszatérni.
0: Now, you say, how much is a talent?
1: Most valaki kérdezi, mennyi lehet egy talentum?
0: Let's find out how much it is.
1: Nézzük meg itt ezen a...
0: Using local currency.
1: Nézzük meg magyar forintba, hogy mennyi lehet egy talentum.
0: How much does a man, an average wage for a man's work today? Not a doctor, not a... But just somewhere in the middle, an average...
1: 200,000.
0: Every day?
1: No, per month.
0: Huh?
1: 200,000 per month.
0: Okay, 200,000 per month. Okay, 200,000 a month times 12... And how many years does the average man work? 40?
1: Yeah.
0: Times 40. Okay. Almost 100 million.
1: Yeah. Majdnem 100 millió forint.
0: So one talent is equivalent to a lifetime of work.
1: Egy talentum az egy teljes élet munkájának az a bére.
0: About 100 million.
1: Mostanában körülbelül 100 millió forint.
0: So even if one workman gets one talent, that's still a lot of money.
1: Hogyha egy munkás csak egy talentumot kap, az is óriási összeg.
0: Yes, we know that some got five and some got two. But even if you only get one, it's still a lifetime.
1: Tudjuk, hogy valamelyikük ötöt kapott, a másik kettőt, de hogyha csak egyet kapott is, az is egy egész életre elég.
0: And they had to work with their talents until the master came.
1: És nekik dolgozniuk kellett azzal a talentummal, amit rábízott az Úr, amíg vissza nem jön hozzá a mester.
0: You know the story.
1: Ismertek a történetet.
0: The master suddenly came.
1: Az Úr egyszer csak megjelent, visszajött.
0: Render accounts.
1: És mondta, hogy mutassatok meg az elszámolást.
0: The man that had five came and rendered accounts.
1: Az az ember, akinek öt talentuma volt, jött és elszámolt.
0: And he produced 10.
1: És megmutatta, hogy 10 talentumot tudott.
0: He worked hard and he was able to double the investment of the owner.
1: Keményen dolgozott, szorgalmasan, és meg tudta duplázni a befektetést.
0: The other with two produced 2.
1: Amelyiknek kettő volt, az egy másik kettőt tudott.
0: And they both heard the words, well done, thou good and faithful servant.
1: Jól van, hű szolgám. Hallották mind a ketten.
0: But the one who only had one talent.
1: De az a harmadik, akinek csak egy talentuma volt.
0: He said, I was scared.
1: Azt mondta, én meg voltam ijedve.
0: I knew you were a hard man.
1: Tudtam, hogy te kemény ember
0: vagy. So I hid the talent in the ground, and here I return it to you, all complete.
1: Ezért aztán elástam az egy talentumot, hogy meglegyen, és most itt van, visszadom neked.
0: What did the owner say?
1: Mit mondott a tulajdonos?
0: Unfaithful steward.
1: Hűtlen szolga.
0: Take away that which he has and give it to him who has 10.
1: Vegyétek el tőle az egy talentumot, ami a volt, és adjátok oda annak, akinek 10 lett.
0: And throw this slave outside.
1: És dobjátok ki ezt a szolgát.
0: Some of us are going to hear the words well done, and some of us are going to hear the words unfaithful steward.
1: Valamelyikünk azt fogja hallani, jól van, hű szolgám, valamelyikünk azt fogja hallani, hűtlenek vagytok.
0: He didn't just call him unfaithful steward, he called him thou wicked and slothful servant.
1: Úgy hívta őket, ti gonosz szolgák.
0: What words are you going to hear?
1: Vajon te melyiket fogod hallani?
0: This parable has nothing to do with money.
1: Ennek a példázatnak semmi köze nincs a pénzhez.
0: I've had people tell me, I'll work and make money, and then I'll give you missionaries some money so that you can do God's work.
1: Sok ember mondja nekem, én megyek dolgozok, keresek pénzt, adom a pénzt neked, hogy tud csinálni a missziós munkádat.
0: That way I can do what

0: I like to do. I like to make money.
1: Azért, mert azt mondják, hogy én szeretek inkább pénzt keresni.
0: This is not about money.
1: Ez nem a pénzről szól.
0: God already owns all the money. He doesn't want your money. He doesn't need your money.
1: Istené minden pénz, nincs szüksége a pénzedre.
0: What he wants is you.
1: Rád van szüksége.
0: He wants people.
1: Embereket akar.
0: Because once you are his, the money automatically you'll give with joy.
1: Mert hogyha te az övé vagy, akkor az a pénz az mind örömre szolgál.
0: Sometimes we look at the money, and sometimes we add up all the money to see if somebody is faithful.
1: Néha összeadjuk, hogy mennyi pénzre van megnézni, hogy mennyire vagyunk biztonságban.
0: But this is not about money, this is about you.
1: De ez nem a pénzről szól ez a példázat, hanem ez rólunk szól.
0: How many souls have you brought into the church last year?
1: Hány lelket hoztál ebbe a gyülekezetbe, hány embert tavaly?
0: It's almost December.
1: Most december van.
0: How many years, how many souls have you brought into the church in 2011?
1: Vagy 2011-ben hány embert hoztál egy gyülekezetbe?
0: How have you used your time, your money, your influence?
1: Mire használtad az idődet, a pénzedet, a befolyásodat?
0: Is God going to be happy with you?
1: Isten elégedett veled?
0: Well,
1: boldog
0: Lord,
1: veled?
0: I was too busy. I was making a living for my family.
1: Uram, túl elfoglalt voltam, meg kellett valahogy a családomnak élni.
0: I didn't have time to do your work.
1: Nem volt időm te érted dolgozni.
0: I was taking care of my needs.
1: Saját szükségleteimre kellett gondot viselnem.
0: Thou wicked and slothful servant.
1: Gonosz, hűtlen szolga.
0: I gave you a lifetime to work and you worked only for yourself. You did not work for me.
1: Adtam neked egy egész életidőt és csak önmagadért dolgoztál, értem pedig egyáltalán.
0: I saved your life over and over.
1: Megmentettem az életed újra és újra.
0: I blessed you with education and resources and influence.
1: Megáldottalak téged képzéssel, befolyással, erőforrásokkal.
0: And you spent it just on yourself.
1: És csak önmagadra költötted.
0: Wicked servant.
1: Gonosz szolga.
0: Throw him out in outer darkness.
1: Dobjátok ki a sötétségre.
0: We don't want to hear those words.
1: Ugye nem akarjuk ezeket a szavakat hallani.
0: But you say, Uncle David, explain to me what it means to use your talent.
1: De hát valaki mondhatja, David bácsi, hogyan használhatom fel a talentumaimat?
0: If you want to use your talents for God, all you have to do is read the third parable.
1: Ahhoz, hogy megtudd, hogy hogyan kell használni a talentumokat, el kell olvasni a harmadik példabeszédet.
0: And you will find the parable is a very, very simple explanation. Verse 31.
1: A 31-es verstől olvasom.
0: When a son of man shall come in his glory and the holy angels with him, and he shall sit upon his throne in his glory, and before him shall be gathered all the nations, he shall separate them from one another as a sheep divideth a sheep from the goats.
1: Mikor pedig eljö az embernek fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, mint a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja.
0: Then the king shall say unto them on his right hand, Come ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
1: Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta.
0: For I was hungry, and you gave me to eat. I was thirsty, you gave me to drink. I was a stranger, you took me in. Naked, and you clothed me. Sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me.
1: Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjú hoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
0: So if you want oil in your lamps,
1: hogyha tehát olajat akarsz gyűjteni a lámpásodba,
0: you have to use your talents for God.
1: Használod kell képességeid, talentumait Istenért.
0: You have to bring in souls.
1: Be kell hoznod megmentendő lelkeket.
0: It's not about money, it's about souls.
1: Ez nem a pénzről szól, ez emberi lelkekről szól.
0: God loves people.
1: Az Isten szereti az embereket.
0: He already owns all the money.
1: Minden pénz az övé.
0: But you are to bring in people.
1: De neked az a feladatod, hogy embereket hozz be
0: a gyülekezetbe. You are his ambassador.
1: Hiszen Isten követei vagytok.
0: You are to represent him at home, at work, at school.
1: Képviselned kell őt otthonodban, a munkahelyen, az iskolában.
0: You are to spend your time and your money in one thing, reaching people.
1: Egyetlen célra kell használnod az idődet és a pénzedet emberek megmentésére, elérésére.
0: That's why Jesus said, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Your clothes, your food are automatic.
1: Ezért mondta Isten, keressétek először Isten országát, és minden más megadatik néktek.
0: And what is the best way to reach people?
1: És mi a legjobb útja annak, hogy elérjünk embereket?
0: Feed the hungry.
1: Etesd meg az éhezőket.
0: Clothe the naked.
1: Öltöztesd föl a meztelneket.
0: Give fresh, clear water to those that are thirsty.
1: Adj friss és tiszta vizet azoknak, akik szomjúhoznak.
0: Take care of the orphans and the widows.
1: Gondoskodjatok az árvákról és az özvegyekről.
0: Visit the sick.
1: Látogassátok meg a betegeket.
0: Visit those in prison.
1: És a foglyokat.
0: It's very simple.
1: Nagyon egyszerű.
0: You want oil?
1: Szeretnél olajat gyűjteni?
0: Take care of the needy.
1: Párt fogold azokat, akik szükségben vannak.
0: The Adventist Church needs to be known for its love.
1: Az adventista gyülekezetet, az egyházat arról kell megismerni, hogy szeretik az embereket.
0: We are called Laodicea because we don't have love.
1: Minket azért hívnak Laodiceának, mert nincs bennünk szeretet.
0: And Laodicea says, I am rich and increased with goods and don't need anything. Thank you very much.
1: És Laodicea azt mondja, én gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs semmire sem szükségem. Köszönöm szépen.
0: I got a comfortable home. I have a nice car.
1: Van egy kényelmes otthonom, van egy megbízható jó autóm.
0: I have a good profession.
1: Van egy jó munkám.
0: Thank you very much.
1: Köszönöm szépen.
0: I like being part of the Adventist club.
1: Szeretek része lenni az adventista klubnak.
0: It's a nice club.
1: Ez egy nagyon jó kis klub.
0: Nice people.
1: Kedves emberek.
0: This is called Laodicea.
1: Ezt hívják Laodiceának.
0: Lukewarm.
1: Langyosnak.
0: And it makes God nauseated.
1: És ez Istent undorral tölti el.
0: And God says, I will vomit you out of my mouth.
1: Ki foglak vetni a számból, mondja Isten.
0: God cannot stand a church that is part world and part religious.
1: Isten nem állhatja ki azt az egyházat, amelyik félig világi, félig vallásos.
0: It's not that he doesn't love us. He just can't stand the mixture of hot and cold.
1: Nem azért, mert nem szeret bennünket, csak nem állhatja ki a forróság és a hidegség keverékét.
0: He said, I wish you were hot.
1: Azt mondja, bár csak forró lennél.
0: But it's better to be cold.
1: De még jobb, de jobb az, hogyha hideg vagy.
0: Than to be lukewarm.
1: Mint hogyha langyos.
0: However, once love starts to fill the church again.
1: De akárhogy is van, hogyha szeretet újra kezdi betölteni a gyülekezetet.
0: It's going to change its name.
1: Akkor meg fogja változtatni a nevét Laodiceáról.
0: It's going to be called Philadelphia again.
1: Philadelphiának fogják hívni.
0: Philadelphia means brotherly love.
1: Philadelphia azt jelenti testvéri szeretet.
0: The most loving church in town.
1: A legszeretetteljesebb gyülekezet a városban volt Philadelphia.
0: Do you think our church is the most loving church in town?
1: Azt gondoljátok, a mi egyházunk a legszeretetteljesebb a városban?
0: Let's do a questionnaire.
1: Nézzünk egy kérdőívet.
0: If you dare.
1: Ha meritek.
0: Hmm? Do you dare do a questionnaire?
1: Mertek egy kérdőívet?
0: Excuse me, sir.
1: Bocsánat, uram.
0: We belong to the church right down the street.
1: Mi a sarkon lévő gyülekezetbe tartozunk.
0: We would like you to write down here and see which is the most loving church. Have we ever served you? Have we ever helped you?
1: Szeretném megkérdezni, hogy itt a városban melyik a legszeretetteljesebb gyülekezet.
0: Whenever you were hurting, were we there for you?
1: Mi egy olyan gyülekezet vagyunk, amikor bármilyen bajod volt, akkor ott voltunk érted segíteni.
0: Would you please fill this brochure out?
1: Kitöltenéd ezt a kérdőívet?
0: And send it back to us.
1: És küldd ezt vissza nekünk.
0: Most loving church.
1: A legszeretetteljesebb gyülekezet.
0: How many of you would say that we are the most loving church?
1: Hány válaszadó mondaná tapasztalatából, hogy igen, ez a gyülekezet a legszeretetteljesebb, akit csak ismer?
0: Any hands? No hands.
1: Senki nem emelte fel a kezet.
0: We got a problem, don't we?
1: Akkor problémánk van, nem igaz?
0: We got a problem.
1: Nagy bajban vagyunk.
0: God longs for a church that is Philadelphia.
1: Isten vágyakozik egy olyan gyülekezetért, amelyik Philadelphiának hívhat.
0: If one brother or sister is hurting, the rest of the church comes to help.
1: Hogyha valamelyik testvérünk vagy testvérnünk bajban van, akkor a maradék odafordul hozzá és segíti.
0: And the neighbors looking and saying, I wish I belonged to that church. Look how they love each other.
1: És a szomszéd azt mondaná, hú, bárcsak én is ehhez a gyülekezethez tartoznék, nézd meg, hogy szeretik egymást.
0: If we were a loving church,
1: hogyha szeretetteljes gyülekezet lennénk,
0: we would be open all week.
1: Akkor egész héten nyitva lennénk.
0: Is this building open all week?
1: Ez a templom egész héten nyitva van? No.
0: If anybody needs to pray, can they come to this church all week?
1: Hogyha bárki szeretne imádkozni, bármikor bejöhet ide imádkozni?
0: They can probably go to the cathedral 7 days a week.
1: Lehet, hogy elmehetnek a katolikus katedrálisban, ott mindig nyitva van, nem?
0: It'll be open 7 days.
1: Ők nyitva vannak 7 napig.
0: But the Adventist church isn't.
1: Az adventisták nem.
0: We only come here on the weekends to meet together.
1: Csak a hétvégéken jövünk össze.
0: It's about us, not about them.
1: Ez persze rólunk szól, nem róluk.
0: Do you understand the problem?
1: Úgy értedek, hogy mi a probléma?
0: This is not about us, it's about them.
1: Ez nem rólunk szól, ez őróluk kéne, hogy szóljon.
0: So if you want oil in your lamps, it's time to think about them.
1: Nem magunkat kell, hanem a többi embert kell meg elérni.
0: It's time to worry about all those people that are hurting out there that don't have don't have Jesus Christ.
1: Ha olajat akarunk gyűjteni, akkor el kell kezdenünk aggodalmaskodni a többi emberért, hogy
0: we have to look for the street people.
1: Őket szolgáljuk, az utca emberét.
0: We have to look for the hospitals.
1: El kell mennünk a kórházakba.
0: We have to look for the prisons.
1: El kell mennünk a börtönökbe.
0: We have to look for the prostitutes.
1: El kell mennünk a paráznákhoz, az örömlányokhoz.
0: And the drug addicts.
1: És a kábítószerfüggőkhöz.
0: And we need to bring them to the hospital.
1: És be kell őket hozni ebbe a kórházba.
0: This is a hospital.
1: Ez egy igazi kórház.
0: This is for people that are hurting.
1: Ez a gyülekezet arra van, hogy emberek jöjjenek ide, akik megsérültek.
0: And we share with them, we pray for them, and we bring healing to them.
1: És mi megosztjuk velük, amik van, együtt imádkozunk velük, és gyógyulnak.
0: And then we ask them to be part of our family.
1: És aztán megkérjük őket, legyenek ők is a család tagjai.
0: And that's how we multiply our gold.
1: És ez az az út, ahogyan a talentumainkat meg tudjuk sokszorozni.
0: And when the master comes back, he's going to say, "Well done, thou good and faithful servant."
1: És amikor a mesterünk visszajön, azt mondja, "Jól van, hű szolgám."
0: I would like you to join me in prayer right now.
1: Szeretném, hogyha csatlakoznátok az imához most.
0: We're going to have questions and answers after we finish.
1: És az ima után fogunk kérdéseket és válaszokat.
0: But I would like you to kneel with me if you would be willing, and let's ask God to forgive us, and let's ask God to teach us how to be like loving like that.
1: Boruljunk le, hogyha akarjuk, hogy Isten megbocsássa bűneinket és hogy tanítson bennünket.
0: Would you join me? Heavenly Father, we kneel before you today.
1: Mennyei Atyánk, térdre borulunk előtted ma.
0: We ask you to forgive us.
1: Kérünk, hogy bocsáss meg nékünk.
0: We truly are Laodicea.
1: Igazából laodiciai állapotban vagyunk.
0: We come here to worship you, we enjoy the music and the message, but we're just mixing spiritual with the world.
1: Mi azért jöttünk ide, hogy imádjunk téged, hogy halljunk lelki zenéket és üzenetet, de valójában keverjük a szentet, a vallásost a világival.
0: Hungary is filled with hungry, thirsty people that need spiritual help.
1: Országunkban nagyon sok ember szomjas, éhes és szüksége van a te lelki segítségedre.
0: It is filled with drug addicts, prostitutes, people in jail, people that are dying in the hospital.
1: Tele vannak függőséggel szenvedő betegekkel, tele vannak prostituáltakkal, tele van kórházban lévő emberekkel Magyarország.
0: People that need to pray and they need a church that's open every week, all week long.
1: Emberekkel, akiknek szükség van az imádkozásra, és szükségük van nyitott gyülekezetekre, ahova elmehetnek, hogy imádkozzanak.
0: Oh Lord, we confess our sin to you.
1: Urunk, bevalljuk a mi bűneinket neked.
0: We ask you to forgive us.
1: Kérünk, hogy bocsáss meg nékünk.
0: We live right at the edge of eternity. Your time is almost finished.
1: Az örökkévalóság küszöbén élünk, és az idő már majdnem végéhez ért.
0: There's only a little time left to get oil in our lamps.
1: Nagyon kevés idő maradt, hogy olajat szerezzünk lámpásainkba.
0: And before it's too late.
1: És mielőtt még túl késő lenne.
0: We ask you to help us to begin serving others.
1: Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy egymást tudjuk szolgálni és másokat.
0: The feeding the hungry.
1: Hogy betöltsük az éhezőket.
0: Giving water to the thirsty.
1: Adjunk vizet a szomjúzóknak.
0: Visiting the orphans and the widows.
1: Meglátogassuk az árvákat és az özvegyeket, azokat, akik betegek, akik börtönben vannak.
0: Oh, we want to hear the words, "Well done, thou good and faithful servant."
1: Mi hallani akarjuk a szavakat, "Jól van, szorgalmas és hű szolgám."
0: So first, we ask you to forgive us, and we accept that forgiveness. Thank you, Lord.
1: Először is kérünk téged, Urunk, bocsáss meg nekünk, és köszönjük a te megbocsátásodat.
0: Secondly, we lay ourselves on the altar and we say, "Lord, do what you need to do with us."
1: Másodszor mi a te oltalodra helyezzük magunkat, és azt mondjuk, tégy velünk, amit csak akarsz.
0: And thirdly, Lord, we lay our goods, our talents, our skills, our money, our properties on the altar as well.
1: És harmadsorban, Uram, mi mindenünket, amink van, a te oltalodra helyezzük, időnket, pénzünket, ingóságainkat, kezdj vele, amit csak akarsz.
0: Soon everything will be taken from us.
1: Hamarosan mindenünk, amink csak van, elvesznek tőlünk.
0: But we don't want that to happen.
1: De mi nem akarjuk, hogy így történjen.
0: So we give it to you now.
1: Ezért aztán neked adjuk most.
0: Before we lose it, we just give it to you.
1: Mielőtt elveszítenénk, azt neked adjuk.
0: Take it, Lord, it is yours.
1: Vedd azt, Uram, úgyis a tiéd.
0: And please pour out your Holy Spirit on this church.
1: És kérünk, öntsd ki, árasz ki a te szent lelkedet erre a gyülekezetre.
0: That as your people, we may be your ambassadors and representatives.
1: Hogy mint a te néped, lehetnénk a te képviselőid, a te követeid.
0: Bless our church leadership.
1: Áld meg ennek a gyülekezetnek a vezetését.
2: Bless our young people and children.
1: Áld meg az ifjakat és a gyermekeket.
2: Bless our pastors.
1: Áld meg a lelkészeket.
2: Each family represented.
1: Minden családot, akik csak itt vannak.
2: Help us to filter out that which is worldly and only allow into our homes and our minds that which is spiritual.
1: Segíts, hogy kiszűrjük mindazt, ami a világiasságtól befolyásolt, és csak azt engedjük át, ami lelki, ami szent.
2: Thank you for hearing us.
1: Köszönjük, hogy hallgatsz bennünket.
2: Thank you for answering us.
1: Köszönjük, hogy válaszolsz nekünk.
2: You have chosen us, we have not chosen you.
1: Te választottál minket, nem pedig mi választottunk téged.
2: So, thank you for choosing us.
1: Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket.
2: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
2: Amen.
1: Amen. Keressük meg az 56-os számú énekünket, és énekeljük el az első három verszakát a záró imádság előtt.

0: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked Jézus Krisztus nevében ezt a csodálatos napot, köszönjük, hogy szívünkre beszéltél, köszönjük, hogy szorgalmaztad, hogy szívünket adjuk át neked, és mindenünk, amink van, a te munkádra áldozzuk, hogy így visszanyerjük életünket, és igazából elnyeressük azt a végső áldást, hogy úgy találkozhassunk veled, mint hű és szorgalmas szolgáid. Kérünk téged, hogy az, hogy jó befolyással legyünk családjainkban, környezetünkben, munkájunkon és az iskolában, és életkortól függetlenül határozzuk el, hogy szánjuk oda életünket, mint neked szóló szent áldozat. Jézus Krisztus nevében köszönjük neked, hogy mindent megadsz nékünk, amire szükségünk van, hogy életünk teljes legyen. Jézus nevében. Amen.
1: Amen.
0: Befejezésül az utolsó két verszak.

Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy újra itthon lehetek köztetek. És annak ellenére, hogy tombol a nyár, elég szép számmal vagyunk itthon, úgyhogy külön hálás vagyok az Úrnak, hogy közösségben lehetünk egymással, még így is a nyár közepén. Ma igazából elértem az utolsó részéhez egy néhány részből álló sorozatnak, vagy inkább összefüggő prédikációknak, amelyek egyetlen egy ének köré épülnek. Emlékeztek erre az énekre, ugye? Ez a 200-as számú ének, most már mindenki tudja, hogy ez a kedvenc énekem, de most már azt is tudjátok, hogy a tartalma miatt a kedvencem. Semmi egyébként a dallamában, meg a zeneiségében, szeretem a zenéjét is, csak annyira nagy extra nincs benne. Viszont azért ragaszkodom nagyon ehhez az énekhez, mert nagyon-nagyon szépen összefoglalja a hitünknek a lényegét, igazából a menny felé vezető útnak a lépéseit. És emlékeztek, azt fedeztük fel együtt, hogy az Isten hogyan közeledik hozzánk, és hogyan visz minket lépésről lépésre a menny felé. Először kinyújtja az ő jobb kezét, anélkül, hogy mi bármit tettünk volna. Emlékeztek, hogy mikor nyújtotta ki felénk az ő jobb kezét? Hogyan álltunk hozzá? Milyen volt a viszonyunk vele? Mit ír az ige? Amikor még ellenségei voltunk. Az Isten szeretete akkor kezdődik, amikor ellenségei vagyunk. Nem akkor, amikor közömbösök, nem akkor, amikor barátok, vagy közeledő, vagy barátkozó, vagy már eljöttem a gyülekezetbe. Ugye? Amikor még az ellensége vagy. Amikor Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor gyakorlatilag ő az, aki legelőször és legfontosabbként a példát mutatja ebben. Ugye? Ő eljött az ellenségeihez, nem? Tegnap végighallgattam újra Jézus életéből tudjátok, pénteki takarítás, és ne csak a porszívó hangját halljam, mert tettem a Jézus élete kálvária fejezetét. Azt ajánlom mindenkinek egyébként, hogy néhány hetente vagy hetente érdemes meghallgatni. Annyira fantasztikus, ahogy leírja, megerősíti az igét, hogy Jézus még a kereszten is a bűnösökért imádkozott. Ő tényleg úgy vonja az embert, engem, téged, ahogyan vagyok, ahogyan vagyunk. Aztán az ének folytatódott, és azt mondta, azt olvastuk, hogy bűnterhes szívemet nyújtom neked, nem is tudsz mást adni. Szerettem volna eloszlatni azt a tévhitet, ami újra és újra feljön, hogy tennem kell valamit, mielőtt Jézushoz mehetek. Vagy valamit javulnom kell, amikor már kezdem meglátni az ő szépségét, és már felé fordulok. Nem, egy dolgot tudsz adni az Istennek, a bűnterhelt szívedet. Nem tudod megtisztítani előbb. És az ének tovább folytatódott, és azt olvastuk, hogy azt énekeltük, hogy érted, elhagyom bűneimet. Jézus az egyetlen motiváció. Jézus személye, az ő szeretete az egyetlen motiváció, ami az embert meg tudja mozdítani abba az irányba, hogy nem is akarok a bűneimmel együtt élni tovább. Jézus, ami megszentelünk. Jézus az, aki ezt el tudja bennünk végezni. És tudjátok, ahogy az ének befejeződik, az számomra fantasztikus. Vonj engem, Jézus, vonj közelebb, hadd lássam Isteni dicsfényedet. És ennek fényében olvassuk el együtt az alapigét János első leveléből. Tehát János apostolnak az első levelét olvasom. És az első levél harmadik fejezetében az első két verset olvasom, majd később egy kicsit a harmadikat. Tehát János első levele, harmadik fejezet. És megvárom, míg kikeresitek. János első levele harmadik fejezetet idézem. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiáinak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Nem tudom, hogy van-e bennem nagyobb várakozás, vagy van-e nagyobb dolog az életben. Ugyetek, nagyon sok mindent várok az életben. Várom, hogy vártuk nagyon az év végét, hogy a gyerekeim befejezzék az iskolát, vártuk a nyári szünetet. Várom, hogy végezzek a ház körüli még hátramaradó munkákkal, de tudjátok, van egy bizonyos várakozás, ami mindent felülír. Milyen lesz az a nap, amikor meglátjuk őt úgy, amint van? Amikor már semmi nem fog számítani, hogy milyen lesz a bizonyítványa sem, mármint az iskolai bizonyítvány, nem fog számítani az, hogy milyen állapotban van a házam, meg a kertem, meg a munkámban, a projektekkel
hogy végeztem, és be tudtam-e tartani a határidőket. Tudjátok, ezek azok a hétköznapi dolgok, amelyek folyamatosan ott nyomnak. És mindig várjuk a végét. Ugye az a jó a projekt alapú munkába. Ugye régen az ember nem projektbe dolgozott, ugye? Tehát az volt, hogy mész a munkába, elvégzed, és akkor hazajössz. Ma projektek vannak, és akkor van rá egy hónapunk, és akkor ha befejezzük, és mindenki várja a végét, és hogyha kicsúsztál a határidőkből, akkor ott a nyomás. Milyen lesz az a nap, amikor ezek mind megszűnnek? Megszűnik ez a nyomás teljesen, és meglátjuk őt úgy, amint van. Gondolkoztatok már azon, hogy mit jelent meglátni őt úgy, amint van? Mit jelent Jézus meglátni úgy, amint van? Ez nem költői kérdés volt, úgyhogy egész jó a légkondi, és nem haszunk el talán. Mit jelent meglátni Jézust úgy, amint van? Lukács evangélium a második fejezetében azt olvasom, egy idős ember ott volt a templomban, amikor Jézust elhozták bemutatni. Emlékeztek erre? Úgy hívták, hogy Simeon. És ő kapott egy kijelentést a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja őt úgy, amint van, ugye? Meglátja az Úr Krisztusát, a Messiást. És amikor a kezébe veszi a gyermeket, akkor ebből egyébként ilyen végül liturgikus ének is lett, hogy mostan bocsátod el, Uram. Ugye? Nunc dimittis. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat. A te beszéded szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Képzeljétek el, amikor József és Mária oda viszik Jézust, és egyszer csak oda jön az az idős ember, miután ugye a papok elvégezték a szertartást, meg megmutatták az áldozatot, és oda jön egy idős ember, és azt mondja, elkérhetem a gyermeket? Kezébe veszi. És valami különleges fénnyel az arcán azt mondja, hogy Uram, most már mehetek. Ezért kellett ennyi évet megélnem, azért, hogy lássam ezt a bébit, ezt a csecsemőt. Most már békességben megyek el, mert láttam az üdvösségedet. Mária és József hallgatnak, és hát ugye azért már volt egy-két kaland, tehát jött Gábriel még a születés előtt, jöttek egyszer csak megjelennek a napkeleti bölcsek, és hoznak egy csomó pénzt. Tehát volt egy pár ilyen dolog előtte, utána. Ez egy óriási bizonyság volt nekik. Tudjátok, hogy mennyire szükség volt erre Máriának? Mikor volt erre szüksége Máriának? Nagyon. Akkor, amikor egy másik helyzetben látta meg őt úgy, amint van. Így szól az írás, mondja János 19.37. Néznek majd arra, akit átszegeztek, és Zakariást idézi. Rám tekintenek, akik átszegeztek, és siratják őt. Siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána. Igen, Simeon látta az üdvösséget, amit az Isten készített az ő népe számára, és Máriának ezek a szavak életmentőek voltak abban a helyzetben, amikor ő újra látta őt, nyilván 30 évvel később, ott a kereszten megfeszítve. Szemlélték őt. De tudjátok, nem csak ezt jelenti, látták az ő dicsőségét a földön, azt mondja János, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Azt is mondja, amikor Keresztelő Jánosnak a tanítványai eljönnek, és egy egész napot ott figyelik Jézust, és aztán azt mondja, hogy menjetek vissza Jánoshoz, és mondjátok el neki, amit? Amit? Láttatok. Ha az evangéliumot olvassátok, tel is teli van azzal, hogy Jézust hogyan szemlélik az emberek, és csak a látványból mi minden fakad. Ezért van az, hogy szükségünk van arra, hogy meglássuk őt, amint van. Mi pedig az Úrnak dicsőségét? Fedetlen arccal szemléljük. De tudjátok, amikor azt mondja János nekünk itt, hogy meglátjuk őt, meg fogjuk őt látni, amint van, akkor ez a János nem arról beszél, amiről két fejezettel korábban beszél, hogy amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk és szemléltünk. A kettő között van valami minőségi különbség, ugye nem tette volna jövő időbe. Azzal indítja a levelét, hogy láttuk, és aztán azt mondja, hogy meg fogjuk látni. Akkor itt valami nagyobb dologról van szó, igaz? Nem csak az, hogy szemlélte az ő életét, szemlélte az ő halálát, látta a feltámadását, és ő is ott állt a hegyen, és nézett felfelé, és az angyalok oldalba bökik őt is, hogy mit álltok itt nézve. Mert hogy még hátra van valami. Miről beszél János? Mit jelent az, hogy meg fogjuk őt látni, amint van? Mondjátok ki, légy szíves.
Az eljövetelek. Köszönöm. Jó, valaki figyel. Igen. Jézus el fog jönni, és meglátjuk őt úgy, amint van. Tudjátok, hogy amúgy ez egy életveszélyes művelet? Tudjátok, hogy Jézus nem lehet úgy meglátni, amint van, mert az elég életveszélyes? Emlékeztek Mózes, amikor a hegyen volt? És azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És azt mondja az Úr, hogy megteszem, hogy az én jóságom elvonuljon előtted. Ugye a Károli úgy hozza, hogy az én dicsőségem, a héberben a második dicsőség szó, ott, amikor az Úr felel, ott már a jóság van. Ezt tudjátok, meg szoktuk is mondani. Tudjátok, hogy ez miért fantasztikus? Mert úgy folytatja, hogy de az orcámat nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. Gyere, van hely nálam, ide teszlek a sziklára, és el fogom takarni a szemeidet, amikor majd elvonulok. És amikor Mózes kezdi látni az Úr dicsőségét, és az Úr közeledik, akkor leborul a földre. Miért ilyen életveszélyes ez a művelet? Miért életveszélyes meglátni az Urat? Mert bűnös ember nem maradhat az ő közelében. Igen. Azt olvasom, hogy minden szem meg fogja látni őt, amikor eljön. Nagy hatalommal és dicsőséggel, de tudjátok, nem mindegy, hogy hogyan látjuk meg őt. Ugye? Azt mondja, minden szem meglátja, és Jézusnak van egy ilyen fantasztikus ígérete, és állítom neked, hogy nem akarsz ennek az ígéretnek részese lenni, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján. Ugye nem akarod, hogy ez a mondat neked szól, tudjátok, kinek szólt ez, ugye? Annás Kajafás, igen, igen. Ők is meglátják ám. Meglátják úgy, amint van. Csak hogy az eleje hiányzik a dolognak, mert onnan indítottunk, hogy lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Most Isten gyermekei vagyunk. Ezek az emberek elfordultak Jézustól. És mégis meg kell, hogy lássák, hogyan szeretnéd őt meglátni, amint van. Mert meglátod, az biztos. Minden szem, a te szemed is meglátja őt. Még Jób is azt mondja, ugye itt elég rossz a Károli fordítás, igazából szinte az összes protestáns fordítás jó, csak a katolikus Káli fordítás pontos ezen a helyen. Hogy tudom, hogy az én megváltom él, utoljára az én porom fölött megáll, emlékeztek? A szemeim látják meg őt, nem más látja meg őt helyettem, azt mondja, hogy testem nélkül látom meg őt. Tehát egy kicsit úgy hozza a protestáns fordítás, mint hogyha szellem lenne, testem nélkül látom meg. Csak ott a héber mély, az azt is úgy is fordítható, hogy testemből. Fordítatod úgy, hogy nélkül, meg fordítatod úgy, hogy ből. Itt a Káli fordítás hozza jól. A testemből látom meg őt. Azért mondja, hogy a saját szemeimmel látom, a szem a test része. Ugye? Nem mindegy, hogy hogyan látod meg őt. Úgy, hogy jaj, veszékelsz, mint azok, akik azt mondják, hogy essetek mi ránk kősziklák, mert nem akarjuk a bárány tekintetét látni, vagy pedig úgy kiáltasz, hogy íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Nem mindegy, hogy úgy látod meg őt, mint aki azért jön, hogy kimondja a halálos ítéletet, hogy vége. Mert nem voltál kíváncsi a kegyelemre. Ki kell, hogy mondja, ő az egyetlen, akinek joga van ezt kimondani. Vagy pedig úgy látod meg őt, mint aki azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, itt várok rátok 2000 éve, 4000, 6000 éve. Alig várom, hogy az országomba belépjetek, gyertek én atyám áldottai. Nem mindegy, hogy látod meg. Ugye a nagy kérdés ez, amit Dávid feltesz a Zsoltárban, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, ez a 15. Zsoltár. A zsidó hagyomány szerint a 15. Zsoltár az más szavakkal a 10 parancsolat megismétlése. Elolvassátok a 15. Zsoltárt, elmondja, hogy ki az, aki az Istennel lakhat. És Dávidnak a kérdését visszhangozza a Ézsaiás könyve. Ézsaiás könyve 33. fejezetében csak elég erős szavakkal azt mondja, megrettennek a bűnösök Sionon, félelem fogja el a gazokat, hogy a új fordítás szerint reszketés vett erőt az elvetemülteken. És mi a kérdés? Ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel? Ki lakhatik köztünk örök hűséggel? Tudjátok, miért életveszélyes dolog az Isten meglátni úgy, amint van? Jézust meglátni úgy, amint van? Azért, mert esetleg belehalhatunk, hogyha. Hogyha a bűn ott van, és kapaszkodunk bele. Azt mondja,
hogy azokat fogja el a félelem, és azok nem lakhatnak vele, akik ragaszkodnak valamihez. Valamihez, ami elválaszt tőle. Testvéreim, nem tudom szépíteni az üzenetem, tudjátok, mindig, amikor ide kiállok, mindig ugyanaz. Egyszer feltették a kérdést, hogy miről beszélt a lelkész, emlékeztek az anekdotára? A bűnről. És részletesebben ellenezte. Akárhova lapozok a Bibliában, mindenütt ugyanezt a képletet találom. Csak hogy ennél azért nyilván többről van szó, mert benne vannak az Isten érzései is. Ő nagyon-nagyon szeretné, ha együtt laknánk vele. De a bűnnel nem tud együtt lakni. Ezért csak egyetlen egy dolgot tud tenni, az, hogy tőled a bűnt elválasztja. Isten így ellenzi a bűnt, ugye? Nem téged ellenez, nem engem ellenez, hanem azokat a dolgokat az életemben, az életedben, amelyek elválasztanak tőle. Azt mondja, miért tesz fel a Biblia ilyen kérdéseket, hogy ki lakhat? Hát azért, hogy legyen rá válasz, nem? Ki lakhat az Úrhegyén? Ki mehet fel az Úrhegyére? Vagy ki lakhat közülünk megemésztő tűzzel? Van válasz. Képzeljétek el. A folytatásban van a válasz. Azt mondja a 15. Zsoltár, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, igazat szól az ő szívében. Nem csak a szájával. Sőt, Ézsaiás így folytatja, ki lakhatik megemésztő tűzzel, az, aki igazságban jár, egyenesen beszél, stb. Véres, bedugja fülét, hogy véres tervet ne halljon, szemeit befogja, hogy gonosz ne lásson. És nézzétek, hogy folytatja Ézsaiás. Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, mondhatnám úgy is, hogy kősziklára építette az életét, a házát. Kenyerét megkapja, vize el nem fogy, a királyt ékességben látják szemeid, és látnak széles országot. Akárhova lapozok a Bibliámban, mindenhol azt találom, hogy Jézus szeretne elválasztani engem a bűntől, és most már látom a célját is. A Biblia nem csak arról szól, hogy legyünk jók. A Biblia nem csak arról szól, hogy legyünk szentek. Ugye? Tudjátok, a középkor odáig vitte el az embert, hogy cselekedj jót, aztán úgyse tudod, de nem baj, szerez érdemeket. Aztán jött a reformáció, és a reformáció kimondta azt, mint a második versszak, ugye, hogy bűnterhes szívemet odaadhatom Jézusnak, és ő képes elvenni a bűneimet. Aztán jön a harmadik versszak, ugye, hogy éretted, elhagyom bűneimet. Képzeljétek el, a történelem is így folytatódott. Jött Wesley, meg társai, és azt mondták, hogy a Bibliában én egy még mélyebb dolgot találok. Azt találom, hogy Jézus szeretne minket elválasztani a bűntől. Olyannyira, hogy Wesley egyszer írt egy kritikát Lutherről, 200 év távlatával, vagy bő 100 év távlatából, inkább kettő. És azt mondta, hogy fantasztikus, ahogy Luther a Galata levél kommentárjában ír a kegyelemről. De tudjátok, hogy folytatja Wesley? Azt mondja, hogy de mennyire zavaros felfogása volt a megszentelődésről. És meg is látszik az életén, így folytatja. Azt mondja, nem volt egy barátja se, aki szembe mert volna menni vele, és megfedi azért, hogy milyen csípős, szúrós nyelve van. Mármint Luthernak. Ha olvastátok már Luther írásokat, tehát nagyon-nagyon igaz, amit a kegyelemről ír, de amikor az ellenségéről beszél, akkor mint a nyilat lövöldöz. És Wesley azt írja, hogy nem, ez nem keresztény, itt valami nem stimmel. Ez nem jó. Wesley megértette, mit jelent a megszentelődés. Olyannyira megértette, hogy nem csak azt értette meg, hogy szükség van arra, hogy tiszta legyen a szívünk, hanem az élettapasztalata elvezette oda, hogy ezt a tisztaságot te nem tudod előállítani. Emlékeztek Wesleynek az életére, ugye? Talán olvastatok róla, vagy hallottatok róla. Nagyon-nagyon szabályos életet élt, de nem találta azt a belső békét. És a nagy küzdelemben elolvashatjátok, hogy találkozik olyan hívőkkel egy hajón, egy tengeri viharba, akik meg teljesen nyugodtan várják vagy a halált, vagy az életet, ami történik, az történik, mert rendben vannak Krisztussal. Békéjük van. És azt mondja, én irigyelem ezt a békességet. És tudjátok, hogy folytatódik Wesley élete? Megtalálja ezt a belső békét, megtalálja a békességet Krisztusban. És tudjátok, milyen lesz utána az élete? Ugyanolyan fegyelmezett. Csak immár nem, mint kitermelt jó cselekedet, hanem a Krisztussal való mély belső békesség gyümölcseként. De ugrok még egy pár évet, pár évtizedet. És az 1840-es években ott van egy 10 éves lány, tudjátok ki lesz,
Ott van egy 10 éves lány, aki nagyon-nagyon szereti az Úr Jézus, de a bűnei miatt azt gondolja, hogy nem mehet Jézushoz, és hallja a kegyelem üzenetét, sőt a második eljövetel üzenetét. A lányt úgy hívják, hogy Ellen Harmon. És teljesen betölti a szívét ez, hogy ő meg akarja látni Jézust úgy, amint van. És oda megy hozzá a metodista, Wesleyánus, Wesley, ugye ugyanaz a vonal, oda megy hozzá a lelkészet, tudni, hogy ő maga metodista volt. És a lelkész azt kérdezi, hogy Ellen, miért akarod te, hogy Jézus eljöjjön? Hogy szerencsétlen bűnösök meghalljanak, meg itt vége legyen mindennek. Miért nem élsz inkább egy tiszta, szent életet itt a földön, jó öreg, jó vénységben meghalsz, aztán vége. És Ellen azt mondja, hogy én alig várom, hogy meglássam őt. Ezt elolvashatjátok egyébként a bizonságtétek első kötetben, ott van egy rövid önéletrajza. Én alig várom, hogy meglássam őt. Testvéreim, van egy nagyobb dolog, mint az, hogy egy tiszta és nagyon szent és nagyon fegyelmezett életet élsz itt a földön. És most nem is arról beszélek, hogy kinek az erejéből, vagy a magad erejéből, úgyse fog menni az Isten erejéből, de ha az Isten erejéből éled itt azt az életet, nem ez a cél. Nem annyi a cél, és ezt még egyszer elmondom, nem annyi a cél, hogy Jézus megszabadítson a bűntől, és hogy itt leélj egy szép hosszú életet. A cél nem ez. Nézd meg az éneket, nézd meg az igét. Hadd lássam. Hadd lássam Isteni dicsfényedet, és akár hány hithőst olvasok a Bibliában, mindegyik erre ment. Mózesnál elég egyértelmű, hogy erre utazott, ugye? Mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És tudjátok, amikor Isten azt mondja neki, hogy nem láthatod egészben a dicsőségemet, de elvonul előtted az én jóságom, a 2:1, akkor mi következik abból? Az Isten annyira nagyon-nagyon jó. Az Isten szeretete olyan nagy, hogy az ő szeretete a megemésztő tűz. Következésképpen. Miért életveszélyes dolog, ha jelen állapotunkban akarnánk meglátni Istent? Kapaszkodjatok! Nem egyszerűen azért, mert olyan nagy erejű gamma sugárzása van az ő jelenlétének, és ugye, atomokra hullanánk. Az ő szeretete a megemésztő tűz. És mivel mi nem vagyunk még teljesek, én nem vagyok még teljes a szeretetben, ezt ki kell, hogy mondjam nektek. Nagyon hamar fel tudom húzni magam, stb. Tudjátok, hogy mi ölne meg? A különbség a szeretet. Bocs, hogy ezt mondom, tényleg nagyon-nagyon furán hangzik. De egy picit próbáljátok meg összerakni. Mózes, nem láthatsz teljes egészében, mert ha meglátnád, hogy mekkora jóság van bennem, egyszerűen a benned lévő indulatok, meg minden, ami még benned van, amivel még nem jutottál velem összhangba, az megölne téged. Testvéreim, ezért van az időnk, ezért van az életünk, hogy ez az összhang, ezt Jézus kialakítsa bennünk. Nézzétek, azt mondja János, és nagyon-nagyon furcsán fogalmaz, és mi nem szeretjük ezeket a megfogalmazásokat. Így folytatja, hogy ugye hasonlókká leszünk őhozzá, meglátjuk őt, amint van, és azt mondja, akiben megvan az a reménység iránta, az... Ja, 1 János 3:3, nézzétek meg a kifejezést. Mind megtisztítja. Mi van oda írva? Magát. Ó, ez ilyen öntisztulás. Olvasok rosszabbakat is, jó? Azt írja nekünk a Filippi levél 2:12, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, a King James még rosszabb, work out your own salvation with fear and trembling. A workout, azt tudjátok mi a workout, ugye? Amikor elmegyek a konditerembe és workoutolok. Miért használ a Biblia olyan kifejezéseket, aminek aztán más pontokon meg teljesen ellentmond? És a Római Levél 7. fejezete elmondja, hogy akarnám én a jót, de úgy sem megy. És mindenhol máshol a Biblia teljesen világosan is minden kétséget kizáróan leírja, hogy nem tudsz magadból kihozni semmit. Máskor meg így fogalmaz, hogy munkáld ki a saját üdvösségedet, meg félelemmel és rettegéssel vidd véghez, meg azt mondja, hogy tisztítsd meg magad, amint ő is tiszta. Mondjátok meg nekem, hogy miért mond ilyeneket a Biblia? Mert ahogy egy barátommal beszéltük, nem vagyunk Jeffersonok. Tudjátok, mit csinál Jefferson, ugye? Amerikai elnök. Volt egy bibliája, meg volt egy borotva pengéje. És ami nem tetszett, az kivagdalta. És a Jefferson biblia az egy ilyen vékony. Ilyen vékony biblia, kivette belőle, ami nem tetszik. Kivesszük ezeket a részeket, vagy pedig megpróbáljuk megtalálni az értelmét. Legyen B, ugye? Találjuk meg az értelmét. Mit jelent az,
amit itt János mond, a szeretett tanítvány. Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk még, mivé leszünk, de amikor meglátjuk őt, hasonlóvá leszünk ő hozzá. És hogyha ez a reménységed, akkor megtisztítod magad, amint ő is tiszta. Testvéreim, nagyon-nagyon egyszerű a feloldás. A Biblia nagyon sokszor a te hatáskörödbe helyezi ezt a kérdést. Azt mondja, tisztítsd meg magad. Azt mondja, vidd véghez az üdvösségedet. Azt mondja, szentek legyetek. Mert Jézus egyetlen egy dolgot soha nem fog elvenni tőled. Nem fogja kivenni a kezedből, nem csinálja meg helyetted. Ez pedig a személyes, mondjátok, tudjátok, személyes döntésed. És ne állj meg itt. És a döntésben való kitartásod. Hogy megmaradsz benne. Azt mondja nekünk az ige, itt vannak azok, akik a béketűrő, kitartó szentek, akik

szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Az Isten nem fogja ezt a döntést elvenni tőled. Mert azzal a szabadságodat korlátozná, elvenni a szabadságodat. Te vagy az, aki úgy döntesz, hogy követed őt. De nem te vagy az, aki képes vagy arra, hogy kövesd őt. Tudjátok, mit jelent Jézust követni? Hagyod, hogy hordozzon. Tudjátok, mit jelent a jó cselekedeteket munkálni? Hogy azokra lépsz, amiket ő előre készített, hogy abban járj. Filippi levél, 2. fejezet, 10. vers. Bocsánat, Efézusi levél, 2. fejezet, 10. vers. Testvéreim, a mai üzenetem mindössze ennyi. Meglátni Jézust, annak van feltétele. Csak hogy mivel Jézus eljött ide a földre, meghalt érted a kereszten, hogy újra kezdhess bármikor. Bejárta előtted az utat, hogy tudd, hogy merre kell menni. Azt a feltételt olyan szinten körbe rakta, és ez a feltétel a helyes döntés, csak a döntés, hogy a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy szinte mint a felhő úgy vesz körül minket a bizonyság. Nehéz ellenében dönteni, egy picit ránézel, ha felemeled rá a tekintetedet. Nehéz ellenállni ennek. És igen, amikor Jézus megjelenik, és az ő megjelenése olyan, mint a megemésztő tűz, és Ezékiel könyve 38. fejezetében azt olvasom, hogy féltő szerelmem tűzében szólok. Akkor ha az a tűz benned van, ha benned ég az a tűz Jézusért, akkor szoktam mondani ezt a példát, mindig kérdezem, akivel keresztségre tanulok, hogy mi az az egyetlen dolog, amit a tűz nem tud megégetni. Ha növeled a hőmérsékletet, a tűz bármit megéget, ugye? Egyetlen dolgot nem éget meg a tűz. Mit? A tüzet. Ennyi. Ha ugyanaz a tűz van benned, mint benne, akkor számodra az a tűz nem megemésztő tűz, hanem számodra az a tűz, az a láng, amire alig vártad, hogy meggyulladjon. Amire alig vártad, hogy a közelébe kerülhess. Ami a melegséget adja. Ami bevilágítja majd az egész mennyet. Testvéreim, az Isten szeretete megemésztő tűz, és a nem szeretet, vagyis a bűn nem bírja elviselni ezt a tüzet. Megég benne. És nekünk két lehetőségünk van. A tüzet nem ússzuk meg. Szoktam kérdezni, hogy ezt lehet, hogy már itt is kérdeztem. Tudjátok, hogy van tisztító tűz? Purgatórium? Testvérek mindjárt visszakérdeznek, hogy rögtön misézünk-e, ugye? Van purgatórium? Én úgy tudom, hogy van. Mondd csak. Így van. Szeretteim, ne rémüljetek meg a tűztől, ami megpróbáltatás véget támad köztetek. A tisztító tűz itt van. Itt, most, ma. Egymás társaságában, a beszélgetéseinkben, a munkánkban. Ma, ha az Úr szavát halljátok. Ma ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma akar meglágyítani ez a tűz. Ma akar megtisztítani. Ma van az üdvösség napja, mondja. Az ige, ugye? Azt mondja nekünk, hogy amikor majd eljön, és itt találja az ő egyházát, akkor olyan tiszta lesz az az egyház. Ezt ígéri. Ez az ő ígérete. Olyan tiszta lesz, mint egy gyönyörű, felékesített mennyasszony. Tudom, hogy ez milyen, mert én emlékszem, hogy 15 éve, hogy nézett ki a világ legszebb mennyasszonya. Én emlékszem. És van itt még néhány férfi társam, aki emlékszik egy egész más mennyasszonyra, de mindenkinek megvan a saját emléke, és tényleg mindenkinek megvan a legszebb. Képzeljétek-e, hogy Jézus még mindig várja ezt a napot. Nem tudom, kedves férj testvéreim, társaim, tudját, emlékeztek még az arra, hogy milyen volt várni? Egy centit vágtunk? Jézusnak nagyon-nagyon hosszú ez a centi, amit vág. De tudjátok, amikor eljön és elviszi a mennyasszonyt, azt olvasom, hogy nem lesz rajta egy szeplőse. És nem a púder miatt, nem a smink miatt. Hibátlan lesz, mert őt lette hibátlanná. És akkor már nem gond. Már nem félelmetes, már az a szeretet nem megöl, hanem melegít. Amire azt mondja, hogy meglátjuk őt, amint van. Meglátjuk az ő dicsőségét, amint van. Nem egyszerűen úgy látjuk meg, ahogy vagyunk. Azt mondja, hogy elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Hát, ez az egyik kedvenc igém. Különösen így 40 fölött. Ugye?

0: Sőt, azt mondja a korintusi, ez a Filippi levél volt, a korintusi levélben meg azt olvasom, hogy lehet, hogy nem alszunk el mindnyájon, de akkor is mindannyian elváltozunk. Trombita fog szólni, a holtak felkelnek, de nem ám. És ezt most szeretném aláhúzni az ifjabb generáció kedvéért. Nem zombik jönnek ki a sírokból. Oké? Érthető? Jó. A korintusi levélben azt olvasom, hogy dicsőségben fog mindenki feltámadni. Szépek és fiatalok lesznek. A 100 éves, meg nem tudom hány éves korában meghalt, nagyon-nagyon öreg emberek is szépek lesznek. Fiatalok. És én is szép leszek, és fiatal, és te is. Lehet, hogy már most is az vagy, igen, de akkor még szebb leszel. Jó? Azt mondja, hogy egy szempillantásban elváltozunk az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Azt mondja előtte egyébként Pál, hogy értsétek meg, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Valami többre van szükség. Kapunk egy új testet, jobb reménysége valóra válik. És tudjátok, tényleg beteljesül az, amit az énekben éneklünk majd most már hamarosan. Hadd lássam isteni dicsőségedet. Hadd lássam azt, ahogyan vagy. Szeretném Jézust úgy látni, ahogy van. Ez sokkal többet ér minden dédelgetett bűnnél, vagy bárminél, amit kimagyarázok, hogy ez nem bűn, bármi. Többet ér a házamnál, többet ér, tudjátok, minél? Az életemnél. Többet ér a nagy terveimnél. Amikor Krisztus eljön, írja Ellen White a negyedik kötet, Bizonságtétel negyedik kötetben, senki jellemét nem fogja megváltoztatni. Értékes próbaidőt kaptunk, hogy kimossuk jellemünk ruháját, és megfehérítsük a bárány vérében, idézi Jelenések könyvét. A bűn vérének, bűn szennyének eltávolítása élethosszig tartó igyekezetet igényel. Ezt a szót nem szeretjük hallani, márpedig Pál is ugyanígy fogalmaz. De mi ez az igyekezet? Igyekezvén megtartani. Micsodát? Az elkezdett bizodalmat. Testvéreim, ez az igyekezet nem arról szól, és ezt szeretném hangsúlyozni, nem arról szól, hogy igyekszem magamat valami mássá tenni, mint ami vagyok. Nincs evolúció. Ez az igyekezet arról szól, hogy újra és újra és újra döntök. Íme a szentek béketűrése. Ezzel az igével szeretném zárni, és ez a felhívásom számotokra. Mi az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemléljük, és ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, mint az Úrnak lelkétől. Fantasztikus hírrel szeretném zárni. Ez nem az utolsó napon lesz. Ez már ma elkezdődhet. Igazából már elkezdődött, amikor először felemelted a tekinteted Jézusra. És ő azt ígérte, hogy amit elkezdett benned, azt véghez viszi. Győzelemre visz téged. Hogy amikor majd ő megjelenik, az ő szeretetének tüze nem elpusztít. Ó, nem. Hanem azt a melegséget fogod érezni, amire mindig is vágytál. Nem lesz többé halál, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom. Hanem meglátjuk őt, amint van, és hasonlóvá leszünk ő hozzá. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk az Úr Jézusért. Hálát adunk azért, hogy ő a te kinyújtod jobb kezed felénk. Ő az, aki által megmutattad, hogy te megbékéltél velünk, már akkor, amikor ellenségeid voltunk. Ő az, aki elveszi a bűneinket, és ő az, aki meg is tud tartani minket. És ő az, akit elküldesz értünk. Atyánk, szeretnénk ott állni. Szeretnénk látni őt, és szeretnénk, hogyha ez nem a rettegés napja lenne, hanem a te ígéreted és a te terved szerint az öröm napja, a szabadulás napja. Úr Jézus, vigyél ki minket ebből a világból, vigyél ki Egyiptomból, vigyél haza minket Kánaánba. Azért jöttél el, és azért adtad az életedet, hogy részesei lehessünk az örökségnek. És Atyánk, segíts, hogy e szerint alakítsuk a hétköznapokban az értékrendünket. Semmi nem olyan értékes, mint ez az üdvösség, amit felajánlottál nekünk Jézusban. Hadd lássuk a te dicsőségedet. Hadd legyünk ott a te országodban. És köszönjük, hogy
1: te megteszed, véghez viszed, és megáldasz mindannyiunkat. Jézus nevében. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 200-as énekkel zárjuk. 200-as ének mind a 4 versét énekeljük el.

Tisztelt keresztelendő testvéreink, tisztelt gyülekezet! Most, hogy összejöttünk erre a keresztségre, és itt áll előttünk, illetve én mellettem a keresztelő medence, és rövidesen egy szertartásnak a tanúi lehetünk, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jézusi tanítás szerint a keresztség nem puszta szertartás. Sőt, Jézus, amikor maga is alávetette magát a keresztségnek, talán sokak előtt ismert jelenet, hogy megjelent a Jordánnál keresztelő János előtt, és keresztelő János őt vissza akarta utasítani. Azt mondta neki, hogy nekem kellene te hozzád mennem, és te jössz én hozzám, hogy általam kereszteltessél meg. És amikor ott Jézus választ adott keresztelő Jánosnak, abban a mondatban van benne a keresztségnek a lényege és a tanításának a mélysége. Mert Jézus mit válaszolt? Engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézus a vízkeresztséget, a felnőttkori vízkeresztséget nem egyszerűen szertartásnak mondta, véletlenül sem. Ő azt mondta, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. A keresztség tehát igazság. Az igazság nagyon nagy kifejezés, sokszor a mi világunk nem ismeri használni, mert hát kinek az igazsága, vagy kinek van igaza, vagy kinek adjuk az igazságot. De Jézus csak így magában használta ezt a kifejezést, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezért most a mai keresztségünkön is vessük fel a kérdést, hogy mi igazság van ebben? Mi ebben az igazság? Hogy ide jön majd négy megkeresztelendő ember, jön a gyülekezet prédikátora, és alámeríti őket, majd felsegíti őket újra a vízből. Mi ebben az igazság? És ezért, akinél van Biblia, kérném, hogy lapozzuk fel Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének 2. fejezet 12. és 13. versét. Az apostolok nagyon sokszor beszéltek erről, a keresztségnek a leghosszabb részletezése a római levél 6. fejezetében van, most én nem azt választottam, hanem a római levél 6. fejezete helyett a Kolossé levelet, amely nálam az Újszövetség 238. oldalán levő résznél kezdődik a felolvasott igehelyünk. Tehát a Kolossé levél 2. fejezet 12. és 13. versében így magyarázza Pál apostol. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halálból, és titeket, akik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Kedves gyülekezet, az apostolok, tehát Jézus tanítványai így magyarázták a keresztség igazságát. A keresztségben a következő nagy igazságok egyesülnek. Az életünk, ahogy a világra jövünk és kezdünk élni, tele van igazságtalansággal. Tele van rossz dologgal. Sokszor mi nem akarjuk a rosszat, sőt kifejezetten jót akarunk. De mégis, ha visszanézünk az életünkre, annyi igazságtalanság, annyi hamisság gyűlik ott össze, hogy azt mondja a keresztség első igazsága, hogy ezt temessük el. Itt a földi életünkben és élő formában ezt temessük el. Ez fejezi ki majd a keresztségnek az első része, hogy a keresztelendő beáll a vízbe, a prédikátor elmondja, hogy ő most az Atya, Fiú, Szentlélek nevében az ő hitének vallomására meg fogja keresztelni, és utána pedig lemeríti a vízbe. Ez kifejezi azt, hogy a múltunkat az Isten nélkül élt, és sokszor mondom, jó szándékkal élt, de ténylegesen rosszat rosszra halmozó múltunkat el kell temetni. Ennek véget kell vetni. Ezt el kell felejteni. És Isten erre lehetőséget ad, erre a cselekményre, ha mi valóban belátjuk azt, hogy régen mi, amikor éltünk még Isten tudomása nélkül, vagy Isten nélkül, miért volt annyi rossz az életünkben? Hiszen mondom, hogy sokszor mi nem akartuk a rosszat, kifejezetten jót akartunk.
De aki a keresztségre felkészült, mint ti is, mert ugye a mi közösségünk komolyan veszi azt, hogy a keresztségre nem lehet egy hét alatt vagy egy hónap alatt felkészülni, hanem ha valaki döntést hoz arról, hogy ő Jézus Krisztussal szövetséget kíván kötni, hát akkor Jézus tanítása értelmében meg kell, hogy ismertessük vele a keresztény hitnek az alapjait. Jézus ezt így mondta, hogy elmenvén széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és azután kereszteljétek meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tehát először tanítványokká kell tenni az embereket, és amikor az emberek bevallják ezt, és igényelik ezt, akkor lehet megkeresztelni őket. Tehát ti is, gondolom, több hónapon talán, vagy egy évig is eltart, van, amikor tovább is eltart egy keresztségre való felkészülés, és az emberben ott van a vágy, hogy én el akarom temetni a régi életemet, de miért? Azért, mert most rádöbbentem, mikor foglalkozni kezdtünk közösen az igével, az Isten szavával, hogy én olyan erőtelen ember vagyok. Én magam akkor is csak a rosszra vagyok képes, ha jót akarom. Ilyen nagy az emberi világban a baj, ilyen nagy az én életemben a baj. Hogy Pál apostol kimondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. Erre szoktuk azt mondani, hogy ha még az emberek akkor tennék a rosszat, amikor akarják a rosszat tenni, ezt még csak meg lehetne érteni. De hogy akkor is rosszat teszünk, amikor a jót akarjuk, hát ez szinte érthetetlen, felfoghatatlan. Ennyire gyengék vagyunk mi emberek. És ezért benneteket is biztos megtanítottak azok, akik átvették veletek a közös tanulmányt, hogy a keresztség nem az erősek döntése. Nem az fog megkeresztelkedni, aki nagyon erősnek érzi magát. Sok ember, kívülálló ember szemében, na hát ezek eljutottak ide, ezek már ilyen erősek, mint egy fogadalmat tesznek, hogy ezután majd jobban fognak élni, vagy helyesebben fognak élni. Ez teljesen hibás okoskodás. A keresztségre az az érett ember, aki látja már ezt a rettenetes gyengeségét. Aki látja azt, hogy magamban csak arra vagyok képes, hogy a jót akarom, de a rosszat teszem. És aki ezt belátja, és vágyakozik megoldás után, és elfogadja Jézus Krisztus felajánlását, hogy ő az erős, ő a világot teremtő, a megváltó Istenünk nyújtja a kezét, hogy én segítelek neked, de tudod, mi volt a baj az eddig életedben? Nem ismertél, vagy nem fogadtad el a segítségemet? Az életben ez a nagy baj, hogy nem ismerjük a jó Istent, vagy úgy ismerjük, hogy tudjuk, hogy van, de nem állunk szóba vele komolyabban, nem fogadjuk el a segítségét. De most már, hogy rádöbbentél a gyengeségre, most már igényeled a segítségemet, ezért én azt kérem tőled, hogy az eddigi életedet temesd el, eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztatta őt a halálból. Aki el tudja temetni a régi életét, aki rádöbbent a gyengeségére, annak lesz majd ereje, de nem magától. Ezért mondja itt a szövegünk, hogy akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által. Tehát a keresztség első igazság, hogy el kell temetni a régi életet. A második igazság, hogy fel kell támadni egy új életre, de ebbe az új életben nem a magad erejével kell járni. Nehogy becsapd magadat, hogy te már most keresztényé lettél, te már most ezt is tudod, azt is tudod, azt is kezded gyakorolni, amazt is, és úgy gondolod, hogy te most már képes vagy egy gyökeresen más életre. A keresztségnek a második igazsága az, hogy én Jézus nélkül semmire nem vagyok képes. Jézus olyan megindítóan szólt erről. Azt mondta Jézus, az én atyám a szőlőműves. Én vagyok a szőlőtő. Ti vagytok a szőlővesszők. Csodálatos nagy munkát végez a szőlőműves, mert hát az egész szőlőt ő tartja karban, ő dolgozik érte. Csodálatos ereje van a szőlőtőkének, hogy annyi hajtást tud kisarjasztani, és annyi mindent tud ellátni. De a szőlővesszőre mit mondott Jézus? Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hogy a szőlővesző nem tud a szőlőtőke nélkül és a szőlősgazda nélkül élni és gyümölcsöt hozni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Ha valaki ezt tudatosítja, hogy Krisztus nélkül én semmi vagyok, hiába van már tudomásom is dolgokról, hiába vannak már új tapasztalataim is, de minden nap meg kell, hogy újuljon, mint a szőlőveszőnek is minden nap szívni kell a nedvet, az éltető táplálékot a szőlőtőkéből. És Jézus azt is mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Hogy nem csak így úgy, ahogy éljünk, nem csak úgy meglegyen a szőlővessző, milyen az olyan szőlővessző látvány, hogy megvan, de nincs rajta fürt. Milyen az ő szőlővessző látvány, hogy megvan, csak egy fürt van rajta. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőséges életünk legyen, hogy bővölködjünk az életben. És ezért figyelmeztet a keresztség másik igazsága arra, amit itt így mond Pál apostol, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által. Remélem, kedves keresztvendő testvéreink, soha nem fogtok elfelejtkezni arról, hogy ti magatokban még harmadgyengék se vagytok. Semmik vagyunk. Csak Krisztus által lehetünk valakik. De ha Krisztus él bennünk, hogy a szőlőtőke áramoltatja tovább a nedvet a szőlőveszőbe, akkor nem csak akármilyen életet élhetünk, hanem akkor valóban Krisztus követői, valódi, igazi emberi életet élő emberek lehetünk. Ez a második nagy igazsága a keresztségnek. Az első igazság az, hogy el kell temetni a magabízó múltat, az önigazoló eddigi életet, és a második igazság az, hogy egy igazán igazzal feltámadni, és az ő erejébe vetett hit által egy más életet élni, de az ő folytonos erejének a kölcsönzésével. És nézzük meg, hogy mivel folytatódik Pál apostol okfejtése. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Kedves gyülekezet, a Biblia súlyos szavakat is használ, de ezek a súlyos szavak nem túlzó szavak. A Biblia azt mondja, hogy amíg a bűn vezetett bennünket, az a halál élete volt. Erre sokszor nem szoktunk gondolni. Az emberek úgy gondolják, hogy élnek, és közben a halál életét élik. A bűn, a törvényszegések, a magabízás, az önigazolások, ezek mind a halálnak az ismertető jelei. Isten ebből emelt ki bennünket, és milyen hatalmas kiváltságot biztosította számunkra. Mi a keresztségnek a harmadik nagy tanítása és igazsága? Eltemetni a múltat, föltámadni Krisztussal együtt egy új életre. De Krisztus ebben a szertartásban, ami tehát több, mint szertartás, megbocsátja minden bűnötöket. Ez óriási dolog. Mert ha én most valakitől azt kérném, mondjuk magamtól, hogy emlékezzen vissza, hogy az életemben mi minden történt, legalább a nagyobb bűnöket soroljam fel és írjam fel. Már egyszer-kétszer megtörtént, hogy emberek figyelmeztettek, hogy 20-30 éve mi történt és mit mondtam, és tényleg rádöbbentem, hogy ez nem volt olyan kis dolog. De én már elfelejtettem. Már nem annak a tudatában élek. Ha ezt emberileg kellene megoldani, hát hogy tudnánk megoldani? Ki tudna lajstromot vezetni arról, hogy milyen bűnöket követett el, akár a szeretteivel szemben is, a családtagokkal, a barátaival, a közvetlen környezetében. De a Jóisten ezt nem kéri. Azt mondja a Jóisten, hogy ha te döntést hoztál, hogy a régi életednek vége, hogy Krisztussal együtt akarsz élni, akkor én minden bűnödet eltörlöm. Minden bűnödet el. Amire emlékezel, amire nem emlékezel, de ebben a magatartásban, ebben a döntésben benne van az, hogy te az egész régi életedre nemet mondtál, te ezt el akarod temetni. És ezért én az összes bűnödet megbocsátom. Csodálatosan mutatta meg ezt Jézus egy példázatában, amikor egy adós szolgáról beszélt, akinek óriási adóssága volt, 10 000 talentumnyi adóssága. Ez kifejezi a bűnök sokasságát, amivel mindannyian rendelkezünk. Sajnos a rossz dolgok vannak a birtokunkban. De ez az adós szolga rimánkodott, hogy majd előkeríti a tartozást, majd megadja. Hát ez megadhatatlan tartozás. 10 000 talentum, ez olyan, mintha nekünk azt mondaná valaki, hogy mondjuk 50 milliárd forinttal tartozunk valakinek. 10 élet nem lenne elég, hogy megadjuk.
És akkor hogyan folytatja Jézus a példázatát, hogy a király, az Úr megszánta ezt az embert. És azt mondta, hogy ő elengedi az egész tartozást. Úgy, ahogy van az egészet. Semmit nem igényel belőle. Se részletekbe, se kicsibe, se az egészet elengedi. Milyen szép lenne, hogyha a példázat máshogy folytatódnék. Jézus azonban folytatta a példázatot, és talán ti értetek is, akik most kerességhez járultok, mert ne felejtsétek el, hogy egy megkeresztelkedett embernek milyennek kell lennie. Egy megkeresztelkedett embernek a Biblia nem írja elő a pontos hajviseletét, ruházatát, nyilván ennek is bizonyos értelemben meg kell változnia, de egy megkeresztelkedett ember szíve, ahova kell, hogy változzék és finomuljon, azt a példázatban benne van. Mert az a mi emberünk, akinek elengedte a 10 000 talentumnyi adósát, mit csinált az az ember? Kiment és a palotája lépcső során, az Úr palotája lépcső során találkozik egy adósával, aki egy jelentéktelen összeggel tartozik neki, 100 dénárral. Az is rimánkodik, hogy megadja, az könnyebben elihető, sőt biztosan, hogy meg tudja adni, de ő kegyetlen, irgalmatlan, így mondja Jézus a példázatban, tehát nem véletlen, hogy se ez az erős szó, folytogatni kezdi. Hát előbb elengedtek neki 10 000 talentumot, ő meg folytogat 100 dénárért, mintha azt mondanám, hogy elengedtek nekem 50 milliárd forintot, én meg most 5 000 forintért folytogatni kezdem a másik ember. Mit mond ez a példázat nekünk? Miben kell megváltozni az ember életének a keresség után, ami hitelesíti a ti döntéseteket, hogy ti valóban megalapozottan kötöttetek szövetséget az Úrral? A szívnek meg kell változni. Az irgalmatlan szívnek irgalmas szívé kell változni. Az irgalmatlan ember szíve helyébe, a kőszív helyébe, hogy mondja Ezékiel próféta, hús szív kell, hogy kerüljön. Ez most még nem látható. Ti beálltok ide a vízbe, kifejezitek a hiteteket és engedelmességeteket, hogyha Krisztus megkeresztelkedett, példát adván nekünk, mert ezzel egy igazságot akar szemléltetni, ti is követitek Krisztus útját, de hogyan is mondta Dávid az 51. Zsoltárban, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hogy tiszta legyen a szívetek, hogy irgalmas szívetek legyen. A Biblia olyan világosan hirdeti példabeszédek könyvében, hogy amit az embernek leginkább kell kívánni, az irgalmasság az. Jézus a hegyi beszédben olyan világosan mondta, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És Pál apostol is azt mondja, hogy törekedjetek minden ember iránt a békességre és a szentségre, mert enélkül senki sem látja meg az Istent. Irgalmas szív, figyelmesek legyetek emberek iránt, járjátok körbe a problémáikat, ne csak a magatok szempontjából nézzetek egy emberi esetet, hanem helyezkedjetek bele más emberek helyzetébe, és 360 fokba járjátok körül az emberek problémáit. Legyetek megértőek az emberek iránt, legyetek nem ítélkezők, vádaskodók, legyetek nagylelkűek, megbocsátásra készségesek, mint akiknek Isten minden bűnt megbocsátott. Ha nektek Isten megbocsátotta a 10 000 talentumot, akkor tudatosítsátok magatokban a hétköznapokban, ha bárki megsértene titeket, aminek mindannyian kivagyunk téve, nem hívő emberek is, de hívő emberek talán még inkább, nektek rögtön és szívből meg kell bocsátani. Ne tulajdonítsátok más embereknek a bűnt, hanem mutassatok olyan magatartást, mint amiben hisztek, hogy más emberek is szembe fognak fordulni a bűnnel, sőt le is győzik a bűnt, ha Krisztust elfogadják. Kedves gyülekezet, micsoda nagy igazság ez, hogy egy összegben minden bűnünket valaki megbocsátja. Ha végignézzük az emberiség történelmét, Isten nélkül hányszor gondolkoztak ezen az emberek, hogy a múltat hogy lehet jóvá tenni. Én különösen szeretem a görög műveket, a görög tragédiákat. Ott mindegyikben arról van szó, hogy valaki valamilyen bűnt elkövetett, hát hogy lehet azt jóvá tenni. Aztán úgy teszik jóvá, hogy aki a bűnt elkövette, azon végrehajtják az ítéletet. Hát aki végrehajtja az ítéletet, az is bűnt követ, akkor azon is végrehajtják az ítéletet. Valaki megölte a férjét, hát akkor meg kell ölni a feleségét.
aki megölte a feleségét, hát akkor meg kell ölni azt is, aki megölte. És a végén ki fog majd életbe maradni. Ugye ezen gondolkoztak, Aiszkülosz, Szofoklész nagy drámákat írtak el, hogy a bűnt, ki fogja rendezni a bűnt? Ki fogja tisztává tenni azt, ami tisztátalan? Majd nagy világvallás hívei mennek Mekkába, és ott le akarják tenni a bűneiket. Azért olyan fekete az a Kába, ő azt mondják, hogy ott marad a szenny, a feketeség, így tesszük le. Hány és hány ember gondolkozott, és ma is gondolkozik ezen, de kedves gyülekezet, más megoldás nincsen. Egy valaki vette magára a bűneinket, egy valaki szenvedte el a bűneinkért a végső kárhozat tapasztalatát, egy valaki tud felébreszteni bennünket, és ez az egy valaki mondja azt, hogy engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ez a Jézus Krisztus mondta azt keresztelő Jánosnak, hogy engedj, belépek a vízbe, és akik engem követni fognak azokért, én példát mutatott, hogy nem egyszerűen egy szertartásról van szó, az élet legnagyobb döntéséről van szó. Eldöntöttem, hogy hátat akarok fordítani eddigi gondolataimnak, eddigi érzéseimnek, eddigi cselekedeteimnek. Eldöntöttem azt, hogy én nem a magam erőlködéséből akarok élni, hanem hitáltal Krisztus erejéből, és eldöntöttem azt, hogy én elfogadom Krisztusnak azt az áldozatát, ami a múltra nézve is minden bűnt megbocsát. De hogyha most majd újra bűnöket követtek el, ami sajnos sokszor megtörténik velünk a keresztségünk után is, hogy bűnökbe esünk vissza, akkor is bátorítson benneteket ez a tudat, hogyha Krisztushoz mentek, ugyanúgy érvényesíti a kegyelmet, ugyanúgy eltörli az igazán megbánt és bevallott bűnöket, megbocsátja, és az ítéletben majd véglegesen el is fogja törölni őket. Ezért mondom a kedves gyülekezetnek, a négy keresztrendő testvérünkön kívül, hogy most nem egyszerű szertartásnak a szemtanúi vagyunk. Ez egy nagyon nagy igazság. Én úgy gondolom, az életben talán a legnagyobb igazság. A legnagyobb igazság az, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Szükség van igazi, őszinte megtérésre. Szükség van az életnek új alapokra helyezésére. És ezt Jézus Krisztus ingyen, készségesen és szemrehányás nélkül vállalta és vállalja miértünk. Adja meg a jó Isten, hogy ez a mai nap ilyen emlék maradjon a keresztrendő testvéreinkben, de mindannyiunkban is, akik ezt végig szemléljük. És van ebben persze, hogy elmondtam ennek a bibliai tanításnak a körvonalait, van ebben persze egy drámai dolog is. Ugye a Bibliában Isten nem mondta a zsidóknak, hogy drámákat adjanak elő. Más nemzeteknél, a görögöknél nagy dráma költészet volt. De annál nagyobb dráma, mint a zsidóknál volt az áldozati rendszer például, hogy egy bárányt meg kellett a saját kezükkel ölni, rátéve a kezüket a bárány fejére, és áthárítani a bűneiket, tehát ennél nagyobb drámát nem lehet elképzelni. Az új szövetségben Isten két-három drámai cselekményt hagyott meg a számunkra, ilyen a keresztség, ilyen az úrvacsora, ilyen az úrvacsorában a lábmosás. Két-három olyan testi cselekmény is, ami drámai, valahogy drámai, mert eltemetni a régi életet és föltámadni egy új életre, hadd kérdezzem meg, hogy van-e ennél nagyobb változás? Van-e ennél mélységesebb dráma, ami kifejezi azt, hogy az életben meg kell állni, nincs folytonosság az életben, hogy elindulunk a születésen szép folytonosra, nem, az életben egyszer meg kell állni. Egyszer szembe kell fordulni az addig egész élettel és múlttal. Ez egy törésvonal, és egy új életet kell kezdeni. Adja meg a jó Isten mindannyiunk számára, hogy ne csak nézzük, hanem fel is fogjuk, ne csak felfogjuk, hanem a mi szívünkben is igent és áment tudjunk mondani ennek a cselekedetre, és ha mi még nem tettünk meg, akkor a magunk életére nézve is. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk harmadik alkalmán, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. A mai alkalommal a második vázat proféciára térnénk át, ez Dániel könyve 7. fejezetében található. Azon a lapon, amelyet a figyelmükbe ajánlottam, tehát azon az egylapos összefoglalón, kihagytam a helyeket, egy egyenlőség jel után vannak kihagyott helyek, kihagyott részek, ahol mindenkinek be kell írni azt, mind a 10 vázat profécia után, hogy ezek a jövendőlések valóban a vég idejéig terjednek. Ezt mindenki a saját szemével ellenőrizze, tehát ott van egy egyenlőség jel, és oda egy igehelyet kell majd beírni, hogy mely igehely tanúsítja azt, hogy amit most felidézünk ebben a sorozatban, egytől egyig ezek a jövendőlések a történelmünk lezárásáig terjednek. Tehát nem a történelemben csak egy bizonyos időszakot fognak át, hanem egészen a történelmünk végéig terjednek. Itt is a Dániel könyve 7. fejezetében előttünk áll majd a profécia sorozat közben a mennyei ítéletről szóló látomás. Előttünk fog állni az, ahogy Jézus megy az Atya elé, ahogy elkezdi az ítéletet, hogy az ítéletben meghozza a felmentést azok számára, akik őhozzá folyamodtak, és ahogy majd Jézus eljön és feltámasztja a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat. És az Isten országa maga teljességében fog ezen az újjáteremtett földön kibontakozni. Tehát kérném szépen, hogy ennyire cselekvő részesei legyünk ennek a sorozatnak, hogy talán mindenki be tudja szerezni ezt a 10 vázat profécia című egylapos kis kiadványt, ez a 10 forintos kiadvány, és itt mind a 10 vázat proféciánál keressük ki azokat az igehelyeket, amelyek egyértelműen tanúsítják, hogy itt olyan történelmi jövendőlésekről van szó, amelyek a világ történelem lezárulásáig ívelnek. Rögtön olvastam Dániel könyve 7. fejezet első versétől a második vázat proféciát, amelyet fel is írtam, és egy bizonyos, nagyon egyszerű kis diagramon jeleztem is, hogy teljesen párhuzamos lesz az első vázat proféciával. Ott Nabukodonozor király kapott egy álmot. Itt a 7. fejezet szerint Dániel próféta részesült egy álomban. Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte, a dolog velejét elmondta. Mindjárt az első vers után is hadd álljak meg, mert itt egy pontos följegyzés.

0: áll rendelkezésünkre, hogy Belsacárnak, a babiloni királynak első esztendejében látott álmot Dániel. Ugye a múltkori látomásnál is tudjuk azt, illetve álomnál, hogy Nabukodonozor második esztendejében kapta azt az álmot a király, tehát az 603-602 volt. Itt a történelmi évszámokból, hogyha kiszámítjuk, akkor körülbelül 553-552, tehát nagyon érdekes dolog, 50 évvel azután kapott Dániel egy megerősítő álmot. Azért teljesen egyértelmű és világos volt az első álom. Miért kellett bemutatni ugyanezt 50 évvel ezután? Amit Nabukodonozornak Isten bemutatott fémek formájában, hogy arany, ezüst, réz, vas, cserép, ugye a nagy szoborlátomás, azt itt Dánielnek bemutatja a vadállatok formájában. Teljesen párhuzamos a két látomás, nincs semmi híja. Egyrészt megerősítő jellege van ennek az álomnak, másrészt pedig meg fogjuk látni, hogy részletezőbb lesz, tehát a prófétának Isten többet tudott a tudomására hozni. És a másik dolog, hogy a negyedik korszakra, a negyedik hatalomra óriási súly esik, most már döntő módon esik a negyedik korszakra, illetve a hatalomra ez a nagy súly, és meg fogjuk látni, hogy ami itt a vas és a vas cserép elegye volt, ugye a két lábfej, az itt a fenevad fejéből kinövő 10 szarv, és a 10 szarv közül kinövő kis szarv lesz, ami a tekintetünket maga után vonzza. De ne szaladjak előre, olvasom magát az álmot. Szól Dániel és mondta, második verstől. Láttam az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren. Tehát a proféciákat illik jól megfigyelni, hát mit is látott Dániel? Egy nagy tengert, hatalmas tengert, és a tengeren pedig szelek támasztottak nagy viharokat. Minek a jelképe a tenger? Egészen pontosan azonosítja a Szentírás jelenése könyve 17. fejezet 15. versében. Tehát általában, hogy említettem önöknek az első bevezető előadáson, minden jelképnek van azonosítása. Nincs olyan bibliai jelkép, amelyet nekünk kellene kitalálnunk. Tehát ott azt olvassuk jelenések 17-15-ben, hogy a nagy vizek, amelyeket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Igen, innen a Bibliából, Dániel könyve 7. fejezetéből indul útjára egy nagy jelkép, amit a költészet is sokszor feldolgozott, mind a mai napig, hogyha népeket, nemzeteket akar ábrázolni az irodalom, akkor a tenger, a háborgó tenger képébe foglalja. Hallgassuk meg ezzel kapcsolatban a talán legismertebb verset, a magyar irodalomban már az általános iskolában is tanított verset, de jó odafigyelni, hogy az a költő, akit 2 héttel ezelőtt is felidéztünk, ugye az Ítélet című költeményével kapcsolatosan, hogy ez a költő valóban kiaknázta ennek a jelképnek az összes lehetőségét, és a magyar irodalomnak a tenger egyenlő nép jelképről vitathatatlanul a legnagyobb versét írta meg.
1: Petőfi Sándor, föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger. A népek tengere. Ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok-e zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra, az árbóc és vitorla megtörve tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszül tajtékodat. Jegyezd vele az égre, örök tanúságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja, azért a víz az Úr.
0: Nagyon magától értetődő a jelkép, csak úgy, mint az, amit látott Dániel, hogy az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren. Nem csak most a 20. században mondják, éppen a mostani hónapokban és az elmúlt hónapokban a világ vezető gondolkodói vagy politológusai, hogy a mostani kornak a vezető áramlata az nem a szocializmus volt, vagy a kapitalizmus jelen pillanatban, hanem a nacionalizmus. Nem csak most van ez így. Az egész világ történelem tulajdonképpen a népek egymás elleni küzdelmének szakadatlan folyamata. Amióta népek vannak, ugye említettem az első előadáson, hogy a Biblia szerint az özönvíz után alakultak ki a népek, a rasszok és a nyelvcsoportok. Tehát tulajdonképpen az elmúlt tágabb értelemben 4000 év történelme a nacionalizmus történelme. Ezen időszakok közben persze vannak nagyon nagy hatalmak, és a profécia majd ezekre lesz tekintettel, tehát kis országokat, kis hatalmakat nem követ nyomon, de a nagyhatalmak árnyékában a többi kis nemzetnek is, ugye gondoljunk már az előző előadáson a 10 lábújra és most a 10 szarra, a története is a szakadatlan versengésnek, gyűlölködésnek, egymás elleni háborúnak a történelme. Itt is a magyar irodalomból nézzünk egy verset, ami nem népek egymás elleni küzdelméről szól, hanem egy forradalomról, vagy egy előforradalomról. 1912-ben csak éppen egy előszele volt a világháborúnak és a későbbi forradalmaknak, ami itt Budapesten lezajlott, de egy visszavonult költőt, egy valóban míves és a költészettel foglalkozó költőt egy velőt rázó sikolyra készített, és egy olyan történelmi verset írt, egy olyan történetfilozófiai verset írt, amelyet nagyon jól használhatnak azok, akik a történelemről gondolkoznak. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se tudja, hogy itt vagy. Micsoda nagy sorok ezek. Jössz, és senki se lát. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Ugye minden történelmi sorsfordulónál ez a nagy kérdés, hogy az embereket első pillantása valami nagy eufória és lelkendezés tölti el, hogy most majd más lesz a világ. Mit hoztál idegen? És mit viszel el? Szóval, hogy mélyíti a kérdéseit, hogy van-e célod? Vagy boros emberként ingatod útaidat? Mik ezek a történelmi megrázkódtatások? Valóban nagyon szemléletes ez az Ézsaiás könyvéből, Jeremiás könyvéből ismert kép, amit itt Dániel is alkalmaz, illetve, hogy Isten neki megjelentette ezt az álmot, hogy a tenger nem mozdulatlan, a népek tengere nem csendesen hullámzó, hanem a világ minden része felől állandóan szelek fújnak, és a történelem egy zaklatott, egy ideges, egy minden embert megpróbáló és minden embert rettegésben tartó történelem. Mit hoztál idegen? Mit viszel el? Na de nem tudok belemenni a versnek a részletes elemzésébe, de annyi ideig talán, amennyi ideig hallgatjuk a verset. Mi is képet alkothatunk a magyar irodalomnak méltatlanul félreszorított nagy történelem filozófiai verséről, amelyet itt hallgassunk meg.
1: Babits Mihály, május 23. Rákospalotán, 1912. Pest utcái között rohanó nép, puskalövések, rendőr, törtüvegek, népszava, forradalom. Én egyedül, tehetetlenül itt számlálom a percet, nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt. Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak, nem bőgnek, tehenek, még a malac se visít. Nádas eresznek alatta topász szemű tengeri csőcsög, hószínű fal, kék árny, csend, csak a fecske csicserg. Csak ha a villanyos átruhan itt, és mint a tehén bőg, sejteni a város szörnyeteges közelét. Ám most alszik a táj, egy döglött villanyos állunk. Ó, bús villanyosom, bús ez a néma világ. Bús-e mél a falun az üres sínekre merengeni. Ó, jövevény sínek! Visztek-e még ma tovább? Visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ablak, hol most csorran a vér, forran a forradalom, hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi, sarkra az eszme kiáll isteni rimagyanánt, hol, tán még írom ezt, Magyarország nagy betegágyán, vér és kínok közt megszületett a jövő. Ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát. Jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál, idegen? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod útaidat? A boros vagy, már ezert őrült eszmeborától. Álmodsz, s kóros vágy szennyezi álmod ízét. Álom vagy magad, a múlt álm, aki halni szeretne, sír, hogy mindene fáj, s nem lehet így betegen. Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság, lesben az utcákon álljon a kósza halál, minden mindegy már, zúgjon fel a tengerek alja, hányódjon fel a genny, jöjjön a forradalom, jöjjön a barbárság, jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmúlatások után, jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd, egynek mondja, jogok gyáva barátja remeg. Másnak, ajkaidon kopott szó lett az igazság, szíved zsarnok volt, öklött rossz kalapács. Másnak, álnokul és önzőn fogtál kezet, íme véres lett a kezed, moshatod a kezedet. Mindnek, félre vakult csökevény, s ti koholt ideálok, nem játék a világ. Látni, teremteni kell.
0: Hát ennyit a keretről, tehát a tengerről és a szélről, a négy szélről, és olvasom a harmadik verstől tovább az álmot. És négy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember lábra állítatott, és emberi szív adatott néki. Tehát ugye a szél és a tenger után jön a harmadik jelkép, a vadállatok. Ugye a vadállatok jelképezik itt ebben az álomban a világtörténelmnek azokat a nagy hatalmait, amelyeket Isten Nabukodonozornak kívánatos fémek alakjában mutatott be. Tehát ami volt az arany fej a látomásban, az előző álomban, az lesz itt az oroszlán. De figyeljük meg, hogy ez a második álom valamit hozzátesz az elsőhöz. Dániel hogy magyarázta itt az arany fejnek a jelképét Nabukodonozor királynak? Azt mondta, te vagy az arany fej. Ennyit tudunk tehát, hogy az aranyfej az a nabukodonozori Babilon. Itt mit jelképez az oroszlán? Figyeljük meg, hogy mi mindent elmond itt már róla, többet. Itt csak annyi, hogy te vagy az aranyfej. Itt meg azt mondja, hogy az oroszlánnak sas szárnyai voltak, hogy kiemelkedett a tengerből, hatalmas nagy lépéseket tett, de hogy a sas szárnyak kitépettek, emberi szív adatott neki, és összecsuklott, és visszazuhant a tengerbe. Tehát itt már Isten megmutatta a prófétának, hogy a nabukodonozori Babilonnak vége lesz. Akkor, amikor meghal Nabukodonozor király, az utódai nem lesznek olyan jelentős uralkodók. Tehát ahogy kitépetik a sas szárny, ugye, és a nabukodonozori országlásnak vége lesz, akkor az utódok már elherdálják a birodalmat, emberi szív adatott neki, talán ez arra utal, hogy nagyon is emberi dolgokkal foglalkoztak. Mikor foglalkoznak az országok vezetői emberi dolgokkal, nem a közösség dolgaival, akkor a saját szórakozásaikat, a saját vagyongyűjtésüket, a saját meggazdagodásukat helyezik előtérbe, ez minden országnál így van, itt nincs kivétel. És valóban ezt látjuk, a vetítésen majd újra látjuk ezt, hogy Nabukodonozor utódai Evil-Merodák, Nabonidész, Belsacár, akinek az idejében kapja a látomást, ugye Dániel, tehát Belsacár idejében a babiloni birodalom a végnapjait éli. Alig több mint 50 éves ennek a birodalomnak a fénykora, és, illetve magának a birodalomnak az életideje, és ez a birodalom 50 év után eltűnik a történelem színpadáról egyszer s mindenkorra. Miért tűnik el a történelem színpadáról egy hatalom, vagy miért süllyed vissza, mert visszaélt a hatalmával, mert nem azt tette, amit tennie kell. Isten minden hatalomnak ad időt a történelembe, hogy kifejlődjön, hogy kibontakozhassa magát, de hogyha az a birodalom visszaél a neki adott lehetőségekkel, akkor a végén újra belesüllyed a népek óceánjába. Ez nem csak a nagyhatalmakkal volt így, hát Magyarország területén hány és hány nép élt a történelem során, és tudunk ma már róluk csak a történelem könyvekből, hogy kik voltak azok a kelták, meg avarok, meg hunok. Ezek mind belesüllyedtek, a történelem süllyesztőjében eltűntek. Végük volt. Mindegyik ilyen rögpályát írt le. Először mindegyiknek felfelé ívelő volt az országlása, az uralma, de utána szinte törvényszerű, hogy az egyén életben is, hogy az emberek megrészegednek a jóléttől, vagy a szerencsétől, vagy bárminek nevezzék is, és utána a saját sírjukat ássák meg erkölcsileg az egyes emberek és a birodalmak is. Nagyon gyorsan jön a következő birodalom az 5. verstől. És íme más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és 3 oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki, kelj fel, és egyél sok húst. Az oroszlán után épp úgy egy gyengébb állat jön, mint az előző álomban az arany után egy csökkentettebb értékű fém. Tehát arany után ezüst, oroszlán után medve. A medve jellegzetes állata volt a perzsáknak, akik meghódították Babilont, tehát ahogy Babilonban az oroszlán volt az őshonos vadállat, ugyanúgy a perzsák, akik innen a perzsa fensíkról zúdultak rá Babilóniára, az ő vidékeiken, ezeken a magas hegyvidékeken a hatalmas erdei medve, az a 2-3 mázsás hatalmas állat volt, az a jellegzetes állat, amelyet különben sokszor is ábrázoltak. Mit jelent az, hogy a medve az egyik oldaláról a másik oldalára kélt? Hát ez is benne van az előző álomban, mert a 2 ezüst kar van, ugye? Tehát a kettősséget hangsúlyozza az előző álom is. Ezzel még semmit nem tesz szinte hozzá a második, illetve valamit, ha jól figyelünk, hozzátesz. Mert az előző ezüst karoknál mit hangsúlyoztunk, hogy a médek és a perzsák államszövetsége alkotta a következő hatalmat. Tehát ez egy államszövetség volt. Médek és perzsák. Ehhez képest a második álom azt mondja, hogy először az egyik lesz a nagyobb hatalom, de utána, hogy a medve átfordul a másik oldalára, a másik államszövetségbeli hatalom veszi át a vezető szerepet. Tehát először a médek vezetik ezt az államszövetséget, de utána fokozatosan háttérbe szorulnak, és ma már szinte, és itt Magyarországon mi szinte úgy mondjuk, hogy a perzsák. Tehát mi médekről annyira nem is tudunk. Körülbelül 200 évig volt a történelem színpadán a legerősebb hatalom, világuralmi tényező, a perzsák hatalma. Mit jelent az, és most már látjuk, hogy ez teljesen új, hogy 3 borda van a szájában. Ez a 3 borda azt jelképezi, hogy a médek és a perzsák, amikor kijönnek innen a perzsa fensíkokról, először Babilóniát kebelezik be. Tehát, hogy úgy mondjam, ez az egyik borda. A második nagy hódítási területük átviharozva itt Arábia sivatagján Egyiptom, tehát az akkori ugyancsak egy nagyon erős hatalom, előtte világbirodalom. A második borda tehát Egyiptomot jelképezi, és a harmadik hódítási területük Kis-Ázsia, Lídia volt, vagy Lüdia, az ókornak a kincses kamarája, ahol a mesebeli Krőzus király kincseit is őrizték. Mennyire szemléletes bemutatás, ugye, hogy 3 borda van, és úgy el tudjuk képzelni magunk előtt, hogy mit is látott Dániel, hogy marcangolja azt a 3 bordát, és eszi falánkan ez a medve a 3 bordát. De, és most jön egy döntő, újabb döntő mozzanat, nem elég neki a 3 borda. Nem elég neki az, hogy a félvilágot meghódította, hanem miközben marcangolja és eszi ezt a 3 bordát, közben egy szózatot hall Dániel, és a medvének így szól ez a szózat, egyél sok húst. Ez már egy nagyon mély bepillantást ad a következő és az azután következő dániai látomásban, látjuk majd ezt teljesen részletességgel, hogy a perzsa pirodalomnak igazában nem volt elég ez a 3 nagy hódítási terület. Ők az akkori világnak a fővárosát, Atént, és az akkori kultúrának a legmagasabb rendű változatát, a görög kultúrát kívánták meg. Görögországot akarta bekebelezni Perzsia. De éppen ezzel ásta meg a saját sírját. Már tudjuk a történelemből, hogy a perzsa hódításoknak a görög városállamok szövetsége vetett véget, és ezek között, a városállamok között, amelyek között soha nem volt békesség, majd így mondja egy következő dániai kijelentés, hogy felrázták Görögországot. Ugye sokszor a támadás felrázza a megtámadott nemzetet, és a poliszok egyenetlensége eltűnt, Spárta és Atén időlegesen de kibékült, a görögök összefogtak, visszaverték a perzsa támadásokat, sőt a görög városállamok közül észrevétlenül egy északi városállam kezd kifejlődni, ugye Makedónia vagy Macedónia, és jön a harmadik világhatalom, amely visszavág a perzsáknak, és ledönti a medvét a világtörténelem vezető helyéről. Olvasnám a hatodik verset. Ezután láttam, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszány volt a hátán, és négy feje volt az állatnak, és hatalom adatott néki. Párduc. Hát ahogy az arany ezüst után a réz, ugye a közkeletű emberi gondolkodás alapján, ugye az oroszlán, a medve után a párduc a harmadik legerősebb állat, és még ugye a párducot mi jellemzi az előző kettőhöz képest, hogy rendkívül gyors. A profécia itt jelzi azt, amit én itt a táblán csak nagyon töredékesen tudok jelezni, hogy mondjuk Babilónia 50-60 évig van a világhatalom kormányúrjánál, Médó-Perzsia körülbelül több mint 200 évig, de a makedón vezetésű hellenizmus vagy Görögország az csak addig, ameddig él a világhódító ura. Meddig élt? 32 éves korában meghalt. Nem sokáig volt világhódító, alig több mint egy évtizedig. De egy évtized alatt annyit meghódított, mint soha senki még a Földön. Nagy Sándor valóban Indiáig, tehát már nem is tudom mutatni a térképünkön, Indiáig bekebelezi az akkori lakott Földet, és egy olyan világhatalmat vív ki magának, ami aztán közmondásos lesz, így is nevezik, hogy a világbíró vagy világhódító Nagy Sándor. Később is, a középkor elején, a középkor derekán, hát külön az irodalom történetben is egy versforma őrzi a nevét, ugye az Alexandrínus, vagy Sándor vers magyarul, ami arról kapta az elnevezését, hogy Nagy Sándor emlékére hőskölteményeket írtak évszázadokkal a halála után. Na hát most is egy verset szeretnék megszólaltatni, nem ugyan Nagy Sándorról, mert a Nagy Sándorról talán a magyar irodalomban írta le Berzsenyi az Amátus című versében azt a híres-híres kifejezést: mit főz magában Gallia Sándora? Két nagy történelmi hódító egyént és diktátort helyezett párhuzamban. Mit főz magában Gallia Sándora? Ki volt akkor a Gallia Sándora, és hát Franciaország Sándora Berzsenyi korában Napóleon. Nagy Sándor és Napóleon között van párhuzamot, és valahogy valóban igaz ez a párhuzam, mert ahogy Nagy Sándor kikiáltja magát Istennek, kikiáltatja magát Istennek, és nagy sürgés, forgás, hogy hogyan vigyék el a világ minden részébe a hírt, hogy most van Istene már a világnak, az Alexander. Történik egy kis baleset egy malária szúnyoggal, Nagy Sándornak felmegy a láza, hiába fürdik meg a folyóvízben, egy-két napon belül meghal. Egy kis légy végez vele. Napóleon hatalma hogyan tört meg? Hogy viccelni szeretne az ember, mint hogy nem illik ilyen történelmi nagy jelenetekkel gúnytűzni, de van benne valami tragikomikus dolog. Esni kezdett a hó. Ugye, esni kezdett a hó. Nagyon nagy mennyiségben. Éppen nagyon keletre volt ez a Napóleon. Ennyi. Hát erről szól Victor Hugónak a hatalmas nagy verse, a bűnhődés. Szólhatna Nagy Sándorról is. Szólhatna Julius Caesarról is. Szólhatna Hannibáról, szólhatna Napóleonról. Napóleonról szól a vers. Nem hangzik fel az egész vers, mert fél órás lenne a vers. Hát egy francia írta a franciáról. Pár évtizeddel azután, hogy 1 millió franciát eltemettek Napóleon miatt, mert ennyibe került a legszerényebb becslések szerint is Napóleonnak a hódító mániája, de a vers óriási vers, abból a szempontból, ami ilyen szempontból bennünket érdekel. Miért volt ilyen gyors a tündöklés és a bukás? Túllépte a határokat. Túllépte a kereteket. Az emberi világban a mértéktelenség, a határok, az erkölcsi határok túlépése egyből megássa annak a sírját, aki átlépi a határokat. Miközben Victor Hugónak ezt a hatalmas versét I. és Gyula fordításában hallgatjuk, illetve ennek az első részét, csak részletet tudunk meghallgatni, jusson eszünkbe, hogy ilyen volt az a világbíró Nagy Sándor, akinek nagyon gyorsan kellett távoznia, nem csak az életből, hanem a történelem színpadáról kellett távoznia, tulajdonképpen Makedóniának is és Görögországnak is. Ez fejezi ki az álomban az, hogy négy szárny nőtt ki, tehát tulajdonképpen négy felé osztották el ezt a hatalmas birodalmat, de az utódok kezén aztán szétmentek ezek a birodalmi részek, és Görögország, a hellenizmus is a múlté. 50-60 év, 200 év. Nagy Sándor ugyancsak 12-13 év, de hogyha az egész görög kultúrát beleszámítjuk, mondjuk a görög kultúra fénykora az 6.-5., inkább az 5. századtól kezdődik, a hellenizmus ugye a 4.-3. századtól is tart a 2. századi időszámításunk szerint, akkor itt már azért egy 5-600 év is kikerekedik. Egyre nagyobbak ezek a világhatalmak, és ez a harmadik világhatalom alapozza meg a 4., és itt mindig figyelmeztetek, a legvégső világhatalmat. Na de mielőtt erre rátérnénk, Viktor Hugo verse hangozzék fel.
1: Viktor Hugo, bűnhődés, részlet, Íj és Gyula fordítása. Hult a hó, űzte a hódítót, hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok. A császár hátrált. Háta megett Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó. Dőlt alá lavinaként a bősz ég. Fehér mező után újabb fehér mezőség. Zászlók, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkonyáj. Egybe kavarodott közepe zöme szárnya. Hult a hó. Bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megdermedt kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A pelyhek közt bomba, kartács, bomba tolult. Ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komolyan, jégcsap a szürke bajszom. Hult a hó, hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, se vad helyen kifogyott télidő derekának kenyér, leszakadt a cipő. Nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok imbajogtak, a fekete égen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt mindenünnen. És szőtt, és borított a halk ég mind sűrűbben az óriás hadra óriás szenvedő. S kiki maga maradt, tudván végperce jött. Baljós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét, meghalt ki lefeküdt, sereg, vadcső cselék menekült. S nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok, minőket Hannibál Attila láthatott. Hídon lőszer, szekér egymásba dúlva, sebesült, épp rohant mielőbb odatúlra, lefeküdt 10 000, fölébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel, és állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny rikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el. Egy éj alatt. S a császár állt csak, és nézett csak hallgatag. olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors a komor favágó törni kezdte, fölhágva rá a nagy, hatalmas terebélyt. És ő, a büszke tölgy, a bosszú rájamért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte mindig, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sorsa került. De rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár leföl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felség sértő a sors, szerintük az a hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezentúl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi. Sápatagon légiói előtt, e hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És ekkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki, ne.
0: Igen, hát sok mindent el lehetne mondani még a történelemről e proféciák alapján, de egy előadásnak is arányosnak kell lennie, és hogyha egyszer a jövendőlés a negyedik hatalomra helyezi a hangsúlyt, akkor ezért kellett egy bizonyos értelemben vágtáznunk, hogy most már elérkezzünk a lényeghez. Különben is mögöttünk van, ami mögöttünk van, bár nem tanulságok nélkül, de ami most következik, abban mi is benne vagyunk. Ezért a negyedik hatalommal kell a legrészletesebben foglalkozni. Először Dániel látja, amit most lát. Belefut a negyedik hatalomról szóló álom részlet a mennyei ítéletbe. Utána tudakozódik Dániel is, és megoldásokat, válaszokat ad, és a fejezetnek főleg a 23. versétől csak a negyedik hatalomnak is a kis szarváról lesz szó. De nézzük meg, hogy mi is ez a negyedik hatalom. 7. verstől olvasom. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme negyedik állat. Rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarv volt néki. Mialatt a szarvakat szemléltem, íme másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarva közül kiszakasztatott ő előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Ugye, hát még felolvasva is érezzük, hogy mennyivel részletesebb, mint az előző hatalmak, különösen pedig néhány jelző is érzékeltető, hogy külön volt, nagyobb volt, falt, zúzott, nem is lehet hasonlítani az előzőekhez, mert hagyj jegyezzem meg, hogy tényleg itt ez oroszlán, medve, párduc. Ez szó szerint vadállat. Így is lehet fordítani. A régi magyar károlyi fordítás azt mondja, hogy fenevad. Itt nem egy újabb állatról van szó, hanem azt érzékelteti az álom, hogy az eddigieknek tulajdonképpen az összesítése. Ez a hatalom megtanulta a történelem eddigi nagyhatalmaitól és elnyomó gépezeteitől mindazt, amit majd föl fog használni és tovább fog csiszolni. Ez különösen kimondja majd szó szerint Jelenések könyve 13. fejezete. Most azzal nem tudok foglalkozni, de mindenki elolvashatja otthon. Jelenések könyve 13. fejezete azzal kezdődik, hogy János apostol, aki itt kapja a jelenéseket, tehát a Pátmos szigeti látomásokat, körülbelül időszámításunk szerint a 95. évtájékán, itt van az időszámításunk nullapontja, ő már visszafele látja ezeket a hatalmakat. Azt mondja János, láttam, hogy kijött a tengerből egy fenevad, aki hasonló volt a párduc, a medve, az oroszlán, és sorolja ezeknek a tulajdonságait erejéhez. Tehát ez a jelenések könyve 13. fejezete tulajdonképpen a kulcs, az egyik kulcs a fenevad azonosításában és egyáltalán megértésében, hogy a történelem színpadán megjelenik egy nagy hatalom, amely most már egyeduralkodó lesz egészen a végidejéig, és azért lehet egyeduralkodó, mert a történelem valamennyi eddigi elnyomó gépezetének az eszközét felhasználja. Tökéletesíti. Nem tud rajta senki sem kifogni. Hogy mennyire párhuzamos a két álom, azt abból is láthatjuk, hogy itt vasról volt szó, ugye vaslábszára, itt meg a fenevadnak milyen érdekes vasfogai voltak. Ugye a vasfogakkal rák, tör, zúz, elmarja az áldozatit, és megtapossa a maradékot kifejezés, amit így mond a Biblia, hogy a maradékot megtapossa, az egy jellegzetes bibliai kifejezés. A maradék az Ézsaiás próféta könyvétől fogva mindig a szent maradékra értendő, az Istenhez valóban hűséges, bár nem nagy számú, azért mondja, hogy maradék, tehát egy maroknyi seregre értendő. Különösképpen haragszik ez a nagyhatalom az Istenhez hűséges maradékra, akiknek az eltaposása az egyik legfőbb célja. Ahogy megjelenik ez a fenevad, látjuk, hogy ahogy a vasból kijön a vaslábszárból a 10 lábúj, a fenevad fejéből is kijön 10 szarv. Hát itt semmi különösség nincsen, teljesen párhuzamos az előző álommal, ugyanis a szarva a Bibliában mindig a hatalomnak a jelképe. Tehát ami itt a 10 lábúj, az itt a 10 szarv, 10 hatalom. Tehát ez úgy érzékeltető, hogy ennek a fenevadnak az élettörténetében van egy krízis, amikor úgy tűnik, hogy mintha befejeződnék a pályafutása, de mégse valami tovább él belőle. Ugyanaz, mintha látjuk a két lábszárat, úgy tűnik, mintha már nem is jelezne semmit a profécia, de aztán mondja a profécia, de igen, van még két lábfej, a 10 lábújjal, vas és cserép elegyével, itt is van még 10 szarv. Ami tehát a 10 lábúj itt, az itt a 10 szarv a következő álomban. Teljesen párhuzamos. Most jön a döntő többlet. És annyira a döntő többlet, hogy ez az egyetlen egy kis jelkép, a kis szarv, és ezt fogjuk majd két hét múlva még részletesebben látni, a kis szarv a harmadik vázlat proféciában egyedül képviseli már a negyedik hatalmat. Tehát a Dániel könyve 8. fejezetében, amire majd két hét múlva fogunk rátérni, Isten annyira a kis szarra helyezi a hangsúlyt, hogy ott is lesznek majd állatjelképek, az első már nem fog előfordulni, mert akkor kapta Dániel azt a látomást, amikor Babilónia már megbukott, tehát az a vázlat profécia innen kezdődik. Lát majd Dániel egy kétszarvú kost, ugye, ami a kettős kar, a medve az egyik oldaláról a másik oldalra, az lesz itt a kétszarvú kos. A kétszarvú kosnak neki megy egy kecskebak, egyből leüti a lábairól és eltapossa, de a kecskebak után titokzatosan kinövekszik egy kis szarv. És annak a kis szarvnak a ténykedése fogja lekötni Isten harmadik vázlat proféciájának nem csak a 8. fejezetben, még a 9. fejezetben is a fő tárgyát, és meg fogjuk látni majd a kis szarvról azt, amit két hét múlva meg kell látnunk, de a mai alkalommal 3 dolgot legalább meg kell látnunk erről a kis szarról, és én erről szeretnék majd beszélni. Ez a kis szarv ugye titokzatosan nő ki a 10 szarv közül. Mit is mond itt a látomás? Az álom. Azt mondja itt erről a kinövésről, hogy egy kis szarv növekedett ki azok között, és 3 az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte. Hát ez meg mit jelent? Nagyon szemléletes különben, hogy van egy ormótlan nagy fenevad és 10 szarva a feje tetején, és ahogy jön ki ez a kis szarv, ez úgy tud helyet biztosítani magának, hogy a környezetében levő 3 szarvat, a 10 közül 3 szarvat így kiöklel. Ugye? Mint amikor jön a fog, és a tejfogat kiökleli az új fog. Tehát nagyon szemléletes, ugye el tudjuk képzelni. Ennek a magyarázatát később ugye Dániel megkérdezi Istentől és Isten angyalától, és meg is kapja majd a magyarázatot, amikor azt mondja a 23. verstől, hogy a negyedik állat negyedik ország lesz a földön, mely külön lesz minden országnál, és megeszi a földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez, ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és külön lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. Ugye milyen érdekes kis szócskák vannak itt a Bibliában? Kiszakasztatik előtte 3 szarv. mert azt mondja, hogy három királyt, három hatalmat megaláz. Na hát ez az egyetlen egy kis szó, hogy megaláz. És hogy királyokat aláz meg. Ez adja a kis szarv azonosításához az első kulcsot. Próbáljuk meg ez alapján már azonosítani a kis szarvat. Babilónia, Médó-Perzsia, Nagy Sándori Görögország feljön utána a történelem színpadára a történelemnek máig fönnálló hatalmas erejű világhatalma Róma. Rómának első része az ókori Róma, magának a fenevadnak a teste. Az ókori Róma megbukik 476-ban időszámításunk szerint, de tovább él, ahogy a vas is tovább élt a cseréklábakban, a vas is, a fenevad is tovább él a kis szarban, kis hatalmak jönnek ki a nagy testnek a fejéből, tehát az európai államok. A Bibliában a 10 lábúi és a 10 szarv mindig az európai államok jelképe. A kísérő kis füzetben jeleztük is, hogy például Newton, a híres fizikus és csillagász, megpróbálta azonosítani is, mert annyira nyilvánvaló volt, ugye a 17.-18. századi Angliában, ahol a Biblia közkeletű olvasmány volt, és hát a proféciákat különös gonddal olvasták, és Newton, a híres természettudós is nagy profécia magyarázó volt, hogy Newton például nevé nevezte ezt a 10 európai államot, ami az ókori római birodalom testéből kinőtt. Később más profécia magyarázók másokat jelöltek meg. Én úgy gondolom, hogy ahogy természetes dolog, hogy 10 lábúja van az embernek, mert ez adja meg a 2 álomnak az alapját. Ugyanúgy természetes, hogy jön ki a 10 szarv, ez nem konkrét szó szerinti szám, nem annyit jelent, hogy Európában 10 állam lesz és 10 állam marad, nem csak azért, mert nem is annyi volt és nem is annyi van, hanem azért, mert ez egy természetes, hogy az élet egyszerű elrendezésén alapuló száma, 10 lábújunk van, ezen alapul az egész. A 10 lábúj és a 10 szarv az európai államokat globálisan jelenti. Nincs Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Európa egységes a Biblia szempontjából, és az európai államok közül, ahogy kialakulnak az európai nemzetállamok, hát mikor alakultak ki az európai nemzetállamok? Ez is egy titokzatos dolog, nem? Az európai nemzetállamok a népvándorlás különböző csapásai alatt, a keletről nyugatra jött hordák, ugye állandó nyomás alatt alakultak ki, lényegileg már az első századtól fogva a római limeszeket veszélyeztették ezek az ázsiai hordák. Több népvándorláskori hullám volt, ezek az államok lényegileg a mi időszámításunknak az első évezredében, hát ez egy döbbenetes nagy szám alakultak ki, a első, második nagy hullám, ugye a magyarok például az utóbbi hullámmal jöttek. Ezt is láthatjuk, hogy ezek az államok összekeveredve a római politikával, diplomáciával, katonai renddel, joggal, kultúrával alkottak európai nemzetállamokat, tehát Róma is átmentette a hatalmát, ők is hozták az ázsiai barbár kultúrájukat. Ugyanezt mondja ez a kis szarv, illetve a 10 szarvról szóló látomás, de ezek közül az államok közül egy, de nem közülük, tehát nem a 10 közül, hanem közülük, helyet értve a közülükön, egy a kis szarv kezd kinövekedni, kiszakít 3-at, úgyhogy megaláz 3 európai uralkodót, államot, és ez a kis szarv fölébük nő. Erről a kis szarvról még azt is olvassuk, hogy ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. Dánielt ez rendkívüli módon lenyűgözte. Ugye a szarv az erőnek, a hatalomnak a jelképe, és az emberi világban az erő meg a hatalom az nem szokott gondolkodni. A nyers erő. Ugye minden uralkodó, minden állam, ha erős, akkor a nyers fölényét, erőfölényét fitoktatja. Na de ez a kis szarv nem egészen ilyen. Ez rendkívül mélyen, hogy úgy mondjam, furfangosan és okosan gondolkodik. A szemeivel néz állandóan, hogy mit tud tenni. De nem csak, hogy gondolkodik, kifejezésre is juttatja a világhatalmi törekvéseit, nagyokat szóló szája van. Tehát, hogy úgy mondjam, tanításai vannak, eszméi vannak. És állami politikai hatalmak fölébe keveredik, méghozzá úgy keveredik fölébükbe, hogy meg is alázza őket. Hát elég sok mindent lehet így megtudni, nem? Elég sok mindenre nyílik az embernek figyelme, hogy mely hatalom volt az. amely nem tartozott az európai nemzetállamok közé, de Európában mégis egyeduralkodó lett. Amely államhatalmak, politikai hatalmak fölében nőtt, szinte ő nevezte ki az államhatalmak vezetőit. Ő jogosította, legitimálta, hogy ki legyen itt és itt az uralkodó, a király. Akinek állandó elképzelései voltak arról, hogy Európát hogyan fogja kezébe, hiszen Európa 476 után rendkívül nehéz helyzetbe kerül, megdől Róma a népvándorláskori törzsek csapás alatt, fennmarad a bizánci császárság, gondoljuk meg 1453-ig fennmaradt, tehát több mint egy évezreddel, csak nem egy évezreddel túléli Bizánc Rómát. Na de Bizánc soha nem tudott Európára olyan befolyást gyakorolni, nem Bizánc egyesítette Európát, hanem ugyanebben a városban, Rómában volt valaki, aki a hatalmát olyan ügyesen tudta használni, olyan ügyesen tudott politizálni, és hogyha kellett, megalázott a 10 szarv közül egyet, kettőt, hármat, pontosan ennyit mond a profécia, és az egész Európának a tanítómestere, nagyokat szóló szája lett. Kezébe került Európa. Nem csak szellemileg, lelkileg került kezébe Európa, hanem tulajdonképpen politikailag és hatalmilag is, mert hogyha ő nevezi ki a királyokat, ha az ő kezében van a főhatóság, akkor nyilván neki engedelmeskedni kell. No de nézzük a második jellemző tulajdonságot, amit a 7. fejezetből szeretnék olvasni, a 25. verstől. Tehát az az utolsó sor, és három királyt fog megalázni, ezzel fejeződik be a 24. vers. Folytatás. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt. Kedves hallgatók, most már még nagyobb lépést tettünk az azonosítás felé. Sokat szól a felséges ellen. Mit jelent ez a kifejezés, hogy sokat szól a felséges ellen? Ugye erről a hatalomról nagyon sok helyütt beszél a Szentírás, úgyhogy most is egy kicsit a fátyolt had, nem a fátyolt, a táblát had húzzam fel, és hadd mutassam meg azt, hogy a következő előadásokon is nagyon sokat kell nekünk is erről beszélnünk. Itt nem egyszerűen egy hatalomról van szó, itt egy gondolkozási formáról van szó, magatartásról van szó, egyes emberek életét, tömegek életét jellemző magatartásról. Hogy aztán ez egy világhatalmi képviseletet kapott, az még egy külön más dolog. A Dániel könyve 7. fejezetével összefügg a 2. fejezet, úgy, mint ami előzetes párhuzamosa. A 8.-9. fejezet, ami szintén a kis szarv képében erről szól, a 10.-12. fejezet, ami a legdöntőbb idői proféciákat fogja összesíteni, amiről még beszélek a mai nap során is. Máté evangélium a 24. fejezetében, ahogy említettem múltkor, Jézus azonosítja ezt a negyedik hatalmat. Tehát az első három hatalmat, Dániel 2, Dániel 8.20, Dániel 8.21 azonosítja, meg lehet nézni a Bibliában. A negyedik hatalmat Dániel könyve szó szerint nem azonosítja. Csak Jézus, Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében, ő mondja ki, hogy Róma. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert hogyha a kereszténységen belül Jézus Krisztus osztatlan tiszteletnek örvend, akkor Jézusnak ezt a kijelentését talán komolyan kellene venni. Ez nem történik meg. Jézus maga mutat rá, hogy ez a kis szarval, később pusztító utálatossággal jelképezett hatalom, ez Róma. Erről beszél a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezet, és ez lesz most számunkra a perdöntő, és Jelenések könyve 13. fejezet egészen a végig, a 20. fejezetig csak erről beszél, csak erről a hatalomról. Tehát mielőtt még kimondanám a szót és azonosítanám, csak úgy jelezni szeretném, hogy ez körülbelül a teljes vázlatprofétikus irodalom, és majdhogynem a fél Biblia, ami ide tartozik még ezeknek a függelékéhez. Miért idéztem, hogy a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetét döntő dolog, hogy mit jelent az, hogy sokat szól a felséges ellen? Azért, mert ott mondja az Pál apostol egyébként erre a 7. fejezetre hivatkozva, hogy majd megjelenik a történelemben a szakadáskor, a hitehagyáskor, a veszedelemnek fia, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. aki az Isten helyére áll. Ugye ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. A héber és a görög nyelvben is van egy nagyon érdekes prepozíciós értelem, hogy az ellen, az anti, meg a mellett prepozíció az egy és ugyanaz. Tehát amikor ezek a proféciák azt mondják, hogy sokat szól a felséges ellen, ez így is lehetne fordítani, sokat szól a felséges mellett. Ellene veti magát, helyébe teszi magát. Tehát úgy szól sokat Isten ellen, és Isten felkentje Krisztus ellen, hogy Krisztus helyébe teszi magát. Na itt nagyon el kell gondolkoznunk. Nem úgy lehet, ez nem csak Krisztusra és a kereszténységre értendő, minden más eszmére értendő, nem úgy lehet egy eszmét igazán támadni, hogy külsőleg támadják. Nem úgy lehet egy felfogást, egy hitvallást támadni, hogy külső támadásoknak legyen kitéve, hanem úgy lehet legbiztosabban támadni valamit, hogyha a nevében szól az, aki támadja, a nevében szól, majdnem ugyanazt mondja, de mégsem azt. Ezt emeli ki a profécia. Sokat szól a felséges ellen, vagy sokat szól a felséges mellett. Tehát úgy szól a felséges ellen, Krisztus ellen, hogy a helyébe áll, ugyanazt a tiszteletet kéri magának, ami a Krisztust megillető tisztelet, és azt mondja, hogy emberek, én rám hallgassatok, mert amit én mondok, az a Krisztus szava. Vagyis ebből a mozzanatból már láthatjuk, hogy ez a hatalom tulajdonképpen egyházi hatalom. Ez egy olyan egyházi hatalom, ami a világi hatalmak fölé nő, azon az áron is, hogy három királyt, három uralkodót megfogalázni. Ez különben benne van a kísérő füzetünk, hogy melyik volt ez a három uralkodó a 8. században a kisszar felnövekedése közben, hiszen nem a kisszar rögtöni kinövekedésével kezdődik a megalázás, amikor már elég erős ahhoz, hogy megalázzon három hatalmat akkor, és hogy egyre növekszik a hatalma, sokat szól a felséges ellen, vagyis egyre inkább úgy tünteti fel magát, minthogy ő Krisztus nevében szól, ő Krisztus helyettese, ő krisztusi hatalommal és tekintéllyel rendelkezik. És ezután mondja azt, hogy sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja. Hát ez meg mit jelent, hogy a magasságos egek szentjeit megrontja? Ez annyit jelent, hogy minthogy az igazi kereszténység, az nem Krisztus nevében, nem Krisztus helyett szól Krisztus nevében. Az igazi keresztény és az igazi keresztény közösség Krisztust követi. És az igazi keresztény közösség az nem, hogy más embereknek, az ellenségeinek sem árt. Ez a hatalom valóban világi hatalmi eszközt vesz igénybe, tehát Krisztus nevében szól, de Krisztustól teljesen idegen eszközöket használ, és a Krisztusnak a valódi követői ellen fordítja ezeket az eszközöket. Hát ez teljesen természetes különben, mert Krisztus valódi követői az államhatalommal soha nem szövetkeznek. Ez a hatalom viszont az államhatalmat veszi igénybe, ugye az államhatalom katonai, politikai erejét veszi igénybe, hogy a Krisztus igazi követői ellen tudjon szólni, sőt azokat meg tudja taposni. A könyv ezért, amit ajánlok mindannyiójuknak, akiknek talán nincsen meg, az előadás után elvehető, 17. század végi könyv, ez is Angliában született, abban az országban, ahol Európában a legnagyobb volt a vallási tolerancia, bár ebben az időben éppen ott is veszélybe került, sőt Németalföldön is. Ennek a szerzőnek, John Locke-nak el is kellett hagynia Angliát, és Németalföldön írta meg ezt a művét, Levél a vallási türelemről. Amely hatalom ront, fal, zúz, Krisztus nevében szólva, és a maradékot lábaival összetapossa, az soha nem lehet krisztusi hatalom, még akkor sem, hogyha Krisztus nevét nagyon sokszor hangoztatja, még akkor sem, a később azt mondja, hogy megváltozott, ő már nem hatalom, ő már a világ jólétén fáradozik. Ez a hatalom azóta sem változtatott semmit a felfogásán és tanításán. Ha hatalmat kap és politikai hatalmak szövetségét újra elnyeri, ugyanazt fogja tenni, mint akkor, amelynek az idejét a Biblia elmondja itt ebben a vázlatproféciában először, De mielőtt elmondanám, hogy mit rejt ez az idő, még hadd olvassam ebből a versből azt, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Na, itt van egy rendkívül fontos dolog. Hogyan élhet egymás mellett kétféle kereszténység? Az egyik kereszténység, ami szelíd és a szeretetet követi, Krisztust követi, és az államhatalmat tiszteli, de az államhatalom kezik. És egy

mert ha a Biblia közkézen forog, hát akkor mindenki előtt lelepleződnék. Tehát neki azt kell tennie, hogy a Bibliát, az Isten szavát félreállítani, a bibliai törvények helyett más törvényeket bevezetni, óriási horderejű törvényeket, időt megváltoztató törvényeket. Azért az időt megváltoztatni mondjuk, hát azért az nem kis dolog mondjuk azt mondani, hogy nem az, amit Isten mondott az időről, a történelemről, az időbeosztásról. Ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időt, az időket és a törvényt, az Isten törvényei helyében más törvényeket kell állítania, de ezt olyan ravaszul kell tenni, hogy senkinek ne tűnjék ez fel. De milyen érdekes ez a kis kifejezés, véli. Hát Isten nem lehet megváltoztatni. Sem az Isten törvényeit nem lehet megváltoztatni. Sem az Isten által adott időbeosztást nem lehet felrúgni és megváltoztatni. Hol van ez az időbeosztás a legismertebb törvényen a 10 parancsolaton belül? Hát a 4. parancsolata, az időbeosztása, az időritmusról, az ember munkájának és megpihenésének, tehát a legalapvetőbb, az emberi létezés legalapvetőbb dolgaig lehat a megváltozása. Ő véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, a 10 parancsolatot elkezdi torzítani. Kihagy belőle parancsolatokat, átír belőle parancsolatokat, kettévág parancsolatokat. Azt mondja, hogy ezek már idejét múltak, ezek csak a zsidókra vonatkoznak, én majd új parancsolatokat hozok, úgy kell élnetek, hogy én mondom, bevezeti az egyházi hagyományt, amivel a Bibliát a legsikeresebben félre lehetett szorítani már az Ószövetség idejében is. De csak véli. De hogy mennyi ideig vélte ezt, azt mondja el a 25. versnek a vége, amikor azt mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Akik majd látják ezt a kísérő lapunkon, ezt az idői proféciát, 7 alkalommal van ez benne a Bibliában. Tehát nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, 7-szer, pontosan 7-szer. A 7 a tökéletesség száma is, tehát van ennek egy olyan jelentése, hogy ez a profécia annyira biztos, és erre a proféciára annyira kell odafigyelni, mert szinte a kulcsot tartjuk a kezünkben. Ez, hogy egy ideig, időkig és fél időig, ahogy a magyar fordítás fordítja, ez nem egészen pontos kifejezés, hogy a régi nyelvekben volt 2-es számrendszer, és volt többes szám, ami 2-es számmal volt azonos. Tehát ezt így lehetne fordítani, hogy 1 évig, 2 évig, fél évig. 1 év, 2 év, fél év, az összesen 3,5 év. Egy más számkombinációban ezt 42 hónapnak adja meg a Biblia. A bibliai időszámításban 360 nap egy év, és az összegyűlt éveket bizonyos idő után vezették be szökőévnek, tehát nem úgy volt, mint most a római időszámításban, hogy éppen most februárban szökőév lesz, ugye egy nappal minden negyedik évben megtolják, hanem sokkal később, és így 360 napos évekkel számoltak, mint hogy 30 napos hónapokkal számoltak. De megadja ezt a végeredmény szerinti számban is, 1260 napban, ami az Ezékiel könyve 4. fejezetének azonosítása szerint egy nap egy évet jelent. Tehát a 42x30 az 1260, a 3,5x360 úgy szintén 1260, és ez összesen, ezek a számkombinációk ott a kísérő lapunkon jelezve is vannak az igehelyek, hogy ez Dániel könyvében 2-szer fordul elő, Jelenések könyvében 5-ször fordul elő, különböző összefüggésekben, de mindig a fenevadról, a tengerből feljövő fenevadról szólva. Tehát ez 7 alkalommal van megadva a teljhatalmának az ideje. Amíg Isten engedte azt, hogy ennek a hatalomnak a földi történelemben teljes hatalma legyen. Ez 1260 év volt. Isten ilyen időt engedett, ilyen döbbenetes nagy időt engedett. Meg fogjuk látni majd, hogy miért. Noha a miértre teljes választ nem találunk, hiszen Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk egy ilyen látomást, hogy a történelem során a hitükért legyilkolt mártírok kiáltanak az égre, de teljes tisztelettel, teljes alázattal, és azt mondják, hogy Uram, te szent és igaz. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még, hogy a vérünket ontsák? Meddig? Istenem, meddig tűröd azt, hogy hitükért, meggyőződésükért embereket lemészároljanak, emberekkel úgy bánjanak, mint az állatokkal? Meddig tűröd

0: Azt még, amit Pál apostol így mondott a maguk sorsáról és a keresztények sorsáról, hogy olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Az igazi keresztényekről Jézus is ezt mondta, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Az igazi keresztény mindig Jézushoz hasonlít. Jézust is megölték. Jézussal sem voltak kíméletesek. Jézussal úgy bántak, hogy éppen a két hét múlva elemzendő profécia mondja azt, hogy kiírtják majd a messiást. Nem csak Jézust írtották ki, hanem kiírtották Jézus követőit is, majdnem 13 évszázad alatt annyi mártír halt meg, akit a számukat nem lehet összeszámlálni, szóval hogy most ez 80 millió, 100 millió, 150, szóval nem pár ezer, meg 100 ezer, 10 milliókról van itt szó. Akik meghaltak azért, mert Krisztust akarták követni, mert a hitüket megvallották, mert nem szövetkeztek egy eltorzult kereszténységgel, egy időt és törvényt megváltoztató kereszténységgel. Szóval nem tudjuk azt, hogy Isten miért engedett ennyi időt, de az biztos, hogy Isten a próbatételeket mindig azért engedi meg, több oka van ennek, hogy a nagy ellenség is lelepleződjön. Hogy Sátánról is mindenki láthassa azt, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, hogy János 8.44-ben mondta Jézus, embergyilkos volt. Egy-két ember meggyilkolása, hát ez is vérforraló dolog, de 10 milliók meggyilkolása, évszázadokon keresztül való üldözése, Krisztus nevében való meggyilkolása. Van ennél nagyobb gaztett és bűntény? Lelepleződik az a valaki, aki Krisztus életét sem kimélte, de a követőivel is ugyanúgy bánik. Aztán Isten azért engedett ilyen megpróbáltatásokat, hogy megmutatkozzék az, hogyha Sátán teljhatalmat kap, és egy földi hatalmat meg tud nyerni annak, át tud hatni, hogy Júdásról is azt olvassuk, hogy amikor belesugalta az Iskariót és Júdásba Sátán a maga gondolatait. Nem csak egyes emberek lehetnek sugallattárgyai, a gonosz sugallattárgyai, hatalmak is lehettek. Hogyne, hatalmi gépezetek. 20. században is sok démoni hatalmi gépezet létezett és létezik. Hogyne lehetne. De hogyha teljhatalmat kapott egy hatalmi gépezet a Földön, mégsem tudta kiirtani az igazságot és az igaz kereszténységet sem. Pedig azért 13 évszázad a földi életben, azt nem tudjuk elképzelni, hogy mennyi. 200 évvel több, ugye, mint a mostani Magyarország történelme. Körülbelül ehhez tudjuk viszonyítani. Vagy olyan jelentősége is lehetett ennek a hosszú megpróbáltatásnak, hogy Isten meg akarta mutatni, hogy akik ő benne bíznak, akik ő benne reménylenek, és akik hisznek az örök életben, azok minden körülmények között bíznak ő benne. Nem a jólétben, nem abban, amikor őket esetleg dicsérik, vagy kitüntetik, hanem akkor, amikor üldözik őket, akkor sem hagyják ott Jézus Krisztusnak az ügyét. Fogunk erről majd beszélni, hiszen a Bibliában több ide vonatkozó megjegyzés is van. Mi nekünk most már tényleg a vetítés előtt csak azonosítanunk kell, hogy melyik az a hatalom, amely Róma örököse, amely az európai nemzetállamok fölébe kerekedik, megaláz három királyt, amely útjában van a történelmi kibontakozásának, amely fenyegette Rómát, és bekebelezéssel fenyegette a 8. században, de hatalmas erőt hívott ez a hatalom, a legerősebb politikai hatalmat hívta. Ezt majd meg fogjuk látni, hogy ez a hatalom mindig a legerősebb politika hatalom szövetségére tör, mert általa tudja véghez vinni a terveit. Melyik az, amely sokat szólt a felséges ellen, kifejezetten egyházi vallási hatalom, meg is változtatta az időket, a törvényt, eltaposta a szentek népét, és az életideje ennyi volt, amikor teljhatalmat kapott. Ez az egyházi hatalom, amely teljhatalmat kapott, tulajdonképpen még az azonosítás előtt azért ezt is hadd mondjuk ki, akkor kapott teljhatalmat, amikor a fennálló legnagyobb hatalom a bizánci császárság. A bizánci császárság azt mondta neki, rád bízom Európát. Én Bizánc Európával foglalkozni nem tudok és nem akarok. Te ott vagy Európában, felszabadítalak az ostrom gyűrűd alól, és a híres hadvezérem Belizár viszi neked a megerősítő pecsétet, hogy a pars occidentalis, ahogy mondták, a nyugati részek felett te vagy az Úr. 538. 538-ban szabadult fel Róma, és viszi a megerősítést a keleti hadvezér Róma akkori vezető patríciusának, vagyis Róma püspökének, hogy Európa fölött teljhatalmat biztosít neki a még fennálló bizánci császárság. És amely világi hatalom akkor a legerősebb volt és hatalmat adott neki, ugyanaz a hatalom 1260 év múlva, a legerősebb európai hatalom, ha hozzátetszenek adni az 538-hoz az 1260-at, akkor kijön 1798. 1798-ban az akkori legerősebb európai hatalom, amelynek vezetőjét ugye a hóesés dönti meg, és akiről előbb hallunk, a francia köztársaság. A francia köztársaság nevében ismét egy katona, itt Belizár adta a hatalmat, itt Berthier tábornok megszállja Rómát, és Franciaországba viszi a második számüzetés. Az első az avignoni volt, az hosszabb volt, de nem volt ilyen vészes. A második számüzetés 1798-ban, amelyről Ranke szavait idézzük a kísérőfizetben, Ranke a Pápák története című művében ezt mondja, úgy tűnt, mintha a pápaságnak egyszer s mindenkorra vége lett volna. De ezt a hatalmat természetesen nem ekkor azonosították a római pápasággal, hanem a legelső azonosító, akit a kísérő füzetünkben is említünk, az 1241-es Regensburgi zsinaton volt, 1241 a legrégibb ismert feljegyzés, amikor egy salzburgi érsek püspök világosan, Dániel könyve 7. fejezetére hivatkozva azt mondja, a mi urunk Róma püspöke a pápa egyedül, amely kielégíti a kis szarv összes ellenvonását. Utána azonosítják még római katolikus püspökök, tanítók, azonosítja Luther, azonosítja Calvin, Calvin például a híres institúciójában, és 1612-ben teszi majd fel az íre a pontot egy német tanár, professzor Berlinben, aki az Antichristus Romanus című művében a Biblia levezetései és jelenések könyve 13. fejezetének 666-os kijelentése alapján mondja ki a döntő szót, Antichristus Romanus. Sokat szól a felséges ellen, ezt az új szövetség így mondja, Antichristus. Az Antikrisztus is kettős jelentésű, Krisztus ellen, Krisztus mellett, Krisztus ellen és Krisztus helyett. Amit a héberben így mond, hogy sokat szor a felséges ellen, az körülbelül csak egy fogalommal azt mondja, Antikrisztus. Ugye ez az Antikrisztus kifejezés különben János apostol leveleiben fordul elő egyedül, maga ez a kifejezés, de a második tesszalonikai levél második fejezete is erről szól, amikor azt mondja, hogy fölébe emeli magát, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Kedves hallgatók, Herder a 18. század végén mondta azt, aki felvilágosodott, talán így is lehet mondani, ateista ember volt, hogy az emberiséget gyűlölő démon hozta létre a történelemben Rómát. Az emberiséget gyűlölő démon. Egy abban az olyan időben, amikor nem nagyon hittek sátánban és a démonban. És egy felvilágosodáskori nagy filozófus Herder ezt kimondja. Nem is tudta, hogy milyen nagy dolgot mondott. Én a mai előadást azzal szeretném befejezni, amivel a többi előadásra ki szeretném tárni ezt a kérdést. A nagy démonról kell majd megmutatnunk, hogy mik a tervei. Hogy a nagy démon, sátán talált egy hatalmat. És ez nem egyszerűen csak egy politikai hatalom volt. A politikai hatalmak levitézdettek nagyon gyorsan a történelemben. A történelemben talált egy olyan hatalmat, ami mától visszaszámítva körülbelül 2200 éves. Nem 60 éves, nem 200 éves, nem 3-400 éves, 2200 éves. Legkevesebb számításunk szerint 2200 éves. Hát ez valóban egy démoni mű. Ez valóban azt lehet mondani, hogy démoni mű. A következő alkalmakkor majd meg fogjuk látni, hogy igen, Róma az a démonnak a műve, de hogy a démon mit is akar elérni Rómával. annak most csak a keretét kaptuk meg. Ezt a keretet fogja betölteni majd a 8., 9. fejezet, a 10-től a 12. fejezet. Erről fog beszélni Jézus Krisztus, erről beszél majd Pál apostol, erről beszél a Jelenések könyve. Tessenek elgondolkozni, hogy fontos dolog ez, hogyha a Biblia ennyit szól erről. A hazugságok és megcsalatások világában élünk. És az embereket becsapni és megcsalni biztos, hogy a vallási kérdésekkel sokkal jobban lehet, mint a politikai kérdésekkel. És a vallás nevében iszonyatos nagy csalásokat és hazugságokat vittek végbe. Nagyon nézzünk oda az emberiséget meggyűlölő démonra, hogy mit tesz. Hogy ő hogyan találta meg ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy fogalommal mi a legsúlyosabb rontása az emberiségen. Ezt a következő alkalommal fogjuk meglátni, amelyet talán így is meg lehetett volna hirdetni a szórólapunkon. Így hirdetjük meg, hogy a két eljövetel összekapcsolódása, ezt így is meghirdethettük volna, hogy ez az emberiséget gyűlölő démon a legnagyobb reménységet akarja elvenni az emberiségtől, ezáltal a hatalom által. És mi a legnagyobb reménység? A bűntől való szabadulás. Ez az emberiséget gyűlölő démon azt akarja elérni, hogy az ember ne tudjon szabadulni a rosszból, de ezt olyan ügyesen akarja elérni, hogy tulajdonképp felajánlja azt az embernek, hogy szabaduljára rosszból, itt is megváltoztatva az időt és a törvényt, az ő útján, az ő felfogása szerint. És ilyen címet is adhattunk volna a következő előadásnak. A megbánás és a bűnbocsánat elvétele. A megbánás és a bűnbocsánat, Isten szerinti bűnbocsánat elvétele az emberiségtől. Ezt azonban, amit most elmondtam, ami tehát a kerete csak a következő előadásoknak, szeretném dokumentálni is, és itt kérnék még egy kis figyelmet a vetítésre. A Dániel próféta Michelangelo freskóján, aki a könyvébe olyan álmokat és látomásokat jegyez be, amelyet valóban a reneszánsz felfogásának megfelelően csak egy mitológiai atlasz tud elbírni, szinte az egész világtörténelem, az egész világ rajta. Szóval most az atlasz hátán nem egy földgömb van, hanem a Dániel könyve. Ugye Michelangelónak ezeken a freskóin keveredik a Biblia és a mitológia. Itt nagyon beszédesen keveredik, még ha nem lehet jóvá hagyni is, de beszédes, jellegzetes a keveredés. Dániel könyve valóban hatalmas kijelentésektől terhes könyv. Nem is véletlenül nem olvasták fel a középkorban, és mind a mai napig a 7. fejezetet soha az életben nem hallja például egy ember. A 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetével egyetemben, aki olyan keresztény közösségbe jár, amely tudván tudja, hogy itt valami rávonatkozó kijelentés van. A következő képünkön látjuk Michelangelo után Rembrandt olajfestményén, hogy Dániel a látomások súlya alatt sokszor összeroskadt. Ez már a következő látomás kétszarvú kosát, előlegezi ott jobb oldalt. A prófétát sokszor mennyei lény, angyal erősítette meg és állította talpára. Következő képünkön egy mai illusztráció a két látomásnak, bal oldalt a szobor, jobb oldalt a vadállat látomásnak a párhuzamáról. Tehát az, hogy ami bal oldalt a fémek, jobb oldalt annak megfelelőképp az állatok szimbólumával van kifejezve. Következő képünk a már látott Rembrandt részkarc, a leeső kő, ahogy megdönti a szoborkolosszust, a 2. fejezetnek a feldolgozása, Rembrandt metszete. Itt van Rembrandtnak a mai tárgyunkhoz készült metszete, amit kihagytam a felolvasásból, de itt mondanám el, hogy miközben zajlanak ezek az állatkiemelkedések a viharzó tengerből, tehát itt látjuk az oroszlán, medve, párduc, fenevad és a szarvak és a kiszar. Azt már nem olvastam fel idő szűke miatt, hogy közben mennyei látomás bontakozik ki, megjelenik egy emberfia, aki megy az Úr elé, és ez az emberfia kifejezés itt van egyedül az Ószövetségben, innen idézte vissza Jézus Krisztus is Dániel könyve 7. fejezetéből. Az emberfia megváltott Krisztust jelképezi, aki megy majd az Atya elé, és ítélők ülnek le a mennyben, a negyedik hatalom időszakában megkezdődik a mennyei ítélet. Jézus a valódi birtokosa a mi földünknek, előkészíti a második eljövetelét, és ez a negyedik állat uralmának a vége felé lesz, és csak Jézus második eljövetele vet véget ennek a negyedik hatalom életének. Nincs földi erő, se állami, se egyházi erő, ami ezt a negyedik hatalmat megfékezni. Sőt, Jelenések 13. fejezetéből látjuk majd, hogyha a halálos sebet kapott is, a halálos sebe begyógyul, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. De Jézus, ahogy előkészíti második eljövetelét, azért készíti elő az ítélettel, mert amikor másodszor eljön, már fel kell, hogy támassza a meghalt igazakat, és magához kell, hogy vonja az élő igazakat. Azoké lesz majd az újjáteremtett föld, akik valóban Jézust követték. És eznek a hatalomnak pedig akkor lesz vége. Rembrandt műve után nézzük a történelmi azonosítást. Itt azért ismételek, mert talán sokan nem voltak itt két héttel ezelőtt. Ez volt az új babiloni birodalom. Tehát az akkori lakott földnek valóban a köldöke, a közepe volt, a székváros pedig Babilon. Ennek a birodalomnak valóban jelképe volt az oroszlán. Ez egy hatalmas bazalt szobor, amit éppen II. Nabukodonozor idejében emeltek, és Babilont jelképezi az oroszlán, és ez az ember, akit maga alá gyűr, ez a többi nemzetet. Maga Babilónia is így értékelte önmagát, mint hatalmas oroszlán, mint a nemzetek királyát. Azért találhatók a babiloni királyi udvarnak ezekben a mázas égetett domborművein. Hát itt van ez a dombor, mi ezt nem akartam elszalasztani, egy kicsit jobbra hozzuk talán a képet. Tehát maga Babilónia is ennek tekintette magát. Tehát ezek a bibliai jelképek, ezek nem, hogy mondjam, ilyen speciális bibliai szimbólumok, hanem adva vannak a történelemben. És a Biblia mindig a legegyszerűbbet, a legkézzelfoghatóbbat és a legvalóságosabbat állítja elénk. Nem kell ehhez külön történelmi tanulmányokat folytatni, vagy titkos írást megfejteni. Hát ez volt Babilónia, ugye az Istár kapu Berlinben, ahova vitték a németek 1899 után. 20 évig tartott a német feltárás, gyönyörű szép eredeti formában megmaradtak itt is az oroszlán ábrázolás. Ez Nabukodonozor tróntermének a trónterméből való dombormű, és itt is az oroszlán ábrázolások. És ez volt a rekonstruált babiloni királyi udvar, ahova nem a téves az a Szemirámis hagyományos Szemirámis függőkertjei, Nabukodonozor függőkertjei. Ő akarta a sivatagi Babilonba behozni ezt a kényelmet, hogy az oázis, hogy oázis legyen a sivatag kellős közepén és ebben a beton dzsungelben, ami tényleg beton dzsungel volt, azért is nem formázta ki ablakokat, mert elviselhetetlen volt a hőség. Babilon egyébként majd elébünk jön más vázlatproféciákban is. Erre hivatkoztam Belsacár lakomája Rembrandt olajfestményén, emberi szívadatot néki. Mivel törődött Belsacár? Nem a közigazgatással, nem a közoktatással, nem a birodalom épségével, hanem azzal, hogy tivornyázzon. Általában, mint hatalmak és uralkodók szokták tenni. A tivornya legkellősebb közepén, 1000 ember karéjában nyílik meg a menny, és emelkedik ki egy kéz, és írja, hogy megmérettél, és hiával találtattál. És aznap éjjel elbukott, és ilyenné vált Babilon. Lerombolták, és csak a századfordulón ásták ki a hatalmas világvárost, és ezután jön Perzsia. Látjuk, hogy már a Médó-Perzsa birodalom sokkal nagyobb, mint a babiloni. A három hódítási terület is, egy Babilon, kettő Egyiptom, három Kis-Ázsia világosan kivehető. Ugye a perzsa nagykirály Kűrosz a Bibliában Círusz néven szerepel Ézsaiás könyvében és Esdrás Nehémiás könyvében. És itt, ahol nem csak ugye most az iráni Paszárgádaiban, ahol nem csak a perzsák fordultak meg, hanem Nagy Sándor is. Nagy Sándor ugye gyűlölte a perzsákat, de Kűrosznak mégis azzal áldozott, hogy helyrehozatta a síremlékét, mert Kűrosz volt a történelmnek valóban az egyik legnagyobb személyisége, a vallási toleranciának az egyik legnagyobb képviselője. A perzsa királyoknak a rezidenciáját láthatjuk még a Paszárgádai síremlék után, Perszepolisban, ahova
1: A Biblia nem kalauzol el csak Susába vagy Szuszán városába Eszter könyvében. A perzsák engedik haza a zsidókat, ha valaki kérdezze, hogy miért ezek a világhatalmak, hát többek között ezek a világhatalmak formálták ki a történelem fősodrát, de ezek a világhatalmak voltak összeköttetésben egyrészt a zsidó, másrészt a keresztény hívő maradékkal vagy egyházzal. És itt jön Nagy Sándor, aki már Indiáig terjeszti ki a határait. A híres Isszoszi és Gaugamélai csatában, amelyet a pompeji falfestmény is megörökít. Hát íme a kinagyított részlet, Nagy Sándor, a világhódító Nagy Sándor, ugye ezek a részek lekoptak, megsemmisültek. A másik kinagyítás pedig a perzsa nagykirály, akinek a hadait ugye a legendás Isszoszi csatában szétveri. Ajánlom mindenki figyelmébe Harold Lamnak a Nagy Sándorát, ahol lenyűgözően tárja fel ennek az Isszoszi csatának a rejtelmeit, meg hát sokat ír erről a bizonyos Bukefálosról, amely később a római korban is több évszázaddal Nagy Sándor halál után ábrázoltak Nagy Sándornak a lova. Áldor fel 16. századi festő volt. És a 16. században Nagy Sándor ugyanolyan eleven téma, mint nem tudom én, 5. Károly. Itt van a Bukefálosz, Alexander Magnus Nagy Sándor, ahogy hadba megy a híres, szinte mitológiai ló, ugye, ami győzelemről győzelemre vezeti. A 16. században nem csak festenek, hanem sor költeményt is írnak erről a bizonyos makedón emberről. Arisztotelész volt a nevelője, és 32 éves korában halt meg. Ennyi hadjáratot vezetett, összeszámolták, hogy az egyenlítő hosszával egyenlő Nagy Sándornak pár év alatt folytatott hadjáratainak az úthossza. És jön Róma. Látjuk világosan, hogy mennyire tökéletesen mondja a Biblia, hogy a történelem súlypontja most már Európára helyeződik át. A történelmünk bölcsője, ugye Kis-Ázsia, a hatalmak is ott alakultak ki. Nagy Sándorral már átjövünk ugye Makedóniába, Rómával viszont a ma ismert Európa legnagyobb részét, Észak-Afrikát és Kis-Ázsiát látjuk. Ugye a kapitóliumi farkas, hogyan is jön fel Róma a történelem színpadára, időszámításunk előtt a 8. századig vezetik vissza az eredetüket, titokzatos dolog ez. De bennünket elsősorban az érdekel, amit itt a Milviói csata című képen megörökített a 16. századi festő, amikor Nagy Sándor utána a másik nagy, a nagy Konstantin állítólag ugye meglátja az égen a kereszt jelét, és e jelben győzzél, így veszi fel a kereszténységet, és szövetkezik emeli be a keresztény vallást és szervezetet is a birodalomba. Nagy Konstantinnak a korabeli idealizált képe. Nagy Konstantin szerettem volna mondani. Nagy Konstantin a 325-ös níciai zsinaton, az állam és egyház teljes összefonódása már a 4. század elején. Itt látjuk a császárt, aki a végighallgatva a zsinati sok csatározást és szóvitát maga fogalmazza meg, hogy mit kell tenni a kereszténységnek, és mit kell tanítani, sőt a húsvét időpontját is ő igazolja a zsinati atyák alapján. A híres nagykonstantini, álkonstantini adománylevéről is van mozaik, hogy a hagyomány szerint Nagy Konstantin, amikor a halálát közelérezte, a Róma és Európa fölötti hatalmat az akkori pápának, Szilveszternek ajánlotta fel, első Szilveszternek, és így a római püspökökre szállt volna a hatalom. Úgyhogy amikor jönnek már a népvándorláskori törzsek, akkor már Rómát, lényegileg a megdőlt Rómát, nem is a császárság, hanem az új hatalom Róma patríciusának nevezik először, később Róma püspökének, aztán a 8.-9. századtól nevezik papának, addig mindenkit papának neveztek, vagyis kedveskedő, familiáris megszólításban részesült Konstantinápoly, Jeruzsálem, Alexandria püspöke is. A 8.-9. században azonban azt mondja, hogy csak én vagyok a papa, vagyis a pápa. Nagy Károly a harmadik nagy, aki Európa közigazgatását, politikai és államrendjét lefekteti, és aki a római pápaság segítségére siet, az ő segítségével alázza meg a három királyt. Az első királyban a francia Didiét, a másodikban, illetve a francia a harmadik Schilderiket, a másodikban Aistulfot és Didiét a harmadikban tudjuk megkülönböztetni. Egy frank és két longobárd király, akit megaláznak, eltüntetik a hatalmukat, és a pápai állam szabadon fejlődik ki. Erről külön tanulmány szól, csak úgy, mint az egész Európát megvilágító nagy trón és oltár szövetségéről, ahol mindig a pápa játssza a nagyobb szerepet, hiszen ha ő ad Nagy Károlynak koronát, akkor hiába nevezik császárnak a világi uralkodót, de a császárt a pápa kreálta császárrá, ő fölötte áll a világi uralkodónak is. 8. Bonifácnak olvashatjuk a kísérő füzetünkben a híres Unam Sanctam Bulláját, de egyelőre még harmadik ince van előttünk, az inkvizíció bevezető 13. század elejé pápa, 7. Gergely után a leghíresebb pápa, és a következő képünk pedig konkrétan 9. Gergely, ahogy az inkvizíciót aláírja, tehát elkezdődik a 13. században, illetve teljes erejével tombol már akkor a nem hatalmi egyházhoz tartozók elleni üldözés. Ami aztán például Franciaországban, Toulouse ostromában, a katároknak, az albigenseknek a kiirtásában testesül meg, korabeli ábrázolások a császárságnak és a pápaságnak a szövetségéről, illetve írtó úgynevezett eretnek hadjáratairól. Persze a középkorban így ábrázolták az eretnekeket, hogy mi vagyunk az igaz egyház, bennünket ugye az angyalok teszik a püspök süveget a fejünkre, az eretnekek meg ilyen kutya formájú, nem is ember formájú, meg ilyen ördögi patás valakik, persze mindig a Bibliát szorongatják, mert arra hivatkoznak. Tehát döbbenetes, elhitető erő volt az egész középkorban, embereket megfélemlítő erő, hogy mi vagyunk a hatalom, a mi jogfolytonosságunkat biztosítja a római püspököknek a láncolata, és az eretnekek meg ilyen kutyák, meg ördögök. Ez nem más, mint a palermói inkvizíció. Jobb ezt nem teljesen nézni, de hát ha megnézzük, akkor megnézzük. Az inkvizíció valóban az emberi történelmnek a borzalma. 8. Bonifác Unam Sanctam Bullája 1302-ben úgy alapozza meg, hogy ott található először így kimondva a tétel, az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, annak engedelmeskednie kell a római pápának. Aki ezt nem teszi, az elvész. Hát előbb talán hozzásegítjük megrövidítve kínjait. A következő képünk mutatja ennek a hatalomnak tényleg a világhatalmi igényét. Tehát ugye ez a tiara, a levegő, a föld és a víz hármas tagozódása szerinti teljhatalmat jelenti, a kettős kulcs pedig a világi hatalomnak és a mennyei hatalomnak, a mennybe való bejutás hatalmának a jelképe. Ezért mind a mai napig a Vatikánban is ez van, tehát ez a pápaságnak, hogy úgy mondjam, a címere. Ugyanezt láthatjuk Péter apostolnak a Szent Péter bazilikában látható szobrán, ugye ezt a hatalmas tiarát, amit aztán 6. Pál pápa eladott, és a szegények javára fordított. Újra visszatérek a két profécia
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves testvéreim, talán most nem azzal kezdenénk, hogy ígét olvasnánk, szeretném az ígeolvasást megelőzően néhány bevezető szóval felvezetni a későbbi mondani valót. Miután itt élek én is közöttetek, és látom kinek-kinek az életében a gondokat, a nehézségeket, látom sokszor az örömtől mentes arcokat, az örömtelieket is természetesen, és hallom sokszor azokat a megnyilatkozásokat, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten útján járni nem annyira könnyű dolog. Ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett legalábbis számomra annak az ideje, hogy erről a kérdésről egyszer így az ige fényében szóljunk. Szinte minden keresztény tapasztalata az, hogy üdvözülni nehéz. Hogy az üdvösség útján járni, az Isten országa felé előre haladni diadalmasan, győzelmesen, ez hihetetlenül nagy tehertétel. A Biblia pedig az ellenkezőjét mondja. A Biblia azt mondja, hogy gyönyörűséges és könnyű. És azt mondhatnánk, hogy akkor ez egy teszt, valahol nem. Szóval aki gyönyörűségesnek és könnyűnek érzi, az valószínűleg megtalálta a gyógyulás, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat teremtés útját, módját, míg az, aki ezt tehernek érzi, talán nem annyira. És ezzel nem szeretnék megbántani senkit, csak jelzem, hogy a Szentírásban nagyon sok ilyen teszt van. Ilyen teszt például az, hogy vajon a keresztény életről hogyan gondolkodunk. Vajon van-e küzdelem az életünkben, persze nem azokra a heroikus és kilátástalan küzdelmekre gondolok, amelyek tényleg sok ember életét meghatározzák, hanem azokra a küzdelmekre, amelyek általában győzelemmel társulnak. Úgy gondolom, nagyon sok téves fogalom él a mi benső világunkban, ami mindenképpen tisztázása vár. Például Jakab levele azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfi, hogyha különféle kísértésekbe estek. Hát lehet, hogy Jakab levelét Luther méltán akarta kihagyni a Bibliából, szalmalevélnek nevezve, mert hogy ki tudna azonosulni ezzel a megállapítással, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha különféle kísértésekbe esünk. Hát ez valószínűleg azért van, mert a Szentírásban a kísértés és a megpróbáltatás szó egy és ugyanaz. És a Bibliában nem kötődik sem tapasztalati, sem fogalmi szinten az eleséshez. Márpedig amikor kísértésről esik szó, valószínűleg a mi tudatvilágunkban a kísértés szó összekapcsolódik az elbukás fogalmával és tapasztalatával, és ezért negatív kifejezés. A Biblia arról beszél, hogy amikor valakit kísértés környékez, akkor az Isten lehetőséget teremt az illetőnek ahhoz, mert az Isten az, aki megengedi, hogy az illető győzelmet arasson, és győzelmekből, hittapasztalatokból épülhessen fel az egész élete. És erőről erőre jutva, aztán majd megjelenhet az Isten előtt a Sionon. Tehát amikor az Isten bennünket gyakorlatoztat, akkor ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy amikor elbukunk, majd fölsegítsen, hanem azzal az őszinte vágyal, hogy segítségül hívva az ő nevét, belé kapaszkodva megízleljük, hogy milyen a mi természetünk felett győzelmet aratni. Hogy milyen az, amikor az elemi erővel ránk törő emberi természet kísértései lepattannak rólunk. És ezt társítanám az előbb említett tesztkérdést, hogy egy keresztény ember életére a küzdelem jellemző, de nem az elbukással társított küzdelem, hanem a győzelemmel összefüggésbe hozható küzdelem. Küzdelem pedig azért van, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ha egy ember életében nem lenne küzdelem, akkor ez azt sejtetné, hogy valahol kompromisszumot kötött és kiegyezett a természetével, és ezért azt a laudícia állapotba süllyedt, és azt mondja, hogy gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége. És azt is elmondhatjuk, és megint egy olyan tükör, amit önmagunk elé tarthatunk, hogy minél hevesebb az önmagunkkal vívott küzdelem, annál nagyobb bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy megtértünk, mert az
értékrendünk szembe került a mi testünk vágyaival. És minél antagonisztikusabb ez az ellentét, annál nyilvánvalóbb, hogy ennek nyomában majd küzdelem jár. Mert a test a lélek ellen törekedik, és mi nem fogjuk engedni azt, hogy a mi testünk vágyai, kívánságai, amelyek eleve az emberi természet önző mi voltából táplálkoznak, majd úrrá legyenek rajtunk, és leteperjenek. Tehát minél hevesebb a küzdelem, annál inkább nevezhetjük magunkat megtért embereknek, bár nem kéne ezt verbalizálni, mert jó, hogy ezt az Istenre bízzuk. És ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha tudunk igazán evangéliumról beszélni, mert miért is nevezi a Szentírás evangéliumnak a bűntől való szabadulás útját és lehetőségét? Ha ez csupán egy elméleti lehetőség, mitől jó hír a jó hír? Hogy annak a tapasztalati oldala is valóság. Hogy én tényleg meggyógyulhatok, szabaddá válhatok, győzelmes életet élhetek. És ezért mondta Pál, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Krisztusban igenis van lehetőség erre. És most idézzük fel azt az ígét, azt a két ígét pontosabban, ami emögött a kérdésfelvetés mögött áll. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezetében található, és ott az üdvözítő a következőket mondja. A 11. fejezet utolsó verseit olvasom, a 28. verstől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Milyen furcsa, ellentétes kép jelenik meg itt az üdvözítő szavai nyomán. Hogy lehet az igáról, mint gyönyörűségesről beszélni? Az iga megint csak az emberi tapasztalás szintjén, a gürcöléssel, a reménytelen fáradozással, a kilátástalan vergődéssel társul, itt pedig azt mondja Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyű. És ez tartalmilag, lényegileg azt mondja ki, hogy a Krisztus útján járni könnyű és gyönyörűséges. Kívül ligának látszik, hogy egy másfajta értékrend oldaláról közelítünk, mert lemondás itt, lemondás ott, szóval az embernek erőszakot kell vennie magán, és micsoda nyomorúságos élete lehet egy kereszténynek, mert hogy mennyi mindentől meg kell fosztania magát, ez azt jelenti, hogy egy másik értékrenddel közeledek a kereszténység életútjához. De ha valaki megismeri az Istennek minden érdemet felülhaladó szeretetét, ha megérti az Istennek emberre vonatkozó elgondolásait, és tud azonosulni azzal, tud közösséget vállalni azzal, akkor ez az iga, ez egyszerre csak gyönyörűségessé válik. És belső örömmel, békességgel társul, mert az embernek az a kiváltsága, hogy járhat az Isten akarata szerint, hogy ember lehet az Isten elgondolása szerint, és ehhez pedig az Isten maga adja az erőt, maga adja az ő szeretetéből táplálkozó tartást, méltóságérzetet, és azt a belső bizonyosságot, hogy a mi életpályánk nem hiába való az Úrban. A másik igeszakasz pedig az Apostolok Cselekedetek könyvében található, a 26. fejezetben, ahol Agrippa király előtt tesz bizonyságot Pál apostol. És itt azt olvasnám a 13. verstől. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindannyian leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta a zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezt az igeszakaszt egy korábbi együttléten is idéztük már, a lelkismeret belső tevékenységével összefüggésben, és akkor azt mondtuk, hogy nehéz az ösztök ellen rúgódozni, tehát ezzel szembe helyezkedni, vagy menni ezzel a féken tartásunkra rendelt hegyes eszközzel szemben, és azt mondtuk, hogy ha valaki ezzel szembe megy,
mert hogy nem lehetetlen szembe menni vele, csak nehéz, annak ott a lelkén, ahol szembe megy vele, bizony bőrkeményedés keletkezik, és így előbb-utóbb érzéketlenné válik az isteni hívás a lelkismeret szava iránt. Most inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy nehéz. Az Isten minden olyan ember esetében, aki próbálkozik az Isten útjáról letérni, ezt a letérést hihetetlenül megnehezíti. Egy hegyes szerszámmal szembe menni, ez van a képanyag mögött, nem könnyű dolog. Főleg, ha az a hegyes szerszám, ami érzékeny testfelületünket érinti. Az Isten el akarja állni az utunkat, amikor mi a kárhozat ösvényére tesszük a lábunkat. Az Isten azt akarja, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és ezért mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerés által, akiről a Szentírás is itt Pál apostol is bizonyságot tesz. Mert Krisztusban az üdvösség útja igenis gyönyörűséges és könnyű. És azt írja Ellen White valahol, hogy nekünk át kell gázolnunk a megfeszített megváltón, a lelkiismeretünk szavát el kell hessegetni magunktól, a visszatartó kezeket és a szeretetteljes isteni megnyilatkozásokat le kell ráznunk magunkról ahhoz, hogy mi a kározat ösvényére lépjünk. Bennünket annyi féltő szeretet és védelem vesz körül, amit talán jó lenne, ha tudatosítanánk, és ez mind arra irányul, hogy bennünket a kározat útjától az Isten távol tartson. Ezért jelennek meg az életünkben különféle helyzetek, hogy ezeknek a kiértékelése nyomán is megerősödjön bennünk az elhatározás, hogy nekünk csak egyetlen lehetséges úton szabad haladnunk. Ez pedig az Isten által mutatott ösvény. És itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ha már ugye ez a kérdésfelvetés így hangzott, hogy vajon nehéz-e üdvözülni és könnyű elveszni, vagy talán fordítva. Könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Az emberi természet oldaláról, a természetes emberi gondolkodás oldaláról talán az első felvetés kapna több támogatottságot, míg a Biblia a második verziót részesíti előnyben. Igenis, nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. És ha az emberi tapasztalás ezzel ellentétes, akkor valami hiba van a gépezetben, akkor valami hiba van a megértés körül. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy a hit általi megoldás igazságát 100 közül egy, ha érti. És itt nem az értelmi belátásról van szó, hanem arról, hogy az ember nagyon nehezen tud azonosulni azzal, hogy én nekem a saját üdvösségem elérése érdekében nincs semmi tennivalóm, csak az, hogy elfogadjam. De az elfogadás rendkívül nehéz. Az ember nem tud elfogadni. Az első emberpár már ott az elbukást követően is félrehúzódott, és látták, hogy mesztelenek, ezért emberi megoldásokra ragadtatták magukat, fügefaleveleket tákoltak össze, és hogy mondjam, borították be ezekkel azokat a testrészeket, amelyek hát a szégyenérzetet kiváltották. Tehát az ember csak a legvégső esetben keresi az Istent és fogad el az Istentől, és ezért, amit bizalom alapján el kéne fogadni, ez csak azért nehéz, mert hát az ember önérzete tiltakozik az ellen, hogy én kiszolgáltatott vagyok, és nekem elfogadnom kell. És az Isten az egész megváltási tervben voltak éppen egy dologról próbál gondoskodni, próbál bizalmat ébreszteni bennünk, hogy tudjunk elfogadni. Ha egy rövid eszmei megfogalmazás síkjára szeretnénk leegyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor ezt mondhatjuk. A bizalmatlanná vált emberi szívben az Isten bizalmat akar ébreszteni, hogy tudjuk elfogadni azt, amit a mi megoldásunkra elgondolt. És ha ez sikerül, ha a bizalom alapján mi tudunk elfogadni, akkor megváltozik az életünk. Akkor gyönyörűséges lesz ez az iga, ez a kívülről igának látszó életpálya. Gyönyörűséges és könnyű. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk is van részünk ebben, és bár minden nap sok százszor elesünk, mégis mindig felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és ez előbb-utóbb majd azt az életérzést kelti bennünk, hogy talán mégsem olyan könnyű. És talán a Bibliának itt még sincs igaza, mert ez bizony teher, és fáradtságos teher, és rendkívül nehéz.
És amikor arról beszél a Szentírás, az önmagunkkal jót küzdelem, agónia, akkor a szónak a negatív jelentés tartalmát ragadjuk meg, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez agónia. Holott csak a harcnak a kimenetele szempontjából hangsúlyos a szó, hogy ez élet-halál harc abban a vonatkozásban, hogy vagy az életet, vagy a halált jelenti. De az Istennel együtt győzni nem jelent különösebb problémát. Csak néhány ige szakaszt szeretnék felidézni, és azt a szinte minden egyes alkalommal visszatérő kérdést, amit Jonestól vettem kölcsön. Miben van nagyobb hatalom? Már tudjátok, biztos kórusban. Miben van nagyobb hatalom? A bűnben, vagy a kegyelemben? Az erre a kérdésre adott válaszunk voltaképpen eldönt mindent. Annak értelmi belátását is, hogy Krisztus valószínűleg sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az ellenfelünk. És Krisztus, aki a maga testének napjaiban tudott győzni, annak ellenére, hogy egyedül volt, vajon mi vele együtt nem tudunk? Mert a Gecsemánétól kezdve Krisztus magára maradt. Azt mondja a Szentírás, egyedül taposta a sajtót és a népek közül, senki nem volt vele. Tehát neki a küzdelem utolsó fázisát az Isten támogatása nélkül kellett megvívnia, de minket az Isten egy pillanatra nem hagy magára. Vajon ebben a helyzeti előnyben, Krisztus helyzetéhez képest, nem magától értetődő a győzelem? Vajon nem azzal kellene kelnünk és feküdnünk, hogy igen, az Istenben, a Krisztusban mindenre van erőm. És jogos Pál apostolnak az igénye, vagy az a felvetése, vagy felszólítása, hogy testvéreim, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Biztos látott ő is, hát bocsánat a szóért, talán egy kissé fancsali ábrázatokat. Amikor az ember Péterhez hasonlóan a hullámokra tekintett, és levette a szemét a megváltóról, és ilyenkor az ember, ugye emberi dimenziókban az Isten segítségét, mint egy kirekesztve a gondolkodásmódjából, próbál megfelelni az isteni elvárásoknak, egyértelműen süllyedés a következménye. Az ember nem tud a habokon saját erejéből megkapaszkodni. Kell társ, kell, aki a kezét nyújtja, vagy a mentővet nyújtja. És hogyha ez a kapcsolat meginog, vagy a tekintetünk előtt elhomályosul, akkor eluralkodik rajtunk az elgondolás, hogy talán üdvözülni mégis nehéz, és hogy ez terhes, és nem könnyű. Vajon miért mondta Pál, hogy minket megtévesszen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Ugye megint egy olyan tesztkérdés, ami, hát ha szembesülünk vele, nagyon sok belső tépelődésünkre választ adhat. És egyáltalán nyilvánvalóvá teheti azt, hogy mi mennyire ismerjük tapasztalatból a megváltás útját, lehetőségét, vagy mennyire nem. Ha úgy gondolkodunk az üdvösség elérésének lehetőségéről, hogy ez nehéz, akkor kérjük magunkat ismét a keresztségek készülők státuszába, mert akkor tanulnunk kell még. Akkor nagyon sok mindent meg kell ismernünk. Nem elég azt a 26 bibliaórát átgondolni közösen a tanulóval és a tanítóval együtt. Voltak éppen az az igazi keresztségre való felkészülés, amikor valaki megtalálja és megismeri az élet útját, megismeri a gyógyulás, a szabadulás útját, és ezt gyakorolni is tudja. És naponta tapasztalja, mit jelent Krisztusban elrejtett élettel győzni, és ettől evangélium. Emlékezzetek rá, az úrvacsorán is mindig mondom, hogy az úrvacsora végén felhangzó ének fejezze már ki, hogy mi bűnösként jöttünk ide, és felszabadult szívvel, és örömmel távozunk, mert hogy az Úr és a Mester megmosott, és ettől kezdve közünk van hozzá. Ezek nem vallásos frázisok. Ez maga a valóság, az élet ösvénye. Ez a boldogság útja, annak a felismerése, hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges. Mert nem egyedül kell hordoznunk. Amikor az ember az üdvösség útjával összefüggésben gondolkodik el, nekem legalábbis óhatatlanul eszembe jut Bálám szerepe. Ugye, hogy ezért a megáltalkodott pénzéhes emberért az Isten mi mindent megtett,
hogy elindult a nem kívánatos úton, finoman fogalmazva. És egyik csoda a másik után történt, csak hogy eltérítse az Isten eredeti szándékától. Ugye mindig eszembe jut ez a Luther film, ahol azt mondta, hogy a doktorátust megszerző Luther, hogy hát valószínűleg az Isten másodszor is elkövette azt a csodát, hogy egy állatot megtanított beszélni, és ezzel bizonyos prófétákat talán jobb belátásra bírni, de itt maradjunk inkább a bálámi történetnél. A szamár is, hogy úgy mondjam, egy ilyen oktalan lény is talán okosabb volt, mint Bálám, mert az Isten kérlelésére vagy közbeavatkozására a szamár érzékenyebben reagált, mint a próféta. Ugye a szamár odaszorította a lábát a támfalhoz, aztán megmakacsolta magát, aztán megszólalt. Szóval csoda-csoda hátán, hogy az Isten eltérítse ezt az irányvételében megrendült prófétát a helytelen választás és az óriási következményekkel járó életút irányából. Angyal állt meg előtte kivont karddal. Ellen White csak annyit mond, hogy nekünk rá kell taposnunk a megfeszített Krisztusra. Nekünk az Isten szeretetét le kell söpörnünk magunkról ahhoz, hogy a károdat ösvényére lépjünk. Nekünk erőszakot kell tennünk a lelkiismeretünkön ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk ezen az ösvényen. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni ebből a könyvből. Ez az 1885-as üzenet. Mi erősebb, a bűn vagy a kegyelem? Pál apostol ezt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, a kegyelem igazságára.

hogy a kegyelem uralma alatt épp olyan könnyű jót tenni, mint amilyen könnyű rosszat tenni a bűnuralma alatt. Ennek így kell lenni, mert ha nincs nagyobb hatalom a kegyelemben, mint a bűnben, akkor semmiféle szabadulás sem létezhet a bűn hatalmától. És tudom, hogy a Bibliát sokszor szelektíven olvassuk, és nem merünk szembesülni azokkal a nagyon nyilvánvaló igei kijelentésekkel, amelyek az ellenkezőjét mondják, mert a tapasztalataink nem igazolják ezeket. A római levélből szeretnék idézni, és ezt Kriszti neked is, úgy külön személyesen, mert a 6. fejezet éppen a keresztségről szól, hogy váljon tudatossá benned, hogy amit ott történik, az nem más, mint egy olyan döntő fordulat, ami az egész életre kihat. Az első vers. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aztán, ez az 5. fejezetben volt, a 6. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mint ha azt mondaná itt Pál apostol, hogy aki rátalált Krisztusra, annak az életében a bűn kiküszöbölhető. Nem egyszerre, mert nem ismerjük a mi rossz természetünket teljes valójában. Nagyon sok mindent igen. És ha az Isten szeretete és kegyelme erősebb a bűn hatalmánál, akkor ezeket magunk mögé tudjuk venni úgy, hogy vissza se köszönjenek. És egy másik tesztkérdés. Azt írja Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című munkájában, onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt el is veszi. Mert annyira megutáltatta, meg tudta utáltatni velünk, hogy visszariadtunk annak a valós és távolabbi konzekvenciáitól. Az Isten jósága pedig foglyul ejtett és magával ragadott, és mondhatjuk Józseffel együtt, hogy kikérjük magunknak azt, hogy mi ezen a területen, ahol annyi szomorúságot okoztunk már az Istennek, és végre a bűntől a szabadulás öröme költözött a szívünkbe, hogy ezen a területen mi áthagyjuk az Isten akaratát. Hogyan vétkezhetnénk az Isten ellen? Hogyan okozhatnánk szomorúságot az Istennek, aki szeretett bennünket és önmagát adta érettünk? És Pál azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, ez egészen személyes valóság. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon jól ismerjük Ellen White kijelentését is, hogyha csak mi lettünk volna veszendők, Krisztus egy emberért is képes lett volna meghalni. És ettől kezdve a megváltás egészen személyes ügyé válik. Pál azt mondja, mi ugyan méltán, mert cselekedeteinek méltó büntetését veszik, de hát ő miért halt meg? Ő semmi gonosz nem cselekedett. És ez a valaki értünk és helyettünk mégis életét áldozta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Vajon nem lenyűgöző és foglyulejtő ez a szeretet? Ennek a szeretetnek a befogadása nyomán tényleg megerőtelenül a bűnnek teste. Hatástalanná válik. És ott, ahol korábban a bűn uralkodott és az önzés, most a Krisztus kegyelme és szeretete veszi át az uralmat. És a szeretet hatalma alatt pedig nem lehet vétkezni. Mindaddig, amíg én Krisztusba kapaszkodok, addig nem vétkezek. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy megmaradunk ki a bűn, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek. Mi módon élnénk még abban? Ha valaki megkeresztelkedett, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő szakít az eddigi életútjával és életformájával, annak az életében az a természetes, a Krisztusban marad. Ha a szövetséges társi kapcsolat valóságos és működőképes, hogy amíg a kegyelem uralkodik, addig a bűnnek nincsen élettere. És ezért szeretném azt is elmondani, hogy ennek a fordulatnak, amit a keresztség a maga jelképes tartalmával kifejezése juttat, ennek teljes értékűnek kell lennie. Nem lehetséges, hogy a régiből valami megmarad. Lefolytottam egy könyvet, ez a Bor a Bibliában című. És hát nem, tehát én nem értek a borkészítéshez, és ezért sok újdonságot olvastam ebben a könyvben, többek között azt, hogy azért nem szabad régi tömlőkbe tölteni az új bort, mert a régi tömlő nem takarítható ki. Ugye bőrtömlőkről van szó, és abban az a bizonyos albumin, ami a szőlőlének a megpossadásához és tönkremeneteléhez vezet, az nem kitakarítható. Ezért nem lehet a régi természetet összhangba hozni az evangélium újságával. Mert majd megpos

Hasztja a régi, az evangéliumot is, és lezüllett bennünket együtt arra a szintre, ahol voltunk korábban. Ezért új tömlőkre van szükség. Ezért mondja Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak. Újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor megpossad ez az egész. Ha párhuzamos értékrendeket működtetünk, akkor nem működőképes az új. És azt mondja a Római Levél 7. fejezetében ugyancsak Pál, hogy törvényismerők vagytok, tudjátok, hogy a házasság törvénye értelmében a férfi az asszonyhoz van kötve, és az asszony a férfihez, amíg valamelyik él. És akkor szabadul fel egy új házasságra az egyik, ha meghal a másik. Ha a férje életében az asszony más férfihoz megy, paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul egy új közösségre. Hozzáteszi éppen itt ti is. Akkor lehetünk Krisztussal valóságos élő közösségben, ha az óember, a régi élet meghalt. Teljesen és maradéktalanul, a mi döntésünk szintjén. Ha ezt a döntést, amit a keresztségkor meghozunk, vagy a felülről születés kapcsán, ha ezt konzekvensen minden élethelyzetben érvényesítjük, és azt mondjuk, hogy nem én, de Krisztus, és ha már életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. De amelyik pillanatban erőre kap, vagy élettérhez jut a korábbi mentalitás, a korábbi értékrend, a felüljövő befolyás rajtaütésszerűen megváltozik, megszűnik. Mert hogy parázna kapcsolat lenne, vagy egyik, vagy másik. Az egyiknek meg kell halni ahhoz, hogy a másik valóságos legyen. Ha az óember virulens módon feltámad, akkor Krisztussal megszűnik a kapcsolat. És erről beszél, tehát az utolsó példát hadd mondjam még el, erről beszél az erősebb fegyveresről szóló krisztusi példa. Erős fegyveres őrzi a házat, mondja a példában, ez pedig a bűn hatalma, az önzés hatalma. Teljhatalmal uralkodik, az élet minden területére kiterjed a befolyása. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amikor ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, ha merjük vállalni, hogy Krisztus erősebb, mint Sátán, és a kegyelem erősebb, mint a bűn, ha ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, és átveszi az uralmat, akkor megint csak teljhatalommal uralkodik. És a korábbi befolyásnak és a korábbi hatalom megnyilatkozásainak nincs több élettere. Meddig? Amíg a ház üresen nem marad. Igaz, ki van takarítva, ki van söpörve, mert az erősebb fegyveres rendet csinált. És megszabadított bennünket nagyon sok rossz tulajdonságunktól, de ha üres, ha elengedjük a Krisztussal való közösséget, ha elengedjük Krisztus kezét, akkor visszajön a korábbi. Mégpedig ragadozó módjára, kérdezés nélkül, és birtokba veszi a korábbi területeket. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha az ember megismeri a Krisztusban való élet lelkének törvényét, amely megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől, akkor megtanuljuk egyben azt is, hogy Krisztussal járni öröm, hogy az az iga, az gyönyörűséges és könnyű, és a Krisztusban eredett élet a legértelmesebb emberi életút, ami végül az örökké valósághoz vezet. És én szívből kívánom, hogy ezt tapasztalatból ismerjük meg. Tapasztalatból tudjuk mondani, és legyen ráírva az arcunkra, hogy mi megismertük az evangéliumot. Mi megismertük az örömhírt, amiből kireked a bánat, a szánalom, a nyomorúság, mert Krisztussal együtt járhatok, mert szövetséges társam van nekem, erősebb fegyverest fogadtam be a házba, és teatalommal uralkodik, és diadalra viszi bennem az Isten elgondolását. És most már tudom tapasztalatból, hogy az ő törvényei, az ő parancsai nem nehezek, mert a szeretet hatalma alatt Istennek engedelmeskedni gyönyörűséges és könnyű. Az Isten adja ezt tapasztalatból nékünk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálaszével köszönjük néked azt, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Köszönjük, hogy győzelmes életet élhetünk, és köszönjük néked azt, hogy
segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd kapaszkodhatunk. És te minden bűntől szabadulni akaró ember imádságára azonnal is készséggel felelsz. Tudjuk, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Urunk, szeretnénk, ha megláttattád velünk, hogy hol vannak életpályánkon azok a hibák, amelyek sokszor az örömtelenség, vagy az önmagunkba fordulás nyomorúságát jelentik. Urunk, segíts megtalálni benned az igaz, teljes és maradéktalan örömet, és a győzelem útját. Segíts, Urunk, hogy az emberek lássák, hogy a mi életünkben valami diadalmasan és gyökeresen megváltozott, hogy mi a külső körülmények váltakozása ellenére is tudunk mindig örülni te benned és te általad. És hogy megismertük az evangéliumot, nem csak elméleti síkon, hanem a mi életünk tapasztalatai szintjén is. Urunk, segíts, hogy ne azok között legyünk, akik ezt nem értik és nem ismerték meg, akik csak valamiféle rettenetes, nehéz igát hurcoló, vallásos életformát vállaltak fel. Segíts, Urunk Istenünk, hogy veled, mint erősebb fegyveressel a mi életünkben, tényleg diadalmasan haladhassunk előre. Tudjuk, hogy nem szeretem napok jönnek, és tudjuk azt, hogy csak benned elrejtett élettel lehet túl élni és átvészelni ezeket. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent ez a te benned való elrejtettség. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent benned örülni mindig és mindenkor. Segíts, Urunk Istenünk, megtalálni ezt az életutat személyes életünkben maradéktalanul, hogy lássák majd az emberek, hogy az evangélium valóban örömhír, és nem csupán a vallásos emberek vészkijárata. Segíts, Istenünk, hogy egész életünket átjárhassa ez a boldogság, ez a belső öröm, és tudjuk tapasztalatból mondani mindenkinek, hogy ez csak kívül látszik igának, de amúgy könnyű és gyönyörűséges. Amen.

Tehát köszöntök mindenkit Apostolok cselekedetei könyvében, mennénk tovább. A 9. fejezet 32. versétől szeretném olvasni. Aki esetleg tart magánál Bibliát, az föllapozhatja. Tehát Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének a 32. versétől fogom olvasni. Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárta, ment a Libdában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneász nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, aki gutaütött volt. És mondta neki Péter, Éneász, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal fölkelt. És látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában, Sáronban, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, amely megmagyarázva Dorkásnak, azaz Zergének mondatik, ő gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, lefektették a felházban, inkább így olvasom, mint kiterítették. Mivel, hogy pedig Lidda Joppéhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldtek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elment azokkal. Mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe álltak neki az őzvagyasszonyok mindnyájan sírva, és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldött, térdre esett, imádkozott, és a holttesthez fordulván mondta, Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitotta szemeit, és meglátván Pétert felült. És az kezét nyújtva neki, felemelte őt, és beszólítván a szenteket, és az őzvagyasszonyokat elejükbe állította őt elevenen. És tudtára lett az egész Joppénak, és sokan hittek az Úrban. És lőn, hogy ő több napig maradt Joppéban, egy Simon nevű tímárnál. Eddig a történet. Ezzel a történettel foglalkoznánk, és hát amikor egy történetet át szoktam venni, akkor én személy szerint úgy szoktam tenni, hogy néhány gondolatban egy picit visszatekintek, ha nem is az előző történetre, hanem az egész háttérre, egy kis gondolatfelvezetést szeretnék tartani, amíg igazán fölvesszük a gondolatfonalát. Szóval már Jézus Krisztusnál jól láthattuk, hogy a széllyel járt és jó tévén gondolat megjelent. Jézus Krisztusnak az egész élete nem volt más, mint jó cselekedetek sokassága. Tehát sokan mondják, hogy Jézus Krisztusról van egy nagyon rövid és nagyon tömör jellemzés, ez pedig ez, hogy széllyel járt jó tévén. Tehát folyamatosan utazott az országban, és kereste azt, hogy kivel tehet jót. Kereste azt, hogy kivel cselekedhet jót. Tehát amikor a Biblia igazán keresztény szolgálatról beszél, akkor a Biblia erről beszél. Hogy az ember, amikor Istennek szolgál, vagy szeretne emberekkel cselekedni, ezt nehezen tudja megtenni a négy fal között. Hanem ki kell szabaduljon az ember otthonról. Tehát igazándiból el lehet mondani, hogy aki egészséges, aki tud menni, akinek van élet ereje és van ehhez kedve is természetesen, az találja meg a helyét ebben a szolgálatban is, azt mondja az írás, és Apostolok cselekedetei könyv is azért cselekedetek, mert ugye szintén széllyel jártak és jót tettek az apostolok. Az utazás, tehát a különböző helyek meglátogatása, látogatások, kapcsolatfelvétel az emberekkel, az egyik kulcs gondolata egyébként az emberek megmentésének, illetve ennek a szolgálatnak, kapcsolatfelvétel az emberekkel, különböző utakon és módokon, nem erőszakosan, nem erőltetetten, az emberekkel meg kell találni a kontaktust. Ugye ezért maga a zsidóság is olyan helyre települt, Isten olyan helyre telepítette őket, ahol átutazóban voltak a különböző népek, népcsoportok, és jól tudtak ezekkel kommunikálni. Persze inkább kereskedésre használták sajnos. Tehát miközben ugye az ember utazik, látogat, fölveszi az emberekkel a kontaktust,
Aközben megkeresi azokat a segítségnyújtási lehetőségeket, amelyek révén másokon az ember tud segíteni, akár fizikailag, akár lelkileg. És a Biblia azt mondja, hogy az emberiség, akik az Isten nem ismerik, vagy nem akarják megismerni, a Bibliának őrőlük az a véleménye, hogy ők a halál árnyékában ülnek, vagy ugye máshol úgy olvasjuk, hogy a halál árnyékának völgyében. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az ember hiába él fizikailag, hiába van pulzusunk, szívverésünk, hogyha az ember lelkileg nem él. Ugye ezt ismerjük, ezt a fogalmat a Bibliában, hogy aki fizikailag él, és lehet, hogy mag egészséges, lehetséges, hogy lelkileg nem számít élőnek, mert egy folyamatos, egy élő alvás állapotába tölti az ember az életét. Az emberek, akik szüntelen robotolnak reggeltől estig, tulajdonképpen nagyon sokan így élnek. A Biblia azt mondja őrőlük, hogy ők a halál árnyékában élnek vagy ülnek, de Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem, én azért jöttem, hogy ezeket az embereket felkeltsem, és hogy életük legyen, és bővölködjenek. Most amikor valaki, és ezt még mindig azért mondom így előjáróban, hogy érthessük, hogy itt az apostolok történetében mi miért is történik, amikor valaki ezt a szolgálatot választja, és szeretne másokért dolgozni, akkor általában az önmagamért élést felváltja a másokért élés gondolata és szemlélete. Ugye tudjuk, hogy az emberi természet önmagáért szeretne élni, és ezt váltja fel a másokért élés szemlélete. Ugye az írás mondja is, hogy ha gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, de hogyha elhal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Nos, Péter apostol is ezt az életet élte, és ugye Pál apostol is már ezt az életet kezdte el élni, de szeretném jelezni, és ez is nagyon fontos ennél a gondolatnál, hogy amikor valaki elkezd dolgozni másokért, könnyen beleeshet abba a hibába, hogy nem foglalkozik a saját lelkével. Ezért azt mondja az írás, hogy viseljetek gondot magatokról, nincs annál rosszabb, mint amikor valaki oly mértékben belemerül a másokért való segítségnyújtásba, hogy közben saját magának nem nyújt segítséget. Tehát saját magával nem foglalkozik, végül oly mértékben ellaposodhat az ember hitélete, lelkisége, hogy végül ugye rossz bizonyság lesz. Ezért ugye az írás nagyon hangsúlyozza azt, hogy viseljetek gondot magatokról. Ez ugye nem azt jelenti, tehát nincs ellentétben az önmagunkért élés helyett ugye a másokért élés gondolatával. Ez azt jelenti, hogy miközben másoknak szolgálok magam valamilyen módon, hogy a méltatlanná ne legyek. Amikor az ember szeretne segíteni másokon, nagyon fontos, hogy milyen példát ad, tehát milyen a személyes példaadása az embernek. Nagyon fontos, hogy él a mindennapokban. Van egy olyan érdekes összefüggés, hogy amikor valaki otthon van, akkor azt hiszi, hogy nem látják. Ez igaz? Ez igaz. Már Isten látja, de az emberek nem látják. De amikor az ember az otthonában különböző szokásokat kialakít, akkor önmagát csapja be az ember, mert azt hiszi, hogy azt senki nem fogja látni. Hát dehogy nem. Mert amit mi otthon élünk, azt nem fogjuk megtagadni közösségben sem, azt a szokást. Tehát mi nem tudunk hosszú ideig más képet mutatni magunkról, mint amilyenek vagyunk. Tehát amikor valaki otthon van, akkor legyen szíves úgy élni, mint amilyen arcát másoknak mutatja. Mert nem lehetünk két arcúak. Tehát amikor a mindennapi életvitelről gondolkodunk, akkor arra figyeljünk, hogy egyrészt Isten ugye mindent lát, ez egy más dolog, hogy a villámcsapás még elkerül minket, hogy olyat teszünk, amit nem kéne, de lényeg az, hogy a mindennapi életvitel szokásszerűen beívódik, és egyfajta második természetté válik, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mi mit teszünk otthon. Előbb-utóbb ez ki fog derülni. Az, hogy valaki hogy él otthon, hát ha csak az egészségi állapotot nézzük, az is ki fog derülni. Az, hogy milyen a beszédünk, milyenek a gesztusaink, milyen a viselkedésünk, milyen az öltözködésünk, milyen az anyagi javakhoz való hozzáállásunk, milyen a konfliktuskezelésünk, ezeket szándékosan mondom így megint el, mert az apostolokat ilyen szempontból is megfigyelhetjük, és meg is figyelték, hogyan kezelték a problémákat, hogyan kezelték az anyagi javakat, az ő beszédük kellemes sóval fűszerezett volt, nem voltak hamis gesztusaik, nem volt hamis viselkedésük, egyszer-egyszer előfordult, de aztán kinőtték. Az öltözködés is
méltó volt ahhoz, akit képviseltek, és még sorolhatnám. Kedves hallgatók, az emberek véleményét nagyon formálja az, ahogy az ember láttatja magát. Mert az ember szeme, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Ez nem jó egyébként, de sajnos az embereket, tehát minket arról is megítélnek, amilyenek vagyunk, amilyen a beszédünk. Tehát ha valaki apostolságra törekszik, és itt idézőjelbe rakom természetesen, az ezeket gondolja meg. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy minden ember előbb-utóbb pap lesz, aki az Istent választja, mert az Isten papsággal bízza meg. Persze nem fog reverendát viselni, de az emberek között, mint szolgálattevő, az emberek tanítója lesz valamilyen szinten. Kedves hallgatók, a fizikai és a lelki szenvedés együttes enyhítése volt az apostolok feladata. Gyógyítás, helyreállítás. Nem csak gyógyítás, helyreállítás. Szeretném jelezni már most, Isten nem biztos, hogy mindenkit meggyógyít, de hogy mindenkit helyre akar állítani, az biztos. És jó, hogyha a fejünkbe ez is helyre kerül, hogy amikor az Isten szeretne minket meggyógyítani, ez nem mindig azt jelenti, hogy fizikailag meggyógyít. Az Isten minket szeretne helyreállítani, és ez nem mindig a fizikai egészség útján érhető el. Mert nem biztos, hogy mindenki, aki egészséges, az teljesen igaz emberré válik. De erről természetesen több szó fog majd esni. Erőfeletti munkavégzés, természetesen az apostoloknál is erről volt szó. Azért értem itt, hogy Istenben, mert az erőfeletti munkavégzés mindig úgy értendő, amikor valaki az Isten megbízatását végzi, különben a szervezetünk tönkremegy. Jézus azt ígérte a tanítványoknak, hogy ők is hasonlókat fognak cselekedni, sőt ennél különbeket is. Nagyon fontos volt, hogy ingyen vették, ingyen is adják a tanítást, illetve a gyógyulás feltételei ugyanazok voltak az apostolok idejében, mint Jézus életében. Tehát Jézus ugyanazt, amit ő tett, persze hát, hogy az apostolok nem voltak megváltók, de ugyanazt, amit Jézus tett, ugyanazt a szolgálatot továbbadta, tehát ugyanaz az ember, aki hitt Jézusban, amikor Jézus élt, ugyanaz az ember hasonlóképpen meggyógyult, ha hitt az apostolnak, aki Jézusról beszélt. És ugye erről beszél az ige, amikor azt írja, hogy Isten tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Tehát ma is ugyanaz a Jézus Krisztus él, bár szemmel nem látható módon, akiről az apostolok is annak idején beszéltek. És itt kerül szóba ugye maga a történet, amit olvastam. Tehát így olvastam, hogy lőn pedig, hogy Péter lement Liddába, talált pedig ott egy Énás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt és gutaütött volt. És ugye mondta neki Péter, Énás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kelj föl, vesd meg magad az ágyadat, és azonnal felkelt. Nos, elég egyszerű és elég rövid a történet, mégis mit lehet erről tudni? Volt egy ember, akit ugye Énásnak hívtak, annyit tudunk róla, hogy agyvérzést kapott, és hogy 8 éve ágyban feküdt. Majd Péter, aki éppen ott jár, az Istentől kapott erő által szólt neki, és az isteni erő meggyógyította ezt az embert. Ennek a gyógyulásnak híre megy Liddában és Sáronban, illetve a 35. vers azt írja, és látták őt mindnyájan, akik laktak Liddában és Sáronban, és megtértek az Úrhoz. Tehát így szól maga a történet. Hát nem kerülhetem ki, hogy ne beszéljek az agyvérzésről, persze nem orvosi szinten. Az agyvérzés tulajdonképpen az agy valamely részének ugye, sérülése, amikor az agy sérülékeny érpályája valahol hát, ugye, megsérül, és az agynak, az agyi szövetek egy része károsodik, és egyfajta sejt elhalás következik be. Tehát ez maga az agyvérzés, aztán orvosilag én most ezt nem definiálom, mert az orvosok ezt jobban tudják. A lényeg az, hogy egyfajta károsodás lép fel az agy valamely területén, és a károsodás mértéke és miensége az érintett területtől függ. Ugye agyvérzés és agyvérzés között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát van olyan agyvérzéses beteg, aki helyrehozható, helyreállítható, mondjuk tanítással, tehát valamilyen orvosi ráhatással, és van olyan agyvérzéses beteg, ahol a károsodás maradandó. Na most milyen típusú károsodása lehetett ennek az Énás nevű
embernek, akit ugye igazándiból nem ismerünk pontosan, de azt tudjuk, hogy 8 esztendő óta ágyban feküdt, gutaütött volt. Tehát minden jel szerint ez az Énás nevű ember, ez maradandó agyvérzés, tehát maradandó károsodás szenvedett, emberileg tehát nincs esélye a gyógyulásnak. Itt tulajdonképpen egy bénulás állt be, tehát nem bírt fölkelni, és ez az állapot tulajdonképpen stabilizálódott, nem lehetett ezt megváltoztatni. Igen, ezt jelzem itt, tehát Énás szervezete maradandóan károsodott, és a gyógyulásnak nem volt esélye, emberi számítás szerint, hogy 8 év, azért gondoljuk meg, 8 évig ágyban feküdni, az nem kevés idő. Ha csak a felfekvést nézzük, ha csak a szövődményeket nézzük. Tehát ez az ember, ez nagyon-nagyon hosszú ideje töltött ágyban az idejét, és hát aki már feküdt ágyban mondjuk pár napig, az tudja, hogy elég lassan megy ilyenkor az idő, és ha az ember nem talál magának foglalatosságot, de hát 8 évig sem lehet egyfolytában olvasni például. Tehát itt ennek az embernek nagy szenvedést okozhatott ez az egész helyzet, és mi történik a történetben, vagy mi az, ami bekövetkezik? Péter apostol meggyógyítja. Nem másról van szó, mint arról, hogy ennek az embernek a szervezetében, ugye az agyában elhalt szövetek voltak, amelyek kihatottak az idegrendszerre, tehát egy bénulás következett be, ahogy mondtam. Amikor Isten helyreállítja ennek az embernek az egészségét, akkor most egészen konkrétan megfogalmazom, akkor Isten elhalt, élettelen szövet helyére épp új szövetet épít egy pillanat leforgása alatt. Mi ebből a tanulság? Amikor Isten gyógyít, akkor a beteg szövet helyére nem tudjuk hogyan, nem tudjuk mi módon és milyen eszközökkel, azonnal, rövid idő alatt teljesen egészséges szövetet épít fel. Hogy ezt egy agyban hogy lehet megtenni, hát ezt megint nem tudjuk. Mert itt egy maradandó károsodás volt, ahogy mondtam. Még egyszer megismételném, élettelen halott szövet helyére új szövet épül. Kedves hallgatók, tehát arról van szó, hogy Isten képes átlépni azokat a törvényeket, amelyeket ő maga léptetett életbe, már nem a betegségre gondolok, hanem a biológiára, a biológia törvényeire, és amikor az ember szervezete működik, akkor az Isten által adott, Isten által teremtett biológiai törvények szerint működik. Amikor tehát Isten gyógyít, nagyon sok esetben Isten az ember által ismert biológiai törvények korlátait saját jogkörén belül átlépi. Ez jó hír vagy rossz hír? Mert hogyha Isten ilyenre képes, akkor ez bármikor megteheti. Ha Isten saját jogkörén belül az ő által adott törvényeket átlépi, akkor mi a garancia, hogy Isten bármikor nem teszi ezt meg? Hogy ezt nem használja mondjuk rosszra az Isten. És ezért kell az Istent jól megismerni. Mert az Istentől nagyon lehet félni, ha valaki nem ismeri meg jól az Istent. Az emberek rettegnek az Istentől sok esetben. Mert tudják, hogy nagyon nagy hatalma van, tudják, hogy bármikor képes felfüggeszteni bármit. Isten képes megállítani az időt. Ugye erre is volt példa, sőt, a napóra ugye visszafelé megy több grádicsal is. Tehát Isten visszafelé is tudja forgatni az időt. Ezek olyan dolgok, amiket a mi dimenziónkban nem igazán tudunk megérteni, de hogyha mindenható Isten is, ezért mindenható, képes átlépni ezeket a törvényeket, akkor honnan tudjuk, hogy mikor mit lép át az Isten? És ezért érdemes tudni azt, hogy Isten rendkívül következetes lény, és amikor kárunkra válik, amikor valakinek a kárára válik, akkor nem lépi át ezeket, csak amikor hasznunkra. Erről is már természetesen fogok néhány szót szólni. De hogy néhány példát mondjak, tudunk-e olyan esetet, hogy Isten olyan asszonynak, aki hát finoman fogalmazva a reproduktív korszaka után volt, adott egy gyermeket? Tudunk ilyet, ugye? Igen. Sára jót mosolygott ugye mindezeken, és végül mégiscsak lett egy gyermeke. Tehát orvosi szempontból megmosolyogtató, hogy egy asszony, aki meddő, aki már ugye a menopauzán túl van, és hát ugye a 100. életévét tapossa, gyermeket szüljön. Istennek nincs lehetetlen. És
Időnként azt érzem, hogy Isten szándékosan várt a 100 éves koráig, hogy véletlenül se higgye senki azt, hogy itt nem történt csoda. Tehát egyszerűen Isten szándékosan idéz elő lehetetlen helyzeteket, hogy bizonyítsa, hogy ő lehetetlen helyzetből is tud megoldást adni. Ez a lényege számos bibliai történetnek. Amikor egy meddő nő várandós lesz, amikor egy üszkös végtag újra nő, ugye egyszerűen ilyen nincs. Ugye? Tehát egy üszkös végtag hogy nő újra? Hát ez nem olyan, mint egy növény, meglocsolom, és akkor kinő. Üszkös végtag az élettelen halott szövet. Ezt nem lehet meggyógyítani. Isten a semmiből képes végtagot teremteni. Semmiből. Ugye, mert egy üszkös, tehát akinek nincs végtagja, ott semmi. Isten a semmiből teremt szövetet. Mert minket is a semmiből alkotott. Aki vakon született, hogyan láthat? Úgyhogy Isten meggyógyítja a látó idegeket, meggyógyítja a látó szövetet. A halott szövetből, a beteg szövetből Isten épp szövetet alakít ki. Aki süket, vagy ha ugye teljesen halláskárosult, vagy néma, ez sem lehetetlen. Figyeljük meg, nézzük meg, olvassuk el az evangéliumi történeteket, de tovább megyek, aki megőrült, aki ördöngős, aki megtébolyodott, Isten képes újra rendezni az ember idegrendszerét. Jó hír, de az, aki nem megőrült, aki mondjuk egészséges, de mondjuk stresszes, Isten azt is meg tudja nyugtatni. Mert ha Isten az őrültet meg tudja szelídíteni, akkor a nem őrültet is meg tudja szelídíteni. Mi ugyan önmagunkat nem tartjuk őrülteknek, de időnként úgy viselkedünk, amikor nagyon fáradtak vagyunk. És ezért mondja Jézus azt, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nagyon finom kifejezéseket használ ilyenkor az ige, és én megnyugtatlak benneteket. Tehát aki az idegösszeroppanás szélére kerül magyarul, az megtalálja ezeket a megoldásokat. Ugye itt sokat beszélünk mi B-vitaminokról, B12-ről, idegszövetről, agyszövetről, hogyan kell egészségesen élni, hogyan kell vigyázni az agyunkra, az idegrendszerünkre. De Isten ezeket a korlátokat is képes átlépni, hogyha erre szükség van. És ő végül, de nem utolsó sorban, ugye Tábita története éppen ez lesz, amikor valaki a halál fogságába esik, tehát meghal, akkor is Istennek vannak még adókártyái, és bár az ember azt mondja, hogy hát nagy vagy üszkös végtagot talán, de hát egy meghalt embert nem lehet föltámasztani, hát az meghalt. Ott ugye már egy oszlásnak indult, mint Lázár esetében. Hát mit lehet ott kezdeni egy emberrel? És Isten képes egy bomlásnak indult, tehát több napja bomlásnak indult testet szintén épp szövetekkel felruházni. Az az ember ismét az lesz, aki volt. Kedves hallgatók, Isten mit üzen az embereknek? Mit üzen nekünk ezekkel az eseményekkel? Hát először is azt üzeni, hogy tudom a te dolgaidat. Az első fontos üzenet, Isten tud a betegségeinkről, ismeri szenvedéseinket, aggódásainkat, fájdalmainkat. Első fontos üzenet, hogy a Krisztus, amíg élt, lényegében hordozta az emberi szenvedést is. Isten megindul szenvedésünkön, tehát Isten jelleméhez az hozzátartozik, ugye erről igehelyek is vannak, Isten megindul gyarlóságainkon, megindul elesettségünkön, megindul szenvedéseinken, együtt érez velünk. Az embernek együttérzésre van szüksége, nem csak gyógyulásra. Sokszor már az együttérző szó is gyógyít, nem? A Szent Lelket úgy hívják más tényleg, hogy vigasztaló. Vigasztaló, mintha azt mondanám, hogy együttérző. Tehát az Isten a legmélyebb együttérző lény ebben a világegyetemben. Akinek szenvedése van, és azt érzi, hogy nincs ember, aki megérti, az nyugodjon bele abba, hogyha nem is érzi annyira, de nyugodjon bele abba a tudatba, hogy Isten együttérez vele. Isten érzi a probléma súlyát, és Isten soha nem hagyja el, nem hagyja magára. Nagyon fontosak ezek a dolgok, mert ugye olyan közhelynek tűnnek, de borzasztó vigasztaló, nagyon vigasztaló, hogyha ezekbe bele is gondolunk. És nem csak, hogy Isten együtt érez velünk, mert fontos tudni, hogy vannak, hogy az emberek, tehát mi egymással együtt bírunk érezni. Voltunk már ugye emberekkel, hogy együtt érzünk vele, de nem tudunk rajta segíteni? Sokszor voltunk, ugye? Tehát annyit tudunk rajta segíteni, hogy meghallgatjuk, ugye? Meghallgatjuk, együtt érzünk vele. De nincsen hatalmunk ennél több. Nem tudunk ennél többet tenni. Isten abban különbözik tőlünk, hogy ő tud többet tenni.
Teremtő. Nem csak meghallgat, nem csak együtt érez velünk, hanem ő tud, és nem csak hogy tud, minden vágya az, hogy tegyen értünk valamit. Ilyen lény van mellettünk, ilyen lény segít az embernek, tehát szeretne és tud segíteni rajtunk, és a legnemesebb célok vezérnek. Isten a legmagasabb szintű erkölcsi lény a Biblia szerint, nincs nála tisztább, nála büntelenebb lény ezen a, ebben a világegyetemben, ebben az univerzumban. Teremtőnk lévén pedig pontosan ismeri egy-egy korkép ok-okozati összefüggéseit. Pontosan ismeri a diagnózisát egy-egy korképnek, és a gyógymódot is pontosan tudja. Kedves hallgatók, itt kivastagítottam, pontosabban hát nagybetűvel szedtem egy részt, erről már beszéltem némileg, képes, Isten képes saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat. És amennyiben jónak látja a beteget meggyógyítani. Én kérem, hogy ezt a mondatot, amit a Biblia nagyon komolyan és nagyon sokszor alátámaszt, ezt vigyük haza. Isten bármikor képes saját eszközeivel, ugye ebben nem látunk bele, ezek az ő titkai, bármikor képes a saját eszközeivel semmivé tenni a biológiai korlátokat, és nagyon fontos, hogy amikor jónak látja, akkor a beteget meggyógyítani. De, és itt van ez a bizonyos de. Emlékszünk ugye a dánieli esetre, hogy Dániel és társai, illetve hát a héber ifjak, amikor a kemencébe vettetés ideje volt, akkor mit mondtak? Hogy az Istennek van hatalma minket megszabadítani. De hogy nehogy túl büszkén hangozzon ez a mondat, mert hát ugye nem voltak biztosak ebben, illetve hitték, hogy Isten legjobbat választja. Ha meg kell halniuk, meghalnak, hogyha ez segít az Isten művének. Hogyha győzniük kell, ha nem kell meghalniuk, akkor élve maradnak. Tehát legyen tudtodra, ó király, hogy ez a helyzet, mi ezt gondoljuk, hogy a mi Istenünk magasabb, mint te. Ugye ezt mondta az akkori világ a lakott föld legmagasabb uralkodójának. De ha nem tenné is a mi Istenünk valami okból, akkor is hiszünk benne. Akkor sem követjük a te rendeléseidet, legyen tudtodra. Tehát ugyanezt a részt idézem itt be, persze egy más összefüggésben, ha Isten nem teszi meg a gyógyulást, akkor erre minden jel szerint, ugyanis erre nincs más válasz, minden jel szerint Istennek magasrendű erkölcsi oka van, hogyha valakit nem gyógyít meg. Ennek oka van. Erre abból következtethetünk, gondoljuk meg. Első pont, Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. És a szenvedő szenvedésében, és ugye ezt alátámaszthatjuk, hogy ezt elfogadjuk. Isten nem gyönyörködik a szenvedésbe. Isten azonnal megszüntet szenvedést, hogyha az ember javára van. Ha tehát Isten nem szüntet meg szenvedést, ez csak azért van, nem azért, mert rövid a karja, és éppen nem ismeri, hogy most melyik gyógyszert kéne elővenni a vitrinből, nem erről van szó. Hanem nagyon magasrendű erkölcsi oka van, hogy ezt ne tegye meg, hogy nem gyógyít meg valakit. Mert úgy tűnik, hogy az, hogy nem gyógyul meg az ember, vagy nem úgy, ahogy az ember várja, ez eredményesebb, mint ha meggyógyul, mondjuk egy ilyen csodálatos gyógyulással. Isten a legeredményesebb eszközökkel dolgozik, de figyelembe veszi az ember tűrőképességét is. És itt érnék rá arra a gondolatra, amit Éneás történetén keresztül föl is vetődik, ugye ezek a bizonyos csodálatos gyógyulások esete, amikor Isten gyógyít valakit, mert azért gondolom elhisszük, hogy a mai világban is vannak ilyen gyógyulások, csak nem olyan sűrű. Amikor Isten meggyógyít valakit ilyen csodálatos módon, ezzel Istennek az a célja, hogy az ő korlátlan hatalmát megmutassa. Azon felül, hogy valakit meggyógyít, az is a célja az Istennek, hogy az ő korlát nélküli, tehát korlátokat legyőző hatalmát megmutassa. De nagyon vigyázzunk, mert ezek a történetek nem alkalmazhatóak általánosan. Tehát esetleg előfordul, hogy karizmatikus gyülekezetekben azt mondják, hogy azért nem gyógyulsz meg, mert nincs hited. Lesz hited, akkor meggyógyulsz. És ezt mindenkire univerzálisan alkalmazzák,
Tehát módfelett rosszul érzi magát az az ember, aki nagyon beteg, és nem tud meggyógyulni, mert azt hiszi, hogy ő hitetlen. Az ember egy ilyen borzasztó rossz lelkiállapotba kerülhet, hogy neki nincs hite. Tehát vigyázzunk, mert ezek a történetek, ezek a gyógyulásos történetek nem alkalmazhatóak mindenkorban és általánosan, hanem arra alkalmasak, még egyszer mondom, hogy Isten jellemét megmutassák. És ez a mondat aztán olvassuk el, ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, magyarul, ha Isten minden egyes embert ezen a világon meggyógyítana. Gondoljunk bele egy percre. Az egy más dolog, hogy akkor 300 forintot spórolhatnánk most már ugye február 15-től, tehát nincs vizitdíj, tehát sok-sok előnye volna ennek. De ha Isten rendre megmutatná korlátlan hatalmát, és minden embert, minden beteget meggyógyítana ezen a világon, akkor az emberek mit csinálnának? Gondoljuk bele, gondoljunk ebbe bele, az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, mert tudják, hogy Isten mindenkit meggyógyít. És elveszítené az isteni kegyelem, az isteni gyógyítás azt a fantasztikus erkölcsi és egyéb értékét, amivel rendelkezik. Ezért Isten nagyon-nagyon komolyan veszi minden jel szerint a gyógyulást, a gyógyítást, és nagyon meggondolja, és nagyon mérlegeli, hogy kinél él, és kinél nem él ezzel az eszközzel. És nem az ember hitétől függ önmagában, hát persze attól is függ a gyógyulás, hanem más szempontokat is Isten nagyon komolyan figyelembe vesz. Tehát akkor az emberek korlátlanul áthágnák az ő törvényeit, megbetegednének emiatt, és várnák, hogy Isten szépen állítsa helyre az ő egészségüket. Ugye ismerjük a képletet, az emberek életük jelentős részében áthágják Isten törvényeit. Ez mihez vezet? Depresszióhoz, betegséghez, és sok-sok mindenhez. És végül azt mondják, Isten miért engedte ezt meg nekem? Hát Isten ezért következetes lény. Isten megengedi azt, hogy az ember járjon a maga útján. De a bűnnek megvan a maga büntetése. A bűn büntetése a betegség és a halál. Hát fontos tudni, hogy Isten, amikor valaki 20-30-40 évig lábbal tiporja az ő törvényeit, fizikai és lelki szempontból egyaránt, mi módon várja az ember, hogy Isten őt egy perc alatt meggyógyítsa? Valaki kérdezhetné, hogy rendben, ezt idáig értjük, de ha valaki megtér az Istenhez, tehát tegyük fel 30-40 évig én lábbal tiportam Isten törvényét, majd megismertem az Istent és megtértem, akkor Isten miért nem gyógyít meg, ha én kérem, hogy gyógyítsa meg? Ha hajlandó vagyok megbánni az én bűneimet, akkor is előfordul, hogy nem gyógyulunk meg, mégpedig azért valószínű, vagy azért is, mert Isten szeretné, ha a mi életünkben folyamatosan tudnánk, hogy a bűn mit okozott. És ez egyfajta biztonságot jelent, hogy ne kövessük el többet. Amikor az ember érzi az ő kicsinységét, akkor jobban az Isten mellett marad. És emlékszünk ugye, hogy a 10 bélpoklosból hány ment vissza Jézushoz. Pedig leprából gyógyulni azért az, azt mondjuk, az nem semmi, ugye? Tehát leprából gyógyulni az nem influenza. Ez nem egy ilyen egyhetes ágyban fekvés. Leprából gyógyulni azt jelenti, hogy eddig halott voltam, és most élek. Aki leprából gyógyul, az olyan, mint ma, ha valaki áttétes rákból gyógyul. És ha nem megy vissza Jézushoz, akkor kérdezzük, miért nem megy vissza Jézushoz? Mert nem hatott, nem változtatta meg a gyógyulás. 10-ből 9, ha jól emlékszem, ugye? Nem változtatta meg. Áttétes rákbeteg, ha meggyógyul, nem biztos, hogy megváltozik. Félelmetes, nem? Ezek vagyunk mi emberek. Tehát Isten jól tudja, hogy mire van szüksége egy embernek. Jól tudja, hogy ki az, akit meggyógyíthat, ki az, akit úgy gyógyít meg, hogy nem gyógyít meg. Mert így elvezetheti őt a lelki üdvösségre. Kedves hallgatók, Isten következetes lény, tehát ezt nagyon sokszor már aláhúztam, következetes lény, akkor is, ha átlépheti a saját egyébként következetes törvényeit, és a betegség sok esetben ilyen módon, ugye, ahogy mondtam, évtizedes
törvény áthágás következménye. Isten embereket felhasznál gyógyulásuk, a gyógyítás érdekében. Szeretném kérdezni, Isten felhasználhat-e orvost, orvosokat, emberek megmentése érdekében? Igen. Tehát az, hogy itt az orvosokról olyan elítélő véleményeket hallok időnként, mintha valami démonikus rendszer volna, szóval ezzel is borzasztóan vigyázni kell. Mert az, hogy az orvostudomány rossz vagy jó, ezt nem jelenthetjük így általánosan. Egyes orvosok lehetnek pénzcentrikusak, mások pedig hívők, és Isten meghosszabbított kezei. Hány olyan orvos van, aki olyan példásan él és dolgozik, és bár nem ért egyet a gyógyszeres kezelések egy részével, de hát nem, mégsem tud más tenni. Tehát ezzel is vigyáznunk kell. Isten ember által is gyógyíthat. De nem mindig orvosok által. Hanem például, ugye itt a Bibliában, mivel ott még nem volt igazán fejlett orvostudomány, hívő emberek által, hívő emberek cselekedetei által adott gyógyulást. Tehát ez azt jelenti, hogy bár nekünk szerencsés orvoshoz mennünk, ha betegek vagyunk, de Istennek még orvosokra sincs szüksége, hogy gyógyítson. Tehát orvosok nélkül nem áll meg az élet a mennyben. Isten föl tud használni, ugye ahogy mondja az ige, kövekből tud prófétákat teremteni, kövekből. Isten bármikor, bárki által tud gyógyulást hozni. Annak az embernek van hite, és hogyha Isten ezt jónak látja. Csak ez az ember legyen alkalmas eszköze az Úrnak. Tehát orvosok és nem orvosok közvetítésével egyaránt. Olyan emberrel, ember révén tud Isten gyógyítani, akinek az énje teljesen háttérbe szorult. Hát elég halvány az ábra, elnézést kérek. Másrészt közvetlen kapcsolatban van a gyógyító forrással, tehát Istennel. A gyógyítás után pedig az alázat az ő szívében megmaradt, tehát nem száll a fejébe a dicsőség, és nem írja ki azt az üzletére, hogy nálam van a megoldás. A körülállókért is történik, igen, ezt is jelezném, tehát amikor Isten gyógyít, akkor figyelembe veszi, hogy akik ezt nézik, akik ezt látják, azokra milyen hatást fog ez tenni. Amikor valaki meggyógyult, ugye itt Éneásról nem tudjuk, hogy mit cselekszik, de minden jel szerint követte az Urat. Követte az Urat. Amikor valaki meggyógyult, akkor Isten miért gyógyítja meg az embert? Amikor Isten meggyógyítja az embert, akkor mit várt tőle? Ugye nem azt, hogy vegyen egy doboz cigarettát, és gyújtson rá. És elég erősen fogalmazok. Szóval amikor Isten meggyógyít, akkor teljesen jogosan, amikor visszahoz valakit az életbe a halálból, teljesen jogosan várja az Isten azt, hogy az az ember becsülje meg az Isten törvényeit, ismerje meg az ő gyógyítóját. Tehát Isten az ember elé megy úgy, hogy meggyógyítja őt. Úgy fogalmaztam meg, hogy munkára vált meg, és munkára gyógyít meg. Nem kell megijedni, ez nem önző dolog Isten részéről, ez egy teljesen természetes igény, hogy akit Isten meggyógyít, az, mint újjászületett ember, már más életet kezd élni. A betegség kiváltó okait, ha ez felismerhető, meg kell szüntetni, amennyiben ennek életmódbeli okai voltak, és nagyon fontos, és hát ugye az ember, ahogy átgondolja, tényleg ez az igazság, nincs annál nagyobb eszköz Isten művében, mint egy meggyógyított ember, nem? Tehát én mondjuk a magam 32 éves fejével egészségesen próbálok jó bizonyság lenni az embereknek, de jobb bizonyság lennék, hogyha az ember valamilyen nagy betegségből gyógyul meg. Miért? Mert annak ereje van, nem? Amikor az ember balesetet szenved és meggyógyul, amikor az ember megbetegszik és meggyógyul, akkor dicséri az Istent, nem? De nem úgy, mint a többiek félálomban, hanem ébren. Úgy dicsérje, ahogy dicsérni kell, ahogy az angyalok dicsérik az Isten. Tehát aki a halálból támad fel, tudja, hogy ő neki minden nap már ajándék, hogy kapott az Istentől. Aki soha nem tudta meg, hogy mi is az nagyon betegnek lenni és fájdalmak között feküdni, az talán nem is érzi ennek a mélységét annyira,
És Isten ezért szándékosan ugye bele is helyez minket próbákba, hogy minél jobban és jobban tudjuk dicsérni, és megbecsülni az életet. A betegségek Isten eszközei a jóra, ugye az erkölcsös, a tiszta életre. Tehát amikor valaki meggyógyul, ez Isten számára a leghatékonyabb eszköz az ő művében, mert élő bizonyság. Szeretném kérdezni, ha valaki föltámad a halálból, az mit vált ki a környezetében? Kettősséget, nem? Emlékszünk Lázár esetére? Mindenki szerette Lázárt? Mindenki szerette Lázárt, mikor feltámadt? Hát, majdnem másodszor is meg akarták ölni. Mert ugye az életnek az ellensége Sátán nagyon nem szereti, hogyha valakit ő a markában tartott, és aztán visszatér az életbe. És azok az emberek, akik a rossz oldalon állnak, a sötét oldalon állnak, azt szabad így mondani, azok nem szeretik az ilyen élő bizonyságtevőket. Kimondottan szúrja a szemüket. Ezért Lázár személye hihetetlenül irritálta a farizeusokat. Hihetetlenül irritálta, rá sem bírtak nézni, mert Jézus csodatette jutott eszükbe, és aki ugye a halálból támaszt fel egy embert, hát azzal Isten van. És akivel Isten van, az nagyon komolyan vehendő, és hát a hála miatt. Tehát kettős okból az illető ember hálája miatt Isten mellett marad egész életében, másrészt az élő bizonyság révén Isten dicsőítését folyamatosan biztosítja. A másik eset, Tábita esete, és talán erről a névről már többet hallottunk, figyelemre méltó jellemzést találunk erről a hölgyről, erről a nőről. Azt olvassuk, hogy Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita. Gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, amelyeket osztogatott. Ebben volt különleges. Szeretném megkérdezni, a többiek nem osztogattak semmit. Tehát miért volt különleges ez a Tábita nevű asszony? Miért nem jegyzi fel a többi testvérről, testvérnőről az ige, hogy ők is osztogattak. Hogy ők is gazdagok voltak jó cselekedetekben. Ne feledjük, hogy az első század eleje közepén, hát inkább derekán járunk, Jézus ugye föltámadt, az apostolok idejében élünk. Ugye az első szeretet idejében élünk, amikor az emberek, a testvérek egymáson önzetlenül segítettek, és nem nézték a pénzt. Nem nézték az, hogy mi mennyibe kerül. Mégis azt írja az ige, hogy ez a Tábita nevű nőtanítvány, ez a testvérnő, tulajdonképpen mondhatnánk így is, gazdag volt jó cselekedetekben. Tehát én úgy fogalmaztam meg, hogy bár ez a feladata ugye minden hívőnek, de minden jel szerint ez a keresztény, ez a hívőnő ezzel a talentummal, ezzel a képességgel rendelkezett, hogy ő tulajdonképpen az egész életét erre a tevékenységre tette fel. Tehát nem mindenki teszi fel erre az életét, mert nem állhat az egész gyülekezet csak ilyen emberekből, mert akkor duskálnánk a ruhanemükben. Hanem vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak kiemelten, 1, 2, 3, 4 ember, akik ezt érzik kötelességüknek. Ugye ma is vannak emberek, a gyülekezetünkben is, akik leprásoknak varnak ruhát, és az egész életük abból áll, hogy ők ruhát készítenek mondjuk a romániai leprásoknak. És ebben örömüket legyik, és áldás van az életükön. Mert ezt a talentumot bírják, és ezzel élik az életüket. Más ember azt mondja, hogy ő nem bírna egy helyben ülni, és nem bírna ezt csinálni, ő neki máshoz van készsége, képessége. Tehát ez a Tábita nevű nő kiemelten gyakorolta a szükségletek betöltésének szolgálatát, az egész életét erre tette fel. Ruházat, élelem, hajlék, gondozás, látogatás, meghallgatás. Tehát személy szerint próbált foglalkozni az emberekkel, de inkább, ha nem is biztos, hogy a maga gondozás és a meghallgatás, a beszélgetés, hanem mondjuk inkább a ruházat, az élelem, tehát a fizikai szükségletek biztosítása, és jól tudjuk, hogy ez bibliai alapelv, hogy mielőtt az embereknek beszélnénk az igazságról, azelőtt az embereket fel kell öltöztetni, és adni kellene nekik enni. Mert éhes és fázós ember hát nehezen hallgatja az igét és fogadja be. Ezért ugye az Isten arra hív bennünket, hogy ezeken segítsünk, illetve
vegyünk részt olyan munkába, támogassuk valamilyen módon azokat a munkákat, amelyek ezzel foglalkoznak. Ellen Goodwight-nak van egy érdekes mondata, amit érdemes megszívlelni. Azt írja, hogy Távita ügyes ujjai gyorsabban mozogtak, mint a nyelve. Nagyon érdekes gondolat, és nagyon megfogadásra méltó, hogy a jó dolog beszélni az Istenről az embereknek. De figyelnünk kell arra, hogy nehogy hiteltelenné váljunk, és miközben mi állandóan csak beszélünk az Istenről, az Isten műve romokban hever vagy áll. Inkább úgy mondom, hogy áll. Mert nincsenek a beszélő ember,

az emberek betöltekeztek az igazság kenyerével, akkor egy picit szeretnének a gyakorlati kereszténységből ismeríteni. Na most ez az, amit az ember kevésbé élhet, és távíta abban nagy, hogy ő mindig megélte az életi, amíg élt, és később is, amint feltámadt, megélte a kereszténységet. Tehát ő megértett valamit, és követte, és csinálta, és varta, és szabta. Megcsinálta. És híre volt, azt mondja az írás, hogy nagyon szerették, köztiszteletben álló ember volt. Az emberek meg is becsülik az ilyet. De nem ezért csinálja persze az ember. Tehát nem beszédben áll az Isten országa, hanem ugye erőben, és itt idézem be természetesen Ézsaiás könyvéből az igét, hogy azt írja az írás, hogy mit kedvel az Úr? Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem ezé, ugye itt a bőtről beszél, a bőtnek egy átvitt értelméről, nem ezé a bőt, hogy az éhezőnek megszegd a kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, és ha mezitelent látsz, felruházzad, és a te tested elől, érdekes szó ez, a te tested elől el ne rejtsd magadat. És azt írja, akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságot. Tehát akkor. Felhasad, ha ezt megtesszük, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Istennek vannak feltételei, nem nagy dolgok ezek, és Isten következetes lény. Ezeket valaki nem teszi meg, az Úr dicsősége nem követi. Megteszi, akkor követi. Azt hiszem, hogy igazságos és következetes ez az eljárás. Hogyan válhatunk olyan emberekké, mint ez a Tábita nevű nő, aki ugye sokat segített az embereken, ismerni kell az emberi nyomorúság mélységeit. Szeretném kérdezni, hogyan lehet megismerni az emberi nyomorúság mélységeit? Jézus hogy ismerte ezt meg? Ugye az emberek közé ment, tehát egyszerűen máshogy nem megy. Nem tudjuk megálmodni az emberek szükségletét. Nem tudjuk megálmodni. Emberek közé kell menni és megkérdezni, és meghallgatni. Másik dolog. Nem csak megkérdezni, meghallgatni. És erre időt kell szánni. Mondom ezt persze magamnak is. Ismerni kell az emberi nyomorúság mélységei. Foglalkozni kell vele. Időt kell rá szakítani. De hogyha én csak magammal vagyok elfoglalva. Ha nekem az egész napom úgy néz ki, hogy én, az én munkám, az én telefonos kapcsolataim, az én különböző teendőim, az én vásárlásaim, az életünk nem távitai élet. Az életünk öncélú élet. És mi azt hisszük, hogy mi Istenért élünk. Közben nincs időnk az emberekre. Időt kell szánni az emberi lélek és az emberi szükségletek megismerésére. Idő, idő és idő. Ha megnézitek, minden ezen múlik. Az időn. Önmegtagadó életvitel, mert az még kevés, ha én megismerem az emberek szükségleteit, mert lehet, hogy azt mondom rá, hogy hát nem én vagyok az ember, aki ezen fog segíteni. Önmegtagadó életvitel. Tábita megtagadta magát. Minden jel szerint saját magától is elvette a falatot, hogy a másiknak adhassa. Ő először öltöztette föl a másikat, utána öltözött föl ő. Tehát a sorrend ez volt, minden jel szerint. A teljesen másikért élés szemléletét elsajátította ez az asszony. És kedves hallgatók, végezetül ugye említeni kell, hogy példátlan és nehezen megmagyarázható okból ez a nő tanítvány meghalt. Az ember azt mondaná, hát mindenki más, csak ő ne. Ugye? Mindenki más, csak ő ne. Meghalt. Tehát valamilyen betegségben, nem tudjuk pontosan, hogy miben, meghalt. De Isten úgy alakította a körülményeket, hogy Péter ugye éppen a környéken járt, de mielőtt rátérnék, csak jelzem, hogy amikor egy ember meghal, ne kezdjünk el bölcselkedni, hogy az ember miért halt meg. Lehet, hogy rá fogunk jönni, lehet, hogy nem. De vigyázzunk ezekkel a gondolatokkal, mert a halál és az élet és a halál az Isten kezében van. Ha elfogadjuk, hogy az Isten nem téved, akkor nem kell gondolkodnunk rajta. Ha Isten tévedett, akkor gondolkodjunk, hogy Isten

hol tévedett. De nem téved az Isten. Tehát egy csomó dolog van, ami nem kéne gondolkodnunk. Persze az embernek jár a feje sok mindenen, csak jelzem, például, ha egy ember lelki-fizikai rombolást végez a környezetében, Isten egy ideig tűri, aztán nem. Tudunk ilyen példát mondani, ugye? Jézabel, az Ószövetségben. De van olyan ember, aki megtért, mint Manassé. Hát Isten pontosan tudja, hogy ki az, aki még változhat, ki az, aki nem. Van, amikor Isten azért altat el mondjuk egy gyermeket, mert a környezetében ő az egyetlen tiszta és igaz ember. Ez elgondolkodtató, és Isten elaltatja. Ez teljesen átértékeli a halál fogalmát számunkra. Ez szerint a halál nem biztos, hogy büntetés, hanem Isten kegyelmet gyakorol. Gyakorolhat. Az egész család siratja a gyermeket, az egész család oda van, depressziós, pedig ők a rosszak, akik miatt a gyermeknek meg kellett halnia. Ez például megmagyarázhat egy-egy gyermek halált. Ezeket csak azért sorolom föl, hogy mi miért lehet. Például a Bibliában, ugye erre is volt eset. Lehet, hogy azért alszik el valaki, hogy az alvást, azért mondom, mert hogy a halál, az első halál egy alvás a Biblia szerint, mert jelenlegi állapotában a legalkalmasabb az üdvösségre, készen van. Isten nem vet rá több terhet ebben a világban. Nem kell nézze a szenvedést tovább. Elég volt. De amikor egy emberre Isten nem vet több terhet, ahogy most van alkalmas, nem kell tovább élnie. Mások tovább viszik a lángot, a tüzet. Isten akkor elaltatja az embert, szintén kegyelmi intézkedés. Hogyha valakinek a halála, ráadásul még, mások megtérését is szolgálhatja, hogy miért engedte meg Isten, hogy Istvánt megkövezzék? Hát egy fantasztikus hívő ember, aki betéve tudta a tekercseket. Hát mennyi ember, mennyi idő kitanítani egy embert, hogy István kaliberű legyen? Szeretném kérdezni, Isten kitanította egy embert István helyett? Igen, Pál apostolt, ugye? És Isten így látta jónak. Ha egy ember elvesztése ébredést indít el egy közösségben, vagy felráz egy gyülekezetet, akkor is megengedheti ezt Isten. Nem önmagában csak ezért, de ez is benne lehet egy ilyen esetben. Vagy, és ez az esetünk ez ilyen, a tábító esete, Isten szeretné magát megdicsőíteni egy csoda tétel által, és ilyen eseteket is találunk a Bibliában. Úgyhogy Péterhez küldött özvegyasszonyok csapata vagy csoportja, és Péter megjelent. Csak egy gondolat, amikor Péter átment Tábitához, vajon azért hívták át Pétert, hogy föltámassza ezt a nőt? Nem. Megmutatták, ugye sírtak. Az özvegyasszonyok sírtak, ebből mire következtetünk? Nem az örömtől sírtak, hogy föl fog támadni, hanem mert meghalt. Tehát az özvegyasszonyok nem azért, nem gondoltak rá minden jel szerint, hogy Péter most átön is föltámasztja. Miért hívták át akkor Pétert? Ugye mutogatták neki a ruhákat, amiket ez a Tábita nevű asszony vart, és minden jó cselekedetéről beszéltek. Amikor az ember gyászol, akkor szüksége van bölcs emberekre, nem? Szüksége van bölcs emberek tanítására, tanácsára. És Péter bölcs, Isten lelkével teljes ember volt, tehát a közösség szerepe a vígasztalásban óriási. És Péter is ezt a célt szolgálta volna átjövetelével, de mivel Péter maga is kutatta, hogy mi lehetett Isten szándéka ennek az asszonynak a halálával. Péter nem értette, miért halt meg ez az asszony. És a lélekkel teljes volt, és a lélek indította őt erre a cselekedetre. Tehát kiküldi az asszonyokat, és ugye azt mondja Tábitának, hogy kelj fel, az asszony pedig föl fog kelni. Minden jel szerint Péter többet érzett, mint részvétet. Péter nem azért támasztotta föl, nem azért gondolkodhatott rajta, mert önmagában egy jó ember volt, mert akkor mindenkit föl lehetne támasztani, aki jó ember. Hanem Péter lelke azért fájt, mert az Isten műve elveszítette egy nagyon értékes, nagyon hasznos, és a mű élharcosának számító ember. Tehát Tábita abban a helyzetben nem volt pótolható.
nem volt pótolható az ő tevékenysége. És ezért írtam azt, hogy valószínű, hogy Péter többet érzett, mint részvét. Péter tudta, hogy a műnek ez az ága, ami ott működött, egy nagyon értékes és nehezen pótolható munkaerőt veszített el. És ez volt az a jogalap, amivel Isten kérhette, hogy támassza föl, és ugye a lélek indította erre, hogy korábban mondtam, és így történik meg maga a feltámadás, a feltámasztás. Ugye Péter, jelzem, Istennel naponként ápolta a személyes kontaktust, a személyes kapcsolatot, nem engedte, hogy ez megszakadjon. Tehát mindaddig, amíg mi Istennel csak szaggatott kapcsolatban vagyunk, nem nagyon fogunk tudni nagy dolgokat véghez vinni. Amíg minket nem az Isten lelke vezérel, csak időnként hat ránk, addig Isten nem tud minket teljesen megbízható partnernek tekinteni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az apostolok esetében ugye megtörtént a felház hangulat után a teljes egységre jutás a rendezés, és az Istennel való együttlét is megjelenik ebben, ugye azt írja az ige, hogy Péter pedig mindenkit kiküldvén térdre esve imádkozott, ugye majd ugye megtörtént a feltámasztás, tehát miért küldött ki mindenkit Péter? Mire gondolunk? Most ezt szabad megválaszolni. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy miért nem az asszonyok előtt? Hát nem az a cél, hogy mindenki előtt ez bizonyság legyen? Hát miért küldöm ki azokat az asszonyokat? Amikor éppen az a cél, hogy a hitük növekedjen. Hát, így van. Igen, köszönöm, valóban. Tehát amikor az ember egy ilyen kaliberű eseményre készül, akkor nem tanácskozik testtel és vérrel. Akkor mindenkit ki kell küldeni a teremből, hogyha ilyen eset van, akkor, hogyha az ember valami nagyon nagy dologra érez indítatást az ő lelkében, persze ilyen nagyon ritkán van. Tehát Péter érezte, hogy ez az eset, ehhez szüksége van az egyedül létre. És megfigyelhető, hogy Jézus Krisztus is így tesz. Még a szülők sem mindig maradhattak benn. Tehát Jézusnak is, hát pedig ő volt a messiás, tehát neki minden percben volt kontaktus az atyával, és még Jézus is azt érezte, hogy ehhez olyan koncentráció szükséges, amihez egyedül kell lenni az Istennel. Nagyon nagy tanulság az életben, és a Bibliában is, ebben a történetben is, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy időnként mindenkit elküldjünk magunk mellől. Nem úgy, hogy csúnyán, hanem megkérni őket, hogy hadd maradjunk egyedül. Ez nem bűn. Az embernek igénye van arra, hogy időnként egy másik ember együtt legyen, időnként pedig még a házastársától is külön legyen. Ismerek egy asszonyt, aki minden évben egyedül elutazik külföldre. Otthon hagyja a férjét és a gyerekeit. A férje maximálisan megérti keresztény ember, sőt, ő szinte küldi, hogy menjél. És olyan megújulva, olyan megváltozva tér haza, hogy örömbel az élet. De ugye, hogyha mindenki sülbefőve együtt van, együtt repülünk, együtt utazunk, akkor lehet, hogy nem fog sikerülni a magányos Istennel való elmélyet, koncentráció. Mert a házastárs ugyan nem zavar minket, de időnként még ő is zavarhatja ezt a kommunikációt, és szükség van egyedül létre, otthon is. Tehát meg kell hagyni egymásnak azt a személyes burkot, amiből nekem ki kell szállnom, mert az az ővé és az isteni, és nem lehetek rá féltékeny. Mert hogyha ő az Istennel nem ápolja a kapcsolatot, akkor a házasságunknak is vége lehet. Tehát érdekem, hogy ez megtörténjen. És neki is érdeke, hogy nekem ezt meghagyja. Ugye ez akár a házastársak között, hogy egy baráti kapcsolat bőven tönkre mehet, ha a barátok sülbefőve együtt vannak, mert nincsen, még a hívő barátok is, mert nincsen meg ez a személyes elmélyedt kapcsolat az Istennel. És végül, tényleg most már lezárom, szóval végül sokan hittek az Úrban, ez mindennek az alfája, az omegája, Isten akkor tesz ilyet, amikor végül az embereket megtérésre tudja vezetni, és így ez a két város, tehát Joppéban és Liddában az emberek jelentős része hitt az Úrban.
Ez a két eset, ugye az agylérzéses és a meghalt ember meggyógyítása, feltámasztása, tehát végeredményképpen két ilyen eset igen sok megtérőt hozott az Isten művének, és hát azt hiszem, hogy ezzel is zárnám. És még egy gondolat, igen, ami nem kis gondolat szerintem. Nem bírom kihagyni ezt a gondolatot, mert ezt a feltámasztást nem akárki vitte véghez. Ezt a feltámasztást Petrosz, mit jelent a Petrosz? Köszönöm. Guruló szikla. Ezt a feltámasztást nem Jézus vitte véghez, hanem egy olyan ember, aki háromszor átkozódva és esküdözve tagadta meg a mestert. Hogy lehet, hogy ő föltámasztott végül? És ez óriási jó híre az igének. Ugye be is idézem, Péter, Péter, kikért téged a sátán, hogy megrostráljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogjon a te hited. Idővel azért megtérvén, helyesebb fordítás szerint megfordulván, visszafordulván, ugye megtért ember volt, erősítsed a te atyád fiaidat. Kedves hallgatók, amikor Jézus Krisztus valakiért imádkozik, amikor Jézus Krisztus valakiért küzd, az ezzé válhat, ha ő is akarja. Egy tanítványból, aki súlyos és még súlyosabb hibákat vétett az életében, nem akárki lett, egy apostol. Senki meg nem emlékezik az ő bűnéről, mert megváltozott, megtért ember lett. És ezzel zárnám, azt hiszem, hogy ebben a történetben nem csak az a csoda, hogy egy ember meggyógyult, és egy ember föltámadt. Ebben a történetben van még egy nagy csoda, hogy mindezt egy Petrosz csinálta. Mindezt egy guruló kövecsket vitte véghez, egy ember csinálta. Tehát Isten fel tud ruházni egy embert ilyen képességekkel, olyat is, aki korábban megtagadta őt, de megváltozott, idővel megtért, és képes lesz erősíteni az atya fiait, képes lesz gyógyítani, képes lesz feltámasztani. Azt hiszem, ez az igazi csoda. Köszönöm szépen a figyelmeteket, figyelmüket, és ezzel zárnám le ezt a történetet.

0: Miért vannak olyan távol egymástól az emberek? Miért van az, hogy ide születünk a világra, olyan közel élnek, játszanak egymással gyermekek, aztán felserdülnek, az utak széttartanak, s miért van az, amit a német filozófus és költő Heidegger mond, hogy maradnak örökre ismeretlenek egymásnak, amíg csak állnak a szomszédos fatörzsek. Felnövünk, mint egy fa, és ezek a szálfák az erdőben is több méternyi távolságban, de mégis egymástól mérhetetlen távolságban élnek, és végzik a maguk létét, életét. Miért van az, hogy ember között oly nehéz hidat verni? Miért van az, hogy az emberek közelítve is távolodnak? Miért van az, hogy egymáshoz közel húzódva is annál inkább idegenek lesznek? Miért van az, hogy szerelemben, barátságban, szeretetben sokszor csak ezeknek a visszáját, nem a színét, hanem a fonákját ismeri meg az ember? Hát miért van ez? Miféle borzalom, miféle átok ültort az emberiségen és az életünkön? Miért vagyunk egymástól elidegenedve és elszigetelve? Miért élünk szeretet nélkül, ami az élet sója? Miért élünk ilyen ízetlen, ilyen magunk és mások számára is fogyaszthatatlan életet? Miért hiányzik az életünkből a szeretet? Persze a költészet a végső okokra nem tudja megadni a választ. A végső okokra a választ az a könyv adja meg, amely elmondja, hogy már a mennyben lázadás történt a szeretet ura és törvénye ellen, és ezt a lázadót, aki ezt szította az ember, beengedte a földre, és a földön ezért van szeretetlenség, igazságtalanság, viszály, mert aki itt van, nem adhatja más, csak ami a lényege. De a költészet is képes kifejezni ezt a szívszorító valóságot, ezt a borzadályt, ezt, ahogy előbb mondtam, ezt az átkot, hogy az élet nem olyan, ami ennek lenni kellene. A létezés elveszítette önmagát, az emberi kapcsolatok kiüresednek, és így mit ér az egész élet? És ezt valóban egy 20. századi költő, egy érzékeny lelkületű és a modern kor gyermeke költő Tóth Árpád fejezte ki talán a legmarkánsabban, legmegrendítőbben, hogy miért van az, amit a pályatársa Babis Mihály így mond, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni, de ez igaz, ez valóban igaz. Tóth Árpád egy hatalmas versben, a Babicsi rejtvényeknél talán hatalmasabb versében fejezte ki, és ez a lélektől lélekig. Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzességen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppa. roppant, jeges űr lakik.
1: Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményének. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy ez a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2x2=4. És adott a Jóisten öt alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki. Egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy öt ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi hármat is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ, az itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel és sok problémával kell megküzdeni a házasságunkban, de mégis tudhatjuk azt, hogy Isten nem olyan társat szerez, akivel nekünk semmi gondunk nem lesz, meg magunkkal sem kell küzdeni a házasságban, hanem azért szerzett olyan társat, hogy az éleket faragja, az éleket és a sarkokat csiszolja. mert mindannyiunknak nevelésre, nevelődésre van szükségünk ebben az életben. Egy egyedülálló ember is nevelődés alatt van, mondjuk a munkahelyi munkatársakkal, az élet különféle más társas kapcsolataiban. Neki is szükséges alkalmazkodni, meg magával szembesülnie, hogy milyen hibái vannak. De én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy se szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát, rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítő társ hozzáillő. Ugye? Tehát a segítő társi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítő társat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítő társá válik a másik, hanem segítő társá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzá illő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítőtársi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. Úgy gondolom,

egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat, hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és még nem volt bűneset. És még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet, az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet, tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátokat.

a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja és nem kerülhet előtérbe a hivatás, nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába is, ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított, de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mind megbeszélni a férjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez, ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy test, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is, bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban. Akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ez így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybeforrt. Két ember lelke egybeforrt, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe.
És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az elsőt Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alap fundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni. Csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb. De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dante-nek az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. A másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk, és ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni, mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat, jönnek az életben a problémák, a nehézségek, jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek, azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság,
ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28.-29. verse a második dolog, ugye, mert mondom, a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső. Nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse. Elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra. És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5.28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell a szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne tessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most két hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban, tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a fénynek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra, hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdon testüket. Mert az senki az ő testét nem gyűlöli,
hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok. És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk, ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében, az 5. fejezet 25. versében azt mondja a Pál apostol: ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg. Ehhez már kell Biblia. Hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat. És ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat. És önmagát adta azért. És úgy hagyd tegyen fel a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert úgy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben. Lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani.
Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok. És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok. Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

Kedves hallgatók, a mai témánk példabeszédek könyvében szerepel a 20. fejezetnek a 30. versében. Tehát aki ki szeretné keresni példabeszédek könyve 20. fejezetének a 30. versét, a következőképpen olvasom. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Ugye példabeszédek könyvét Salamon szerezte, azt olvassuk róla, hogy mintegy 3000 példabeszédet szerzett, ő volt Izrael harmadik királya. És hogyha példabeszédeket megnéznénk a görög nyelvben, milyen szó szerepel, akkor ott a paromia szó szerepel, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy közmondás, jelképes beszéd, hasonlat. Aminek a hétköznapi életben nagyon fontos mondanivalója van az élet gyakorlati oldalát tekintve. A kérdést így is fel lehetne tenni, hogy milyen bekékült sebek érnek bennünket az életben, amelyek jelképes módon bekékülnek bennünk, ugyanúgy, mint amikor megütjük magunkat, és a sebeink egy idő után bekékülnek. Melyek ezek a belső részekig ható csapások, amely ma az embereket érik? Ugye, amikor becsapnak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor megpróbálnak érzelmileg uralkodni rajtunk, a féltékenység, a sebző szavak, amikor a szülők csalódnak a gyermekeikben, amikor a gyermekek csalódnak a szüleikben, a szerelmi csalódás, ugye amikor a szerelmi csalódás miatt az egyik fél mindig roncsolódik, amikor az emberek a hitükben csalódnak. A magányosság, az értéktelenség érzése, az állástalanság, amikor megpróbálnak uralkodni rajtunk, és legvégső soron a legnagyobb belső részekig ható csapás, ami ma éri az embereket, ez pedig a haláleset. Amikor az emberek baleset vagy betegség következtében a legközvetlenebb álló családtagjaikat veszítik el. Kedves hallgatók, ezek a bekékült sebek azok, amelyek nagyon mély nyomot tudnak bennünk hagyni, és egy ószövetségi proféta azt mondta, hogy ennek hatására kiszáradt az öröm az emberek közül. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez, hogy kiszáradt az öröm az emberek közül. Az emberek nem tudnak jó értelemben örülni egymásnak. Nincs öröm az emberek között, mert ezek a belső részekig ható csapások elevenén érik az embereket. Kedves hallgatók, vajon a problémák, szenvedések, fájdalmak, kínok, rövid vagy hosszú távú sebek a véletlenek következményei? Fel lehetne így is tenni a kérdést, ha van Isten, akkor lehetnek-e az életünkben véletlenek? Vajon tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a belső részekig ható csapásoknak? Mi eleve úgy jöttünk a világra, hogy Babits Mihály mondja, hogy szenvedésre lettünk mi. Sokan úgy gondolják, hogy ez az élet egy nagy csalódás, eleve ilyen volt, ilyen is marad, nincs mit tenni, sebeket kapunk, sebeket adunk, ez a természetes életnek a velejárója. Kedves hallgatók, hogyha mélyen belegondolunk az emberi történelmünkbe, akkor azt kell látni, hogy az egész emberi történelmünket átszőtte a sebek kapása, sebek adása, amelyek miatt önkéntelenül is kérdések merülnek fel az emberekben, hogy miért a szenvedés, miért a rossz. Aquinoi Tamás a középkor derekán mondta, hogy mivel van szenvedés a világban, ez azt bizonyítja, hogy nincs Isten. Mert hogyha lenne Isten, akkor nem lenne szenvedés, és mivel van szenvedés, így nincs Isten. És ezek a kérdések folyamatosan megfogalmazódnak az emberekben. Olyan kérdések is megfogalmazódnak, hogy vajon az Isten kivételez az egyik emberrel, és kivételez a másik emberrel. Miért van ma a világban az, hogy az egyik ember gazdag, az egyik ember jólétben él, az egyik ember boldog, a másik embert pedig belső részekig ható csapások érik. Vajon az Isten kivételez az emberekkel? Vagy hívő emberek szokták feltenni a kérdést. Én azt gondoltam, mivel már az Isten útján járok, és elfogadtam az Istent, akkor soha, de soha nem érnek engem szenvedések és próbák ebben az életben. Én azt gondoltam, hogy ha már elfogadom az Istent, akkor ezek a dolgok nem jönnek létre az én életembe. Vagyis kedves hallgatók, azt a megállapítást kell tennünk, hogy világnézetre való tekintet nélkül az emberiség szenved. Ha mélyen belenézzünk a világunknak az állapotába, akkor azt látjuk, hogy tényleg kiszáradt az öröm az emberek közül. Nincs ma szeretet a világunkban, az emberek nem egymás épülésére élnek, hanem önző módon kihasználva egymást. Mindenki a saját maga életét próbálja egyengetni, és ennek egyenes következménye az, hogy szenvedés lesz a világunkban.
Természetesen nagy erőfeszítéseket teszünk mi emberek a szenvedés enyhítésére, mind világi, mind egyházi szintjére, valahogy ezeket a

szenvedés, mint a bennünket körülvevő világ. És mivel a bennünket körülvevő világ nem létezik, így a szenvedés sem létezik, tehát nem kell komolyan venni a szenvedést. Kedves hallgatók, a szenvedés kérdését a mai alkalommal szeretném, hogyha közösen meg tudnánk vizsgálni a Szentírás oldaláról is, hogy a Biblia mit mond magáról a szenvedésről. Egy alkalommal hallottam egy történetet, amely a következőképpen szólt, egy ember az igazság útján járt, letért az igazságról és beleesett egy nagy szakadékba. Aztán jöttek különböző vallások képviselői, és mindenki jó tanácsot próbált neki adni, hogy miért esett ebbe a szakadékba, de egyik sem nyújtotta a kezét, hogy kihúzza onnan. Mindegyik elmondta a maga véleményét, hogy ha a jó úton jártál volna, akkor nem estél volna be ebbe a szakadékba, és aztán mindenki ott hagyta azt az embert. És akkor a történet így végződik, arra jött Jézus Krisztus, nem szólt semmit, lehajolt ahhoz az emberhez, nyújtotta a kezét, és kihúzta a szakadékból. Kedves hallgatók, a Szentírás ennek az Istennek a jellemét mutatja be előttünk csodálatosan, ennek az Istennek a cselekedeteit. Azt olvassuk Jakab apostol levelében az első fejezetnek a 17. versében, hogy minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá, vagyis az Istentől csak a jó dolgok származnak. Nem ő az oka a bennünket körülvevő szenvedésnek. Az Isten, amikor megteremtette a világunkat, akkor a teremtés végén szétnézett, és azt olvassuk Mózes első könyve első fejezetének 31. versében, hogy amikor szétnézett, akkor azt mondta, hogy ímé minden nagyon jó volt. Tehát az Isten, amikor megteremtette a világunkat, és benne bennünket embereket, akkor ott még minden tökéletes volt. És az Úr azért teremtette meg az emberiséget, mert ő soha semmiben nem keresi a maga hasznát. Ő mindig ezt a szeretetet, ami az ő jelleméből fakad, megkívánja osztani az emberiséggel. És ezt a szeretetét úgy kívánta megosztani velünk, hogy a saját képére és a hasonlatosságára megteremtett bennünket, és a mi földünket lakásunként megalkotta. Hogy egy boldog közösségben éljünk az ő szeretetével körülvéve. És ezt a csodálatos ajándékot tovább fokozva megadta nekünk a választás szabadságát. És a Szentírás ebben egyedülálló, hogy egyértelműen kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten úgy teremtett meg bennünket embereket, hogy nem vagyunk predesztinálva se a jóra, se a rosszra, mi magunk dönthetünk, hogy melyik úton kívánunk járni. Nekünk adta a választás szabadságát, vagyis mi dönthetjük el, hogy az életet választjuk, vagy a halált. Feltárta mindkét dolog következményét, vagyis elmondta, hogy a vele való közösség, a hétköznapokban a békességet, a szeretetet és a jólétet fogja megadni. A tőle való elfordulás pedig a gyötrelmet, a fájdalmat, a kint és legvégül a halált fogja okozni. Ezt még a történelmünk elején, az emberiség történelmének az elején feltárta. Kedves hallgatók, a Szentírás olyan döbbenetesen kinyilatkoztatja előttünk, hogy döntöttünk. Egyértelműen bemutatja a Szentírás, hogy mi döntöttünk, választottunk. Engedjék meg, hogy felolvassam ezt Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének 15. versében, hogy mi volt ez a dolog, amit mi döntöttünk. Tehát Ézsaiás proféta könyve 30. fejezetének a 15. verse így szól. Mert így szól az Úristen, Izraelnek szentje, megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna, csöndességben és reménységben erősségetek lett volna, de ti nem akartátok. Kedves hallgatók, ebben az egy mondatban benne van, de ti nem akartátok, vagyis mi emberek nem akartuk az Istennel való közösséget. Pedig, hogyha mélyen belegondolunk, akkor minden ember, a szíve lelkéből, mélyéből akarja a békességet, a szeretetet, az Istennel való együttmaradást. De a Szentírás mégis kimondja egyértelműen, hogy mi nem akartunk az Isten közelében maradni, és ennek az lett a következménye, hogy minden ember a saját maga útján halad. Ézsaiás, Hoseás proféta, ez döbbenetesebb, tovább viszi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, ennek az lett a következménye, hogy elfordultunk Istentől, és mindenki a saját maga útján halad, hogy nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. És az emberek lopnak, paráználkodnak, betörnek, egyik vér a másikat éri. És az emberek nem szeretik egymást.
mert mindenki a saját maga útján jár.

hát és nincs szeretet, és legfőképpen nincs Istennek ismerete a Földön. Kedves hallgatók, a Szentírás ezt nevezi bűnbetegségnek, és legfőképpen az elménkbe. Legfőképpen az elmebetegedett meg, és a meghomályosult gondolkodásmódunknak a jellemző, öntörvényű megnyilatkozása, hogy az én életemnek én vagyok az ura, azt csinálok vele, amit akarok, és ebbe senki ne szóljon bele. Ugye mennyire ismerős? Hányszor megfogalmazódik bennünk is, hogy az én életembe senki ne szóljon bele, az én életemmel majd azt csinálok, amit akarok. Kedves hallgatók, ez a fajta gondolkodásmód hozta létre azt, hogy megszakadt az életadó Istennel a kapcsolatunk. És szenvedjük is nap, mint nap ezt az elszakadást az Istentől, ha mélyen, nem önző módon, hanem a másik emberre tekintve nézzük, hogy a mai világunk hova tart és hol halad. Hogy nap mint nap az emberek mennyire szenvednek. Mennyire ilyen belső részekig ható csapások érik az embereket. De a Szentírás csodálatosan kinyilatkoztatja előttünk, hogy az Isten nem hagyott magunkra bennünket, mikor mi elszakadtunk tőle, hanem ő a világ megalapítása előtt létrehozta a megváltási tervet, a személyre szóló megváltási tervet, hogy a saját utainkról a vele való boldog közösség útjára térjünk vissza. Kedves hallgatók, mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ezért azokat a fájdalmakat, azokat a sebeket, amelyek jogosan vagy jogtalanul érnek bennünket, ő csodálatosan felhasználja e szent cél érdekében, hogy kiszabadítson a halálból, hogy a szenvedést áldásunkra tudja fordítani, mert ez a legalkalmasabb mód arra, hogy visszatérjünk az Isten közelébe, és ráébredjünk arra, hogy az Istentől mennyire távol élünk. Kedves hallgatók, a mai témánknak ez a fő mondani valója, hogy Isten miképp tudja felhasználni saját életünkben megjelenő kéklő sebeket, saját életünkben létrejött belső részekig ható csapásokat, a vele való kapcsolatú és ezt most nagyon ki szeretném hangsúlyozni, amennyiben őt szeretjük. Mert az Isten csak akkor kodni velünk, a belső részekig ható csapásokat, amelyek érnek bennünket az életben, az áldásunkra fordítani, ha készek vagyunk vele együttműködni. Kedves hallgatók, tegyük fel önmagunknak a kérdést. Egyéni életünkben megjelenő megpróbáltatások milyen magatartást váltanak ki belőlünk? Amikor érnek bennünket megpróbáltatások, vajon engedjük-e magunkat nevelni ezek által, vagy nem? Akarjuk-e a gyógyítást, vagy fellázadunk ellene, és engedjük azt, hogy ezek a bekékült sebek elfekélyesedjenek? Kedves hallgatók, itt is rajtunk múlik a választás. Hogyha belső részekig ható csapások érnek bennünket, már pedig a mai világban bárkit érhetnek ilyen csapások, a nagy kérdés az, hogy hogy gondolkodik a megpróbáltatásban. Engedi-e magát nevelni ezek által, vagy fellázad ellene? Mert az ember valódi jellemét az határozza meg, hogy milyen magatartást tanúsít az őt ért megpróbáltatások során. Rázza az öklét az ég és a környezete felé, és folyamatosan azt mondja, hogy neki milyen rossz, vagy pedig csendesen, alázatosan kimondja, értelmes módon, hogy az orcám szomorúsága által lett jobba az én szívem. És köszönöm néked, Uram, hogy megpróbáltatást adtál az én életembe, mert ezek által voltad ki az én lelkemet a pusztulásnak verméből. Kedves hallgatók, ez a kétfajta gondolkodásmód határozza meg életünk további alakulását jó vagy rossz irányba. Fellázadunk a megpróbáltatások ellen, és rázzuk az öklünket az ég és a környezetünk felé, vagy pedig elismerjük, hogy az orcám szomorúsága által lett jobbá az én szívem. Kedves hallgatók, mert az az ember, aki természeténél fogva nem erős, hanem gyenge, az őt ért megpróbáltatások, igazságtalanságok, sértések, megaláztatások, őt ért fizikai betegségek hatására csalódott, mogorva, keserű ember lesz.
és ezt a magatartását legfőképpen a családján próbálja kiélni. Mert ez az ember sohasem önmagában látja a bajnak a gyökerét, hanem mindig másokra próbálja kivetíteni. Az ilyen ember képtelen lelkileg látni, hisz egész lényét azt tölti ki, hogy vele az élet mennyire keserű volt. Vele az élet mennyire elbánt. És ezt folyamatosan mondja a környezetében élő embereknek, hogy őt senki sem szereti, vele mindenki rossz, és mindenkiben ellenséget lát. És ez az ember kiméletlenül ítélkezni fog, és kiméletlenül mindenkiben meg fogja látni azt, hogy én miért vagyok ennyire nyomorult, és ez a másik embert miért nem nyomorult, és akkor okolni fogja a másik embert azokért a megpróbáltatásokért, amelyek őt érték. És ez a szánalmas gondolkodásmód, kedves hallgatók, hova fog vezetni? Ez a szánalmas gondolkodásmód hova fog vezetni? A megkeseredett élethez. Az ilyen emberek folyamatosan megkeseredett életet fognak élni, mert egyfolytában sajnáltatni fogják magukat. A környezetével, a körülöttük élő emberekkel, és folyamatosan azt fogják hangoztatni, hogy vele mennyire keserű az élet, és lelkileg képtelen látni, hogy talán a bajának ő az okozója. De ha nem is ő az okozója, akkor is képtelen felemelni a tekintetét, és meglátni, hogy talán valami cél érdekében történnek vele ezek a megpróbáltatások és ezek a csapások. Nagyon döbbenetes elolvasni a 42. Zsoltár 5. versét, ami pontosan erről szól. A 42. Zsoltár 5. versében azt mondja az írás, hogy megkeseredett a lelkem, és folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Ugye mennyire ráillik azokra az emberekre, akik egyfolytában azt hangoztatják a világ felé, hogy ők mennyire megkeseredettek? Ők mindenkinek elmondják, hogy ők milyen keserű lelkülek. Ő rajtuk már nem lehet segíteni. Velük az élet mennyire elbánt. Mindig mondják, hogy tudod, megkeseredett az én lelkem, és azt mondja az írás, folyamatos zúgolódás van az én csontjaimban. Példabeszédek könyvében van egy másik bibliavers, ami azt mondja, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mennyire döbbenetes bibliavers ez is, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki folyamatosan búsul, az egy idő után kegyetlen ember lesz. Pontosan ezért, amit előbb elmondtam önöknek, hogy a környezetén akarja majd kitölteni a bosszúját. De ugyanakkor ez a kegyetlenség önmaga ellen is fog fordulni. Mert önmagát is meg fogja betegíteni ezzel, ha folyamatos stressz helyzetbe fog élni. 3 évvel ezelőtt leíródott egy bibliavers, amit én úgy gondolok az orvostudomány mind a mai napig alkalmaz. Ez Példabeszédek könyve 17. fejezetének a 22. versében van, amit Bölcs Salamon így mondott, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat. Ugye mennyire így van ez? Hogy az az ember, aki állandóan szomorkodik, aki állandóan keserű, akinek komoly lelki problémái vannak ez miatt, az egy idő után fizikailag is meg fog betegedni. Ugye ez az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedés. Amikor a lelki megbetegedés magával vonja a fizikai megbetegedést is, és ezért mondja Példabeszédek könyve, hogy a búsulásban kegyetlenség van. Mert az az ember, aki képtelen lelkileg látni, és aki csak önmaga körül forog a problémáiból, és képtelen ebből kijönni, az egy idő után meg fog betegedni. Lelkileg is, és később ez a fizikai betegséget is magával fogja vonzani. Kedves hallgatók, hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy az esetek többségében vajon ez a megkeseredés nincs meg bennünk? Bennünk nem szoktak ezek a kérdések felmerülni, hogy én miért szenvedek? Én miért szenvedek a családomtól, én miért szenvedek a gyermekeimtől, a kollégáimtól, a barátaimtól, nekem miért nincs nyugalmam, engem miért nem szeretnek, a családtagjai miért közösítettek ki, amikor felteszik az Istennek a kérdést, hogy én miért vagyok szegény, a másik ember miért gazdag, én miért vagyok beteg, miért vagyok csalódott, engem miért érnek fájdalmak, kínok. Ismerősek ezek a kérdések? Ugye számtalan esetben megfogalmazottak ezek bennünk. Kedves hallgatók, a Szentírás azt mondja, hogy ha ezek a kérdések meg is fogalmazódnak bennünk, akkor nem követünk el bűnt.
nem követünk el bűnt. A nagy kérdés az,